0: ilyesmi. Ja. Én is térdel ütköztem, csak én kivetődtem, elöklöztem is oldalról, hogy ment volna tovább a halántékomat térdel. Ja.
1: Na, de ő egyébként pont most láttam vele a interjút, hogy mennyi energiát fordított abba, hogy ezek a kognitív fejlesztések, vagy fejlődések, hogy hogyan a döntéshozatalat, hogyan segítsék bizonyos dolgok, hogy ezek a, szerintem ezért kezdett el talán dobolni is, ugye iszonyatosan jól dobol, labdadobálások,
2: hogy közben kapus is lett,
1: ugye? Ott is van egy kis csavar, de a lényeg az, hogy szerintem iszonyatosan intelligens, és nagyon sokat tett azért, hogy vissza tudjon jönni, és egyébként is, és még fejlessze is az agyát, vagy a kognitív döntéseket.
3: És Bogdán Ádám felvetette már a Cseh-Schmeichel helycserét, azzal mi legyen?
0: Szerintem még Van der Sar jön, és igen, nem tudom, hogy akkor ezt a hármost rakjuk majd sorrendbe, mert szerintem ezt a három embert, ha már Cseh és Schmeichel esetét együtt kezeljük, akkor szerintem behozhatjuk.
3: Akkor menjünk át Van der Sarra. Holzer Ádámnál, ő a harmadik.
0: Amúgy is, igen, ő a harmadik.
1: Harmadik előrébb van, mint a két úriember. Ugye BL győztes az Ajax-a.
0: A Manchester-en. Ezen kívül elveszített három döntőt. Egyet az Ajax-szal, kettőt a Manchester-rel. Tehát öt BL döntőn lépett pályára. És na, az ő BL statisztikája, ami komoly. 98 BL meccsen, 51 kapott gól nélküli. 52%-os, ugye ez a valaha volt legjobb kapott gól nélküli mutató a
3: na BL. De milyen védelem több, volt.
0: Persze, mindig a nyilván. Kapusol, nem nyilván, mindig. De a potyán állna, de milyen védők hagyták lőni a csatárt? Ugye? És ugye 79 gólt kapott csak, ami 0,81% gól per meccs, ez meg ugye a második legjobb Dida mögött, tehát hogy két mutató, két nagyon-nagyon meghatározó mutatóban, egyikben első, másikban második, és szerintem a lábbal való játék, hogy fejleszthető, azt szerintem ő lesz rá mindig is az örök példa.
1: Abban a korszakban, amikor abszolút nem volt elvárás, sőt, még úgy nőttek fel, hogy nem megfogadták
3: is a 70-es születésű.
0: Igen, azt mondom, hogy ő úgy nőtt fel, hogy megfogadta a hazadást.
3: Egyébként Schmeichel is, az a 92-es EB döntő. De hát a kettőjük
0: lábbal való játékát szerintem zongorázni lehet a különbséget Van der Sar javára. És az, hogy Van der Sar 35 évesen került a Manchesterbe 2005-ben a Fulhamtől. Van der Sarnek van egy 1311 perces kapott gól nélküli 2008, sorozata. 2009-es ugye a Premier League-ben, ami a Premier League-ben a leghosszabb, megdöntött. A mai feje felfoghatatlan. Tehát, és ez nem volt olyan rég. 2008-9 környékén se volt olyan rossz a Premier League, meg a foci, főleg a kiegyenlítettségét nézzük, a versenyképességét, úgyhogy én Van der Sart, ha a válogatottban nem kerülik el a nagy sikerek, akkor én valaha volt legjobbnak is talán merném mondani.
3: Van der Sar, ennél a duónál jobb-e? Tehát Cseh-nél és Schmeichelnél jobb-e? Mert igazából az fogja az ő helyezését eldönteni.
1: Én azt gondolom, hogy nincs akkora hatása a Manchesterre, mint Schmeichelnek. Óriási hatása van, tehát szerintem az a faj, annak, hogy BL-t nyertek, hogy bajnokságot nyertek, hogy nyugalmat adott, hogy kapus volt újra a kapuban, a szónak ennek a szintjének az értelmében, tehát pont a Carroll utáni időszak, a Barthez, az amerikai Howard időszak utáni megnyugvás. Mondhatni, rendeződés, visszarendeződés.
0: Ő volt az Allison a United?
1: Igen. Tehát ő volt az, aki meghozta azt a kapcsolatot. Hogy,
0: na jó, de mindezt 35 évesen hozta meg úgy, hogy...
1: Fulhamből. Igazolták.
0: Ahol nem volt elvárás, hogy jól passzoljál, meg lábbal megoldjál minden, meg kilőbből minden, mindenhova. És hogy szinte varázsüt. Hát jó, a holland nevelésben biztos, hogy valahol nagyon mélyen ott volt az, hogy ő azért lábbal nem annyira ügyetlen. 19 és 35 éves kora között a pályafutása 16 évében nem nagyon, főleg a bal lábát, azt max a villamosra használt, amikor fellépett, és ehhez képest lett a Manchesterben.
1: Láttam olyat, hogy bal dropból rúgott ki, tehát egy kirúgás dropból.
0: És én ezt mondom, szerintem Manchesterre gyakorolt hatása lehet, hogy nem akkora, mint Schmeichelé. De ugye itt Ádi említette, szerintem az, hogy az induló Premier League rögtön egy ilyen kapust leakaszt magának, hogy aki úgy aztán a szimbólumává válik ennek az egésznek, azt lehet, hogy hatásban soha nem fogjuk azt érezni, mint aki 15 évvel később már egy ekkora brandbe belecsöppen, nem tud ekkora hatása lenni egy akkora klubra, ami már akkor rég felfutó ágban volt, már túl volt a 99-es triplázáson, tehát Schmeichel...
3: Akkor ebből kiindulva, hogyha nincsen Schmeichel, akkor nincsen Van der Sar sem. Picit kisarkosítva.
0: Elképzelhető, igen, de hogy pont ezért Van der Sarral szemben nem lehet az elvárás, hogy pont ugyanolyan olyan hatása legyen akár az angol labdarúgásra, vagy Manchesterre, hiszen ő egy top csapatban lett kapus, és ott már azért Schmeichelnél jóval nagyobbat kellett volna alkotni, és mondom, 35 évesen került oda, tehát ideje sem lett volna, hogy Schmeicheli magasságba emelkedjen házon belül, de ha csak azt nézzük, hogy ránk kapusokra milyen hatással volt az ő lábbal való játéka, és hogy szerintem milyen szemléletet nyitott a kapusposzton, az, hogy 35 évesen is lehet fejlődni, tehát hogy ugye úgy vagy vele, mindenki 20 éves korodig edzel, mint az állat, aztán egyszer csak elérsz egy szintet, szinten tartasz, aztán beletörődsz abba, hogy mész lefelé, és hogy egyszerűen jönnek a fiatalok, és már valamit jobban védik az itszert, jobbak lábbal, bátrabban jönnek ki, te 36 évesen már lehet, hogy óvatosabban mész ki egy edzésen, azok belevetődnek mindenbe még 20 évesen, és hogy ez az élet törvényszerűsége, és hogy engem Van der Sar, vagy ő nyitotta fel a szememet, hogy ennyi idősen is lehet fejlődni. Tehát hogy az, hogy 35 évesen azt mondják, hogy innentől akkor lábbal való játék az egy kritérium, és te megoldod, azzal az bizonyította, hogy én nem kereshetek 20 évesen kifogásokat valamire, hát ő ott van 35 évesen, és megcsinálja. Szóval, hogy szerintem ez a fajta hatása viszont ez túlmutat a Manchester meg a Premier League, ez egy globálisabb hatás az, hogy az egész kapus társadalomnak egy inspiráció, hogy igenis bármikor fogékonynak kell lenni a munkára meg az ötletre. Én ezért, én vele szemben elfogult vagyok, ezt bevallom, de ez nem Juventushoz, meg ez semmi, ez milyen fajta elfogult. Szerintem ő olyan, akkor olyan korban a focinak, mármint az ő korát tekintve, amikor már nem kellett volna, hogy az legyen.
1: Én szerintem a Schmeichelnek a Manchester Unitedra való és az egész korszakra való hatás az nagyobb, mint a Van der Sarnak. De én azt gondolom, én a Schmeichelt mindenképpen ez a hármas elé teszem abszolút.
0: Mármint a hármasból a legelőre.
1: Igen, de a hatás miatt, és nem feltétlenül a...
0: Hát akkor Schmeichel nagyon magasan van, mert akkor cseh negyedik, ezt akkor megkérdőjelezzük. De akkor így Kurta ötödik helye valid, vagy akkor hogy csináljuk? Mert Van der Sar harmadik, de nem lehet harmadik, annak lejjebb kell csúsznia, hogyha Schmeichelt elé akarjuk rakni.
3: Hát akkor jelen pillanatban Schmeichel a harmadik, Van der Sar a negyedik, Courtois az ötödik, és akkor a hatodik helyre csúszik cseh.
0: És hetedik meg Casillas.
3: Courtois meg cseh között tudtok cserélni. Hetedik Casillas, azt most már nem bolygassuk.
0: Az már fix, az beállt?
1: Jó, ki a második?
3: Neuer és Buffon maradt. Tehát igazából ebből jó, kell
0: most
3: majd eldönteni az elsőt.
1: Én elmondom az elsőt, az én elsőmet. Tudásra, hatásra, én szerintem Buffon. Szerintem a kapustársadalomnak a 80% hogy egyetért abban, hogyha kapusságot nézzük, akkor Buffon az, aki az első helyet elfoglalja szerintem ebből a sorrendből.
0: Nálam is, én is Buffont írtam. De én azt hittem, hogy ebben benne van az, hogy én tehát
1: olasz.
0: Rajta nőttem fel 2001-ben, amikor a legnagyobb Juventusos éveim voltak.
1: Leigazolják. Én nem vagyok Juventusos, de az, hogy a Van der Sarra hozzák rá 56 millió euróért, vagy valami ilyesmiért igazolták akkor. Igen, 2000-ben.
3: Igen. Nagyon durva
0: hát összegélt. Hát az a mai napig szerintem az egyik legdrágább kapus transfer.
1: Igen, lehet, hogy vizsgálták azóta, de
0: előteremtették rá valahogy.
3: 53 millió euró volt, ugye a Pármából, 2001-ben.
0: Az egy inflálódott állapot, nézzük, hogy az ma mennyit.
3: És akkor meg olasz lira volt, tehát még csak nem is euró.
0: Igen, lira volt, az még lírába ment az a biznisz.
1: Baj vagyok a Bundesligában, mert nem vagyok nagy bundesligás. Nekem az angol, Angliában megfordul, és ott kimagasló kapusok nekem mindig magasabban vannak, viszont a Neuernek
3: a... Buffon sem fordult meg
1: Angliában. Tudom, a Buffon az egy unicorn is, vagy nem tudom, egy maverick, vagy nem tudom, mi a jó szó arra. Tehát az más, ott a kapus technika.
3: Úgyhogy intézmény, fogalmazom
1: ki. De ott a szakma, tehát ott a beleállások, amilyen pozíciókat fog, ott nincsen, nem is nagyon van rossz, nem emlékszem, hogy ott lett volna a rossz mozdulat, vagy rossz pozíciófogás, vagy bármi, amiből kellett volna valamit. De aztán biztos volt, csak ő
0: nagyon annak... kevés, nagyon, de tényleg.
1: Tehát ő tényleg az olasz kapusságnak a csúcsa. Az ő egy Maserati, vagy nem? Vagy mi,
0: hát én azt gondolom, hogy az egész egyetemes labdarúgásnál szól, hogy az a Ádi egy szempontot, vagy ez egy szakmai szempont, tényleg az, hogy a helyezkedéstől kezdve, hogy hova pattantak ki róla a labdák, tehát elég csak azt megnézni, hogy hány olyan, most említették Kánt. Kánt fölköhögte azt a 2002-t, Buffonnál elképzelhetetlen. Tehát a ki is jött róla, az olyan messze pattant, az olyan szög, tehát hogy még a róla kipattanó labdát is valahogy irányította. Volt még egy utolsó pillanatban, volt egy olyan lélek jelenléte mindig, hogy hogy azt meg kell, hogy ússza, és ugye neki is azért 1000 perc fölötti kapott volna neki a szériába, legtöbb szériá meccs.
3: Na de akkor most itt megpróbálok kekeckenni, egyetlen hiányzó cím azért van. Igen.
0: Hát jó, BL, azt tudjuk.
1: De... Hát, mert nem kell fel a Juventusban.
0: Három elveszített döntő, de...
3: És főleg neki az a 2003-os, az nagyon fájott, abból nagyon nehezen állt föl, hogy ott hiába védett kettőt a 11-es párbajban, mégis kikaptak.
1: És hát jó, azért 2006-ban gyorsan nyert.
0: Igen, hamar túltatta magát. És azért játszott egy EB-döntőt is, amit a legjobb spanyol válogatott ellen, ugye az az a 4-0, igen, de az utolsó 10 percben volt két gól.
1: Szerintem, hogyha itt a tenisz példát hozunk egyébként, akkor lehet a Federerrel.
0: Ő a Federer.
1: Tehát, hogy igen, a mozgás kultúra.
0: Na igen, pont azért mondtam, hogy a Federert meg lehet nevezni valahol a legjobb teniszezőnek, mert az, amit tehát a statisztikában, amit az ember érzetre kapott meg, amit a szemteszten átment. Federer mindig átment a szemteszten. Uh-huh. Ott nem bántotta soha semmi az ember szemét. Buffon ugyanezt szerintem, hogy ott nem érezte, az főleg egy kapus, aki próbált a szakmai szemmel, próbáltad utánozni. Tehát ő volt az a lehetetlen kategória, és a szerintem, ha itt most a listán szereplő összes kapus, összes topvédését kigyűjtjük, szóval olyan szinten elmozdul az is Buffon élet, tehát olyan emlékezetes, fontos pillanatban mutatott, nagyon nagy bravúrok.
1: Végiesen, könnyedén, jó irányba, de mégse rájátszva. Ferrari, vagy Mazzara, nem tudom. Tehát ez az olasz.
0: Az olasz topvédését kigyűjtjük. Szóval olyan szinten elmozdul az is Buffon élet, tehát olyan emlékezetes, fontos pillanatban mutatott, nagyon nagy bravúrok.
1: Végiesen, könnyedén, jó irányba, de mégse rájátszva. Ferrari, vagy Mazzara, nem tudom. Tehát ez az olasz.
0: Jó az olasz példa, de hát akkor Rolls-Royce az autóknak. Hát az, nem, van az
1: Big Ford, nem?
0: Van a, hát, egy ütött kopott Ford.
1: Mi röhögünk itt, nem a
0: Pinkfordon. Két erdőt döntő egymás után, ezt kinevetjük.
3: De egyébként így is, tehát annak a hiányzó BL címnek az ellenére 10-szeres olasz bajnok, francia bajnok is lett a Paris Saint-Germain-nál, olasz kupát 6-szor nyert, 3 bajnokok ligája döntőben szerepelt, és akkor ugye ott van a világbajnoki cím, ami egyáltalán nem elengedhető.
0: És úgy, hogy azon a világbajnokságon 2 gólt kapott Olaszország, az Amerika elleni csoportmeccsen.
3: Milyen védelem volt előtte?
0: Zámbrotta öngól, és a döntőbe Zidánnak a 11-essel fölsök a pufás Panyenka. Tehát, hogy azon a VB-n tényleg legyőzhetetlen volt Buffa. Szóval az a kis jó, most az a nem ártotta, nem tudom, a Zámbrotta, Cannavaro, ezt a Materazzi, meg ezek a fiúk sem ártottak előtte, de tényleg azon a VB-n ott tényleg olyan kisugárzást láttunk Buffonon, ami szerintem semmelyik másik világbajnoki címig menetelő válogatottnál nem láttunk az adott kapuson.
3: Tehát Buffon első helye az kőbevésett. Akkor most azt magyarázzátok meg, hogy Neuer miért csak a második? Második?
0: Nálam igen, de Ádi ugye ez
1: a... Másodikra tettem, de nem tudom, hogy...
0: Ő nála is második? Egyébként? Hát akkor...
1: De őt például hajlandó vagyok egy picit lejjebb csavarni.
3: Schmeichel miatt
1: vagy akár a Fandeszer miatt. A lényeg az, hogy a Neuerre kapcsolatban megint csak az a fajta korszakalkotás, ami új. Tehát jöttek ezek a különböző a csillagvédések, a lába való játék, ami...
0: 40-en söpröget.
3: Ami azonnal az eszembe jut, az az Algéria elleni 8-a döntő a 2014-es VB-n, ahol ez, hogy ő ott kvázi söprögető játszott, és az Algír kontrákat akadályozta meg azzal, hogy 40 méteren szerelt be csúszva.
1: És addig ilyet nem láttunk. Voltak persze, akik kiebb játszottak, de ez olyan extrém volt, és olyan komfortosan mozgott, hogy nem minden kapus edzőt, tehát a hideg kirázott szerintem. Úgyhogy...
0: Meg hát neki szerintem, én azt mondom, hogy neki második hely jár ezen a listán. A világbajnoki cím és a két BL győzelem amellé, hogy tényleg még a játékot is megreformálta. Tehát, hogyha a Van der Sarnál behoztuk szempontnak a hatást, vagy hogy milyen reformot mutatott ugyanes Schmeichelnél, de ők válogatott szinten nem nyertek ilyen trófeákat. Ez szerintem mindenképpen Neuer felé kell, hogy billenjen, és talán hát ugye a pozíciójából adódóan minden idők egyik legszebb élgóját is neki köszönhetjük, amikor a Schalke csukafejes, ugye 40-re kifejelt a labdát, és Stankovic egyből vissza még egy Schalke Interen, úgyhogy Neuer még a mentéseivel is ikonikus gólpasszokat adott
1: az
0: akaratán kívül, én nálam ő a második, és úgy, hogy alapvetően én sem vagyok elájulva, úgy maga az, hogy a Bundesliga, tehát a 90-es évek kálcsója, meg a mai modern Premier League, és a Barca Real által dominált La Liga, ez valahogy úgy, tehát a Bundesliga-nak nincs egyszerűen olyan korszak, amire azt lehet mondani, hogy na, tehát a mi életünkben. Most nem tudom, hogy a 70-es évek Bayern triplája a Rummenigge Szepmájer, tehát hallottuk, aztán nem tudom, hogy akkor a Bundesliga mit képviselt a világban, vagy hogy akkor az volt a legjobb, de hogy mondjuk a 90-es évek elejétől, amióta mi Ádival rajongunk a fociért, a Bundesliga soha nem volt olyan szereplője a nemzetközi labdarúgásnak, csak a Bayern München. A Dortmund egyszer-egyszer becsúszott, nyertek bajnokot, játszottak döntőt is, nem is egyet. Sőt, Leverkusennek is volt jó időszaka.

0: de ez mondjuk a világbajnoki címből, vagy a bajnokok ligája győzelmekből semmit nem volna, és 2013-ban, amikor először nyert, igen, 13-ban a Bayern Neuer,
1: a Dortmund ellen.
0: Igen, a Dortmund elleni döntő, akkor én kim voltam Münchenben a negyed döntőn a Juve ellen, a Buffon meg Neuert egyszerre láttam azon a meccsen. Mondjuk ez így most áll össze bennem, hogy láttam két legjobbnak gondolt kapus, láttam egyszer egy időben a pályán, de tényleg az a kisugárzás, meg tehát ott mind a két kapus, az lenyűgöző volt, tehát így őket élőben, és akkor jó, Buffon ott már a csúcson, tehát a csúcson túl volt. Neuer a VB cím.
1: Neuernek az a 2014-es, 2013 BL cím, 2014 világbajnoki cím, az a csúcs.
2: Ez igen, tehát ez a 10 évvel ezelőtti korszak, meg a 10-12 évvel ezelőtti korszak, amikor ott egyszerre összejöttek a BL, VB és az újítások.
1: Megvan akkor az első kettő. Buffon, Neuer, és akkor harmadik, negyedik pozícióba még nem raktunk senkit. Van der Sar, valamint Cseh, és még Schmeichel pozíciója kérdéses. Nem tudom, hogy itt Courtois ötödik helyét kőbe véssük-e, mert Casillas hetedik pozíciója az már biztos, tehát ott ne bolygassuk azt. A harmadiktól a hatodikig kell megtalálni a sorrendet, ez pedig Schmeichel, Cseh, Courtois, valamint Van der Sar.
2: Sok mindenben megegyeztünk itt szerintem, de én a harmadikra tenném a Schmeichelt. A hatás miatt, a kisugárzás egybeforva, a Premier League-vel egybeforva, az angol, vagy a Nagy-Britanniának ez a felfelé ívelő pályája a 90-es években, a zenével, Manchesternek a megkoronázza ezzel a triplával, ami egészen a Manchester City menetelésig nem volt látható. Én szerintem olyan hatása van, ami még a Csehnek és a Van der Sarnak sincs. Mondom, hogyha pusztán kapus technikai, meg másokat nézzük, akkor lehet ezzel vitatkozni, de én szeretném őt kérni a harmadik helyre.
0: El tudom fogadni egyébként. Mondom, nálam csak azért volt hetedik nyitásnak, mert keveset láttam. Tehát, hogy de ahogy Ádi beszél róla, nem tudom egyszerűen ezt nem elfogadni. Tehát így kell beszélni valakiről, akit szeretsz, aki úgy gondolod, hogy hatott rád is, igen, hogy te is azért álltál ott, te is úgy akartál védeni, tehát ezek fontosak.
2: És a Sir Alex Ferguson azt mondta, hogy a Van der Sarra, hogy Schmeichel óta a legjobb kapusunk.
1: Itt is így legyen? Tehát kövessék egymást? A negyedik a Van der Sar?
2: Ezt meg, hogy az Ádinak ez döntse el a két.
0: Ezt így igen, ezt akkor ezt így kérném én.
1: Na és akkor már csak két pozíció maradt nyitott.
2: Na, jó.
1: Courtois vagy Cseh?
2: Én azért Cseh, mert a Cseh az originál, és a Courtois az új Cseh.
1: Bólogat.
0: Igen, nálam Cseh előrébb volt a listán, ugye nálam negyedik, ötödik volt, most visszacsúsztak 5-6, mert Schmeichelt nem láttam jönni.
2: Ez egy ilyen edzői védelem, tehát itt meg bevallom őszintén, hogy van egy erős, nagyon erős, legmeghatározóbb Buffon szintű.
0: Ja, hát ami nekem Buffon, mi biztos, ami nekem Buffon, tehát én 13 éves voltam, de úgy, hogy Buffon, amikor a Juventusba került, ugye előtte én már ami Juve meccset tudtam, néztem, így elcsíptem akarva akaratlanul pár meccset összefoglalott rá, Junior Rijdúén, tehát elképesztő, olyan meghatározó volt az is, hogy én őt vártam a Juventusban.
1: Ezt szeretem benne, tehát ez a lényeg, a szubjektivitás, meg a személyes élmények egy ilyen listának. Hetedik Casillas, 8. Dida, 9. Alisson, és akkor a 10. pozíciót azt ott hagytuk egy picit a beszélgetés elején, hogy Lloris vagy Kán. Nem tudom, hogy itt mennyivel kerültetek közelebb a megoldáshoz.
2: Van már franciák?
1: Még nincs.
2: Akkor legyen egy francia bent, nem? Csak a német, meg ott van a második helyen.
0: Neuer. Mivel az én listámon Lloris szerepelt, Kán meg nem, ezért ha Lloris a 10. és Kán nincs a listán, akkor megmaradok az eredeti koncepciómnál.
1: Az első beszélgetésünk alkalmával fölhívtam Ádámot, és mondtam, hogy hát a 21. század kapusait kellene összeszedni, de olyat, akit láttatok már játszani, védeni, és hát így Kán is benne lehet. Kán? Hát az gond, hogyha ott van a listámon. Tehát...
0: tényleg ez ott a reakció. De például Oli Kán is ott lehet. Oli Kán nagy baj lesz.
1: Na, hát akkor így nagyszerű, megvan a 10-es lista.
3: 10. Hugo Lloris. 9. Alisson. 8. Dida. 7. Iker Casillas. 6. Thibaut Courtois. 5. Petr Cseh, 4. Edwin van der Sar, 3. Péter Schmeichel, 2. Manuel Neuer, 1. Gianluigi Buffon.
1: Bogdán Ádámnak és Holzer Ádámnak köszönöm a részvételt. Ez volt a közös lista a 21. század legjobb futballkapusaival. Várjuk a ti listátokat is az nsr@mtva.hu e-mail címre. Írjátok meg nekünk, hogy szerintetek ki a 10 legjobb. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
4: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Yeah,

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sportrádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sportrádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista a Nemzeti Sportrádióban. A közös lista az a műsor, amelyben két vendég állít össze egy közös rangsort előre meghatározott sportos témában. Apró csavar, hogy a meghívottak számára csupán a felvétel kezdete előtt egy fél órával derül ki, kivel kell együttműködniük. A közös lista előző részében a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzését szedte sorba Bene Ferenc és Hajdubé István. Az epizód bármikor visszahallgatható a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján. Ebben a részben pedig minden idők 10 legjobb Formula 1-es versenyzőjét rangsorolják vendégeim, akik pedig nem mások, mint Nádas Bence, olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok kajakozó, valamint Újvári Máté, az Enni Sport riportere. Sziasztok!
3: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
4: Sziasztok, én is köszönöm a meghívást!
2: Mind a ketten nagy rajongói, szerelmesei vagytok a száguldó cirkusznak. Van, aki a hivatását is ennek szenteli. Hát adódik a kérdés, hogy honnan kezdődik ez a rajongás, mikorról fakad ez a nagy szerelem a Formula 1 iránt. Bence?
4: Én sajnos a Schumacher éráról lemaradtam, és talán ilyen jó magyar család szokása, hogy vasárnap nagy ebéd után bedől a család a fotelba, és bekapcsolják az F1-et. Apám az nagyon szerette nézni, de nyilván egy keményebb hét után azért elbóbiskolt a rajt után, és fölkelt az utolsó körre. 2007-ben neki Alonso volt a kedvence, volt egy fiatal pilóta mellette, és én mondtam, hogy akkor én neki fogok szurkolni. Mondom, milyen jó lenne, hogyha ez a fiatal srác a akkori kétszeres világbajnoka fel tudná venni a kesztyűt. És hát én nagyon meglepődtem, hogy ez így is lett, és nagyon örültem neki, és kitartottam azóta is Hamilton mellett. A McLaren csapatot nagyon-nagyon szeretem, és örülök, hogy azóta újra fényt találtak az alagút végén, és tényleg a tavalyi évtől fogva pedig abszolút versenyképesek.
3: Máté? Azt azért mondjuk el, nem látják a hallgatók, hogy Bence egy McLaren-es pulcsiban érkezett a felvételre, úgyhogy
2: messziről is lerít. Mekkora hatása van a listára, az majd kiderül.
3: Abszolút. Hát én rólam viszonylag köztudomás, hogy én futballoztam 10 éven keresztül, tehát amikor fiatal voltam, akkor én labdarúgónak készültem, viszont pont évekkel korábban édesapám adott nekem egy fényképet, hogy na erre emlékszel-e, hogy amikor kicsi voltam, kb. 7-8 éves, és a 17. kerületben nyílt egy, hát ott laktunk, nem is tudom, egy pláza, vagy egy bevásárló központ, és ők hoztak egy replika Ferrari autót, akkor én ott pózoltam mellette, és akkor van egy ilyen képem, hogy focis pólóban egy Ferrari mellett pózolok, mert hogy nekem a Ferrari, mint gyors vörös autó, az nagyon megtetszett kiskoromban, de egyébként pont a foci miatt nekem is Bencékhez hasonlóan sokszor ez az emlékképem maradt meg, hogy vasárnap családi ebéd, na akkor kapcsoljuk be a tévét, nézzük meg, hogy mi történik, a rajt az mindig izgalmas. A futam úgy hébe-hóba, de a vége meg szintén az. A világbajnokokkal nyilván mindig tisztában voltam, mert úgy önmagában a sport is érdekelt, azon belül pedig a Forma 1 az értelemszerűen, mivel nagyon gyors autók, nagyon gyors sofőrökkel a világ minden szegletéből, és ugye a világ minden pontján versenyezve, ezért számomra ez mindig egy érdekes sportág volt. Azt egyébként soha nem gondoltam, hogy ebbe dolgozni fogok, de hála az égnek végül így alakult a pályafutásom.
2: Mennyire lepett meg, hogy Bencével kell együttműködnöd?
3: Nagyon, mert amikor te felvezetted nekem, hogy itt mi fog történni, az én fejemben pörgött néhány név, biztos voltam benne, hogy nem a legevidensebb jön. Én azt gondoltam, hogy vagy újságíró érkezik, tehát hogy jöjjön egy effektíve idézőben tévés, és mellé egy újságírót hozol, illetve tudtam még egy-két másik sportolót, akik otthon vannak a Forma 1 világában, de Bence nekem most újdonság, úgyhogy ezúttal is köszönöm ezt a meghívást, meg ezt a műsort, mert most már legalább ezt is tudom.
2: Milyen volt Mátéval együttműködni?
4: Hát óriási élmény, hiszen mindig, amikor bekapcsolom a tévét, nagyon sokszor látom, hogy vagy helyszínről tudósít, vagy pedig bent a televízió keresztül, úgyhogy nekem ez már egy élmény, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ez így megadatott, és tényleg kíváncsian várom, hogy hogyan vívunk itt most meg.
2: Az előzetes listán 9 egyezés volt, ez nem pozícióban, csak név. Uh-huh. Tehát mindössze egy eltérés, ez azért már azt jelzi előre, hogy nagyrészt egy húron pendültetek, viszont itt volt vita a helyezéseket illetően. Anélkül, hogy bármi konkrétumot elárulnánk, volt-e olyan kimaradó, akitől nehezen tudtatok megválni, valamint, hogy milyen szempontokat vettetek sorba akkor, amikor a saját listát összeállítottátok, Bence?
4: Próbáltam így inkább a versenyzői részét megfogni. Nyilván egy-két embernél a sportákhoz való, nem is tudom, hozadékot is próbáltam nézni. Nyilván amiket én tudtam, én azért inkább így a 90-es évektől vagyok tisztában a Forma 1-el, és 2007-től nézem stabilan. Úgyhogy így a korai években ezt nem nagyon tudtam. Hát egy névben egy nevet kellett így elengednünk, de az szerencsére nem nekem. Úgyhogy...
3: Bence erősebb volt, igen.
4: Igen. Úgyhogy leszkanderoztuk itt az asztalnál, de szerintem így is egy jó listát raktunk össze.
3: Én azt előre bocsátanám, hogy utálom ezeket a listákat. Tehát, hogy kifejezetten nem szeretem. Ennél rosszabb már csak az lett volna, hogyha azt kell mondani, hogy ki a legjobb. Bár ugye ez szerint a lista szerint ott van, hogy
2: döntöttetek
3: a legjobb. De nekem ez a futballban is most akkor Ronaldo vagy Messi. Kicsit itt is ez az érzésem, hogy szerintem nagy point azért nem fogunk lelőni, hogy van 2 hétszeres világbajnok a mezőnyben jelen pillanatban. És nyilván a Forma 1-ben azért szerintem a világbajnoki címek mennyisége az nagy mértékben meghatározta a mi listánkat is, Bencével együtt. Nem tudom, kimaradókat mondhatok-e már esetleg. Tehát például, hogyha csak mint személyiség, és egyben mint vezető, vagy hát ugye sofőr, vagy kinek hogy tetszik, autóversenyző, akkor nekem mondjuk egy Nigel Mansell kifejezetten hiányzik erről a listáról, de ha megnézem, hogy kik vannak bent, akkor nem tudom azt mondani, hogy ő egyébként jogosan fért volna be a top 10-be. Ugye itt Bence utalt rá, hogy nagyobb a bicepsze, mint az enyém, és ebből kifőleg például Sir Jackie Stewart nem fért be az első 10-be. Nekem ez egy minimális szívfájdalom, de elfogadom, és meghajoltam Bence akarata előtt, de mondhatnám mondjuk még Hilléket is, tehát hogy szerencsére azért a Forma 1-ben több mint 10 olyan versenyző volt vagy van, akik egy ilyen listára joggal pályázhattak volna, hogy bekerüljenek.
2: Nálatok a beugró egyértelműen az volt, hogy világbajnok legyen egy pilóta, csak ilyen versenyzők közül válogattatok, és hogyha végigfutok a 10-es listátokon, akkor mindössze egy olyan versenyző van, aki egyszeres világbajnoknak tekinthető, majd kiderül a konkrétum, de a többszörös világbajnokok közül kimaradt például, akiket nem említettél, Jack Brabham, Nelson Piquet, Alberto Ascari, Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, bármelyik nálad, Bence, egyáltalán szóba került, felvetődött
4: Häkkinen
2: a neve?
4: Häkkinen a szóba került, Nelson Piquet is, hiszen azt hiszem talán ő meg Verstappen tartják azt a rekordot, hogy olyan autóval nyertek egyéni VB-t, ami azban az évben nem nyert konstruktőri címet, talán ők vannak ketten, akik ezt kétszer meg tudták ismételni.
3: Igen, Piquet nálam is egyértelműen ott volt azon a bizonyos listán, és hát ugye ilyenkor jön be az, hogy akkor milyen szempontok szerint rakod össze, hogy most idézelve csak azt nézed, hogy hányszoros világbajnok, hány futamot nyert, de közben azért, hát majd mondjuk nyilván az adott személyeknél, hogy mik azok az extrák még, amik mellette szólnak, úgyhogy csak ismételni tudom magam, nem szeretem ezeket a listákat, de Béla, csak a te kedvedért most itt vagyok, és
2: nem szeretted meg most sem.
3: Nem, nagyon nem, mert mondom, kicsit ez az almát a körtéhez hasonlító dolog. Az az érdekes, hogy ebből a 10-ből egyébként tudnék kiemelni 3-at. Tehát, hogyha azt mondod, hogy emelj ki 3-at, kérdés nélkül kiemelek 3-at, de abban már sokkal nagyobb vitám volt saját magammal is, hogy a 10-be, tehát hogyan egészítem ki ezt a 3-at, és alakul 10-é.
2: Szerintem ne is várjunk már sokáig, akkor nézzük ezt a 10-es listát, mert hogy a Formula 1 1950 óta íródó történetében 34 különböző világbajnokot avattak, és közülük 10 versenyző fér fel a ti listátokra. Hát akkor derüljön ki, hogy Nádas Bence és Újvári Máté közös listájára melyik 10 versenyző fért fel minden idők 10 legjobbját illetően.
5: 10. helyezett Kimi Räikkönen.
2: 2007 világbajnoka, a finn jégember, a Formula 1 egyik nagy egyénisége Kimi Räikkönen, aki azzal, hogy ő mindössze egyszeres világbajnok, a képességeinek megfelelően tudott-e sikereket elérni, vagy azért egy világbajnoki címnél szerintetek több volt benne, hogy látjátok?
3: Kezdje Bence, mert ugye itt ment a szkanderozás, és végül az ő hatására került Räikkönenbe a top 10-be.
2: Az egyetlen egyszeres világbajnoka.
4: Igen, hát egyrészt az emberi mi volt, szerintem nincs olyan Forma 1-es rajongó, aki ne szeretné Räikkönent. Én nem tudok olyan embert, akinek bármilyen negatív vonatkozásai lennének vele szemben, plusz ő az egyetlen egy olyan F1-es versenyző, aki V10-es, V8-as és a turbohibrid érában is tudott nyerni futamot, az azért szerintem nem semmi. Amit a Lotus-szal művelt, hogy majdnem csődbe is vitte őket, valamint tudott ott is nyerni futamot, Abu Dhabiba, az a klasszikus mondat is szerintem mindenkinek megvan, valamint azért mondjuk 2003-ban nincsen annyi kiesés a McLarennek, akkor ott is szerintem tudott volna nyerni VB címet.
3: Ugye ez a klasszikus sokszor elhangzik, most ez a bizonyos nyers tempó, hát ez Räikkönennél pokoli volt, tényleg elképesztő volt. Ugye úgy szólt a kérdésed, hogy a teljesítménye vagy sebesség alapján több világbajnoki címre is érdemes lett volna, szerintem igen. Tehát, hogyha megnézzük akárcsak a minisztánkat, vagy összességében a világbajnoki címet szerző pilótákat, hogy...
2: Itt a vita során neked volt egy fél mondatod, hogy ő nem igazolt jól.
3: Hát abszolút nem igazolt jól, illetve nekem Räikkönen kapcsán

0: szakágakban milyen sikereket ért el, és abszolút kiderült róla, hogy tényleg elképesztően jó autóversenyző, aki nem csak egy bizonyos szakágban vagy sportágban tud sikeres lenni, hanem ahol sebesség van, és ahol vezetni kell, ő ott mindenhol elboldogul.
1: Belekósolt a rally, valamint a NASCAR világába is, erre próbált elutalni, és azért az is mondjuk mutatja az ő hosszú pályafutásának eredményességét, vagy az első és az utolsó nagydíja között, hát elképesztően hosszú időszak, 15 év telt el, ez a leghosszabb, amit egy versenyző fel tud mutatni. Hiányzik a mezőnyből számodra?
2: Nekem tetszettek, hogy mindig voltak nagy pillanatai, talán 20-21-ben a portugál nagydíjon volt talán az, hogy az első körbe 10 helyet ment föl az első körbe. Utána el is veszítette az, de az szerintem ő is nagyon élvezte.
0: Én azt mondom, hogy a karaktere mindenképp hiányzik a Forma 1-ből, tehát tipikusan az a nem is tudom, ikon, egy adott sportág ikonja vagy álló csillaga, aki a pályán nyújtott teljesítménye mellett leginkább a pályán kívül mutatott teljesítményével, reakcióval vívta ki, és egyébként népszerűsítette a sportágat, mert hogy a többség valóban még amikor negatívan akart megnyilvánulni, valakit elküldött melegebb éghajlatra, még azt is annyira humorosan és szerethetően tette, hogy mindenki rákattintott, megnézte, stb. Tehát ilyen egyéniségekből sajnos egyébként szerintem egyre kevesebb van már a jelenlegi Forma 1-ben, és egyébként ha megnézem, hogy például most ami zajlik a McLaren csatánál, csak egy nagyon rövid kitérő, hogy gyakorlatilag a különböző sajtófőnökek ott vannak a pilóták mellett, és megmondják, hogy mit mondhatsz, és mit kifejezetten nem mondhatsz, hát ilyet Räikkönen nem lehetett csinálni. Tehát ami a szívén, az a száján. Ilyenből nekem egy kezem bőven elég, de lehet, hogy két ujjam is elég lenne a jelenlegi mezőnyből, hogy fölmutassam, és megmondjam, hogy kik azok.
1: A 10. nálatok tehát Kimi Räikkönen. A 9. pozícióba pedig egy olyan világbajnok pilótát tettetek, aki még aktív, ráadásul kortársa Kimi Räikkönennek.
3: 9. helyezett. Fernando Alonso.
1: 2005 és 2006 világbajnoka, a 44 éves spanyol pilóta pedig szép lassan azért közelít a felé, hogy 500 nagy díj meglegyen számára, tehát ő is csak úgy, mint Räikkönen, hosszú-hosszú éveket, évtizedeket töltött el a versenysportban. Az, hogy Alonso ott legyen a 10-es listán, az nálatok egyértelmű volt? Tehát magától értetődött, Bence?
2: Nekem igen, habár azt a listát biztosan vezetni, hogy hogyan igazoljunk a lehető legrosszabbul. Sajnos az ő pályafutásában ez így alakult, de mindig próbálta a lehető legtöbbet kihozni. Ha mással nem tudott versenyezni, akkor azon volt, hogy a csapattársát a lehető legjobban elgyepálja a pályán. Úgyhogy nekem mindig is egy üde színfolt volt az F1-ben. Ő neki nem lehet megmondani szerintem, hogy egy sajtótájékoztatón mit mondjon. Ő még a rádión is egy hétszeres világbajnokot simán elküld melegebb éghajlatra.
0: Ő az egyik, akire céloztam, úgyhogy ráéreztem az előbb, amikor azt mondtam, hogy két ujjam elég a jelenlegi mezőnyből. Abszolút nem volt kérdés, hogy itt van a top 10-ben, sőt, ha az igazolásai csak egy picit jobbak, vagy azon a bizonyos három évzáron, amikor egyébként ugye szintén lett volna még esélye világbajnoki címet szerezni a két VB elsősége mellett, egy kicsit nagyobb szerencséje van, akkor azt mondanánk, hogy egy három vagy akár négyszeres világbajnokról beszélgetünk, és akkor meg egyértelmű, hogy nem hogy top 10, akkor szerintem top 5. És ugye ott vannak az ő kitekintései, hosszú távú versenyzések, Le Mans, elment Amerikába, mindenhol bizonyította azt, hogy egészen hihetetlen tehetsége van az autóversenyzéshez. Többször beszélt arról, hogy ő annyira elhivatott, hogy gyakorlatilag az egész életét erre szánta, ezért nincsenek gyerekei sem. Cserébe mondjuk van egy csomó csapata, gokárt csapat, jelenlegi mezőnyből ugye Gabriel Bortolitónak a menedzsere, ami szintén egy kicsit pikáns. Azért durva szerintem pozitív értelemben Alonsónak a teljesítmény, amit ő lerakott, mert az adás előtt most direkt néhány versenyzőnek a top 5, top 10-es listára rákerestem. Nem találtam olyat a jelenlegi mezőnyből, akit, hogyha megkérdeztek arról, hogy mondjuk egy top 3-at állítson össze, akkor Alonso ne szerepelt volna ott. Tehát Max Verstappen, aki nem árulunk egy nagy titkot, szerepel a listánkon, egyértelműen azt mondta, hogy a jelenlegi mezőnyből csak egyet rakna oda, Alonsót, kérdés nélkül.
1: Pedig ott van egy Hamilton is akár a mostani mezőnyben. Alonso úgy van ott a jelenleg is aktív versenyzők között, hogy ő, hát most már 44 éves. És ő azért úgy volt kétszeres világbajnok, hogy akkor a legfiatalabb, tehát akkor ő a csúcsot tartotta, hát aztán szépen sorban jöttek utána a még fiatalabbak és a még fiatalabbak, de mégis most már, tehát hogyha végignézünk a karrierjén, 2001 óta húzódik, még mindig aktív. Mi az, ami őt ott tartja még mindig a Forma 1-ben?
2: Nagyon keres.

0: esi azt a harmadik VB címét.
1: Van rá még esélye?
0: Hát, ha 2023-at alapul vesszük, amikor ha érzi a kocsival, hogy ez képes dobogóért, meg akár győzelemért harcolni, akkor megérzi a vérszagát és megy, mint egy vadállat. Ez nem tanítható ösztön, ez egy top versenyzőnek benne kell, hogy legyen a vérébe, hogyha érzi, hogy azon a futamon neki van egy pici szansa is, hogy fölérjen a dobogóra, vagy nyerjen, akkor átkapcsol beast módba, és megy, mintha nem lenne holnap.
2: Ez abszolút így van, ezt magam sem mondhattam volna szebben, klasszikus állat, tehát hogy csak és kizárólag a győzelem hajtja és érdekli, semmi más. Az, amiért ő még itt van, az egy futamgyőzelem minimum, tehát nagyon szeretné, hogy azt a hosszú negatív sorozatát megszakítsa, ugye a spanyol nagydi még az utolsó, amit nyert felfutása során nagyon régen, de 26-ra ugye most már Adrian Newey-vel az Aston Martin nagyon reménykedik abban, hogy esetleg egy olyan autójuk lesz, ami Alonsónak egy újabb, hát ha nem is VB esélyes, de mondjuk futamgyőzelme esélyes autó legyen, de annyit még hadd tegyek hozzá, hogy amikor Raikkonennél azt mondtuk, hogy azért van egy karaktere és egy pályán kívül egyénisége, hát ez Alonsóra is igaz. De ez a csapattársadat hogyan tett tönkre, és konkrétan hogyan filézt ki, tehát ebben Alonso azért nagymester. Tehát iszonyatos intelligenciával rendelkezik, és ennek az egésznek az a gyökere, hogy a Forma 1-ben az elsődleges, hogy a csapattársadnál legyél jobb. És ezt Alonso szerintem kimaxolta, és nyilván mai napig klasszikusan szoktuk idézni, amikor Alonso Hamilton csapattársa volt a McLarennél, hogy ezek ketten ott mit műveltek egymással, annál nem is tudom, gyilkosabb meg egymást jobban szétverő kapcsolat nem is nagyon volt, miközben a szezont még úgy kezdték meg, hogy közös sauna reklámban vettek részt, tehát így indult, akit érdekel, keressen rá nyugodtan, de Alonso ebben tényleg nagymester, ugyanakkor mondom, a pályán nyújtott teljesítménye az klasszis, vitathatatlan.
3: A 9. helyen tehát Fernando Alonso, most pedig következik a sportág egyik legendája.
4: 8. helyezett Niki Lauda.
3: Az ő története a Nürburgringi balesettel és az abból való visszatéréssel együtt, hát az elképesztően inspiráló, nem véletlen, hogy filmrendezőket is megikletett. Az, hogy ő milyen szemlélettel közelített ehhez a sporthoz, azt, hogy a Formula 1-et egy teljesen más szemszögéből fogta meg versenyzőként, talán az is egyedülálló. Mi döntött végül is Niki Lauda mellett? Miből áll az ő versenyzői profilja, ami miatt neki a 8. pozícióban mindenképpen van helye?
0: Számomra az, hogy láttam, hogy hogyan építette föl a Mercedes-t ugye Schumacherrel és Rosberggel, valamint Brownnal, plusz még az is, hogy egy olyan filmet láthattam, ahol a rendezők nagyon megfogták azt, hogy még ha van, akit mondjuk nem is érdekel annyira a Forma 1, szerintem az is úgy állt fel a moziban a Rush című film után, hogy azt a mindenit. Ez a film, ezt összerakták, és tényleg valós megtörtént események alapján volt az megcsinálva, és mindkét pilótát lehetett abban a filmben szeretni, és szerintem utána, aki egy kicsit is rajongott az F1-ért, utána biztos, hogy ráguglizott, hogy akkor Niki Lauda az akkor hogyan és mint érte el ezeket a sikereket. Én is így tettem.
3: 1976-ról van szó, amikor Hunttal nagyon nagy versenyt futnak a világbajnoki címért. Háromszoros világbajnok Lauda, és azzal, hogy ő 1977-ben és 1984-ben is nyert világbajnoki címet, ez a legnagyobb távolság egy versenyző esetében két világbajnoki elsőség között. Az, hogy ő ott 1976-ban Hunttal szemben alul maradt, az azért nagy részbe tudható annak is, hogy balesetet szenvedett a Nürburgringen. Az mennyire befolyásolta az ő pályafutását szerinted, Máté?
2: Hát ugye erről ő sokszor beszélt, hogy ott azért sok minden átfut az agyadon. Mármint ő mondta ezt, nekem nem volt ilyen jellegű balesetem, és nyilván remélem nem is lesz. De azért önmagában az a tény, hogy onnan ő vissza tudott állni, vissza tudott jönni és fel tudott állni, az már egy hatalmas dolog, és nem csak úgy tette mindezt, hogy visszajött, és akkor nem tudom, autóba ült egyszer-kétszer, körbeért lett 10., 8., 7., hanem utána még ugyanúgy jöttek a sikerek és győzelmek, ez mindenféleképpen az ő tehetségét, és egyébként akarát erejét is mutatja. És ugye Bence mondta az elején, hogy a Mercedesnél a sikerkorszak a hibridéra elején ott az egyik fő olyan ember volt, aki letette az alapköveket, ott is egyébként ez a hatalmas akaraterő és alázat hajtotta őt. Tehát az, hogy most ő nyert 3 világbajnoki címet, ez nem tudom, ha kettőt nyert volna, vagy négyet, én akkor is nagyjából ebbe a pozícióba raktam volna. Fixen helye van a top 10-ben, nem a legjobb egyértelműen, de mindenféleképpen kiemelkedő, mind a pályán nyújtott teljesítménye, mind a pályán kívül nyújtott teljesítménye miatt. Hozzátéve, hogy hozzá azért olyan rekordok is fűzöttek itt, azt hiszem a másik világbajnoki címét követem valami évi 4 vagy 5 millió dolláros szerződést kapott azokban az években, ami egy hihetetlen mértékű összeg, azt hiszem most is mindannyian elfogadnánk ezt. Tehát akkor meg gondoljunk abba bele, hogy az micsoda sztori volt. Neki volt olyan, hogy nem tartották be a szerződésben foglaltakat, és fogta magát, és azt mondja, hogy a következő futamra nem jövök. Tehát egy iszonyatos öntörvényű ember volt, akivel nem lehetett mindent megcsinálni. És ugye ez az a korszak, ahol ezek az emberek, nem is azt mondom, hogy topzottak, de több ilyen jellegű ember volt, és ő is ezen karakán versenyzők közé tartozott, aki azért is tudott ekkora sikereket elérni, mert kemény fából faragták.
3: Ez a professzionalizmus az, ami őt különlegessé teszi?
0: Én, amit láttam belőle, igen, és szerintem a Mercedesnek az egy iszonyú nagy törés volt, amikor elvesztette Niki Laudát, mert szerintem, ha még a mai napig ott lenne a Mercedesnél, akkor biztosan nem mondhatom, de nem hiszem, hogy lejtmenetet vett volna a 22-es szabályváltozásoktól, hanem lehet, hogy még az elmúlt 3 évet is úgy húzta volna le, hogy igazi kihívója lett volna a Red Bullnak.
2: Én megkockáztatom, hogy ha a Lauda ott van, akkor Hamilton nem igazol el, akkor szerintem a mai napig ott maradt volna. Ugye legendás az a sztori, hogy egy hotel szobában győzködte Lewis Hamilton, hogy gyere át a Mercedeshez, minden jó lesz, meg fogsz nyerni mindent, és ugye ez be is igazolódott. És nekem riporterként az egyik legnagyobb élmény az mindig az volt, amikor Laudával tudtam interjút készíteni, mert ahogy beszéltünk róla, amilyen karakter, oda mentél hozzá, nem is másolt. Nem beszélt mellé, 3 mondatban tűpontosan és élesen összefoglalta a helyzetet, és még 2016-ban is, amikor ugye a csapatnál Rosberg és Hamilton őre menő csatát vívtak egymással, akkor is mindig elmondta, hogy figyelj, itt most Rosberg bután viselkedett, itt most Hamilton hibázott, tehát soha nem mentett föl senkit, mindig elmondta az igazat. Nagyon nagy vesztesége a formáinak.
3: Nádas Bence és Újvári Máté közös listáján Niki Laudát egy olyan versenyző előzi meg, aki az osztrákéhoz nagyon hasonló megközelítéssel rendelkezett.
4: 7. helyezett. Alain Prost.
3: A professzor, a 3-4-szeres világbajnok egyike, a második versenyző, aki legalább 4 világbajnoki elsőségig jutott el. Ugye a 70 éves francia FE kiválóság az Juan Manuel Fangio teljesítményét ismételte meg, annyi eltérés, hogy az argentin eljutott 5-ig, Prostnak nem sikerült, és Prostnak van egy hatalmas nagy riválisa azért abból a korszakból, amikor ő a 80-as évek végén, 90-es évek elején versenyzett, ez pedig Ayrton Senna. Na de az, hogy ő 4-szeres világbajnok, és hogy Sennát többször is meg tudta verni, itt a ti listátokon nem, az
2: évkötés, igen.
3: Mennyire mutatja Prost jelentőségét?
0: Mindenféleképpen azt mutatja, hogy vele tényleg kell számolni, és tényleg Lauda világbajnoki címe után fölvette a kesztyűt, és azt mondta, hogy akkor én vagyok most már a McLaren főversenyzőre, én vagyok a vezér, és ezt teljesítette is egészen addig, ameddig Senna meg nem érkezett a csapatba, és Monacón meg nem próbált neki egy kört adni, úgyhogy Prost volt a második azon a futamon, de hát sajnos kiesett.
2: Igen, ez egy korszakos rivalizálás, tehát hogyha arról beszélgetünk a Forma 1-ben, hogy kik voltak a legdurvább csapattársai egymásnak, akkor szerintem ez a Prost-Senna ez egyértelműen az első helyre kívánkozik, amikor 16-ben ugye volt a Rosberg Hamilton, akkor is mindenki ahhoz hasonlította őket. Manapság túlzásnak érzem a Piastri Norris belső ilyen kis visszafogott lájtos csatát párhuzamba vonni velük, de minden esetre Alain Prost ugye úgy lett 4-szeres világbajnok, hogy 3, de lehet, hogy 4 alkalommal második lett egyébként mellette még összetettben 4-szer. Köszönöm, hogy Béla mutatja közben pontosan. Szóval, hogy adott esetben, hát nem azt mondom, hogy simán, de benne volt a levegőben, hogy akár Hamilton Schumacher szintjére jusson.
3: De nagyon jó riválisai voltak abban a korszakban. Sennáról beszéltünk, de Piki akkor volt. Tehát őneki...
2: Az egy olyan korszak volt szerintem ilyen szempontból, klasszikus versenyekkel és klasszikus egyéniségekkel is. és Prosttal is volt szerencsém többször interjúzni, illetve a francia televíziós kollégáktól sokat kérdezősködtem Prosttal kapcsolatban, hiszen ő a visszavonulását követően azért csapatfőnökként, tanácsadóként ilyen-olyan szerepekbe felfeltűnt hosszú időn keresztül, és azt mondták, hogy hát nem túl könnyű ember, akit szeret, azt nagyon kedveli, akit viszont nem kedvel, azzal meg egy nagyon hűves és távolságtartó viszonyt vesz föl, és éppen ez volt a jellemző a csapattársaival szemben való kommunikációs viszonyra is. Nyilván a Sennás az egy extra sztori volt, viszont a professzor Becze nevet azt ugye egyrészt például a versenyzői intelligenciája miatt kapta, illetve volt szerencsém egy-két olyan szerelővel, mérnökkel, vagy akár ilyen fizioterapeutával beszélni, akik vagy ismerték őt úgymond munka közben, vagy dolgoznak olyannal, akik dolgoztak Prosttal, és mindenki azt mondta, hogy az ő visszacsatolásai, az autóval kapcsolatos visszajelzései a szerelők és a mérnökök irányába az első osztály volt. Ami most így egyszerűnek tűnik, meg mindenki azt gondolja, hogy minden versenyző ilyen, de nem minden versenyző ilyen, a mai napig sem. Tehát van, aki meg tudja azt mondani, hogy figyelj, hármas kanyarban nem érzem az autót, de miért? Ezt már nem tudom megmondani. Ő viszont tűpontosan minden egyes esetben meg tudta mondani, hogy mi a baj, és 10-ből 9-szer állítólag a változtatásokat is ilyen módon tudta közölni, úgyhogy elképesztő hasznos tagja volt egy csapatnak, amellett, hogy nem is volt lassú.
3: Nagy hatása volt a Formula 1-re Prostnak. Az, hogy ő Sennával rivalizált, az a rivalizálás az nagyban befolyásolja a Prostról alkotott véleményeket is. Hogy mennyire tudtál te, Bence, elvonatkoztatni ettől a rivalizálástól, akkor, amikor kifejezetten csak Prost teljesítményét nézted?
0: Nagyon nehezen tudtam kikapcsolni, hiszen a dokumentumfilmekben, meg a sorozatban is ugye Prost idézőjeles gonosz. A gonosz bácsi, akit le kell győzni. De hát nyilván a teljesítmény ott van, azért egy filmet, még ha dokumentumfilm, azt úgy építik föl, hogy legyen egy hős, meg legyen egy másik fél, akivel megvív. És hát sajnos Prostra maradt ez a szerep, de nem mehetünk el amellett, hogy ezt a 4 VB címet nem összesöpörte, hanem letette az asztalra, és tényleg olyan pilótákkal szemben tette le ezt az asztalra, ami lehet, hogy a mai mezőnyben sincsen.
3: Két nagy rivális közé beékelődött a listátokon egy 4-szeres világbajnok.
4: 6. helyzet. Sebastian Vettel.
3: Ugye Vettelt akkor, amikor berobbant a Formula 1-be, akkor Michael Schumacher méltó örökösének tartották, nevezték is Baby Schuminak, meg különféle beceneveket adtak neki, ami Schumacherre utalt. 2010-es évek elején volt a csúcsán a karrierje, akkor, amikor a Red Bull-lal nagyon egymásra talált versenyző és konstruktőr. Azzal, hogy Vettel 4-szeres világbajnok lett, itt is talán van egy rossz váltás, egy rossz igazolás az ő pályafutása során. Az amennyiben merítette ki a saját versenyzői képességeit?
0: Hát szerintem egész sokáig húzta, hiszen 2018 német nagydíjig nem tört össze, viszont 2018 német nagydíján volt egy törés szerintem a hazai nagydíján, ami torony magas esélyese volt annak a futamnak. Kicsit túl sokat kért azon a vizes pályán az autótól, és belecsapódott a falba, onnantól kezdve meg valami rossz irányt vett sajnos az ő pályafutásában, plusz még megkapott maga mellé 19-ben egy fiatal tehetséget, Leclerc-et, aki éhes volt, aki a 4.-5. helyekért is úgy küzdött, mintha győzelem lenne, de szerintem amit 2010-től 2013-ig véghez vitt, az brutál, plusz még az a statisztika, hogy a Toro Rossoval elért monzai sikere az a máig egyetlen egy siker, ami nem a Ferrari csapattal érte a Ferrari motor, hanem egy másik csapat egy Ferrari motorral.
2: Vettel ugye a Red Bull terméknek az első olyan gyermeke, nevezzük így, aki világbajnoki címig vitte, nem is egyszer ugye, hanem 4-szer. Az, hogy ő ott olyan sikereket ért el, ott nyilván azért ahhoz kellett már a csapat, tehát a háttér, Newey-ék, Horner, ott minden tökéletesen összeállt. Egy picit keserédes szerintem Vettel megítélése abból a szempontból, hogy ért véget az ő pályafutása. Abból a szempontból is, hogy amikor eligazolt a Ferrarihoz, akkor ott aztán tényleg mindenki azt mondta, hogy na, itt van az új Schumacher. Tehát, hogy Kimi Räikkönen után akkor most végre valaki egyéni VB címet szerez a Ferrarival. És azért 17-18-ban én azokat az éveket már aktívan a pedokból követtem végig, deklaráltam, mindenki azt mondta, hogy ott a Ferrari egyébként jobb autóval rendelkezik, mint mondjuk a Mercedes, Mégis mind a két esztendőnek az őszén, tehát a szeptemberi-októberi hónapokban, amikor elmentek a tengeren túli futamokra elsősorban Ázsiába, akkor vagy a Ferrari hibázott, vagy Vettel hibázott. Ugye, amit említette, az még a német nagydíj volt, de azzal egyetértek, hogy az a legnagyobb törés talán a pályafutásában. Tehát onnantól van egy iszonyatos lefelé ívelés, de az, hogy ő a Ferrarihoz megérkezett négyszeres világbajnokként úgy, hogy egyébként az utolsó Red Bullos évében egy bizonyos Daniel Ricciardo 3-0-ra megverte őt házon belül, mert akkor Ricciardonak volt 3 futamgyőzelme Vettelnek semmi, de akkor mindenki azt mondta, hogy hát ő már a Ferrarire készül, szóval az már nem volt egy jó előjel, de az, hogy ő a Ferrarival nem tudott világbajnoki címet szerezni, ez szerintem a mai napig egy kicsit ráégett, és ő is nehezen emésztette meg.
3: 2010-től 2013-ig teljesített egy 4-es sorozatot, és ott többször Alonsoval futott versenyt a világbajnoki címért. 2010-ben az, hogy Vitali Petrov mögé beragadt Alonso, az nagyban hozzájárult Vettel győzelméhez, és 12-ben is kettejük nagy konkurálását, rivalizálását hozta a világbajnoki versenyfutás. Mennyiben volt egyébként a Red Bullnak köszönhető Vettel sikere, és mennyiben volt Vettel versenyzői képességén múló az, hogy ő belőle 4 világbajnoki cím jött ki.
0: A csapat meg a versenyző kiegészítette egymást, és egy nagyon jó szimbiózis vette kezdetét. 2009-ben is, hogyha a Brown GP nem találja meg azt a kiskaput, akkor könnyűszerrel mondhatnánk 5-szörös világbajnoknak. Szerintem 2010 az egy nagyon izgalmas év volt, már csak abból kifolyólag, hogy 4 pilóta pályázott még joggal a utolsó futamon a VB címre. Alonso szerintem azt rontotta el, hogy nagyon Hamiltonnal foglalkozott. Igen. A utolsó körökben, hogy bármi esély van, hogy Hamilton megnyerje a futamot. Úgyhogy ez egy emlékezetes futam volt, hát ott a Red Bull az 2 pilótával ment az utolsó futamra, hogy mindkét pilótája meg tudja nyerni akkor a VB címet.
3: Ha már Webber szóba került, ő igazából egyszer sem tudott közel érni Vettelhez. Nem tudom, hogy volt-e bármelyik évad olyan, amikor Webber igazán tudott versenyezni Vettellel.
2: Hát, ha lett is volna, akkor Vettel nem hagyta. Ugye ez az elhíresült Multi 21, ez a mai napig időnként visszaköszön, amikor megállapodtak valamiben, és azt Vettel teljesen felrúgta, és nem engedte, hogy Webber megnyerje a futamot, Vettel inkább ellentmondott a csapatutasításnak, és egyébként ez, hogy Vettel a csapatutasítást nem tartotta be, és a csapattársát legyőzte, ez megint ahhoz, vagy kanyarodhatunk ezzel vissza, amit már fejtegettem, hogy az igazi nagybajnokok egyébként sokszor nem feltétlenül szimpatikusak. Főleg a Forma 1-ben, ahol tényleg van egy csapattársad, akit mindenféleképpen le kell győznöd, és főleg azért sem, mert ott van X rivális, akik ellen neked menned kell. De Vettel esetében azt én még mindenféleképpen kiemelném, nem tudtunk olyan futamon részt venni, amikor ő versenyzett, hogy a pénteki napon, amikor este 9-10 környékén, vagy hát amikor a napnak vége volt már órákkal, kimentél a pitlénre, benéztél a garázsokba, akkor egyetlen egy versenyzőt láttál a csapatoknál mókolni, és az Sebastian Vettel volt. Minden egyes esetben ez az ember, tök mindegy, hogy ez Red Bull volt, Ferrari volt, vagy Aston Martin, ő órákat elbíbelődött a garázsban, az összes szerelőit, mérnökét név szerint ismerte, ami abszolút nem mondható a formális versenyzők többségéről, és olyan szinten egyé vált ezzel a sportággal, és együtt lélegzett, amire szerintem nem nagyon volt példa egyébként az F1 történetében. A Forma 1 hivatalos YouTube csatornán van egy videó, ez az úgynevezett Grill the Grid-es ilyen challenge-ek, kihívások, amikor évekkel ezelőtt arra kérték a versenyzőket, hogy kronológiai sorrendben visszafele sorolják fel a világbajnokokat. Sebastian Vettel az összeset felsorolja. Az összeset. Az valami embert, az érdemes megnézni, vágatlanul talán egy ilyen 3 perc, jól bemutatja azt, hogy neki a Forma 1 az nem olyan volt, mint mondjuk Kimi Räikkönennek, és ezen nem Räikkönent szeretném degradálni, hanem inkább Vettel dicsőíteni egy picit, mert ő a versenyzői korában, és szerintem a mai napig is együtt lélegzik ezzel a sportággal. Én nagyon remélem, hogy valamilyen formában visszajön a Forma 1-be. Csapatfőnökként, ugye pedzegették, hogy Helmut Márkot váltatja esetleg a Red Bullnál ilyen megfigyelőként, scoutként, vagy akár a Forma 1 vezetőjeként, mert Sebastian Vettelre szükség van a Forma 1-nek.
3: A 6. pozícióban tehát Sebastian Vettel. Most járunk a lista felénél, a közös lista mai vendége Nádas Bence és Újvári Máté.
1: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Folytatjuk a közös lista ismertetését, én Tóth Béla vagyok, mai vendégem pedig Nádas Bence és Újvári Máté. Minden idők 10 legjobb Formula 1-es versenyzőjét rangsorolja a két meghívott, és éppen a felsőháznál tartunk.
4: 5. helyezett. Ayrton Senna.
3: Sokak példaképe a háromszoros világbajnok, aki hát azzal, hogy tragikusan fiatalon és versenykörülmények között meghalt, azzal olyan pozícióba emelkedett az F1 egészét tekintve, ami talán elhomályosítja a versenyzői képességeit is. Tehát azzal, hogy ő tragikusan fiatalon meghalt, és emiatt talán lehet, hogy egy picit fel is magasztaljuk azt a teljesítményt, amit ő nyújtott az aszfaltcsíkon. Versenyzőként mi tette igazán különlegessé a Ayrton Sennát?
0: Szerintem mindig kihozta azt a lehetőséget, azt a tempót a kocsiból, amit ki lehetett, sőt, mint néha többet is, és a falban végezte. Semmivel nem lehetett szerintem szegni azt az eltökéltségét, hogyha az első helyen ment, akkor talált magának új célt, próbálta a lehető legnagyobb különbséget kiautózni a másodikhoz képest. Én őt így jellemezném, hogy abszolút egy maximalista versenyző, egy nagyon precíz.
3: Minden egyes versenyzőnél felvetődhet ez, de itt főleg nála vagyok erre nagyon kíváncsi, hogy szerintetek mire lenne képes ma Senna?
2: Másik kérdés, amikor korszakokban versenyző embereket próbálunk beaplikálni a jelenlegiben. Én azt gondolom, hogy nagyon élvezné Senna, ugyanis ő volt az első olyan pilóta tudomásom szerint, aki ilyen személyedzőt, fizioterapeutát alkalmazott a Forma 1-ben. Ugyanis ő rájött arra, hogy az egy dolog, hogy te megpróbálsz sportemberhez méltó módon élni. Előtte mondjuk 10 évvel ez a 60-es, 70-es években nyilván nem volt különösebben elmondható a Forma 1-ben, mert az, hogy dohányoztak, alkoholt fogyasztottak, még futam előtt is, az mindennapos volt. Senna viszont rájött arra, hogy ha a teste és az elméje rendben van, mint egy mai modern sportolónak, akkor sokkal jobb teljesítményre képes. Úgyhogy ilyen szempontból úttörő volt, mindig nagyon figyelt arra, hogy hogyan étkezik, mit fogyaszt, mennyire pihen, úgyhogy szerintem ő a mostani korszakban is kiemelkedő lenne. Ráadásul ne felejtsük azt el, hogy a Forma 1-ben ugye mindig arról beszélünk, hogy versenyző és csapat kohéziójából lesz valami. De azért az, hogy valaki mondjuk esős körülmények között jó vagy sem, és ha valaki ott szinte mindig jó, akkor azért az jelzi, hogy az ő tehetsége kiemelkedő, márpedig Senna esőben, hát az legendás, hogy ő mennyire jól tudott versenyezni, az egykörös tempója szintén legendás, 65 pole pozíciót szerzett, azt hiszem pályafutása során, Monakóban 5 vagy 6 alkalommal győzött, ez mind olyan adat, ami önmagáért beszél, és ami azt mutatja, hogy ő nyers tempó, visszacsatolva, mennyire gyors volt egy körön, és mennyire ösztönből volt egyébként gyors, és ugye nála is megvolt ez az esőben való extra gyakorlás kiskorában is, hogy azért is tudott ilyen körülmények között jól versenyezni, mert kiskorában erre őt külön trenírozták, ahogy egyébként például Max Verstappennél is ugyanezt elmondhatjuk. Úgyhogy ugye 34 évesen hunyt el Imolában, abban a pályafutásban még biztosan benne lett volna egy, de talán két világbajnoki cím is, úgyhogy a listán megkérdőjelezhetetlen a helye.
3: Közelítünk a dobogó felé, de éppen, hogy lemaradt a pódiumról, egy argentin versenyző.
4: 4. helyezett. Juan Manuel Fangio.
3: Ő a Formula 1 első évtizedét abszolút uralta, 5-szörös világbajnok, és azért az ő esetében az jogosan vetődik fel szerintem, hogy azzal, hogy az első évtizedben emelkedett ki, amikor teljesen más volt a szabályrendszer, akkor a versenyző...
2: Csak nem azt akarod kérdezni, hogy manapság mire lenne képes?
3: Nem.
2: Vártam ezt a kérdést.
3: De talán nincsen távol ettől a kérdéstől az, amit fel akarok tenni, hogy azért mégiscsak az ő korát, az, hogy akkor még tényleg az F1 gyermekcipőben járt, azt mennyire lehet helyesen megítélni, és mennyire lehet jól összevetni egy 70-es, 80-as években jellemző, vagy azzal a korszakkal, ami most jellemző a Forma 1-re, mert hát azért ég és föld.
0: Minden egyes kanyar az élet vagy halál rizikóval kellett számolnia, hogyha nyerni akart az ember. Míg a mai F1-ben azért, ha túlmész egy határon, lehet, hogy a versenyednek vége, de szerencsére az életednek nem. Még az akkori időben azért ezzel valósan kellett számolni, és szerintem ő ezt a fajta terhet, meg ezt a fajta kiszámíthatóságot szerintem jól vette, azért jutott el 5 VB címig, mert ezeket a helyzeteket jól mérte föl. Nyilván szerencse is kellett hozzá, de az embernek ötször nincs szerencséje.
2: Ezzel egyetértek, ráadásul ne felejtsük el, hogy 4 különböző csapattal szerzett 5 világbajnoki címet, ami abszolút egy unikális és megismételhetetlennek tűnő dolog itt a Forma 1-ben. Ami érdekes azért, és nyilván ez a kezdeti évekre jellemző, értelemszerűen sokkal kevesebb futam is volt, tehát 24 futam győzelemmel szerzett 5 világbajnoki címet, csak összehasonlításként mondjuk Mexikóban a diadalmaskodó Lando Norris 10 futam győzelemnél jár Forma 1-es pályafutása során, és még 1 világbajnoki címe sincsen. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy persze egy bizonyos oldalról megnézve könnyebb dolga volt, de azért ott volt Ascari, ott volt Stirling Moss, például a riválisok között, mind-mind csupa olyan versenyző, akik, ha a Forma 1 történelméről beszélünk, lehet, hogy nincsenek benne a top 10-ben ők, de ettől még említésre méltó pilóták egyértelműen, és valóban már túlélni egyébként abban a korszakban sokszor hát dicséretes volt, és megsüvegelendő teljesítmény, úgyhogy azért, ha ötször nyersz a sportágban, és ne felejtjük ezzel az ötössel, Schumacher és Hamilton mögött, jelen pillanatban még, amikor ez a felvétel készül, akkor ott vagy a harmadik helyen.
3: Milyen személyes emlékeid vannak róla?
2: Fangio-ról? Igen. Ami neked.
3: Bence?
5: Hát hasonló, csak csatlakozni tudok hozzátok.
3: Még egy különlegesség azért az ő esetében, hogy ő 1911-es születésű, tehát már nagyon idősen került be a Formula 1-be, 39 éves volt az első F1-es évében, és az 5. világbajnoki címét 46 esztendősen gyűjtötte be. Ma már
2: hát azért ez... erre próbál rámenni, esetleg a legidősebb világbajnoki címet elvehetné tőle.
5: Igen, eddig altat.
3: A negyedik tehát Juan Manuel Fangio, és jön a harmadik helyezett, egy újabb aktív versenyző.
4: Harmadik helyezett, Max Verstappen.
3: Az a Max Verstappen, aki jelenleg még csak 4 világbajnoki címnél tart, de azt hiszem, hogy azzal mindannyian egyetértünk, hogy nála ez a szám még változni fog.
0: Fájó szívvel mondom, de szerintem is változni fog. Én annyira nem szívlelem Verstappent, viszont meghajlok a tudása és versenyzése előtt, mert...
3: Hát olyannyira, hogy a harmadik helyre tettétek.
0: Igen. Én a Hamiltonnal való csatározásai miatt annyira nem szívlelem, de meghajlok előtte, mert emberileg is nagyon sokat fejlődött, és a versenyzésére meg sose volt panasz, max annyi, hogy azért néha a határokon túl elmegy, sőt, amikor a határokon túl megy, utána elolvassa a szabálykönyvet 86-szor, és hát úgy megy el a határokig, hogy utána nem tudják megfogni még a szabályokkal sem, hiszen... az Apex csúcsot azt mindig sikerül eltalálnia.
2: Nehéz Verstappenről röviden beszélni, főleg úgy, hogy ne azt érezze esetleg valaki, hogy nekem a személyes kedvencem, de tény és való, hogy az ő versenyzése, sebessége, versenyző intelligenciája az kiemelkedő. Tehát nem csak a mostani mezőnyből, hanem összességében a Forma 1-ben. Volt szerencsém olyan újságírókkal beszélni, akik 40-50 éve adott esetben járják a világot és nézik a Forma 1-et, és ők is azt mondják, hogy ilyen, mint Max Verstappen, ilyen, hát talán Hamilton, talán Schumacher, de még sokan egyébként Hamilton elé is teszik, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez a 4 világbajnoki cím, ez még bőven bővülni fog, és amikor Hamilton megszerezte a 7. világbajnoki címét, én biztosan azt mondtam, hogy hát ez ember nincs, aki meg tudja őket közelíteni, mármint Hamiltont és Schumachert, most azt mondom, hogy Verstappen szerintem beérheti őket. Ugye 26-ban új korszak kezdődik majd, szépen megnézve, hogy mi történik a Red Bull-lal, és hogyha nem jó a Red Bull, akkor az a csapathoz fog igazolni, amely jó teljesítménnyel nekiindult ennek az új szabályrendszernek. Biztosak lehetünk benne, hogy nem fogják azt mondani, hogy Max, köszönjük szépen, meg vagyunk, de gyere. Tehát tártkarokkal fogják várni, mert ez az ember, ez minden egyes autóból, még ebből az időnként tényleg vezethetetlen Red Bull-ból is, láttuk idén is a szezon első felében, olyan teljesítményt kihoz, és olyan különbséget okoz csapaton belül, amire szavak nincsenek. Ugye itt elmondtam, hogy Verstappen például Alonsót mondta a jelenlegi mezőnyből, mint a top 5 valaha élt egyik legnagyobb versenyző. Alonsóról felvételek vannak konkrétan idén is, meg tavaly is, amikor egy időmérős kört követően ott áll a PEM-ben, ugye a nyilatkozó úgynevezett ketrecben, nyilatkozik nekünk tévéseknek, Verstappen valahonnan a semmiből időnként már bocsát egy hulladék Red Bull-lal pole pozíciót ér el, és Alonso rán, és azt mondja, hát erre csak Max képes, senki más. De azt a párhuzamot azért mindenképp elmondanám, hogy az, hogy az ő édesapja Jos Verstappen Forma 1-es versenyző volt, az elképesztő sokat számít Maxnak. Tehát, hogy ha Jos nincs, és nincs a Forma 1-ben az a tapasztalata, ami volt, akkor lehet, hogy Max sincs. De nyilván sok a ha, csak mondom, hogy ahogy Szoboszlai Dominik esetében az apukája ugye futballból jön, itt Verstappen esetében is ezt muszáj megemlíteni.
3: Megint csak játék, 5 év múlva kell elkészíteni ezt a listát, akkor Verstappen hol szerepel majd szerintetek? Azért picit jósolni is kell.
0: Szerintem 26-ban sokat szerintem a Ford Motortól én nem várnék.
2: Én se feltétlen.
0: És amit te is mondtál, Máté, hogy 27-ben szerintem a Mercedes, az Aston Martin, de akár még a Ferrari is boldogan kirúgja az aktuális pilótáját Verstappen kedvéért. Ha idén nem jön össze az 5., szerintem, ha azt mondta, hogy 28-ig biztosan tervez, szóval egy 6 VB címe biztosan lesz.
3: Akkor is még csak 31 éves lesz 28-ban.
2: Igen. Igen, ez a brutális. Én egyébként... Ugye arról beszéltünk, hogy itt VB címek beleszólnak, de azért itt is voltak cserék, tehát valakinek több VB címe, az nem feltétlenül jelentett nálunk sem mindenféleképpen egy előkelő pozíciót, de ha most itt arról beszélgettünk, hogy ki hány VB címet kellene, hogy szerezzen, ez tudom, ilyen nagyon teoretikus és csúnya, de akkor Verstappen esetében szerintem a 7. Tehát én Verstappent és, bocs, Bence, lehet, hogy emiatt soha többet nem állszám szóval, de hogy én azt mondom, hogy Verstappen, Schumacher és Hamilton szintjén van, és ebből kifolyólag a 7 világbajnoki cím, nem azt mondom, hogy járna, mert ilyen nincsen, de hogy jelen tudását, teljesítményt, mindent elnézve, ott van azon a szinten.
3: Maradt tehát a lista hátralévő 2 pozíciójára 2 hétszeres világbajnok, ahol csupán a sorrend volt a kérdéses.
4: Második helyezett, Michael Schumacher.
3: Az első hétszeres világbajnoka a Formula 1-nek, ő a 2000-es évek elején a Ferrarival legyőzhetetlennek bizonyult, visszavonulása után, az első visszavonulása után még visszatért. A Mercedes éra dominancia kialakulásában ő nagy szerepet vállalt, nagyon-nagyon nagy hatása volt rá, és a 2013-as súlyos síbalesete óta a nyilvánosságtól elzártan él, igazából nem tudjuk, hogy milyen állapotban, nincs róla semmilyen biztos információnk. Tehát egy szóval azért Michael Schumacher ennek a sportágnak 7-szeres világbajnokként az egyik kiemelkedő egyénisége. A Formula 1-re ő milyen hatással volt? Mert mondhatjuk rá, hogy ő már globális sztárja volt ennek a sportágnak.
0: Hát én, amit láttam belőle gyerekként, meg amiket a dokumentumfilmekben láttam, meg olvastam, hogy együtt lélegzett a csapattal, ő is minden szerelőjét ismerte, talán megtanult olaszul is, nem tudom pontosan, megtanult olaszul is. Együtt fejlesztették a Ferrari autókat, és tényleg 96-ban ő azért igazolt át, hogy ő Ferrarival legyen bajnok. El is jött az a pillanat, és szerintem máig ő az egyetlen egy olyan F1-es versenyző, aki 5 VB címet tudott nyerni sorozatban. Tényleg egy zseniális versenyző volt, ha kell könyörtelen, ha kell csapatjátékos, úgyhogy ez azért kevés pilótáról mondható el.
3: Említetted a könyörtelenséget, azért neki voltak hát nagyon ellentmondásos akciói, megmozdulásai.
2: Jacques Villeneuve-vel szemben például, nem is egy, hanem inkább szerintem több. Igen, ez a könyörtelenség, ez visszaköszön. Megint csak egy olyan versenyzőről beszélünk, aki ha kellett, akkor átment a falon, de ez is jól leírta az ő attitűdjét. Nem véletlen az sem, hogy ennyi világbajnoki címet tudott szerezni, mert muszáj ez a fajta hozzáállás, hogy előre menj. Hogy sportszerű voltam mindig? Valószínűleg nem. Tudunk olyan többszörös bajnokot mondani a Forma 1-ben, aki minden futamon sportszerű volt? Biztos, hogy nem. Tehát ez eleve, ez nem egy annyira egyszerűen, idézőesen egyszerűen leírható sportág, mint mondjuk egy kajakkenu, úszás, futás, hogy megvan a saját sávod, és ha te ott a leggyorsabb vagy, akkor egyértelműen jó vagy. Nyilván ezekben a sportágban nem mehetsz át a másik sávba és ütheted őt ki, vagy elmehetsz, de akkor ki vagy zárva. Tehát, hogy ez egy kicsit megosztóbb ebből a szempontból, viszont amit te mondtál az elején, az tökéletesen így van. Michael Schumacher volt az első, aki például Amerikában sztár lett. aki már nem tudott elmenni pályafutása közepén a Ferrari évek győzelmei után úgy az Egyesült Államokba kikapcsolódni és nyaralni, hogy ne ismerjék fel, miközben előtte minden Forma 1-es pilóta oda járt, mert a kutya nem ismerte akkor még őket. Nyilván most már teljesen más a helyzet. Szóval mind a pályán kívül egy hatalmas egyéniség, életre szóló szerződései voltak, vannak, ugye még most is szponzorációs szerződések, amikkel rendelkezik, ami szintén azt mutatja, hogy a márkák micsoda személyiséget láttak benne. És igen, amit Bence mondott, az is igaz, ha Fettennél elmondtuk, akkor nála mindenképp el kell mondani, mert Fetterre mondták, hogy olyan, mint Mihály Schumacher, hogy lemegy, az utolsó szöget is tudni akarja, a csavart, az illesztéseket, hogy ez miért van úgy, a szárnyvéglap, akármi, tehát hogy ő a technikai részével is abszolút tisztában volt, és tisztában is szeretett lenni.
3: Mielőtt megismerkednénk az első helyzettel, idézzük fel, hogyan alakult Nádas Bence és Újvári Máté közös listája.
4: 10. Kimi Räikkönen, 9. Fernando Alonso, 8. Niki Lauda, 7. Alain Prost, 6. Sebastian Vettel, 5. Ayrton Senna, 4. Juan Manuel Fangio, 3. Max Verstappen, 2. Michael Schumacher. Első helyezett, Lewis Hamilton.
3: Mi döntött mellette? Mert hogy ha megnézem...
2: Tetszik, hogy kivette a könyökét.
3: Igen, igen. Tehát, hogy a két saját listán azért eltérő az első helyezett személye, de valahogy Lewis Hamilton esetében...
0: Lehet, hogy a szívem ezt mondatja velem, meg én nyilván ezt a pályafutást végignézhettem tényleg futamról futamra, végigizgulhattam nagyon sok futamot. Ezt szerintem örök életre végigviszem, hogy láthattam őt élőben versenyezni, sajnos még dedikált sapkám nincs tőle, de nem adom fel, mindig
3: segítesz.
0: Megyünk.
2: Késik nem múlik.
0: Lando Norrisztól már van 2, vele volt alkalmam találkozni. Alonsótól is begyűjtöttem most a Hungaroringen egyet, de valahogy Hamiltonnal mindig bal szerencsém volt. De reméljük, ami késik nem múlik, úgyhogy tényleg azért igyekszem minden lehetőséget megfogni, mert ki tudja, hogy 26 után még láthatjuk-e Hamiltont, én bízom benne, hogy igen. Oké, hogy neki nem volt sose gyenge autója, az tény, és nem tudom, hogy 2007-ben csapaton belül mennyire volt ez a favorizálás, meg mennyire lehet ennek igazságot keríteni, hogy most tényleg igaz volt-e ez a pletyka, de felvette a kesztyűt, és a pályán megmutatta, hogy kell vele számolni, miközben egy újonc volt akkor, és ezért csak felvette a kétszeres világbajnokkal a kesztyűt.
3: És hát a rákövetkező évben világbajnok lett, nem is akármilyen körülmények között, Hamilton azért megosztó személyiség.
2: Egyértelműen, de ha Lewis Hamiltonra gondolok, akkor nekem mégis az ikon szó az, ami eszembe jut. A szó pozitív, és időnként egy kicsit negatív értelmében is. De tény és való, hogy világbajnokok, pláne sokszoros világbajnokok közül talán a legmegosztóbb személyiség. Ez nyilván köszönhető szerintem annak is, hogy a hibrid érában, amikor ő Isten igazából aratta a sikereit, a Mercedes-szel köszönhetően annak a bizonyos laudás hotelbeszélgetésnek, akkor gyakorlatilag a csapattársa volt egyedül a nagy ellenfele.
3: Ugye ő pedig egyszer meg is verte.
2: 16-ban igen, az mondjuk egy érdekes, külön fejezetet igénylő beszélgetés lenne, érintetjük később akár, de hogy ott Fettellel voltak ugyan csatározások, de ugye Fettel és a Ferrari együtt kéz a kézben kifulladt 17-ben és 18-ban, és ezért én azt gondolom, hogy Hamilton sikereit egy picit elhomályosítja az, hogy a hibrid érában mennyire egyeduralkodó volt a Mercedes, mert hiába látjuk mondjuk a mostani érában azt, hogy, vagy ezekben az években, hogy nagyjából tudjuk azt, hogy a McLarennek és Verstappennek van esélye a futamgyőzelemre alapból, mégis azért becsúsznak olyan futamgyőzelmek Mercedes pilotáktól, meg olyan dobogók más versenyzőktől, akikre nem nagyon számítunk. A hibrid érában ilyen nem volt. Tehát, hogy ott a két Mercedes-es általában lekörözte a többi pilótát. És ugye ezért van ez a fajta szerintem ellentmondás a személyiségén túl, hogy jó hétszeres világbajnok vagy, de. Van egy ilyen de. Miközben meg több mint 100 futamot nyert, több mint 100 pole pozíciója van. Tehát, hogy ezeket azért nem lehet csak úgy jó autóra fogni. Ott van egy olyan köre, azt hiszem a 2018-as szingapúri időmérő, mai napig az egyik top 3 kör így a Forma 1 tekintetében, ahol az az igazi flow élmény, és minden idők egyik legjobb kör az, amit ő elkövet. Olyan megmozdulásai voltak, olyan, tehát az is egyfajta tehetség szerintem, hogy a jó körülmények között te folyamatosan tudod hozni a jó eredményeket. De az elhomályosításban például ez a mostani Ferrari év is benne van, még azt gondolom, hogy nincs futamgyőzelme se dobogója, miközben Leclerc Mexikóban megszerezte a 7. pódiumát.
3: Mikor volt ő a csúcson, Lewis Hamilton?
0: Nehéz, hogy mikor volt a kezdete. Én azt mondom, hogy 2007-ben...
3: Nagyon magasan olyan... kezdett, azt
0: igen, én. De abban a Bridgestone-os tesztek is biztos, hogy benne voltak, hogy jól tudott kezdeni. Én azt mondanám talán, hogy 2014-től mondhatni azt, hogy amikor megérezte az igazán a vérszagot, meg 2008-ban elérte a VB címet, akkor egy kicsit azt lehetett rajta érezni, hogy jó, világbajnok vagyok, ezt akartam, elértem, és hát 2009-ben az új szabályrendszerben egy olyan autót kapott, ami csoda, hogy ezt a 2 győzelmet be tudta zsebelni. De hogy utána 14-ben meg felvette a kesztyűt, és onnantól kezdve megállíthatatlan volt, tényleg Rosbergnek majdnem a magánélete is ráment, hogy 16-ban azt a sikert abszolválni tudta, amiben azért a sors is egy picit benne volt, hiszen az a maláj kiesés az nagyban befolyásolta a Hamilton későbbi eredményét. De utána tényleg, ha egy körön ki is kapott Bottastól később, aki egy körön nagyon jó versenyző volt, versenytempóban megette. És 2021-et meg azért nagyon szeretem felhozni, hiába lett az a vége, hogy a végén Verstappen nyert, hogy ott az a két versenyző elment a falig. De tényleg úgy, hogy 50 meg 60 másodperceket adott a harmadik helyezettnek. És ilyen szerintem nem volt soha. Szóval még
2: két különböző autóval.
0: Két különböző autóval. És ezért volt jó, hogy két különböző csapatban voltak, mert nem volt az, hogy akkor jó, akkor azt most csapaton belül megbeszéljük, akkor cseréljetek helyet. Nem, itt kőkemény versenyzés volt, és sokszor vagy kettős kieséssel, vagy valamelyik kieséssel járt ez a páros.
3: Azért talán azon a 2021-es esztendőn látszik a leginkább a sorsszerűség, vagy amit ő 2008-ban megkapott Glock által, azt a sors elvette tőle 2021-ben, tehát valahogy mindig döntetlenre játszik az élet, és hát az ő esetében talán itt a 2021-es évben volt meg az a törés, ahonnan már talán nincsen visszaút. Szerinted lesz-e itt 7-ből 8? Tehát van-e bármi esélyre?
2: Nem. Szerintem nem. Már csak azért sem, mert 40 múlt Lewis Hamilton, és én nála is elkezdtem azt észrevenni, ami egy teljesen természetes emberi folyamat. Pláne a Forma 1-ből, hogy kopnak a reflexek, nehezebb és hosszabb a regeneráció. Tehát Fernando Alonsót vegyük ki, mert ő úgy tűnik, hogy egy kicsit egy ilyen UFO típus, vagy nem tudom, a Holdról jött. Tehát az ő izomzata az teljesen más, és az ő genetikája teljesen más. De egyrészt az autója sem olyan Lewis Hamiltonnak, és egy picit a hibridére és a Mercedes-es korszak szerintem elkényeztette őt abból a szempontból, hogy önmagához képest valamilyen kevesebb teljesítmény is sokszor elég volt ahhoz, hogy mondjuk minimum dobogón végezzen. Ez itt most nincs meg. Sokszor a mezőny közepéből, sűréből kell rajtolni. Ettől ő azért elszokott nagyon sok éven keresztül, nem megy úgy neki. Azért a csapattársadnak van 7 dobogója, neked nincs egy se, az elég beszédes. És egyébként nagyon jó volt, amit Bence mondtál, hogy az első világbajnoki címét követően elkényelmesedett. A hibrid érában csomószor volt olyan, ott voltunk kint a helyszínen, 2 órával a szabad edzés előtt jött Lewis Hamilton az országba. Mert előtte New Yorkban volt egy divat bemutatón, beült az autóval a hibrid érába, és adott 0,3-et a többieknek.
3: Meglátjuk, hogy 5 év múlva mondjuk, hogy a mutat majd egy ilyen lista. Nádas Bencének és Újvári Máténak nagyon szépen köszönöm a részvételt.
2: Köszönjük mi is.
0: Köszönjük.
3: Ez volt a Közös Lista második epizódja, amelyben a valaha volt 10 legjobb Formula 1-es versenyzőt rangsorolták vendégeim. Biztos van köztetek olyan, aki a Nádas Újvári kettős listájával nem ért egyet, így arra buzdítok mindenkit, hogy az nsr@mtva.hu e-mail címre írja meg bátran a saját rangsorát. A legérdekesebbeket a következő epizódban ismertetjük. A Közös Lista a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján bármikor visszahallgatható. A szerkesztő műsorvezető Tóth Béla köszöni a figyelmet, sziasztok!
1: Ez volt a Közös Lista a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Get a do my thing, yeah. Making sugar the fuck.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: trouble.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első tízbe? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Sziasztok, én Tóth Béla vagyok, ez pedig a közös lista első része a Nemzeti Sport Rádióban. A közös lista egy rangsoroló műsor, amelynek minden részében egy sportos témában ismertetjük az első tíz helyezettet. A közös listát mindig ketten állítják össze, két olyan vendég, akik nem tudnak egymásról, csupán fél órával a műsor felvétel előtt derül ki számukra, hogy kivel kell együttműködni. A meghívottakkal csupán a témát ismertetem előre, ők hozzák a saját listájukat, majd van 30 percük, hogy összefésüljék a két rangsort egy közös listává. Hogy aztán ez mennyi vitával jár, az a résztvevőkön múlik. Ma a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzését mutatjuk be, akik pedig a mai közös listát összeállították, az Bene Ferenc labdarúgóedző, a Nemzeti Sport Rádió állandó szakértője, és Hajdú B. István, prima primissima díjas sportriporter, az M4 Sport kommentátora. Sziasztok!
3: Üdvözlünk mindenkit, közös képviselőnk Bene Ferenc lesz.
4: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is a nevében, és szervusz. Örülök a meghívásnak, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Egyébként ugye meglepetés volt István személye, de hát 30 éve ismerem, úgyhogy és nagyon nagy tisztelője vagyok.
2: Örülök, te nem tudtatok egymásról, hogy együtt kell működni.
4: Ez így van.
2: Ugye a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzése, és nem véletlenül ilyen tág maga a jelző, hogy a legfontosabb, tehát ezt szánt szándékkal választottam így, hogy rátok legyen bízva, hogy miért tartjátok fontosnak bármelyik mérkőzést, de az is fel volt adva leckének, hogy most az egyesületi mérkőzések közül és a válogatott mérkőzések közül is válogathattatok. Itt is volt vita azt illetően, hogy minek kell beférni az egyesületi mérkőzések közül. Na meg hát afelől is, hogy mi számít fontosnak. Milyen szempontokat vettetek figyelembe?
4: Alapjában jövő nagyon barátságos és konstruktív vita volt kettőnk között. Szerintem viszonylag hamar dűlőre is jutottunk. Az egésznek a kiinduló pontja az volt, hogy a nemzeti mezben töltött találkozókat, tehát a nemzeti válogatott találkozóit prioritásba vettük, és inkább azt éreztük fontosabbnak, és egyetlen egy klub találkozót tettünk be a listába. Így tartottuk, úgy érzem, megfelelőnek, hogy úgy érezzük, hogy a nemzeti találkozók fontosabbnak számítanak, mint a klub találkozók.
3: Nagyon érdekes ez a mi fontos. Mert az is kérdés, hogy mikor mi fontos. Tehát nyilvánvaló, itt például a magyar bajnoki mérkőzések nem kerültek be, pedig itt azért volt a 9-7-es magyar bajnoki találkozó, kettős rangadók, amelyek az adott közeget, az adott társadalmat nagyon-nagyon foglalkoztatták. Nyilván visszanézve nehezebben éljük bele magunkat egy 1938-as VB döntő utáni magyar társadalom viszonyrendszerébe, mint mondjuk egy 2016-os Európa bajnoki szereplést követő viszonyrendszerbe. És nyilván, amit Feri is mondott, én is úgy gondolom, ez lehet, hogy éppen a mai futball kezdi túlnőni, hogy nem lehet egy klubmérkőzés olyan fontos, mint egy nemzeti válogatott találkozó. Így aztán majd látni fogják, illetve hallani fogják a hallgatók, hogy a klubmérkőzésből talán a legnagyobb dicsőséget tettük bele, azt a klubmérkőzést, ahol nemzetközi kupát nyert egy magyar csapat. Több csapatunk is eljutott mondjuk a fináléig, vagy akár az elődöntőig, még rangosabb kupában is, de győzelmünk az egy volt.
2: Hogy ment a közös munka? Mert én végigfigyeltem a vitátokat, már annyira nem kellett megemelnetek a hangotokat egyikőtöknek sem, de mégis a közös munka, a listaállítás az mennyire volt nehézkes. Összesen 4 helyen egyezett az előzetesen megadott egyéni listátok.
3: Abban egyetértettünk, konstruktívak voltunk egymással szemben, hogy valami fajta logika alapján állítsuk ezt össze. Nyilván össze lehetne állítani érzelmi alapon is, hiszen vannak olyan mérkőzések, amelyeken ott voltunk, vagy vannak olyan mérkőzések, amelyeket én közvetítettem, Feri esetében pedig nyilván, ahol mondjuk játszott az édesapja, méghozzá nem is akárhogy, vannak azért ilyen mérkőzések is bebecsúsztak. És hát onnantól kezdve azért igazából összesen azt hiszem a két listán nagyjából egy olyan 18-20 mérkőzés vetődött föl, tehát a felét kellett kvázi kidobnunk. Én nem tudok olyan mérkőzést mondani, amire azt mondom, hogy a szívem szakadt meg, hogy nincs benne. Nyilván az én listámon meg tudnám indokolni, hogy amik kimaradtak, azok miért kedvesebbek nekem, vagy miért éreztem úgy, hogy azoknak helye van. Ugye itt a fontosságról még annyit, hogy ami a világ szempontjából is fontos, tehát ha már a nemzeti válogatottakat mondjuk, azért a nemzeti válogatottak legrangosabb tornája a világbajnokság. És ez a listánkon is érződni fog, hogy amikor a világbajnokságon a legtovább jutottunk, azok lesznek a lista elején, és noha nagyon sokan talán azt mondanák, hogy hát nyilván a legfontosabb meccs az évszázad mérkőzése, az mivel egy barátságos találkozó volt, aminek nagy hatása volt, ez nálunk a lista közepén szerepel csak.
2: Több igen, konkrétumot ne is áruljunk
4: igen,
2: el.
4: Igen, és hát egy fontos szempont volt még, hogy igyekeztünk azért ha nem jutottunk dűlőre, akkor a pozitív élményeket előrébb rangsorolni, uh-huh, mint a kudarcokat.
2: Pisti mondta, hogy neki nincsen bármilyen mérkőzés miatt szívfájdalma neked?
4: Olyan szívfájdalmam, hogy tényleg, ahogy István fogalmazott, a szívem megszakadna, és tényleg őre menő vitát harcoltunk, hogy bent legyen, olyan nekem sincsen. Nyilván van olyan, amit úgy gondoltam, hogy a korszak szempontjából egy hatalmas diadal volt, és kimaradt.
2: Itt hát bátran mondhatsz konkrétumot.
4: Már most is?
2: Igen, hát ami lemaradt a listáról.
4: Ami lemaradt? Akkor talán nekem egy van, amiről nagyon-nagyon sokat meséltek az akkori kor szurkolói és játékosai, ez a bizonyos megismételt mérkőzés Magyarország-Románia 1972. május 17-én, ahol a magyar válogatott ugye Szőke István győztes góljával 2-1-re legyőzte a románokat, és ezzel az Európa-bajnokság 4-es mezőnyébe jutott be, hiszen akkor oda-vissza a vágos alapon, többek között a francia válogatottat legyőzve tovább jutott a magyar csapat, és a 4 között döntötték el, hogy hol lesz valójában az Európa-bajnokság, tehát nem előre megszabott rendező volt, és úgy gondolom, hogy EB 4 közé jutás az egy hatalmas siker. Na hát nyilván beszéltünk 64-ről is, ahol harmadikak lettek, de itt talán ez a speciális magyar-román viszony szempontjából is, illetve a megismételt mérkőzés szempontjából is egy hatalmas eredmény, és talán az emberek emlékezetében megmaradt.
3: Igen, az egyetlen logikai bukfencünk talán az, majd ezt hallani fogják a hallgatók, ha végigmegyünk elemenként, hogy ugye a labdarúgás történetében Magyarország a legeredményesebb nemzet az olimpiai játékokon. És a 3 olimpiai bajnoki győzelmünkből 2 tettünk a listára. A harmadiknak is ott lenne a helye. Nyilván, ha ez egy, mivel focis műsor, ha a kezdő 11-et kellett volna összerakni, akkor ez befért volna, de hát a 10-es lista az 10-es lista.
2: De lehet egy 11. helyezett. Mondok olyan mérkőzéseket, amik lemaradtak a közös listáról. Magyar-svéd 3-3 1973, Magyar-Norvég 2015-ből EB pótselejtező, Angol-Magyar 0-4 2022 Nemzetek Ligája, Real Madrid Videóton UEFA Kupa döntő visszavágó, és Zalaegerszeg Manchester United 2002-es Bajnokok Ligája selejtező. Melyik lenne a 11. nálad, Pisti?
3: Hát, erre most
2: Feri most mondott nehéz, egyet, nehéz. A 11.
3: Igen, hát valószínűleg, ugye, ha az eredményességet nézzük, akkor valóban mondjuk, amit te nem is soroltál fel, hogy 64-ben harmadikak lettünk az Európa-bajnokságot, ott megnyertünk egy bronzmérkőzést, és az Európa-bajnokságok történetében az a legjobb szereplésünk. De talán akkor az Európa bajnokságot, és ugye milyen érdekes, hogy ma már az Európa bajnokság a labdarúgásban nyilvánvalóan messze fölülmúlja az olimpiát, és mégis bekerült 64-ből nem egy Európa bajnoki bronzmérkőzés, hanem az olimpiai győzelmünk. Voltak olyan nemzetközi kupadöntőink, a Ferencváros vesztett KEK döntőt a Dinamo Kijev ellen, a Videoton vesztett a Real Madrid ellen, úgy, hogy nyert a Bernabeuban, ami akkor nagy dolognak számított.
4: A Newcastle ellen.
3: Igen, de ugye például ez a Videoton győzelem is egy itthoni 0-3 után volt, tehát a kupa győzelemre nem volt esély. A Zalaegerszeg Manchester United meccset én azért tettem bele egyrészt, mert életembe akkorát nem sikítottam, mint Kopárovics Gyula góljánál. Másrészt az erőviszonyokat tekintve az volt a legmegdöbbentőbb győzelem. Ugye tegyük azt hozzá, hogy a magyar labdarúgás bővelkedik annyira a sikerekben, hogy mi azért esélytelenek szinte soha nem voltunk, és arra vigyáztunk Ferivel, és talán ez a lista objektivitását is valamennyire tükrözi, hogy itt nem feltétlenül csak győztes mérkőzések vannak. Sőt, ahogy megnéztem a listának, majdnem a fele az valami nagyon-nagyon fájdalmas vereség.
2: Hát akkor libencsük fel a fájklat a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzéséről. Éppen, hogy elcsípte a közös lista végét, az az összecsapás, amely egy egész generáció számára katartikus futballélmény.
5: A 10. a 2016-os magyar-osztrák.
2: Ez az a meccs, ami az én generációm számára egy meghatározó futballélmény, de szerintem nektek is, mert hogy 2016-os az tényleg egy emberöltő után következő nagy torna volt a magyar futball számára, és hát ez számomra egy olyan élmény, amit tudom, hogy hol néztem, tudom, hogy utána Budapest utcáin a közlekedés megállt. Tehát ez tényleg egy katartikus futballélmény volt, maga a forgatókönyvvel is, mert hogy egy Alaba kapufával indult az egész mérkőzés.
3: Igen, tehát ez a foci sajátja, hogyha a Spárcentivel a második percben az Alaba lövés bemegy, hát akkor 2-0-ra biztos, hogy nem győztünk volna, de megkockáztatom, nem is tudtuk volna megnyerni ezt a mérkőzést. Valóban én azt gondolom, nem egy, hanem két generációnak egy meghatározó meccse, mert egész egyszerűen az, hogy ott vagyunk egy világtornán, tudom, hogy bővítették az Európa-bajnokság létszámát, messze nem 4 csapat játszott már, mint ugye kezdetekben. Egészen más, és ezt én tudom, mert több EB-n és VB-n is jártam, egészen más fölülről nézni, hogy na milyen jók az olaszok, a spanyolok, a brazilok, az argentinok, meg közöttük lenni. Azt pedig szintén tudom, mert 3 Európa-bajnokságon volt szerencsém közvetíteni, hogy egészen más győzni, mint akár csak döntetlent is játszani. Ugye a magyar-portugál mérkőzést mondják emblematikusnak még erről az EB-ről 3-3, 3-szor vezettünk a későbbi Európa-bajnok ellen, de ott már tovább jutottunk, ott már nem volt igazán tét. Itt ennek az első mérkőzésnek, ennek nagyon komoly tétje volt, nem a magyar csapat számított esélyesnek, az osztrákok egészen parádés selejtező sorozat után jutottak ki az EB-re. Nekünk ugye egy generáció elcsípte még az utolsó lehetőségét, Király Gábor, Gera Zoltán, Juhász Roland, hogy szerepeljen egy Európa-bajnokságon. Voltak olyan fiatal játékosaink, akik aztán még 2 EB-n is játszottak, mint például ugye Nagy Ádámról beszélek, és ezt a meccset megnyertük úgy, hogy a középcsatárunk 550 nap után lőtt gólt Szalai Ádám, és ott kint Bordóban a helyszínen a mérkőzést követően mindenki örült, hogy ott van, de ahogy látta a képeket, hogy mi történik Magyarországon, hogy ennek milyen hatása van, hogy áll a villamos a Nagykörúton, hogy tombol Miskolc, Pécs, Debrecen, szeretett volna egy kicsit itthon lenni, és beleszagolni ebbe. Aki meg itthon volt, az meg szeretett volna ott lenni Bordóban, hogy úristen, mi is történt ott. És ami miatt még én ezt a mérkőzést javasoltam, az, mert ez viszont egy korszak kezdete is volt. Tehát azóta mindegyik Európa-bajnokságon ott vagyunk. Tehát most egy mostani 20 éves srác, aki akkor, nem tudom, 2016-ban volt 10 éves, vagy aki akkor volt 20, az most 30 fölött van, az egész egyszer megszokta, hogy mi az EB-n ott vagyunk. És számomra a legemlékezetes, aztán nem fogok minden meccsről ennyit beszélni, a legemlékezetesebb pontja az volt, az a pillanat, amikor a hajrában Stieber kilépett, és átemelt a kapuson a labdát. És volt egy olyan pillanat, vagy talán 2, amikor mindenki tudta, hogy ez gól lesz. Mert a labda engedelmeskedve a gravitációnak, az be fog pottyanni a kapuba. de még nem volt gól. És amögött a kapu mögött, ahova ez a gól esett, magyar szurkolók ültek. És mindenki egy pillanatra megállt, mert még nem örülhetünk, csak ha bent lesz, de tudtuk, hogy azt nem, hogy kapus, azt ember, azt UFO nem védi ki már azt az emelést, és aztán fölrobbant minden, mármint az örömtől, és azzal az a mérkőzés egyébként el is dőlt, és eldőlt az, hogy 44 év után győzünk egy Európa-bajnokságon.
4: Maximális egyetértek, és ugye azzal kezdte István, hogy ugye itt voltak olyan nüanszok, itt a Alaba kapufájára gondol, de én úgy emlékszem, hogy a norvégiai mérkőzésen is, még a kintin gyakorlatilag 5 perc alatt szinte a továbbjutást eldönthették.
3: Király Gábor volna a norvégok. Egy akkorát védett, amit talán még szép pályafutása során egyszer sem.
4: Így van. És ugye még utána az itthoni mérkőzésen is a Grupama Arénában kiutásra álltunk, és akkor is nyomtak a norvégok, és ott is voltak nüanszon múló események, tehát ezért tettem be az itthoni mérkőzést, de meggyőzött István, és olyannyira egyetértek, hogy az tényleg egy nem csak egy korszaknak a kezdete volt, mert azt akkor még nem tudtuk, de mondjuk számomra egy ilyen gátnak, egy ilyen állandó kudarcélménnyel telt fiatalkornak a végét jelentette, hiszen én 20 évesen nem EB-re való kijutást ünnepeltem, hanem 98-ban a sokadik nem kijutásunkat, illetve hát kívülről néztük a világbajnokságot éppen akkor. Tehát egyfajta olyan csodatörténés volt, és nem véletlenül ez óriási népünnepélyekbe torkolt a nagyvárosokban.
2: A 9. helyezett egy olyan mérkőzés, amelynek trómájából talán még ma sem épült fel a magyar futball.
5: A 9. az irapuátói katasztrófa.
2: Magyarország Szovjetunió 0-6 az 1986-os világbajnokság első csoportmeccsén. És én, hogyha gondolkodtam előzetesen a listáról, akkor 5 mérkőzésben biztos voltam, hogy az benne lesz, és az 5 mérkőzésnek az egyik ez a 86-os szovjet-magyar volt, de nem számítottam rá, hogy a 9. pozícióba kerül majd csupán nálatok. Ennek a találkozónak azért elég nagy a hatása. Mostanáig meghatározza a magyar labdarúgást. Nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e, és azzal a gondolattal, hogy ezt igazából még ma sem igazán tudtuk feldolgozni, ezt a kudarcot.
3: Nyilván egyet is értek, meg nem is, mert ha teljesen egyetértenek, akkor nem 9. lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a sikerek azért mégiscsak előrébb valóak voltak, és gazdag volt abból is a választék. De igen, ez egy világbajnokság volt, én erre tisztán emlékszem, mert én középiskolás voltam.
2: Nem Feri, volt. Te hány éves voltál?
4: Én akkor jöttem a kisdobos avatásról, és arra emlékszem, hogy édesapámat még egy interjú is az akkori közszolgálati televízióban, egy interjú mellett ott állhattam mellette, és arról beszéltek konkrétan, hogy ma egy döntetlen körüli mérkőzés várható, jó esetben még a 8 közésbe juthat ez a csapat, sőt a nemzetközi sajtó akár a végső esélyesnek, a végső győzelemre való esélyesnek is megfelelően tartotta a válogatottat, és utána este szembesültem a döbbenettel, még akár gyerekként is, tehát ezek a játékosok a mai napig nyilván tisztelettel és bálványként gondolok rájuk, de akkor tényleg egy kisgyerek számára a félistenek voltak, és hát a maga realitás az pedig mellbevágó volt.
2: De hát erről volt szó, hogy első európai csapatként jutott ki a világbajnokságra Magyarország. Előtte a brazilokat megvertük itthon felkészülési mérkőzésen 3-0-ra, tehát tényleg kifejezetten jó másfél-kettő év volt a magyar válogatott mögött, de voltak előjelei ennek az összeomlásnak?
3: Én megmondom őszintén, ha visszagondolok az akkori önmagamra, én a magyar válogatottat nem tartottam a világbajnokság esélyesének. Amit a Feri mond, az a 8 közé, tehát itt elődöntőbe várták. Hát itt emlékszem, voltak olyan dezadorok, amiken a játékosok képei voltak. És az azt forgalmazó cég azt mondta, hogy ez akkor éri meg nekik ilyeneket forgalma dobni, hogyha legalább az elődöntőbe bekerülünk, de hát az a minimum. Könyvjelző, képeslapok, elképzelhetetlen népszerűsége volt a játékosoknak. Tegyük azt hozzá, hogy nem volt azért törvényszerű egyáltalán, hogy arra a VB-re kijutunk. Tehát azért mi Hollandiában nyertünk, Ausztriában nyertünk, egy olyan csapattal, amelynek a szövetség kapitánya ugye nem nemrég hunyt el Mezei György, aki egy olyan játékrendszert talált ki, és szabott erre a csapatra, ami egyértelműen azt mutatta, hogy egy edző mekkora hatással tud lenni.
4: Ő megelőzte a korát, tehát így gyakorlatilag van. A mai futball alapjait. Tehát
3: tegyük azt hozzá, hogy abban a csapatban, ha nagyon szigorúan vesszük, játszott 4 darab középhátvéd. Nagy Antal, Rót, Garaba, Kardos. Ők mindannyian belső védők voltak mai szóhasznál. Mit keresnek 4-en a pályán? Kiprik Józsefről senki nem hallott még akkor, amikor elkezdődött a selejtező sorozat. És persze ezek az eredmények, ugye akkor még nem tudtuk, hogy a későbbi Európa-bajnok hollandokat verjük meg, tehát ez egy nagyon szép siker volt az a rotterdami, jellemző egyébként a közhangulatra, hogy mintha 5 meccsből 5-öt nyertünk a selejtező, majd kikaptunk itthon a hollandoktól 1-0-ra, kifütyülték a csapatot a szurkolók, tehát az egészen döbbenetes volt, hogy a hősök hirtelen antihősökkel váltak. És ahogy ment előre a történet, ugye kérdezted, hogy volt-e előjele. Hát azért a szovjet válogatott élén edzőváltás történt. Lobanovszki lett a kapitány, és abban az esztendőben a Dinamo Kijev egészen fantasztikus játékkal vert meg, azt hiszem az Atletico Madridot a kupagyőztesek Európa kupája döntőjében. Tehát tudtuk, hogy az ellenfél nem rossz. És ugye idegen környezetben, délben játszva, akkor tudtuk, ugye, hogy Nyilasi Tibor már nincs a csapatnál, hiszen őt nem vitte ki Mezei György. De az előkészületi mérkőzések ott is jól sikerültek. De én tévén néztem ott a találkozót, és még 0-2-nél is úgy gondoltam, hát kaptunk 2 gólt, aztán Istenem, hát csak kiegyenlítünk valahogy. Majd körülbelül a fél óra telt el, és jött egy labda, amiért elindult, azt hiszem talán a Nagy Antal, de lehet, hogy a Kardos. És azt éreztem, hogy én a budapesti lakásból előbb elérem azt a labdát, mint ő Mexikóban. Tehát, hogy ott valami történt, az biztos volt. Az másképp, utána még Kanadát megvertük, még a franciák ellen volt esélyünk, hogy játszunk egy 0-0-t, vagy egy-egyet Dajka lövése lepattant a kapufár, és tovább jussunk. De ott az a 6-0 mindenkit arcul csapott. Említettem azt, hogy a műsor elején, hogy az akkori helyzetet, meg a mostanit is mindig meg kell nézni némi rálátással, akkor azt senki nem gondolta, hogy mi 40 év múlva úgy fogunk beszélgetni, hogy nem volt a magyar válogatott világbajnokságon. Tehát akkor sírattuk azt, hogy egy VB győzelemre, idézőjelben mondom, mert nem volt érzésem szerint a VB győzelemre esélyünk, de egy jó szereplésre esélyes csapat tönkrevertek, és gyakorlatilag utána, mint jó magyar szokás szerint kicsit szét is vertek, miután hazajöttek, mert azokban a játékosokban azért még ha együtt maradnak, benne lett volna egy következő EB.
4: Ez egy korszakos hiba volt, hát az abba a válogatottba mind a korosztály szerint, mind pedig a játéktudás szerint, ha együtt tartják, és csak apró változtatásokkal egy-két fiatalt beépítenek, simán benne lett volna a 90-es VB.
3: És abban a válogatottban, tegyük hozzá, hogy olyan korszakot írunk, amikor a Videoton UEFA kupa döntőt játszik úgy, hogy a Videotonból meghatározó játékos, a selejtező sorozaton nincs, a később az első számú kapus, ugye Disztl Péter lett, de egyébként a fehérvári játékosok egy része ott van a keretben, de nem meghatározott. Tehát a magyar foci erős, vagy azt hiszük, hogy erős. Aztán nyilván a bunda botrány bebizonyítja, hogy morálisan is elég gyenge lábakon áll, de az, hogy utána jó, hát nem jutunk ki a 90-es, ez a 94-es, aztán 98-ason majdnem kijutunk, mert pótselejtező, de ott kapunk 12-t. És igazából utána sanszunk nincs. Sem egyetlen ország, és ezért indokolt ennek a mérkőzésnek a jelenléte a 10-es listán. Egyetlen ország sem esett vissza úgy a világbajnokságok történetében, mint Magyarország, hogy 2 VB döntőt játszva, és nagyon-nagyon sokszor a VB kieséses szakaszában helytállva egyszer csak megszűnik létezni világbajnokságokon.
2: Ez a közös lista a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzéséről. A listát összeállította Bene Ferenc és Hajdú B. István. A 8. helyezett esetében 1969-et írunk, és jöttek a csehszlovákok.
5: A 8. a marseilli tragédia.
2: A francia kikötővárosban Csehszlovákia ellen 4-1-es megsemmisítő vereséget szenvedett el a magyar labdarúgó válogatott, amely első ízben bukott el egy világbajnoki selejtező sorozatban. És hát itt is olyan játékosok voltak a pályán, akik a saját korszakukban meghatározóak voltak, és egy olyan generáció szerepelt folyamatosan a nemzeti csapatban, amely hát például az előző világbajnokságon sikert ért el, illetve hát egy mérkőzésen egészen biztosan, arról majd beszélünk, de akkor először itt ez a Marseille tragédia, mert hogy hát itt van személyes érintettség is. Neked, édesapád erről a mérkőzésről hogyan mesélt?
4: Igen, igen, sok irányból hallottam ezeket a történeteket. Nyilván igyekszem az édesapám által, meg a korosztálya által hallottakat egy csokorba gyűjteni. Hát először is ugye úgy indulunk neki, hogy egy eléggé megkérdőjelezhető pártpolitikai döntése Sós Károly lett a szövetségkapitány, aki nem ismerte a magyar játékosokat, nem ismerte a magyar mezőnyt, az NDK-ban élt évtizedeken keresztül. Hát nem sok jó emléke van az akkori generációnak, az akkori játékosoknak róla. Ez a generáció a csúcsán volt. Tehát a nemzetközi kupákban rendkívül jól szerepelt az Újpest, ugye a nemzetközi kupákban a magyar csapatok tényleg rendszeresen sokáig eljutottak, és édesapám is a csúcs korszakában volt, évjátékosa lett, gólkirály lett. Ha azt vesszük, hogy a csehszlovák válogatottat hazai pályán Dunai Antal és Albert góljaival simán legyőzték, egy akkor 68-as politikai helyzetben egy nagyon ellenséges légkörben kimentek ugye Prágába, ott 3-1-re vezettek, amikor Sós Károly először lecserélte Mészőt, aztán utána a szünetben, amikor Mésző már zuhanyozott az öltözőben, és ugye Mészőről azt kell tudni, hogy kulcs szerepe volt taktikailag az akkori válogatottban. Kulcsjátékos volt védekezésben, az legjobban fejelő játékos, a cseheknek a játékstílusa a beívelésekre, a belőtt labdákra épült. Tehát gyakorlatilag Mészői lecserélése teljes mértékben indokolatlan volt, és jellemző az akkori viszonyokra, hogy Göröcs a csapatkapitány meggyőzte Sós Károlyt, hogy ne cserélje le Mészőt, akit a zuhanyzóból kirángattak, és visszatuszkoltak a pályára, és 3-1-es vezetés után mégis lecserélte a második fél időbe, amivel teljesen felvonult a csapategység, végül 3-3 lett ez a találkozó, ami alapjában nem számított rossz eredménynek, és hogyha a mostani szabályokat vesszük, akkor azért oda-vissza alapon, pont egyenlőségnél mind gólkülönbségben jobb volt a magyar válogatott, mind oda-vissza alapon, ugye a 2-0-3-3-mal szemben nekünk kellett volna tovább jutni, de ez akkor egy óriási elszalasztott lehetőség volt, és kifejezetten szakmai problémák miatt. Igazából Dániában 3-2-es vereség volt az, ami nem volt indokolt, és ami miatt talán kialakult ez a helyzet. Ott Albert Florian sajnálatos sérüléséről beszélhetünk, de az is nagyon érdekes, hogy Albert Floriántól is hallottam, Flóri bácsitól annak idején, hogy egy újságírói cikk megvádolta, hogy ő nem teszi oda magát a válogatottba, nem megy bele a párharcokba, alibizik, holott egy aranylabdás világsztárról beszélünk, tehát szörnyűek voltak az akkori viszonyok. És pont elmesélése alapján egy olyan szituációban egy kapus és köztelévő nagyon-nagyon csinyes és kétes labdába pont ennek a cikknek az elolvasása után bennmaradt az agy tekervényeibe egy pici tüske, hogy őről nem mondják azt, hogy kimarad a párharcokból, és akkor teljesen indokolatlanul belecsúszott ebbe a párharcba.
2: Engedel kapussal szemben.
4: Igen, és ott nagyon súlyos térsérülés szenvedett, ez nyilván rányomta a bélyegét a csapat hangulatára, vereség is lett a vége, és ez okozta végül, hogy a csehszlovákokkal a pontegyenlőség után Marseille-ben volt egy mindent eldöntő mérkőzés, és tényleg csak röviden pedig döbbenetes, szó szerint írd és mondd, elkéstek a mérkőzésről.
3: Na de miért késtek el, szóval miért késtek el?
4: Hát sajnos azt is tudom, hát akkor is van fogalmaznak akkor.
3: Tehát ugye eleve, amit Feri mond, eleve a selejtező sorozat kiírásánál nem rendelkeztek arról, hogy itt harmadik meccsnek kell lenni. Ezt menet közben találták ki. Minden egyéb mutatóban ugye mi jobbak voltunk egymás elleni eredményben, gólkülönbségben. Nagyon nehezen egyeztek meg egyáltalán helyszínben, meg az időpontban a magyar és a csehszlovák szövetség képviselői.
2: Egy decemberi mérkőzésről van szó.
3: Ez egy december 3-ai, ami előtt 4 nappal játszott a Kossuth KFS ellen a válogatott egy előkészületi mérkőzést, ami úgy indult, hogy minden játékos havat lapátolt.
2: Marseille-ben nem feltétlenül ilyen a klíma.
3: Majd elmentek Marseille-be, és ott valóban késve indultak el a meccsre, mert Hegyi Gyulának, az MLS elnökének hasmenése lett. És senki nem mert nélküle elindulni. És későn elindultak, és a gyúron Kvinkovics Lajos már a buszban gyúrta le a játékosokat, hogy egyáltalán játékra alkalmas állapotba kerüljenek. És így vártuk azt a mérkőzést, ami tényleg annak a generációnak, amely 66-ban többre vihette volna a világbajnokságon, egy lehetőség lett volna, hogy kijusson Mexikóba, és ugye természetesen, ahogy a mérkőzés véget ért, kikaptunk, kiestünk, a mi időnk lejárt, mondta Mészői Kálmán.
2: 28 évesen.
3: Igen, ott is elkezdődött a csapat gyakorlatilag nyilvános szétesése. Egyébként hozzáteszem, én nagyon sok önéletrajzomban, ez benne van ez a Marseille, mert a Mészői Kálmán azt mondta, mi időnk lejárt, én 8 nappal később születtem, tehát az enyém ott kezdődött.
4: De egyébként tegyük hozzá, hogy ez a mi időnk lejárt, ez az akkori korszaknak egy orbitális marhasága volt, bocsánat, hogy így mondom. Tehát akkoriban azt mondták, hogy 26-27 évesen van csúcson egy játékos, és 30 feletti labdarúgót gyakorlatilag levették a keresztüzetről, és azt mondták, hogy vonuljon vissza. Ma meg bebizonyította, nyilván mások a viszonyok, edzésrendszerek, meg vitaminozás, meg háttér tekintetében is, de egyértelmű, hogy egy 28-29 éves labdarúgó még bőven a zenitjén van a pályafutásának.
2: Ma már 30 éves felett, lehet.
4: Ma már ez főleg kitolódott, de hát egy Mészői Kálmán 28 évesen ereje teljében egyáltalán nem járt le az ideje, arról nem is beszélve, hogy ott azért a kortársai szempontjából is sokak még egyrészt folytatták a pályafutásukat, másrészt hasonlóan Irapuátóval a párhuzam, egyáltalán nem lett volna szabad szétzavarni azt a generációt, és utána egy sok kapitányváltásos bizonytalan időszak következett.
2: Ezen a listán csak egy klubmérkőzés szerepel, az pedig az egyetlen magyar kupagyőzelem a három legrangosabb UEFA sorozat valamelyikében.
5: A hetedik a Ferencváros VVK győzelme.
2: A VVK, ugye, az gyakorlatilag az UEFA kupának a jogelődje, a mai Európa Ligának, de hát abban az időben ez a harmadik számú kupasorozatnak számított, mert a fontosságát tekintve a BEK egyértelműen megelőzte, és így volt a KEK is, mert hogy a KEK-ben ugye a kupagyőztesek játszottak, illetve hát azok a csapatok, akik már a BEK-ben nem tudtak odaérni. És hát itt a Ferencváros az úgy nyert Torinóban a Juventus ellen 1-0-ra, hogy az olasz sajtó szerint nem csak hogy jobb volt a Ferencváros, hanem az olasz sztárcsapatot minden mutatóban felülmúlta. Jó néhány olasz lap úgy fogalmazott, hogy a zöldfehérek által diktált iramot a Juventus nem bírta átvenni.
3: Két megjegyzésem lenne, picit készülve erre a mai napra, és az egyik, hogy az szinte egy fatális, hát nem is véletlen, de szerencse, illetve balszerencse sorozat, hogy egyáltalán a Ferencváros ebben a kupasorozatban indult. A Ferencváros ugyanis a 65-ös bajnokságot gyakorlatilag megnyerte, de az utolsó fordulóban nem bírt győzni, sem Dorogon, és a Győr lett a bajnok. Az a Győr, amelyik egyébként a BEC-ben, a legrangosabb európai kupában a 4 közé jutott ebben a sorozatban. Igazából fordítva kellett volna, hogy ez történjen, de hát nem a Fradi lett a bajnok, hanem a Győr. A győriek egyébként egészen szürreális körülmények között már nem is gondoltak arra, mert egy elmaradt mérkőzést pótolt a Ferencváros a végén, hogy ők bajnokok lesznek. Megnyerték a bajnokságot, a Ferencváros elindult a VVK-ban, és ugye elvileg két mérkőzésen kellett volna, hogy ezt a döntőt lejátszák.
4: Nagyon
3: de
4: érdekes.
3: A Fradi azt mondta, hogy hát játsszuk le akkor Torinóban.
2: Leszerveztek egy amerikai túrát.
4: Igen,
3: és a legkisebb ember, Fenyvesi Máté fejelt egy gólt, és ezzel lett 1-0.
4: Igen, de álljunk meg egy szóra erre, tehát lemondott a Ferencváros a hazai pálya előnyéről, tehát emiatt nem lett oda-visszavágós meccs, hogy rábízták egy meccsre Torinóban a Juventus ellen azért, hogy kimehessenek egy barátságos mini tornára gyakorlatilag az Egyesült Államokba, és utána meg ráadásul válogatott mérkőzés volt itthon az olaszok ellen, tehát időben nem fért bele, és inkább lemondtak a hazai pálya előnyéről, annak érdekében, hogy kijussanak erre a tornára. Döbbenet, mai fejjel gondolkodó.
2: Elvileg a lefektetett szabályok szerint, hogyha egy döntetlen rendes játékidőben, akkor 2x15 perces hosszabbítás következett volna, és hogyha akkor is döntetlen, akkor osztoznak a kupán. Tehát nincsen 11-es párban, nincsen megismételt meccs, hanem fél évig a ferencvárosi, fél évig a juventusi a trófea.
4: Őrület.
2: Így nyert az FTC Fenyvesi góljával, ugye a 74. percben született, és itt azért az ma már elképzelhetetlen lenne, hogy egy olasz sztárcsapatot így felülmúl a Ferencváros idegenben, mert itt tényleg arról szólt a másnapi olasz sajtó, de a magyar is, hogy itt minden mutatóban jobb volt az FTC tempóban, játékminőségben és technikában is, tehát technikásomnak számított az FTC.
3: Igen, és itt is el tudjuk azt mondani, hogy ez ugye, ahogy említetted, 60 éve volt, hogy akkor senki nem gondolta a Ferencvárosnál, vagy a magyar labdarúgásban, hogy nem fog magyar csapat soha többet európai kupát nyerni, márpedig nem nyert, noha közel állt hozzá több ízben más csapatunk is.
2: Kevésen múlott, hogy a felsőházban végezzen az a 90 perc, amely köré legenda épült.
5: a hatodik a 6-3.
2: Az évszázad mérkőzése. Az angolok első vereségüket szenvedték el hazai pályán, nem Brit-szigetekről érkező együttessel szemben, és hát ez az a találkozó, amely köré tényleg legenda szövődött itt az elmúlt időszakban, illetve az azóta eltelt korszakot figyelembe véve, tekinthető-e ez a mérkőzés az aranycsapat csúcs teljesítményének?
3: Hát bizonyos szempontból igen, már csak azért is, mert nagyon ritkán, a klasszikus aranycsapat ritkán állt föl abban az összeállításban, amit Grosics, Buzánszky, Loránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai Kocsis, Idekuti, Puskás, Cibor, ezt azért egy generáció, vagy több generáció álmából fölkeltve is tudta. Ugye itt még Gellér állt be csereként a kapusposzton. Ugye ezt követte egy 7-1-es budapesti visszavágója ennek az úgymond mérkőzésnek. Itt tényleg az, hogy a labdához hozzá kellett szokni az angol klímához, és hát igazából kérdés nem volt, hát az első percben Hidegkuti lőtt ugye egy óriási gólt. Én erről azért nem szeretnék sokat beszélni, mert erről a mérkőzésről aztán rengeteget beszéltek, és még egyszer mindenkit megnyugtatunk, tudjuk, hogy ez a 6-3 mit jelentett a magyar futballban, de mivel ez egy barátságos mérkőzés volt listánkon, ezért csak a 6.
4: Igen, abszolút egyetértek, és ugye át is beszéltük, de nekem egyetlen egy dolog maradt meg ezzel kapcsolatban, amiről talán kevesen tudnak, hogy ugye Sebes Gusztáv megnézte az angol válogatottat, és hozott magával olyan labdákat, amivel az akkori mérkőzést játszották, és ha jól tudom, a Margit-szigeten edzettek, és próbált olyan körülményeket teremteni, még a gyepet illetően is fellocsoltatta, stb., és ezekkel a labdákkal edzettek, hogy megszokják a játékosok, ebben pedig ő előzte meg a korát.
3: Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy a mi generációnk 6-3-ja az a Wolverhamptoni 4-0 a Nemzetek Igen. Ligájában, amikor az angolokat, ugye még ennél is nagyobb különbség, nem 3-4-jel vertük, és Wolverhamptonban a stadion előtt van Bill Wright-nak a szobra, aki ezen a 6-3-on játszott, és Puskás legendás cselénél gyakorlatilag azt se tudta, hogy hol van, és akkor megláttuk a szobrot, a rádióban Varga Péter közvetítette akkor a meccset, azt mondta, ilyet, a Billy Wright-ot állva még nem is láttam. és milyen érdekes, hogy pont Wolverhamptonban vertük meg őket 4-0-ra, de hát a 6-3 az klasszikus. Itt meg kell említeni azért Hidegkutinak a nevét, mert az évszázad mérkőzésén ő játszotta a legjobban, több ragyogó teljesítmény mellett. Ő lőtt 3 gólt.
6: Közös lista. A közös lista fele már ismert, ám a java még hátra van. Hamarosan fényderül a dobogósokra is a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Ez a közös lista. Én Tóth Béla vagyok, vendégeim Bene Ferenc és Hajdú B. István. Lassan 60 éve annak, amikor Bene és Farkas kápráztatta el a nagy érdeműt úgy, hogy a túloldalon kétszeres világbajnokok futballoztak.
5: Az 5. a brazil verés Liverpoolban.
2: 1966 világbajnoki csoportmérkőzés a legendás Goodison Park, legendás gólok és a magyar-brazil 3-1. Ami világbajnokságon, tétmérkőzésen, ezzel a végeredménnyel, egy olyan brazil csapat ellen, amely az előző két világbajnokságot egyaránt megnyerte, és az a brazil válogatott világbajnokságon legutóbb pont 54-ben kapott ki a magyar együttestől. Helyén kezeljük mi ezt a mérkőzést?
3: Hát itt Ferinek adnám meg a szót, mert azt hiszem az érintettség okán inkább neki kell erről beszélnie.
4: Ha jól utána gondolok, akkor ez volt az utolsó mérkőzés, ahol a csoport körből továbbjutva a válogatottunk bejutott az egyenes kieséses szakaszba, tehát gyakorlatilag szerintem túllépve ezen a mérkőzésen, és majd visszatérek, de amikor bejutottak ugye a legjobb 8 közé, akkor kiesés, ugye a szovjetek ellen kiesési után sem gondolták volna, hogy gyakorlatilag azóta sem, tehát úgyhogy ez hasonlóan a mexikói kudarchoz egy picit szomorú mellékzöngi a dolgoknak. Azt kell tudni erről a mérkőzésről, hogy ugye portugálok ellen egy vereséggel kezdte a válogatott a mérkőzés sorozatot, tehát a világbajnokságot. Olyan kiki mérkőzés következett, ami alapján biztossá vált, hogy a kétszeres világbajnok Brazília ellen, amennyiben nem nyer a válogatott, elbúcsúzhat és utazhat haza, hiszen a bolgárok voltak az utolsó mérkőzés, de ettől a mérkőzéstől függetlenül kiesett a válogatott. És ahogy édesapám mesélte, valami olyan eufórikus mérkőzés volt, hogy gyakorlatilag mindenki, hát nem azt mondom, hogy erőn felül, de a tudása legjavát nyújtott ezen a mérkőzésen, és tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ma már ez a találkozó teljes egészében visszanézhető, és olyan, tényleg olyan elképesztő virtuóz megoldások voltak. Nem kell többet mondanom, itt ugye a Nemzeti Sporttal és ugye a Nemzeti Sportrádióval közösen volt egy közönség szavazás, amin az évszázad góljait választották meg, és hát a két győztes ezen a mérkőzésen született. Tehát édesapám gólja a mérkőzés elején, ha jól emlékszem, negyedik percben vagy hetedik percben.
2: Második.
4: Másodikat írnak? Hát jó, talán, mert volt ott egy gelei védés előtte 0-0-nál, tehát úgy nézve a mérkőzést, tehát az is, hogy sokan megkérdezték tőle, hogy született ez a gól, és azt mondja, hogy nem tudja megmondani, ez ösztönből jött. Tehát az azért példanélküli, hogy gyakorlatilag egy regnáló világbajnok ellen négy lövőcsellel a teljes védelmet és még a kapust is elfektetve gólt szerez valaki 21 és fél évesen, és ugye az egész magyar válogatott, ugye édesapám gólja és Farkas János gólja, amit ő adott be, ezek tényleg az évszázad góljai voltak magyar szemmel nézve, és ez pont egy mérkőzésen született, szóval ez valami mágikus mérkőzés volt. És azért annyit azért tegyünk hozzá még, hogy a világbajnokság végkimenetétől függetlenül azért itt édesapám bekerült 21 évesen a VB álomcsapatába. Csak hát az akkori rendszer nem engedte, hogy kiteljesedjen, hiszen voltak kérői bőven, és abban a generációban több játékost sajnos a rendszer akadályozott meg a pályafutása kiteljesedésében. Ez a mérkőzés pedig mind kapus teljesítményt tekintve, mind pedig a támadókig bezárulva elképesztő, tényleg mágikus mérkőzés volt, olyan megoldásokkal és olyan korát megelőző taktikai megoldásokkal, amit ugye Baróti Lajos dolgozott ki, hogy az elképesztő. Csak egyet említve, ugye Albert Farkas, Bene Ferenc egy pályán, tehát gyakorlatilag mindannyian ugyanazt a posztot játszották a klubjukban, és meg tudta oldani Baróti Lajos, hogy mindannyian a pályán legyenek, mindenki a legjavát tudja nyújtani a mérkőzésen, és mindenki ki tudjon teljesedni. Hát ez is egy zsenialitást akar, és hát zseniális játékosokat, akik ki tudták egymást szolgálni. Tehát én pontosan tudom, hogy 50-es éveik után is mennyire szerették egymást Albert Floriánnal, sajnos Farkas Jánossal nem volt lehetőségem találkozni, de akár Rákosi Gyulával, Matesz Imrével, Mésző Kálmánnal, tehát nagyon-nagyon magas szintű és magas fokú volt a csapaton belül az a szeretet, az a kémiai kapcsolat, divatos szóval említve.
3: Említetted, az 54-es VB óta a brazil válogatott nem kapott ki világbajnokságon. Két VB-t megnyert, mind a kettőt veretlenül. És azon kívül Brazíliát, főleg akkor, még most is, ha valaki azt mondja, brazilosan játszik, akkor azt egy hihetetlen magasfokú technikai tudás jellemzi, látványos játék, nem görcsösen futballozva, és ebből sokkal többet vonultatott föl a magyar csapat. Még úgy is, hogy például olyan játékos, most nem említette eszembe, hogy Szepesi Gusztáv például levette Garincsát a pályáról, és ő volt talán legkevésbé neves magyar játékos azok közül, akiket mondtál. Ugye, ha jól emlékszem, ez a felvétel eltűnt a televízióban, karácsonyra megszerezték, és a mérkőzést élőben közvetítő Vitrai Tamás még egyszer leközvetítette a nézőknek, és azt hiszem, akkor már Albert Flórián is ott ült mellette, kvázi ilyen visszaemlékezésként, és a nézők ezt akarták látni. Maga az a két gól, ugye a harmadik gól azért volt legendás, mert Mésző felkötött kézzel lőtte ugye a 11-est, de hát az a két gól az egészen zseniális volt. Az akkor 21 éves Bene Ferenc nem azért csinált lövőcseleket, mert bohóckodott, hanem egész egyszerűen nem volt addig lövőhelyzet. Tehát mindig, na csináljunk még egy csert, hát ha az lesz, nem lesz. És amikor már tényleg mindenki feküdt, akkor szépen lazán a rövidbe begurította. A másik ikonikus gól pedig ugye hát egy Albert indítás, Bene beadás, Farkas kapáslövés, a klasszikus kapáslövés, amikor tényleg nem is esik le a labda, mert ma már néhányan rosszul használják ezt a kifejezést. És igen, Albert brazilabbul játszott a braziloknál. Tegyük föl azt, hogy ennek a csapatnak is sokkal előrébb kellett volna a világbajnokságon végeznie, mint és ezt megtette.
4: Két apróság még, ami ugye a könyvekben nincs benne, és csak ilyen az ember érzése alapján megnyilvánul belőle, hogy én nekem volt szerencsém látni a BBC-nek a felvételét, ami eredeti hanggal van. Az Everton pályán, tehát a liverpooli közönség teljes melszélessége a magyar csapatnak szurkol.
3: Tehát döbbenetes az hallani, hogy Hungary kiabál több tízezer torokkal az angol szurkoló. De volt egy olyan szituáció, amit tényleg csak az láthat, aki végignézte a felvételt, mert semmilyen összefoglalóban nem tették bele, amikor 5 vagy 6 érintésen keresztül a 16-oson belül nem esett le a labda, és gyakorlatilag, mintha lábteniszeznének a mieink a brazil játékosokkal, a levegőbe kidekázgatták az ellenfelet folyamatos egyérintésekkel a levegőbe tartva a labdát, és végén édesapám fejesét óriási bravúra védte Gilmar, ezért nem lett gól, és ezért nem lett benne az összefoglalókba.
7: Én azt hiszem, azon a meccsen lőttünk még egy negyedik gólt, amit nem adtak meg.
4: Így van, Farkas
7: hozzáteszem.
4: Ami nem volt
7: lesz. És még egy, igen, és ami még fontos, hogy ezután a mérkőzés után mindenki, aki látta a meccset, azt mondta, hogy a világbajnokság legnagyobb esélyese most már Magyarország.
2: A következő mérkőzés alig, hogy lecsúszott a dobogóról.
5: A negyedik az 1964-es olimpiai döntő.
2: A magyar labdarúgó válogatott második ötkarikás aranyérme, miután az aranycsapat 12 esztendővel korábban Helsinkiben nyert már, Tokióban Lakat Károly találta meg az ideális összeállítást, és itt robbant be az ekkor 19 esztendős Bene Ferenc, aki 12 találattal gól király lett. A döntőben Csehszlovákiát vertük meg 2-1-re, október 23-án 1964-ben. Mit jelentett ebben a korban egy ötkarikás győzelem? Mert hogy ma már az olimpia nincsen olyan státuszban, erről beszéltetek, mint egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság, de itt azért az olimpia az még teljesen más megítélés alá esett.
3: Igen, kétségtelenül így van. Nyilván az akkori közhangulat, a politikai rendszer nyomása is azt mutatta, vagy azt sugallta, hogy az olimpia magasabb rangú, mint valójában labdarúgásban. Illetve akkor még azért a FIFA-nak, meg az UEFA-nak azért az Európa-bajnokság mondjuk nem volt ekkora presztízsként kezelve, hiszen ne felejtsük el, hogy említetted, édesapám itt robbant be, azért azt se felejtsük el, hogy ekkor már ugye a nyári 64-es Európa-bajnokságom is Spanyolországban zajlott, ott gyakorlatilag társgól király volt, és bronzérmesek lettek. Tehát a válogatottként már szerepelt, de nem szerepelt világbajnokságon, ami megengedte a szabályok szerint, hogy játszon az olimpián, ezért maradt le gyakorlatilag a 68-as olimpiáról, mert akkor 66-ban már szerepelt a világbajnokságon. Illetve még egy érdekes dolog, hogy egyrészt ők nagyon-nagyon akarták ezt az olimpia aranyat. Tehát pontosan tudom édesapám visszaemlékezéseiből, meg a kortársai visszaemlékezéseiből, hogy mennyire akarta ezt ő is. Szóval ez egy óriási presztízzel bíró esemény volt, és azt is hozzá kell tenni, hogy tényleg lehengerlő volt a szereplésük, de azért nem volt könnyű bejutni nyilván az olimpia döntőbe, pláne nem megnyerni azt, hiszen a csehszlovák válogatott azért rendkívül erős volt akkoriban, nem csak a VB-n szerepelt csapatuk, hanem a második generáció is, ahogy tudjuk, és ahogy sajnos már beszéltünk róla ugye a Marseille-ben. A harmadik pedig, amire úgy gondolom büszkék lehetünk magyarként, hogy ezt az ő 12 gólját ezen az olimpián, ezt azóta sem tudta megdönteni senki. Tehát akár a brazil Ronaldo, vagy Bebeto, Ronaldinho, Messi, Suárez, bárki, aki járt eddig olimpián a mai nagyok közül, senkinek nem sikerült 12 gólt szerezni, ez mai napig élő rekord.
7: Hát én csak egy mondatot mondanék, mert szerényen Feri elhallgatta, hogy ugye az egész olimpia úgy indult, hogy a magyar válogatott Marokkóval játszott, és egy bizonyos Bene Ferenc 6 gólt lőtt. Hát azért erre se volt példa azóta, tehát és valamelyik ilyen korábbi leírásban olvastam, hogy ugye hát a japánok a fociról nem nagyon tudtak sokat, és Bene lőtte folyamatosan a gólokat, és volt vagy azon a meccsen, vagy egy másik mérkőzésen, amit nagyon csúnyán fölé lőtt, és a legjobban azt tapsolták, hogy átrúgta a kapun ki a lelátóra, ez aztán tud.
3: Egyébként, ha már szóba került a marokkói mérkőzés, annyi érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a marokkói király, amikor meghallotta, hogy történt az a mérkőzés, akkor azt mondta, hogy hozzák elém azt az embert, aki 6 gólt rúgott a válogatottnak, és meghívta a teljes újpesti dózsát egy marokkói egyhetes edzőtáborra, és a teljes csapatot, plusz több százezer dollárt fizetett a klubnak azért, hogy elhozhassák elé azt az embert, és ezt a turnét neki köszönhetik a csapattársai.
2: Elérkeztünk a közös lista dobogósaihoz. A pódium legaljára kapott besorolást az aranycsapat egyetlen győzelme egy nagy tornán.
5: A harmadik, az 1952-es olimpiai döntő.
2: 1952. augusztus 2-a az párját ritkító a magyar sport történetében, mert hogy 4 aranyérem született ekkor az ötkarikás játékokon Helsinkiben. A vízilabda válogatott Gyenge Valéria és Papp László is a csúcsra ért a futballcsapat mellett. Hasonló teljesítmény még 2000-ben Sydneyben történt október 1-én, ott még volt 2 ezüstérem is. Hát valahogy itt kezdődött az aranycsapat sztori ezen az olimpiai döntőn, mert hogy hát egy kivétellel, ez ugye Palotás Péter és Budai László, a teljes aranycsapat sor van fenn a pályán, amikor Jugoszláviát 2-0-ra verte meg a magyar együttes. Ez előrébb került, mint a 64-es. Miért?
7: Hát talán azért, mert ez volt az első, illetve ugye egy végül is 4 évig veretlen csapat legnagyobb címe volt, bár ugye ott az olaszokat még megvertük később európai nemzetek kupája meccsen, de ez volt az olimpiai döntő, majdnem, ahogy te is mondtad, Budai nem játszott, Palotás játszott Helsinkiben. Még történt egy érdekesség ezen az olimpián, ezt 50 évvel az olimpiai győzelem után Buzánszky Jenővel készítettem egy interjút, és azt mondta, hogy itt ezen a Helsinki olimpián fordult az elő, hogy a magyar csapat tagjai életükben először ittak Coca-Colát. És megkóstolták, volt automat, vagy üvegén, már nem tudom Jenő bácsit idézni szó szerint, és azt mondta, megkóstoltuk. Öcsi is belekóstolt, és azt mondta, hát azért inkább igyunk egy fröccsöt.
2: Itt egyébként az olimpiai döntő az azért is érdekes, mert hogy Puskás az első fél időben kihagyott egy büntetőt. Nem is játszott jól, elvileg a krónikák szerint. Mégis ő lőtte az első gólt a 71. percben. Ez egy kifejezetten szívós jugoszláv válogatott volt, amelyben például Rajko Mitić, a szerbek legendája, akiről nemzeti stadiont neveztek el, ott volt a csapatban a pályán.
4: Igen, hát ez érdekes, hogy Öcsi bácsi, amikor nem játszott jól, és kritika érte, akkor is azért egy gólt szerzett egy olimpia döntőn, tehát ez mindent elmond a tudásáról. Az a fájdalmam, hogy ugye sokukkal találkoztam én mondjuk személyesen 80-as évek végén, 90-es évek elején, de igazából erről a generációról nyilván személyes élményem nincsen, az elmesélések, elbeszélések alapján, de hát az aranycsapat legendája az tényleg elképesztő. Tehát az azért mindent elmond, hogy amikor akár Öcsi bácsi Puskás Ferenc edzőként beszállt az edzéseibe, vagy tényleg amikor Ausztráliában mai napig legendák övezik, hogy ahogy bemutatta a rugó technikáját, hogy olyan virtuóz megoldásokat mutatott be edzésen, vagy 10-ből 10-szer berúgta a labdát a pipába, a vinklibe, ahogy kell, és tényleg fogadásokat nyert ezzel. Szóval sokan, amikor látnak ilyen régi mérkőzés felvételeket, akkor legyintenek rá, hogy hova, akkor még kocka volt a labda, meg egész más, meg a mai futball. Kétségtelen tény, hogy a mai futball, meg az akkori futball nem összehasonlítható. De akkor ők voltak a világ legjobbjai egyrésztről, másrésztről képességeket, tudást tekintve elképesztő technikai tudással rendelkeztek.
2: Következzen a második helyezett.
5: A második az 1938-as VB döntő.
2: A harmadik világbajnokság döntőjében a címvédő olaszoktól 4-2-re kapott ki a Dicz Károly vezette magyar válogatott Párizsban, és hát ez mondhatni, hogy egy csillogó ezüstére, még akkor is, hogyha tényleg nagyon közel voltunk ahhoz, hogy világbajnokságot nyerjen a magyar válogatott, de itt mégis

0: Hát ez nem egy akkora évszázados fájósebb, mint a listánk élén található, tehát nyilván sajnos a kor miatt annyira régen volt, hogy nagyon-nagyon kevés személyes elbeszélést hallottam én is a mérkőzéssel kapcsolatban, de korán sem övezi akkora legenda, nem volt akkora népfelzúdulása a mérkőzés után, nem volt akkora érzelmi hullámvasút ennek a válogatottnak a szereplése, de hát az kétségtelen tény, hogy Magyarország két VB döntőt is járt, és hogyha talán az egyik meg lett volna, akkor bármilyen szinten, évtizedeken át, vagy akár mostanában sem kezelnének úgy minket. Tehát presztízsbe, sportdiplomácia tekintetében mégiscsak egy volt világbajnokként beszélnének róla.
1: Eleve talán a világbajnokságnak ugye ez a harmadik VB volt összesen, nem volt akkora rangja, nem volt akkora világesemény, viszont először jelentkezett az talán a magyar futballban, ami rendszeres, azóta is, hogy hát azért vesztettünk, mert rossz volt az összeállítás. Tehát itt ugye Turai, Toldi és Korányi szerepét, illetve hiányával magyarázták, hogy pont elsősorban Toldi olyan játékos, aki az olaszok ellen nagyon jól tudott volna játszani, mégsem válogatták be. Igen, most megnézve ugye a foci VB-k történet 1930-tól íródik, hogy hány ország nyert világbajnokságot, hát nem ártott volna föliratkozni. Talán már akkor, de a fájónál is van fájóbb.
2: Mielőtt megismernénk a magyar labdarúgás történetének legfontosabb mérkőzését, azelőtt fegyük át újra, hogy hogyan alakult eddig Bene Ferenc és Hajdú B. István közös listája.
3: A tizedik a 2016-os magyar-osztrák, a kilencedik az irapuátói katasztrófa, a nyolcadik a marseilli tragédia. A hetedik a Ferencváros VVK győzelme. A hatodik a 6-3. Az ötödik a brazil verés Liverpoolban. A negyedik az 1964-es olimpiai döntő. A harmadik az 1952-es olimpiai döntő. A második az 1938-as VB döntő. A magyar labdarúgás történetének legfontosabb mérkőzése az 1954-es világbajnoki döntő.
2: A történet az mindenki előtt jól ismert, az aranycsapat világbajnoki döntője, amelyben mintha minden összeesküdött volna ellenünk, az első 10 percet leszámítva. 2-0-ra vezetett a magyar válogatott, egyenített előbb az NSK, majd fordított is, és aztán volt még egy puskás gól, amit nem adott meg a játékvezető, de ez tényleg az a világbajnoki döntő, ami az egész futballunkat meghatározza. Most már ugye 1954, több mint 70 éve, de mégis ez a Berni VB döntő szerepel nálatok a közös lista első helyén. Volt kérdés azt illetően, hogy ez lesz az első?
0: Ez 3 másodperces konszenzus volt.
1: Ennek a csapatnak világbajnoknak kellett volna lennie. Az ellenfelet, az NSK-t 8-3-ra megverte ezen a világbajnokságon. Nálunk játszott a világ mondjuk 10 legjobb játékosából legalább 4. Mert világklasszis volt Puskáson kívül, azért Bozsik is, Kocsis is, Cigort is, Hidegkutit is ide lehet sorolni, és akkor nem is 4, hanem 5. Hidegkuti Nándorral beszéltem én jóval az nagyjából a 90-es évek közepén egy műsor felvételén, és akkor azt mondta, azért mondom, jóval, tehát az 54-es VB döntő után jóval később, és azt mondta, hogy még mindig előfordul, pedig eltelt ahhoz a mérkőzéshez képest majdnem 50 év, de 40 biztosan, hogy lázálmai vannak. Fölébred, át van izzadva a pizsamája, mert eszébe jut minden. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogy egyszer volt alkalmam egy német filmben szinkronizálni, pontosabban alámondóként szerepelni, ahol ez a döntő szerepelt, és olyan filmkockákat láttam erről a döntőről, amit magyar televízióban soha. Egészen elképesztő mennyiségű és minőségű helyzetet hagyott ki a magyar válogatott. Tehát olyan szinten álltunk a németek fölött, hogy ez csak gólokban nem mutatkozott meg.
0: István gondolatát folytatva, az az érdekes ebben a mérkőzésben, hogy nyilvánvalóan tisztában vagyok vele, hogy ez egy hatalmas kudarc, és nem fogjuk megnyerni a mérkőzést, annak ellenére, hogy századszorra nézem vissza az összefoglalóját, de az István által említett rengeteg kihagyott helyzet. Tehát az, hogy a mérkőzés elején nagyon-nagyon simán 2-0 arányban vezet a válogatott. Utána Grosics kapus támadásától kezdve olyan körülmények, ami alapján lett a német fordítás.

0: de hogy még 2-1-nél is, meg 2-0-nál is micsoda gólhelyzetei voltak a válogatottnak, és nem utolsó sorban Puskásnak nem adták meg egy egyértelműen szabályos gólját sem. Szóval annyi és olyan körülmények voltak ellenünk, ami elképesztő, a másik pedig, hogy a németek már a mérkőzés előtt örültek annak, hogy esik az eső, mert pontosan tudták, hogy olyan az akkori legmodernebb technológiával készült cipőik vannak, olyan stoplikkal, ami talán az egyetlen esélyük lehet, de egyértelműen megnövekedett eséllyel szálltak bele ebbe a döntőbe, azáltal, hogy a magyar játékosok sajnos csúszkáltak a nedves, felázott talajon. Ez megint csak, hogyha száraz talajon lett volna a mérkőzés, akkor megint csak meggyőződésem, hogy a miénk nyertek volna.
1: Még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ma ez a találkozó miben érezteti a hatását? Mert hogy ez a legfontosabb a ti listátokon.
0: Szerintem évtizedekre, hát úgymond visszavetette a magyar futballt. Egyrésztről, másrészt sohasem fogjuk megtudni, hogy milyen lehetőségeket adott volna a magyar labdarúgásnak, mint sportdiplomácia, mint pedig kulturális szinten, amennyiben bekerülünk abba a szűk körbe, amit úgy hívnak, hogy világbajnok országok.
2: Hát arról nem beszélve ez, és ez nyilván nem ennek a műsornak a témája, hogy ez hihetetlen nagy dolog volt Németország számára. Tehát a második világháború után 9 évvel labdarúgásban világbajnokok, úgyhogy 8-3-ra kikaptak az első meccsükön tőlünk, és megverik a 4 éve veretlen magyar aranycsapatot. Ez nekik is felfoghatatlan. És ez volt az a meccs, amit ha még 10-szer újra játszanának, soha nem ez a végeredmény születne.
1: Bene Ferencnek és Hajdú B. Istvánnak köszönöm, hogy összeállította a közös listát a magyar labdarúgás történetének 10 legfontosabb mérkőzésében.
0: Köszönjük szépen, hogy itt lett.
1: Én pedig a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
3: Ez volt a közös lista a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megad!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ez itt a Bajnokok, önök Nyágui Gergelyt hallják, és velem szemben, illetve egészen pontosan mellettem egy fiatal, hát mondhatjuk azt, hogy úszó zseni, Jászó Ádám. Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születési évet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
3: Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
2: De azért egyébként pécsiként érdekel, hiszen ugye most aktuális, ismét Pécs kosárlabdalázban ég.
3: Igen, igazából nem nagyon követem a kosárlabdát. Egyszer voltam, meghívtak egy kosármeccsre, amúgy nagyon jó volt nézni, szóval élvezetes, meg izgalmas volt, de én inkább maradok annál, hogy nézem, és nem csinálom.
2: Kezdjük egy picit a kezdetekkel, tehát mondjuk amikor az icipici Jászó Ádám, már ha voltál pici, legalábbis korban biztos. Miért kezdtél el úszni, vagy hogy jött az úszás?
3: Apukám még a általános iskolába úgy gondolta, hogy nekem kell valami sport, mert azért elég pörgős voltam így kicsiként, és így valahogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába, úszó oktatásra, mert ugye oda jártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
2: Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán nehogy Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes, de hogy jöttek az első versenyek?
3: Egy darabig ugye az úszásoktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni, de egész hamar volt az első versenyem. Emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa, ott úsztam legelőször, akkor még apa csinált valami egy videót, emlékszem, meg megvan a gépen, így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkő mellől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasassal kezdődött az egész, tehát az első versenyemen, az első úszásom az egy hasas azzal kezdődött, úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni, úgyhogy hátrányban indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
2: És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abai Nemes Oszkár sportúszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad, nem csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsi Kárpát tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy a tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb, így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket, ez milyen érzés neked?
3: Régebben amúgy én nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót, ez lehet kicsit nagyképűnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni, de amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, mással versenyezni, azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek, ezt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
2: Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek, akkor hogy is van ez?
3: Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben elég sokat változtam szerintem, legalábbis fejben. A hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden. A kommunikációm is így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
2: Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek voltam. Milyen gyerek volt Jászló Ádám? Hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbantál és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
3: Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgatói irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. Nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült meg, így edzésen sem ment annyira a dolog. Azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget, de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam. Csak ilyen kis csibész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csibész kisgyerek.
2: Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapaszkodott a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe. Aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartad adni. Nos, úgy érzem, hogy tényleg felnőtt, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztak együtt Túros Mátéval?
3: Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni, mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet. Akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petra Vanatolival is félbe maradt a munka. És utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket, Covid-tesztért cserébe, és akkor megkérdezte a Kenderesi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után 21 szeptemberétől már a Mátéval. Szóval, ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka. És én úgy gondolom, hogy sok van még nagyon bennünk, mind a kettőnkben. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta. Főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok. Úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülök neki, hogy ő az edzőm most.
2: És ugye említetted, röviddel utána meg is jött az első siker, tehát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
3: Nehezen amúgy. Régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészre. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi. Ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem nyilván. Én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzérmnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt, és visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ezt sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval így tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az élmény, hogy így visszanéztem, és láttam, hogy milyen szörnyű konkrétan az úszásom, így átkapcsolt, és akkor azóta így egészen tudatosan csinálom a dolgaim.
2: Ez itt még mindig a Bajnokok és Jászló Ádámmal, 8-szoros magyar bajnok úszóval, európai bronzérmes, ugye világbajnok helyzet olimpikonnal beszélgetünk, és ugye azt mondtad, hogy szörnyű volt az úszásod, és a fordulód még a mai napig nem az igazi, hiszen ugye alapvetően te hátúszó vagy, viszont említettem az elején, hogy nagyon sok oldalú úszóként tartanak számon. Szereztél magyar bajnoki címet egyébként nem csak hátúszásban, hanem gyorsúszásban is. Ennyire maximalista lenne Jászló Ádám?
3: Annak tartom magam maximalistának. Nagyon sokat dolgozok a konditermi edzésekkel is. viszont a delfin lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy, adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
2: Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolunk, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
3: Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkőn így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csiga lassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. De amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfin lábban meg azért lehet ez, mert ugye hosszak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödni a törzsemnek is, meg a combomnak is, de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
2: Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt ugye, hogy említettük, egy gyors úszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a hátúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
3: Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióidő az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
2: És ha már a hátúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már odakacsingat a gyorsa, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
3: Egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy 100-an ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy 100-on utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, azt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható, úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor még meg is előzzem őket.
2: Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitása döntőbe jutás. Ugye te többször is húztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként az országos bajnokságon? Jó időt húztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
3: Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 57 lesz, vagy hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
2: Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ben is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, hogy hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sportol nagyon magas szinten úszik év, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
3: Én egyértelműen 32-ig tervezek. Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól függően, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztusban volt, meg most is az EB, az is augusztus közepe, tehát az még hosszabb lesz. azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért egy-két hét, sőt, még így három is jól tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
2: Egyébként most ugye az OB után, mikor beszéltem edződdel, Túros Mátéval azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihen Jászló Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
3: Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
2: Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlősz, nősz, és egyre jobbak az idők, egyre jobbak az eredmények, azért, hát nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz. Megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
3: Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az úszoda környéke. Így városban azért nem, egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
2: Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
3: Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle, tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az úszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itthon is a vendégek is ismernek, meg ők is gratulálnak, mindig érdeklődnek, szóval szoktunk így beszélgetni, és amúgy én nem gondoltam, hogy én ilyen szintre el fogok jutni, de amúgy meglepő is, hogy ilyenek velem, ilyen kedvesek, és követik a dolgaimat, meg jól is esik, hogy elismernek és érdeklődnek is.
2: Viszont ugye még egyszer ez itt a Bajnokok Jászló Ádámmal, és talán a műsorunk célja egy picit az is, hogy igenis a magyar közönség ismerje meg azokat a bajnokokat, akik igenis tesznek érte, hiszen ahogy említetted a beszélgetés elején, talán némiképp handicappel kicsit későn kezdted az úszást, tehát volt egy kis hátrányod, nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
3: Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, túl sok mélypontom volt, szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, meg nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan, tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem. Az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás. És hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
2: Egyébként mi segített, vagy ki segített? A család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás, mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászló Ádám nem feltétlenül a valahol volt legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
3: Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
2: Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
3: A szüleim. Tehát nagyon sokat nekik köszönhetek. Ezt sose mondtam nekik, és szerintem nem is fogom. mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek. De nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa hurcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. De nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, hogy motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha elő szokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy én mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemen ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meg hallgatom. És akkor én nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye ő azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én ezt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
2: Akkor azért nagyon-nagyon bízom benne, még ha azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említetted, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. Megélve Párizst, mik az emlékek, illetve ez mekkora motiváció a jövőt illetően?
3: Amúgy ez most furcsán fog hangzani, szerintem nem sokan mondják ezt, de így első olimpiának szerintem ez ilyen nagyon ilyen semmilyen élmény volt. Egyrészt azért, mert nekem nagyon rövid ideig tartott, szóval a gyorsváltó is és a 106 is első 2 nap volt. És úgy volt, hogy aki végzett, az még egy napot ott lehet, és akkor utána haza kell menni. Tehát még el se kezdődött a verseny, én meg már otthon néztem ugye a többieket, ahogy úsznak, és azért nagyon, nagyon furcsa volt, és azért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntőt, az soha nem fogom elfelejteni, az amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám, annyira durva volt.
2: És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned ménye volt, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra ösztökélte, hogy igenis, legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
3: Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minél tovább ott tudjak lenni, és minél többet tudjak úszni, mert azért ez, amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
2: Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő 2 olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
2: Cél lehet? Cél kell, hogy cél legyen egy érem?
3: Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni. Most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is, azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra is mindenféleképpen szeretnék kijutni. Úgyhogy így szépen lassan így lépkedek előre, hogy én nem nagyon gondolkozok ilyen 10 évekbe azért, szóval az nagyon nehéz, bármi történhet, akár le is sérülhetek, reméljük nem fogok. Egy ilyen kérdésre azért nehéz válaszolni, hogy mit gondolok, hogy mi lesz 10 év múlva.
2: De akkor reméljük, hogy minél nagyobb sikerekről tudunk majd ismét beszélgetni, vagy hát nem feltétlenül csak akkor, amikor már lezártad a pályafutásod, de amikor majd visszatekintesz, akkor legyen így. Ádám, nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon sok sikert kívánok a folytatásra, és hát kedves hallgatóink, ez volt a Bajnokok Jászó Ádámmal, önök Nyágúj Gergelyt hallották, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a Párizsi olimpián.
2: Gyere Kiskor, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan a olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra múlt 4 perccel, csodaszép jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Hát elfogytunk. Eddig hárman voltunk.
2: Fogyunk. Nem, ha nem is elfogytunk, ezt, de fogyunk.
1: Igen, igen. Bárcsak ezt elmondhatnánk saját magunkról. És jó reggelt kívánok, Marosán Gyurival vagyunk itt ma reggel. Szia, Gyuri!
2: Jó reggelt kívánok neked is, Németh Kornél, és természetesen a kedves hallgatóknak.
1: Mi történt?
2: Óriási öröm, és úgy vagyok vele, egy, először is. Tehát öröm ér minden csütörtök reggel, hogy itt lehetek.
1: A másik... De várjál, tehát az elmúlt csütörtök reggelek arról szóltak, hogy alig lehetett felébreszteni.
2: Hát nem, azt te rosszul láttad, az biztos hát, nem jól láttad.
1: Te természetesen.
2: A másik, ami ötletem van, és a hallgatók felé is, hogy legyünk formabontók.
1: És közben... Na!
2: Hát csütörtök.
1: Annyira megbontottad a formát, hogy nem is lehetett nézni téged.
2: Igen, most már látszódok a kamerán is.
1: Képernyőn látszódsz, a kamera mutat.
2: Jogos, tehát csütörtök reggel is precíz vagy. Tehát formabontók legyünk energikusak.
1: Igen.
2: Így már a hétvége közelettével ne foglalkozon senki azzal, hogy milyen fáradtság érte hétközben. Indítsuk el ezt a csütörtököt vidáman, energikusan, hiszen csütörtök kispéntek.
1: Hát a többit meg inkább most ne részletezzük. Ellenben, hogy én például miért nem vagyok annyira friss és fit, Bajnokok Ligája elődöntő, tetszett figyelni? Nyomon követni az eseményeket?
2: Egészen az utolsó pillanatáig, sőt még az utolsó
1: akkor,
2: pillanat
1: akkor
2: után
1: a hiba az én kézülék. Mert mi volt az utolsó pillanat után?
2: Egy Kimik Sárgalak.
1: Na igen, gyorsan vegyük végig, hogy pontosan miről is volt szó tegnap este.
2: Hát ugye nagyon nagy első mérkőzést rendeztek, azt mondták, hogy a minden idők legjobb Bajnokok Ligája mérkőzése volt, különböző szakírók, illetve te is ezt mondtad múlt hét csütörtökön, az első mérkőzése.
1: Minden idők egyik legjobb.
2: Hát igen, ebben meg belefér akár a top 10 is, és akkor nem lehet belekötni. Ugye a Paris Saint-Germain Bayern München, Bajnokok Ligája párharcról beszélünk.
1: Tegnap ugye Münchenben volt mérkőzés.
2: Így van, és harmadik percben gól volt. Mindenki arra számított, na akkor ez megint lesz egy 7 gólos, 9 gólos meccs, ki tudja, mi lesz a vége. És hát ez az 1-0 volt az utolsó percekig, amikor Kane kiegyenlített. 1-1 lett a végeredmény. Kicsit hangos a mérkőzés azóta is. Biztos te is olvastad, hallottad az éjszaka, illetve reggel, hogy sokan kétségbe vonják a játékvezető elfogulatlanságát.
1: Most nem az elfogulatlanságát, hanem a képességeit kell egyáltalán megkérdőjelezni. De azért én nem vagyok a nagy rajongója a Bayern München együttesének, de hát itt azért hajmeresztő meg nem született ítéletek voltak, vagy nem.
2: Igen, és főleg úgy, hogyha egymás mellé rakjuk az ítéleteket, az első meccsen, ami 11-es volt, az most szinte ugyanaz a szituáció, a második meccsen nem 11-es. De hát tovább jutott a Paris Saint-Germain és egymás utáni két évben.
1: De a címvédés eddig mindössze egyszer fordult elő, elnézést, a Bajnokok Ligájában.
2: Igen, és csak a Real Madrid tudta ezt megcsinálni, jól emlékszek. Hát az meg egy...
1: Sőt, ők ráadásul tripláztak is Zidánnal, 16-17-18.
2: Így van.
1: Háromat nyertek egymás után.
2: És nem... Mondjam, a Paris Saint-Germainben nem kimagasló sztár, persze tudom, hogy a jelenlegi aranylabdás Dembélé ott játszik, de kimagasló sztár nélkül olyan szintű csapatmunkával...
1: Dembélé még mindig nincs azon a szinten elismertségben vagy elfogadottságban, akár mint Mbappé vagy Haaland, bármennyire is aranylabdás szerintem.
2: Egyetértek, tehát most a korábbi aranylabdásokkal talán kivételt képezett Nedvedebből, akik... labdazsonglőrök voltak, celebek, és rajongott értük mindenki. Azért Dembélé, ha végig sétálna Batonya fő utcán, nem biztos, hogy sokan fölismernék.
1: A Batonya fő utcán sok mindenkit nem ismernének föl, nem csak Dembélé.
2: Nem igaz, nem igaz.
1: Hál' Istennek a város díszpolgárát azért megismerik, nem? Amikor így bolyong.
2: Igen, de még azért díszpolgári címmel nem rendelkezem, az egy másik kitüntetés volt. De ami én nekem edzőként nagyon fontos, hogy, és örömteli, hogy egy edzőnek lehet ilyen hatása a játékra.
1: Tehát akkor ezt a Vizelikének adjuk?
2: Én nem tudom nem neki adni. Hiszen nem... tehát tényleg világsztárok nélkül elküldte a világsztárokat, és összerakott egy olyan csapatot, aki most már a második szezonban, sorozatban nyerhet bajnokok ligáját.
1: Hát és minden esélye megvan rá, most nem bántva vagy sértve az Arzenál, de azért ebbe a PSG Arzenál fináléban, május 30-a Budapest, ezt azért nem győztük elégszer hangsúlyozni eddig, ma reggel még nem hangzott el, tehát május 30 Budapest, azért ebben a BL döntőben egyértelmű favoritnak tűnik a PSG.
2: Az Arzenál most a Premier Ligában újra pole pozícióba kerül, de ugye már egy tetemes előnyt leadott. Szerinted a bajnokok ligájában nem lehet képes arra, hogy a Paris Saint-Germain-t elkapja?
1: Hát 20 éve játszottak legutóbb a bajnokok ligájában, ilyen arzenálosan vezettek a Barcelona ellen, aztán végül kaptak két gólt a második félidőben, abból a második a hosszabbít, hogy a hajrában jött, és kikaptak 2-1-re.
2: Igen, 2006, hú, de rég volt már. 20 éve láttam egy nemzeti sport online-on egy bejegyzés, hogy mi akkor még Jamal nem született meg például, és társai. Hát szüksége volt már az Arzenálnak
1: erre. Egy újságíró iskolába jártam, és ez volt az egyik gyakorlat, hogy ezt a meccset kellett közvetíteni. Nekem jutott az Arzenál gól közvetítése azon a televíziós gyakorlaton. Nagyon finom kis történet volt. Szóval május 30-án jön tehát a bajnok, szombaton jön a Bajnokok Ligája budapesti döntője. A sportág történetében először Magyarországon a legrangosabb európai kupasorozat döntője. Paris Saint-Germain Arzenál mérkőzés, mert hogy tegnap este ugye kialakult a döntő párosítása. Kialakult a négyes döntő párosítása a legtöbb esetben férfi kézilabdában is. Ez egy fájó pont lesz, de muszáj róla beszélnünk egy pár gondolatot.
2: Igen, a Veszprém egész szezonban rengeteg kritikával illettük mi, a
1: hát
2: szurkolók.
1: Hát de jogosan.
2: Rekordszámú vereséget szenvedett az alapszakaszban, illetve hát hívjuk alapszakasznak ugye a csoportküzdelmekben. Itt a fontos mérkőzésekre Magyar Kupa döntő, a Paris Saint-Germain elleni dupla mérkőzés, párharc, jó arcot mutatták, jó arcukat, jól játszottak, eredményesek voltak, hatékonyak voltak. Majd jött a Berlin meccs, az első mérkőzés múlt héten Veszprémben 40 percig a berliniek abszolút uralták a meccset, majd az utolsó 20 percben fantasztikus karaktert mutatva a Veszprém megfojtotta, és egy gólos előnnyel ment Berlinbe, ahol tegnap nüansz, tehát ha van, létezik nüansz, akkor ez az volt, ami nők elcsúsztak tegnap.
1: És?
2: Hogy érted, hogy tegnap is?
1: Hát tavaly is nüanszon, tehát hát egy igen. Utolsó időkérés, egy utolsó igen. Támadás, igen. Egy utolsó gól, egy utolsó másodperces, szinte utolsó másodperces Magdeburg gól. Tehát most két szezon ment ki úgy, kvázi a kukába, és nem akarom alulértékelni a hazai trófeákat. Ugye ebből a Magyar Kupát már begyűjtötték, könnyen lehet, hogy a bajnoki címet is megszerzik, de azért mégiscsak egy Veszprémnél az igazi értékmérő az a Bajnokok Ligája, és most a két legutóbbi az tényleg millimér.
2: Hát most Martinovicsnak labdája volt, tehát a 10 másodperccel a vége előtt ugye Berlin támadott, és eladt, tehát Gidzel elhagyta a labdát, nem tudom jobban megfogalmazni, és még indult a Veszprém a gólszerzés reményében, és Martinovics fölugrott 9 méterről, fautolták, nem sikerült gólt szerezzen. Ha az a Martinovics lövés bemegy, akkor tovább jutotta a Veszprém. Így 7 méteresek következtek, csak a rendkedvé, hogy a hallgatók esetleg, hogyha nem nézték, és 7 méteresek...
1: Nem nézték, mert hallgatták nálunk.
2: Bízunk benne. És 7 métereseknél sajnos az a Deszka hibázott, aki a mérkőzés vége.
1: Tehát azt most te hibának nevezed?
2: Hát ha nem megy be, akkor igen.
1: Tehát képes vagy ezt a játékos azt mondani, hogy testvér, hibáztál? Tehát az a lövés az addig ki volt találva, az, hogy most a kapufáról a gól van elé vagy mögé pattan. Értem az elvet, hogy nem ment be.
2: Nem ment, vagy nem ment be. Tehát nem ment be, akkor az nyilván kapus, a kapus véd, kapus bravúr is, de a lövőjátékos hibázott. És a végjátékban is, a mérkőzés végjátékában is hibázott sajnos a francia szélső. Így biztos, hogy nem aludt az éjszaka, de hát ez benne van a sportban. És Miloszávjev faktor. Tehát ez, amitől féltünk.
1: A Miloszávjevtől nem a mostani miatt félek, vagy izgulok, hogy mi történt, hanem Miloszávjevvel lesz egy oda-vissza 14-én Nizsben, aztán 17-én vasárnap pedig Veszprémben, na az lesz a problémás.
2: És ezen a mérkőzésen, ezen a Veszprém-Berlin mérkőzésen a szerb válogatottból itt volt Dodic, a Veszprémi oldalon, aki az első meccsen fantasztikusan játszott, és ő volt a meglepetés embere, szerintem Xavi Pascalnak, ahogyan ő beszállt a mérkőzésbe. Miloszávjevet említettük, óriási része volt, és Pest Malbec az egyik oldalon beállóba védekezésbe, a csapata legjobbja, még a túloldalon Marsenics. Hát itt most négy játékos ebből a párharcból, ami abszolút az európai csúcskézilabdázás volt, azt mutatja, hogy a szerbek erősek, magyar játékos viszont ebben a párharcban egyetlen egy volt, Ligetvári Patrik, akit Gidzel az elején megcselezett egy 3x4-szer, és utána már kevesebbet játszott.
1: Hát konkrétan nem játszott.
2: Igen.
1: Izguljunk akkor?
2: Igen.
1: De nagyon?
2: Nem, hát a sport azért jó, mert adrenalin termel, tehát mindenképpen jól járunk, hogyha izgulunk. Én úgy gondolom, hogy sikerül megverjük a szerbeket, sikerül tovább jussunk, egy összeszokottabb...
1: Ugye azért ez azért létkérdés, ha azt mondom, hogy létkérdés, akkor az, sokat mondnám.
2: Az, olimpiai kvalifikációs torna a világbajnokság.
1: Ezt akartam mondani, hogy itt nem csak egy világbajnokságról van szó, vagy egy darab VB múlik ezen, hanem konkrétan a 2028-as Los Angeles-i olimpia lehetősége. Nem maga az olimpia, hanem egyetlen az olimpia lehetősége.
2: Én szerintem meg fogjuk csinálni. Soha nem jó egy sérülés. Isten ments, hogy ilyet mondjak, de most a malmunkra hajtja a vizet Lazar Kukić, a szerb válogatottnak az irányítója és motorja, a kreativitás megtestesítője. Ő sérült, nem áll rendelkezésére Gonzálesznek, a szerb kapitánynak. És a magyar válogatott mellett szól, hogy jobban össze vannak játszva, régebb óta játszanak együtt, összeérett már az a játék, amit Chema Rodriguez eltervezett, még a túloldalon ez nem mondható el.
1: Ez abban nyilvánul meg, amit most mondasz, hogy a legutóbbi három világbajnokságon mindig ott volt a csapat a legjobb 8 között, volt benne itt közte beleszúrva Európa-bajnoki 5. hely, például, tehát hogy ezek mind ebbe az irányba mutatnak, amire azt mondod, hogy összeszokott társaság. Most nyilván igen, a legutóbbi EB nem sikerült túl fényesen.
2: Igen, de nincs nagy fluktuáció a keretben sem. Tehát a váz, az most Lékai Mátét, igen, tudjuk, elment a bajta, de a mögötte épülő Fazekas Gergő már egy jó ideje ott van a válogatottban, és egyre fontosabb szerepkörben volt, míg most átvette már Lékai Máté szerepét. Együtt játszottak sokan már utánpótláskorukban is, akik most a plusz hozzáadott díszei ennek a fának, amitől ez egy gyönyörű karácsonyfa lesz. Most ha szabad ilyet májusban ilyen hasonlatot hozni, egy kicsit már előre menve.
1: Ricsire nézek, aki a technikáját felel, azt mondta, hogy ő ma a kipihent kettő, vagyis hármunk közül, mert az, hogy mi ketten olyanok vagyunk, mint a Kemotoxos négy, ez egy dolog. De egyébként mi van? Május 7-én karácsonyfáról beszél.
2: Ricsi már keresi, mert elkerítő az olajon.
1: Na jó, igen.
2: és én ezt úgy érzem, hogy annyit tud jelenteni egy ilyen párharcban ez az összeszokottság, hogy felénk fogja billenteni a mérleg nyelvét. Kiemelten fontos, hogy nincsben az első mérkőzésen ne alakuljon ki véletlenül sem olyan eredmény, amit nehéz lenne itthon ledolgozni. Magyarul beszélek, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy döntetlen körüli eredmény. Szerintem egy 2 gólból, 3 gólból, ha kijövünk, akkor azt itthon le tudjuk dolgozni.
1: Már, hogy -3 gólról beszéltünk most. Na, ugye azért beszélgettünk, vagy azért is beszélgettünk kézilabdáról, ennyit, mert hogy a bajnokok ligája, férfi bajnokok ligája 4-es döntőjéből 3 hely elkelt a tegnapi nap folyamán. Sajnos a Füksze Berlin ugye a Veszprém testén keresztül 7 méteresekkel, de biztosította a helyét, nagy meglepetés nincs benne, a Barcelona 2-es győzelemmel verte ki a francia Nantot, aztán végül is egy gól esőben, egy gól fesztiválban a Dán Aalborg a portugál Sporting csapatát búcsúztattam, nagyon pici múlott egyébként, ott összesítésben ugye 1 gól volt összesen a különbség, csak ugye mihez tartás véget, hogy a Costa testvérek ezután már meg egy-két világsztár még Berlinbe teszi át majd a székhelyét, úgyhogy na, a Füksével kell majd számolni egyébként, és ugye a 4. hely pedig a mai nap folyamán kell majd el, 18 óra 45 perctől élőben közvetítjük. Csoda, hát a csoda az még önmagában kevés, tehát ez egy jelzős szerkezet kell hozzá, nagy csoda, elég nagy csoda, komoly csoda, csodán belül is egy csodálatos csoda kellene a Szegednek.
2: Igen, attól a kérdéstől féltem, hogy kitalálod, hogy mi kell a szegedi 7 gólú győzelemhez, hogy erre válaszoljak, de a szegediek nem feltett kézzel mennek, és én nagyon örültem neki, hogy láttam a DM Magyarban egy cikket, ahol azt fogalmazták meg, hogy hát nem esélytelen a történet, hiszen a Barcelona már tudott 7 góllal nyerni Magdeburgban. És én emlékszem, nagyon nagy a különbség, tudom, tisztában vagyok vele, tehát nem azért beszélek ilyeneket, mert még az éjszakám nem ért véget, és úgy jöttem reggelizni, de tét nélkül játszott.
1: Még nem reggeliztél, ez reggeli nem. Műsort vezetni.
2: Igen.
1: Azt mondod, hogy úgy jöttem, a Freudi elszólás az az, hogy hamarosan...
2: Természetesen éhes vagyok, de hát ez a nap összes szakában megjelenik nálam. Barcelonában tavaly milyen jól játszott a Szeged, és nüanszokon múlott, hogy nem csinálta meg, most tudom, nem akkora a különbség, sokkal nagyobb a különbség. Hát, ha fél időbe vezetnek 3 góllal, és akkor maradt még egy fél idő, hogy még 4-et hozzátegyenek, szinte lehetetlen.
1: Óriási a német csapatok dominanciája, anélkül, hogy tudnánk, hogy végül a Magdeburg érvényesíti a papírformát a Szegeddel szemben, de hát az Európa Ligában a 4 csapatból 3 darab német, ugye egy francia, Montpellier tudott oda beékelődni közéjük a BL 4-es döntőjében. Jó eséllyel Kölnben ott lesz 2 csapat, mert ugye a Magdeburgnak nagyon komoly esélye van, bármennyire is fájdalmas ezt kimondani. A Szeged ellenében a Barcelona, illetve az Olbor gyakorlatilag állandó résztvevői a tornának. Nagyon nehéz ebbe a mezőnybe odaférni, vagy odaérni már egyébként bármelyik csapatnak is.
2: Sokkal nehezebb, mint női kézilabdában. Tehát női kézilabdában talán egy csapat van, akire tudjuk, hogy ott lesz a Dómban, az a Győr. És vagy, illetve ami nyitott kérdés, a női kézilabda általában egy szokott lenni, miután lejátszák a csoportmeccseket, nem hiába ott úgy is volt, hogy aki a csoportokban az első 2 helyen végzett, az be is jutott a 4-be, de most maradva a férfi kézilabdánál a Bundesliga abszolút domináns, tehát ha arról beszélünk, melyik a legerősebb bajnokság, nagyjából nem szokott vita lenni soha a férfi mezőnyben, hogy melyik a Bundesliga. És ezt megmutatják az Európa Ligában, a Bajnokok Ligájában is, míg most megint egy kis kitekintése a nőknél általában vita szokott akár köztünk is kialakulni, hogy most a román, a francia, vagy a magyar, de a férfi kézzel nem kérdés, hogy csúcsmérkőzések hétről hétre a Bundesligában, abban a tempóban és a játék összes fázisát tekintve mindenki fölé nőnek szerintem.
1: Meglátjuk majd, hogy pontosan hogyan is alakult. Tehát ma 18 óra 45 perctől élőben közvetítjük ezt a bizonyos Magdeburg mérkőzést. Labdarúgással kezdtük, és akkor mielőtt jönnének a legfrissebb hírek, egy picit még labdarúgás ellenben, hazai labdarúgás. Mit szólsz ahhoz, hogy Feckó Tamás nagyon arról csícseregnek, hogy nem marad a Honvéd együttesénél. Tehát fölvisz egy csapatot, illetve fölvitt egy csapatot, ez most már teljesen biztos, hiszen matematikailag sem tud olyan eredmény születni, ami a Honvéd számára kellemetlen lenne. Vasárnap egyébként a labdarúgó Magyar Kupa döntője után nem kísérő programként, de hogy egyébként a hétvégét megkoronázva jön majd az MB2-ből egy Honvéd vasas mérkőzés, tehát akinek nincs vasárnapi programja, és tud, esetleg ott tud lenni a mérkőzése, mindenkinek ajánlom, mert biztos, hogy nagyon jó hangulat lesz. De hogy az elmúlt hetek eredményei, vagy inkább eredménytelensége hozta azt elő, vagy hozza ezt felszínre?
2: Hát először is morcos vagyok Feckó Tamásra, mert azt beszéltük meg, hogy együtt jutunk fel. Én, aki négy kézadában a labdarúgásban megelőzött, de...
1: Hát most az arról csicseregnek, hogy Diós Győr
2: vagy úgy, igen, tehát lehet, hogy bevár a jövő.
1: Tulajdonképpen egyébként ne legyél emérges, hanem egyébként legyen, mondjuk nevezzük nevén, hogy nagyon korrekt veled.
2: Így van. Nyilván nagyon jóba vagyok, és nagyon sokra tartom.
1: Nektek matematikailag már semmi sansz nincs? Békés Csabán?
2: Már talán matematikailag van, de nem, ha nekünk a harmadik hely a cél ebben a szezonban. Úgyhogy a következő szezonban lesz az, amikor föl tudunk jutni, én úgy gondolom, de maradva Tominál nagyon jó szakember is, nagyon jó ember is, tehát tényleg nagyon jó viszonyban vagyok vele, és ez a munka, tehát az a Honvéd, aki sem tudok szebben fogalmazni, romokban volt.
1: Hát majdnem, hogy kieső volt, ugye, hogy kieső elkörnyékén volt.
2: És megérkezett Feckó Tamás, és jelenleg följutott a csapat. Tehát mi a probléma? Mit lehet ennél még többet tenni? És az, hogy az elmúlt hónapban volt, nem tudom, 1-2 vereség, abban egy magyar kupa a akkor még dobogós Zalaegerszeggel, az NB1-ben dobogós Zalaegerszeg ellen, hát azért ez megbocsátható. Följutott a Honvéd. Ez volt a cél. Nem tudom, hogy meg volt-e egyáltalán fogalmazva ez konkrét célként, nyilván álomként megvolt, de ezek után nem hosszabbítani vele, illetve hát megint egy spanyol edzőt hozni, hogy olvastam a spanyol harmadosztályból, nem vagyok elájúvettől a hírtől, így név nélkül sem. Én nagyon Feszkó Tamás párti vagyok a Honvéd esetében, de lehet, hogy jobb, hogyha elmegy Diózsérben, ő már dolgozott, lehet, hogy neki is visszatérni, és újra felépíteni azt
1: hát
2: a klubot.
1: Hát tulajdonképpen akkor ez az egész történet most kiderült, hogy honnan fúj a passzát szél. Hát tett egy ígéretet neked, te tettél neki egy ígéretet, szóval nem kell itt nagyon sok mindent belelátni, teljesen mindegy, hogy mi történik Kispesten, mivel a Békés Csabával Gyuri nem tudott feljutni, nem képtelen volt megugrani ezt a lécet ebben a szezonban, muszáj lesz bevárni, mert hogy ígéret szép szó. Na de hogy miről beszélgetünk a mai reggel során, hát egészen hihetetlen, ha már hihetetlen történetek, ki gondolta azt, hogy több millióan aláírnak majd egy petíciót Kylian Mbappé ellen, hogy menjen a Real Madrid együtteséből.
2: Teljesen abszurd a történet, még hogyha...
1: Hát bármennyire is abszurd, 7 órától erről beszélünk majd, hogy egyáltalán hogy jutottunk el ide, hogy egy Mbappé szintű játékos ellen fordul, gyakorlatilag majdnem, hogy a teljes Madrid szurkolata.
2: Nincs elég baj a Mbappénak, hogy eljön Párizsból, azóta a Párizs a második BL döntőjét játszol.
1: Ez talán nem lehet véletlen.
2: Most még petíciót is írnak.
1: 8 órától természetesen jön majd a Nemzeti Sportjegyzet, aztán Bene Ferenc segítségével Fazekas Lászlóról emlékezünk. 9 óra után természetesen hívjuk majd Pálinger Katalint, illetve a mai műsor zárásaként egy különleges kézilabdás eseményről is beszámolunk. Kerekesszékes Magyar Kupa jön majd a hétvégén. A parasportolók kevesebb figyelmet kapnak, de nem itt a Nemzeti Sportrádióban, mert hogy természetesen, ha már kézilabda, kihagyhatatlan, hogy róluk is beszéljünk. 6 óra 25 perc a pontos idő, hamarosan innen folytatjuk Marosán Gyurival.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia könyvtár és információs központjáról. Felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakulóülésének tervezett napirendjét. Az ülést Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg. Majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek, majd megválasztják az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit, ezt követően pedig a miniszterelnököt. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd beszédet mond. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok, a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszé témák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy Első Károly hatalmának megszilárdítása kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Több választást is tartanak ma az Egyesült Királyságban, Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági szavazás lesz. A közvéleménykutatások alapján a Keir Starmer vezette munkáspárt támogatottsága jelentősen csökkent a 2024-es parlamenti választás óta, így a kormánypárt Skóciában és Walesben is elveszítheti eddigi domináns szerepét. A brit sajtó szerint a munkáspárt esetleges rossz szereplése a miniszterelnök távozásához vezetne. Működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert az amerikai haditengerészet az Ománi öbölben. Az olajszállító, figyelmen kívül hagyva az amerikai jelzést, megpróbált áthaladni a tengeri blokád vonalán, megsértve ezzel a kikötői zárlatot. Az amerikai haderő megerősítette, hogy az Egyesült Államok által bevezetett blokád továbbra is érvényben van az iráni kikötőből kihajózó és odatartó vízi járművekre. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia könyvtár és információs központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt. A digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést.
0: Közlekedés.
2: Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten a Soroksári úton, kifelé a Haller utcánál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Több felé kialakulhat zápor, zivatar. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája fináléjában. Nem jutott be a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe. Női vízilabda válogatottunk a világkupa 8-as döntőjének résztvevője lett. Elhunyt Fazekas László. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. A címvédő Paris Saint-Germain játssza az Arsenallal a labdarúgó bajnokok ligája május 30-ai budapesti fináléját, miután az elődöntő visszavágóján 1-1-es döntetlent ért el az Allianz Arénában a Bayern Münchennel szemben. Ousmane Dembélé már a harmadik percben vezetést szerzett a francia együttesnek, amit a bajorok csak a 94. percben tudtak kiegyenlíteni Harry Kane révén, így 6-5-ös összesítéssel alulmaradtak a párharcban. Gyászol a magyar labdarúgás. Hosszantartó súlyos betegség után tegnap elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi kiválósága, az 1968-as mexikói olimpia aranyérmese. A kitűnő jobbszélső tagja volt a 60-as, 70-es évek fordulóján, a lilafehérek legendás Fazekas, Göröcs János, Bene Ferenc, Dunai 2, Antal, Zámbó Sándor ötös fogatának, amely ontotta a gólokat. A legeredményesebb idénye az 1979-1980-as volt, amikor 36 góljával elhódította az európai ezüstcipőt. Az NB1-ben 408 meccsen 252-szer volt eredményes. 1980-ban a belga Royal Antwerphez szerződött, ahol 4 idényen át játszott, majd edzőként is dolgozott Belgiumban. Az Újpesttel 9 bajnoki címet nyert, szerepelt az 1978-as és az 1982-es világbajnokságon. A magyar címeres mezt 92 alkalommal viselte. A 78 évet élt Fazekas László emlékére ma 20 órakor a Szusza Ferenc stadionnál közös gyertyagyújtást tartanak. Most egy 2024-ben készült beszélgetéssel emlékezünk Fazekas Lászlóra, a riporter Novotny Zoltán.
4: Bizonyára nagyon sokan felemlegetik a Fradinak 8-3-nál 5 gólodat.
5: Igen, biztos az egy unikum, egy mérkőzésen, egy rangadon 5 gólt rúgni valakinek. Az jó volt, mert megkérdezték a töröcsiket, hogy mi volt az eredmény a Fradi ellen, és akkor megmondta a vállát, hát nekem jó volt, hogy mi volt az eredmény. Nagyon jól összejött a lépés, nekem mentálisan és jól sikerült, mert született a két lányom, nagyon föl voltam dobva, és ahogy megnéztem a Nésportnak a tudósítását, 50 ezer ember volt a stadionban, és a televízió is adta a meccset.
4: És te meg 10-es osztályzatot kaptál a Népsporttól.
5: Egyike voltam a keveseknek, akik 10-est kaptak, mert a Borbé Pali meg a Németh Gyula nem adta könnyen abban az időben a 10-es osztályzatot.
3: Nem jutott be a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután a negyed döntő visszavágóján óriási csatában 31-30-ra kikapott a Füchse Berlin vendégeként, és mivel a hazai összecsapáson a veszprémiek győztek egy góllal 35-34-re, következett a 7 méteres párbaj, amelyben a német csapat bizonyult jobbnak, és készülhet a kölni 4-es döntőre. Ma este 3:45-től másik BL negyed döntős együttesünk a Szeged Magdeburg próbálja meg ledolgozni az itthon szerzett 7 gólos hátrányát. A férfi kézilabda NB1 24. fordulójában a bajnokságban 4. helyen végző Ferencváros 38-32-re nyert a már biztos bronzérmes és Európa Kupa döntős Tatabánya otthonában. A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre verte az olimpiai ezüstérmes Ausztráliát a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna záró fordulójában, ezzel az 5. helyen végzett és bejutott a sorozat 8-as döntőjébe. Nemzeti csapatunk legeredményesebb játékosa a 3 gólos Vályi Vanda volt. A világkupa döntőt július 22-e és 26-a között Sydneyben rendezik, amelyen női együttesünk mellett a férfiak is ott lesznek. A férfi vízilabda UB1 elődöntőjének első mérkőzésén a Honvéd 15-14-re győzött a BVSC vendégeként, ezzel a sikerrel pedig 6-3-ra vezet az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcban. A tavalyi bajnok Sopron szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda NB1-ben, mivel 73-52-re győzött a TFS-e otthonában a helyosztó második mérkőzésén, 2-0-ra nyerve ezzel az egyik csapat második sikeréig tartó párharcot. A mezőny legjobbja a vendégek szerb légiósa, az olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok Jelena Brooks volt, aki pályafutása utolsó meccsén 21 pontot és 17 lepattanót jegyzett. Udvardi Panna győzelemmel kezdte a római salakpályás tenisztornát. A magyar játékos az orosz Alexandra Kornyeva ellen nyert két játszmában. Gálfi Dalma viszont búcsúzott a nyitófordulóban, mivel szettelőnyről kapott ki három játszmában az osztrák Anastasia Potapovától. Az első kör jelentette a végállomást Marozsán Fábiánnak is. A világranglista 49. helyén álló teniszező a cseh Vít Koprivával szemben maradt alul 6-3-6-3-ra. Fucsovics Márton mérkőzése Dino Primiccsel félbeszakadt, a horvát teniszező megnyerte az első játszmát. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Ma reggel a stúdióban Németh Kornél, illetve Marasány György. A motorsport két csúcsa, a MotoGP és a Superbike is rendezett futamot Magyarországon a Balatonpart Circuiten. Cifra Boróka Talmácsi Gáborral beszélgetett ez alkalomból.
2: Először is kezdjük ott szerintem, hogy mit jelent ez a magyar motorsportnak, hogy van magyar verseny, magyar állomás a versenynaptárnak.
3: Igen, hogy ezt ne felejtsük el, hogy a motorsportot területén nagyon sok szakág van, de mégis a legpresztízsebb szakág a gyorsasági motorozás, amelynek két csúcs futama kategóriája van. Az egyik a MotoGP, ami a legmagasabb szintű presztízs, a másik pedig a Superbike. A MotoGP az utcai, a MotoGP az a prototípus versenymotorok, a Superbike pedig utcai sportmotorok versenye, most ez a nagy díj van ezen a hétvégén. Tehát a motoroknak az alapjait, azokat megtaláljuk a különböző motorkereskedésekbe, és ezek a motorok lesznek átalakítva a későbbiekben, hogy a Superbike-ot tudjanak versenyezni. Ez pontosan azt jelenti, hogy leszedik róla a tükröket, a lámpákat, és átalakítják olyan kittekkel, amitől gyorsabb tud lenni a motor és versenyképesebb. Az előző nap is voltak versenyek, hát összesen 3 futamot fut a Superbike, egyet ugye szombati napon, és egy sprint futam van a vasárnap, és a második fő futam. A szupersport tekintetében is 2 verseny van, volt az előző nap is egy verseny, és a mai nap is, úgyhogy nagyon sok izgalmas futamot lehet látni. Emellett még kiegészítő betét futam a nőknek a versenye, ugye, ahol csak hölgyek versenyeznek, egyforma R7-es Yamaha motorokkal, és van egy teljesen utánpótlás kupasorozat, ahol a legfiatalabbak versenyezhetnek 14 évtől, ez a Yamaha Blue Crew Cup nevezetű sorozat.
2: Ugye, amikor te versenyző voltál, akkor itt 2009-ben még a legközelebbi állomás Magyarországhoz az Brno volt. Mennyire különleges az, hogy most itt Balatonfőkajáron saját versenypályánk van, ami helyet kapott így a naptárban?
3: Hát szerintem magyar emberként nagyon büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen szép pályán, egy ilyen szuper infrastruktúrában versenyezhetnek a világ legjobb csapatai és versenyzői. Nagyon jó érzés, hogy bárhova megyek itt a padokban, mindenki kezet fog és megdicsér, hogy hát nem csak az én érdemem ez, hogy itt vannak a futamok, de nagyon sok mindent tettem azért, hogy ezek a versenyek megvalósuljanak, hanem azért, mert hogy egy szuper pályán tudjuk fogadni a világ legjobb motorosait. Ez egy nagyon nagy dolog. Ugye egyrészt jó a turizmusnak, jó a balatoni régiónak, és a motorsport két csúcsa, a Superbike és a MotoGP megrendezésre kerül. Ugye az megrendezésre kerültek az előző évben, és ebben az évben is.
2: Volt arról is szó, hogy még Hajdunánáson épül egy ring, viszont aztán itt Balatonfőkajáron valósult ez. Meg mi a történet ennek a Balaton Circuit pályának?
3: A Balaton Circuit az egy privát pálya, ezt már 2010-ben elkezdték építeni, de hivatalosan csak 2 éve nyitották meg, és sikerült úgy átalakítani a nyitás után, hogy megfelel annak a homologizációnak, ami leginkább a biztonsági előírások tekintetében fontosak, hogy a motorversenyeket is meg lehessen rendezni.
2: A social médiánkon, a Facebook oldalunkon majd láthatják a kedves hallgatók, és ott éppen nézők, ahogy a Ducati motorodat mutatod be. Mesélj itt a rádióban is egy kicsit arról, hogy mi lesz még a mai nap különlegessége a te szempontodból.
3: Az én szempontomban nagyon sok teendő van a mai napon, de talán a fénypontja a mai munkásságomnak az az, hogy az előző évben is mehettem a pályán, a MotoGP-n, akkor egy tiszteletkört a volt világbajnok motorommal. Most pedig a Ducati magyarországi nagyköveteként a kétszemélyes Panigale, Ducati Panigale V4S típusú motorommal visszett 4 nyertest, egy kétszemélyes motorozást nyertek, és egy-egy kört, összesen 2 kört per jelentkezők, akik nyertek a játékon, körbe viszem őket. Ez egy nagy élmény azoknak, akik ezt a lehetőséget megnyerték.
2: Nézted, hogy a nyertesek közt vannak-e férfiak és nők is egyaránt?
3: Igen, vannak, úgyhogy ez jó. Bizony azokat a jelentkezőket, akik a testi adottságban vékonyabbak, könnyebbek, őket könnyebb vinni, akik nagyobbak, őket egy picit nehezebben, de itt nem arról van szó, hogy teljes gázon megyek majd, hanem azt lehet érezni közben, hogy körülbelül az ő félelemérzetüknek megfelelően tudjak úgy körbe menni, hogy egy jó élmény legyen, és aki, aki viszont szereti a sebességet, ezt rögtön érzem, hogy nem annyira feszül vagy görcsöl mögöttem, annak jobban fogom húzni a gázt, viszont akinek esetleg vannak kétségei, mert azért a pályán elég nagy a tapadás, és nagyon nagy sebességeket lehet elérni, nem csak az egyenesben, a kanyarban is, sőt, kimondottan kihívás a féktáv, hogy ott kapaszkodni a motoron az egy nagyon nagy terhelés, ugye, mert talán 1G is lehet a hátsó utasnak féktávon, amit ugye nehéz leküzdeni fizikailag. De hát ezeket kezelem, menedzselem, sok ilyet szoktam csinálni, úgyhogy az a különlegessége, aki most felül, hogy egy superbike verseny hétvégén ülhet föl, ahol ugye nézők is vannak, adrenalin van, versenyzők vannak, csapatok vannak, úgyhogy ez egy különleges. Talán valaki azt mondta, hogy élete élményét nyerte meg, úgyhogy remélem, hogy ez így is marad.
2: És nem akárki mögé jöhetnek fel, hiszen Talmácsi Gábor, a hazánk egyetlen gyorsasági motoros világbajnokával beszélgetek. Szerinted mekkora adrenalin löket ez a nyertesek számára, úgyhogy nem ők vezetik a motort, hanem mögötted ülnek, de mégis hogyan lehet leírni ezt az érzést?
3: Hát őszinte vagyok, én nem ülnék föl más mögé. Persze egy világbajnok mögé, igen. Vagy a tesóm, tudom, hogy jól motorozik. Hát nagy kihívás, mert azért ez a motor 216 lóerős, és simán megyünk majd 240-250-nel az egyenesbe. Sőt, biztos, hogy elérünk ilyen 35-40 fokos dőlési szöget a kanyarokban. Úgyhogy, hát aki bevállalja, az azt mondom, hogy bátor. De természetesen az észszerű határokon belül fogunk menni. Már nagyon várom.
2: Ugye egy nemzetközi versenyről beszélünk, és nagyon sok versenyző van itt, úgyhogy egy kicsikét térjünk át rájuk is. Például Nicolò Bulegára, aki ugye történelmi sorozatban van, és sorra nyeri a futamokat, és dönti a rekordokat.
3: Igen, hát kicsit könnyebb dolga, mint az előző évben, mert a legnagyobb ellenfele, Toprak Razgatlioglu, egy török versenyző, átment a MotoGP-be, és ebben az évben a Ducati pedig annyit fejlődött az új V4 Panigale bevezetésével, hogy gyakorlatilag aki Ducaton ül, az egy nyertes szerepben van. De Bulega amúgy megcélozta a MotoGP bajnokságot, és hát el lehet képzelni, hogy ő is innen el tud jutni a MotoGP-be, de ebben az évben abszolút ő a favorit. Hát a 14-es szám, ugye 14 győzelem az egy ikonikus szám, nem csak nála, hanem nálam is, ugye 14-es a rajtszámom, és ezzel nyertem a világbajnokságot, úgyhogy ez egy különleges hétvége. És azért a Ducati mérnökei ilyenkor is dolgoznak, de egyik futamról a másikra, mármint ugyanazon a verseny hétvégén, úgyhogy még akár lehet benne tartalék is.
2: Hogyha már itt a Ducati erejéről beszélünk, akkor ugye Iker Lecuona is ezzel motorozik, aki a második a bajnokságban.
3: Igen, hát azért neki az első szezonja a Ducatival, úgyhogy versenyről versenyre szerintem talál újabb és újabb finomságokat, dolgokat beállítás szempontból. Talán az első nap jobban sikerül a rajtja, akkor még jobb eredményt érhetett volna el. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy lesznek olyan futamok, ahol akár diadalmaskodhat is, de még hosszú a szezon, igen.
2: Kicsit beszéljünk konkrétan még erről a pályáról. Ugye említetted, hogy 17 kanyar van, mennyire technikás ez a pálya?
3: Ez egy nagyon technikás pálya. Erős féktávokkal, keményes kanyarokkal. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy ez a pálya egy ilyen stop and go, egy kemény féktávas pálya, amely bizonyos versenyzőknek kedvez, bizonyos versenyzőknek nem. Én nagyon szeretek rajta menni, motorozni, főleg oktatni, tehát aki először megy versenypályán, eljön egy ilyen biztonságos versenypályára, ami egy síkságon helyezkedik el, nincsenek szintkülönbségek, akkor ez egy nagyon jó, könnyen megtanulható versenypálya, és nagyon biztonságos, mert hogy valaki elcsúszik, vagy kimegy az ívről, vagy a sóderágyba, akkor nagyon távol vannak ezek az első korlátok, ez az első biztonsági fal, és ez fontos, ugye ezért is tud homológ lenni a pálya, úgyhogy egy új generációs, gyönyörű pályáról beszélünk, ahol jó megérkezni és jó rajta motorozni.
2: Mi az, amiért szerinted tényleg érdemes kilátogatni ide a helyszínre, és amit egy tévében soha nem fog látni egy néző, vagy nem fogja tudni átérezni?
3: Hát a motoroknak a dinamikája élőben az egészen más, mint az autóké, ami szinte felfoghatatlan, hogy amikor valaki itt van a helyszínen, és látja saját szemmel, hogy ez milyen, akkor ez egy nagyon jó élmény tud lenni. A motoroknak a hangja, a sebesség, azok a dőlésszögek, amiket elérnek. És igazából a Superbike az egy ilyen kicsit családiasabb légkör. Ugye itt lehet vásárolni padokjegyeket, bárki be tud jönni ide a csapatokhoz, meg közel tud kerülni a versenyzőkhöz. A MotoGP-n ez egy picit nehezebb, a padokban nagyon nehéz bejutni, és és a Superbike-kal kapcsolatban tényleg azt, hogy van egy ilyen mottojuk is nekik, hogy Win on Sunday, Sell on Monday, tehát, hogy ezeket a motorokat, ahogy kinéznek, ezeket meg lehet venni a kereskedésekbe, és szerintem ez egy és fontos ez dolog, ez egy nagyon jó dolog, igen.
2: Egy kicsit ne csak szakértői szemmel nézzük a dolgokat, hanem tényleg te versenyző voltál, úgyhogy pontosan tudod, hogy mi játszódik le ilyenkor egy versenyző fejében, és néztem egy interjúdot, ahol azt mondtad, hogy te 15 perccel a verseny előtt szerettél így nyújtani, és hogy arra a bizonyos éber macska állapotra törekedtél. Szerinted mi az a megfelelő mentális állapot, ahogy oda lehet ilyen, vagy oda lehet menni a pályára?
3: Igen, értem a kérdést. Ez nagyon szakmai, és nehéz rá válaszolni, mert én önismeretből tudom, hogy nekem mi az, ami fontos, hogy a legjobb tudjak lenni, de azért személyiség függő is, hogy kinek mire van szüksége. Valaki relaxál és jogázik, valaki felpörgeti magát egy kemény zenével, egy motivációs zenével. Tehát itt ide megvannak a szokások. Szerintem fontos az önismeret ebben, fontosak a szakemberek munkája, gondolok sportpszichológusra, mentáltrénerre,

0: Szoktam mondani menedzsment oldalról, hogyha egy 20 versenyszezon valaki tud aktív szinten világbajnokságon menni, az lehet a csúcs a karrierben.
1: Így, hogy versenyzőképzéssel is foglalkozol, hogy látod a magyar motorsport utánpótlásainak, új versenyzőinek az esélyeit?
0: Nagyon jól látom azt a generációt, aki most felnőtt, tehát gondolok a 16 és 22 év közötti versenyzőkre, most vannak nagyon jó versenyzőink, például a Talmácsi Racingnél is Farkas Kevin és Kecskés Bence, akik szintén Ducatival mennek a Ducatinak a saját kupasorozatába, a V2 Future Champ-be. Abiban van hová fejlődnünk, hogy a belépő szintű motorosok, gondolok itt az óvodás gyerekekre és az iskolás alsó csoportosokra, első, második, harmadik osztály, hogy időben megkezdjék a motorozás alapjait, és utána szülői és gyerek döntés szempontból elkezdjenek a versenysportba aktívan részt venni. Ő belőlük kell több, hogy aztán újra nagy bajnokaink legyenek.
1: Mesélj arról egy kicsit, hogy te 4 éves korodban már motorra ültél, apukád által?
0: Igen, akkor az úgy ment, hogy ő épített saját kezüleg egy kis motort, és akkor még nem lehetett kapni ilyen gyári motorokat, mint most. És az ő síugró sisakjában itt Balatonon, Zánkán, emlékszem még 1985-ben, amikor 4 éves voltam, megkezdtem a kosárlabda vagy kézilabda pályán ilyen kis 8-as köröket venni aszfalton, és ezzel gyakorlatilag meghonosítottuk Magyarországon a mini motorozást. Erre lettek ugye különböző más szülők és gyerekek látták, hogy lehet motorozni. Akkor édesapám elkezdett motorokat gyártani, motorokat építeni, így ebből létrejött egy utánpótlás rendszer, és így indult el Magyarországon ez a gyerekmotor. Most már ez egészen másabb a lehetőségek. Itt a robbanó motoros Yamahától kezdve az elektromos motorokig, a torrot, meg bármi védőfelszerelések rendelkezésre állnak a gyerekeknek, sokkal struktúráltabb, kulturáltabb körülmények, mint akkor, és hát kell az a szülői engedély, hogy azért ez egy veszélyes sport, hogy a gyerekek kipróbálhassák időben ezt a sportot, és nem csak azért, hogy motorversenyzők legyenek, hanem azért is, hogyha későbbiekben motorra ülnek majd, akkor legyen egy pozitív képük a motorozásról.
1: És micsoda történet, hogy a kis aszfaltpályáról egészen 2007-ben ugye a világ tetejére értél, zárásképpen még a világbajnoki címedről egy szóban mesélj.
0: Minden versenyző arra vágyik szerintem, hogy világbajnok legyen. Nekem ez sikerült. 2-szer voltam emellett 3. a VB-n, tehát összesen 3 érmem van. 10 éven keresztül képviseltem Magyarországot a motorsport elitjében, a MotoGP-ben. 5 különböző gyárnál, 5 különböző kategóriában, és nagyon jó eredményeket hoztam, amikor jó technikai hátterem volt.
1: Igen, nagyon fontos, hogy ez nem csak egy kiugró eredmény, hanem hogy...
0: Egy folyamatos, igen. Hát a statisztika az fontos, igen. És hát örülök annak, hogy a sportolói utáni életemben is megvan az a képességem, kapcsolataim, nemzetközi kapcsolatok, motivációm, hogy tudjam segíteni a gyerekek utánpótlás képzését, a motorozás népszerűsítését, a különböző oktatásokat, és hogy sikerült idehozni Magyarországra a Superbike-ot és a MotoGP-t.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Cifra Boróka Talmácsi Gáborral beszélgetett a Superbike magyarországi futamáról, valamint a Balatonpark Circuitről.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ma. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Kevin Kluca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvalóan egy mirai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 6 perc a pontos idő, csoda, szép jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, egy rendkívül kócos, most így nézem a kameraképet, Németh Kornélral, és a stúdióban állandó hű fegyverhordozó Marosán Gyuri. Jó reggelt, Gyurikám!
2: Jó reggelt, micsoda örömmel jelentettél be, ez lehet a reggelinek a hatása, amit elfogyasztottam?
1: Igen, annak.
2: Örülök neki, hogy ez teljesen más energiákkal bírsz, mint a hatórási bejelentkezéskor.
1: Visszatért belénk az élet, igen, már 3-4 hétkor is itt voltunk, de azóta egyébként igen, egy kis tojással sikerült meg felturbozni az életkedvünket. Akinek az életkedve az biztos, hogy nem túlságosan nagy mostanság, de hát jó Isten tudja, hogy milyen ő, Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa. Nem tudom, hogy mennyire van meg neked, illetve a kedves hallgatóknak az a hír, hogy több millióan aláírtak egy petíciót, ami azt követeli, hogy Mbappé menjen el a Real Madridtól. Hát ez általában fordítva szokott kinézni, hogy arról van szó, hogy az ilyen nagy játékosokat a Real magához gyűjti. Nagy botrány lett ugyanis abból, hogy Mbappé a Real Madrid hétvégi bajnoki előtt Szardíniára utazott. Mindez azt követően történt meg, hogy a sérüléssel bajlódott csatáról a madridi orvosok megállapították, hogy sem a múlt hétvégi Espanyol, sem pedig a most következő Barcelona elleni meccsen nem léphet pályára. Mbappé tehát elvileg elengedték, a francia pedig ki is használta ezt, elutazott a barátnőjével Szardíniára. Ekközben a Real Madridnak már csak matematikai esélye van megnyerni a spanyol bajnokságot, a többi sorozatból pedig már kiesett. A legnagyobb spanyol sportnapilap, a Marca, arról ír, hogy törésvonal keletkezett az öltözőben, ennek az oka pedig, hogy a játékosok egy része szerint a vezetőség kivételezik Kylian Mbappéval. Akkora ügy lett a dologból, hogy a francia játékos menedzsmentjének egy közleményt is ki kellett adnia, amelyben arról írnak, hogy nincs itt semmi látnivaló, Mbappé elkötelezett. Közben létrejött egy online petíció, amelyet egy kattintással alá lehet írni, amit tegnap már több millióan aláírtak, hogy Mbappé távozzon a Real Madrid együttesétől. A francia futballistának egyébként a statisztikákat nézve kiemelkedő szezonja van. 41 meccsen 41 gólt rúgott a Real Madridnál, azonban kevés trófeák is kellenek, Mbappé pedig a tavalyi érkezése óta egyetlen trófeát sem nyert a csapattal. Így szól a hír. Itt azért több mindent is kell értelmeznünk ebben a hírben, tehát kezdjük onnan, hogy ha valaki sérült, akkor mit tehet meg, meg mit nem tehet meg.
2: Ugye ez egy házi szabály, ami akár írott, akár íratlan, kell, hogy korlátozza ebben a játékosokat. De számomra ez teljesen abszurd, hogy egy sérült játékos elutazik nyaralni úgy, hogy még a csapattársai küzdenek a... Lehet, hogy a bajnoki címért nem, mert matematikailag még nem, de valójában eldőlt a bajnoki cím, de akkor is rendeznek mérkőzéseket, tehát ez nem megengedhető, és egy ilyen
1: mert
2: nagy
1: hogy klubna... nem csapatjátékos, ezzel azt mondjuk?
2: Tehát akkor ez mit közvetít számodra ez? Az, hogy ott nem érdekli, hogy mi történik ott.
1: Nem vagy benne az Espanyol elleni meccskeretben. Ott kell ülnöd a lelátón, akkor is, hogyha ha ilyen helyzetben van a csapat, hogy már csak a matematika segít rajtad, hogy bajnok lehess?
2: Igen, igen. Ha a lelátón is ott kell üljél, szerintem, de hogy a napi munkában ott vagy edzésen, és ott vagy a többiekkel, az nem kérdés. Tehát, ezek én szerintem magyar másod, harmadosztályban sem kérdések, nem hogy egy Real Madridnál, egy spanyol első osztályú klubnál, tehát ez olyan, és ebből látszódik az, amit én mindig mondok, hogy ahol rend van, ott lesz eredmény is. Ahol rendetlenség van, rendetlenségből, káoszból még címek nem születtek, és eredmények nem születtek.
1: De a kettő nem hozza egyiket, vagy egyik a másikat magával? Tehát az, hogy azért nincsen eredmény, vagyis azért lesz káosz, mert nincs eredmény?
2: Nem, fordítva. Ha nincs rend a hétköznapokban, akkor nem lesz eredmény, tud eredmény lenni, és ezért nincs a Real Madridnál most eredmény, mindenki azt sem, amit akar. Visszagondolhatunk, és rá kell kössünk több szempontból is Vinicius Junior viselkedésére. Tehát, hogy a viselkedés kultúrában azt megengedem, amit ő csinál.
1: Vinicius kapcsolatban senki nem írt alá semmilyen petíciót,
2: hát így van.
1: Pedig ha valakit ki kellene tenni ebből a csapatból, akkor az Vinicius Junior, én azt gondolnám, igen, legalábbis az eddigiek alapján.
2: Én is, de azt egy királyi gárda, egy Real Madrid megengedi. Innentől kezdve Mbappé, az, hogy nyaral, még a többiek játszanak, számomra nem meglepő. Ami meglepő, hogy a szurkolóknál Mbappé veri ki a biztosítékot, és nem Vinicius Junior.
1: Tehát ez a végképp értelmezhetetlen kategória, de hogyha ebből ekkora problémát kerítenek a szurkolók, akkor az hogyan fér bele, hogy nem mennek el az aranylabda gálára Vinicius Junior hisztia miatt?
2: Ezért van rossz úton a Real Madrid. Tehát nem fér bele. Kérdezed, hogy hogyan fér bele? Szerintem nem fér bele. Florentino Perez szerint belefér. És ez az egész onnan fakad, hogy nincs olyan kézben jelenleg a szakmai irányítás a Real Madridnál, ami a rendet közvetíteni, ami egy rendszerbe rakna a játékosokat. És az a rendszer a hétköznapokban, hogy kinek, mi a feladata, mi a felelőssége, Arbeloa erre én úgy érzem, úgy látom kívülről, alkalmatlan. Xabi Alonso is alkalmatlan volt, mert az hírek szerint, természetesen nem vagyunk benne a hétköznapjában Madridnak, de a híreket olvasva Florentino Perez vette el az ő tekintélyét. És neki is ugye...
1: De Florentino Perez vitte oda? Az milyen elnök, aki oda viszek egy ráadásul klublegendát, aki felfelőívelő pályán van edzőként, és majd elveszem a tekintélyét?
2: Nem is lehet, nem is adta oda. Tehát Xabi Alonsónak pedig nem volt még meg az a keménység, egy azt mondja Florentino Pereznek, hogy igen, így gondolod, így kell legyen, akkor hajrá, gyere, legyél te az edző. Hanem sokszor olyan kompromisszumokat kötött, ami hosszú távon megfojtotta. És lehet olvasni, szóba került José Mourinho. Majd olvastam egy olyat, teljesen abszurd, hogy a játékosok nem örülnének neki, nem támogatják. Hát ez nem egy szavazás, tehát nem... Nem miniszterelnököt kell választani, hanem vezetőedzőt. Tehát ne az ölt, persze, hogy nem akarja, az az Mbappé, aki most nyaralgat, az a Vinicius Junior, aki azt csinál, amit akar a pályán, és nem a labdával, hanem a labda nélkül. Persze, hogy nem akarja az, hogy egy keménykezű edzője legyen. Mert ebben jól érzi magát, azt csinál, amit akar. Pedig a Real Madridnak arra lenne szükség.
1: Továbbra is marad, tehát azért annyiban kötöm az ebet a karóhoz, hogy ha nem dolgozhat, ha nem végezhet effektív munkát, hogyha elvileg az úgy szól a hír, hogy elengedték, tehát hogy akkor az miért veri ki ilyen szinten a biztosítékot, hogy ő Szardínián pihen közben?
2: Azért, mert nem néz ki jól, és nem
1: helyes. Hát az, hogy nem néz ki jól, meg több millióan aláírnak egy petíciót, azért ezen a skálán szerintem van még több állomás is.
2: Szerintem, ha engem megkérdeznek, hogy mi a véleményem, azt mondom, hogy ez elítélem, és nincs rendjén. Aláírod a petíciót, egy kattintás, persze rákattintok. Én nem, mert Real Madridnak nem vagyok a szerelmese, de azok a szenvedélyes szurkolók, akik ha kell több ezer kilométert utaznak, és erre gyűjtenek heteken, hónapokon keresztül, hogy ott lehessenek a csapatukkal, akár a bérletet megvegyék, akkor jogosan várják el azt, hogy amikor munka van, akkor dolgozzon a játékos. És attól, hogy sérült, attól dolgozni kell. Tehát nem gondolom azt, hogy az Mbappé barátnője gyógytornász, és azért ment el vele Szardinára, mert ott egyébként jobban az oxigén összetétele a levegőnek, és ott jobban tudnak rehabilitálni, és vele dolgozik. Tehát nyilván ezeket az abszurd vicceket hagyjuk. Ott kell legyen a csapattal.
1: 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Kedves hallgatók, szerintetek helyes lépés volt-e Mbappé részéről, hogy Szardínián pihent, miközben a csapat az Espanyol ellen bajnokit játszott? Helyes-e az, hogy ennyien támadják, vagy kinek milyen véleménye arról, hogy ennyien támadják Mbappét most emiatt is? De én tovább megyek, és akkor a következő kérdés, hogy ez a frusztráció, amit most Kylian Mbappén vezet le, ezek szerint sok millió madridista, ez nem abból adódik, hogy semmilyen trófeát nem nyernek ebben a szezonban?
2: Dehogy nem, persze. Meg frusztráltak a játékosok is. És az, amit mondtam, hogy nincs rend, az hülyen tükrözi, hogy talán két nappal vagy három nappal ezelőtt Valverde és Tchouaméni összeverekedtek edzésen. Tehát hol a határ? Nincs, nem látom, hogy hol a határ. Nagyon jól fog jönni a nyári szünet a Real Madridnak.
1: Hát már akinek lesz szünet, a fél csapat megy a világbajnokságba.
2: De az még jobban jön nekik, mert nem együtt kell legyenek. Mert jelenleg ez a Real Madrid csapatként nem funkcionál. És ebben a rendetlenségben nem lehet tudni, hol lenne a vége ennek. Tehát soroltuk az előbb, beszéltünk Viniciusról, beszélünk Mbappéről, most beszélünk akkor most arról, hogy összeverekedtek két-három nappal ezelőtt edzésen Valverdék. Hát itt nyáron találnia kell egy edzőt a Real Madridnak, és Florentino Perezzel pedig le kell üljön akár az igazgatótanács, akár az adott edző. Tehát egy olyan edzőt kell hozzon Florentino Perez, akitől ő is elfogadja, hogyha azt mondja, hogy nem, most ezt a játékost nem engedjük el nyaralni, vagy
1: de meg Zidane, kell büntetni. Zidane ilyen tekintetben mivel volt másabb, mint például Xabi Alonso? Zidántól hogy tudta elfogadni? Tehát Zidán hogy tudta megnyerni magának az öltözőt? Abban az öltözőben például Cristiano Ronaldo is ott volt.
2: Hát itt ezekre ő tudna válaszolni, Zidán, hiszen olyan, ugye ez, amit sokszor beszélünk már, akár adás körül, akár azon kívül, hogy minden ember, 16 emberből áll egy csapat, vagy 20 emberből, mindenkivel másképp kell kulni, és másképp kell megnyerni.
1: Oké, rendben, értem, de azért ebben a helyzetben, amikor ilyen nagy sztárokkal dolgozol, ott valami bevett panel alapján?
2: Nincs vagy? Panel, soha, minden ember más. Nincs panel. Hát először is edzőként nyilván az az alapja az egésznek, hogy érezze azt, hogy szakmailag kap tőled. Tehát, hogyha érzi játékos, hogy dilettáns vagy, akkor kommunikálhatsz vele, hogy akarsz, az nem fog működni. És utána jön az emberi rész, hogy hogyan, mi az, ami, az a csatorna, amivel össze tudod kötni a két szemét.
1: Sziasztok, nem kedvelem a Madridot, de vicc, ami ott megy, nálam már Vini is ki lenne dobva, nem irányíthat a játékos, a morált teljesen tönkre vágja.
2: Egyetértek az SMS írójával, erről beszéltem én is, és nem lehet tudni, hol a vége ennek, hogyha ez de, így folytatódik.
1: Igen, csak ez még nekem mindig nem magyarázat arra, hogy igen, a Vinicius féle dolgot, illetve az SMS író is pont ezt emeli ki, teljes mértékben egyetértek vele, Viniciust én is, de az, hogy miért írnak alá több millióan egy petíciót Bappéval kapcsolatban úgy, hogy ő elment Szardínér, amiközben az Espanyol ellen a meccskeretben sem volt benne, nekem ez nem fér bele a fejembe.
2: Ez nagyon egyszerű. Ahogyan megkaptuk azt a az internet adta szabadságot, ebben toljuk ki a határainkat folyamatosan, mi szurkolók. Kezdődött a kommenteléssel. Gyakorlatilag szinte következmény nélkül követelheted a leváltását a Barcelona edzőjének, vagy a Bayern München edzőjének.
1: Ha már Barcelona jött egy ilyen SMS, és csak így tovább nagyon jó úton halad a Madrid Viszkálbásza.
2: Igen. És akkor most ebbe az online térben való vélemény nyilvánításnak egy újabb mérföldköve és határátlépése a petíció. Hát ez csak erről szól, hogy az online térben egyre nagyobb hangot próbálunk magunknak kiharcolni, illetve különböző eszközökkel elérni, de közben ennek nincs jelentősége. Tehát nem kéne jelentősége legyen, egy normális klubnál ilyen teret nem kaphatna az, hogy ilyen szintű elégedetlenség legyen, mert ez a Real Madridnak a hibája. Tehát most egy...
1: Real Madridnak a hibája, vagy Florentino Pereznek a hibája? A 2-1 és ugyanaz?
2: A 2-1 és ugyanaz jelenleg.
1: Szerintem szép öregelt, amíg az elnök ilyeneket megenged, addig nem lesz eredmény. Mehet oda bármilyen edző, ha az elnök felülbírálja a tiszteletét. Marci írta ezt az SMS-t.
2: Így van. És az edző is, tehát az első de ilyen alkalomnál...
1: Ugyanez a Florentino Perez... gründolta ott össze a galaktikusokat, ugyanez a Florentino Perez volt a góri, amikor ez a csapat triplázott a BL-ben, ugyanez a Florentino Perez hozta össze a 15 bajnokok ligája győzelem, amire előszeretettel hivatkoznak a Real Madrid szurkolóinak a jelentős részét, a másik részét Puskás Öcsi bácsi hozta össze nekik, tehát hogy ugyanez a Florentino Perez, most akkor Florentino Perez nevét nem látom egyetlen petícióban sem, hogy Florentino Perez menjen melegebb éghajlatra, mert mit képzel, tehát miért pont Kylian Mbappé az, akin csattan az ostor, miért?
2: Hát, nem, tehát Spanyolországban a sorban megelőzi egy francia labdarúgó a szinte királyként kezelt, túlzok természetesen, Florentino Perez, tehát nem fogja a spanyol közeg a királyi gárda elnökét petícióban felszólítani lemondásra egy világsztárt, aki nem is spanyol, mert azért...
1: Tehát akkor Mbappé csak bűnbak. Hát ő semmit nem követett el ezek szerint.
2: Ő él azzal a bántó szabadsággal, amit kap föntről. Tehát minden játékos annyit csinál, amennyit megengednek neki.
1: Hát ez nem csak a, tehát ez minden, tehát ez nem sport specifikus, most a hallgatóink ez mennek nem, dolgozni.
2: Persze.
1: Ők is, hogyha olyan főnöke van, hogy nem csap oda az asztalra, hogyha 8.30-ra vagy 9-re kell bent lenni, vagy 8-ra kell bent lenni, és valaki negyed órával 20 perccel később megérkezik, hát nyilván az előbb egyszer csak negyed órával később, aztán 20 perccel később.
2: Meg ha nem szól, hogy egész gyakorlatilag 8 órás munkaidőből 5 órát kávézik, csak 3-at dolgozik, ha nem szól, akkor...
1: Jó, ettől függetlenül hallgassátok a Nemzeti Sportrádiót, azzal semmi probléma nincsen, felmentést tudunk adni mindenkinek.
2: Igen. Nem, tehát szokták mondani, hogy fejétől bűzlik a hal. Florentino Pereznek kéne szerintem keményednek lenni, és visszatérve amit az előbbi gondolatodra, hogy korábban ez miért nem volt gond. Ugye a...
1: Amíg jönnek az eredmények, ez nem probléma.
2: Így van, tehát addig boldogság van, tehát akkor mézeshetek, tehát amikor győzöl, ott nem tud konfliktus megjelenni. Itt, ha vereség van, akkor jelennek meg konfliktusok, és akkor kell egy edzőnek is büntetni, keménynek lenni, hogyha ha olyan kritikus helyzet adjuk, és hogyha abban ő ezt megpróbálja, ezt az edzői eszközt használni, és föntről keresztül húzzák. Hát onnantól elveszti a tekintélyét az edző.
1: Sziasztok! A Real azóta hanyatlik, amióta Ronaldo már, mint Cristiano elment, addig szerintem ő tartotta a csapatot és a csapatban lévő tiszteletet. Borzalom, hogy mi megy ott, írja Erika.
2: Meg nincs befejező csatáruk, tehát Benzema, még Ronaldo után Benzema, illetve a vagy
1: fotó,
2: együtt.
1: Mekkora volt a fotó, azt láttad egyébként, hogy kedves hallgatók, nem láttátok? Most a napokban volt Benzema, nem is Benzema, Higuaínról jött ki. Igen, a atlétában, igen, nagy szakállal, kicsit kopaszodva, és akkor mellé volt rak, hogy Ronaldóval állnak valamelyik BL döntőbe, még játékosként, és hogy Ronaldo most hogyan néz ki, meg Higuaín hogyan néz ki. Hát egyszerűen még két órán keresztül könnyesen nevettem a szemét, nagyon jó volt. Jó helyen kapizsgálsz, Kornél, szerintem Perez és a Real kapcsolata már elfáradt. Jött egy ilyen üzenet is.
2: Nagyon régóta ott van Florentino, tehát ez meg elhasználja az ember. Tehát ahogyan egy edzőnek rengeteg stressz helyzete van, egy elnöknek is biztos vagyok benne, és benne van a pakliban az, hogy elfáradt már Florentino, és nem olyan élesen hoz döntéseket.
1: Hát nem azt, hogy nem olyan élesen hoz döntést, hát azért Xabi Alonso feje felett nem nyúlhatsz csak úgy át, hogyha oda viszel valakit, oda imádkozod magadhoz. Te mindent lehet mondani Xabi Alonsóra, csak azt nem, hogy az antréja az, ahogyan ő a Leverkusennel csodálkozott.
2: Hát ez a lényeg, kivel? A Leverkusennel. Tehát nem beszélhetünk egy nagy tapasztalatú, nagy tekintélyű edzőről. Egy Real Madrid szintjén Tojás Hely ott van a hátsóján.
1: A hátsóján. Oké, ezt a részét értem, hogy Real Madrid szintű csapatnál, de hát úgy a Tojás Hely az csak ott marad a hátsóján, hogyha oda viszel valakit, és folyamatosan átnyúlsz a feje felett.
2: És valószínű ezért nyúlt át a feje felett. Mert neki sem volt meg az a bizalma a Xabi Alonso irányába, ami ahhoz kellett volna, hogy ő szerződést kapjon, és ő csinálja a dolgát. Szerződést kapott, volt Real játékos, rendkívül népszerű volt a Leverkusenes két idénye után Xabi Alonso, tehát mindenki őt akarta.
1: De ide, ha jóistent hoztad volna edzőnek, és nem jönnek az eredmények, a jóistent is elkezdték volna kikezdeni előbb-utóbb.
2: Igen, de Florentino Perez mondjuk egy Claudio Ranieri feje felett lehet nem nyúlt volna.
1: Ki megnézném azt a szituációt, amikor José Mourinho-nak elkezdi magyarázni.
2: José Mourinho, így van, vagy Luis Enrique, vagy Pep Guardiola.
1: Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy egy ilyen Luis Enrique féle fiatalabb motorosnak a feje felett nem kezden el nyúlkálni.
2: Nem. Luis Enrique már az a szint, akinek a komoly tekintélye van.
1: Most már.
2: Hát én mostanról beszéltem, amikor Xabi Alonsót kinevezték, vagy Jürgen Klopp. Tehát azok a személyiség és Xabi Alonsónak látszik, hogy tehát Leverkusennél...
1: Luis Enrique is úgy lett az a Luis Enrique, aki most Luis Enrique, hogy például amikor a Barcelonával BL-t nyert, akkor azért messze nem volt...
2: Akkor nem, de mostanról beszélünk. Tehát én már a mostani állapotáról
1: nem
2: beszél.
1: Akartak akkor a feje fölött átnyúlkálni. Éppen nem tudom, Bartomeu vagy ki volt a Barcelona elnöke abban az időszakban. Most csípőből mondtam egy nevet, de lehet, hogy éppen akkor pont nem ő volt.
2: Mert ott nem ez a stílus van, ez több, tehát Hansi Flick feje fölött sem nagyon hoznak döntéseket.
1: 7 óra 25 perc a pontos idő, az SMS számunk pedig 06 30 55 55 605. Témánk pedig az, hogy több millióan aláírtak egy petíciót, ami azt követeli, hogy Kylian Mbappé távozzon a Real Madrid együttesétől. A kérdésünk az az, hogy Mbappé a bűnbak ebben a történetben, vagy tényleg róla szólnak a hírek, Perez menjen vagy maradjon, mi lesz a Real Madriddal? Várjuk tehát a véleményeket, még egyszer mondom, az SMS számunkat 06 30 55 55 605.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
3: Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: A címvédő lesz az Arsenal ellenfele a budapesti BL döntőben. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Felhős idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: A címvédő Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent ért el a Bayern München otthonában, így 6-5-ös összesítéssel bejutott a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Dembélé a harmadik percben szerzett vezetést a párizsiaknak, majd Harry Kane a hosszabbításban egyenlített. A május 30-ai budapesti döntő párosítása, Arsenal Paris Saint-Germain. 7 méteres párbajt követően nem jutott be a legjobb négy közé a Veszprém, a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A rendes játékidőben 31-30-ra nyert a Füchse Berlin, majd a 7 méteresek során a magyar bajnok kétszer is hibázott. A Berlin 69-68-as összesítéssel jutott a kölni 4-es döntőbe. Tegnap a dán Aalborg és a spanyol Barcelona is kiharcolta a továbbjutást. A hazai bajnokságban Tatabánya FTC 32-38. A tavalyi bajnok Sopron szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda NB1-ben, mivel 73-52-re győzött a TFSE otthonában, a helyosztó második mérkőzésén. Jelen a Brooks volt a mezőny legjobbja. Pályafutása utolsó mérkőzésén 21 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá a sikerhez az olimpiai bronzérmes és kétszeres Európa-bajnok kosaras.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A tegnapi középszünti történelemvizsgán könnyen megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy népszerű esszétémák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy Károly Róbert hatalmának megszilárdítása kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A kijevi diplomáciai képviseletek evakuálására szólított fel Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Azt javasolta az érintett országoknak, hogy időben menekítsék ki diplomatáikat Kijevből. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Több választást is tartanak ma az Egyesült Királyságban. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági szavazás lesz. A közvéleménykutatások alapján a kormányzó munkáspárt támogatottsága jelentősen csökkent. Szakértők úgy vélik, egy esetleges rossz szereplés a brit miniszterelnök távozásához vezetne. Sporttörténeti kiállítás nyílt idehaza a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét, az első sportklubok megalapításától napjainkig. A látogatók emellett megtudhatják, miből áll egy muzeológus munkája, és mit jelent a gyakorlatban a műtárgykezelés. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum gyűjteménye több mint 12 ezer tárgyi emléket és 300 ezer fotót, dokumentumot, filmet és plakátot tartalmaz, köztük olimpiai relikviákat, valamint sportlegendák személyes tárgyait.
0: Közlekedés.
4: Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten a Soroksári úton, kifelé a Haller utcánál. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Bicske és Biatorbágy között, a 39-es és 21-es kilométer között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Itt van a 39 perc, a pontos idő, csodaszép jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Ma reggel egészen 10 óráig Marosán Györggyel, európai mesteredzővel. Jó reggel, Gyuri!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Kicsit nagyobb lendülettel voltál 6 órakor, meg 4-7 hétkor, meg fél hétkor, aztán most így 7 óra 40-re, jó reggelt mindenkinek! Témák pedig nem más, mint az, hogy több millióan aláírtak egy petíciót, ami azt követeli, hogy Kylian Mbappé távozzon a Real Madrid együttesétől. 0630 55 55 605, ez az SMS számunk, és folyamatosan érkeznek az üzenetek. Például jött egy ilyen, ugye ott tartottunk, hogy Florentino Perez felelősségét firtattuk. El tudjuk-e vajon képzelni Cristiano Ronaldot madridi elnökként?
2: Nem, nem.
1: Miért is?
2: Mert a királyi gárdának egészen biztosok benne, hogy spanyol elnöke lesz mindig.
1: Hát de most a Neotonnal neki kéne kell, hogy 220 felett elhagyják a valóságot. Tehát, hogy egyébként akkor most már nem teljesen mindegy.
2: Akkor Zoltán Erikát a Real Madrid élére.
1: Ja, visszatérjenek a valóságba? Mbappé nem csapatjátékos, bomlasztó ember. Perez, Mbappé, Vinicius menjen, és szorgalmas, alázatos játékosokat vigyenek oda. Lásd például a Paris Saint-Germain-t. Hajrá, Barca!
2: De hajrá, Barca aláírással, akkor Kozinc Barcikáról szeretné, ha igazolni szerintem a Real Madrid. Hát láttuk, tehát erről sokat beszéltünk már, hogy mi történt a Paris Saint-Germain-nél. Világsztárok, tele minden, Neymar, Mbappé, stb. És nem volt eredmény. Ők elmentek, Luis Enrique összerakott egy csapatot.
1: Hát úgy kezdődött a Párizs annak idején, 2013-ban Beckham, Cavani, Ibra, ilyen játékosok játszottak ott.
2: És ők eltűntek, lett egy csaj, jó edző, összerakott olyan játékosokból, akit az SMS író is ír, alázatos, motivált játékosokból egy csapatot, és második BL címükre törnek.
1: Ebben egyébként van valami, annak idején a Barcelonánál Pep Guardiola 2008-ban a székfoglalója, azt tudod, hogy mi volt?
2: Nem tudom szóról-szóra idézni.
1: Samuel Eto'o, Ronaldinho és Deco azonnal kivágta őket a csapatból. Azonnal. Tehát a 2006-os BL győzelemnek a három fő letéteményesét azzal a lendülettel.
2: Bizony.
1: Senki nem értette, és rögtön ott tartott a sztori, hogy akkor a fejét követelték volna. Hászám az első három bajnoki nem tudott nyerni, és egy Sporting Gijón elleni idegenbeli meccsre úgy utazott el, hogyha abból se lesz semmi, akkor vége a történetnek, úgyhogy el se kezdődött jóformán. Hatot rúgott a Barca, hászám a Gijón volt talán az ellenfél, de ezt vissza kellene néznem csípőből, mondom. Ha már Barcelona jött, megint egy nagyon érdekes SMS, 0630 55 55 605, ide érkeznek szép számmal az üzenetek, ezekből szemezgetünk. Szóval, hogy vajon ekkora számnál, amikor több millióan írják alá, hogy Mbappé menjen, azt figyelembe kell egyébként venni? Tehát értem, hogy ez egy parlamenti választás, és nem úgy kell, igazodni az ott az ottani dolgokhoz. De hát azért a több millióan, még akkor is, ha csak egy online petíció, nem adunk neki teret, vagy nem vesszük komolyan?
2: Szerintem nem. Egy klub, aki az érték rendje mentén dolgozik, az ilyen online petíciók nem téríthetik le, viszont itt azért komoly kérdések vannak, és kétségek azzal kapcsolatban, hogy így dolgozik-e a Real Madrid, de hogyha...
1: A kétségek jöttek az SMS író szerint, lehet, hogy 2 millió Barca szurkoló kapcsolatot a
2: petícióra. Igen, csak Mbappéval ne kelljen már többet harcolni. A petíciónál sokkal durvább dolgok történnek a Lációnál. Hát ott ugye nem mennek a szurkolók meccsre. Nem jelenik meg a híres, hát általunk B-középnek nevezett, de hát az ultrák nem mennek meccsre, és tüntetnek az elnök ellen, és ugyanúgy kitart azon dolgok mellett, amit ő jónak gondol, és hogy amentén kell építeni a Lációt. Hát a Real Madridot sem Florentino Perez sem fogja elbizonytalanítani egy online petíció.
1: Az Újpesttel sem utaznak most a szurkolók majd az árófordulóban Debrecenbe, ugye ott is komoly feszültség bontakozik ki, de ilyenkor milyen jó döntés? Tehát a szurkolói elégedetlenséget ennyire figyelmen kívül lehet hagyni?
2: Nem, a szurkolók nagyon fontosak, ezt én többször is elmondtam, hogy értük csináljuk. Tehát aki a sportban dolgozik, az a szurkolókért csinál mindent, hiszen szórakoztatni vagyunk.
1: Normál
2: esetben. Viszont van egy határ, amit nem léphet át a szurkoló. Tehát
1: mi ez a határ? Hol húzzuk meg a határt?
2: Hát az átigazolások tekintetében nem ők fogják hozni a döntést. Azok szakemberekre van bízva az átigazolás. A taktika, a melyik játékos lép pályára, stb. Tehát az ilyen kérdésekre gondolok, vagy most akár a petíció kapcsán az, hogy most Mbappé jogosan van nyaraláson, vagy nem, ez sem a szó, és nem is ezzel van konkrétan baj, ez már egy következmény, amivel baja van a szurkolóknak. Tehát előfordulhat az, hogy évközben van egy túlterhelt játékos, és hazaküldi az edző, vagy most a haza, hogy lehet, hogy akkor hívjuk nyaralásnak pár napra, azzal nem volna gond, hanem itt inkább az a következmény, és annak a rendetlenségnek, amiről most egy órája beszéltünk, ez a következménye, hogy semminek nincs következménye, nem látják a Real szurkolók azt, hogy itt alázattal dolgoznának a játékosok.
1: Ha már itt a szurkolói felelősség, vagy a szurkolói dolgok szóba kerültek, az újpesti példánál maradva, mi ilyenkor a helyes döntés a klubvezetés részéről, az, ami ugye történt. A tény ugye az, hogy a derbin a Fradi 5-öt rúgott a Szuszában az Újpestnek. 10 éve nem tud nyerni az Újpest ugye a Fradi ellen. Kiadott, ugye volt feszültség a lelátón, félbe is kellett egy rövid időre szakítani a játékot, és jött egy újpesti elnöki közlemény, amiben az szerepelt, hogy persze értik a frusztrációt, meg a dühöt, de ugye azért a törvényeket be kell tartani, meg a szabályokat nem lehet átlépni. És erre jött egy kontrára a rekontra, hogy oké, akkor mi meg nem megyünk Debrecenbe.
2: Igen, tehát az elnöki hirdetmény, vagy közlemény. Be nem lehet belekötni. Tehát azért itt jelenleg ma Magyarországon valóban szórakoztató jelleggel rendeznek labdarúgó mérkőzések, vagy bármilyen sportrendezvény. Na most én, ha kimegyek egy, nem tudom én, kisgyerekkel, aki a unokahúgom, vagy bárki, nem akarok attól félni, hogy bármilyen
1: rendben. Kellett bárkinek félni?
2: Nem voltam a helyszínen, én csak képeket láttam. Lehet, hogy kell. Ez egy nagyon jó rendszerbe lett foglalva itt az elmúlt években, hogy nincsenek szurkolói rendbontások, tehát menjen el konditerembe, vagy menjen el MMA-zni, aki úgy gondolja, hogy ott verekedni kell. Nem, én nem vonom, hogy az ott a stadionban
1: szükséges. 10 évnyi frusztrációt, ha nem a stadionban fejezed ki a dühödet, és nyilván törvényes keretek között nem tudom, hogy tudod kifejezni, akkor így ez egy kifejezési módja, hogy akkor nem mész el az utolsó meccsre, és akkor üresen hagyod a vendégszektort? Diósgyőrben addig, amíg Radenkovicsot el nem
2: távolítottál. Ez egy eszköze a szurkolóknak, szerintem, hogy ez már valószínűleg náluk is a sorrendben az utolsók között van, hiszen imádnak azért szurkolók, szenvedélyszurkolók, mert szeretnek ott lenni a meccsen, de ez nekik is fájdalmas, hogy nem látnak ott, de valahogy jelezni akarják a klubnak, a csapatnak, hogy nem elégedettek.
1: Ellenben van most itt ugye a Mbappés hír kapcsán, van több millió aláírás, ami Mbappéról szól. Itt az újpesti szurkolók példája, akik fölháborodnak. Mit csinál ilyenkor a jó klubvezető?
2: Hát a jó klubvezető megelőzte volna ezt, és nem...
1: De már nem tudja megelőzni, mert most már 10 éve nem nyert az Újpest a Fradi ellen, Mbappé elment nyaralni, összeverekedett Tchouaméni, és nem tudom, ki volt, Valverde, itt mondtad?
2: Igen.
1: Hát mi a megoldás?
2: A Real elnökének szerintem az, hogy egy keménykező edzőt oda vigyen, és rendet adja az öltözőt. Az újpestieknél pedig most elkezdtek egy építkezést, és egy éjszaka alatt nem épült föl Róma sem, tehát ők nekik nem kell
1: 180... Nekik 10 éve mondják ezt, hogy jó, de, alakul.
2: Igen, de Ratotics Péter, Dárdai Pál nem. Tehát ők nem 10 éve, ők most kezdték el ezt a munkát, és...
1: De amikor azt írják, hogy a Nyíregyházan nyerni tudott a Grupa Marénában, vagy az Alegerszeg, ők meg megint kaptak 5-öt otthon, akkor arra mit mondasz?
2: Azt, hogy tavaly az Újpest utolsó fordulókban még veszélyben volt, hogy NB1-es lesz-e. Most ez a veszély nem volt már az Újpestnél. Tehát értem, lehet álmodozni, persze, de ez a realitás, és ebből akar
1: tovább építkezni. Az a realitás, hogy a Grupa Marénában nyer a Nyíregyháza meg az Alaegerszeg?
2: Az nem, most ne én az Újpest részéről.
1: Hát az Újpestiek elfoglalt. Ezt hozzák föl.
2: Hát... Igen, de a Fradi is másképp lép pályára egy Nyíregyház és ez a legelszeg ellen, mint egy Újpest ellen, sokkal nagyobb a motiváció, egy derbin, teltház, másabb érzelmekkel. az újpesti szurkolóknak az ilyen szintű kiakadása most persze fáj egy Fradi elleni vereség, biztos vagyok benne, de ahonnan...
1: Hát szerintem a legjobban fáj nekik.
2: De ahonnan indultak,
1: van
2: és ahol
1: van
2: most
1: van egy réteg,
2: vannak...
1: aki azt mondja, hogy teljesen mindegy, nem számít az se, hogy milyen eredményt érnek el a bajnokságban, csak a Fradit oda-vissza. Van ugye egy szurkolói réteg, amikor ugye várjuk a válogatottaknál a sorsolást, hogy kivel kerülünk össze, teljesen mindegy, csak a románokat oda-vissza.
2: Jó,
1: például.
2: Tehát akkor, aki ezt mondja, utána, hogy Málta ellen a Puskásba kikapunk 3-0-ra, akkor semmi gond nem lesz, igaz?
1: De lesz, biztos, hogy lesz.
2: Tehát ezekkel nem lehet mit kezdeni, ezek nem szakmai vélemények, ezek olyan szintű érzelmek, ami alapján nem lehet egy klubot irányítani.
1: Hát most mondtuk, hogy a szenvedélyes szurkolókért van ez az egész.
2: De igen, mondta. De nem ezek alapján építeni egy klubot. Tehát nem az, és erre mondom azt, hogy van egy határ, ameddig ugye a szurkolói véleményt figyelembe lehet venni.
1: 06 30 55 55 605, ez az SMS számunk. A kérdés az az, hogy Mbappé menjen vagy maradjon, Florentino Perez milyen döntést hozzon, és ki legyen a Real Madrid edzője, mert ezek szerint edzőkérdés is ez most már a Real Madrid esetében, de például itt az újpesti példa kapcsán is kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy jó döntést hozott-e az újpesti tábor azzal, hogy nem utazik a Debrecen elleni mérkőzésre, meddig tart a szurkolói türelem, és ezt hogyan lehet kifejezni, de például itt ugye, amiről beszéltünk nagyon sokat, Mbappéval kapcsolatban, menjen vagy maradjon. Ezek után, amikor több millióan aláírnak egy online petíciót, még hogyha itt lehet, itt a vicces SMS-ben van is valóság tartalma, hogy a 2 millió Barca szurkoló kattintott rá, Mbappé helyében milyen döntést hozná Gyuri?
2: Maradni fog, már elküldeni biztos nem fogják, ő is maradni fog, visszatér, rúg 2 gólt, és az 1 millió petíció aláíróból 950 ezeren pedig Madrid főterén szeretnék megkoronázni.
1: Tehát, ennyire egyszerű lenne.
2: Hát, persze, tehát ő visszatér és varázsol, egy jó játékos. Én abból a
1: csapatból... De nem az van, hogyha...
2: Kioltják Vinicius Juniorral egymást szerintem.
1: Tehát ha visszatér és kioltják egymást, akkor ugyanott marad minden, ahol volt eddig is.
2: Vinicius Juniort kéne. Tehát nem egy királyi gárdához méltó viselkedés kultúrával bír Vinicius Junior.
1: Hát de ez már évek óta így van. Ezt már mindenki látja, aki látássérült is látja pontosan.
2: És évek óta nem is csillog azon fényében a Real Madrid, mint amit megszokhattak a szurkolói.
1: Tehát akkor Vinicius Junior a táncafarka a dolgoknak?
2: Szerintem igen, de nem akarok én a katedrára fölállni és az okosságokat mondani, de mégis azért vagyok itt, hogy a véleményemet megosszam. Számomra abszolút Vinicius Junior az idegen test ebből a klubból, aki nem hiába hívják királyi gárdának, és olyan sportemberek játszottak itt, mint Zinedine Zidane, korábban Puskás Öcsi, Butragiño, stb. Tehát azért Vinicius Junior ebben a névsorban nagyon-nagyon-nagyon
1: furán néz ki. Luka
2: Modric, tehát sorolhatnánk. Hát Raúl González.
1: Na hát ezt a ezeknek a játékos, ne sértegesd ezeket a játékosokat hát azzal, hogy egy szó kapcsolatban emlegeted Vinicius Juniorra. Kíváncsi vagyok, egyébként jött egy újabb üzenetünk, Vinicius is, Mbappé is, meg Perez is menjen melegebb éghajlatra.
2: Hát igen, ez a legkönnyebb, nem válogatni, menjen mindenki.
1: Hát de
2: most ott van Mbappé, melegebb éghajlaton, nem?
1: Igen, Szardinián, de tényleg, egyébként nem nagyon lehetett hallani, most ezen gondolkodom, hogy van emlékképem róla, de az elmúlt években, hogy bárki is egyébként pályázott volna Pereznek a székére.
2: Igen, Barcelonában nagyobb konfliktusok szoktak ebből lenni.
1: Igen, ott Laportának ugye most vissza kellett jönni a tüzet oltani, de hát ott ugye nem nagyon lehet látni a folyamat végét, nagyon komoly adósság állományt görgett maga előtt a csapat, bár hozzáteszem, hogy ez a világ legnagyobb üzleti rejtélye, hogy ezek az együttesek hogyan tudnak úgy működni, általában a Reálnál is volt, de nem ilyen szintű probléma. A Barcelonánál milliárd eurós adósságról csicseregtek, és miközben a milliárd eurós adósság ketyeg, stadiont építenek.
2: Ugye azt is bevételnövelés szempontjából, szerintem ugye hosszú távon az is bevételt fognék hozni, de attól meg végképp messze vagyok, hogy sportközgazdász legyek, és ennek az elemzésbe belefolyunk. Ugye egy valamit kell ezeknek a csapatoknak figyelembe venni, hogy az anyagi megfontolások mellett kellenek világsztárok. Tehát nem lesz elégedett egy Real, főleg a Real Madridnál egy Real szurkoló, hogyha mondjuk 5 évente nem jön oda a világ legjobb játékosa hozzájuk. Lásd, emlékezhetünk, Beckham, Figo, egyik Ronaldo, másik Ronaldo, most Mbappé, tehát ők a galaktikus elv alapján működnek, még a Barcelonánál világsztárokat nevelnek, Gavira, Pedrire gondolva most jelenleg, és akik hosszú Kubarsira, hosszú éveken keresztül szerintem meghatározó emberei lesznek a Barcelonának.
1: Gavi meg Pedri van ezen a szinten.
2: És akkor nem említettem elnézést.
1: Jamal igen, de Gavi meg Pedri van ezen a szinten, mint akiket említettél.
2: Hát Pedri biztos. Pedri nálam a világ egyik legjobb játékosa. Top 3-ban van.
1: Jatus SMS-in mosolygok, ami most futott be ezekben a másodpercekben. Sportreggel nektek, ma se Pita a műsor, köszi az elismerést. A Reából Histisius off, és talán Borbé és Balázs menthetné meg őket.

0: hatodosztályú csapat, akkor is egy mikroközösség, ugye ez a 10-16 fő, mindenki megkeresi a határait. Mindenki megpróbál, te megfogalmazásod szerint, a fejére nőni az edzőnek. Legyen az világsztár, nem világsztár. A határokat kell megszabnia egy edzőnek, hogy miben mozoghat. Legyen az 400-szoros válogatott, vagy legyen az négyszeres kerületválogatott.
1: Ennyire egyszerű lenne ez is?
0: Nem, ennyire bonyolult. Ennyire bonyolult. Sokkal, hát ez sokkal bonyolultabb történet egy csapatjáték, mint amit kívülről látunk, hogy rúgják 11-en, vagy dobálják 7-en, tehát nem, itt személyiségeket kell egymáshoz illeszteni, motivációkat megteremteni, és nincs egy séma, tehát 16 ember 16 különböző módon, és kihozni a teljesítményt, ami ugye testet tölt csapat teljesítmény szintjén.
1: Hát kíváncsian várom, hogy mi lesz Kylian Mbappé sorsa a Real Madrid együttesénél, mert hogy egyelőre csak azt tudjuk, hogy több millióan írtak alá egy petíciót, ami azt követeli, hogy menjen el a Real csapatától. Egyébként, ha már szóba került a hétvégi El Clasico, itt ugye nyilván nekünk magyaroknak a Magyar Kupa döntő, a Fradi-Zalaegerszeg mérkőzés az egyik, hanem a legfontosabb labdarúgó esemény. Tehát azért a vasárnapi napon a Honvéd-Vasas meccs árnyékában rendeznek egy El Clasicót, attól mit vársz, Gyuri?
0: Barcelona győzelmet várok, és a Barcelona, ha győz, akkor megvan a bajnoki cím, ha jól számolok.
1: Az egyébként, ha már itt tartunk, az, hogy a Reálnál előre bejelentették, hogy ha úgy alakult volna már most, ugye, hogy a Barcelona bajnokként lép pályára az El Clasicón, ők biztos, hogy nem állnak sorfalat. Ez mind megint ebben az
0: megint alomba? Megint az a sor, amit mondtál. Nem megyünk el az aranylabda diátadóra Vinicius Junior miatt, meg vagyunk sértődve, összeverekszik két játékos, elmegy nyaralni, stb. Tehát ezeket végig soroltuk ma, most hozzáadtál még egyet. Tehát ilyen nincs. Hát, és miért? Mert a Negreira ügy miatt, vagy nem tudom, mit hozott fel indoknak Florentino Perez. Ez egy szokás, ez egy hagyomány, amivel most már nem először
1: igen,
0: nem,
1: a Barcelona, nem él vele. Igen, hát a Barcelona nem az, hogy nem él vele, hanem visszaél vele, hogy nem áll sorfalat. Én emlékszem olyanra, amikor a Barcelona sorfalat állt Madridban a Reálnak.
0: Így van. És megint csak azt mondom, a királyi gárda nem tehet ilyet. Tehát ő nekik példát kell mutatni, ő nekik gentlemannek kell lenni.
1: Kiábrándulnak? Látsz ma kiábránduló Reál szurkolókat? Tehát ki lehet ábrándulni ebből a klubból, ami most zajlik?
0: Hát ki lehet, az biztos, hogy ki lehet. De az igazán szenvedélyes szurkoló, az ugye, te szoktad mondani sokszor, hogy klubot nem, csapatot nem váltunk, tehát minden mást lehet, de azt nem. Viszont én ezzel azért óvatosan értek egyet, mert én például a Real Madrid szurkoló lennék, és
1: nem lehet mondani, hogy a mondás pontos, amiben már a feleségem már hallgatja.
0: Igen, azt ránéztem az órára.
1: Kocsit, házat, nőt lehet cserélni csapatot.
0: De én például én az Arzenállal így voltam. Én Arzenál szurkoló voltam, és utána a klubszinten volt egy olyan döntésük, ami miatt én nem vagyok Arzenál szurkoló, nem tudok azonosulni azóta az Arzenállal.
1: Na hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az ügynek a folyamánya. Hétvégén tehát El Clasico, Barcelona győzelmet vár az európai kézilabda mesteredző, kiváló szakértőnk Marosán György. Hogy ez így lesz, vagy sem, erről vasárnap beszámolunk, majd most viszont arról tudunk beszámolni, hogy Szigala és a Sweet Lovin érkezik itt a Nemzeti Sportrádióban, majd pedig a Nemzeti Sportjegyzettel megyünk tovább, érdemes velünk maradni a folytatásban is.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Sweet!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport Reggel a stúdióban Németh Kornél és Marosán György. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Malonyai Péter gondolataival. Dunántúli déli báb, Malonyai Péter jegyzete. Fantasztikus hajrával az 53. percben először vezetve reménytelen helyzetből fordította meg a Veszprém a Füksze Berlin elleni első meccset a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Egy góllal nyert, ami persze nem sok a kézilabdában, de a múlt heti zárás miatt mindenki optimista volt, aki csak szóba hozta a visszavágót. A klub honlap Stefan Dodiccsal készített fel a berlini visszavágóra, a kötelező közhelyeket csípőből elénklővő szerb arról beszélt, hogy meg kell ragadni a lehetőséget, s ott lenni a Final Four-ban Kölnben. 5 perc elteltével rálengyintettem, ugyanis az első berlini gólt még ki tudta egyenlíteni a csapatunk, aztán csak szépítgetett, semmi több. Aztán váratlanul jött a feltámadás, a második félidő elején kiegyenlített a gárda, és új meccs kezdődött, ahol mindent megtett a Veszprém, fantasztikus volt, ám a kezdeti 6 gólos hátrány visszaütött. Óriási meccs volt, csak hetesek döntötték el, a Veszprém hősies volt, de nem sikerült. Most sem. Szomorú, mert szerintem nincs még egy csapat, amelyik akkora elszántsággal futna a BL győzelem után, mint a mi Veszprémünk. Ehhez képest a kölni 4-es döntő sem az övé 2022 óta. Ha adja Isten, egyszer a csúcsra ér a csapat, már alig ha lesz szenzáció, legjobb esetben fellélegzik a magyar átlagdrukker. Végre sikerült. Ez most is álom marad. Nyilván vannak okai, amelyek, elismerem, lehetnek üzleti titkok, öltözői belügyek, de egyszer már szembenézhetnének a veszprémi előjárók a helyzettel, de leginkább önmagukkal, ha már a természet globális lett, s akad délibába Dunántúlon is, mármint kergethető. Bennem azért van szomorúság, mert önmagában nem érdekel, hogy az import klasszisok mire viszik egyébként, így magyar karámba terelve figyelek csak rájuk némi elfogultsággal. Beismerem, az előzmények tehetnek róla, főként az, hogy ott lehettem, amikor a legendás Hajnal Csaba először kürtölte világá a veszprémi álmot. Jó néhány évtizede ennek, de máig bennem van az akkori hangulat. Hétköznapi volt, celebmentes, szerény. Szigorú vagyok? Csak annyira, mint a hozzáértők. A meccs előtt elhangzott, hogy ez a meccs minősíti a veszprémi évadot.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája fináléjában. Nem jutott be a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe. Női vízilabda válogatottunk a világkupa 8-as döntőjének résztvevője lett. Elhunyt Fazekas László. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A címvédő Paris Saint-Germain játssza az Arsenallal a labdarúgó bajnokok ligája május 30-ai budapesti fináléját, miután az elődöntő visszavágóján 1-1-es döntetlent ért el az Allianz Arénában a Bayern Münchennel szemben. Ousmane Dembélé már a harmadik percben vezetést szerzett a francia együttesnek, amit a bajorok Harry Kane révén csak a 94. percben tudták kiegyenlíteni, így 6-5-ös összesítéssel alul maradtak a párharcban. Következzenek az edzői értékelések, első a bajnokok ligája döntőjébe jutott PSG mesterét, Luis Enriquét hallják.
2: Emlékezzetek vissza, hogy mit mondtam az alapszakasz után? Azt, hogy minden felmerülő kritika és kétség ellenére nincs nálunk jobb csapat. Akkoriban mindenki leírta a Paris Saint-Germaint, mi viszont tovább küzdöttünk és bebizonyítottuk, hogy a legjobbak közé tartozunk. A Bayern München világszínvonalú ellenfél volt, most pedig jöhet egy másik fantasztikus csapat, az Arsenal, amely elképesztő idényt produkál, vezeti az angol bajnokságot és emellett bajnokok ligája döntőre készülhet, ami nagy elismerést érdemel. Ettől függetlenül teljes mértékben bízom a csapatomban, és fontos, hogy megbecsüljük, hogy milyen utat tettünk meg ebben a szezonban.
1: Luis Enrique után a Bayern Münchent irányító Vincent Kompany is elmondta véleményét a Paris Saint-Germain elleni labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágó mérkőzésről. We had
3: chances. Nem szabad elfelejtenünk, hogy voltak lehetőségeink. Ha nyomást gyakorolsz, akkor az ellenfeled hibázhat. Elkövethet olyan szabálytalanságot, amiért piros lap járna, vagy amiért 11-est kaphatsz. Ha ilyen jellegű hibákra rákényszeríted az ellenfeledet, akkor már nagyon sok mindent jól csináltál. Mi megtettük, de a játékvezető nem ítélte meg az ezekért járó büntetéseket. Gratulálok a PSG-nek, amely a legmagasabb szintet képviseli, mi pedig élveztük ezt a párharcot. Mindent megteszünk, hogy a következő idényben még jobbak legyünk.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Gyászol a magyar labdarúgás. Hosszantartó súlyos betegség után tegnap elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar válogatott korábbi kiválósága, az 1968-as mexikói olimpia aranyérmese. A kitűnő jobbszélső tagja volt a 60-as, 70-es évek fordulóján a Lilafehérek legendás Fazekas, Göröcs János, Bene Ferenc, Dunai 2 Antal, Zámbó Sándor ötös fogatának, amely ontotta a gólokat. Legeredményesebb idénye az 1979-80-as volt, amikor 36 góljával elhódította az európai ezüstcipőt. Az NB1-ben 408 meccsen 252-szer volt eredményes. 1980-ban a belga Royal Antwerphez szerződött, ahol 4 idényen át játszott, majd edzőként is dolgozott Belgiumban. Az Újpesttel 9 bajnoki címet nyert, szerepelt az 1978-as és az 1982-es világbajnokságon. A magyar címeres mezt 92 alkalommal viselte. A 78 évet élt Fazekas László emlékére ma 20 órakor a Szusza Ferenc stadionnál közös gyertyagyújtást tartanak. Most egy 2024-ben készült beszélgetéssel emlékezünk Fazekas Lászlóra, a riporter Novotny Zoltán.
4: Bizonyára nagyon sokan felemlegetik a Fradinak 8-3-nál 5 gólodat.
5: Igen, biztos az egy unikum, egy mérkőzésen, egy rangadon 5 gólt rúgni valakinek. Az jó volt, mert megkérdezték a töröcsiket, hogy mi volt az eredmény a Fradi ellen, és akkor megvonta a vállát. Hát nekem jó volt, mi volt az eredmény. Nagyon jól összejött a lépés, nekem mentálisan is jól sikerült, mert született a két lányom, nagyon föl voltam dobva, és ahogy megnéztem a Nésportnak a tudósítását, 50 ezer ember volt a stadionban, és a televízió is adta a meccset.
4: És te meg 10-es osztályzatot kaptál a Népsporttól.
5: Egyike voltam a keveseknek, akik 10-est kaptak, mert a Borbély Pali meg a Németh Gyula nem adták könnyen abban az időben a 10-es osztályzatot.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem jutott be a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután a negyed döntő visszavágóján óriási csatában 31-30-ra kikapott a Füksze Berlin vendégeként, és mivel a hazai összecsapáson a veszprémiek győztek egy góllal 35-34-re, következett a 7 méteres párbaj, amelyben a német csapat bizonyult jobbnak és készülhet a kölni 4-es döntőre. Ma este 3:45-től másik BL negyed döntős együttesünk a Szeged Magdeburgban próbálja meg ledolgozni az itthon szerzett 7 gólos hátrányát. A férfi kézilabda NB1 24. fordulójában a bajnokságban 4. helyen végző Ferencváros 38-32-re nyert a már biztos bronzérmes és Európa Kupa döntős Tatabánya otthonában. A Fradi vezetőedzője Pásztor István Tóth Bálintnak nyilatkozott.
6: Sikerült, amit terveztünk, hogy a hármas védőket sokat foglalkoztatjuk. Mögötte a beálló, amikor megtalálta végre a jó mozgásokat, gyakoroltuk ugyan a héten, de meccsen jön ki az, hogy mikor, hogy a legjobb a lemozgás, az átlövők játéka, amilyen ütemben érkeznek. Ez volt a terv, ha megcsinálták, nem kell motiválni egy élsportolót. Külső motiváció az semmit nem ér. Itt most volt belső motiváció, néha túl is csordult, benne van a pakliban, ehhez mértem presztízsart, mert kemény meccs volt. Nagyon-nagyon jól esett. Nagyon akartuk bizonyítani, hogy így párharcban jobbak vagyunk a Tatabányánál, de volt a bajnokságban két olyan mély gödünk, vagy olyan két időszakunk, ami a többi csapat ellen negatívot hozott sajnos.
7: Hektikus egy szezon volt, volt benne Európai Kupa, voltak benne tavasszal nem várt eredmények. Lehet, hogy ez a csúcspont, hogy Európa Kupában döntős, meg bajnoki bronzérmes Tatabányát idegenben így megverni azért a végén?
6: Helyén kell kezelni, mert a tétje nem volt a mérkőzésnek. Tehát az, hogyha nincs tétje egy mérkőzésnek, ők egy ilyen Európa Kupa párharcból jönnek, és készülnek egy döntőre, azért azt látni kell, tehát ne legyünk elvakultak, de nagyon-nagyon jól esett.
1: A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre verte az olimpiai ezüstérmes Ausztráliát a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna záró fordulójában. Ezzel az 5. helyen végzett és bejutott a sorozat 8. döntőjébe, amelyet július 22-e és 26-a között Sydneyben rendeznek, és amelyen női együttesünk mellett a férfiak is ott lesznek. Az ausztrálok ellen nemzeti csapatunk legeredményesebb játékosa a 3 gólos Vályi Vanda volt, aki így összegzett.
8: Azzal, hogy ugye így alakult a csoport, kaptunk még egy esélyt az élettől, és örülök nagyon, hogy ezt ugye a csapat kihasználta. Arra figyelnünk kell a jövőbe. Ilyen szempontból nagyon tanulságos volt ez a 6 nap, 6 meccs, hogy erre kell törekednie úgy a magyar válogatottnak, hogy olyan meccset játszom annyira összeszedetten és összezártan. Ilyen szempontból az időzítés jó volt. Köszönöm a lányoknak, egyszerűen játszottak, egyszerűen bérekeztek. Mindenki úgy szállt be ebbe a vízbe, hogy most mindent vagy semmit. Fárasztó volt ez az időszak, de mindent ki kellett adnunk magunkból ahhoz, hogy úgy jöjjünk ki, hogy egymás szemébe tudjunk nézni, és tudjuk folytatni a munkát. Rengeteg helyzet úgy alakult, hogy én tudtam befejezni, de talán ami a legfontosabb, Bogi ismét nagyszerűen mérett, és rengeteg blokkunk volt, ami talán például eddig mondjuk hiányzott. Ebben látom a különbséget például az előző meccsekhez is.
1: A férfi vízilabda UB1 elődöntőjének első mérkőzésén a Honvéd 15-14-re győzött a BVSC vendégeként, ezzel a sikerrel pedig 6-3-ra vezet az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcban. A tavalyi bajnok Sopron szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda NB1-ben, mivel 73-52-re győzött a TFS-e otthonában a helyosztó második mérkőzésén, 2-0-ra nyerve ezzel az egyik csapat második sikereig tartó párharcot. A mezőny legjobbja a vendégek szerb légiósa, jelen a Brooks volt, aki pályafutása utolsó meccsén 21 pontot és 17 lepattanót jegyzett. A búcsúzó játékost Profusz Péter szólaltatta meg.
9: Szerintem jó volt, sokkal jobb, mint az első mérkőzés. Az első mérkőzés után észrevettünk, hogy minden csapat ellen 40 percig kell játszani végig, és ez az első meccsen nem nagyon sikerült, csak a második félidőben játszottunk jól. Ez volt a legfontosabb, hogy első perctől elkezdünk erősen és agresszívan játszani a TF csapat ellen, és szerintem az sikerült. Boldog vagyok, hogy nem kell visszamenni Sopronba játszani még mérkőzést, és büszke vagyok a csapatomra, hogy megszereztünk ezt az érmet. Küzdtünk egész szezon keresztül, az egy nagyon jó dolog, amit megcsináltunk.
10: Látszott kívülről, hogy személy szerint te is nagy lendülettel vetetted bele magad a játékba az első perctől kezdve, és nagyon jól is ment a játék. Egy jó erős dupla-duplával zártad ezt a meccset. Ez volt a pályafutásod utolsó találkozója. Milyen érzésekkel készültél, és most mik az első gondolataid így, hogy már a nyakadban a bronzérem?
9: Visszanézve az egész karrierem, az szerintem egy jó karrier volt, és mindennek van vége. Eldöntöttem, hogy itt a vége, de akkor is minden bele fogok adni, hogy amennyit tudok, ezért itt vagyok. És játszok, nem akarok befejezni, úgyhogy nem játszok mindennel együtt. Ez volt a legfontosabb, hogy az otthoni meccset is, meg a meccset is legkoncentrálisabb játszok, és úgy tudok befejezni ezt a szezont, meg az egész karrierem is.
10: És mik a terveid a folytatásra, az elkövetkező időszakra?
9: A 25 év karrierem után azért egy évet kaphatok pihenőt, kicsit pihenni fogok, és most élvezni akarok a nyarat, meg a családommal lenni, meg a kisfiammal lenni, most suli, és ez most nekem a legfontosabb, ha bármi kijön, én itt leszek, itt vagyok mindenhez, de ezért kis pihenő kell először.
1: Udvardi Panna győzelemmel kezdte a római salakpályás tenisztornát. A magyar játékos az orosz Alexandra Kornyajeva ellen nyert két játszmában. Gálfi Dalma viszont búcsúzott a nyitófordulóban, mivel szettelőnyről kapott ki három játszmában az osztrák Anastasia Potapovától. Az első kör jelentette a végállomást Marozsán Fábiánnak is. A világranglista 49. helyén álló teniszező a csehvit Koprivával szemben maradt alul 6-3-6-3-ra. Fucsovics Márton mérkőzése Dino Primiccsel félbeszakadt, a horvát teniszező megnyerte az első játszmát. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi kosárlabda. A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája fináléjában. Alig két hét maradt az SIA bevallásra. Felhős idő várható záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek!
0: Sporthírek.
2: A címvédő Paris Saint-Germain játssza az Arsenallal a labdarúgó bajnokok ligája május 30-ai budapesti fináléját, miután az elődöntő visszavágóján 1-1-es döntetlent ért el az Allianz Arénában a Bayern Münchennel szemben. Ousmane Dembélé már a harmadik percben vezetést szerzett a francia együttesnek, amit a bajorok Harry Kane révén csak a 94. percben tudtak kiegyenlíteni, így 6-5-ös összesítéssel alul maradtak a párharcban. Hosszantartó súlyos betegség után 78 évesen tegnap elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi kiválósága, az 1968-as mexikói olimpia aranyérmese. A kitűnő jobbszélső 1980-ban 36 góljával elhódította az európai ezüst cipőt, majd ugyanebben az évben a belga Royal Antwerphez is szerződött, ahol 4 idényen átjátszott, később edzőként is dolgozott Belgiumban. Az Újpesttel 9 bajnoki címet nyert, szerepelt az 1978-as és az 1982-es világbajnokságon. A magyar címeres mezt 92 alkalommal viselte. Nem jutott be a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután a negyed döntő visszavágóján óriási csatában 31-30-ra kikapott a Füchse Berlin vendégeként, és mivel a hazai összecsapáson a veszprémiek győztek egy góllal 35-34-re, következett a 7 méteres párbaj, amelyben a német csapat bizonyult jobbnak, és készülhet a kölni 4-es döntőre. Ma este 3:45-től másik BL negyeddöntős együttesünk a Szeged Magdeburgban próbálja meg ledolgozni az itthon szerzett 7 gólos hátrányát. A magyar női vízilabda válogatott 9-7-re verte az olimpiai ezüstérmes Ausztráliát a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna zárófordulójában. Ezzel az 5. helyen végzett, és bejutott a sorozat 8-as döntőjébe, amelyet július 22-e és 26-a között Sydneyben rendeznek, és amelyen női együttesünk mellett a férfiak is ott lesznek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Közeledik az SIA bevallás határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük maradt arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk készítsék el a dokumentumot. A bevallást a legegyszerűbb online az ESIA rendszerben kitölteni, vagy véglegesíteni. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Megszűnik a Tények című hírműsor a TV2-n. Ezt a csatorna elnök vezérigazgatója erősítette meg a 444-nek. Vaszili Miklós közölte, a jövőben az elvárt szakmai sztendereknek megfelelő hírszolgáltatást szeretnének nyújtani. A lap szerint a Napló is megszűnhet. A választás után Szalai Vivien hírigazgatót elbocsájtották. A posztra nem neveznek ki új embert. Adománygyűjtő kampányt indít hátrányos helyzetű gyermekeknek nyári táboroztatáshoz. A Katolikus Caritas. A gyűjtés az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni.
1: Közlekedés.
2: Baleset történt Budapesten a Hungária körúton, az Egressy útnál, a Rákóczi híd felé. Szintén baleset volt a 13. kerületben a Fáy utcában, a Hajdú utcánál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint a Bag és Magyaród térségében kiépített tereléseknél, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt! 8 óra 38 perc a pontos idő. Ez a csodálatos, szép reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A Sport reggel Marosán, 1000 fokon, 1000 fokos hőmérsékleten égő Györgyel. Jó reggel, Gyuri!
2: Jó reggel, csodálatos csütörtök!
1: Kész, most itt vége. Mehetünk is zenével tovább, pedig nagyon komoly témával jöttünk volna. Gyurikám, mi történik veled? Ilyen hullámokba tör rád az ébrenlét, az alvás, kajakóma, kóma?
2: Próbálok formát időzíteni, tehát a közepére az adásnak egy kicsit engedtem, hogy lemenjen a forma.
1: Elmondod most a hallgatóknak, hogy mi történt az elmúlt fél órában veled?
2: Próbáltam pihenni, amit ugye te nem tettél lehetővé, különböző kérdéseket tettél fel.
1: Két fotel összetolva.
2: Nem volt
1: és
2: összetolva.
1: Mint az Árpád híd alatt, aki így egy kér 100 forintot arra, hogy egy kávét szeretne inni.
2: Akkor el kell menjek fodrászhoz, ezek szerint értem az utalást. Nem, hát próbáltam pihenni, hasznosan eltölteni a regenerációs időt két bejelentkezés között, de hát útjába álltál ennek.
1: Igen. Na, viszont komolyodjunk meg egy picit, mert hogy tényleg komoly témával megyünk tovább. Hosszantartó súlyos betegség után szerdán ugyanis elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar válogatott korábbi kiválósága közölte Fazekas László korábbi klubja, az Újpest, valamint a belga Royal Antwerp hivatalos közösségi oldalán. A Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai 2, Zámbó 5-ös fogat volt az Újpest erőssége annak idején. Fazekas szélsőként is rontotta a gólokat legeredményesebb idényében, az 1979-80-as idényben 36 góljával európai ezüst cipőt szerzett. A telefonvonal túlsó végén, hát én azt hiszem, hogy Bene Ferencen kívül nem nagyon tudunk most olyan szakértőt mondani, akivel a legautentikusabb módon tudnánk emlékezni Fazekas Lászlóra, úgyhogy megkomolyodva, Feri, jó reggelt neked is.
3: Jó reggelt kívánok a Nemzeti Sport Rádió hallgatóinak és nektek is. Hát nehéz a szavakat találni, mert mélységesen megrendített Fazekas Laci bácsinak a halála, és hát megmondom őszintén, nem is feltétlenül a tegnapi nap, hanem ez a szörnyű és alattomos izomsorvadásos betegség, és tehát gyakorlatilag ugye ez évek óta tart, és talán ez bennem is az a gyászolási folyamat is, hiszen ha nem is volt annyira szoros kapcsolatom velem, mert mint édesapám egyéb játékostársaival, hiszen Fazekas László ugye Belgiumban élt, tehát keveset találkoztunk, de ő volt mindig az a nem csak korszakos zseni, hanem korszakokon átívelő zseni, és mindig irigyeltem, és még gyerekkoromban nem is értettem, édesapámtól mindig kérdezgettem, hogy létezik, hogy a 60-as évek második felétől, vagy végétől az egész 70-es éveken át mindenki az újpesti aranycsapatról is, az válogatott akkori korszakáról beszélt, hogy a kezdő 11-ből volt jó pár mérkőzés, amikor 9 újpesti Dózsa játékos volt a magyar válogatottban, és ennek ellenére már mindenki gyakorlatilag abba hagyta a labdarúgást. Fazekas László még a 80-as évek közepéig profi szinten űzte ezt a sportot. Egész egyszerűen elképesztő és szörnyű belegondolni is, hogy ez az ember, ez az őserő, aki csak 33 évesen engedte ki, hogy a profi karrierjét megkezdje, és ott is gyakorlatilag klub legendává vált a Royal Antwerpenben. Hát több mint 100 mérkőzésen 34 gólt szerzett. Egész egyszerűen elképesztő, és ő, ha egy picivel szerencsésebb a magyar labdarúgás, akkor akár 4 világbajnokságon is részt vehetett volna. Nagyon sok emlékem van a személyiségével, a lényével kapcsolatban, és hát a pályafutása is az elképesztően.
1: Feri, egy picit olyan tekintetből méltast kérlek, vagy erősíts meg a gondolatmenetemben, vagy cáfolj természetesen, de hogy az, hogy valaki 36 góllal tud ezüstcipős lenni, ugye Van den Berg volt, aki 39-el nyert akkor, szóval ez a 36 gól... Ez ilyen teljesen utopisztikusnak hat mai szemmel nézve. Tehát ma, amikor ilyen, nem tudom én, most nyilván nem 10-20 gólok, de messze nem majdnem 40 gólokról beszélünk. Tehát, hogy ez mekkora teljesítmény is volt valójában?
3: Mélységesen egyetértek, és én is akartam erről beszélni, hogy elképesztő számok. Tehát az, hogy 36 góllal csak ezüst cipős lett, mert ahogy említetted, Vandenberg ugye 39-en lett aranycipős, de maga ez a szám, hogy ma már azért tényleg minden elismerésem az NB1-es gólkirályoknak, vagy akár az NB2-es gólkirályoknak, hiszen 15-16 gólokkal lehet valaki gólkirály, de ha belegondolunk ebbe a 36-os számba, és ráadásul ez a 79-80-as szezonban volt, még nem is lehet azt mondani, hogy a klasszikus Újpest aranycsapat érte volna el. Tehát elképesztően nagy dolog. Ráadásul, ha belegondolunk, ő annyira sok oldalú játékos volt, hogy igazából a klasszikus aranycsapatból kiszorult a jobb szélre, dacára annak, hogy az utánpótlás korában Újpesten még középcsatát játszott, de kiszorult jobb szélre, és gyakorlatilag jobboldali támadóként, jobb szélsőként volt rendkívül gólerős. És ami még elképesztő számomra a karrierjében, nem csak az, hogy hát jóval 30-as évein túl, tehát 35 évesen még világbajnokságon szerzett, nem is egy gólt, hanem az, hogy mennyire elképesztően kétlábas volt. Tehát ma nagyon-nagyon ritka olyat találni, hogy egy jobb szélső ballal szerez gólokat, ha csak nem tükörszélsőt játszik, és direkt ballábas tesznek jobb oldalra. De Fazekas László, hát a világbajnokságon lőtt gólt 22 méterről ballábbal, védhetetlen bombát, akkor sportdöntő gólt 81-es évben selejtezőn a románok ellen itthon. Tehát ez a fajta sokoldalúság külön egy koronázó pályafutáson.
1: Feri, megint van egy hasonlatom, és akkor kérlek ugyanezen a gondolat mentén maradjunk, vagy kérlek erősíts, vagy cáfolj, de hogy lefordítva, ugye nagyon sok olyan hallgatónk van, akik talán még látták is játszani ezt a Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai 2 Zámbó 5-ös fogatot. Én már azok közé tartozom, akik sajnos nem látták. Viszont ezeket a neveket nézve, és a fiatalabb a kedvéért lefordítva, most kapásból egy trió jutott eszembe, amikor a Barcelonánál volt a Suárez, Messi, Suárez, Neymar 3-as, és talán nagyságában, vagy kvalitásokban még lehet, hogy nem is lövök alá, hogyha hozzájuk akarnám hasonlítani. Mennyire állok, vagy távolodok a valóságtól, hogyha ezt a példát hozom?
3: Igen, hát kezdjük ott, hogy én sem láttam sajnos a koromnál fogva őket élőben játszani, viszont a történetek által, a gyakorlatilag amikor a 40-es, 50-es éveiket, sőt a 60-as éveiket taposták, én ott hát éltem gyakorlatilag közöttük bármilyen protokolláris vagy öregfiúk labdarúgó eseményre édesapám elvitt, tehát nagyon-nagyon sok történet van róluk, és ezért talán lehetek hiteles a történetekben.
1: Nem, talán biztosan, Feri, ezt biztosan mondom.
3: Köszönöm szépen. Hát egészen pontosan Fekete László fogalmazta meg talán legjobban, de aztán kibontom. Ő azt mondta, hogy amennyiben ezt az ötös fogatot annak idején elengedik külföldre, komoly pénzekére, ahogy a mai labdarúgásban ez jellemző, akkor gyakorlatilag a 80-as évekre megszűnt volna a magyar államadóság.
1: Félig vicc. Az igen.
3: Ez félig vicc, de ha belegondolunk, hogy szó szerint akkor a világ legnagyobb klubjai versenyt kértük, csak hát az akkori rendszer, a kommunizmus nem engedte a profi státusz kialakítását vagy átélését. Hát így járt sajnos Paplaci bácsi is, mint ökölvívó, de hát az akkori korszak legnagyobb labdarúgói, amikor tényleg a Barcelona, a Real Madrid, az Inter, a legnagyobb klubok, de akkoriban még egy Ajax, egy Hamburg, szóval tényleg sorba álltak ezekért a játékosokért. Én úgy tudom, hogy Fazekas László a Bayern München is vitte volna, szóval szerintem elképesztő lehetőségeket vettek el tőlük, és ugye ő 47-es szülöttként 33 évesen tudott kijutni külföldre, hát az már korán sem egy labdarúgónak a pályafutásának a csúcsa, de továbbra is azt mondom, hogy egyrészt a magyar labdarúgásnak is, de az országnak is hatalmas elismertséget szerezhettek volna. Hát ez nem adott meg nekik, és én pontosan átérzem édesapám által is, de bármikor, amikor találkoztam vele személyesen, tényleg már 50-en túl volt, de ereje teljében is, és mindig érezni lehetett azt a fajta keserűséget a szemében, hogy két hát úgymond egyesület vagy klub állt hozzá nagyon közel, ugye az Újpesti Dózsa és a magyar válogatott, ha bármikor, bármilyen pozícióba keresték volna, akkor szerintem nyilván elsősorban szövetségkapitányként vagy vezetőedzőként állt volna rendelkezésére a két, hát úgymond futball, ikonikus futball klubnak mondhatni, mert hát a magyar nemzet és az Újpest Dózsa a szívéhez. De hát ezt a lehetőséget nem kaphatta meg, hogy rövid év esztendőn keresztül lehetett a válogatott pályázója Mészkő Kálmány mellett, ez adatott meg neki.
2: Igen, és említetted, hogy 33 évesen igazolt ki Belgiumba. Korábban olvastam, mint hogy ő lett volna az első vagy a második magyar játékos, aki eligazolhatott
1: első,
2: Magyarországról.
3: És ez első Bálint László volt, és a
1: első
3: második
1: volt.
2: Így van, a második.
3: Így van.
2: És én, ahogy beszélgettem belga ismeréskor, azért ott őt nagyon komoly becsben tartották, tehát elismert játékos volt Belgiumban.
1: Gondolj bele mindezt úgy, hogy 33 évesen került ki.
2: Így van, tehát ma már...
1: És akkor a 33 éves, az nem olyan volt, mint egy mai 33 éves.
2: Ekköré akartam építeni, hogy ma már azt mondjuk a 33 éves játékos, hogy kiöregedő félben van, ő pedig akkor ment ki Belgiumban, és lehet-e abban valami, amit nekem az egyik labdarúgásban dolgozó barátom mondott, hogy ő lehetett az előkészítette a későbbi magyar játékosoknak. Ő volt az első, akit ott személyesen is megtapasztalt ez a belga, holland labdarúgó közeg, és ezáltal lehetett később akár Kiprik Hollandiában, Juhász Roland Belgium, vagy mindig előkerült Fazekasnak a neve például Juhász Rolandnál Belgiumban is.
3: Igen, abszolút jó a felvezetés. Hát először is kezdjük azzal, hogy nagyon jól látjátok, az akkori korban például ugye 69 év végén Mésző Kálmán kijelentette 28 és fél évesen, hogy a mi időnk lejárt. Ez is nyilván azért a kortársai nem értettek ezzel egyet, hiszen akkor is érezték, hogy 28 évesen erejük teljében vannak és a pályafutásuk csúcsán, de azért 30 éves játékost már akkoriban leírtak. Szóval szörnyű, hogy ma már nyilván mások az edzésmódszerek, mások az orvosi tér és az egész labdarúgó felkészítés más, de az kétségtelen, hogy egy 30 éves játékos nem szabad leírni, tehát ez elképesztő mentalitás volt akkoriban. Viszont az egyértelmű, hogyha ő 23-4 évesen ki tud kerülni, akkor puskás szintű karriert futhatott volna be, tehát ez az akkori rendszernek egy megbocsáthatatlan bűne, és az meg egy külön hatalmas érdemet Fazekas Lászlónak, hogy klublegendává tudott válni 33 éves korától 37 éves koráig, és több mint 100 mérkőzést játszani a belga első osztályba, tehát ez egy külön elképesztő korona az ő pályafutásán, és továbbra is mondom, hogy egy 82-es világbajnokságra úgy kivezetni a magyar válogatottat, hogy a selejtezők mindegyikén játszott és kulcsszerepet játszott ebben a csapatban, gólokkal, gólpasszokkal járult hozzá a spanyolországi világbajnokságra való kijutáshoz, és még ott a világbajnokságokban is tevékeny részese volt, több góljával segítette a válogatottat. Ráadásul az ikonikus jelenet jut eszembe, ami hát gyakorlatilag sorsdöntő tévedése volt a játékvezetőnek, amikor Jean-Marie Fa felütötte a 16-oson kívül az üres kapura biztos gólhelyzetben lévő Fazekas Lászlót, és akkoriban nem állítottak a játékvezetőt, pedig ezért már akkoriban is kiállítás járt volna, és aztán a belgák egyenlítettek. Nem elég, hogy nem vezettünk ezáltal 2-0-ra, még ki is egyenlítettek a belgák, és kiesett a magyar válogatott. Szóval valahogy olyan érzése van az embernek Fazekas Lászlóval kapcsolatban, hogy egy...
1: Még a Juventusba is befért volna, nem Feri?
3: Tessék?
1: Még a Juvéba is befért volna.
3: Hát az kétségtelen, még az akkori Juvéba is. De az biztos, hogy bizony szempontból szerencsés volt, mert ki tudott jutni külföldre, de azért ezt magának köszönhette. De bizonyos szempontból nagyon bal szerencsés.
1: Mennyire álszent rendszer lehetett ez. Gondoljam vele, tehát 33 éves koráig fogja vissza, 33 évesen kiengedi, vagy elengedi. Tehát, hogy ha eddig nem engedted, akkor már miért engedett? Tehát ez a adok is, meg nem is, fú, egyébként.
2: És hogy utána nem hasznosították azt, amit ő ott magába szívott Belgiumba, hogy hozzon haza azt a tudást, ami esetleg itt hiányzik, vagy tapasztalatot. Nekem ez furcsa, hogy ezt egyáltalán nem használta fel a következő 2-3 évtizedben a magyar labdarúgás?
3: Tökéletesen látod, és pont ez az egészben...
1: Feri, kérlek, ne dicsérd ennyire, mert nem lehet vele bírni. Tehát most kétszer is megdicsérted, nekem még egy órát itt kell vele ülnöm.
3: Jó, hát nincs könnyű dolgod, de hát most már nehezén túl vagy. Kérem? Viszont tényleg elmesélek egy történetet röviden, mert már ő jóban túl volt a 60. születésnapján, és hát akkor találkoztunk, és ugye ő is tisztá volt azzal, hogy én is, és ő is bármikor bármit megtennénk az Újpestért, és bármilyen pozícióba szívesen dolgoznánk. És ő azt mondta nekem, hogy na jó van, Ferikém, akkor én leszek a sportigazgató, te meg a vezető az Újpesten. És éreztem benne a szürrealitást, tehát egyszerre volt elképesztően megtiszteltetés, hogy egy Fazekas László rám gondol, ugyanakkor a szomorúság és az a szürrealitás, hogy ez nyilvánvalóan nem fog megtörténni, ha már eddig nem keresték őt se Újpestről, se a válogatott szövetségkapitány posztjáért, de ez a félig vicces megfogalmazásban ugyanakkor, és a szemei mai napig előttem vannak az a keserűség, ahogy ezt kimondta, viccnek szánta, de szörnyű tragédia volt, évtizedes tragédia a szemeiben.
1: Hát és ezek után gondoljunk abba bele, hogy Krizsnár, meg Zselák, meg ilyen kimondhatatlan nevű ürgék, meg ott tudtak. Most nyilván a jelenbe vagy a közelmúltba ugrok, és egy picit időzavarba. Feri, köszi,
3: igen, de ma itt nem lehet összehasonlítani.
1: Nyilván, de most csak...
3: A 90-es évek bűne.
1: Hát most a 90-es évekből is mondhatnánk olyan edzőket, akik ott voltak, akiknek nem

0: voltak talán a legautentikusabbak, amelyek kapcsán emlékezhettünk Fazekas Lászlóra. Feri, köszi szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm én is, és minden jót nektek is, hogy hallgatok.
0: Köszi szépen, 8 óra 55 perc a pontos idő. Hamarosan innen megyünk majd tovább, és szokásos csütörtök reggeli állandó vendégünket, Pálinger Katit hívjuk telefonon.
2: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 4 perc a pontos idő. Csodaszép jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel hű fegyverhordozómmal.
2: Sancho Panza.
1: Az európai mesteredzővel, ezt akartam mondani, Marosán, most éppen ébren lévő Györgyel. Jó reggelt, Gyuri!
2: Mi az, hogy ébren lévő? Hát csodálatos csütörtök van. Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Mit szoktunk ilyenkor 9 óra után csinálni csütörtökönként, György?
2: Csak is egy valakit hívni, és ezt várjuk egész héten. Pálinger Katalina vonalban.
1: Jó reggelt, szia Kati!
3: Jaj, de szép felvezetés. Jó reggelt, sziasztok.
1: Igen, és ezzel a mosolyan már el is árultad magad, hogy egy másodpercig se vetted komolyan ezt a szép felvezetést. Pláne nem Gyuritól. Kati, hétvégén rendezték a török bódog női magyar kupa küzdelmeit. Győrbe került, Győrbe visszakerült a trófea. Nagyon könnyű kérdést intéznék hozzád így elsőként. Mi a csapat titka? Mert hogy egyszerűen mind a két mérkőzésen, az elődöntőben is, meg a döntőben is, a második félidő elején úgy tűnt, mintha az ellenfelek még az öltözőben lettek volna, de tehát az egyik után a másik biztos, hogy nem léphetett ugyanabba a folyóba, tehát gondolom én, hogy győri titokról kellene beszélni, ha van titok. Szóval hogyan sikerült ezt a Fradi ellen is, meg aztán a Debrecen ellen is véghez vinni?
3: Semmi titok nincs, ebben kőkemény munka van, nagyon profi felkészítés és felkészülés, azt gondolom, és az a tudatosság, amit ez a csapat most már mutat hónapok óta, és magabiztosság ennyi. Tulajdonképpen most van azon a szinten, és

0: ezt hétvégén is tökéletesen láthattuk, hogy nem az ellenféllel foglalkozik, és nem az ellenfél játékához akar alkalmazkodni a Győr, hanem a saját játékát játsza, és magabiztosan kivár, hogy a csapatok közötti különbség kijöjjön, és azt gondolom, hogy mind a két nap ez tökéletesen látszódott. Arról nem is beszélve, hogy nem csak egységes ez a csapat, hanem nagyon nagy létszámban szerepelnek benne olyan megbízható és utános játékosok, akik bármilyen szituációba bevethetőek, tehát azt gondolom, hogy ez is nagy előnye volt ennek a hétvégének, illetve a két ellenfél ellen, a Debrecen és a Ferencváros ellen is, hogy azért sokkal hosszabb a kispadja a Győrnek.
1: Azért, mint egykori kapus, gondolom én hevesebben dobbant a szívet, ha már a Fradi elleni elődöntőnél maradunk a második félidő elején, amit Szemerei Zsófi produkált, az nem tudom, arra van-e jelző ott a közvetítés alatt, a helyszínen nehezen találtuk, mert tényleg fantasztikus, csodálatos, elképesztő. Volt 6-0, 7-0, nem is tudom, egy 6-7 percig gólt sem kapott az Eto.
0: Igen, nagyon-nagyon jó periódust produkált Zsófi, és hát most már ő is mutatja hónapok óta azt a formát, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy első fél idők, tehát kezdőként vagy második fél időben száll be, ugyanazon a magas színvonalon tud teljesíteni. Ez nagyon-nagyon örömteli, nem csak az Etónak, azt gondolom, hogy a magyar válogatott szempontjából is a jövőre nézve.
2: Ugye ez pontosan erre akarnék rácsatlakozni. Tegnap Cseszregi Balázzsal adásban is próbáltuk megtalálni a megfejtést. Nekem van egy elméletem, de kíváncsi vagyok, hogy ráerősítesz.
1: A Veszprém hogy került kapcsolva, vagy hogy jött közszóba Szemerei Zsófi?
2: Gyorsan megtaláljuk a párhuzamokat.
1: Tehát egy Füksze Veszprém meccsen Szemerei Zsófi.
2: Lehet, hogy adáson kívül volt, most már nem emlékszem.
1: Mi érdekelne, hogy jött össze?
2: Szemerei Zsófi az első számú kapusa a Győrnek?
0: Ez szerintem itt nem, nincs ilyen, tehát nincs. Nem lehet ezt így kimondani. Nyilván az, hogy a döntőben Szakó védett, nagyon jól tudja Per Johansson, hogy egy olyan hétvége jön, amikor mind a kettő kapusára szükség lesz, és szerintem ez tökéletesen...
1: Szakó bizonyította.
2: Tehát akkor a Győrnél nincs meg az a hierarchia, ami talán régebben jelen volt, szinte minden csapatnál.
1: Hát és utána sem. Az összes többi, ez meg csak így jön.
2: Tehát, hogy abszolút egymás mellé rendelt két kapusról beszélünk?
0: Szerintem Szakó volt az első számú kapus, tehát azért ezt ki lehetett mondani, hogy az évad nagy részében egyértelműen Szakó ugye annyira fantasztikus, stabil, megbízható teljesítmény nyújtott, hogy érthetően ő volt az, aki a komoly meccseken kezdőkapusként szerepel, de szerintem Zsófi nagyon szépen bizonyította azt, hogy ő is megállja ugyanezen a szinten a helyét, és őt is ugyanilyen biztonsággal be lehet állítani kezdőkapusnak, úgyhogy szerintem most ugyanolyan bizalmat élveznek, én úgy érzem.
2: Tudom, hogy nem szívesen kalandozol a férfi kézilabda irányába, de nem bírom ki, hogy ne említsem meg a tegnapi Veszprém mérkőzést, illetve egy érdekességet, amit ennek kapcsán tegnap megjegyeztem, hogy a női kézilabdában Reisztad nélkül rendezik a négyes döntőt a Bajnokok Ligájában, míg aki a világ legjobb női kézlabdázója, szerintem vitathatatlanul, még a férfi kézlabdázásban Gidzel ugyanebben a pozícióban van, és egy hajszálnyira volt attól a 2025-26-os Bajnokok Ligája kiírás, hogy mindkét oldalon, mind női, mind férfi oldalon a világ legjobbja nélkül rendezik, végül Gidzel bejutott a csapatával a Berlinnel. Nézted-e a mérkőzést, és mi a véleményed róla, ha nézted?
0: Igen, néztem a mérkőzést, hát nagyon természetesen nagyon szurkoltam, nagyon jó lett volna, hogyha lett volna férfi mezőnyben is egy magyar csapat a Final Four-ban, hát Gidzelhez meg annyi, hogy ezért klasszis, 11 gólt lőtt, talán vagy 10-et, nem is tudom, hogy azért ő megtett mindent, hogy a világ legjobb játékos ott legyen a Final Four-ban.
2: És az első meccsen 13-at, tehát összesen 23 gólt.
0: Van. És az, hogy a végén tulajdonképpen a mindent eldöntőhetes, tehát az utolsó 7 méteres és az ő kezébe került, ami tulajdonképpen bevitte a csapatot a Final Four-ba, azért ez is sok mindent elárul, hogy ő kapta meg azt az utolsó sorszámot.
1: Én egy Roberto Baggio-s megoldást azért még vártam volna, hogy Berlinből átlövi Veszprémbe a labdát, hogy nézzétek, itt van, és
2: hát az utolsó labda a rendes játékidőben is nála volt, és kicsúszott a kezéből.
1: Igen,
0: de hát azért, ha megnéztük azokat a periódusokat, amikor a Veszprém nagyon dominált, és csináltak 3-0-4-0-ás sorozatot, sőt, talán még volt egy még nagyobb különbség is, amikor amikor látszott, hogy egy picit megakadt a Berlin játéka, és lefagyott a támadáték, na akkor mindig Gidzel volt az, aki megrázta magát, és felvállalta, ha nem is azzal, hogy csinált egy óriás cselt, és bement, vagy éppen futából lőtt egy hatalmas gólt, hanem az előkészítésben, tehát lehetett érezni, hogy tudja, hogy mikor kell neki, és hát ez pedig egészen elképesztő, hogy semmiféle fáradtságot nem látunk rajta, úgyhogy tulajdonképpen elő-hátul végig pályán van, tehát ugye védekezésben ugyan általában szélen, de akkor is ott van a pályán, tehát ugye ez egy iszonyú fárasztó, és valahol ilyen elnyűhetetlennek tűnik. Egyébként valóban rejeszted ugyanez a női mezőnyben, tehát a játék minden elemében nagyon jó, mind átlövésben, mind cselezésben, mind fizikális állapota elképesztő, és hát igen, nagyon, nagyon furcsa, hogy ő nem lesz ott, de hát ebből látszik, hogy ez egy csapatjáték, és nem mindig az dönt, hogy egy egyéni teljesítmény az mit hoz.
1: Egyébként, ha már a furcsaságot meg a csapatjátékot említed, azért az elképzelhetetlen most jelen pillanatban, és erről is beszélgettünk korábban, hogy az Európa Ligában a fiúknál 3 német csapat, a BL-ben egy már biztos, a Magdeburgot, bármennyire is imádjuk, szeretjük a Szegedet, azért jóval jobb eséllyel indul a Magdeburg a mai utolsó helyért, viszont tehát, hogy a német dominancia a német csapatok nélkül nemzetközi döntőket rendezni elképzelhetetlen. Viszont a lányoknál, dánok nélkül mégis megrendezik, ez nem furcsa egyébként neked, vagy ez csak így nekem akad meg a tekintetem azon, hogy például 2 francia, 1 román, 1 magyar most, és dán abszolút nincsen.
2: Skandináv nincsen, egy sem.
0: Igen, nagyon furcsa, főleg úgy, hogy azért mondjuk a válogatott világversenyeken elég nagy a dominancia, de hát ez nem meglepő, hogy ezek a válogatottak általában magyar, és nagyon sokan szerepelnek ugye a román bajnokságban, magyar bajnokságban, vagy akár a francia bajnokságban. Meglátjuk, hogy ez változik a jövőben. Azért nem sokon múlott, tehát nem volt itt akkora különbség, tehát azért én azt gondolom, hogy bár ugye Bukarest elég magabiztos győzelmet aratott, de biztos, hogy látjuk még ezeket a játékosokat majd Final Four-okban.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy a legnagyobb tisztelet mellett mondom, hogy nem szállnék vitába veled kézilabda szakmai dolgokban, de itt azért a Bukarest a visszavágón alaposan feltörölte az SBL-gel a padlót, tehát hogy itt azért annál ez egy picivel több volt. Na Kati, viszont arról beszéljünk, hogy amikor Ida-Mari Dál megérkezett Győrbe, nem tudom, hogy te váltottál-e vele bármennyi szót is, vagy tudtál-e vele beszélni. Tehát ha van meseszerű történet a jelenkor kézilabdájában, az biztos, hogy ő, aki szerintem tavaly decemberben vagy novemberben sejtése nem volt arról, hogy a Győr játékosa lesz. Majd most idejön Győrbe, már az első trófea, megvan a Magyar Kupa. A magyar bajnokságot azt még matematikailag nem lehet kijelenteni, de gyakorlatban már az, vagy fordítva matematikailag, igen, nem jól mondtam, matematikailag még nem, de gyakorlatban már ki lehet jelenteni. És hát Faluvégi Dorottyát tudnám ide idézni, aki a Bukarest játékosaként azt találta mondani, hogy mindenki azon izgul, hogy csak a Győrt kerüljük el a Final Four-ban. Tehát könnyen lehet, hogy ebből triplázás lesz. Egy hideg északi, egy hidegvérű északi játékos füligérő mosolya, vagy hogyan veszi ezt tudomásul? Nem tudom, hogy tudtál-e közel kerülni hozzá, mert hogy az látszódott rajta a tatabányai Fradi elleni mérkőzésen az elődöntőben, hogy ha az ég a földdel összeérő, akkor is gólokat akar szerezni, és a második félidőben volt is egy jelenet, amikor áthámozta magát, kicsit csetlet botlott már, de akkor is mindenáron végigvitte, és gólt is szerzett.
0: Igen, hát amikor ő ide érkezett, akkor ugye nem sokan ismerték, tehát ez nem egy nemzetközileg elismert játékosként érkezett ide, és ő ezt nagyon-nagyon a helyén kezelte. Nagyon-nagyon profi módon, rendkívül hálásan, és egy olyan lehetőséget látott maga előtt, amivel nagyon-nagyon jól élt. Tehát egy olyan profi mentalitással, és az a mentális erősség, ami ezeket az északiakat jellemzi, amit egyelőre mi még csak próbálunk tanulni.
1: De ezt tanulható, és most, hogy közben is szólok, elnézést, ezt tanulható egyébként?
0: Én azt gondolom, miután volt szerencsém egy évet Dániában élni, hogy azért ők teljesen máshogy szocializálnak, teljesen máshogy nőnek föl, tehát hogy ezt nem lehet úgy, hogy akkor most elvégzünk egy önképző tanfolyamot, és különböző mentáltrénerekhez járunk, de javítható és erősíthető. Nagyon fontos, azt gondolom, az a közeg, amiben a magyar válogatott játékosok edződnek, és ezért fontos, hogy minél többet tanuljanak a mondjuk az északi mentalitásból. Ezt egyébként láthattuk a tegnapi mérkőzésen is szerintem, hogy egy-egy északi játékos mennyivel maga biztos, tehát a testbeszédben is nagyon sok minden látszik. Viszont amikor ő ideérkezett Győrben, akkor tényleg egy olyan alázatot éreztem rajta, és ez minden megmozdulásában, minden interjújában elmondta. Tehát mindenféle ő nem rejtette azt el, hogy igazából ő mennyire el van varázsolódva, és hogy ő a föld fölött jár két lépéssel, hogy ehhez a csapathoz kerülhetett, és hogy ez micsoda lehetőségnek látja, és mekkora érték ez az életében. És ő ezt kimerte mondani, és ugyanúgy edzésen nem volt benne az, láttam egy-két edzést, és nem volt benne az a megszeppentség, ami amellé elvárható, hogyha valaki idején a világ legjobb csapatában, ő kőkeményen beleállt az edzés munkában, és azt gondolom, hogy ez látszik a teljesítményén, és ebben a csapatban így lehet bekerülni, főleg évközben, hogyha kőkeményen hozod azt a szintű melót, ami itt a minimum elvárás. Úgyhogy egy tökéletes beilleszkedést láthattunk, azt gondolom, és talán ez a legfontosabb szó ebben a szituációban is, hogy az alázat az maximálisan megvan benne.
1: Gyuri, egy autentikus dán csapatépítő szerintem Békés Csabán is elférne, nem? Valamelyik itt játszó dánt. Megkérjük a képen, nem Pereri most a valamelyik apropó, dán, akár kicsodát, melyik céget, pontosan, hogy a képmásaikat felhasználják.
2: Pontosan ezt akartam kérdezni Katitól, gondolatolvasó vagy, hogy a hallgató kedvéért csak dióhéjban, hogy a dán kézlabdázók érdekvédelmi szervezete beperelt egy dán médiaügynökséget, hogy jogosulatlanul használták a képeiket. Na most ebből, itt most nem azt szeretném kérdezni, hogy tegyél igazságot, Kati, hogy kinek van igaza, hanem nekem az tűnt fel ebben, hogy
1: a dán... fotóidat is felhasználta valaki, és hogyha lehet
2: vele hát az elrettentő példa lenne.
1: Hát
2: itt nekem az, hogy dán kézlabdázók, illetve sportolók érdekvédelmi szervezete. Magyarországon van ilyen, vagy van ennek irányában törekvés, hogy nyáltalán, hogy legyen, mert én nem hallottam ilyen.
1: Magyar kézlabdázók érdekvédelmi magyar szervezete?
2: Sportolók, legalább, hogyha kézlabdázók nincs is.
0: Volt, már akkor, amikor én ott játszottam, 2000, nem is tudom, mikor játszottam Kopenhágában, tehát, hogy a sportolói bizottságokba is, tehát maga az elnökség munkájába is szeretnénk nyilván aktívabban behozni azokat, hogy legyen egy olyan látásmód. Hát emlékszem, hogy én, amikor még kézilabdáztam itt Győrben, és tulajdonképpen ott akkor még nem tudtam, hogy az én sportvezetői karrierem ott már elindul, hogy az Audi vezetése indítványozta, hogy a csapatkapitány vagy egy olyan vezető szerepű játékost hozzunk be az elnökségbe, hogy hallgassuk meg őt is, legyen ott, és hát rám esett a választás, és emlékszem, hogy az első olyan fura volt, hogy hát ez hogyan, hát nálunk nem szokott ez így működni, ami pedig aztán nagyon-nagyon hasznos volt. Úgyhogy nálunk még egy picit itthon ez, azt gondolom, hogy gyerekcipőben jár, pedig nagyon fontos, ők nagyon régóta csinálják, és az ilyen esetekben igenis erőt is mutatnak, és összefogást, és szerintem pont ezért el is érik a céljaikat. Úgyhogy nálunk ezen egy picit még dolgozni kell. Ugye általában a játékosok mindig azt mondják, hogy nekik nincs erre idejük, meg kedvük, meg affinitásuk, pedig egy nagyon-nagyon hasznos dolog, én azt gondolom.
2: És még a napokban egyre több hír volt a győri férfi kézlabdázásról, edzőváltás, stb. És akkor merül fel jó pár kézlabda barátban az a kérdés, hogy fér meg a férfi és a női kézlabda Győrben, hiszen korábban erre Szegeden láthattunk törekvéseket, Veszprémben, és nem megy az egy nagy csapat árnyékában, nem tud egy másik nem kézlabda csapata.
1: Kimondtad a lényeget szerintem, de kíváncsi vagyok.
2: Viszont Győrben úgy néz ki, hogy ez működik, ez a modell. Milyen a kapcsolat a két klub között? Gondolok itt arra, hogy a mérkőzéseknek a lekötése, figyelembe veszitek-e a másiknak
1: hát
2: a mérkőzését?
1: Most lesz ugye a fiúk, a kis csarnokban, a Magvasiban, kis idézőjebb az Audi Arénához kisebb csarnokban játszották a meccséket, de most pont a Veszprém elleni vasárnapi mérkőzés az pont az Audi Arénában lesz.
0: Igen, a visszatérve az kérdésedre, hogy fér el, hát ugye is valószínűleg remélhetőleg pár nap múlva mondhatjuk, hogy van egy bajnok csapatunk a fociba. Úgyhogy,
1: ne haragudj, Kati, recseg a vonal, nem halljuk rendesen, amit mondasz.
0: Úgyhogy nagyon-nagyon szurkolunk. Tehát elfér, Győr azért egy nagyon sportos város, és amellett még azért a jégkorong is aktív a kosárlabdában is, ugye azért az elmúlt években voltak jó próbálkozások és jó csapatok. Nyilván más a cél, tehát a két csapatnak más a célja. de nagyon komoly szurkolói bázissal rendelkezik már a férfi kézilabda, aki szereti a kézilabdát, annak szerintem örömteli, hogy nem csak női szinten láthat magas színvonalú mérkőzéseket, hanem férfi vonalon is meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és hogy azt gondolom, hogy ez a következő

0: pár év mutatja meg, hogy valóban elfér egy sportágon belül a nő és a férfi szakág a legmagasabb szinten, vagy nem. Azt gondolom, hogy nem meglepő, hogyha én azt mondom, hogy természetes, hogy én a női vonalon vagyok, és bízom benne, hogy ezt a színvonalat és ezt a legmagasabb szintet ezt tudjuk tartani.
1: Egy hónap, ugye? Június 6-7, 5-6, 6-7?
0: 6-7, így
1: 6-7,
0: van.
1: Az kereken egy hónap akkor, amennyi hátra van még. Hogy telik ez az egy hónap egyébként? Talán Gyuri, te mondtad itt a hétvégén, amikor szóba került, hogy a Győr csúcsforma közeli állapotban van, vagy nem? Mondtad, valaki mondta, hát, hogy...
2: Fél éve folyamatosan csúcsforma.
1: Ez még nem a csúcsforma, mert még a formaidézítés baj most jön. Szóval tényleg egy kicsit elviccelve itt a felvezetés, de viccen kívül kérdez, hogy itt lesz még majd egy debreceni kirándulás a bajnokságban, tehát az érdemi kérdések azok tényleg egy hónap múlva jönnek a BL4-es döntőben.
0: Igen, hát ilyenkor tényleg ez a tudatosság, amit mostanában ez a csapat mutat, hogy ezt folytatni a kellő magabiztossággal a hátuk mögött, és hétről hétre tartani ezt a formát, nyilván már előre gondolva, és akár a bajnoki mérkőzéseket is felhasználva arra, hogy a Final Four-ra koncentrálódjon a csúcs teljesítmény, és oda jöjjön ki, ami örömteli tényleg, hogy mind a fizikális állapot, mind a ahogy már mondtam, hogy azért sok bevethető játékosunk van, az azt mutatja, hogy azért ezt a két egymás utáni csúcs meccset biztos, hogy el fogja bírni a csapat fizikálisan, és jelenleg azt mutatja, hogy mentálisan is nagyon erős, és nagyon rendben van, és hát miért ne lenne abban, ilyen teljesítmény mellett, úgyhogy bízom benne, hogy ez még jobb teljesítményt fog hozni júniusra.
1: Mind a kettőtökön szól a búcsú kérdés. Első körből az üdvariassági szabályokat felrúgva kérlek, Gyuri, te válaszolj most. Jön egy Esztergom-Győr mérkőzés. Azt hiszem pénteken, ha jól mondom. Ugye, Kati, jól mondom? Pénteken jön?
0: Igen, pénteken.
1: Pénteken, és jövő héten az Esztergom 4-es döntőt játszik a második számú európai sorozatban. Ha te lennél Elek Gábor, mint ahogy nem te vagy Elek Gábor. De hogy ilyenkor mi a jó döntés? Elengedni, beleállni teljesen? Milyen következtetés? Lehet-e bármilyen következtetést bármivel kapcsolatban levonni? Mert amit én gondolok, picit műkedvelőként, de inkább szurkolóként, hogyha mondjuk beleszalad egy nagy vereségbe valamilyen okból kifolyólag az Esztergom, az úgy nem jó, egyetlen egy irányból lehet jó, az a rossz a főpróba, jó az előadás elvet követve lehet jó. Ellenben, ha játszik egy jó meccset, egy szoros meccset, hogy mi a szoros, az ugye viszonyítás kérdése, akkor az akár még növelheti, vagy lökhet az önbizalmon is egyet. Hogyan álljon egyik-másik csapat, egyik és másik is ez a pénteki meccshez?
2: Bele fog állni mindkét csapat az Esztergom is, hiszen 8 nap van még az Európa Liga döntőig a mérkőzés után, tehát hogyha ez szerdán lenne, és szombaton van az Európa Liga döntő, akkor teljesen más a felállás, a történet, de így ez egy jó felkészülés lesz az Európa Liga döntőre, maximumon fog próbálni teljesíteni. Az Esztergom természetesen azzal együtt, hogy a csúcsformát ők is a következő hétre időzítik.
1: Ez kicsit akkor olyan lesz, mint a Veszprémnek a Kumlu elleni bajnokia volt, és nem alul értékelve, mert hogy az is egy...
2: Nem, mert ott a szombaton volt, és szerdán kellett a Veszprém csúcson legyen. Az Esztergomnak ez egy, nem is, ha jól emlékszem, változtattak is az időponton, tehát nem hiába lett ide téve, ez illeszkedik az Esztergom felkészülésébe, hogy meccskörülmények között terhelje a játékosait Elek Gábor.
1: Kati, mit lehet ebből a meccsből, bármi is lesz az eredménye kiolvasni?
0: Én azt gondolom, hogy nálam az opció fel sem merül, hogy ebbe valamelyik csapat nem áll bele, mert annak, még ezt sportoló koromból hoztam, annak sosincs jó vége. Tehát, hogyha az ember azt mondja, hogy jó, ezt most akkor hagyjuk, engedjük el, az általában megbosszulja magát, mert ilyen nincs, egy sportoló nem is képes erre, szerintem. És egy edző, meg Elek Gábort ismerve, meg Per Johanszont, meg aztán főleg, hogy szerintem nincs is ilyen opció, és egy kiváló lehetőségnek látom mind a Győr szempontjából, hogy nem egy olyan bajnok kikövetkezik, ami na jó van, teljesen mindegy, hogy készülünk, meg igazából készülünk.
1: Igen, nem bántva, de most nevezzük nevére gyereket, nem Dunaújvárosba kell menni, mert most szegényeknek kisebb gondja is nagyobb ennél, és azért csak, hogy a példát mindenki értse.
0: És ez jó, és ez az is jó, hogy még Debrecenben is játszunk, mert igenis az a tűz, amiben benne kell maradni a legmagasabb szinten, és a maximális koncentráltság az szükséges ezekhez a meccsekhez. Az Esztergomnak is azt gondolom, hogy jó, és ha még sok góllal ki is kap, azért a világ legjobb csapatától ki lehet kapni több góllal, de biztos, hogy egy olyan extra motiváció ezeknek a játékosoknak is, hogy, hogy a meccs elejét is biztos, hogy legalább a meccs elejét nehézé teszik, és azért az Esztergom is egy nagyon egységes csapat képét mutatja, úgyhogy biztos, hogy mind a kettő csapat profitálni fog ebből a mérkőzésből, azt gondolom az eredménytől függetlenül.
1: Na Kati, most egy kicsit magánéleti kérdés, a maximális koncert, ez a Friday elszólás, ez milyen rendezvény lesz a hétvégén, ahol összefuthatunk valami programajánlót?
0: Nem megyek sajnos.
1: Nincs maximális koncert?
2: Pedig Kornéla Bécsi szimfonikusokra.
1: Mindenki, igen, az valószínűleg az lett volna az én műfajom. Ebben az esetben akkor Kati, köszi, hogy itt voltál velünk. 9 óra 26 perc a pontos idő, egy hét múlva újra számítunk rád. Illetve kérlek, hogyha tudsz maradni hallgatóként velünk, ajánlom figyelmetbe a hétvégi kerekesszékes Magyar Kupával. Szintén kézilabda foglalkozunk majd, de csak a hírek után. Pálinger Kati, köszi még egyszer, hogy itt voltál velünk ma is.
0: Köszönöm, sziasztok, szép napot. Szia. Mindenkinek.
3: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája fináléjában. Elkezdődött az angol írásbeli érettségi. Felhős idő várható záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A címvédő Paris Saint-Germain játssza az Arsenallal a labdarúgó bajnokok ligája május 30-ai budapesti fináléját. Miután az elődöntő visszavágóján 1-1-es döntetlen tért el az Allianz Arénában a Bayern Münchennel szemben. Ousmane Dembélé már a harmadik percben vezetést szerzett a francia együttesnek, amit a bajorok Harry Kane révén csak a 94. percben tudtak kiegyenlíteni, így 6-5-ös összesítéssel alul maradtak a párharcban. Hosszantartó súlyos betegség után 78 évesen tegnap elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi kiválósága, az 1968-as mexikói olimpia aranyérmese. A kitűnő jobb szélső 1980-ban 36 góljával elhódította az európai ezüst cipőt, majd ugyanebben az évben a belga Royal Antwerphez igazolt, ahol 4 idényen átjátszott, később edzőként is dolgozott Belgiumban. Az Újpesttel 9 bajnoki címet nyert, szerepelt az 1978-as és az 1982-es világbajnokságon. A magyar címeres mezt 92 alkalommal viselte. A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre verte az olimpiai ezüstérmes Ausztráliát a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna zárófordulójában. Ezzel az 5. helyen végzett, és bejutott a sorozat 8-as döntőjébe, amelyet július 22-e és 26-a között Sydneyben rendeznek, és amelyen női együttesünk mellett a férfiak is ott lesznek. A férfi vízilabda OB1 elődöntőjének első mérkőzésén a Honvéd 15-14-re győzött a BVSC vendégeként, ezzel a sikerrel pedig 6-3-ra vezet az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcban. A tavalyi bajnok Sopron szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda NB1-ben, mivel 73-52-re győzött a TFSE otthonában a helyosztó második mérkőzésén, 2-0-ra nyerve ezzel az egyik csapat második sikeréig tartó párharcát. A mezőny legjobbja a vendégek szerb légiósa, az olimpiai bronzérmes kétszeres Európa-bajnok Jelena Brooks volt, aki pályafutása utolsó meccsén 21 pontot és 17 lepattanót jegyzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Elkezdődött az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. Az emelt szintűre még várni kell, írja a portál. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A statisztikai hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022 májusa óta. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. Míg 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. A gazdaságkutató szerint a megfizethetőséget nem csak az árak, hanem a bérek és a gazdaságpolitikai döntések is befolyásolják. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungarometer ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik egyebek mellett a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összegtérkép pedig 10 percenként frissül.
1: Közlekedés.
2: Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán a 39-es és 25-ös kilométer között kaszálnak mozgó terelés mellett, jelenleg Ócsa előtt torlódik a forgalom a belső sáv zárása miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 41 perc a pontos idő, csoda, szép jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, hű fegyverhordozómmal, az európai kézilabda megseredzővel, Marosán Györgyel. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos csütörtökön.
1: Hú, ez nagyon beakadt, ez a ezt csodálatos.
2: Ne, hát annyira csodálatos, itt most már lassan 10 órája tart, és még mindig nem tér készhez.
1: Ez csütörtöktől függetlenül, ugye azt remélem tudod.
2: Nem, ebben nem is.
1: Figyelj, Gyuri, annyira próbáltam neked kedvezni, tehát Pálinger Kati ugye állandó műsorelem, ebben meglepetés nem volt. Viszont nem szakadunk el a sportáktól, tehát maradunk a kézilabdánál. Próbáltál-e valaha olyat, ami nem hagyományos kézilabda, vagy nem az, ami a nagy közönség számára kézilabda kategóriában megjelenik elsőként?
2: Más sportágat, vagy
1: ne, a kézlabdához kötve? Más sportágat, azt hagyjuk, mert abban tudjuk, hogy alkalmatlan vagy. Például csörgőlabdát, komolyan viccen kívül kérdezem.
2: Nem.
1: Ajánlom figyelmetbe, kerekesszékes kézilabda.
2: Nem próbáltam.
1: Ajánlom figyelmetbe. A hétvégén jön a Nortén kerekesszékes kézilabda magyar kupa, melynek kapcsán itt van velünk a torna főszervezője Rózsa József, és a hölgyekkel kellett volna kezdeni, a Magyar Kézilabda Szövetség albizottságának tagja, Csiszár Szekeres Klára. Hölgyem, uram, köszönöm szépen, hogy itt vagytok és bekapcsolódtok hozzánk.
3: Klári, engedd meg, sziasztok,
2: jó
1: reggelt. Engedd meg, hogy az illemszabályt felrúgva mégis Józsihoz, mint főszervezőhöz forduljak. Hadd legyek most a nagyon átlag szurkoló, mióta van ilyen, vagy ez honnan van, mert egyébként én követem az eseményeket, de nem láttam még ilyet. Ez az én szegénységi bizonyítványom, hogy nem láttam, vagy tényleg egy új dologról van szó?
4: Először is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy egy picit promotálhatjuk ezt a fantasztikus eseményt, ami most vasárnap lesz Turán. Jól mondtad, egy nem volt még ilyen rendezvény.
1: Akkor ez nem az én szegénységi kezdeni bizonyítványom, akkor megnyugodtam.
4: Nem, abszolút. Te taptal kész vagy, tudom mindig mindenből, de
2: ne a találomat, kérlek.
4: Ez egy teljesen új rendezvény, igazából az MKS-szel közösen szervezve. A lényeg az, hogy a kerekesszékes kézilabda sportágban szeretnénk egy olyan magyar kupa döntőt szervezni, mint a hagyományos teremkézilabdában, egy 4-es döntővel, 2 elődöntővel, bronzmérkőzéssel, magával a kupa döntővel, de amit mi szeretnénk az egészen még kiegészíteni, egy olyan társadalmi közösségépítő napot, egy társadalmi értékenyítő napot szervezni, ahol a hagyományos életet élők is tudják próbálni akár ezeket a kerekesszékeket, meg tudják nézni, hogy hogyan sportolnak egy parasportolók. Egyébként egy olyan napot szervezünk, ahol gyermekkézilabda mérkőzés lesz, különböző fellépők lesznek, és a legvégén egy MB2-es női mérkőzéssel zárjuk ezt a remek programot.
1: Május 10-ére rengeteg mindenki bejelentkezett már egyébként itt a programajánló kategóriában, ugye Gyuri emlékez vissza, reggel egy honvéd vasas MB2-es foci meccse kezdtünk, ami a nap zárása lehet, viszont ugye itt az egész napos program, hogyha jól nézem, 10 órakor indul már Turán a városi sportcsarnokban, úgyhogy szintén ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Csiszár Szekeres Klárához fordul, aki egy kicsit, arról mesélj kérlek, ugye, így, hogy Gyuri abszolút nincs vele képben, és én nekem is csak felületes ismereteim vannak, hogy ezek a székek, ezek a kerekesszékek, amiben ezt a játékot játsszák, egyáltalán nem a hagyományos értelemben vett kerekesszékek, olyasminek tűnnek, de hogy itt dőlészöktől kezdve egy csomó minden szempont játszik, vagy egy csomó mindent kell figyelembe venni, tehát ezek ilyen speciális, kimondottan erre készülő eszközök, mit kell ezekről pontosan tudni, Szeki?
5: Sziasztok még egyszer, köszönöm én is a megkeresést. Nagyon örülök neki, hogy tényleg ezzel a rendezvényel bekerültünk ide a műsorba. És hát így kitérve a kérdésedre, annyiból másabbak ezek a székek, hogy szélesebben vannak a kerekeik, kifelé dőlnek, ezáltal stabilabbak. És hát azt kell tudni, hogy majdnem mindenkire szebélyre szabottan vannak ezek kialakítva, nem mindegy, ugye, hogy a háttámlájuk milyen magasra van állítva, milyen a szélessége egy széknek, és tényleg a sportszék az tulajdonképpen ettől sokkal másabb, hogy a kerekei stabilabban fogják a játékost. Ezáltal nagyon fontos az tényleg, hogy egy olyan helyen legyen ez megrendezve, ahol elég szélesek az ajtók, az öltözők mérete megfelelő, tehát tényleg minden erre szabott.
1: Négy csapat Final Four, négyes döntő rendszerben, tehát minden, hogy kell ezt úgy mondani, hogy jó legyen, segítsetek mind a ketten, akár szóljatok közben, minden, mint a hagyományos kézilabdában, ha így mondom, akkor az úgy jól fogalmazom, mert nem akarok se sértőt, se bántót mondani, csak hogy tényleg, tehát hogy Final Four, négyes döntő rendszerben, melyik négy csapat indul a megmérettetésen, milyen szabályrendszerben, kétszer, hány percet játszanak, Szeki, egy kicsit erről mesélj kérlek, hogy pontosan a szabályok hogyan néznek ki a kerekesszékes kézilabda esetében.
5: Én megmondom őszintén, hogy Józsefnek én átpasszolnám ezt a kérdést, mert tulajdonképpen az ő csapata, az két csapat is, akinél ő érintett, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy neki ez egy picit kézenfekvő.
1: Józsi, mint főszervező, akkor a labda megy is hozzá, a tetérfeleden pattog.
4: Igen, szóval tulajdonképpen mi pont ezt szerettünk volna megszervezni, amit te is mondtál, egy ugyanolyan négyes Final Four-t, csak a kerekesszékes kézilabda kategóriában, mint a hagyományos teremkézilabdában. A négy legjobb magyarországi kerekesszékes kézilabda fog részt venni, Miskolc, Fehérvár, Budapest és Nyíregyháza, és bízunk benne, hogy egy nagy izgalmas torna után a négy órakor kezdődő eredményítetésre mindenki boldogan veszi majd át a kupáját, illetve az érmeit.
1: Na és akkor a játékszabályokra egy picit, kétszer hány percet játszanak a csapatok, ha döntetlen van, mi történik?
2: Illetve női és férfi játékosok itt vegyesen vannak, vagy külön vannak a...
1: Következő kérdés, de mivel városokat említett, én azt gondolom, hogy itt vegyesen, de én csak tippelem.
5: A vegyesen van, ilyen bocsánat, igen, de jó, mondja Gyózsi, akkor te nyújtani.
4: Nem, hagyd, te mondd azt, Klári.
5: Nem, csak annyit szerettem volna, hogy vegyesen vannak igen itt a játékosok, tehát hogy itt tulajdonképpen nincs különbség, hogy valaki férfi vagy női, mindenki egyformán lép pályára, és talán a bajnokságnak ez is a nehézség, hogy a lányjátékosokból elég kevesen vannak, úgyhogy mindenképpen jó lenne, hogyha egy kicsit ilyen toborzás szemmel is néznénk majd ezt a hétvégét.
1: Hát akkor bárki, aki, bocsánat, Józsi, egy másodperc, meg Klári, bárki, aki hallgatja, és valamilyen okból kifolyólag úgy éli az életét egyébként, hogy mozgássérült, kerekesszékes. Itt a nagyszerű lehetőség, és akkor felvállalni, kipróbálni. Azt biztosan merem mondani, és ezzel azért nagyon nagy titkot én addig, ha árulok el, hogy ugye Klárát, Csiszárszekeres Klárát, én azt hiszem, hogy a széles közönség is pontosan ismeri, terem válogatott, vagy terem klubbéli múltját alig, ha kell bárkinek is bemutatni, de Rózsa Józseffel kapcsolatban is azt el tudom mondani, hogy az a szellemiség, ami alapján ő például ezt az eseményt szervezi, vagy egyáltalán hozzááll például a kerekesszékes kézilabdához, bárki, aki esetleg még eddig nem tűnt fel itt a két szakembernek a radarján, nyugodtan lehet jelentkezni. Na de szóval, vegyes koedukált csapatok kétszer hány percet játszanak, mi történik, ha döntetlen van?
4: Igen, szóval tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon izgalmas, tehát olyan látványos a kerekesszékes kézilabda, hogy tényleg nem hiszi el az ember, érdemes megnézni. A szabály nagyon-nagyon egyszerű, a nagyon-nagyon hasonlít a strand kézilabda szabályrendszeréhez, az azt jelenti, hogy kétszer 10 perces félidők vannak, és ugyanúgy az egy első félidőnél egy pont, másiknál egy pont, ha 2-0 nyer az egyik csapat, akkor véget ér a mérkőzés, ha 1-1 lesz, akkor úgynevezett szétlövés következik. Tehát tulajdonképpen hasonló rendszerben, mint a strandkézi labdában. Ez egy most egy újítás egyébként, tavaly ősszel vezették be, nem titkolt céllal szerintem azért, mert hogy hosszú távon valószínű majd a paralimpiai sportágak kategóriába is be tud kerülni, de ugye ez majd a jövő zenéje, viszont nagyon-nagyon látványos, tehát nagyon-nagyon sokat ütköznek, nagyon gyorsan hajtanak, nagyon ügyesek a sportolók, tehát kimondottan élvezetes, tehát aki szeretné kipróbálni, akár kijött most május 10-én a teljes sportcsarnok, a turai sportcsarnok akadálymentesített, de akinek van kedve, például Budapesten is hetente edzünk, de akármelyik vidéki városban, legyen az Fehérvár, Miskolc, Szeged vagy Nyíregyháza, ott is tud csatlakozni a helyi csapatokhoz. És ezt tulajdonképpen szeretném is kérni bárkinek, aki nyitott erre, jöjjön el, próbálja ki, mert tényleg egy nagyon-nagyon jó közösséget teremt, ráadásul nagyon-nagyon jó sportolási lehetőség.
1: Na most Szeki, Józsi azt mondta az imént József főszervező, hogy biztos benne, hogy a délután 4 órakor kezdődő eredményhirdetésen ott mindenki nagyon boldogan veszi majd tudomásul azt, hogy hogyan is alakult ez a bizonyos kerekesszékes kézilabda Magyar Kupa 4-es döntő. Azért teljesen mindegy, hogy kerekes vagy nem kerekesszékes, terem vagy strand kézilabda, ott azért a győztes az győztes, a vesztes meg vesztes, tehát ilyen tekintetben gondolom én, ugye? Erősíts vagy cáfolj meg kérlek, hogy nincs különbség, ugye?
5: Így igaz, hát ugyanúgy itt a bajnokságban is, ami egyébként mellette folyik, nagy harcok mennek az aranyéremért, és tulajdonképpen ennek a kupának is az lenne a lényege, hogy egy nagyon hasonló rendszert építsünk ki, mint ami a rendes magyar bajnoki és kuparendszerben is működik. Illetve még amit hozzá kell tenni, hogy ez nagyon jó lehetőség a játékosoknak arra, hogy még egy plusz mérkőzésnapot beépítsünk nekik az évükbe, mert azért ők egy valamivel kevesebb mérkőzést játszanak, és nekik is ugyanúgy szükségük van a folyamatos versenyeztetésre.
1: Na most egy kérdésem van még, Szeki, személyes kérdést engedj meg kérlek a végére. Honnan van affinitásod, energiád? Azt láttam, hogy mostanában föltűnsz nevelőegyesületed a Békés Csaba házatáján is. Gyuri is súgott, Marosán György is ezzel kapcsolatban, de láttam közösségi médiás bejegyzést, hogy edzéseket tartasz, illetve foglalkozásokat fiataloknak. Most itt a kerekesszékes kézlabda kapcsán is feltűnsz. Honnan van időd, energiád ennyi mindenre?
5: Hát valójában tényleg elég életterhelt vagyok, de azért így, hogy most már a profi pályafutásommal befejeztem, nekem valamit azért kellett keressek, és valahogy a tanulmányaim ebbe az irányba sodortak, és nem akartam elszakadni a sporttól, így valójában tulajdonképpen nekem ezt teszi ki most már a mindennapjaimat, nem az, hogy én sportolok, hanem az, hogy másoknak a sport lehetőségét próbálom biztosítani.
1: Csiszár Szekeres Klárának köszönöm szépen, hogy bekapcsolódott hozzánk, hogy itt volt velünk, és egy picit beszélhettünk erről is, illetve a korábbi dolgairól, valamint Rózsa József főszervezőnek. Hétvégén egészen pontosan május 10-én vasárnap, tehát délelőtt 10 órától a Turai Városi Sportcsarnokban kerekesszékes kézilabda Magyar Kupa 4-es döntőjön. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Klári Józsi, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk.
5: Köszönjük
1: is.
5: Szépen a meghívást.
4: Mi is köszönjük a lehetőséget.
1: És hogy bekapcsoló, szép napot nektek is, köszönjük szépen. És akkor hát ez volt a Sport reggel, 9 óra 54 perckor, 53 perckor, nem maradás hátra, mint a búcsú. Gyurikám, hogy telik a mai nap, hogy telik majd a hétvége?
2: A mai napon még van egy nagy feladatunk, Magdeburg-Szeged mérkőzés van, megpróbáljuk kiszurkolni és láttatni a szegedi továbbjutást.
1: Hát ott legyen a hátsóján meg keze a potmétereken, hogyha itt ebből szegedi továbbjutás lesz. Hát
2: és megint ez milyen csütörtök? Együtt indítjuk a napot és együtt zárjuk, hiszen együtt fogjuk este közvetíteni ugye a Magdeburg-Szeged mérkőzést. A kettő között azért külön válnak útjaink, tehát hazamész pihenni, nekem azért lesz némi dolgom. De várom az estét, nagyon hátaláltunk egy szegedi csodát. A mai napot követően holnap természetesen újra egy kicsit vissza a szürke hétköznapokban edzünk.
1: Hétvégén bajnoki?
2: Ünnepnap, mérkőzésnap, szombaton.
1: Na, természetesen. Kivel
2: Debrecen U20-as csapata ellen, Békés Csabán, hazai pályán.
1: Regionális feszültségek akkor megjelennek. Ott a Debrecen Békés Csaba azért az komoly.
2: Igen, de ez, bízok benne, hogy majd kettő év múlva az első osztályban lesz igazi rangadó. Most azért a Debrecen U20-as csapatára játszunk, de nehéz meccs lesz. Otthon, bízok benne, hogy otthon tartjuk a kettő pontot. Vasárnap pedig újra Nemzeti Sportrádió és magyar első osztály, férfi első osztályú mérkőzések, azoknak a hát körkapcsolása, elemzése, szép vasárnap délutánunk lesz, hiszen a kiesés ellen nagyon nagy a harc, ott a Szigetszent Miklós, Komló még nem is fog most hétvégén eldőlni.
1: Ugye a hétközi fordulóval zárul majd az NB1-es bajnokság, ugye a Tatabánya nemzetközi szereplése miatt egy picit átalakult a történet, de erről már majd legközelebb beszélünk. Ricsi, köszi szépen a rengeteg technikai segítséget, hogy szóltunk ma reggel. Viki, köszönjük szépen a rengeteg háttérből jövő támogatást és segítséget. A kedves hallgatóknak a rengeteg SMS-t, Jenei Feri minden egyes SMS-ét kifejezetten szoktuk élvezni. Most

0: mindenkinek viszont hallásra, szép napot, szervusztok!
1: Sziasztok, szép napot!
2: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Indul a Mandula!

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet.

0: szerelmesei.
1: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
2: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: 172-en indultak, és a végső győztes 9,5 hónapos 171 meccses sorozat végén ünnepelhetett 2025. május 14-én. A következő két órában a 2024-2025-ös labdarúgó magyar kupát elevenítjük fel. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. 2024-ben a Paks és a Ferencváros vívta a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét, és a Paks győzelmét hozó utolsó találkozó után kevesebb mint negyed évvel már a következő sorozat rajtvonalánál sorakoztak fel a résztvevők. 2024. augusztus 3-án és augusztus 4-én a legjobb 128 közé jutásért vívott 72 meccsel startolt a sorozat. 72-vel igen nem tévedés, hiszen az első és a másodosztályú 28 gárda itt még nem szállt be a küzdelmekbe. Még augusztus 24-én és 25-én sem, ekkora 72 mérkőzés 72 továbbjutóját sorolták párokba, és küzdöttek a második körben. Na ezt követően 36 amatőr bajnokságban játszó társaság maradt talpon, hozzájuk csatlakozott a 12 OTP bankligás, akkor még így hívták ezt a sorozatot, és a 16 merkantil bankligás társaság, vagyis a 36 amatőrhöz jött a 12 első osztályú és a 16 másodosztályú csapat. Vagyis szeptemberben 64 gárda volt a kupában, és ebben a körben még nem kerülhettek össze első osztályú csapatok, de így is volt néhány sláger párosítás. 2024. szeptember 14-én 25 mérkőzést játszottak, és ezek közül kiemelkedik a Nyíregyháza Vasas, a Nyíregyháza ekkor első osztályú, a Vasas pedig másodosztályú volt. 1-1-re végeztek a felek 120 percet követően, és büntetőkkel tudott továbbjutni az akkor első osztályú Nyíregyháza. Érdekes megemlíteni még ugyanerről a napról a Debrecen Békés Csaba mérkőzést is, hiszen azért elég hosszú időn keresztül ez egy sláger párosítás volt. Hát mostanában a Békés Csaba alsóbb régióban szenved, a Debrecen meg az első osztályban szenvedett ebben a szezonban. Ennek ellenére 4-0-ra le tudta győzni a Debrecen a Békés Csabát. Aztán szeptember 16-án volt egy szintén érdekes találkozó. Diósgyőr Kazincbarcika hosszabbítás után 4-2. Ezt mondhatjuk, hogy papírforma, mert a Diósgyőr első osztályú volt ebbe a szezonban, a Barcika viszont annyira vitézkedett a második ligában, hogy a szezon végén feljutott, szóval itt csak hosszabbításban tudta a Diósgyőr tényre kényszeríteni a Kazincbarcikát. Aztán szeptember 25-én játszottak 5 mérkőzést is, ezek közül érdemes kiemelni a Ferencváros Budafok 3-0-át, hiszen mégiscsak az előző évi döntősről van szó, illetve október 9-én vívták a Mezőőrs Paksot, ezen szintén 3-0-ra nyert az a gárda, amely néhány hónappal korábban megnyerte a Magyar Kupát. Szóval továbbjutottak az első osztályúak, és továbbjutott természetesen köztük a Ferencváros és a Paks, azok a gárdák, amelyek 2024-ben döntőt vívtak. Vagyis a legjobb 32 között ott volt mind a 12 első osztályú gárda. Itt, vagyis a legjobb 32 között már találkozhattak első osztályú csapatok, és találkoztak is. A Diósgyőr Fehérvárra utazott 2024. október végén.
6: Milicevic szép sarkazásos mozdulata után a Diósgyőr tudott egy nagyot menteni, aztán jön a lövés Szerafimov részéről. A Fehérvár első igazából veszélyes és a szurkolókat felugrásra késztető momentuma jelenete volt, de a labda végül is nem talált kaput, mellé szállt a visszahúzott lövés. A ráadás utolsó percében Diós Győri sarokrúgás következik a bal oldalról, és ezen a mérkőzésen eddig mindig Francsu végezte el, most is ő érkezik a szöglet zászlóhoz. De eddig ezek a diósgyőri szögletek komoly veszélyt nem jelentettek a Fehérvár kapujára. Elképzelhető, hogy talán majd most Francsu emeli fel mind a két kezét a magasba, aztán tekeri az öt és feles környékére, és ott a gól! Szani Csanin fejét megtalálta! Szani Csanin fejét megtalálta Francsu labdája, aztán a fehérváriak összeakaszkodnak a diósgyőriekkel. A gól ettől függetlenül érvényes, mert hogy Pintér játékvezető középre mutat. Az első félidő ráadásában a Diósgyőr tehát Francsu szöglete után Szani Csanin fejesével megszerzi a vezetést a Fehérvár otthonában. Ebben a pillanatban néhány másodperccel ezelőtt egyenlített a Fehérvár egy nagyon szép kontratámadás végén. Balról átkerült a labda a jobb oldalra, egy pontos indítás, egy kicsit a diósgyőri védelem eltolódott, és a csereként beállt Simut éles szögből úgy lőtte ki a hosszú felső sarkot, hogy igazából Artyom Ogyincovnak, a Diósgyőr kapusának nem volt esélye arra, hogy odaérjen erre a labdára. Klimovics, Edonvonyi, Pozsek Vancast hozza játékba, ő pedig Klimovicsot, aki nem tudja eltenni a labdát a kapujából kilépő Veszelinov mellett, úgy, hogy ráadásul még a visszapattanó, a kapusról visszapattanó labda Klimovicsot éri utoljára, így tehát még szöglet sem lesz a dologból. És ebben a pillanatban letelik a 90 perc, hármat tesz rá a játékvezető, tehát ennyi van még legalább hátra a rendes játékidőből. És hogyha ez alatt a három perc alatt valamelyik csapat nem talál be, akkor jöhet a 2x15 perces ráadás. Ha pedig ott sem lesz döntés, akkor a 11-esek, a fehérvári szurkolók kezezést reklamálnak, Pintér játékvezető pedig határozottan mutat kifelé a szöglet zászló irányába, azok után, hogy Holdanf Gergő lent van, lent maradt a öt és felesen belül. Minden esetre a VAR még vizsgálja ezt az esetet, és lehetséges büntetőként írják ki az eredményjelző táblára. Holdanf mutatja a pályán Husztinak, hogy meglökték, és ez történt, és 11-est ad a játékvezető a Fehérvár javára a rendes játékidőn túl, akkor, amikor már a jelzett 3 perces hosszabbítás is letelt. A félidei hátrányát megfordíthatja a hazai csapat, és tovább juthat a MOL Magyar Kupában, amennyiben ezt a büntetőt értékesíteni tudja. Na de most nézzük Stefanellit, hiszen ő az, aki letette a labdát a 11-es pontra, és ő az, aki a Fehérvár FC-t tovább rúghatja a MOL Magyar Kupában a Diósgyőrrel szemben a legjobb 16 közé. Stefanelli el is végezheti ezt a büntetőt, amely eldöntheti a továbbjutás sorsát. Stefanelli, de nem dönti el, a kipattanót viszont berúgja. Ogyincovról kijött a labda, de 3 méterre. Stefanelli volt a legelőnyesebb helyzetben, a legjobb pozícióban, és Ogyincov kezei alatt másodszorra már nem hibázott. 2-1-re vezett tehát ezzel a büntetőből szerzett góllal a Fehérvár csapata.
5: A Fehérvár tehát kiütötte a Diósgyőrt, és a sorsoláskor így már tudott volt, hogy 12 elsőosztályú csapat nem lehet a legjobb 16 között, de 11 sem lett, sőt, mindössze 9 lett. Ugyanis Mezőkövesden elbukott a 6-szoros Magyar Kupa győztes debreceni VSC.
6: Szécsi teszi Gyucsákhoz középre a labdát, Gyucsák betör a 16-oson belülre, és a bal alsó sarkot veszi célba, oda azonban leér Decki Máté, és egy szép futballra emlékeztető jelenet után Jó lövés, szép védés, jöhet az újabb debreceni szöglet a jobb sarokból. Szécsi indult el ezzel a támadással, jól vette észre a balján zárkózó Csucsákot, aki egy csellel betört a 16-oson belőre, és bár sávba volt kényszerítve, de a bal alsót jól vette észre. Jön befelé a szöglet, Szalai fejeli ki, Horváth Kevin pedig megpróbálja megszerezni a labdát, de Szűcs Tamás kizárja a játékból. A debreceniek nem támadják most le ezekben a percekben a Kövesdet, egy kicsit nagyobb területet engedélyeznek a hazaiaknak, viszont amikor lehetőség nyílik, akkor természetesen igyekeznek lecsapni a labdára. Most azonban Horváth Kevin indul el, a Kövesdiek támadnának, de Szűcs Tamás olvassa a szándékot, közbelép, és már is indítja a bal oldalon felfutó Domingest, aki rettentően gyors. Domingest már a 16-oson belül szép cselekkel tartja meg, de most már sok. Rengeteg a Kövesdi, és egy óriási védés Decki Mátétól, aztán a kipattanó is megvan a Kövesdiek kapusának. Érkezett a kapu elé a szabad labdára egyébként Szűcs Tamás, de nem fért már hozzá, mert hogy felpattant a földön fekvő Decki, és tovább paskolta ezt a labdát. Egy újabb nagy lehetőség a DVSC előtt. A vezetést azonban nem tudják megszerezni. Kövesdi hiba, amivel Bárány Donát indulhat meg. Szűcs Tamás kíséri az akciót, és Domingest is érkezik. Domingest elhúzza, vagy eltenni a labdát Decki Máté mellett. A kapus azonban a támaszkodó ballábát kint hagyja, és ebben akad el a labda. Szécsi rúgja be középre Csucsákhoz, aki jól tartja meg. Horváth Kevinnel csúszik össze, Horváth nem féltette a lábát. Ott van azonban Suhodovszki, és Horváth annak ellenére, hogy megszerzi Csucsáktól, Suhodovszki már is elveszi tőle. Ferenci Domingest teszi hátra. Szűcs Tamás a Kövesdi térfél közepén, kénytelen hátrajátszani, Batik hosszan tolja meg, és Batik elveszíti a labdát, és ezzel most 2-1-ben lefordulhattak a Kövesdiek. Szalai kap egy óriási labdát, már a 16-oson belül Szalai szemben a kapuval a keresztléc fölé rúgja a meccs eddigi legnagyobb helyzetét. Szohodovszki Sománál hátul a labda, ki jól vesz észre a visszalépő Szűcs Tamást. Ő viszont pontatlanul további Dzsuzsákhoz, így visszafordulhat, kontrázhat a Mercantil Bank ligában. Az NB2-ben szereplő mezőkövest Bányai Péter már a 16-oson belül Szohodovszkival szemben, és Szohodovszki odarúgott Bányainak. Cirkálbak játékvezető pedig kisvártatva nagyjából egy 5 másodperces hatásszünet után a 11-es pontra mutat, óriási butaságot követett el a debreceniek játékosa, és innen nagyjából a felező vonaltól is úgy tűnik, hogy bizonyt megrúgták ennél a szituációnál. A 77. percben, tehát hatalmas lehetőség előtt a másodosztályban szereplő mezőkövest együttese, Megyeri Balázson a debreceni szurkolók szeme, Bartusz Dániel végzi el, ő szaladhat, ő futhat neki a labdának, ezt meg is teszi. Megyeri ugyan hozzáér, de bemegy a labda a jobb alsó sarokba, félmagasan érkezett ez a lövés, és el is találta Megyeri Balázs, hogy hova jöhet ez a labda. De végül is jól volt helyezve, mert kiütni nem tudta Megyeri a jobb kezével, csak beljebb segíteni a oldalhálóba belülről. Ezzel tehát némi meglepetésre, de nem érdemtelenül a második félidő alapján a mezőkövest 1-0-ra vezet a DVSC ellen. A jelzett 3 perces ráadásból még 50 másodperc van hátra. Illés Bálint. Szűcs Tamás teszi ki oldalra. Szécsi rúgja fel a 16-oson belülre. Ez még tovább csúszik, és ebből még akár lehet valami. Szagolyán beadja középre. És egy visszafejelt labda után egy óriási védés Deckitől. Középre jött ugyan a labda, de közelről volt egyenlítési lehetősége a Debrecennek. Sőt, talán még lesz is. Zagolyán készíti le. Vajda íveli középre, átszáll a labda túloldalra, ahol Szűcs Tamás még meg tudta menteni, de a beadásra már nem jutott ereje, nem jutott energiája, mert elpattant tőle a labda.
0: az volt, ami ilyenkor szokott lenni, hogy általában akkor van edzőváltás, amikor vereség van, amikor nincs jó paszba a csapat, és hát most is így volt, nincs jó paszba a csapat, most már azt látom inkább a csapaton ellenkezőleg azzal, amit Paksen láttunk, amikor voltak ilyen hozzáállásbeli hiányosságok, és most inkább már a remegés látom, természetesen a félelmet, az, hogy nem merünk megcsinálni egy csomó mindent, ami nélkül, bizalom nélkül meg nagyon nehéz, de tudom, hogy ez milyen, hisz azért én is játszottam, így nagyon sokszor meg voltam ilyen helyzetben, úgyhogy tudom milyen, úgyhogy azt is mondtam a srácoknak, hogy ha ezt bevalljátok magatoknak, akkor onnan kezdődik majd a gyógyulás. Ha ezt ti saját magatoknak bevalljátok, és akkor próbáltok ellene tenni, akkor utána már muszáj lesz följebb jönnünk önbizalmilag, és akkor reméljük, hogy majd jönnek az eredmények, mert amúgy a legjobb gyógyszer nyilván a győzelem.
7: Volt akár már akkor a tegnapi edzésen, akár mostanában kifejezetten olyan gyakorlat mondjuk, vagy olyan edzésmódszer, akármi, ami kifejezetten célzottan mondjuk a csapatépítésre, vagy az önbizalom visszaszerzésére irányul?
0: Ez inkább a beszélgetés volt, körülbelül egy 30 perces beszélgetés, ami szerintem tök jó volt. Utána még azt a csapat előtti beszélgetést is átbeszéltük így egyesével, és akkor mindenki ilyen pozitív van, jelzett vissza, hogy jó volt.
7: De hogy látod, hogy mi kellett ahhoz, hogy visszatérjen ott a kupában a csapat a győztes útra?
0: Az, hogy ne remegjünk. Nyilván az, hogy azt fogom mondani nekik, hogy ne remegjünk, az nem lesz elég, mert ez úgyis kellene olyan momentumok, én ezt mondtam. Ilyen régi tapasztalataimból meditettem én is, hogy mik voltak, hogy nekem a társaim, hogy tudtak segíteni különböző dolgokba, hogy csináltak olyan momentumot a pályán, amiben tudtam én is kapaszkodni, vagy biztos nekem is voltak olyan momentumjaim, amiből a többiek tudtak táplálkozni, és akkor egymás megerősítve egy kicsit ki tudtunk jönni, mert most már tényleg azt látom, hogy most már olyanokat nem merünk megcsinálni, ami régen az alap volt, meg nyilván mindenki tudja. Úgyhogy akkor láttam a kétségbeeséseket az arcon, de hát ezek normális dolgok, csak hát nyilván nem jó dolgok. Úgyhogy ez a legfontosabb, hogy a kis apró dolgok, hogy sikerüljön egy-egy csel, ne talántán vezessünk egyszer már mi is. Ezek biztos ilyen dolgokkal tudnánk kijönni. És hát utána az, hogyha nyelsz egy meccset, az biztos, hogy akkor még nem jössz vissza semmibe, de ha nyelsz egy meccset, akkor már tényleg elindulsz, és akkor lehet kapaszkodni tovább. Tehát azért is sajnálatos ez az ötvenesség, mert ez nagyon lehúzó volt, minden mérkőzés egyre lejjebb vitte a csapatot. Na, ha esetleg egy-egy X belecsúszott volna, már másabb lett volna az egész, de így ez az ötvenesség, ez mindenkit letaglózott.
8: A debreceni legenda Dombi Tibor irányított ekkor átmenetileg a már két edzőjétől is megváló Debrecennél, és így esett ki a hatszoros MK győztes a legjobb 32 között. Rajta kívül itt búcsúzott, mint hallhatták korábban a Diósgyőr is. Továbbá a később az OTP Bank ligának is búcsút intő Kecskemét, ugyanis utóbbi kikapott 1-0-ra Karcagon. A többi 9 első osztály tovább ment, igaz 2024. október 31-én az előző évi egyik döntős csak kis különbséggel tudott nyerni, Tiszafüred, Ferencváros 1-2, és hát ezt a találkozót azért rendezték kicsit később, mert a Ferencvárosnak ugyebár nemzetközi kupa kötelezettségei voltak. A címvédő Paks viszont könnyedén győzött a legjobb 32 között, a nagymúltú, ám akkor a másodosztályban is bukdácsoló Honvéd otthonában. Ezt a találkozót is felidézzük.
9: És a mérkőzés majd a Paks kezdi, fehér felszerelésben egyébként a tolnaiak, és piros-fekete csíkos mezben pedig a hazaiak. Ott van előtte Kovács, meg is kapja, sőt Varga a 16-oson belül keresztbe ellövi, és kellett Pekártól, hogy egy kicsit hozzátegyen, még megtoldja, és kimenjen a labda, vagy nem is ment ki, úgy látszik, az oldalon kívülre jön a beadás Zimonyitól, egyfejes, és ott a gól! Vezet a Paks, egy pillanatra úgy nézett ki, hogy kimegy a labda az alapvonalon kívülre, vagy az oldalvonalon kívülre, hát mégsem. Megszerzi a vezetést a Paks együttese, a gólszerző, ha jól láttam, akkor szerintem Papp Kristóf volt, így aztán 1-0 a Paksnak. Hát nem azt mondom, hogy a semmiből jött, de ez egy nagyon-nagyon könnyed gól volt a vendégektől. A baloldalt ott van Györfi megint, Lenzsér, ha úgy adódik, akkor meghúzza szíves örömest, és beadja megint ballal, de ez most nem fog megtörténni. Kinyiknél van. Az látszódik, hogy egy kicsit azért tömörül a Budapest Honvéd a saját tér felén, próbálnak mindenféle zónákat lezárni, és valójában olyan nagy helyzete tényleg nem volt még a Paksnak, még átlövésből sem tudták Dúst megtornáztatni, volt egy fejes, hát az mondjuk végzetes volt. Na most üres területbe bemozgott Varga, és menne oda a 16-oson belőle a labda, aztán Györfi az ötös környékén, a fiatal játékos visszapapnak, egy lövés, gól! Úristen, mekkora gól volt! 2-0! Hát ez nagyon-nagyon nagy gól volt. Még én is elragadtattam magam. A 22. percben 2 góllal vezet a Paks, hát szinte eldőlt a párharc. Főleg így, hogy már Zimonyi a 16-oson belül, Pekár az, aki tud valamilyen módon szerelni. Hát ez azt jelenti, hogy eltalálta ott az ellenfél lábát, Vargáét, és majd 11-essel folytatódik a találkozó. Teljes megsemmisülés, ami a Honvédnál jelen van. Előfordulhat, hogy a második félidőből már nem is kell közvetíteni semmit, mert eldől a párharc. Úgy nézett ki egy pillanatra, hogy Pekár eléri a labdát, de jött Varga, aki hiába 30-as évei közepén van, még mindig gyors, és ha úgy van, akkor el tudja pöckölni a labdát. Meg is tette, hogy aztán 11-es a jutalma. Zimonyi Dávid, vele szemben pedig Dus Gellért, a Honvéd kapusa. A paksiak jönnek 11-essel, bent a labda a hálóban, a kapus balra, a labda jobbra. Hát ez kiütés. Alig telik el, sőt, még nincs is 30, nem is járunk a 30. percbe, de a 30. percben járva Budapest Honvéd Paks 0-3, Pap Kristóf duplája után Zimonyi az, aki gólt szerez. 3-0 a Paksnak a Honvéd ellen, hát ilyenre se volt példa egyébként a múltban, akár ez még történelmi siker is lehet. Jön a bal oldalt, egy beadás, Györfinél van, a jobb lábán ellövi, és aztán bent van, 4-0, te jó ég, mi van itt? És azt mondja, hogy Györfi gólja, vagy éppen beleérte ott Varga Roland, na ezt majd egymás között valószínűleg leboxolják. Egészen elképesztő, ami itt van. Én Györfinek adom, úgyhogy a 17 éves játékos megszerzi élete első gólját a Paks színeiben. A 16-os sarka környékéről jobbal előtte a labdát, aztán ott középen az ötösnél kis kavarodás után hát bevánszorgott a labda. Szerintem azért beleért ott Tóth Barna, de ettől függetlenül teljesen mindegy, hiszen a lényeg, a 31. percben járunk, még 60 perc hátra van, a sorminta alapján 12-0 is lehetne, de egyelőre csak Budapest Honvéd Paks 0-4. Rárúgja az előtte lévőre, szöglettel folytatódik majd a találkozó. 35. perc, Budapest Honvéd Paks labdarúgó Magyar Kupa mérkőzés, a legjobb 16 közé jutásért 0-4. Itt már eldőlt minden. A szögletet Meggyes azért el fogja végezni, de lehet, hogy Kesztyűsnek ott hagyja a lehetőséget. Nem, Meggyes majd inkább beíveli. Nincsenek magas emberei annyira a Honvédnak. Farkas az egyetlen, bele tudott fejelni szépen ott középen, az egyik kispesti. És aztán végül gól! Farkas! Addig ügyetlenkedtek ott a vendégek az ötös környékén, flipperezett a labda a fejeken, hogy jött Farkas, aki aztán végül a bal sarokba tudta valamilyen módon, de tessékelni, sőt Szabó volt a gólszerző. 57-es vagy éppen 97-es, hát már-már összemosódik. A lényeg, Szabó Tibor tudott szépíteni, így aztán a 36. percben Honvéd Paks 1-4. Tehát ez is egy olyan gól volt, ha őszinte akarok lenni, hogy egy kicsit élesebb a paksi védelem, akkor ezt nagyon könnyedén ki tudták volna rúgni, de hát valójában a de mint olyan nincs a futballban. Ez a szöglet még biztosan belefér, hogy hosszabbítás lesz-e a találkozón, azt hamarosan majd felmutatja a 4. számú játékvezető Antal Péter, a szögletet pedig ott a sarokból hamarosan elvégzik majd a kispestiek. Jön bizony oda Simon felé, kiöklözi, 1 perc a ráadás, és aztán Györfi indulhat, ha tud egy kontrát vezetni a Paks. Nem tud elmenni azonban a kispesti játékos mellett, Csilus mellett, akinek a nevét egyáltalán nem mondtam idáig az első játék részben. Hát most neki is mennie kell hátra. azonban Sigér az, aki szépen közbelép, és majd bedobással jön a Paks. Akár még egy lövés lehet ebben a mérkőzésben, mármint az első félidőben, de az is lehet, hogy csak hátul adogatnak, majd passzolgatnak a vendégek, hogy teljen az idő, bár szépen figyeli egyébként, pásztázza rendszeresen Balog a lehetőséget, hogy kit lehet indítani, a hozzáállással nem lehet baj, ami a paksiakat illeti. Varga nem indul be, azonban most oda Tóthoz, lehet, hogy lesen van, de mehet tovább. Tótnál a 16-oson belül ellövi, jaj, de nagy gól, és nincs les, úgy látszik. Tóth Barna, te jó ég, mekkora gólt lőtt. Oda a jobb felső sarokba, a csikarszögből, kicsit kiszorított helyzetből, jobbal. Hát, ez ötös. Csillagos ötös, amit a vendégek mutatnak, és szerintem már kezdőrugásra se lesz lehetőség. Tóth Barna is betalál, így aztán 5-1-re vezet egy fél idő után már a Paks. A második félidőben is volt lehetőség, de valójában tartotta az eredményt a Paks, így könnyedén jutott a legjobb 16 közé, ahol majd a Mezőköves lesz az ellenfele, irány Matyóföld. A mai végeredmény Budapest Honvéd Paks 1-5.
8: A 2024-2025-ös labdarúgó Magyar Kupa szezonban a legjobb 16 közé az első osztályok közül nem jutott be a Kecskemét, a Debrecen és a Diósgyőr. Viszont bekerült a 9 további első osztályú, így a 8-at döntőben már rendeztek két olyan párharcot, ahol két OTP Bank ligás csapat csatázott, és rendeztek egy olyat, melyen nem volt első osztályú gárda, ezen Sopron Kisvárda 0-3, ugyebár a Kisvárda ekkor a másodosztályban szerepelt. 5 mérkődésen találkozott élvonalban szereplő gárda alsóbb osztályúval, az egyik ilyen meccset Dorogon rendezték 2025. február 26-án.
10: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Talpon marad-e az utolsó még versenyben lévő harmadosztályú együttes, vagy igazolódik a papírforma, és tovább jut a 11-szeres kupa győztes? A válaszokat legkésőbb 10:30-ig készhez kapjuk. 19. perc legvége a mérkőzésen, továbbra is gól nélkül. Újpesti támadásnál Gergényit választják el a labdától szabálytalanul. Jöhet ezért szabad rúgással a hazai a vendégcsapat. Erdei Balázs rúgta meg Gergényit, így aztán a 16-os sarkáról következhet majd a szabad rúgás a Lilák számára. Erdei és Gula dolgozott össze ennél az Újpest akciónál, ők akadályozták meg azt, hogy a vendégek bejussanak a 16-oson belülre. 20. perc, a labda mögött Dénes Adrián, ő tekerheti akár be a dorogi kapu elé a labdát. Ballábas játékos, úgyhogy ballábbal kiváló szögben a beadásra kínálkozó lehetőség. Rusz Márton, a játékvezető, még rendezkedik benne a büntető területen belül, ahol ott vannak a védők is, akik előre húzódtak ennél a pontrúgásnál. Dénes tehát a szabadrúgással be a 16-oson belülre, fejes is a gól, megszerzi a vezetést az Újpest, méghozzá a visszatérő Giorgi Berintze fejesével. Szerencsi ballábán tehát a labda. Középre kell ívelnie, és ott lesz, ami lesz. Mindenki elől, aki dorogi, és mindenki hátul, aki újpesti. Szerencsi a labdával. 94. perc, középre a 16-oson belülre Karamokó fejelte ki, és itt a mérkőzés vége. Vérrel, verejtékkel, de valahogy kiharcolta az Újpest a továbbjutást. Egy gól döntött Dorogon, semmi más. Berintze volt eredményes egy baloldali szabadrúgást követően a 21. percben. Fejjel talált be a Dorog kapujába a grúz játékos Dénes Adrián szabadrúgását követően, és ezzel a góllal el is döntötte a továbbjutást a vendég együttes. 1-0 tehát az Újpest javára a harmadosztályú Dorog otthonában. Búcsúzik az utolsó talpon maradt harmadosztályú együttes is a MOL Magyar Kupától, míg a 11-szeres kupagyőztes bejutott a negyed döntőbe, és folytathatja szereplését. Nem kapott még egyébként gólt ebben a Magyar Kupa idényben az Újpest.
8: Az Újpest tehát búcsúztatta alsóbb osztályú ellenfelét, és ez történt három további ilyen párosításban is. A Fehérvár a Gyirmótot ütötte ki, az Alegerszeg 2-1-re nyert Karcagon, az MTK pedig 2-0-ra Iváncsán, ugyebár ezen csapatnak a nevét ismerjük, hiszen korábban egyszer fantasztikus bravúrt hajtott végre a kupában. És volt egy ötödik ilyen mérkőzés is, ahol első osztályú csapat találkozott alsóbb osztályúval, hamarosan ezt is felelevenítjük.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Nem jutott be a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe. Elkezdődött az angol írásbeli érettségi. Felhős idő várható záporokkal, zivatarokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: A címvédő Paris Saint-Germain játssza az Arsenallal a labdarúgó bajnokok ligája május 30-ai budapesti fináléját. Miután az elődöntő visszavágóján 1-1-es döntetlent ért el az Allianz Arénában a Bayern Münchennel szemben. Ousmane Dembélé már a harmadik percben vezetést szerzett a francia együttesnek, amit a bajorok Harry Kane révén csak a 94. percben tudtak kiegyenlíteni, így 6-5-ös összesítéssel alul maradtak a párharcban. Nem jutott be a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután a negyed döntő visszavágóján, óriási csatában 31-30-ra kikapott a Füchse Berlin vendégeként, és mivel a hazai összecsapáson a veszprémiek győztek egy góllal, 35-34-re következett a 7 méteres párbaj, amelyben a német csapat bizonyult jobbnak, és készülhet a kölni 4-es döntőre. Ma este 3:45-től másik BL negyed döntős együttesünk a Szeged Magdeburgban próbálja meg ledolgozni az itthon szerzett 7 gólos hátrányt. A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre verte az olimpiai ezüstérmes Ausztráliát a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna záró fordulójában. Ezzel az 5. helyen végzett, és bejutott a sorozat 8-as döntőjébe, amelyet július 22-e és 26-a között Sydneyben rendeznek, és amelyen női együttesünk mellett a férfiak is ott lesznek. A férfi vízilabda OB1 elődöntőjének első mérkőzésén a Honvéd 15-14-re győzött a BVSC vendégeként, ezzel a sikerrel pedig 6-3-ra vezet az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcban. A tavalyi bajnok Sopron szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda NB1-ben, mivel 73-52-re győzött a TFSE otthonában, a helyosztó második mérkőzésén, 2-0-ra nyerve ezzel az egyik csapat második sikeréig tartó párharcát. A mezőny legjobbja, a vendégek szerb légiósa, az olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok Jelena Brooks volt, aki pályafutása utolsó meccsén 21 pontot és 17 lepattanót jegyzett.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Megkezdődött az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 000, emelt szinten 27 000 diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. Az emelt szintűre még várni kell, írja a portál. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A statisztikai hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta. Holnap választják meg a Balaton fagyját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. A verseny színvonalát jelzi az is, hogy az utóbbi években már külföldi versenyeken is komoly eredményeket értek el a balatoni fagylalt készítők. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke kiemelte, a helyi alapanyagokra épülő egyedi ízek, mint a levendula, a balatoni bor vagy a regionális gyümölcsök fagyival való kombinációi hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatók a Balatonhoz köthető emlékezetes élményeket szerezzenek. Változik a Cinkota és Gödöllő felé közlekedő hívek menetrendje a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak majd a H8-as járat csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es csak Cinkota és Csömör között fog közlekedni. Az Őrs vezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják majd az utasokat a hétvégén.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A 2024-2025-ös labdarúgó Magyar Kupa szezonban a legjobb 16 közé az első osztályok közül nem jutott be a Kecskemét, a Debrecen, illetve a Diósgyőr. 2025. február 19-e és 27-e között rendezték ezt a fordulót, és 5 mérkőzésen találkozott élvonalban szereplő gárda alsóbb osztályúval. Ezek közül 4-en az OTP Bank Liga tagja jutott a legjobb 8 közé, és most felelevenítjük az 5-et is. A címvédő Paks az egyfordulóval korábban a 6-szoros Magyar Kupa győztes Debrecent búcsúztató Mezőkövesthez utazott.
4: Mezőkövesden mindenképpen nagy eseménynek számít az, hogy a címvédőt és a jelenleg a bajnokságban bomba formában szereplő Paksot fogadhatják. Gresó időközben az első percben a hazaiakat lendítette volna támadásba a bal oldalon. Elindult, befelé húzott, aztán egy kicsit vaktába indított a jobb oldalon. Ott pedig nem érkezett játékos társ. Jár ez a paksi szabadrúgás. Bent pedig egyelőre megy a helyezkedés. Ott van Szabó, ott van Könyves, Windecker és Tóth Barna is, akik mind-mind veszélyesek. Szabó fejjel háttal a kapunak csúsztatott kapufát, aztán az ismétlés után egy kövesdi szabálytalanság a büntető területen belül. Kovács Imre pedig azonnal a 11-es pontra mutat. Ha jól láttam, akkor ötvös volt az, aki a kapufáról kipattanó labdát összeszedte, és amikor megcsinált egy cselt, akkor oda rúgtak neki. Az első félidő 31. percében járunk, tehát büntetőhöz jutott a címvédő Paks Mezőkövesden, amit egyelőre nem, de most már el lehet végezni. Ötvös tehát a balra mozduló Decki mellett a kapu jobb oldalába lövi félmagasan, a Tolnai tábor pedig a túloldalon a másik kapu mögött ünnepelhet, mert fél óra játék után gyakorlatilag komoly kidolgozott helyzet nélkül, de egy kapufát elérve most egy 11-esből a Paks csapata megszerzi a vezetést. Ötvös Bence. Ötvös még keresztbe vezeti a 16-os vonalánál, ötvös ellövi 2-0. Kipókhálózza, kilövi a bal alsó sarkot Ötvös Bence, aki a meccshőse jelen pillanatban a 65. percben. Nem támadta senki, elindult a 16-os csücskénél. Vezette a labdát, tolt rajta egyet és még egyet, majd amikor nyílt egy kis lehetőség, akkor szépen kilőtte a hosszút, a bal alsó sarkot. Ötvös Bence tehát 11-est követően akcióból is eredményes. Így a második félidő feléhez közeledve a 67. percben megduplázza vezetését a Paksi FC csapata. Jön a beadás középre, és a harmadik paksi találat is megvan. Jobbról jött a beadás, Varga Roland pedig egyet lépett a labda felé, és gyakorlatilag csak bele kellett tegye a lábát ebbe a lapos beadásba, ami így védhetetlenül közép-magasan, félmagasan vágódott a Mezőkövest kapujába. Ezzel, ha bármi, ha szemernyi kétsége is volt bárkinek, a továbbjutást illetően a Paks egyértelműen lezárta és bebiztosította ezt a győzelmet. Mezőkövest Paks tehát 0-3.
2: És akkor a két olyan mérkőzés, ahol két első osztályú gárda találkozott, először elevenítsük fel a Nyíregyháza Puskás Akadémia találkozót, hiszen nyugodtan mondhatjuk, nagyon nagy meglepetés született azon a labdarúgó Magyar Kupa találkozón.
5: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatódnak tehát a labdarúgó Magyar Kupa 8-a döntős küzdelmei. Ma egyetlen mérkőzést rendeznek, és hogy azt hallhatták már Szegő Tibortól is, a Nyíregyháza Puskás Akadémiát fogadja a Nyíregyházi Városi Stadionban. Fejér fogja felküldeni a labdát saját kapujától 25 méterre. A Nyíregyháza kapusa bal lábbal ívelheti föl az ellenfél tér felére. Ez meg is történik, a bal oldalra jön a labda, és jól csúsztatja meg Medved. Maszeiras visszaemeli a mezőnybe, oda a középpályára. Aztán a lepattanót Benson Leitner hozza el, megint nála a labda, rápattan golla kezére, és kap egy szabad rúgást a Nyíregyháza. Golla ugyan mutatja, hogy a vállával ért hozzá a labdához, de Bogár Gergő ott állt a közvetlen közelébe. Benson Leitner rúgta föl a labdát, indította volna Radosevicet, és így a visszajátszás alapján nekem is úgy tűnik, hogy gólának igaza volt, és ez a vállát találta el. De hát ilyen esetekben ugye Bogár Gergő szava dönt, úgyhogy nyíregyházi szabadrúgás következik a 13. percben. Azért ez messze van még a kaputól, úgyhogy Nagy Dominik ezt valószínűleg inkább középre fogja adni. Érkeznek is föl a nyíregyházi védők, mármint a magas, jól fejelő játékosok. Nagy Dominik is inkább középre néz, és nem a kapu felé, jó 30 méterről ívelheti be a labdát, jön is, és jön a fejesés, és ott az első gól a 13. percben, megszerzi a vezetést a Nyíregyháza. A mérkőzés első lövéséből, első fejeséből megvan az első gól, a gólszerző pedig, ha minden igaz, akkor Ránkó Jokic, a Nyíregyháza baloldali belső védője. Üresen maradt, és hát jó 13-14 méterről fejelte be ezt a hosszú felső sarokba Pécsi Ármin feje fölött. Így kellett ezt csinálni. Pécsi viszont már nem rúghatja föl a labdát, Bogár Gergő lefújja az első félidőt. 1-0 vezet tehát a Nyíregyháza a Puskás Akadémia ellen. Cserélt a Puskás Akadémia, Uroniszile helyére érkezett a Puskás középpályájára Jakub Plüssek. Ornák Zsolt tehát picit ott próbálja megerősíteni a csapatot, ha máshogy nem, legalább fizikálisan. Azért Plüsseknek más testfelépítése van, mint Niszilének, és már támad is a Puskás Akadémia, hiszen folytatódott a mérkőzés. Egy középre tett labda, és ki kell tolnia bizony Fejérnek a rövid kapufa mellett. Lehet, hogy befért volna a kapuba vékony középre tett labdája, amit talán inkább beadásnak szánt, de minden esetre nem volt veszélytelen. Okosan játszik a Nyíregyháza, akkor alig, hanem hívekkelik ezt a néhány másodpercet, sőt a szabadrugásra sincsen idő. Meglepetés, azt hiszem ez meglepetés. A Nyíregyháza 1-0-ra győz a Puskás Akadémia ellen, és Jokic fejesével tovább jut a Magyar Kupa legjobb 8 csapata közé, búcsúztatja a Puskás Akadémiát. A végeredménnyel búcsúzom, Nyíregyháza Puskás Akadémia 1-0.
2: A labdarúgó Magyar Kupában a legjobb 8 közé jutásért két olyan csatát vívtak, ahol két elsőosztályú csapat csapott össze. A Nyíregyháza ugyebár búcsúztatta a Puskás Akadémiát, a második pedig még nagyobb rangadónak ígérkezett. Mondhatjuk úgy, hogy ez egy nosztalgia rangadó, hiszen voltak olyan idők, amikor a Győr és a Ferencváros azonos szintet képviselt labdarúgásban. Hát mostanában azért a győriek messze vannak a Ferencváros szintjétől, mégis a legjobb 8 közé jutásért elképesztő és sokáig emlékezetes csatát vívott a Győr és az FTC.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, kint van már a két együttes, a kötelező fotózkodás fog majd zajlani. No, a lényeg, a két kezdőcsapat a győrieknél, a kapuban Petrás, Anton, Bembuali, Bumba, Gavrics, Hejtor, Krüpics, Óró, Stefúj, Tóth Rajmund és Vitális Milán. Ez nagyjából a kezdőcsapat, amely a hétvégén is játszott. A Fradinás sincs meglepetés, Gróf a kapuban, Berondán, Csirkovics, Sziszész, Csivics, Gartenman, Makrekis, Romao, Tóth Alex, Traoré és Varga Barnabás már-már alapcsapatnak tekinthető. Ez a kezdő 11. megszerzi a vezetést az Eto, az ötös vonaláról jött egy beadás még a bal oldalról, majd aztán hát nagyon könnyedén egyedül állt ott a győri támadó, és a kapu jobb oldalába passzolta a labdát. Hát talán ez a Gavrics gól egyben szól annak is, hogy volt ő a Ferencváros játékosa korábban, nem sok lehetőséget kapott, sőt, 10 bajnoki meccse van összesen a Fradi színeiben, NB3-ban játszott mondjuk 3 mérkőzést, akkor 4-szer is betalált. Egyben meglepetésnek is lehet mondani, a 11. percben Gavrics góljával 1-0-ra vezet az Eto a Ferencváros ellen. Csivics ballábas, jön a beadás, jól jön, és ott az egyenlítő gól, Verramdán! Levágódott az egyik győri lábról, Krüpicsről, és aztán Verramdán az ötösről, csak bepasszolta a labdát az üres kapuba. A némi túlzása ugyanúgy nézett ki a ferencvárosi gól, mint a győri találat. Annyi a különbség, hogy Stefuj beadása után Gavrics átvette a labdát, és bepasszolta az üres kapuba, vagy hát az üresebben tátongó kapuba. Itt viszont azért a győriek tettek annak érdekében, hogy lekészítsék Verramdánnak. Egyenlít az FTC a 33. percben. Így aztán nincs is más választása valószínűleg a Fradinak. Egy eleső Fradi játékos, a 16-oson belül 11-es. Vargát buktatják, és bizony Csonka játékvezető befújja a büntetőt a 11-es, de hát van VAR, úgyhogy majd valószínűleg megnézik. A 38. percben Varga Barnabás fogja lőni, a csapatkapitány, mindenki a 16-oson kívül, ezt mondja a játékvezető, és tehát a 11-essel át is veheti a vezetést az FTC, pedig még a Győr vezetett a találkozó elején. Varga tehát most fut neki a labdán, a Petras vele szemben nem tudja védeni, azonban 2-1-re vezet az FTC a találkozó 39. percében. A Fradi megfordítja a találkozót. Az 50. percben, hát ha nem is eldőlt a mérkőzés, de most már a Ferencváros tényleg 3-1-re vezet. Varga Barnabás kapott egy indítás, aztán a bal sarokba pöckölte a labdát Petrás kapus mellett. Ez úgy néz ki, hogy meg fogja adni most már a játékvezető. Az első fél időben úgy volt, hogy Traoré is megszerzi már a 3. Fradi gólt. Vargának viszont ez a mai, most már a 2., hiszen 11-esből még az első játék részben volt eredményes. A Fradi játékosai megint visszafelé bandukolnak, ami azt jelenti, hogy ők elkönyvelik a gólt. Nem volt les, így aztán érvényes a találat. 51. perc, Eto FTC 1-3. Én egy Stefuj beadás a bal oldalra, egy lövés, gól! 2-3, egyből! Hát ez a bal oldali Stefuj beadás, majd aztán Vitális a léc alá vágja, szóval rendszeres, hogy a bal oldalról jönnek a beadások, győri oldalról, és ez bizony egy újabb Stefuj gólpassz az én gondolataimban, bár az elsőt bumba adta. Mindegy, a lényeg az, hogy egy kicsit szépít, kozmetikázik az eredményen az Eto. Már a 16-os környékén jön a beadás. Egyfejes öngól! 3-3! Sissé, nem Romão! Mi történik itt? Jó meccs itt az Eto Parkban. Hát a Fradi összehoz egy Eto gólt. Kicsit izgalmasabb legyen ez az este. Mint kiderült, 2000-en vannak itt a helyszínen. Nem is értem az FTC-t. Rögtön kapnak hát 2 olyan gólt, amelyet azért egy kicsit jobb védekezéssel megoldhatott volna a Fradi 2 percen belül, és a kettő között, mármint a 2 gól között azért Ramirez még érkezett oda a bal hátvéd posztjára, mintha ott se lett volna az ekvádori, úgy érkezett Albion a jobb oldalt, és a beadását aztán Romão szépen a bal alsó sarokba stukkolta fejjel, szinte bevetődve. Hát ez egészen elképesztő. Majd Anton teszi hátra, Krüpics pedig belevágja az előtte álló Saldanhába, nem tud kimenni, nem tud, de most a Brazilnál van, ez nagy lehetőség, Saldanha bepasszolja, üres a kapu, Tóth nem lövi el, és ott a gól! Eldönti a Ferencváros, Zachariasen eldönti a 117. percben, mit csináltak a győriek, te jó ég! Hát ez, ha nem azon, hogy nem volt benne a mérkőzésben, de elfáradtak a győriek, egészen elképesztő, és ezzel fog eldőlni a találkozó, hogy Zakariasen 5 méterről az üres kapuba belövi a labdát, már Tóth Alex is előette volna, Szálnánya térült, fordult, óriási hiba, egészen elképesztő.
2: A legjobb 8 közé került tehát a Magyar Kupában 7 első osztályú csapat, és az a másodosztályú Kisvárda, amely azóta visszakerült a legjobbak közé. Háromnapos fordulót rendeztek egyébként a legjobb 8 között 2025. április elején. A Zalaegerszeg Nyíregyházán a hazai csapat nem tréfált április 1-én.
7: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. 8 csapat maradt versenyben a labdarúgó Magyar Kupában, abból a 8-ból ma estére, késő estére már csak 7 marad, aztán csütörtök estére 4. Hamarosan a napokban kialakul a Magyar Kupa legjobb 4 csapatának mezőnye. Az első negyed döntőt pedig Zalaegerszegen az ETFC és a Nyíregyháza játsza. Ez a mérkőzés perceken belül elkezdődik. A két csapat már a pályán, épp a két csapat kapitány választ térfelet, illetve kezdési jogot. Mim Gergely az zalaegerszegi részről, és Nagy Dominika nyíregyháziak részéről. Feketében az Zalaegerszeg, narancssárgában a Nyíregyháza. Vegyük át a két csapat kezdő 11-ét. Az zalaegerszegieknél Gundel Takács a kapuban, Nyíri, Szafronov, Várkonyi és Meggyes alkotják a védelmet. A középpályán Csonka, Ipalibó és Kis, elő pedig Mim, Almási és Krajcsovics. A Nyíregyháza kezdő csapatát pedig Tímár Krisztián a következőképpen küldte pályára. Fehér kezd a kapuban, ahogy említették Balogh Balázsék is a stúdióban, Correa, Alaksai és Keresztes a három belsővédő, Navratil, Toma, Kovács Milán, Benson Leitner, és valószínűleg előttük játszik majd Nagy Dominik, de azt is láttuk már Tímár Krisztiántól, hogy egy 3-4-3-as felállásban küldi inkább a csapatát pályára, mint a 3-5-2. Elől viszont biztos, hogy Diákonu és Beke kezdenek majd. A 8-ad döntőben egyébként az Zalaegerszeg a Karcagot ejtette ki, 2-1-re nyert ott Karcagon, hiszen MB3-as a Karcag. Az Zalaegerszeg, a Nyíregyháza pedig meglepetésre van itt a legjobb 8 csapat között, mivel a Puskás Akadémiával találkozott a Magyar Kupa előző fordulójában, tehát sikerre vette azt a mérkőzést is. 33. percben járunk, vezet az Zalaegerszeg a Nyíregyháza ellen a labdarúgó Magyar Kupa negyed döntőjében itt Zalaegerszegen. Ipalibó talált a kapuba, nem tudott védeni Fejér. Hatalmas erejű lövés volt ez most Ipalibótól, és úgy látszik, hogy 32 percig bírta a Nyíregyháza azt, hogy az Zalaegerszeg óriási mezőnyfölényben játszik, de hát ennél tovább nem is nagyon lehetett. Kontratámadásokra volt maximum esélye a nyíregyháziaknak. Hát innentől pedig akkor fejem kell kapcsolni. Egy fokozattal.
8: Egy perc lesz a hosszabbítás, hogyha minden igaz. Csonka Bence most fogja felmutatni a táblát, és így igaz, valóban egy perc a ráadás. Ez most el is kezdődött.
9: Én már itt mutattam melletted, hogy egy lesz, nem jósoltam, hanem felvillant egy pillanatra a tábla. Beke Péter viszont még egy helyzetet kidolgozott a nyíregyháziaknak. Bence Leiter lövi ellaposan, és Gundel Takásnak bizony nagyot kellett nyújtózkodnia ezért a labdáért. A kapu bal oldalába tartott, balról tört be a 16-oson belülre Bence Leiter, a jobb lába felecselezett, de aztán laposan lőtt el. Talán ez volt a segítség Gundel Takásnak, és ezért tudott leérni a bal alsó sarokba. Így tehát marad az a legelszegű vezetés, amikor már csak 23 másodperc van hátra egészen pontosan az első félidőből itt a Zalaegerszeg Nyíregyháza Magyar Kupa negyed döntős találkozóból.
8: A labda pedig még mindig a Nyíregyházánál. Kovács kapja a középpályán, hátra teszi Alaksainak. Alaksai jobb kezéhez passzolja Tomának, Toma pedig még kiebb az oldalvonalnál helyezkedő Correának. Nagy Dominik már a labdával a jobb szélen próbálja lerázni magáról Csonkát, ez nem sikerül neki. Csonka elindítaná az ellentámadást, erre viszont nincsen idő. Erdős József sípszavára véget ér az első félidő. Ipalibó 33. percben szerzett góljával 1-0-ra vezette tehát az Zalaegerszeg egy játékrész után. 66. perc kezdődött meg, Zalaegerszegen 1-0-ra vezet a Zete a Nyíregyháza ellen, még az első félidőbeli Ipalibó góllal. Az imént Meggyes tüzelt jó 19 méterről a nyíregyházi kapura, de Fejér ki tudta boxolni a próbálkozását. Mi pedig kihasználjuk azt, hogy mindkét másik helyszínen, tehát a BA jégkorong mérkőzésén és a Ferencváros vízilabda meccsén is szünet van, és megszólítjuk Vukovics Lászlót a stúdióban, akinek régen volt már lehetősége elmondani, hogy hogyan értékeli az eddig látottakat. 1 óra telt el, még mindig vezet az Zalaegerszeg. Maradhat ez az eredmény, Laci?
10: A Nyíregyháza most már bátrabban játszik, de lehet, hogy túl késő, amikor följebb tolta a védekezését. Most egy nagyon szép zalaegerszegi támadást láttunk, óriási helyzet, keresztbelövés, elment a kapu előtt, ezt megúszta a Nyíregyháza. Hát az Zalaegerszeg fölteszi az íre a pontot, megrúgja a második gólt, akkor eldől a továbbjutás kérdése. De egy kupa mérkőzésben az utolsó pillanatig benne van az, hogy hosszabbítás 11-esek, tehát a Nyíregyháza is találhat gólt. Igaz, hogy eddig nem volt benne a mérkőzésben, de ha nem zárja le az Zalaegerszeg, akkor bármi megtörténhet.
8: Krajcsovics küldte középre a labdát, a kapus ki tudta ütni, Fejér, a beívett szögletet pedig már kifejelték a nyíregyházi. A Krajcsovics elesik, de Mengyes még meglódulhat, és teszi középre, ezt is kirúgják, lesz a lövés, Márkonyi fordul rá, egyfejes gól! A 67. percben egy öngóllal

0: dobhat a vendég együttes. Temesvári fogja elvégezni ezt a bedobást. Kérdés, meddig engedi még a játékvezető? A hazai szurkolók már ünnepelik, ünnepelnek, ünneplik a legjobb négy közé jutást. Temesvári most dobja be, pontatlanul Várkonyi a labda, és itt a vége. Az Alaegerszeg az első csapat a legjobb négy között, ZTE Nyíregyháza 2-0. Nem volt egy nagy iramú mérkőzés, nem ez volt a szezon legjobb mérkőzése. Az Alaegerszeg kezdett kezdeményezőben, az Alaegerszeg akarata érvényesült már az első félidőben is. Ennek az eredménye a 33. percben született meg, amikor is Ipalibó kapott egy labdát Almásitól, és a bal összekötő helyéről 10 méterről nagyjából kegyetlen erővel rúgta föl a kapu, főső kapufa alá, ezzel vezetett a ZTE az első félidőben. Aztán a második félidőre se tudott újulni a Nyíregyháza, igazán nagy helyzet nem is alakult ki vendég oldalon. A hazai oldalon azonban igen, Meggyes is próbálkozott például messziről, és Krajcsovics is aktív volt a bal szélen. A Fejérnek többször is hárítania kellett a nyíregyházi kapuban, viszont a 67. percben már ő sem tudott, persze ez bravúr lett volna, ha azt véri egy szöglet után. Kipattant a labda, és Várkonyi 16 méterről fordulásból kapura tüzet, a lövésébe pedig a nyíregyházi védő Temesvári beletette a fejét, irányt változtatott, és védhetetlenül csapódott a kapuba. Ez a második gól pedig eldöntött minden lényegi kérdést. Zalaegerszeg Nyíregyháza 2-0, az ETL jutott az elődöntőbe.
1: Hát ez nem volt egy áprilisi tréfa a Nyíregyháza számára, az Alaegerszeg pedig bejutott az elődöntőbe a Magyar Kupában, és akkor nézzük, mely csapatok követték. Április 2-án az egyetlen másodosztályú csapat, akkor még ugyebár a Merkantil Bank Ligában szerepelt, a Kisvárda, a címvédő Paksot fogadta.
2: Nagy utazást tett meg a címvédő Kisvárdára, és a szíve szerint folytatná is a Puskás Aréna irányába. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket Kisvárdáról, ahol tehát a hazai együttes, az NB1-es Paksot fogadja a Magyar Kupa negyed döntőjében. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a győztes pedig bejut az elődöntőbe. Ezzel a helyzettel ért véget az első félidő, ugyanis a VAR itt vizsgálódott nagyjából 2 percen át, de arra jutottak a videószobában, hogy az, amit a játékvezető a pályán látott és meghozott, mint döntés, vagyis a kirúgás, az bizony helyes, és hát ezt a kirúgást nem is volt idő elvégezni. Rusz Márton a vizsgálat megtörténte után ugyanis lefújta az első félidőt. Paks Kisvárda tehát a Kisvárda otthonában 0-0, egy félidőt követő nincsen gól, két kaput eltalált, lövés Matanovic és Síje. Mind a kettő alkalommal a kapusok védtek méghozzá magabiztosan. A Kisvárda azért a találkozó döntő szakaszában fölényben játszott. A Pakstól nem csak címvédőként, hanem élvonalbeli együttesként is sokkal több kell ahhoz, hogy a Kisvárdát, az MB2 élovasát valahogy legyőrje és bejusson az elődöntőbe. 20 perc van még hátra a rendes játékidőből Kisvárdán, labdarúgó mérkőzés, a vendég a Paks, a MOL Magyar Kupa negyed döntőjében. 0-0 a mérkőzés állása, és lehet, hogy hosszabbítás lesz, még 2x15 perc tömör gyönyör. Jönnek be adás Osváttól, és gól! Megszerzi a vezetést Osváth Attila azok után, hogy nagyjából 3 perccel lépett pályára csereként, és ebben azt hiszem, hogy benne van vastagon Kovács Marcell, a kisvárdai kapus, mert hogy valahogy az egyébként beadásnak szánt labda elkerülte a karját. A védő is elvétette ezt egyébként, ezt a beadást, és Osváth Attila, aki be akarta adni a labdát egész egyszerűen, gólt szerez. A bal oldalról jött az ívelés, Osváth labdája pedig a hálóba kanyarodott, a frissen becserélt Osváth Attila révén, tehát előnyben a Paks, de emiatt a gól miatt igazán a kisvárdaiak bosszankodhatnak. Sorokkal tovább Puclin, itt a mérkőzés vége. A címvédő jut be a legjobb négy közé a MOL Magyar Kupában, miután egy Osváth góllal kiejti a másodosztály listavezetőjét, a Kisvárdát. A végeredmény Kisvárda Paks 0-1 Osvát góljával. A legjobb négy között tehát a paksi együttes. Pedig aztán a színvédőnek meglehetősen nagyot kellett küzdenie azért, hogy valahogy a Kisvárdát legyőrje a mai nap.

0: Volna MOL Magyar Kupa negyed döntőjében. Az első fél időben kevés lehetőség adódott a csapatok előtt, két kaput eltalált lövést lehetett végezni, a 12. percben Sije Erik lövését fogta magabiztosan a kisvárdai kapus Kovács Marcell, míg a túloldalon Metanovic fordult a kapura, tekerését pedig Kovácsik hárította. Az első fél idő jelentős részében, ahogyan egyébként a mérkőzésen is, eltüntette az osztálykülönbséget a kisvárda. Főleg az első játékrész bizonyos időszakaiban jobban, kezdeményezőben játszott a másodosztályú csapat. A Paks viszont a második félidőben elsősorban a csere embereinek köszönhetően tudott lendületet csempészni a játékba. Egy csereember hozta meg a mindent eldöntő gólt is, méghozzá Osváth Attila. A 71. percben a bal oldalról jobbal középre tekert, egyértelműen beadásra szánta a labdát, viszont megtréfálta a kisvárdai védelmet, egy védő lehúzta a fejét, erre nem számított a kapuban Kovács Marcell, aki mellé nyúlt a labda mellé, és így a labda a hálóba tekeredett. A beadásból lett a gól, Osváth Attila pedig a gólszerző révén tovább juttatta a csapatát, mert hogy itt a még hátralévő 20 percben becsülettel próbálkozott a kisvárda, igazán nagy helyzetet viszont a rétközi csapat nem tudott kialakítani a paksiak kapuja előtt. Kibrusztolta tehát a továbbjutást a címvédő a MOL Magyar Kupa negyed döntőjében. Osváth pedig eldöntötte a találkozót a 71. percben. Osztálykülönbség a két együttes között nem volt. Annyi differencia viszont mindenképpen van, hogy a negyed döntőben a kisvárda búcsúzik, a Paks viszont címvédőként folytatja szereplését az elődöntőben is. Még egyszer a végeredmény, kisvárda Paks 0-1.
1: Izgalmas mérkőzés volt az Alegerszeg Nyíregyháza, izgalmas találkozó volt a kisvárda Paks, igen ám, de április 2-án volt egy olyan mérkőzés, ahol örök vetélkedés van a csapatok között. Azt hiszem, sokan emlékeznek rá, vagy akik nem emlékeznek, kitalálhatják. A Magyar Kupában a legjobb négy közé jutásért a Ferencváros és az Újpest csapott össze, két örök ősi rivális.
2: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat, füstfelhő itt a Grupama arénában, ami azt jelenti, hogy volt azért egy kis pirotechnikai eszköz, amelyet elhasználtak a ferencvárosi szurkolók. Hát egyelőre nehéz bármit is mondani a pályán látottakról, mert belepte tényleg ez a füst teljes egészében a játékteret. Ettől függetlenül ez lesz a 300. derbi, ami a Ferencváros Újpest mérkőzéseket illeti, ebben minden benne van. Kupa meccs, bajnoki, volt még hajdanán Liga kupa is. A lényeg, hogy ennek felét 151-szer a Ferencváros tudott diadalmaskodni, tehát több mint a felét megnyerte a mérkőzések az FTC, 71 döntetlen mellett 77 újpesti siker, és 2015 december 12-e az utolsó időpont, amikor az Újpest nyerni tudott, ez 28 mérkőzést ölel fel, és akkor 2015-ben diány volt a két csapat közti különbség, akkor még az Újpest tudott győzni itt a Grupama arénában. Makrekis nem tud befelé menni, Koburi az, aki oda rúg neki, de még mindig Makrekis jön a beadás, elkeseredettségével beadta. Maigán 35 méterre a kaputól, átlövése a mai futballban annyira nem nagyon szoktak operálni a csapatok, mert valójában az nem olyan nagy helyzet, megpróbálják minél közelebbről belőni a labdát. Így aztán most a bal oldalra kerül Csivicshez.
3: Csivics pedig keresi a lehetőséget, Zakari eszemben meg is találja, aztán visszakapja Csivics, majd Maigán középen viszi a labdát, egyre nem támadják meg az újpestek, jobb oldalra Makrekisnek a labda, jó a belőtt passz, jó a lövés, Pesics gól! Makrekis meglátta a lehetőséget, Pesics volt, aki szabadon volt, nagyon-nagyon szabadon volt a 16-oson belül, szépen át tudta venni, sőt, be is tudott fordulni vele, annyira nagy volt a lehetősége, a területe, és belőtte a jobb alsó sarokba, Banai nem ért el, vezet a Ferencváros.
2: Nincs érkező, bármint lenne, csak Sziszé kifejeli, és aztán nem jó az átadás a Rasáknak. Jön előre Tóth Alex, nagy rösssel, Pesicshez, túl a félpályán. Makrekis megy tőle jobbra, Száldánya a bal oldalt. Makrekis kapja a 16-oson belül, Eccsen, remek, ballal nem lő, jobbra áttesz, jelövő gól! 2-0, Makrekis, remek megoldás, és bizony ehhez kellett a lett játékos, hát zsenialitása. Megkapta a 16-oson belül Ecselle Geigert, átverte, aztán a bal lábáról áttette vissza a jobbra, és az ötös sarkáról felvágta a felsőbe, a bal felsőbe. Panainak esélyesen volt, hogy egy-egy általán reagáljon erre az egészre, tehát hogy ezt nagyon szépen csinálta a lett. 2-0 vezet a Fradi.
4: Aztán Fiolának középre, lassan le fog járni az idő, úgy gondolom a játékvezető, hogy le fogja fújni az első fél időt. Lakú nem várta meg. A játékvezető lefújja. 45 perc játék után, tehát Pesics és Makrekis góljával vezet a Ferencváros 2-0 az Újpest ellen. És jön az Újpest, támad az Újpest. Geiger kapja majd a labdát, de nem ő kapja egyelőre, hanem kérné Karamoko, Rodic kapja, Rodic fellépett megint, Fiola adja a labdát pontatlanul, és Makrekis megszerzi, Makrekis pedig robog a labdával.
2: Fiola azért nem feltétlenül szedi a virgácsait, hogy hátraérjen, pedig kellene. Zakariasen a 16-oson belül középen ketten. Szalenya gól! 3-0, eldőlt! Hát jó, ezért elég erős ez a kifejezés, de valószínűleg igen. Annyira könnyedén átrobogott a Ferencváros az újpesti védelmen. Most már Fiola is a 16-os környékén, de még mindig nem lépett be. A lényeg, elveszíti a labdát az Újpest Szaldányá, bent középen kéri, mert Zakariasen a 16-oson belülre ott beér, beadja középre, és a brazil gólt lő, táncol a szurkolóknak, és majd cserél az FTC, Raúl Gustavo érkezik, elhagyja a pályát 27-essel, talán Sissé az, aki bandukol lefelé. Eldőlt!
4: De az újpesti ótrák, hát, ha jól látom, már azért egy néhányan hazamentek, mert szellősebb a vendégszektor. Hát, nem hiszem, hogy láthatnak már gólt. Bár ki tudja, azért ez egy veszélyes lehetőség az Újpest előtt, hiszen szabadrugás következik majd nagyjából a 20-22 méterről. Egy veszélyes tekerés befelé egy magas játékosnak, például Kacvinszkibe ott van már, védőként előre ment. Ő neki a fejére azért oda lehet ezt varázsolni. És érkezik majd a szabadrugás a 83. percben.
2: Bizony, és ott középen azért, ha úgy van, akkor még Koburi is, talán nem, ő most ő visszament. Egyébként az újpesti szurkolókat megértem, mert 4 órája a saját szektorukban kell már lenniük. Jön a szabadrugás, Brodic egy fejes, gól! 3-1! Meglepődtek itt mellettem is, bizony, mert ez elég furcsa abban a szempontból, hogy és lehet már egy-két újpesti elment, aztán mondják, hogy hát azért mégis lehet érdemes maradni. Brodic góljával 3-1 szépít az Újpest. Szép beadás, szép íve, hát ívelés, inkább egy, nem is tudom, beemelt labda oda Geigertől. Brodic pedig befelé a labdát. Utolsó utáni pillanatok, lehetőségek, amikbe belekapaszkodik az Újpest. Az esélyesebb Fradi 29 mérkőzés óta tartja a veretlenségét a legnagyobb rivális ellen. Ferencváros Újpest 3-1. A második percben az újpesti Karamoko a bal sarokba lőtt 11 méterről, de már a kiugrás pillanatában le sem volt. A 13. percben Csivics baloldali beadása után Sissé fejelhetett az ötösről, Panai óriásit védett. A 32. percben Makrekis bátran tört előre, Pesicshez passzolt, aki a labda átvétel után Fiona mellett 11 méterről a jobb alsóba lőtt egy fordulás után 1-0. A 40. percben Pesics kap egy indítást középen. A jobbján érkező Makrekis a 16-oson belül Fiolát bolondította meg. Két csel után az ötös sarkáról a bal felső sarokba lőtt. 2-0, Banai kapust is meglepte a lövés közelről. 2015 óta nem tudott győzni az Újpest az FTC ellen. Ez a mai nap sem sikerült. A második félidőben az 52. percben eladta a labdát az Újpest. Zakariasen egy szökletés után vágtázott a 16-oson belül betőve középre adott, Szádánya 6 méterről besodorta a labdát a kapuba. A 3 gólos előny tudatában a Fradi nem állt le. A 72. percben Pesics ordító helyzetben a jobb kapufa mellé lőtt. Több mint 16 ezer néző a Grupama arénában, a szurkolók nagy része FTC sikernek örülhetett. A 84. percben Jäger szabadrugása után Brodics bólintott 10 méterről a bal sarokba, remekül csúsztatott a horvát. Sikerével a Fradi a 4 között, az Újpest idén továbbra is borzalmas formában. A labdarúgó MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében Ferencváros Újpest 3-1.
1: És akkor egy negyed döntő maradt még hátra a 2024-2025-ös labdarúgó Magyar Kupából, ezen 2025. április 3-án az MTK a Fehérvárt fogadta, azt a csapatot, amely akkoriban már meglehetősen rossz szériában volt, és a bajnokságban is egyre lejjebb és lejjebb csúszott.
5: MTK Fehérvár mérkőzésen zárul tehát a MOL Magyar Kupa negyed döntőinek sora, megérkeztek a csapatok a pályára, kíséret ugyanis tegnap volt az autizmus világnapjaig, aztán az MTK az autista szurkolóira gondolva biztosított egy olyan lehetőséget, hogy autista szurkolók vonulhassanak velük együtt a pályára itt a kezdésnél. Ez is egy gesztus a fővárosi klub részéről, igaztán mind a két együttesnél. Tehát autista gyerekek kísérték be a pályára a játékosokat. 19. perc a mérkőzésen, MTK Budapest Fehérvár FC 0-0 a MOL Magyar Kupa negyed döntőjében. Stefanelli, 4 fehérvári meg most az MTK védelmére, 5-en vannak hátul a hazaiak közül, Kovács Mátyás már a 16-os sarkánál, egy csel középre, és a centerezés végén a gól, vezet a Fehérvár a mérkőzés 20. percében. Sekularát ünnepelteti magát, Kovács centerezését követően a kapuba talált, szinte az üres kapuba, ugyanis itt Centerics nem tudott kivetődni, nem tudott leérni a labdára, és aztán Sekularát meglehetősen magabiztosan közelről, nagyjából 3-4 méterről értékesítette ezt a helyzetet. Meglehetősen a formás, gyors fehérvári támadás végén tehát Sekularát eredményes, ezzel pedig előnyben a Vidi. Bognár az alafonalról középre, és Német elől mentenek, de még mindig ott a 16-oson belül, na most szabadul fel a Fehérvár kapuja. Egy felszabadító erejű lövéssel, amely egy hármas sípszóval, ami az első félidő végét jelzi. Sekularác 20. percben szerzett góljával, előnyben tehát a Fehérvár 45 plusz 1 percnyi játékot követően a 20. percben Kovács Mátyás beadását, lapos passzos beadását a kapu előtt közelről gólra váltotta Krisztián Sekularác. Ez a találat jelenti egyelőre a különbséget a két együttes között. A MOL Magyar Kupa negyed döntőjében MTK Fehérvár 0-1. Köszönöm szépen, a csapatok már a pályán, az MTK indítja útjára a labdát ebben a pillanatban. Egy változtatás az fehérvári, Huszti András helyén immáron Ivan Milicevic, méghozzá feltehetően azért, mert ha emlékeznek, akkor Husztit kellett tápolni korábban az első félidő során. Egyenlít az MTK Német Krisztián révén. Egy jobboldali beadást követően Német Krisztián a kapuba fejelt közelről, nagyjából 5 méterről. És ezzel egyenlít. Na hát látod, csak mondanod kell, hogy jobban csipkedi magát az MTK, megvan az eredménye. Jobb oldalról jött a beadás, és Német Krisztián, aki hát minden hájjal megkent középcsatár, kibújt a védők mögül, és középre bólintott. Dicsérni kell természetesen az összjátékot a jobb oldalon, nagyon szépen oldotta meg ezt most az MTK. Jött a kanyarítás Molnár Ádintól, és 5 méterről a rövid kapufánál fejelt a védőit megelőzve Német Krisztián a kapuba, szinte kísértetiesen hasonló gól, mint amit a Nyíregyháza ellen szerzett a bajnokságban nagyjából egy hónappal ezelőtt. 52. perc a mérkőzésen, MTK Fehérvár 1-1. 16 méterről egy MTK szabadrúgás, picit baloldalról, hát ez kitűnő szög egy jobblábas futbolistának, van ilyen az MTK-nál, például Bognár István. A sorfal négy tagú, azt rendezgeti most Nagy Gergely. Ezt azonnal kapura lehet küldeni, és ahogyan odaállt a labda mögé Bognár István, szerintem ez a szándéka. Bognár lő, és gól! A sorfalról bepattan a labda Bognár István góljával. Most már vezet az MTK. Rövid, nagyjából 2 perc leforgása alatt megfordítja a mérkőzést az MTK Budapest. 16 méterről a szabadrúgás, jobban lőtt el Bognár István, és a sorfalon irányt változtatott, becsapva Nagy Gergely kapust, aki nem tudott hárítani, elindult már a lövés irányába a kapus, vissza pedig már nem tudott fordulni. Bognár góljával tehát immáron előnyben az MTK Budapest. Könnyen lehet, hogy eldőlt a mérkőzés a 73. percben Jurina góljával, aki nagyjából 2 perc lépett pályára. 3-1-re vezet immáron az MTK. A felező vonal közeléből vágt előre a labdát Varjú. Eltévesztette ezt az ívelést a fehérvári védelem. Spandler mellől kilépett Jurina, aki szenzációs mozdulattal egy pattanás követően jobbal a kapuval vágta a labdát. Némiképp picit fél fordulatból. Ezzel tehát 3-1-re vezet immáron a hazai együttes, és járunk a 74. percben. Éppen Marin Jurinát élteti az MTK szurkoló tábora. 2 gólos előnyben tehát a budapesti együttes. Innen derekas helytállás kellene a Fehérvárnak ahhoz, hogy valahogy megfordítsa a mérkőzést. Úgy tűnik, hogy változtat is Pető Tamás, például Pető Minán érkezik cserére, na meg Lérim Kastráti, aki hosszú sérülés után térhet vissza. 1/4 órája van még a Fehérvárnak valahogy fordítani, vagy a hosszabbítást kiharcolni. 3-1-re vezet ugyanis az MTK Budapest az Új Hidegkuti Nándor stadionban. Azt hiszem, hogy kijelenthetjük, eldőlt a továbbjutás kérdése, megszületett a 4. MTK gól fehérvári közreműködéssel. Az alapvonalról, a 16-os mellől tekerhette be középről a labdát Horváth Artúr, és szerencséje volt most az MTK-nak, ugyanis egy újabb fehérvári öngól, ugye a hétvégén a bajnokságban Melnyik talált a saját kapujába, ezúttal Milicevicről pattant a hálójába, a saját hálójába a labda, így aztán immáron az állás az MTK javára 4-1. Hát betyáros lenne, hogyha innen fordítana a Fehérvár. 3 gólos előnyben az MTK. Fehérvári szépségtapasz Seponyics góljával 4-2. 2 perc van még hátra a rendes játékidőből. Zavart keltett az MTK védelmében a fehérvári támadó sor. A 16-oson belül megjátszották Iván Seponyicsot, szépen átvette a labdát finom mozdulattal, majd hát egy lekészítést követően ballal lőtt a bal alsó sarokba. Csenterics nyújtózkodott, de nem tudta kitenyerelni a labdát, úgyhogy 4-2, közelebb zárkózik a Fehérvár, de már csak 1 perc van hátra a 90-ből. Ez úgy tűnik, hogy csupán szépség tapaszt. MTK Fehérvár 4-2.
1: A 2024-2025-ös labdarúgó Magyar Kupa negyed döntőiben tehát a következő eredmények születtek. Zalaegerszeg Nyíregyháza 2-0, Kisvárda Paks 0-1, Ferencváros Újpest 3-1, MTK Fehérvár 4-2, az elődöntőket pedig a következő párosításban rendezték: április 22-én Paks Zalaegerszeg, április 23-án Ferencváros MTK. Hamarosan ezeket elevenítjük fel.
6: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
2: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
1: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: A 2024-2025-ös labdarúgó Magyar Kupa szezonban a legjobb 16 közé az első osztályúak közül nem jutott be a Kecskemét, a Debrecen és a Diósgyőr. A legjobb 16 között búcsúzott a Győr és a Puskás Akadémia, a negyeddöntőben pedig a Nyíregyháza, az Újpest és a Fehérvár. Miután az utóbbi körben esett ki az utolsó nem első osztályú gárda, a Kisvárda, így a legjobb 4 közé 4 OTP bankligás jutott, akkor még ugyebár így hívták a labdarúgó első osztályunkat. Az első elődöntőt 2025. április 22-én rendezték, a címvédő Paks az Alaegerszeget fogadta.
5: A Magyar Kupa előző két kiírásának győztesei csapnak össze ma este Pakson. A címvédő vendége a 2023-as kupa győztes ZT-je. Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat még egyszer. A MUS, ahogyan itt a Tolnai Városban nevezik az Alaegerszeg együttesét, van ennek ok, ugyanis ebben az idényben már háromszor találkozott egymással a két csapat, és még egyszer sem győzte le a Paks az Alaegerszeget. Ilyen teljesítményt, mint az ETE, egyedül a magyar csapatok közül a Győr tud felmutatni, mármint, hogy nem kapott ki a Paksa szemben ebben az évadban. Most már Csonka és Evangelu a labda útvonala. Hátulról építkezik most az Alaegerszeg, egy hosszú ívér és Evangelutól Krajcsovics átveszi, és tisztáznak előle, méghozzá Lenzsér a 16-os belül, pedig ez egy tértől elő pontos átadás volt Evangelutól, és Krajcsovics végstoppal át is tudta venni. Maradt támadásban az ETE, Bakti átjátsza Krajcsovicshoz, a jobb oldalon Nyír is, a talppal húzza tovább Bakti, megint a labda ott van Krajcsovicsnál, a jobb oldalon ezúttal a fiatal szélső, két ember közé adja, 16-osnál Csonkáról fölpattan a labda, és Vécsei harcol ki egy 50-50-es szituációban kirúgást a saját csapata számára. Úgyhogy így a 18. percben Paks Zalaegerszeg 0-0, mintha éledezne a kisi megszeppenten kezdő Zalaegerszeg, hogy ezzel a stúdióban szakértőink vajon egyetértenek-e? Hát erre most megkapják a lehetőséget.
6: Hát egyrészt nagyon jó észrevétel volt kollégánktól, Tóth Bélától, hogy nem találják az összhangot a támadó harmadban a játékosok, hiszen gondoljunk csak bele a paksi összeállításba, hogy ugye Haraszti vagy Könyves azért nagyon keveset játszottak mostanában, és pláne nem úgy, hogy együtt vannak a pályán. Ugye Windecker is viszonylag játékpercek nélkül van mostában, sem sérült volt. Az Alaegerszegnél pedig, hát ugye gondoljunk bele, hogy Szendrei, aki jobb hátvédet játszott eddig, most átkerült az ellenkező oldalra, bal oldalra jobblábasként, és ugye a védelemben is, de főleg elől, ugye Krajcsovics és Sajbán nem játszott még együtt ebben a szezonban egyetlen egy alkalommal sem. Úgyhogy mindkét csapat küszködik azzal a fajta rotációval, amire az edzők rákényszerülnek. Hát kíváncsiak leszünk, hogy ki találja meg jobban az összhangot a következő percekben.
5: Mezei a labdával, Hinora támadásban a Paks, Hinora jobb oldalon meghúzza, Csonka mellett, Hinora már az alafonalnál középre teszi, van fejes kifelé, átveszi a túloldalon Síje, lekészítés Windeckernek, lő és véd egyet Gundel Takács. Nagyjából 18 méterről tekerte ballal a kapura Windecker József, pont középre ment, Gundel Takács kényelmesen hárított, és ugye Windecker esetében mindenképpen meg kell jegyezni azt, hogy hosszú idő után a csapatban kezdőként, március 2-a után került be ismételten az összeállításba, lábúj törésből lábadozott ugyanis Windecker, akinek a lábúja még a Kecskemét elleni bajnokin tört el. Lenzsier támadásban a Paks, a Zonegerszegnél pedig azt is meg kell jegyezni, hogy három belső védővel Márton Gábor együttese, és az utóbbi időszakban inkább a négy védős szerkezet volt a jellemző az ETE együttesénél. Egy hosszú ívelést húz le Gundel Takács, hátulról megint a ETE, a mérkőzés 20. percében gól nélküli állásnál. Hát egy ilyen mérkőzésen, ami még adott esetben kulcsfontosságú, az a pontrúgás, illetve hogy abból milyen veszélyt teremtenek a csapatok, ha egyáltalán. Ezt most majd Mezei tekerheti középre ballal. A Magyar Kupa negyed döntőjében a Paksot egy cserejátékos gólja, Osváti juttatta tovább a Kisvárdával szemben. Mert ebben most ezúttal is bízik Bognár György. Mezei szabadrúgása, és gól! Érkezett Lenzsier, de azt hiszem, hogy ebben nem ért bele. Így aztán Mezei Szabolcs a gólszerző, közvetlenül szabadrúgásból, és kísértetiesen hasonlít ez a gól arra, amit Kisvárdán szerzett a Paks a Magyar Kupa negyed döntőjében. Ott is egy beadásnak szánt beadásból lett a gól. Most Mezei ívelte be, és Lenzsier meggyőződésem szerint, aki érkezett az ötösen belülre, nem ért bele ebbe az átadásba, így aztán a gólszerző Mezei Szabolcs a mérkőzés 36. percében. Itt a félidőből még 2 perc van hátra a rendes játékidő vonatkozásában. Ismételten zalaegerszegi szabadrúgás a felező vonal közeléből. A labdával Evangelu, Szafronov, Várkai mutatja, hogy ne őt válassza. Csonka bemozdul, de egy hosszú ívelést válasz Szafronov. Szendrei átvette a 16-oson belül, de nem tudott lövőhelyzetbe kerülni. Hát úgy tűnik, hogy ezekben egyébként van veszély, az Zalaegerszeg ezeket a hosszú íveléseket begyakorolta, és Szendrei tudott most a védők vonala mögé lépni, át is vette a 16-oson belül, de túl messzire pattant tőle, és ezt kihasználta Kinyik, aki szerelte, pedig már lövő helyzetben lendült volna a Szendrei láb. Íveli előre most Evangelu, senki földjére, onnan Kinyik húzza ki, Windecker fejjel, bele tette a lábát csupán Pap, és oda kerül Szafronovhoz. Elkéri Csonka, saját térfeléről építkezhet most az ETE. Szendrei nagyon bátran megy előre, Ipalibó is, ível Krajcsovicshoz, a 16-oson belül Kinyik, nem foghatja meg Kovácsik, aztán Lenzsér, és a labda útvonal a Hinora, ő is nagyon bátran tud előre lépkedni. Most Lenzsér kanyarítja előre, van érkező könyves személyében, kettő zalaegerszegi között, nem tudja átvenni, Várkonyi zárta ki a játékból könyvest, szabadrúgás, ezt már el is végezte Várkonyi. Csonka bajban van, mert üldözi őt Mezei, visszafelé kell vezetni Csonkának, és most a hazadást követően Gundel Takács íveli előre. Ott Bakti van, de elfejeli előle Vécsei. Windecker átvezette a jobb oldalra Hinorához. Hinora, megint Windecker, majd Mezei. Mezei, bal lábán a labda, Hinorát választja. Hinora 16-os előtt elterül, sárgalap és szabadrúgás. Várkonyi Bence kap sárgalapot. Egy perc a hosszabbítás, ami ebben a pillanatban meg is kezdődött. És 16 méterről következik majd ez a paksi szabadrúgás. Pont még a büntető területen kívül rúgta meg Várkonyi Hinorát, aki jól lépett be a támadó harmadba, és a Mezeitől kapott labdával már lövő helyzetbe kerülhetett volna. Ballábas a szög, ott marad egyébként Haraszti is a labda mögött, de ezt feltehetően Mezei fogja majd kapura lőni, mert hogy kapura lehet lőni. A sorfal 5 tagú, most már csak 4, Szafronov kiválik, Gundel Takács rendezkedik a sorfalt illetően. Szabadrúgás tehát 17 méterre az Zalaegerszeg kapujától. Veszélyeztethet a Paks a hosszabbítás első percében, itt a félidő végén. Mezei és Haraszti a labda mögött. Bogár Gergő szájában ott a síp, tehát a labda helyzete nincsen megfelelő pozícióban. Így aztán jöhet most majd a szabadrúgás, most már a megfelelő helyről. Mezei neki fut, lő, kivágódik a sorfalról. És akkor most szól a síp, de nem azért, hogy a félidő vége, de azért, mert a félidő vége. Bogár itt olyan hatásszünetet tartott, mint a színházakban szoktak, de itt a katartikus befejezés legfeljebb negyed óra múlva kezdődhet csak majd meg. 1-0-ás vezetés a Paks oldalán Mezei 36. percben szerzett góljával. Szafronov előre emeli, a felezővonal közelébe Szendrei elengedtek, Rajcsovics bent tartja Sije mellett, Sije oda emeli Szendreihez, Némáron a jobb oldalon a csapatkapitány. Csonka, ben középen egyedül Kroázé, Csonka vissza Szendreihez, átemeli Evangelu a túloldalra. Megindulhatott most egyenesen Negyes, Mímen mutatta magát, de nem jutott el a labda Mínhez, és akkor most a Paks a szerzett labdával, Gyurkics a jobb oldalon. Elkéri Mezei a felezővonal közelében, Tóth, Gyurkics felemelte a magasba, Bödéhez eljut, Böde akár lőhet, Böde lő, felpattan is, gól! Böde eldönti a kupa elődöntőt, azok után a cserekét pályára. 3-4 perccel egy megpattanó lövéssel a 83. percben Böde góljával, amihez kellett a szerencse is, alig hanem megvan a döntő egyik résztvevője a címvédő Paks személyében. Egy védőről felperdült a labda, Böde egyébként nagyjából 25 méterre állt az Zalaegerszeg kapujától, amikor rálőtte, és olyan ívben kapott Gellért ez a lövés, hogy az pont kikerült Egundel Takácsot. 2-0 tehát, ez a gól pedig Böde Dánielé. Na nézzük akkor ezt a szögletet. Kroázé a hosszabbítás negyedik percében középre emeli, kifejelik a paksiak. Ez a mérkőzés vége. A címvédő bejut a Magyar Kupa döntőjébe. Paksi FC Zalaegerszeg 2-1. A Magyar Kupa előző két kiírásának győztesei csaptak össze ma este Pakson. A címvédő vendége a 2023-as kupa győztes Zalaegerszeg volt, és ebben a párosításban, ebben az idényben 2 döntetlen, valamint egy zalaegerszegi győzelem született a bajnokságban, úgyhogy a paksiak úgy várták az ETE együttesét, mint egy mumus csapatot. Lendületes támadó játékkal kezdődött a mérkőzés Paksi részről. Mezei az 5. percben lőtt, Gundel Takács rátolta a kapufára ezt a löketet, így aztán nem született gól. A Zalaegerszeg elsősorban Krajcsovics Ábel lendületes játékával teremtett veszélyt a Paksi kapu előtt. Egy kapura lövést lehetett feljegyezni zalaegerszegi oldalon az első félidőben, amelynek a legfontosabb történése a 36. percből való Mezei Szabolcs végezhetett el szabadrúgást a jobb oldalról, élesen lőtte be a kapu elé, érkezett Lenzsér, de nem ért bele a labdába, amely becsapva Gundel Takácsot a hálóba pattant, a gólszerző Mezei Szabolcs. 1-0-ás paksi vezetésnél vonultak a csapatok szünetre, a második félidőben pedig a Zalaegerszeg nagy energiákat mozgósított az egyenlítés érdekében, Szendrei, Bakti, valamint Mim is helyzetbe került, utóbbi csereként lépett a pályára, de egy másik cserejátékos lett a hős, Böde Dániel, aki miután becserélték, nagyjából 3 perccel később megeresztett egy lövést jó 20 méterről, megpattant egy védőn, becsapta Gundel Takácsot, és a hálóba pattant a labda. 2-0-ra vezetett már így a mérkőzés utolsó 10 percére ráfordulva a Paks. Jött a hosszabbítás, a Zalaegerszegnek pedig összejött a szépítés, és Evangelu végezhetett el szabadrúgást 17 méterre a Paksi kaputól. laposan lőtte el, egy védő megpattant be a hálóba, így aztán a 2-1-es végeredményt alakította ki Evangelu, ezzel pedig a Paks jutott be a döntőbe, amit május 14-én rendeznek a Puskás Arénában, vagy a Ferencváros, vagy a fővárosi MTK Budapest lesz majd a Paks ellenfele. Én a végeredménnyel búcsúzom a helyszínről. Paksi FC, Zalaegerszeg 2-1, bejutott a döntőbe a címvédő.
4: A 2024-es döntő egyik résztvevője, a Paks tehát bejutott a 2025-ös fináléba is. Ez volt április 22-én, és egy nappal később, április 23-án az úgynevezett örök rangadón a Ferencváros szerette volna lekopírozni a Paksnak a teljesítményét, vagyis 2024 után is ott lenni a fináléban. Április 23-a, Ferencváros, MTK. Magyar Kupa elődöntő.
7: A két kezdő 11-ről gyorsan, mert ez a legfontosabb, a Ferencvárosnál Dibusz a kapuban, aztán Ramirez a bal hátvéd, Szalai, Gartenman, Sissé szintén védők, a jobb szélen Matrekis védekezik, de véletlenül Ramirez és Matrekis a jobb szélen nem csak védekezik, hanem meg építi a támadásokat. Keita a guineai BL győztes, az egykori Liverpool játékos, Julio Romaoval, a brazil légióssal, a védekező középpályás, majd Tóta, Besics és Száldánya, az a hármas, amelyik a hétvégén is játszott, amikor szintén itt volt Gergő Grupama Arénában, ha jól mondom, Katona Lászlóval, és a Nyíregyházát kiütötte a Ferencváros, de ez egy másik történet lesz ma este.
8: Így van, tehát a hétvégi Nyíregyháza elleni összecsapáshoz képest három helyen változtatott Robi Kín, Maega Csibics és Abu Fani került ki a kezdőből, Julio Romao, Ramirez és Keita került be, de hogy Horváth Dávid miképpen változtatott a hétvégi 1-1-es fehérvári döntetlenhez képest, azt most elmondom, négy változás, Demjén kikerült a kapuból, Senterics érkezett a helyére, Varjú, Beriásvili, Káder és Kovács Patrik a négy védő, itt nem történt semmilyen változás, Kosznovszki és Kata maradt előtte, a két védekező középpályás Horváth Artur viszont eléjük bekerült Bognár István helyére, valamint a két szélső, Jurina és Molnár Ádin is most a cserepadra, vagyis pontosabban a cserepadról szállt be, Poliefe és Németh Krisztián volt hétvégén a kezdő a Fehérvár ellen, Molnár Rajmund pedig továbbra is a kezdő csatár, mindkét csapat jó formából érkezik, tehát a Ferencváros egy kiütéses győzelemből 7-0-ra nyert a Nyíregy ellen, az MTK pedig bár idegenben játszott döntetlen, de a Fehérvár ellen jó az az 1-1-es döntetlen. Hogy mire mennek ma a felek, az majd kiderül.
7: Molnár Rajmund mintegy 20 méteres lövése veszélyes volt, de aztán a jobb kapufa mellett ment el. Mindenesetre egy szép MTK próbálkozás, ő az egyik csatára az MTK-nak, és kifejezetten agresszívan kezd a vendég MTK Budapest. Itt a Grupama Arénában, ahol a 12. percben továbbra is 0-0, Gartenman előre, laposan Száldánya felé, de ez Káder rutinosan visszafejeli. Az más kérdés, hogy aztán Makrekiszhez egy pillanatra eljutott a labda, de most ismét az MTK támadhat, most viszont ez az indítás szintén pontatlan.
8: A Magyar Kupában legutóbb 2003. október 29-én találkoztak a felek, akkor a Hidegkuti Nándor stadionban az FTC egygólos hátrányból fordított Gera és Kriston góljával, azon a találkozón egyébként a ferencvárosi kispadon nem más ült, mint Garami József vezetőedzőként. Most az NTK támad, és jól cselezi ki onnan a kis területből a labdát Jurina. Egy szép passz, de Molnár elhagyja. Még mindig a 16-oson belül az MTK, de most már sikerül tisztázni a Ferencvárosnak. 13. perc, Mol Magyar Kupa elődöntő, Ferencváros, MTK 0-0.
7: A 22. perc közepén Ferencváros MTK Budapest továbbra is 0-1, mert a 16.-17. perc fordulóján a két Molnár összejátszott és Ádin passzát, mint egy 10-12 méterről Molnár, Rajmund felvarta a bal felső sarokba. Mondanom, hogy meglepetés, de aki látta ezt a mérkőzést eddig esetleg az M4-sporton, netán második a helyszínen például, szóval az nem lepődik meg, mert az MTK Budapest labdákat szerzett, és egyre felszabadultan jöttek előre sok fiatal játékossal.
8: És mivel a vendégek most egy kirúgást végezhetnek majd el itt a Grupama Arénában, van időnk megkérdezni Bene Ferenc állandó szakértőnket, aki ott van a stúdióban, hogy hogyan látja eddig a találkozót, mi a véleménye az MTK felállásáról, valamint harciasságáról, és milyen volt a gól.
9: Hát majd ha lesz egy hosszabb játékmegszakítás, akkor lesz idő elemezni az MTK játékát, mert meglepetésre 3-5-2-es játékrendszert játszanak, amit tavasszal még nem alkalmaztak, és rendkívül agilisan és bátran futballoznak. Pontosan így lehet legyőzni egyedül a Ferencvárost. Ami meglepetés egy kicsit, hogy többet is van az MTK-nál a labda.
7: Mire ezt kimondtad, azért itt Ramirez középre adta, és érkezett Pesics, és egy nagyot védett az MTK fiatal kapusa Csenterics, így ezt is fel lehet jegyezni, hogy a Ferencváros majdnem egyenlített. Most Száldányát ugratta volna ki Keita, de nagyon jól ütemben szerelt Kállár, aztán előre vágták a labdát, és ez most azért nem annyira veszélyes Gártemban, a túloldal Szalai is kérné, de inkább Száldányát választja. Két MTK védő műveletében ott egy újabb szöglet következik, mert nem bízza a véletlenet Beriásvili, ha már Kállár ott egy kicsit elváltott, Beriásvili szögletre ment Száldányával. Egy nagy csata, tehát ez is kérdés, hogy meddig lehet bírni. Egy biztos, hogy most Tóth Alex fogja elvégezni onnan a szögletet, tehát egy másik kombináció, ami nem jött be Ramireznek, hogy egy kicsit változatosabb legyen onnan a szöglet. Na, jobban tekeri középre, lehet csúsztatni Gártán, mert nem találja el, és így kipattan a távoli lövés, Ramirez, a gól! Gól! Még hozzá 22 méterről kapásból ballal a kapu jobb oldalába. Nem biztos, hogy így akarták a ferencvárosiak, de jól, sőt, biztos, hogy nem. Hát a végét igen, de ahogy oda pattant az MTK védőkről, az tökéletesen oldotta meg az a Ramirez, aki eddig a szögleteket végezte el, és most milyen jó a ferencvárosiak szempontjából, hogy nem ő nem ott volt a szögletzászlónál, hanem Tóth Alex. Ezzel a 45. percben kiegyenlít a Ferencváros, azaz jól megéreztem azt a részét, hogy itt még 2 perc hosszabbítás, de nem bírta ki az MTK az első félidő végéig.
8: Az első játékrész utolsó minutumában, tehát a rendes játékidőben természetesen, hiszen 2 perc hosszabbítás van, kiegyenlít az MTK, vagyis kiegyenlít a Ferencváros az MTK ellen a Grupama arénában. Egyébként a vezető találatot Molnár Rajmund a 16. percben szerezte meg, most pedig Ramirez egy szépségdíjas találattal egyenlít. Bene Ferenc nem bírta ki az MTK, de így akkor a második félidőben egy új mérkőzés kezdődik.
10: Igen, ezzel is egyetértek, ugyanakkor, amikor a Ferencváros ennyire beszorít egy ellenfelét, akkor azért abban benne van a hiba, és a szöglet utáni kipattanóra elég lassan jöttek kifelé az MTK játékosok, nem sikerült blokkolni Ramirez lövését, szóval törvényszerű volt alapjelve ez a gól, a Ferencváros dominanciájának köszönheti, ugyanakkor Csenter is nem látta a lövést, nem látta a labdát, szóval érdekes másik fél előtt állunk mindenképp.
8: Kejta indul most meg a ferencvárosi támadással. 1 perc van még hátra a jelzett 2 perces hosszabbításból. Ramirez a gólszerző, az egyenlítő találat szerzője, kapja meg most a labdát a bal oldalon. Tóth Alexnek passzol vissza, most már pedig Giulio Romao választja Kejtát, aki hosszan veszi át a labdát, oda csúszik Kata Mihálynak, aki lent marad a földön, és a játékvezető pedig úgy dönt, hogy akkor ez egy szabadrúgás lesz majd kifele, ezzel pedig minden bizonnyal majd letedik az a jelzett hosszabbítás is. Az egészen biztos, hogy a vendég MTK nem siet már sehova ebben a félidőben, hiszen azt már említettem, hogy a szünetben majd rendezheti sorait az MTK, amely a gyors vezető találat után azért igencsak visszavett a tempóból.
7: Egy-egy, és hogy aztán az a második félidő biztos, hogy nem lesz rossz, mert az első is kiváló volt, és a Ferencváros nyilván fokozni fogja még az iramot, vagy legalább ugyanilyen egyoldalú játékot szeretne, hogy beszólítani az MTK Budapest, amely kiválóan kezdte a mérkőzést, de utána az 1-0-t követően. Na, figyeljük a jobb oldalról középreivel, és az utolsó pillanatban a gólszerző Molnár Rajmund elől fejelte ki Gartenman Kosznovszki beadását jobb oldalról. Na, az lett volna meg egy slusszpoén, ha most a semmiből megszerzi az MTK Budapest a vezetést, de amúgy közel járt hozzá, és aztán talán újabb pakaskodásnak is lehetne még helye, de nincs helye, mert Pintér Ádám játékvezető, ha jól látom, akkor lefújta az első félidőt, amely egyelőre Molnár Rajmund, valamint a ferencvárosi Ramirez góljával 47 percnyi játék után, tehát Ferencváros, MTK Budapest 1-1.
8: Káder könnyedén fejeli a bal oldalra, ahol Jurinának van ideje átvenni, Jurina pedig nézi, hogy kit lehetne választani, előrefele próbál játszani, de ez nem sikerül, ráadásul Tóth Alex lecsap a labdára, most inkább a Ferencváros birtokolja a labdát, erre lehetett volna számítani egész találkozón, de első fél időben nem így volt. Varga kapja meg a 16-oson belül egy ívelés a hosszú oldalra, és Pesics megszerzi a Ferencváros vezető gólját. 2-1-re vezet a Fradi, 52 percnyi játékot követően az MTK ellen a MOL Magyar Kupa elődöntőjében. Tóth szerzett labdát remekül az MTK középpályáján. Egy nagyon szép mélységi átadást adott Varga Barnabásnak, aki önzetlenül a 16-oson belülről nem kapura rúgta, bár már egy kicsi kisodródott helyzetben volt. Úgyhogy ez volt a jó döntés, így pedig, hogy gól született belőle. Pláne Tiszen Pesics várta az 5-ösön a hosszú kapufával egy vonalban nagyjából, és nagyon magabiztosan, higgadtan, gyakorlatilag az üres kapuba fejelhetett. hiszen addigra már Centerics nem ért át a hosszúra. 2-1-re vezette át a Ferencváros az 52. percben.
7: A Szalai pedig előre vágja, mert azért az veszélyes szituáció volt. Akkor, amikor Varga Barnabás nem, de ott Baronnál labdát szerez. Menne, Joseph, a francia másodosztályba érkezett játékos, de remek volt, Beriásféli ütemérzéke és a szerelése jó ütemű volt, az más kérdés, hogy Baronnál megérte, itt járunk a jobb oldalon, itt a Makrekis, Baronnál, vele szemben Bognár István, Kovács Patrik, ő az, aki Makrekis figyeli, Makrekis által Gartenmannak, aki tényleg nagyon sokat gürizik, és nagyon hasznos a játékos a Ferencvárosnak, egészen Dibuszik hátra Makrekistől a 80. percben. 2-1 a Ferencváros MTK kupa elődöntő. Ha így marad, akkor ismét Ferencváros Paks elődöntő után, pontosabban Ferencváros Paks döntőt rendeznek. Elvédték, elrontják az MTK védők. Joseph gól! A francia játékos elvetődve a bal alsó sarokba lövi, ott a két középső védő Káder és Beriásvili elnézte az előreívelést. Joseph rá pattant a labdára és kihasználta. Centerics pedig tehetetlen volt, hiszen ez már ajtóablak szituáció, amit a cserejátékos góra is vált, ahogy a Nyíregyháza ellen a bajnokságban. Most itt a francia játékos a kupában is gólt szerez, ez egy nagy védelmi hiba volt. Lehet, hogy amit a mérkőzés elején mondott Bene Ferenc is, mostanra egy pillanatra egy rövid zárlatot a belső védőknél, ez is benne van, lehet, hogy a fáradtság számlájára írható, a figyelmetlenség, hát mi más számlájára írható, nem így akarták, elnézték. Joseph megköszönte és belőtte, méghozzá úgy 5 méterről a kapu bal alsó sarkába vetődve. És Pintér lefújja a mérkőzést, vagy valamit még lehet, hogy akar mutatni. Hát ez is kiderül, Olasz Gergő pedig összefoglalhatja, mert hogy véget ért a mérkőzés.
8: Az évszám változik, de a Magyar Kupa döntősei maradnak. FTC MTK a MOL Magyar Kupa elődöntő mérkőzésén 3-1. Jobban kezdték a vendégek a találkozót, hiszen a 14. percben Molnár Rajmund 20 méterről próbálkozott, de a lövés nem sokkal elkerülte a kapu jobb oldalát. A 15. percben szintén Molnár, ám ezúttal Ádin lőtt kapura, egy szép cselt követően, ekkor viszont Dibusz még nagyot védett. Nem úgy, mint a 16. percben, amikor Molnár Ádin Molnár Rajmundnak adott szenzációs paszt, aki pedig könyörtelenül a léc alá rúgta azt. Meglepetésre vezetett az MTK, ám ekkor sebességet váltott az FTC. Az első komolyabb ferencvárosi lehetőségre a 22. percig kellett várni, amikor Ramirez passza 16-oson belül találta meg Pesicset, aki első szándékból lőtte kapura, de Centerics magabiztosan hárította a próbálkozását. A 36. percben centiken múlt a ferencvárosi egyenlítés, hiszen egy szöglet utáni kavarodást követően Julio Romao fejelt a kapura, ám a gólvonalról Kata bólintotta ki a labdát. Az MTK nem bírta ki az első félidőt kapott találat nélkül, hiszen a hatalmas ferencvárosi nyomás a 45. percben góllá érett. Ramirez egy szöglet utáni kipattanót lőtt kapura 22 méterről, szenzációs technikával. Centerics az MTK kapusa tehetetlen volt, egy-egyes állással vonultak tehát az öltözőbe a félidőre a csapatok. A második játék részre sokkal élesebben érkezett meg a Ferencváros, amely az 51. percben már a vezetés is megszerezte. A csereként beszálló Varga Barnabás ívelte középre remekül a labdát, amelyre Pesics közvetlenül közelről remekül érkezett, és az üres kapuba bólinthatta azt az ötösről. 2-1-re vezetette át már a Ferencváros. A 65. percben Jurina váratlanul tüzelt Dibusz kapujára MTK oldalról, de a kapu fölé szállt a labda. A 80. percben a szintén csereként beszálló Lenny Joseph szerezte meg az TC harmadik találatát, ezzel tette fel az íra a pontot. Az MTK védője Beriásvili számított el egy hosszú indítást, amely a Ferencváros francia csatára elé hullott, ő pedig nem hibázta el zicserét, okosan a kapu bal oldalába helyezte a labdát. A 83. percben szépíthetett volna az MTK, egy a kapu előtti kavarodást követően Kovács rugott kapura. A 87. percben aztán ismét egy lehetőség az MTK előtt. Bognár István 18 méterről tűzte Dibusz kapujára a labdát, ő viszont a léc alól kitolta. A 93. percben aztán még egy negyedik gólt is szerezhetett volna a Ferencváros Varga révén. Ő lépett ki helyzetben, de a kapu fölé bombázta a labdát. A Ferencváros győzelmével tehát bejutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol az ellenfele majd az a Paks lesz, amely a keddi játéknapon 2-1-re legyőzte az Alegerszeg csapatát. Ez pedig azt jelenti, hogy az elmúlt 4 évben ez lesz a harmadik olyan alkalom, amikor a Ferencváros majd a Paks csapatával mérkőzik a MOL Magyar Kupa döntőjében. Mi a végeredménnyel búcsúzunk innen a Grupama arénából, amely tehát Ferencváros MTK a MOL Magyar Kupa elődöntőjében 3-1.
4: A címvédő Paks után az előző évi ezüstérmes is bejutott a döntőbe, így ott megismétlődött a 2024-es párosítás. 2025. május 14-én a Paks és a Ferencváros csatázott ismét a Puskás arénában, ezúttal teltház 63 ezer néző előtt.
11: Az elmúlt évek sláger párosítása következik a MOL Magyar Kupa 2024-2025-ös idényének döntőjében is, Ferencváros Paks.
12: Kérdés, hogy lesz-e hosszabbítás az első fél időben, és hogyha lesz, akkor mennyi? Ez most már pillanatokon belül kiderül, miközben Sziszi elvégezte a kirúgást, Dibusz pedig Gártemannak passzol, és fent marad megint a Paksi csapat. Nehéz helyzetben a ferencvárosi védők, amikor ki akarják hozni a labdát. Mákrekisz el is veszi, Titót, Barna üres a kaputót, észreveszi, lő, gól! Dibusz a kapu mellett helyezkedett, mert várta esetleg a visszapaszt, de nem tudott visszapasszolni. Mákrekisz elveszítette a labdát az emberelőnnyel szemben. Három paksi támadta meg a ferencvárosi jobb hátvédet, Tóth pedig kiváló helyzetfelismeréssel a kapuval szemben helyezkedve nagyjából 25 méterről kapura tüzelt, és visszarúgta a jobb oldalra, ahonnan Dibusz érkezett. Dibusz pedig talán bele tudott paskolni, de így is a labda bepattant a jobb alsó sarokba. Tóth Barna góljával tehát vezet a Paks, ráadásul egy olyan helyzetből, amikor az ellenfél tér felén szerzett labdát a paksi csapat. De jöhet majd Tóth Alex szöglete. Tóth Alex végig fogja játszani ezt a mérkőzést, ezt a döntőt, és most a jobb oldalról ível középre szappanos, nem tud kijönni. Gól! Egyenlít a Ferencváros a 93. percben egy szöglet után, hát ki más, mint Lenny József. 94. percben szerezte meg a győztes gólt a hétvégén a Paks ellen, a Paks otthonában. Most a 93. percben egyenlít a kupadöntőben. A Paks játékosok körbeveszik Pintér Csaba játékvezetőt, hogy itt most a szöglet miatt reklamálnak, vagy ott középen éreztek valami szabálytalanságot, azt nem tudom. Az biztos, hogy a videóbíró megnézi majd a gólt. 120 perc kőkemény küzdelem, főleg itt azt hiszem, hogy a második fél időtől igaz ez, hogy kőkemény küzdelem, amikor már a paksiak voltak előnyben, és a Ferencvárosnak mennie kellett előre az egyenlítésére. Ez végül a 93. percben jött össze az FTC-nek. A 120 perc alatt pedig több gól nem esett, a 2x15 perces hosszabbítás alatt több gól nem esett, hogy jöhet a 11-es párbaj.
11: A büntető párbaj, illetve a 11-es párbaj első lövője tehát Alexander Pesics, vele szemben Szappanos, nekifut Pesics, és kivédi Szappanos! Középre rúgta! Pesics megpróbálta megjátszani azt, hogy elvetődik a kapus, nem vetődött el, és könnyűszerrel hárított a helyén maradó Szappanos Péter.
12: Windeker a kupa döntőn, és most a 11-eshez is odaáll. Windeker belövi! A jobb felsőbe talán a kapufáról pattan be, és már Dibusz érezte az irányt, ez nagyon jól volt helyezve, erő is volt benne. Zakariasen és Szappanos tehát a második körben az első ferencvárosi rugó. Zakariasen nekifut, belövi a kapu jobb oldalába, ez is jól volt helyezve, Szappanos balra vetőt, Zakariasen egyenlít.
11: Ádám tehát a labda mögött, vele szemben Dibusz, a második paksi lövő következik. Ádám nekifut, balla lő, és be a bal felső sarokba. 1-2, Ádám Martin sem hibázik, így aztán következik egy újabb nyomás alatt lévő ferencvárosi játékos, Lenny József, az elmúlt időszak ferencvárosi hőse.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazásban. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A csütörtök akkor 40x20, az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közös kézilabda magazin műsora. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt van velünk Danyi Gábor, korábbi szövetségköptény, BL-győztes vezetőedző és a Mekanői Szakák vezetője. Szia Gábor!
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Itt van még velünk Lengyel Péter, az MTI szakírója. Szia Peti!
3: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője. És nagyon sok érdekes eredmény született a héten, amikről hosszan szakmailag is fogunk beszélgetni. De mielőtt erről beszélgetnénk, egy másik szakmai területről, méghozzá az utánpótlásról beszélnénk, hiszen május 1-jel megkezdte munkáját a Magyar Kézilabda Szövetség új utánpótlás fejlesztési igazgatósága, ami most egy csapatot jelent, tehát felállt egy olyan team, egy olyan csapat, amelyik a utánpótlással fog foglalkozni, ugye Pitz András ennek a vezetője, és tag még, ugye, vagy köztük van Rosta István, Pilu, akit ugye a podcastben és a különböző műsorainkban rengetegszer hallhatnak szakértőként, és ifjabb kis Szilárd pedig, aki ugye Pilu majd a férfi oldalért, ifjabb kis Szilárd pedig a női oldalért felel majd, és megkezdik munkájukat hamarosan. Pitz András itt volt a Nemzeti Sportrádióban, és adott érdekes interjút, amiben volt pár olyan elem, amire külön rá szeretnék így kérdezni nálad, Gábor, vagy akár a te véleményedet is, Peti, hogy pontosan hogy alakulhat az elkövetkező időszak, hogy alakulhat az a munka, amit megkezdenek. Hiszen azt mondta, az volt az első, amit felvetett, hogy a versenyeztetés mindenképpen meg kell reformálni, és az ő véleménye az, hogy a legkisebbeknél is vissza kell hozni a kézilabda fókuszú versenyeztetés, nyilván egy pozitív megerősítéssel, tehát mindenki kaphat ajándékot, csokit, érmet, trófát éppen, amit ahol kap, de hogy visszahozni azt a fajta versenyeztetést, hogy a legkisebbeknél is a kézilabda legyen a fókuszban, valamint a nagyobbaknál pedig a versenyengedélyekre kell jobban odafigyelni, hogy ne legyenek széthajtva a fiatalok, hiszen ugye, mint tudható, azért vannak olyan lyukas korosztályok, hogy egy-egy játékosnak, még ha nem is feltétlenül szabályszerű, de akár a felnőttig fel kell játszania, és több korosztályban is, akár egy héten 3-4 meccsnyi meccsterhelést is kell kapnia. Ezzel az irányjal te, Gábor, mennyire értesz egyet, mennyire kell belenyúlni ilyen szinten a versenyeztetésbe?
2: Először is örömmel hallottam a megalakult bizottságot és a benne szereplő kollégákat, akiket régóta ismerek személyesen, kiváló szakemberek, talán még a Sebestyén Máté nevét is tehetjük, illetve minden olyan kézilabda edző kollégát vagy testnevelő tanárt, akit érint és aki, hogy mondjam, tényleg pozitív és tetrekész szándékkal fog nekiállni, illetve folytatni a munkáját. Ugye, amit említettél...
1: Ugye, csak annyi, hogy a Máté ugye az akadémiai oldalról jön, és igazából a koordinációban, amivel meg az akadémiáknak a
2: szerepe, illetve annak a becsatlakozásáért, igen, a Máté is.
1: És ebben nagy tapasztalata van, és ebben biztos, hogy
2: munkát tud végezni. Amit említettél, hogy az alsóbb korosztályra visszavinni a versenyeztetést, egy kicsit lejjebb vinni, a fölsőbe pedig megkímélni a gyerekeket, és a túl sok versenynek az elejét venni, a túlversenyeztetést, egyébként a kettő összefügg. Egyrészről van egy olyan probléma a magyar kézilabdában, hogy bizonyos korosztályoknak nincs megoldva a versenyeztetése, ezért nagyon-nagyon sok gyerek abba hagyta, vagy el se kezdi a kézilabdát. Valamilyen szinten egy megtartó, motiváló szerepének is kell, hogy legyen a versenyeztetés, mert egyébként elmennek más sportákba, hiszen egy gyerek versenyezni akar, sportolni akar. Na most itt kell a kézilabdának rátalálni arra az nagyon észszerű, kompromisszumos versenyeztetésre, ami egy legfontosabb, hogy a korosztálynak megfelelő, és hogy megtaláljuk az egész rendszerbe ennek a szerepét, a motiváltságát, nem eltúlozva, de a gyerekeket bevonzani a rendszerbe, és főleg itt tartani. A másik részével volt egyébként olyan pár évvel ezelőtt, hogy volt verseny, de nem számoltuk az eredményt. Hogy mondjam, hogy finoman fogalmazzak, ez nem bevált. Tehát ugye egyik részről azt szeretnénk elérni a gyerekekkel, hogy megismertni őket, motiválni őket, megtanítani őket, hogy bizonyos helyzetekben felvállalják a döntéseket, jól döntsenek, ugyanakkor nem számolják, akkor meg nincs értelme. Ez nem sikerült. Arról nem beszélve, hogy rengeteg olyan mérkőzést láttam, hogy a szülők kintről eredményjelzővel számolták, és természetesen a gyerek is számolt. Tehát itt az a lényeg, hogy meg kell találni azt a címkét, amit ez az eredmény mögé teszünk. Nem túlmisztifikálni, nem fétisizálni, nem túlzott jelentőséget tulajdonítani neki, hanem az az út, amit kijelölünk, azon egy állomása a verseny. Se több, se kevesebb. Na itt kell, én azt gondolom, ebbe a régióba megtalálni ezt a normális balanszt. Az, hogy a 16-18 éves korban ne versenyeztessük túl a gyerekeket agyon, ebben teljesen egyetértek. Itt nyilvánvaló a játékengedélyek kiadásának a száma egy nagyon jó kontroll, egy limit lehet, és maximálisan egyetértek, hiszen 18-19 éves korra kell azt elérnünk, hogy mindenki úgymond éhes legyen, és minél jobban akarja. Sajnos az elmúlt évek azt bizonyították, hogy mivel nem sok gyerek volt a rendszerben, sőt kevés volt, rengeteg átjátszás volt, és maga a rendszer is rákényszerítette egyébként az egyesületeket, hogy hozzák az eredményeket, a legjobbak játszanak mindenhol, és gyakorlatilag néha átvertük saját magunkat.
1: Ugye itt az is hozzá tartozik, amit te is kiemelte, és ebben az említett interjúban Pitz András is elmondott, hogy ugye van olyan korosztály, ahol nem is lehetett ugye a versenyeztetési problémák, hanem nem lehetett bajnokságot indítani, mert akkorák lettek a távolságok, olyan kevés csapat tudott nevezni, hogy az már túlzott terhet lót volna a résztvevőkre, és az is hozzátartozik, amit mondjuk akár Piluval beszéltünk, de akár személyes tapasztalatból is sokan látnak, hogy azért ez a fajta versenyeztetés, hogy nincsen a kompetitív része kihangsúlyozva. Ez sokszor azért tényleg az, hogy a családot is, meg a mögött lévő közeget is motiválni kell. Tehát itt sokszor a családok ugye elutaznak, egész hétvégéket rááldoznak egy ilyen tornára, és akkor oda menni és azt nézni, hogy kidobósoznak, már bocsánat a kifejezésért, akkor az nem mindig motiváló, és el lehet veszíteni a gyerekeket. De persze meg kell találni azt a hangsúlyt, vagy azt a módot, ami a korosztálynak megfelelő, viszont motiválja mind a háttérországot, hiszen a családot is meg kell győzni arról, hogy ez a sportág jó, és itt kell maradni, mind a gyereket, hogy érdemes ide lejönni, és érdemes ezt a sportágat űzni.
2: Maximálisan egyetértek. Egyébként nem szégyen, meg kell nézni, hogy a futball hogy csinálja. Tehát ugye egy családban úgy működik, hogy tehát amit a gyerek mond vagy szeretne, a szülő azt csinálja. Ez tény. Na most valóban, hogyha úgy megy haza a gyerek arról a hétvégéről, hogy hát unatkoztam, nem tetszik, nem lelem benne örömöm, nem kérdezi meg, hogy mikor kell menni legközelebb, akkor egy idő után a szülő azt fogja keresni, ahol a gyereke örömet talál, motiváltságot talál, és egyébként meg aki ügyes a futballba, az ügyes a kézibe, a kosárba, az mindenbe, tehát a gyerek. És itt lesz egy nagyon komoly szerepe megtalálni a kézilabdának, azt, hogy mik azok a célversenyek, mik azok a célkorosztályok, ahol be tudjuk vonzani, és meg tudjuk tartani ezeket a gyerekeket szülőstől.
3: Nekem az a kérdés jutott eszembe, hogy korábban beszéltünk a skandináviai tanulmányutadról, és az ott az akadémiák kapcsán megtapasztaltak az ottani irányelvekhez, ez mondjuk mennyiben passzol, mennyiben követi mondjuk ez a most felállított stratégia, vagy ezek a célkitűzések mennyire közelítenek ahhoz, ami mondjuk ott működik?
2: Abszolút passzol. Nyilván abban, és ha visszaemlékeztek, mondtam, hogy minden olyan jó példát át lehet és kell venni, amit át tudunk venni, de nyilván abban a, hogy mondjam, szociális hálóban, ami Skandináviában van, ott olyan, hogy mondjam, repertoár van, ahol a gyerekek el tudnak menni, nem csak a ugye a Magyarországon a futball visz mindent, utána talán a kézilabda jön kosárlabdával egy picit lemaradva. Ott pedig ez egy teljesen normális, hogy hétvégén a szülők viszik a gyerekeket a megfelelő, hogy mondjam, helyekre, és nem csak ott marad egy fél évig, hanem direkt az a cél, hogy kipróbáljon mást is, és hogy ügyesedjen. Tehát elmegy teniszezni, elmegy focizni, elmegy, mit tudom én, padelezni, elmegy kosarazni, elmegy jégkorongozni, kézilabdázni, és kipróbál mindent, és egyébként maga a sportág, hogy mondjam, dönti el, hogy mennyire engedi be, mennyire tetszik neki a gyerek az, amit ott nyújtanak, és úgy választ nyilván, és a szülők nem véletlen, hogy nagyon komolyan bevonzák Skandináviába a szülőket is ebbe, hogy tartsanak foglalkozásokat a volt válogatott veszprémi kézilabdások, a Nilsson, ott tartotta az edzéseket, és egy fantasztikus hangulat, és inkább egy élményt adó, egy bizonyos szintig motiváltságot fölkeltő szerepe van, mint magának a szakmának.
1: Ugye Pécs András azt is kiemelte, amit te is mondasz, hogy ugye nehéz, mert közben arról beszélünk, hogy megfogni a gyerekeket, meg versenyzünk azért a kevés gyerekért, egyre kevesebbért, aki a sportot választja, bár egyébként ugye ezért az egy pozitív, hogy gyerekek szeretnének sportolni, csak el kell juttatni őket a sporthoz. De hogy valójában azt mondta Pitt András, ugye nem, és az a lényeg, hogy a kézilabda versenyezzen a többi sportággal, amit te is hangsúlyozol, hanem például azt hangsúlyozni, hogy a kézilabda egy olyan sportág, ami az egyik legatletikusabb sportág, a legtöbb alapképességet fejlesztő sportágok egyike, és ilyen szempontból is nagyon fontos szerepe van, hogy Pitt Andrásnak kiemelte azt a tapasztalatot, hogy a fiatal gyerekek egyre gyengébb képességekkel kerülnek be már a rendszerbe, tehát egyre rosszabbak az alapképességek. Ez nyilván a mozgás, egyre kevés, sajnos mozgásszegényebb életmód miatt, egyre több kütyű használat miatt, sokkal mélyebbről is kell felzárkóztatni, és a kézilabdának simán lehet, van egy olyan küldetése, és egy nagyon jó sportág arra, hogy egyébként ezeket az alapképességeket a gyerekeknél általánosan fejlessze. És nem is lesz bele profi kézilabdázó, de megfelelően tud esni, futni, és ugrani, akkor ez egy nagyon fontos sportágát, amit lehet hangsúlyozni, hogy ez azért jó, ha idehozod a gyerekedet, mert rengeteg alapképességet fejleszt.
2: Maximálisan egyetértek, és ki fogunk lyukadni, amit hát nem is kell, akkor most már úgy szóba hoznom, vagy várnom, hogy megemlítsük. Egyébként zárójelben még nagyon jól látom most a Nemzeti Kézilabda Akadémiára bekerülő korosztályba, 14 éves gyerekek, olyan alapképességbeli problémáik vannak, futás, ugrás, esés, amit mondtál, mozgáskoordináció, hogy ezeket nem itt kellene megtanítani. Ezeket már tudniuk kellene. És akkor elérkeztünk oda, hogy megkerülhetetlen az iskolai testnevelés. Az iskolai, az általános iskolás testnevelés, az általános iskolás versenysport, a hagyományos diákolimpia visszahozatala alapsportágakban, az volt a, én ugye tudom, mert vagyok annyira öreg, 1987-ben, amikor elkezdtem tanítani, Pécsen 16 iskola nevezett a diákolimpiára. 16 iskola. Tehát ez a szám, ez ma futurisztikus. Tehát ez elképzelhetetlen egy városba, talán 2-3, ha egyáltalán van, de az alapokat ott kellene a mindennapos testnevelésben, a testnevelő tanárok, most már hála Istennek a pedagógusoknak egy normális megbecsültsége van anyagilag is, ott egy nagyon komoly lépés kell majd, de ezt az Andrisék egyébként tudják, mert ez téma volt, a általános iskolás testnevelésnek az alapok kellenek a legszélesebben, és a legjobban lerakva, mint egy házépítésénél is, és abból lehet építkezni fölfele.
1: Yes. Ráadásul ugye ezek a diákolimpiák és a különböző sportágnak akár multisport jellegű összehozásra egyébként óriási élményeket tartogat. Tehát én ugye egyháziskolában nevelkedtem, ahol nálunk a KIC nevű rendezvény, a Katolikus Iskolák Diáksport Szövetségének a versenye, az volt a nagy országos versenyünk, ahol egyébként ilyen multisport rendezvény volt, és elképesztő élmény az, hogy megihettük a magunk kicsi olimpiáját, hogy látjuk az atlétika versenyzőket, a kézisek, a röplabdában mondjuk, de voltak focisták, és mentünk egymás csapatainak szurkolni.
2: Tehát,
1: hogy ezt a fajta ilyen élményszerűséget tényleg visszahozni, hogy nem azért van a sport csak, hogy a, egyébként is leterhet gyerekeket, még tovább terheljük 4-től 6-ig, és jó fáradtan essenek be az ágyba, hanem van egy másik vetülete, hogy ez óriási élményeket ad, és ezt az élményszerűséget igenis meg kell mutatni, hogy ezért érdemes sportolni.
2: Ez így van, a közösségformáló, és főleg a személyiségformálásban, és az egészséges életmódra nevelés. Nyilván az egy másik beszélgetés lenne talán, hogy ez mikor fordul az élsport már a nem egészséges életmódra nevelésbe, és mennyire káros, de talán ezt hagyjuk. De ebben a korosztályban gyakorlatilag aki sportol, vagy sportolni viszlek le, avagy csak jó történhet. Csak jó történhet. Mert ami ott úgymond ráragad tanulás magába a sportba, az egészséges életmódra nevelésbe, és pluszba azok a hát, csapatszellem, közös gondolkodás, különféle helyzetekbe való viselkedés, kudarc, siker, ezt mind-mind át tudja a mindennapi életbe majd utána konvertálni, és abszolút hasznos lehet.
1: Amit még kiemelt Pitz András, és ezt aztán Pilutól aztán tényleg állandóan hallgatjuk, az az, hogy a különböző műhelyeknek a kommunikációja. Hogy megkérdezni a tényleg a kisfaluban, vagy a kisvárosban dolgozó kisműhelynek az edzőjét is, hogy mi a véleménye, mit tudunk segíteni, mit látsz, hogy máshogy kéne csinálni. És ebből csinálni egy nagy tudásbázist, hogy nagyon sok tapasztalat van olyan helyekről is, akiknek talán a véleménye most nem nagyon jutott fel a legfelső szintekig, akarva vagy akaratlanul, de hogyha erre fókusz lehet helyezni, akkor nagyon hamar föl lehet mérni, hogy milyen problémákkal küzdenek, hiszen lehet nagy terveket szövegetni, ha nem látjuk a realitását, hogy működik mondjuk egy kézilabdaedzés egy kis városban, egy kis faluban. Ráadásul az is nagyon szimpatikus volt számomra Pitz András interjújában, hogy ő azt mondta, hogy nem 6-8 éves terveket kell szőni, mert az nagyon, persze kell egy hosszú távú stratégia, amihez lehet igazodni, de hogy egyszerűen nem lehet mindig ilyen nagy távlatokba gondolkozni, hanem igenis fél éves, meg egy éves célokat kell kitűzni, amik aztán ellenőrizhetők, és már rövid távon tudnak valami jó irányba lökni az utánpótlást, meg a képzést. Mennyire látod azt, hogy erre nyitott a közeg erre a kommunikációra, és mondjuk mennyire volt ennek hiánya, mennyire látod azt, hogy egyébként éhezik a magyar edzőközeg, akár a legkisebbektől, de akár a profik szintig, hogy ez a fajta ilyen kommunikáció létrejöjjön.
2: Abszolút nyitott erre a magyar kézilabda közeg és társadalom. Ugye az edzőbizottság tagjaként el akartunk már tavaly indítani egy mentorprogramot például, ahol az alacsonyabb osztályban dolgozó, kisebb, pont ahogy mondtad, kisebb klubokban, kisebb településekben dolgozó edzők, testnevelők lehessen kihez fordulniuk, tudjanak beszélgetni, tanácsot kérni, egyáltalán megvitatni valamit, elmondani gondjukat, bajukat, tehát erre hihetetlen nagy jelentkezés volt, hála Istennek, mert mindig az dönti el, hogy van egy ötlet, ez fogadókészségre talál, vagy nem talál, tehát biztos, és egyébként maximálisan egyetértek avval, hogy az a fajta kommunikációs párbeszéd mindenkivel, aki a rendszerben dolgozik, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tényleg hiszem, hogy egy rendszer erejét azt mutatja, hogy mennyire becsüli meg a rendszer tagjait. A legalacsonyabb szinten, az alacsony nyilván most nem pejoratív értelemben gondolom, hogy akik a legalján dolgoznak, ugyanolyan fontosnak érezzék magukat a rendszerben, és meg is becsüljék őket. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon pozitív fogadtatása lesz.
1: De ez elsősorban egy strukturális változás. Nyilván az új szereplők azok mindig új szemléletet hoznak, ami nem feltétlenül jelenti, hogy minden, ami korábban volt, azt ugye ki kell önteni, és biztos, hogy a jót meg kell becsülni. Mi az, amit ha téged mondjuk megkérdeznek, nyilván téged elég gyakran hallani a szövetségben is, a nekem és a munkád részeként, de mondjuk ide ki kéne emelni a hallgatóknak, hogy mi az, ami mondjuk jól működik és erősíteni kell az utánpótlásban, és mi az, ami mondjuk változtatást igényel.
2: Én azt gondolom, egy nagyon, nagyon komoly és jó versenyrendszer van. Tehát az nagyon jól működik, nagyon szépen az elemei, ahogy az U16, U18, U20-as e fölött a bajnokságok meg vannak szervezve, ez nagyon, nagyon jó, ennek különféle rájátszásai, vagy különféle kuparendszerben, ez nagyon-nagyon jól működik. Én azt gondolom, hogy a mérkőzés számokat kellene limitálnunk mindenképpen, még több hangsúlyt kellene fektetni a képzésre, a tehetséggondozásra, és a versenyeztetés, az eredmény egy picit vissza, vagy talán jobban visszavenni, ne az számítson, ne az alapján ítéljük meg a klubokat, az edzőkollegákat, hogy hányadik helyen végeztek az adott bajnokságba, hanem hány tehetséget nevelnek, mennyit adnak hozzá adott értékként a magyar kézilabdának, ez e felé kell, én azt gondolom, hogy elmenni, és hogy elmenjen. Én azt gondolom, hogy az akadémiai rendszer, meglátjuk, hogy milyen változáson fog keresztül menni. Az akadémiák, én ebbe a két évben azt látom, hogy nagyon komolyan és nagyon jól együtt tudnak működni, nagyon jó kollegális együttműködés van minden fiú-leány akadémiák egymással, és egyébként átfedésbe is a férfi és a női akadémiák együtt. szakmai napok tartása sokkal többet kellene együtt gondolkodnunk különféle szakmai napokon, szakmai konferenciákon, legyen ez elmélet, de inkább gyakorlat, bevonni az edző kollégákat ezekre a szakmai napokra, és ott kikérni a véleményüket, milyen témákban, hogyan, milyen problémáik vannak, és egy abszolút még közösebb, még nyitottabb gondolkodás gondolok én.
1: Le is zárjuk ezt a blokkot, még annyit kiemelek, hogy ami nekem nagyon értékes gondolat volt, amit te is említettél itt Nilssonnal, hogy Picandás azt is elmondta, hogy nagyon sok példaképe van a magyar kézilabdának, akiket igenis ki kell rakni, és a toborzásnál óriási erőt jelent, ha azt mondjuk, hogy itt van Lékai Máté, itt van Bánhidi Bence, hogy te is ilyen sikeres sportolóvá válhat, ez mindenképpen kiemelendő. Úgyhogy nagyon várjuk a munkájukat, és már Rosta Istvánnal is beszéltük, hogy amint egy kicsit elkezdődik a gyakorlati munkájuk, és már látnak eredményeket, már látnak olyan területeket, amiről érdemes beszámolni, akkor mindenképpen egy hosszabb beszélgetést tervezünk vele itt a 40x20 kézilabda podcastben. De most átfordulunk a profikra és a felnőttekre, kezdve a Női Magyar Kupa 4-es döntőjével, ahol talán mondhatjuk, hogy a papírforma bejött, de nem kaptunk akkor a csatát talán, mint amiben reménykedtünk. Ti hogy láttátok ezt a hétvégét? Ugye a férfiakhoz hasonlóan itt is már az elődöntőben összetalálkozott a két nagy, tehát a Ferencváros és a Győr.
2: Hát igen, ellentétben az előző évekkel, ahol a Ferencváros rendre megverte a Győrt, ez most nem volt. Tehát prognosztizálva se lehetett, én azt gondolom, hogy nem lehetett az előzetes eredmények, formák, csapat összeállítás, sérülések, és az eddig vezető, idáig vezető úgysem azt mutatta, és hát ez így is történt. Azért, ha visszaemlékszünk, tavaly az 55. percig a Győr nagyon jól játszott, és az utolsó 5 percben mentett egy hihetetlen, illetve 7 méteres párbajjal a Ferencváros. Hát itt gyakorlatilag egy 20-25 percig volt ellenfele a Ferencváros a Győrnek. Itt a Győr most az őszi formáját mutatta, hogy annyira egyel, néha kettővel is a legjobbak fölött vannak, és hát nem volt kérdés, hogy sem az elődöntőben a Ferencváros ellen, sem pedig a döntőben a Debrecen ellen, hogy ezt itt valami baja is lehet. Csapat szinten annyira erős a Győr most, hogy tehát nem attól függ, hogy a Szakó lehúzza a rólót, vagy odaadjuk, ha baj van, a labdát a De Paulának. Ezt most így nagyon lerövidítettem, de csapat annyira erős a Győr, és annyira jól kezel bizonyos szituációkat, helyzeteket, ha kell, türelmesen játszik, ha kell, fut, ha kell, nagyon jól védekezik, ha kell, a szélsők becsatlakoznak, hogy egyszerűen nincsen gyenge pontja, azt kell, hogy mondjam, abszolút megérdemelték.
1: És ugye nagyon tudatos volt, és ezt Perry Hanson is mondta, hogy mind a Debrecen ellen, de már a Ferencváros ellen is, ahogy meccseltek, és hogy fölépítették a párharcot, az nagyon-nagyon tudatos volt. Hogy látod, Peti, ez mennyire volt papírforma eredmény, ami szombaton született a Ferencváros ellen, mennyire volt benne akár a levegőben, hogy egy ilyen nagyon sok sebből vérző Ferencváros, mondhatni így a szezon utolsó lehetséges nagy eredményeként még elcsipi a Győrt, vagy ez most abszolút nem volt benne a levegőben?
3: Nagy pillanatig nem éreztem a helyszínen, hogy ez őszintén benne lett volna. Nyilván ugye, ha számszakilag nézzük, az első fél idő az szoros volt, ugye két góllal vezetett Győr, amikor pihenőre vonultak a csapatok, de a játék képe alapján már akkor is elég nehéz lett volna abban gondolkodni, hogy mi lehet az a Ferencvárostól, pláne a szűkebb kerettel, ugye 14 játékost tudott nevezni mind a két mérkőzésre a Fradi, és a második fél időben meg hát igazából már nem is az volt a kérdés, hogy tud-e szoros lenni a mérkőzés, hanem hogy mondjuk átcsúszik-e, nem akarom a megsemmisítő szót használni, de hogy egy tényleg akkora kiütésbe, ami véletlenül még jobban fájt volna a Ferencvárosnak. Ez végülis nem történt meg, a Győr értelmszerűen nem erőltette már az utolsó 10-12 percben, talán negyed órában annyira a játékot, ott már azért volt több hiba, de összességében úgy gondolom, hogy igen, egyrészt papírforma eredmények születtek mind a négy mérkőzésen, másrészt pedig hát most furcsa ezt mondani, de hogy játékképe alapján bizonyos periódusokban számomra még talán simábbnak is tűnt a Győr-Ferencváros, mint aztán a döntő. Ami nyilván valahol meglepő, ha azért, hogyha az eredményt megnézzük, akkor nyilván nem. De hát most azt kell mondanunk, hogy azért azt már az Odense ellen is lehetett látni a Győrön, hogy egyrészt még tudta fokozni az év során tartott jó formáját, és hát nyilvánvalóan most érkezünk ugye abba a szakaszába a szezonnak, amikor a trófákat meg kell nyerni, mert eddig megtette a Győr az odavezető lépéseket, kidolgozta az előnyét a bajnokságba, bejutott a Final Four-ba a Bajnokok Ligájába, ott volt a kupában a négyes döntőben, de hogy most kellett megtenni azokat a lépéseket, hogy meglegyenek a trófeák, és hát nem csak a hétvégi kupa meccsek alapján, de nyilván idevéve az Odense párharcot is, meg úgy általában az egész tavaszát a Győrnek. Én most egyelőre nagyon lehezen látom, hogy ebből hogyan nem lesz nem triplázás.
1: Ugye, amit említettem, hogy nagyon tudatos Perry Hanssonnak a meccselése, az mind a két meccsel igaz volt, ugye azt a mérkőzés utáni interjúban is elmondta, hogy a Ferencváros ellen nagyon tudatosan fókuszáltak a második fél idő elejére. Tudták, hogy a Fradinak rövid a kispadja, az első fél időben annyit adtak ki, amennyi kellett, és a második fél időben tudták, hogy ha most rákapcsolnak és begyorsítják a játékot, akkor meg tudják törni a Fradi ellenállását. A Debrecen ellen pedig nagyon tanultak a vereségből, amit elszenvedtek velük szemben az ősz során, hogy ott régen a második fél időben hol kell megfogni a meccset, és nagyon-nagyon okosan, tudatosan, és persze az erősségeikre építve, hiszen ők is kiemelték, hogy hosszabb a kispadjuk a Ferencvárosnál, és erősebb a soruk a Debrecennél, tehát ezekre építve nagyon-nagyon okos meccseléseket láttunk Per Johanssontól, ami nagyon bíztató nyilván győri szempontból, de magyar szempontból is a Final Four-ra nézve a Bajnokok Ligájában, hogy ilyen jól meccselve Per Johanssont azért nagyon nehéz lesz elcsípni.
2: Igen, én ismerem közelről a Pert, ő egy nagyon okos edző, és nagyon higgadt tud maradni bizonyos szituációkban, ami szerintem az edzők talán az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy higgadt tud maradni, és előre tud gondolkodni, és hogy ez mennyire így van, a döntőre nagyon kevesen gondoltuk, hogy az Elver, Stanko kettős lesz bent középen például. Tehát nem a legerősebb, úgymond a legerősebb a De Paula, és a Per Johansson ezt eltervezte, és nagyon jól tette, hogy így csinálta. Sokkal nehezebb 14-16 játékosra készülni, mint 7-re. Ugye ezt edzői fejjel és gondolkodva ezt beláthatja mindenki, hogy nem elég túlélni az első 20-25 percet a világ legjobb ellen, hanem sokkal nehezebb úgy meccselni, hogy az első 30 percet nevezd el nem a legjobbak ellen, de ott is deficitbe vagy, mert annyira jók, és utána jönnek esetleg a legjobbak. Úgyhogy ennek egy komoly pszichológiája is van egyébként, és nyomás helyezése az ellenfélre, de egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a Győrrel. Maximálisan egyetértek itt az előzőekben elhangzottakkal, tehát annyira világ előtt van most a Győr, és talán a Cseszeme játékát látva látom azt, hogy egy mérkőzésen belül 45-50 percig partiba tud lenni, ha 100%-át nyújtja a Cseszeme. Mert például, amit az SBRG ellen játszottak, az kiváló volt. Kérdés, hogy meg tudják-e ezt ismételni a Final Four-ba, remélem, hogy nem, ha egyáltalán összekerülnek, de most jelen pillanatban a Győr tudásba, létszámba, hogy mondjam, edzői menedzsmentbe, edzői, hogy mondjam, hozzáadott értékbe messze a világ előtt jár.
1: Azt pedig tudjuk pontosan a győri hozzáállásról és Per Johanssonról, és azt viszont nem engedi, hogy ebbe a tudatosságból, tehát az, hogy tudják magukról, hogy ilyen jó, hiszen ezt az interjúban is elmondták, pontosan tudták az erőségeiket, pontosan tudták a Ferencváros gyengeségeit, tudták, hol kezd ki használni, hogy ebben nem fognak belealudni, tehát nem az a csapat, nem az az edző, aki engedi, hogy elaltassa őket ez a várható játék erőbeli különbség.
2: Ez megint egy olyan edzői kvalitás, ami hát, hogy mondjam, van 14, 15, 12 világsztárod, nekik a motivációjukat, azt a fajta rajtra készségüket föntartani legalább akkora, hogy mondjam, fegyvertény vagy képesség, mint maga a szakma. És ebbe is kiváló a PER, és nagyon komoly pedagógia, menedzsment és olyan fajta képessége van, ami azért, hát hogy mondjam, kevés kollégának van meg.
1: És hát az a tapasztalat, amit magukra szedtek, hogy vannak olyan meccsek, amikor azt mondja az ember, és mi a más helyzetben voltak, hogy előbb-utóbb valahogy majd csak megnyerjük. És ez az, gondolom, az a gondolkozás, amit a négyes döntő hétvégére a BL-ben mindenképpen ki kell írtani, mert ott már tényleg a legfontosabb trófáért küzdenek, és lehet olyan gödör, amiből nincs kiút, tehát nagyon koncentráltnak kell lenni, hogy nem vagyunk annyira jók, hogy ezt bárhogy is megnyerjük.
2: Ez így van, ugye a PER már nem engedi a gödröt ásni se. Tehát az ásót se engedi elővenni. Tehát ő ezekkel már eleve az, hogy lesz valami gödör, az elképzelhetetlen nála. Hogy mondjam, ő azért az előző, mielőtt Győrbe került, tehát ő kétszer volt Bukarestben, volt a montenegrói válogatottnál, tehát amikor gond volt, akkor mindig a PER-t hívták. Tehát ő nagyon komolyan tudja ezeket a helyzeteket kezelni, és főleg megoldani.
1: A forduljunk egy kicsit a férfi BL-re, ott már kevésbé örömteli hírekről beszélgethetünk. Tegnap játszott a Füksze Berlin otthonában a Van Veszprém, és már fantasztikus meccs volt, és tényleg a végletekig kiélezett, végül büntető párbajban búcsozott a Bakonyi gárda. Beszéljünk egy kicsit erről a visszavágóról, először is szakmai szemmel, hogy ugye az a meccs nagy részében üldözte a berlinieket a Veszprém, de aztán sikerült is utolérni, és utána nagyon nyílt lett az utolsó szakaszára a mérkőzésnek és a párharcnak ez a találkozó, mégse lett meg. Mi múlott ez? Nyilván, ha leszámítjuk a büntető párbajt, és mennyire fájó ez a kiesés. Ugye ezt tavaly már sokat pedzegettük itt a podcastben, és több vendégtől megkérdeztem, hogy mennyire kell világvége hangulatnak lenni, a Magdeburg ellen egy góllal búcsúzik a Veszprém, de azért ez már tendencia, és nyilván a Füksze Berlin is egy elképesztő csapat, és a BL legesélyesebb együttese, és ilyen csapat ellen a Veszprém tényleg a végletekig az utolsó utáni legkisebb nüansszal búcsúzott, de búcsúzott.
2: Igen, hát ugye maga a különbség az nagyon-nagyon kicsi volt, és nyilván a végén a 7 métereseket megítélése, majd azt gondolom erről is beszéljünk egy-két gondolatot, ez nagyon nüanszokon múlt. Én egy komoly fordulópontot éreztem az első félidő 20-22. perce körül, talán ha visszaemlékeztek, 17-11 volt, és egy üres kapus gól lőhetett volna a Füksze Berlin, és akkor a Lasse Andersson egyből rálőtte, és egyedül volt üresen a Gitzel. Ha az bemegy, akkor
1: megtörhetett volna.
2: Akkor ott megtörhetett volna, én azt gondolom. Egyébként minden dicséret megilleti a Veszprémet, mert nagyon szépen visszajöttek a meccsbe. Én azok közé, az edzők közé tartozok, aki ilyenkor azt hozza föl oknak, hogy az az energia, amit a visszazárkózásra fordítottunk, az fölőrölte a csapatot. Egyébként a Berlin is megállt a második félidőbe, feljavult a Veszprém védekezése, és akkor, ha nem nincs az a periódus, akkor én azt gondolom, hogy talán elég lehetett volna a Veszprémnek a második félidei teljesítménye. Hát tényleg azért ennél nehezebb elképzelni, szorosabb, hogy mondjam, én nekem volt szerencsém idegenbeli góllal, több lőtt góllal kikapni BL döntőbe Podgoricán, 7 méteresekkel elveszteni Bajnokok Ligája döntőt a Cseszeme Bukarest ellen 2016-ban, tehát át tudom érezni ezt, tényleg nüanszokon múlik, nagyon sajnáljuk. Ha azért összegészében nézzük a Veszprém egész éves teljesítményét, akkor azért én azt gondolom, hogy az is egy oka lehet, hogy ez tegnap nem sikerült.
1: Hogy látod, Peti, ezt a párharcot?
3: Inkább kérdeznék. Itt beszélgettünk már adás előtt is, de azt gondolom, hogy ez a hallgatókat is érdekelt. Ugye Csabi Paszkának volt a mérkőzés után egy olyan nyilatkozata, hogy bizonyították, hogy fel tudják venni a versenyt a legjobbakkal, az ő szintjükön vagyunk. vagy talán egy lépéssel hátrébb. És engem ez a vagy talán egy lépéssel hátrébb kitétel lepett meg a párharc fényében, hiszen egy olyan párharcban, ahol otthon plusz egy idegenben mínusz egy, és aztán hetesekkel dől el, külső szemmel nem gondolná az ember, hogy ez egy lépéssel hátrébbot jelent, hiszen ez egy kvázi 50-50-es szituációból, amiben aztán valaki mégis tovább megy, és akkor erre volt a Gábornak egy jó gondolata.
2: Igen, ugye talán valóban kontextusában nem illett ide ez a gondolat most, vagy ez az okfejtés, inkább egy hosszabb szakmai elemzés kellene. Ez direktbe talán arra utalt, hogy a Veszprém az ide vezető úton nem úgy teljesített, mint a Füchse Berlin, hiszen talán lehet, hogy nem emlékszem jól, de az utóbbi BL szereplések során legtöbbször kapott ki a Veszprém itt a csoportkörben, és talán ezért gondolja, illetve én azt gondolom, hogy egy picit felfogásbeli hátrányban van a világiel csapataitól a Veszprém. Tehát az a skandináv rengeteg futásra, a Bundesliga csapatok által rengeteg futásra, 60 percen keresztül, és nem eredmény függő dinamikus játéka a Magdeburg, Füchse Berlin, Aalborg, és ide veszem még a Sportingot is Portugáliából, azok mögött van most kézilabda felfogásban, én azt gondolom, a támadás védekezés csere preferálásával, talán túlzott jelentőségével, itt van még azt gondolom egy lépésre a világ közvetlen élvonalától a Veszprém. Ennek ellenére nyilván van egy olyan kontextusa is, hogy most ez a két mérkőzés, ha sikerült volna továbbjutással, akkor sem lehet kidobni ezt a fajta gondolkodást. Elérték volna a célt, a Final Four-ba jutást, amit egyébként nagyon-nagyon megérdemelne már a Veszprém tényleg évek óta. Hát a győzelemről nem is beszélek, hogy mennyire szeretik ott a kézilabdát, meg Magyarországon is mennyien szurkoltak volna, de azért ezt látnunk kell, és ezt el kell mondanunk.
1: Ugye nekem az jutott eszembe, amikor ezt mondta, és talán meg tudtok benne erősíteni, hogyha azért egy ránézünk erre a párharcra, akkor a végén nem lehetett elhessegetni azt a gondolatot, hogy a Füchse Berlin ezt a továbbítást azért megérdemelte. Még akkor is, hogyha döntetlen lett 260 perc után a párharc, és jött a büntetők, amikről még beszélünk, de igazi lútri az mindig, és erre Csaj Pászkval is szétette a kezét a mérkőzés után interjúban, hogy ott már az edző nem tud mit csinálni, nem véletlenül fordul el, ő már ott kijelöli a lövőket, be is mehetne az öltözőbe, mert ez az ő dolga vége. De hogy azért a mérkőzés, két mérkőzés dinamikáját látva, és amit te is említettél, Gábor, hogy állandóan üldözni kellett a ellenfelet, és amit Mikaela Pellegrin is kiemelt a meccs utáni flash interjújában, hogy talán az örölte fel az energiákat. Azért két mérkőzés alapján ezt is jelentheti, ez a kicsit hátrébb vagyunk, hogy azért mégiscsak a Füchse Berlin valahol megérdemelte ezt a továbbítást, még úgy is, hogy a Veszprém újra meg újra megújult, újra meg újra tudta hatástalanítani a legerősebb fegyvereit a Füchsének, de valahogy mindig előrébb volt egy picivel a Füchse, és mindig a Veszprém volt, aki loholt.
2: Ez pontosan így van, és ne felejtsük el, hogy ha visszaemlékszünk az első mérkőzésre, ott is volt a második fél időben egy 5-6 gólos Füchse Berlin vezetés, ami átfordulhatott volna szintén egy olyan helyzetbe, ami gyakorlatilag eldöntötte volna a továbbjutást. Hál' Istennek egyébként, és ugye itt nagyon fontos megemlíteni, hogy itt nem a Veszprém ellen beszélünk, hanem arról a tendenciáról, ami jellemzi például a Bundesliga csapatok felfogását, hogy egy mérkőzésen belül abszolút nem mindegy, hogy tudsz 10-12-13 könnyű gólt lőni, vagy mindig támadnod kell, és energiákat, koncentrációt elhasználnod saját magadból, és lehet, hogy a végén ez ilyen helyzetekben ez hiányzik. És ezt tudomásul kell venni. 40%-át szerzi a Füchse Berlin, de a Magdeburg is, az ősz góljainak gyors előrejátékba. Elképesztő.
1: Az is elképesztő látni, hogy milyen hosszúra nyúlik már egy ilyen első hullámos szakasz.
2: Ez így
1: tehát
2: van.
1: Ami régen az volt, hogy jó, hát a három passzból nem oldjuk meg, akkor fölállunk. Olyan szinten kering még a labda körbe-körbe az első lendületből, keresve megtörni azt, hogy hol lehet még megtörni ezt a rendezetlen védelmet, hogy nincs idő, olyan, mint egy fuldokló, úgy képzeli az ember kívülről nézve, hogy fuldokol bent a fent ragadt védősor, és reménykedik, hogy ez a hullám megáll valahol.
2: Amit most mondasz, Peti, ezt most komolyan vizsgálom egyébként, nagyon jó, hogy mondtad, mert tehát a direkt indítások, a középkezdés utáni gyors lerohanások előtt még ez, amit most mondasz, amikor visszaér a védelem, és azt hiszi, hogy na most egy pillanatra megszusszanhatok, vagy kinézhetek a fejemből, magyarul nem koncentrálhatok, azt különleges nyomás alá helyezik a Bundesliga csapatok, és abban a pillanatban vagy nem sikerült visszarendeződni, vagy nem sikerült úgy cserélni, vagy a cserehely nem úgy töltődött fel az aktuálisan jól bejövő, vagy a pozícióját védő játékossal, és abban a pillanatban ráviszik, és 2-3 passz után gyakorlatilag meg se tudnak moccanni, és úgy befejezik a játékosok.
1: És ez ugye nagyon jó alapanyaga van a Füksének, és nekem az jutott eszembe, hogy amit még talán itt kicsit hiányérzete van az embernek, és ez ugye most már az évek óta a Veszprémnél, hogy az ilyen nagy csapatok ellen nem arról beszélgetünk, hogy a Veszprém hogyan tudja a saját akaratát érvényesíteni, bár bizonyos értelemben igen, de hogy inkább a reakció a más csapat játékára. A Veszprém le tudja lassítani a Füksze Berlint eléggé. Tudja úgy kontrollálni a játék tempóját, hogy a Füksének ez a rohanása ne érvényesüljön, ugyanígy tavaly a Magdeburg ellen. Hogy lehet, hogy az lenne az irány, hogy végre lássunk egy olyan Veszprémet, amelyik inkább vagy idomul ehhez a fajta modern kézilabdához, akkor úgy kell igazolni, akkor úgy kell a játékos politikát felépíteni, vagy valahogy, hogy mégis az ő játéka érvényesüljön, mert akkor lesz meg az a kis vezetés, az a kis előny, ha nem is feltétlenül 6-7 gólos, ami a Füksénél vagy a Magdeburgnál előfordul, és amit le is tudnak adni olykor. De hogy akkor az ő kezükben van a dominancia, és ők érzik azt, hogy a másiknak kell reagálnia állandóan, és persze ebben a pályázban Schweipászkvál fantasztikusan reagált sokszor a Füksze Berlin játékára, tehát a házfeladat el volt ilyen szempontból végezve, csak ez is lehet egy pici hiányérzet, hogy állandóan a Veszprémnek kellett reagálni.
3: Nekem ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ugye sokszor beszélünk arról, hogy az árkózás az fizikailag nyilván kivesz meg, megterhelő mentálisan is, viszont az utolérésnek a lélektana, amikor utolérem a nagyon sokkal vezető ellenfelet, az ugye szokott adni sok esetben egy olyan lelki, olyan mentális töbletet, amiből mondjuk pont egy ilyen kritikus szituációban, mint egy 7 méteres párbaj, a sportnak bizonyos szegmensében szoktuk látni, hogy az tud egy olyan pozitív lehetőséget adni, hogy a hátulról érkező kerül lendületbe, és gyakorlatilag azzal tud tovább jutni, nyerni, stb. Most, amit mondtál, Peti, annak kapcsán merült föl bennem, hogy ha már egy ilyen párharcban nem a Veszprém diktál, nem ő a domináns fél, de tudja tartani az első meccsen, meg tudja verni az ellenfelét, tudja tartani, vissza tudja hozni a meccset, hogy akkor ez nem lehetne akár egy ilyen szituációban egy döntő tényező, hogy igenis, a Füksze Berlin tudtuk tartani, vissza tudtunk jönni a meccsbe, akkor ebből belevinni valami olyan többletenergiát a végébe, ami aztán át tudja fordítani, vagy egyáltalán ez lehet, hogy megtörtént, csak ennyire volt elég?
2: Lehet, hogy megtörtént, és ez játékos, illetve karakter, hogy van-e ott abban a pillanatban a pályán olyan játékos, mint ahogy a Gitzert látjuk évek óta minden világversenyen, zárójel, ne felejtsük el, hogy időkérés 20 másodperc a vége előtt a Gitzel elejtette a labdát. Igen. Tehát megbotlott, vagy nem tudom, kicsúszott a kezéből, tehát azért mindenki emberből van, és számomra egyébként ezt nagyon jó volt látni, mert ez a fiúhoz hasonlót nem láttam az elmúlt években. Ez annyira komplex és annyira extra ez a srác, mind kézilabdában, mind mentálisan, de láttuk, hogy ő is tud hibázni, és egyébként még amit a Peti mondott, hogy igen, ez játékos, illetve edző függő, hogy milyen politikát alkalmaz egy klub, és hogy milyen stratégiát, milyen fajta filozófiát van magának, a klubnak, az edzőnek, és az hogyan illeszkedik be a nemzetközi trendbe, és hogy hogyan tud idomulni, képes-e egyáltalán bele idomulni. Azért azt se felejtsük el, hogy az első mérkőzésen a Füksze bebizonyította, hogy gyakorlatilag 8 emberrel le tud játszani 60 percen keresztül. Ez félelmetes. De csak a keddi Hannover-Flensburg mérkőzésre, nem tudom, láttátok-e, tehát az is félelmetes volt. Tehát szerintem 80 gól is, és a nézésbe elfáradt az ember, annyira jó kézilabda volt. És itt a visszavágón viszont nagyon komolyan forgatta. Itt nagyon komolyan a Gröndától kezdve balátlövő, tehát nagyon szépen forgatta a csapatát, 7-6 osztak, úgyhogy egy nagyon komoly taktikai csata volt a lép. Itt most az első nagyon jól működött a 7-6 a 4 középsővel, itt azért az nem annyira jól működött, hozzáteszem, hogy itt is azért a 7 a 6-nál megvoltak a helyzetek, csak a kapus kivétte sajnos. Igen, a Miroszláviev kivétte, és akkor abból az demoralizáló, hogy kapsz egy vagy két üres kapus gólt, de nagyon komoly csata volt, és hát nagyon sajnáljuk, hogy ez most nem sikerült.
1: Egy gondolat azért el a... Ja, már az első mérkőzésen is nagyon sok mindent próbálhatott Xavi Pascual, tényleg egy elképesztő taktikai csata volt, ahol két bálózás, akár báló nélküli játék 6-6-ban, báló nélküli játék 7, tehát mindent megpróbált, minden egybeállóval, két bálóval a 7-6, minden volt próbálva. Itt már látszott, hogy itt tényleg kisimult, hogy mit akar próbálni. Ha egy tényleg laikus szemmel, honnan tudhatja ez edző, vagy ez teljesen lútri, hogy a 7-6 adott szituációba hozni fog, vagy vinni. Mert most rövid ideig alkalmaztak Xavi Pascual, már látta, hogy ebből baj lesz. Lett is végül. De hogy ezt lehet-e látni? Vagy ez egy ilyen bedobott kártya, ami ha jól sül, akkor meccset nyerünk vele, ha rosszul, akkor meccset bukunk vele, de nem lehet előre nagyon látni.
2: Nagyon látni nem lehet, illetve az a ugye a mint a puding próbája, az, hogy sikerül vagy nem, az evés, ízlik vagy nem, vagy tehát ha kapsz belőle az első, második akció után, nem sikerül és gólt kapsz belőle, akkor a második után elgondolkodik az ember, hogy ez ma nem működik. Valami miatt nem működik. Az első ragyogóan, emlékszünk a Dodics, ott fantasztikus volt. Most készült rá, nyilvánvaló a Krikau, egyébként az első támadásnál már ott szépen le is csapdázták, meg ott nagyon szépen az ellenoldali kettes föllépett rá, és leszűkítették ott középen a területet, tehát ott létszám azonos helyzetet hoztak, nem is akarok most itt nyilván a szakmába úgy belemenni, tehát nyilván készültek rá. Ilyenkor egy edző fejébe, ismerve a Xavi Pascualt, akinek BCDE terve is van mindenre, nyilván megvan az, hogy ezt most nem, és akkor hozok mást, akkor visszamentek 6-6-ra. Hát ez ugye úgy szoktuk mondani, ez olyan, mint egy sakkjátszma. És akkor nem, hogy egyel előre gondolkodok, hanem már azon gondolkodok, hogy amire gondoltam, ő lép egyet, és én arra mit fogok lépni. És ugye, hogy az működik-e? Mert még egyszer, ez a 7-6 itt most működött, tehát ott volt a helyzet, az ígyszer, csak be kellett dobni. És ez nem sikerült.
1: És jött az a büntető párbaj, ahol egy ország kockázta ki képernyőkön deszka büntetőjét, aki ugye már a rendes játékidőben is kritikus helyzetben hibázott egyet, és nyilván ez a, és egyébként meg ugye amúgy is egy büntető párbaj volt már a meccs is, a Füksebergen, ha jól emlékszem, 10 büntetőt dobott, ami szintén abszolút a játéka része, hogyha nem lesz gól, akkor nekik az is tökéletesen megfelel, hogy a Gitzel féle kigyózásból egy büntető összejöjjön, tehát gólértékű támadások azok is, de hát aztán jött a büntetőpárbaj, ahol még azt sem mondhatjuk, hogy feltétlenül mentálisan összeomlott volna a Veszprém, mert tényleg egyel kevesebb büntető és egyel kevesebb bedobott büntető is 2 centi, vagy 1/2 centi, vagy milliméterek, és ez döntött egy ilyen párharcban.
2: Igen, ugye azért ne felejtsük el, és úgy teljes a kép, hogy azért a Ferejhőfel és a Gröndál is kihagyott.
1: Igen.
2: Zicser, vagy bocsánat, 7 méterest a rendes játékidőben, így van, mondván, hogy a Gitzel így van, annyi hetesük van, és annyit kell lőniük. Én azért, és itt előtte erről is beszélgettünk, nyilván ez szerencse, karakter, lelkiállapot függő, és nagyon nehéz ebbe beleavatkozni, talán avval lehet beavatkozni ilyenkor egy edzőnek, és ez az én privát saját véleményem, hogy nem hogy kidobja, hanem az, hogy ki ne dobja. Hanem hogy ki ne dobja inkább a tapasztalat, a 60 perc, vagy 70 perc, vagy 90 perc, amíg tart most már egy mérkőzés lassan, mert annyira hosszú, az alatt nyújtott teljesítménye, az alatt nyújtott mentális állapota, a testbeszéde, de hát nagyon-nagyon kevésen múlik ez, ezt azért el kell fogadnunk, és azért ne felejtsük el, és így teljes a kép, hogy azért 2 héttel ezelőtt a Magyar Kupában azért ez a Szeged ellen, ez jól sült el a Veszprémnek. Tehát ott azért az Appelgrénnek, hogy mondjam, a dominanciája, és ott pedig a Smarasonnak az a fajta, hogy mondjam, kicsit bizonytalansága, vagy ez a visszahúzott alsó, ami szintén egy ilyen, hogy mondjam, kódolva volt abból a pozícióból. Ennyi múlik.
1: Az elsőnk végére egy relatíve friss hírrel a hét elejéről foglalkoznánk. Ugye este játszik BL visszavágót a Magdeburg ellen a Van Veszprém is, a Van Veszprém, vagy hát OTP Bank Pixeged is. ott nagy a különbség, mi nagyon szurkolunk, hogy csodát tegyen a Szeged idegenben, de azt hiszem nem ez a realitás, és ott azért már nagyon nagyra nyílt az olló az első mérkőzésen is, de bízunk még benne itt az adás idejében, hogy lesz magyar csapat Kölnben. Viszont egy fontos hír és egy rövid reakciót várok tőletek, hogy Bodó Ricsi eligazol Szegedről. Érdekes kérdés az, hogy mennyire méltó körülmények között-e. Mindenesetre nem számolnak vele a következő idény keretében, és ő visszatért Tatabányára. Mennyire lepett meg ezt titeket, és mennyire érzitek ezt most egy jó döntésnek, akár Ricsi szempontjából, aki azért egy jó ideje keresi a formáját, akár a Szeged szempontjából.
2: Hát az látható volt ugye elsősorban a játékpercekben, és a Ricsi teljesítményén, hogy azért ő nem, valahogy nem passzol bele abba, amit az Appelgren szeretne. Ilyen van, én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig az a döntő, hogy normálisan, méltóképpen, mert a Ricsi azért nagyon sokat tett a Szegedért, igen, legyen ez kommunikálva, elintézve és lezárva, elbúcsúztatva. Az, hogy el fog menni, bocsánat, vissza fog menni Tatabányára, ne felejtsük el onnan igazolt, az én azt gondolom a Tatabánya szempontjából egy jó dolog, a Ricsi szempontjából is, mert egy nagyon jó helyre megy, egy nagyon jó közegbe megy, és azért ne felejtsük el, hogy a válogatottban még van tennivalója a Ricsinek, én sok sikert kívánok neki.
1: Peti?
3: Bár ugye most pont a válogatottban sérülés miatt nem tud pályára lépni sajnos, ahogy azt ugye már lehetett számítani pont a kupa előtti sérülése kapcsán, de ugye ez is most lett hivatalos a napokban, igen, hogy
1: szerbe kell lenni, válogatott keret.
3: Így van, hogy nem fog tudni pályára lépni. Hát azt, hogy most jó döntés, vagy nem jó döntés, én ebben azért nem szeretnék állást foglalni, mert a férfi kézilabda az kevéssé szakterületem, azt majd az idő meglátja. Inkább egy általános gondolat, hogy azért olyan esetekben, amikor egy játékos egy adott filozófiába, játékrendszerbe kevéssé tud beilleszkedni, akkor adott esetben tud jól elsülni a váltás. Lehet, hogy ez most egy ilyen szükséges, kötelező lépés volt az ő pályafutása szempontjából, és ez tulajdonképpen így akkor mind a három félnek, a küldőcsapatnak, a fogadónak is, meg magának a játékosnak is tehet jót.
1: A tegnapi Ferencváros elleni mérkőzésen egyébként volt lent riporterünk, aki a szurkolókat egy kicsit megszondáztatta, hogy mennyire örülnek Ricsi érkezésének, úgyhogy azt is azért tegyük hozzá, hogy ez tatabányai szemmel is egy óriási fogás, és a tatabányai szurkolók nagyon várják Ricsit vissza, és az adhat a Ricsinek is egy új, Bodó Ricsinek is egy új lendületet, hiszen olyan közegben, ahol nagyon várják, és persze Szegeden is nagyon szeretik a szurkolók, hogy tényleg egy klublegendaként távozik, de visszamegy egy olyan csapathoz, egy olyan klubhoz és egy olyan szurkolótáborhoz, ahol talán újra meg tud újulni.
2: Így van, egyetértek abszolút.
1: Nagyon szurkolunk neki is, hogy ez jól süljön el. Nagyon szurkolunk majd jövő héten a magyar férfi kézilabda válogatottnak is, amelyik majd lejátsza két mérkőzését Szerbia ellen, ezzel mindenképpen foglalkozunk.

0: tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szabadidő a Nemzeti Sportrádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Szabadidő magazin, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Mai vendégem egy olyan sportoló, aki újra bebizonyította, hogy az emberi teljesítő képesség határai jóval messzebb vannak, mint hinnénk. Legutóbb pályacsúccsal nyerte meg az Ultra Balatont, Magyarország egyik legismertebb és legkeményebb ultrafutó versenyét. A Szabadidő magazin mai vendége Bódis Tamás, szia, köszöntelek!
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Valakinek a Balaton egy nyári emlék, neked most egy pályacsúcs. Milyen érzéseid vannak most pár nappal a vers?

0: verseny után?
1: Gyakorlatilag az elsőnek is megnyugodtam, mert egy periódus véget ért. Nagyon sokat készültem erre a versenyre, és egy ilyen kicsit, egy ilyen kis megnyugvás van bennem, és egy ilyen elégedett érzés, hogy sikerült elérni azt a célt, amit kitűztem magam elé. Talán még egy kicsit jobbat is.
0: Mi pályacsúcsot futni egy különösen nagy dolog. Mikor érezted először verseny közben, hogy ez meg lehet? Mert jól mondjuk el, hogy ez 209 kilométer, te pedig 15 óra 44 perc és 45 másodperc alatt teljesítetted ezt a távot, ráadásul több mint két órával, ha jól tudom, hamarabb értél célba, mint a második helyezett szlovák Mihály Szula.
1: Közel két órával.
0: És ez olyan 4.30-as kilométereket jelentett körülbelül?
1: 4.31-es kilométerekkel kellett haladni folyamatosan. Azért ez nem annyira egyszerű, hogy mikor éreztem. Én már pályafutásom alatt azért én is buktam el, és tudom, hogy az utolsó pillanatig menni kell, soha nem lehet a zsebbe tenni. Bármikor a végén eleshetek, meghúzódhatok, vagy bármi, akár egy autó előtt, ugye, mivel úton közlekedünk, mi sem bizonyíthatná jobban, hogy egyszer el is estem 70 kilométernél, és majdnem a nyakamon átment a biciklis, de 200 kilométertől talán már nagyon éreztem, hogy ez úgy zsebben van. Ezt előre annyira nem tudja az ember. Van egy cél, egy álom, hogy milyen időt én, az én fejemben egy 15 órával kezdődő idő volt, és ennek megfelelően elindul a sportoló, elindultam én is ennek megfelelően, és próbáltam egy egyenletes tempót tartani. És amikor elértem már a 200 kilométerhez, nem volt semmi olyan nagyobb megtorpanásom, akkor úgy már nagyon éreztem, hogy meg lesz. De addig nem akartam elbízni magam.
0: De ezt abszolút célnak tűzted ki, hogy most pályacsúccsal szeretnéd teljesíteni, mert azért az Ultra Balatont már megnyerted többször. Vagy most milyen céllal mentél neki az idei versenynek?
1: Igen, már háromszor sikerült megnyernem. Abszolút pályacsúccsal egyébként, de 15 óra 59 perc 50 másodpercre lőttem be, vagy a 4.35-ös ezreket, azonban közben egy kicsit fordult, jobban ment, én sem gondoltam, úgyhogy mondom, akkor miért ne toljuk meg egy kicsit jobban a végén, hogy egy kicsit nehezebben megdönthető legyen ez a pályarekord. Valahogy egyébként a kiismer azt tudja, hogy valamilyen kihívást keresek mindig egy versenybe, és most nem akarok így nagyképűsködni vele, de hogy azért figyelgettünk hátrafelé, és láttam, hogy gyakorlatilag a versenyhelyzet nem alakult ki. Így muszáj volt önmagammal szemben versenyezni. Ezért is sikerült most ez így.
0: Ez érdekes, amit mondasz, melyik nehezebb önmagaddal versenyezni, vagy hogyha azért van egy olyan versenyző mögötted, aki azért tud húzni, vagy tolni előre?
1: Amikor önmagammal kell versenyezni, akkor az nyugodtabb, szerintem sokkal könnyebb, mivel hogy ott én döntöm el, hogy akarok magammal, vagy nem akarok, és ha úgy döntök, hogy megállok, és elengedem azt az időt, akkor elengedem. Azonban, ha jön mögöttem valaki, mint márciusban volt egy ugyanegy ilyen balatonfutó versenyem, csak 4 nap alatt kellett futni, ott volt egy külföldi versenyző, ott nagyon-nagyon meghajtott, tehát azért ott más jellegű volt, és így kijelenthetem, hogy nehezebb az, amikor jön valaki, vagy csatázik el, ugyanakkor izgalmasabb az egész, izgalmasabbá teszi a versenyt, és ez sem feltétlen rossz egyébként, mert ezért csináljuk ezt az egészet.
0: Na, de hát azt is mondjuk el egyébként, hogy ugye te itt 6 napon belül teljesítettél 2 nagy versenyt, mert ugye a Kassa-Miskolc ultramaratont is megnyerted, az 118 kilométer volt, azt 8 óra 45 perc 57 másodperc alatt futottad le, hogy lehet tényleg egy héten belül 2 ilyen nagy versenyt teljesíteni.
1: Erre mindig azt mondom, hogy edzés, edzés, edzés. Rengeteget edzek rá. Van, amikor 5-6 órákat futok naponta, tehát ez 2 vagy 3 edzésből tevődik össze, jelen állásban még csak 2-szer megyek edzeni. Ezen kívül még azért vannak erősítő edzések, meg hát elsőre nekem sem így volt, azért van egy kőkemény 10 év mögöttem. Ez alatt, ez mondhatom, hogy egy ilyen folyamatos ebbe a futásban eltöltött időt jelentés. Nem nagyon voltak olyan nagy kihagyások benne. Az elmúlt 2 évben talán még 1-2 fokkal magasabbra tudtam emelni, voltak benne kenyai edzőtáborok, tudtam még többet erről az egész futásról tanulni. Ugyanakkor azon dolgoztam ebbe az elmúlt 2 évben, hogy egy olyan frissítést próbáljak kitalálni, ami nagyon egyszerű, ami nagyon jól tudja támogatni a testet. Ez nem olyan, hogy most külön alapanyagokat találok ki, csak hogy megfelelő mértékben mikor, mit és mennyit, ezeket egyszerűsítem az egészet, úgyhogy ennek az egésznek az elegye volt ez a futás most. Meg hát van egy fájdalomtűrő képesség, amit el kell bírni. Ebben a sportban nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk, és bírjuk a fájdalmat, mert ezek hosszú órákon keresztül ott lesznek, és muszáj menni ennek ellenére is.
0: Mi volt a legnehezebb szakasz számodra, fizikálisan, mentálisan?
1: Tudom, furán hangzik, de annyira nehéz rész nem volt benne. Olyan sima futás lett az egész, de talán a meleggel kellett leginkább megbirkózni. kb. 20 kiló jég ment el a hűtésemre, ezt ugye a kísérőn folyamatosan keverte, volt egy kocsis háttér is, ott bekeverték kulacsokba, és amikor ilyen nagyon meleg volt, akkor folyamatosan próbáltam magam hűteni a fejemet, a nyakamat, sáv volt rajtam. Így nem nagyon tudnék így a szakaszra így lebontani, hogy most megdőltem, vagy bármi, inkább a meleggel küzdöttem a 11 és délután 5 órás időközben.
0: Említetted a frissítőket is, na ezt hogy néz ki, ez engem nagyon érdekel, mert látjuk versenyeken, hogy kísérik a futókat mondjuk biciklivel vagy autóval, ugye te is mondtad, téged is kísértek. Mennyi időközönként kell mondjuk magadhoz venni frissítőt? Nyilván gondolom te nem is nagyon állsz meg, minél jobb időt szeretnél, pláne hogyha minél jobb időt szeretnél futni, hogy néz ez ki?
1: Igen, első körben is én nem állok meg. Nagyon sokan, akkor odaérek egy frissítőpontra, akkor mondják, gyere, frissíts valamit, és akkor mutogatjuk, hogy itt a biciklis, itt nekem minden meg van teremtve, innen elveszük, nem nagyon szoktunk a pontokon ezért megállni, még csippantani is próbálok úgy menet közben, megfogom a kis kezét a ott lévő rendezőnek, és akkor ugye oda tartom a csuklómhoz. A frissítés az pedig úgy néz ki, hogy van mellettem, ugye most arról beszélünk, hogy ez egy A-ból B-ből futóverseny, meg van engedve, hogy egy biciklis ott van mellettünk, és folyamatosan előttünk vagy mögöttünk haladjon, azonban annyira mellénk jöhet a biciklis, hogyha valamit szeretnék tőle kérni, akkor vagy ideadja, vagy pedig én elveszem magamnak. A biciklire kettő kosár fel volt erősítve előre és hátulra, a hátsó kosárba volt egy ilyen kis puha falú hűtő láda, ebbe bepakoltuk a különféle italokat, és én, amikor szerettem volna onnan valamit, akkor intettem a kezemmel, hogy gyere elém, és akkor kivettem onnan valamit, és visszaraktam. De volt, amikor éppen beraktuk az első kosárba, intettem a kezembe, voltak erre kézjelek, mert azért eljön az a pillanat, amikor az ember nem szívesen beszélget, magyaráz, és akkor egy kézjellel csak intettem, ő folyamatosan figyel, ideadta a kezembe a jeges vizet, és öntöttem. Ezek volt, amikor 5 percenként, volt, amikor 10 percenként. Attól függ, hogy árnyékos részen tudtam futni, nem tudtam. Amikor már így nagyon sütött a nap és fölöttünk volt, akkor nagyon sűrűn ment ez a dolog. Az étkezés pedig főként energiagélekkel történik. Ezek ilyen különféle nagyságú, most 100-as vagy 160-as gélekről beszélünk, izotóniás italokról, sótablettákról, ugyanakkor itt most én ezt máshogy oldottam meg, nem szeretnék úgy nagyon sokat még erről beszélni, de van egy saját frissítési termékünk. Ennek az egyik fő tesztelése volt ez az Ultra Balaton, ami nagyban megsegítette ezt az egészet, hogy ne kelljen annyira szétszórni, hogy 5-10 percenként különféle tablettákat vagy ásványi anyagot próbáljunk a testnek adni. Úgyhogy körülbelül így, ha elfogyott valami a biciklisnél, akkor volt egy autós kísérőnk is, akkor a biciklis oda ment az autóshoz, vagy előre már telefonált, hogy mit készítsen elő, és akkor mindig feltöltöttük a biciklin lévő kosarakat. És akkor így szépen haladtunk, mint a gyorsvonat.
0: Mondtad ugye az étkezést, ilyenkor szilárd táplálékot nem is nagyon tudtok magatokhoz venni, ugye? Tehát csak ezekkel a gélekkel tudjátok pótolni az energiaveszteséget.
1: Én nem nagyon tudok szilárdat enni. Azért azt kell elképzelni, hogy mondjuk ez egy 200 kilométer, durván 200 ezer becsapódás, 200 ezerszer megmozdul a gyomor, és ugye ez egy gyomor, ami ilyen sokat mozog és lötyög, ott azért a felszívódás, a gyomor, a bél működés az már nem olyan egyszerű, tehát pont ez, amit mindig is mondok, és hogyha valaki megkérdezi, hogy a gyomorra nagyon vigyázni kell menet közben, mert ha az leáll és nem jól működik, akkor nem jó az energiafelszívódás, és akkor lassulni fog a test, problémák fognak keletkezni, hogy inkább ilyen gélálakú és folyékony állagú szénhidrátot szoktunk bevinni, legalábbis én.
0: Igen, ő sok futónál látjuk, hogy mondjuk rosszul is lesznek verseny közben, vagy mondjuk utána is. És mondjuk verseny előtt mit teszel, vagy milyen táplálékot viszel be? Ugye, ha jól tudom, pénteken reggel indultatok 7-kor Balatonfüredről, ilyenkor verseny előtt mit tudsz fogyasztani?
1: Hát ugye próbálok mindig egy nappal leérkezni a verseny helyszínére. Ilyenkor inkább ilyen tésztafélét szoktam enni, azokat sem úgy, hogy egyszerre sokat, hanem mondjuk 2-3 adagokba elosztva, pont ezért, hogy a gyomromra vigyázzak, és próbálom nem nagyon későre kitolni az étkezést, az utolsó vacsorát, mert akkor nem lesz olyan jó pihentető az alvásom. Ugye ez a másik legfontosabb, hogy a verseny megelőzően tudjak nagyon jót pihenni, úgyhogy inkább ilyen tésztafélét szoktam verseny előtt fogyasztani.
0: Te a betonon való futásra, hogy ez, mert itt is azért nyilván elég hosszú szakaszt kellett betonon megtenni. A nagyon sok sportorvos óvaint egyébként a betonon való futástól. Nem tudom, te hogy állsz ezzel, volt-e bármilyen tért problémád esetleg, vagy fizikális problémád, vagy van mondjuk akár olyan futócipőd, vagy eszközeid, amivel azért ezt tudod picit tompítani?
1: Gyakorlatilag nincs speciális a futócipőm, mint az összes többi futónál, akit látunk, akár Margit-szigeten, vagy bárhol. Én is ugyanazokat a cipőket használom. Van egy márka persze, amihez ragaszkodok, vagy ami bevált, de nekem itt is inkább az a legfontosabb, hogy amikor beledugom a lábam, akkor az kényelmes legyen. Ne törje sehol a lábamat. Az, hogy betonon való futás, én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a technikán, hogy teszem le a lábam, hogy rugaszkodok el, mennyire dőlök bele a futásba, mennyire csapom oda az aszfalthoz. És ha valaki ezt jól tudja csinálni és foglalkozik vele, akkor ennek a sérülésnek a feszélyét csökkenti. Nekem soha nem volt problémám a térdemmel. Volt már a lábommal probléma többször, eleinte, amikor elkezdtem az egészet, vagy éppen nagyobb távokra váltottam, de akkor soha nem a térdem, vagy az adott helyen volt a probléma, hanem inkább a derekamból sugárzott a combomba, vagy valami ilyesmi. De ezt is lehet kezelni erősítésekkel. Úgyhogy, ja, és akkor vizsgálták ugye a térdemet, ott pedig megállapították, hogy tök jó ott minden, tehát hogy nincs nagy kopás, sőt, semmilyen kopás nem látható, nem is mondanák meg ebből a vizsgálatokból, hogy én futok, vagy hogy ilyen mennyiségben, vagy mértékben. És azért 7-8 ezer kilométert évente lefutok.
0: Azt, hogy milyen technikával futsz, azt mennyire figyelted korábban, vagy ezt beállítottátok, mert ugye vannak olyan helyszínek, ahol csinálnak ilyen futóelemzéseket, akár mondjuk tényleg a boka tért mennyire van terhelve, vagy hogy csapod oda mondjuk tényleg a lábadat az adott talajhoz. És sok ember azt hiszi, hogy a futás az olyan egyszerű, hogy elindulsz. Csak hogyha valaki tényleg azért nem jó technikával fut, vagy nem a megfelelő módon, akkor azért tud sérüléseket okozni. Te erre mennyire figyeltél? Mert hogyha ilyen hosszú távokat futsz, azt gondolom, hogy azért fontos a jó futótechnika.
1: Igen, amikor én belecsaptam ugye 2018-ben ebbe az egészbe, hogy elhatároztam, hogy akkor most egy magas szinten fogom ezt az egészet űzni, akkor az elején nagyon figyeltem erre, de valamilyen szinten szerencsém is volt, mert a gyerekkorból szerintem én áthoztam. Ha megfigyeljük a kisgyerekeket, akik így még a játszótéren futnak, akkor nekik van egy ilyen tökéletes mozgásuk. Ő nekik nincs az, hogy sarkasan, meg nem jól engednek, ők egyből jól csinálják. És ha ők elkezdenek menni atlétizálni, és átvizik felnőtt korba, akkor általában ő náluk ezzel nem kell olyan mértékben foglalkozni. És valahogy én is áthoztam a gyerekkorból ezt az egészet, hogy középiskolába is futottam, de igazából mindig szerettem futni, és valahogy nem volt az, hogy most én évtizedig megállok, és akkor nem futok. Szerintem azoknál a felnőtt embereknél van probléma, akik mondjuk leálltak középiskolába, és akkor kimaradt egy 10-15 év vagy 20 év, és akkor azt mondom, hogy most elkezdek futni. Ott teljesen ez kiesett. Kiesett ez a könnyed mozgás, ez a gyerekkorból beidegződött tökéletes talajfogás. Ezt lehet tanulni, vannak ezekre gyakorlatok, csak kitartó munkával lehet elsajátítani, egy automatizált folyamatot kell elérni, hogy te ezt automatikusan tudd csinálni, és minél hosszabbakat futsz, annál inkább szükség van arra, hogy ezeket jól csináld, mert energiatakarékosan kell futni, és minél inkább energiatakarékosan tudsz futni, annál alacsonyabb lesz a pulzusod, annál könnyedébb, annál kevesebb sérülés fogsz majd elszenvedni. Hogy valahogy én így tudnám magam lehinni ezzel kapcsolatban, hogy hoztam is, de gyakoroltam is.
0: Mit jelent az pontosan, hogy energiatakarékosan futni? Ez egy nagyon érdekes kifejezés.
1: Hát igazából képzeljük el, hogy szoktam elmesélni, hogy képzeljük el, hogy egy óriás nagy gömb, meg egy óriás dobókocka. És ott állsz mögötte. Elkezded a gömböt görgetni, vagy elkezded a dobókockát görgetni. És lehet, hogy mind a kettőt egy sebességgel el tudod görgetni, mert nagyon erős vagy, ugyanakkor, amikor a dobókockát görgeted, akkor ugye több energiára van szükséged, és hamarabb el fogsz fogyni. Míg a gömbnél sokkal tovább fogod tudni görgetni, és kevésbé fog téged megterhelni. Ugyanez a tested, meg a technika. Hogyha jó a technikád, akkor valószínű, hogy kevesebb energiával tovább tudod a testedet szállítani.
0: Azt szokták mondani, hogy az ilyen hosszabb távok, azok abszolút fejben dőlnek el. Nem tudom, te hogy látod ezt? Mennyire dől el tényleg ez fejben, vagy mondjuk mennyire kell hozzá a fizikális oldal?
1: Mind a kettő nagyon kell szerintem, a fizikális, meg a fejben is. Én abszolút az ember vagyok, amikor így meditatív állapotba kerülök, akkor nem szeretem, amikor odajönnek így kamerázni, kérdezősködni, vagy bármi, mert én valahol kilépek olyankor a testemből, ott hagyom is, és próbálok valamit megélni, vagy valahogy elfoglalni magam, vagy látni, hogy fogok célba érkezni. Ha még nagyon messze van a cél, akkor egy másik versenyre, hogy ott is nehéz volt, akkor is megcsináltam, vagy bármilyen, ami segít abban a nehéz pillanatban, mert azért egy ilyen hosszú távnál, és nem csak az Ultra Balatonnál, ott van, hogy 5-6-7 órán keresztül is nehéz, és süt a nap, és fáj valami. Ugyanakkor nem elég mentálisan jó lenni, mert ha valaki nem készül fel, és nincsenek rendben az izomzatok, akkor a test az nem fogja elbírni ezt a mérhetetlen becsapódást. Ugye most arról beszélünk, hogy a testet folyamatosan oda csapjuk a talajhoz, és ott valaminek ezt az egészet el kell nyelnie, bírnia kell, tartani kell a csípőt, méhátizmok, hasizmok, comb, vádli, lazának kell lenni, és ha a test nincs megfelelően karbantartva és felkészítve, akkor valamikor el fog fogyni és meg fog állni, mert nem lehet a végzetekig egy gyenge testet vinni.
0: Ha jelentkezik a fájdalom, te azon hogy lendülsz át mentálisan?
1: Hát, mint ahogy az előbb is mondtam, valamilyen mentális dologgal szoktam átmenni rajta, de nagyon sokan azt mondják kívülről, hogy Tomi, te nagyon sok fájdalmat elbírsz. Szerintem így a mindennapi életben is azért vannak olyan dolgok, vagy olyan munkafolyamatok, amit meg kell oldani, vagy addig nem fekszek le, és szerintem én ezt már így kialakítottam a mindennapi életemben is, hogy bírni kell a fájdalmat, és valahogy ezt a sportba át tudtam vinni. De tényleg, ha itt ezt a részét meg kéne magyarázni, akkor fejben dől át, és fejben kell erősnek lenni, hogy átvészeljük.
0: És mondjuk 15 órán keresztül, nem tudom, tehát szoktál zenét hallgatni verseny közben, vagy podcastot, vagy bármit, sokan ugye ezzel ütik el az időt. Mentálisan hogy kezeled ezt a 15 órát?
1: Egyébként szoktam zenét hallgatni, edzés közben nagyon ritkán fülhallgatóval szoktam, de nagyon hamar elkezd idegesíteni, meg nyomni a fülemet. Tehát inkább, amikor rövidebb egy edzés, vagy nagyon gyors edzés van, és nem tart sokáig, akkor hallgatok zenét. De most a frissítőmben azt találtuk ki, aki szokott kísérni azért alkalmanként edzésre is, hogy egy ilyen kis hangszórót beteszünk a kosárba, és akkor megy a zene, az tök jó. De azért ott is van egy időszak, most is a Ultrabalatonon ment az edzés egy pár órát, de mondtuk mind a ketten, hogy kapcsoljuk ki, mert már most zavar. Tehát azért eljön az a pillanat, és az elején ment a zene, az első egyharmadba talán, onnantól kezdve semmi nem volt, és annyira jó volt csendben menni az utunkon, úgyhogy ez a zenehallgatás néha jó, néha nem jó, most az elején jól esett, de utána már az is zavaró volt. Szeretem hallani, hogy veszem a levegőt, hogy körülöttem mondjuk valaki oda kiabál, vagy szurkol, és ezeket mind kizárja az ember.
0: Ezt a versenyt hogy építetted fel? Megvolt előre a terv, vagy menet közben azért kellett improvizálni és változtatni apró dolgokon?
1: Tudom, hogy furán hangzik, de valahogy ez úgy cson nélkül lejött, hogy megbeszéltük, hogy milyen tempót szeretnék, és ha megnézzük ugye a platformon, ahol ezt az egészet lehetett követni, akkor nem az, hogy elindultunk mondjuk 4.35 körül, meg 4.30-as tempóba, és akkor voltak ilyen nagy meghalások, hanem hogy így ilyen negatív splitbe sikerült az egész, hogy a második 100 kilométer az még gyorsabb lett, mint az első. Ilyet még én sem csináltam soha, mióta az eszemet tudom, de azon belül is az utolsó 10, az még ilyen 4-10, 4-12-es iramok, aki fut azért, kérdeztem az elején is, az tudja, hogy az önmagában is úgymond elég jónak számít, de hogy még ott is maradt az egészbe. Az egésznek a felépítése nem voltak olyan különféle nagy, hogy mondjam, ilyen tervek. Én mindig egy 24 órás futáshoz szoktam így igazítani az egészet. Én az Ultra Balatont annak ellenére, hogy vannak benne szintek, nem tartom egy nagyon szintes versenynek. Én inkább egy 24 órás versenyhez szoktam viszonyítani, és akkor valahogy abból indulok ki, hogyha most 210 km vagy 209 sikerült így, akkor mit tudhatok 24 óra alatt? És a 24 órához próbáltam belőni, és a 24 órás időnek az én fejemben meglévő célt, azt akartam az Ultra Balatonon lefutni abból egy 200-at. Hogy valami ilyesmi volt.
0: Itt ugye már sötétben is futottatok, de mikor szeretsz jobban futni, nappal vagy sötétben?
1: Hát nappal, sötétben azért.
0: Mik a kihívások a sötétben?
1: Hát az, hogy jelesek. Ugye volt nekem tavasszal egy versenyem, az is egy Balaton kerülő verseny volt, csak 4 nap alatt kellett körbefutni, azt megelőzően 3-szor estem el, ugyanazért, mert sötétbe kellett futni, és ugye a kátyúk, vagy gyökér, kinövések, bármi, nem tudok annyira lazán futni, mert ugye mindig attól rettegek, hogy valamiből belelépek, és többször volt, hogy kiment a bokám. Ott feküdtem az úton sötétbe, felkeltem, hazabicegtem, másnapra jó, egy picit fájt, de azért tudtam edzeni. Ugyanakkor annyira kilazult a bokám, hogy ezen a versenyen is elestem, és összetörtem magam, és pont lefelé futottam. Tehát ezért ez az egyik félelmem, amiért nem szeretek sötétbe futni, meg nem is futok, hogyha annyira nem szükséges.
0: Neked volt bármilyen nagyon-nagyon extrém sérülésed? Ahogy említed, azért vannak esések, ami nyilván ilyen hosszú távokon érthető, de nagyon extrém sérülésed volt?
1: Utásból fakadó, hogy elesek, vagy ilyen fizikális, olyan nem volt, de olyan volt, hogy én régen katon voltam, ejtőernyőztem, és akkor ugye a gerincemnek elég nagy terhelés volt ezek az ugrások, 74 négyzetméteres ernyővel ugrottunk ki, 300 méterről, és ugye el lehet képzelni, hogy mekkorát ránt az emberen. És ott valamilyen szinten a gerincem, a csigolyámnál, ott történtek sérülések a 4 és 5-ös csigolyánál. És ezért is szükséges nekem az, hogy nagyon sokat erősítsek, mert ez a rengeteg becsapódás következtében ott azért ilyen kis kibolyhosulás következett be, és megnyomta az egyik idegszálat, ebből pedig lebénult az egyik lábam, ez kb. 3 éve volt, és akkor egy olyan, hát egy másfél-két hónapot nem tudtam jóformán menni, sem még a boltban sem, de utána egy gyógytornának köszönhetően teljesen felépültem, és azóta mondhatni, hogy tünetmentes ez az egész. Hát ha lehet mondani, akkor ez az én egyik gyenge pontom, de úgy futásban nem nagyon. Még volt egy Morton neuróma, az egy ilyen jóindulatú daganat, 2 lábúj között azt kellett kiműteni, de abból is elég hamar ki tudtam jönni.
0: Neked honnan jött a szerelem a futás iránt, hogy mondtad, katona is voltál? Nem tudom, honnan indult ez a, pláne az én ultrafutás a hosszabb távok?
1: Én gyerekkoromban is szerettem futni. Általános iskolás koromban ilyen kis köpszös gyerek voltam, de annak ellenére tök jó ment a futás, és azért nyertem versenyeket középiskolában is, és valahogy így elsodródtam mindenfelé az életbe, de azért ez a hobbi futás, ez megmaradt, és én mindig szerettem volna visszatérni, de úgy, hogy azt már tényleg valóban, úgymond, magas szinten tudjam csinálni, és ez mindig is ott volt valahol a fejemben. És amikor már volt lehetőségem, kicsit több időm volt, akkor azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor elkezdem, de úgy kezdem el, hogy ezt valami nagyon-nagyon magas szintig fogom elvinni. És innentől kezdve nem volt megállás, ahogy jöttek a sikerek, nagyobb siker, egyre magasabbra néztem, és ez így vitt magával ragadott, azóta pedig ilyen töretlenül egy percig nem gondolok arra, hogy én ebből kiszállnék, vagy más csinálnék.
0: Neked van edződ, vagy minden saját magadnak állítasz a tervet, akár mondjuk étkezést, minden, ami ezzel jár?
1: Igen, minden saját magamnak állítok össze. Régebben volt, még kezdetekkor, de azóta már hát egy 6-7 éve egyedül csinálok mindent.
0: A versenyen való étkezésről már beszéltünk, meg a kiegészítőkről, táplálékkiegészítőkről, frissítőkről, de alapvetően egyébként az étkezésre mennyire figyelsz, mert gondolom azért így vissza kell táplálnod a testedet egy-egy ilyen hosszú táv után is.
1: Egyébként annyira nem táplálom vissza, mert most örülök, hogy egy kicsit leugrott egy pár kiló, nem mintha olyan sok.
0: Mennyi kilót veszítesz ilyenkor?
1: Hát most egy 4 kiló ment le. De nem is kilóban nézem, hanem amikor látok bizonyos testi jeleket, hogy gyerek hol látszódnak, itt a mellkasomnál, vagy a combomnál, akkor tudom, hogy jó az izomzat, és megmérem, hogy mennyi a különféle értékek, a testzsír, akkor tudom, hogy itt jó, és ilyenkor tudok egy gyorsabbat futni. Étköznapokban már próbálok nagyon odafigyelni az étkezésre. Az az egésznek a titka, én úgy vélem, és most valamilyen szinten be is igazolódott, ugye főleg a 2 versenyt egymás után, ugye a regeneráció, tehát milyen gyorsan tudsz felépülni egy ilyen nagy terhelésből. Ugye tudjuk, hogy építő regeneráló élelmiszerek, az egyik kulcsfontosságú szerepe az egésznek, illetve elhagyni azokat az élelmiszereket, amik hátráltatják ezt az egészet. Tehát próbálok ennek megfelelően is csak úgy vásárolni, és csak azt betenni a hűtőbe. De például elmegyek vendégségbe bárhová, akkor nem fogok senkit megsérteni, meg megeszem, meg szeretem, de hogyha magamnak kell ezt előállítani, vagy megvenni, akkor tényleg ezt az építőse generáló élelmiszereket szoktam, és nem a feldolgozott élelmiszereket enni.
0: És hetente mennyit edzel? Meg úgy, hogy említetted a regenerációt, mennyi időt szánsz mondjuk pihenésre, alvásra, mert az is fontos a testnek is.
1: Igen, hát a napi 2 edzés az utóbbi időben megvolt, de van, amikor rámegyek a napi 3 edzésre, és itt mondjuk egy valamilyen erősítő edzés, vagy még biciklizést beiktatok. Ez 5-6 órát azért elvesz a mindennapjaimból, a pihenés pedig, hogy éppen sikerül, de azért próbálom az 8-10 órát pihenni. De van egy kutyám, aki gyakorlatilag minden reggel 5:30-kor költ, hogy adjak neki enni, úgyhogy nagyon az a 5:30-tól már csak úgy van immellámmal tudok visszafeküdni, pihenni, úgyhogy valahogy nekem ott véget ér, és úgy kell időzítenem, hogy addig én le tudjak feküdni időbe.
0: Van olyan verseny, ami még bakancslista, vagy mondjuk akár időeredmény? Milyen célokat tűztél ki még erre az idei évre?
1: Olyan, van bizony, nagyon is van. Én még mindig azt gondolom, hogy az utamnak az elején vagyok. Tehát ezt 2 éve is elmondtam, akkor sem nagyon hitték. Most ide évben lesz egy Badwater nevezetű verseny, ez ugye Kaliforniában van. Ezt világ egyik legerősebb versenyének hívják, Kaliforniában halálvölgybe kell futni, 217 kilométer, tengerszint alatt 85 méterrel indul, és 2500 méterre kell felfutni. Azt mondják, hogy több cipő is el tud kopni, ugye itt megvan, világon csak 100 száz embert választanak ki az egészre, be kell adni egy kérvényt eredményektől, ugye 100 induló van az egészen, itt külön meg van határozva, hogy milyen csapat, milyen emberek, milyen busz, mennyi jeget kell vinni magaddal, egy ember folyamatosan azon dolgozik, hogy téged hűtsön, mert akár a 70-80 fokot is el tudja érni a hőmérséklet, és ugye ez a Kaliforniában, a halálvölgyben, hogy ott fog lenni az egész verseny. Ez egy hatalmas nagy bakancslistám volt, most már le tudtam adni a nevezést, el is fogadták, illetve megint el fogok menni a Spártatlonra, ugye a Tintó Spártáikkel futni 246 km, ezt már egyszer megnyertem. Még ott vannak ezek a körözős versenyek, ami 100 km, 12 óra, 24 óra, ott szeretnék azért magyar csúcsokat még javítani rajtuk.
0: Aki most kezdené a futást, vagy tényleg mondjuk hasonló célokat szeretne kitűzni, mit tanácsolnál azoknak?
1: Hát, amit a legtöbb ember vagy edző, hogy a fokozatosság. Én is nagyon sokat találkozok azzal, hogy épp, hogy elkezdünk futni, és akkor már a távolságokat nézzük, az, hogy legyenek meg azok a lépcsőfokok, és minden lépcsőfokon töltsünk el megfelelő időt, és nem az számít, hogy mennyi időt futunk, vagy milyen távolságot, hanem hogy szeressük azt a picit is, ami ott van, mert nem kell mindenkinek hosszút, meg gyorsat futni, hanem maga a sport szeretete, és talán ez a legfontosabb.
0: Akkor jönnek a teljesítmények, azt gondolom, amikor az ember szeretetből csinálja azt, amit csinál. Bódis Tamásnak köszönöm szépen, hogy velünk volt ma.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
0: Ez volt már a Szabadidő magazin, most búcsúzik a műsorvezető, Keszi Dóra.
2: Ez volt a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Udvardi Panna búcsúzott a római tenisztornától, egyre súlyosabb az aszályhelyzet, marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
4: Udvardi Panna számára befejeződött a római salakpályás tenisztorna, mivel a második fordulóban 6-4-6-2-re kikapott a belga Elise Mertens-től. Ugyanezen a versenyen Gál Fidalma már az első körben búcsúzott, és a nyitóforduló jelentette a végállomást Marozsán Fábiánnak is. Pucsovics Márton mérkőzése tegnap félbeszakadt a horvát Dino Prismiccsel. A találkozó ma folytatódott és jelenleg is tart. A címvédő Paris Saint-Germain játssza az Arsenallal a labdarúgó bajnokok ligája május 30-ai budapesti fináléját, miután az elődöntő visszavágóján 1-1-es döntetlen tért el az Allianz Arénában, a Bayern Münchennel szemben. Ousmane Dembélé már a harmadik percben vezetés szerzett a francia együttesnek, amit a bajorok Harry Kane révén csak a 94. percben tudtak kiegyenlíteni. Így 6-5-ös összesítéssel alul maradtak a párharcban. A labdarúgó bajnokok ligája után az Európa Ligában is az elődöntő visszavágóit játsszák ma. A Freiburg 2-1-es hátrányból fogadja a Bragát, míg az angol rangadón az Aston Villa a Nottinghammel szenvedett 1-0-es veresége után kísérli meg a fináléba jutást. Ezt a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. A konferencia ligában a Crystal Palace az idegenben elért 3-1-es sikerével várja a Shakhtar Donyecket, a Rayo Vallecano pedig 1-0-es hazai győzelmét követően lép pályára Strasbourgban. Nem jutott be a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjében, miután a negyeddöntő visszavágóján óriási csatában 31-30-ra kikapott a Füksze Berlin vendégeként, és mivel a hazai összecsapáson a veszprémiek győztek 1 góllal, következett a 7 méteres párbaj, amelyben a német csapat bizonyult jobbnak, és készülhet a kölni 4-es döntőre. Ma este 3/4-7-től másik BL negyeddöntős együttesünk, a Szeged Magdeburgban próbálja meg ledolgozni az itthon szerzett 7 gólos hátrányát.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Magyarországi látogatásra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, valamint, hogy minél előbb elkészüljön a trieszti magyar kikötő. Nem lehet pártpolitikai eszköz az egészségügy, erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt példaként említette a Mezőtóri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását. Azt írta, az osztály működését a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Hozzátette, az egészségügyi a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Angol írásbelivel folytatódott ma az érettségi. Középszinten több mint 47 ezeren vizsgáztak, és angolból írta idén a legtöbb diák az emelt szintű feladatsort. Több mint 29 ezeren. Holnap német nyelvből vizsgáznak a tanulók. Június 26-áig átvállalja az emelkedő kerozinárak miatti többletköltségeket a repjegyek árából az IBUSZ. Az utazási iroda közölte, valamennyi általuk szervezett járat a tervek szerint közlekedik. Minden úti cél elérhető, és a légitársaságok szerint kerozin hiánytól sem kell tartani. Hozzátették, abban bíznak, hogy a nemzetközi helyzet rendeződésével a kerozinárak is stabilizálódnak. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet Magyarországon. Van olyan térség, ahol március közepe óta alig esett eső. Egy évnyi csapadék hiányzik a földekből, már most jelentős terméskieséssel kell számolni. Vajdos László leendő élő környezetért felelős miniszter arra kért mindenkit, májusban, ha lehet, ne vágja le a füvet, mert a magasabb növényzet több vizet képes megtartani.
2: Közlekedés.
4: Az M0-áson az M5-ös csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon dolgoznak. Jelenleg a 36-os kilométernél zárnak le egy sávot. Itt 3-4 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Leginkább keleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A zivatarzónákban viharos lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A hőmérséklet délután 19 és 24, késő este 12 és 18 fok között alakul. Holnap napközben főként keleten lehet záporokra számítani, majd estére visszatér a szárazabb időjárás.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
6: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatában 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével. Erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
7: Az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mikki Ervinie, úgy hívták az urat, aki mégis magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott, és elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításához természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
6: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a Mai Nap című napilap olimpiai mellékletében Úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Bolli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
8: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
6: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit-szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a Komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyvér neve is szerepelt, előbbi 3. és 1. utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
9: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
6: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
7: Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az Úszó Szövetség akkori elnökének. És de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam neki, Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek, de aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman, most nem azt akart mondani, durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtett, hogy miért ezzel foglalkozom. És úgy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek.
6: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
8: Ág Olivér, Batházi István, Cere Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kis Gergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
6: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpia aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre. Enélkül is tagja volt az utazócsapatnak. Az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélt Nick Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
10: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetségbe, és érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Fene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszó szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának, pontosabban, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
6: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
11: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket, és hát megjegyzem, volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett, de ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Megjegyzem, voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, már utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
6: Míg a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sportsajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uzay József főtitkárt meg is szólaltatta.
12: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, ez megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban. Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
6: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Ráadár című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
13: Én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sportközeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor, és önnek is öröm, akkor lemondom.
14: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
13: Hát ha én meggyőzel, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
14: Az most hivatalos bejelentés?
13: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám, ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent, vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná, és akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek-e ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
6: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Ruza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Ruza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
9: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egyes szobában, azaz biztosította volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
6: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kuncze Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
11: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült.
6: Megkerestük Ruza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
15: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák. Mi az, ami bánt, szólj, ne
6: bánj. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
16: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo gól lövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
6: A történet nem maradt, és nem is maradhatott az ország határain belül. A nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az épi amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornél Márkulescut, a Nemzetközi Szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
9: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
6: Kuncze Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
11: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszósportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
6: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpa Pistán ismerteti önökkel.
17: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
6: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Álpa Pistánt hallják.
17: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
6: Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az Úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
18: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
19: Igen.
18: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
19: Rám tetszik gondolni?
18: Miért? Ön lenne az?
19: Kinek dolgozik? Megvették?
18: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
19: Miért? Van eladó?
18: Ha nincs, akkor szerezzen. Surinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor Egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
19: Én ilyet nem mondtam.
18: Hát akkor...
19: Ezért baromság ez az egész.
18: Mit tetszett mondani?
19: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
6: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Ruza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák, majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkéri egy szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
19: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többi a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
6: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére, a 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Ruza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak.

0: ami az ügy utóéletét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 000, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 000 forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal jár. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolta, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvános

0: gazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
1: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani.
0: Kuncze Gábor a jegyzőkönyv hamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
2: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típus stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs.
0: Az 1996-os jegyzőkönyv hamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amolyan lábjegyzetként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az újra töltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúj Gergely, Elpop István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka Predák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
3: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Jó napot kívánok, 15 óra 2 perc van, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, ez itt a Hazafutás, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Tegnap este eldőlt, hogy Arsenal Paris Saint-Germain döntőt rendeznek majd május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában a labdarúgó bajnokok ligája csúcs összecsapásúan. Az előttünk álló órában erről beszélgetünk majd Cselőtei Márkkal, a Nemzeti Sport munkatársával, és Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport főmunkatársával, illetve adásunk szerkesztőivel. Szerbusztok, urak! No, hát egy hete ugyanitt voltunk, volt is, miről beszélgettünk, meg is ígértük magunknak, hogy ezt fogjuk folytatni, és hát azért két sok szempontból más hangulatú mérkőzés van mögöttünk, különösképpen a tegnap esti, azt hiszem, hogy nem tudta, valószínűleg nem is akarta hozni annak a színvonalát, mint amit láthattunk tulajdonképpen az első találkozón. Egy kicsit azt a mérkőzést, ugye a Paris Saint-Germain Bayern München találkozót

0: Lehet, hogy azt kell majd utóbb mondanunk, még nem tudjuk a döntőt, hogy ennek az idény mérkőzése volt. Ettől függetlenül lehetett azt sejteni, hogy ugye egy ilyen sorsdöntő összecsapáson sem nem ez a fajta tempó, sem nem ez a fajta bátor játék, vagy őszinte játék, amit sokszor jelzőként hallhattunk, egyszerűen nem fér bele, mert a továbbjutás a tét, és az egy sokkal nagyobb úr, úgyhogy körülbelül azt kaptad, amit vártál, Márk, tegnap?
1: Igen is, meg nem is. Azért olyan szempontból, főleg az egyik csapat adós maradt azzal a játékkal, amit vártunk tőle, hogy a Bayern München, és szerintem rögtön bele is vághatunk itt a közepébe, minőségét tekintve korán sem hozta azt, mint az odavágón. Rengeteg volt a pontatlan passz tőlük, az elrontott beadás, a kapkodás, ez jellemző volt a Bayernre. Úgyhogy láttuk egy héttel azelőtt, hogy 5-2-es hátrányban, 3 gólos hátrányban. Egyáltalán nem kapkodtak, nyugodtak maradtak, ugyanazt játszottak, mint egész évben. Itt pedig már a harmadik percben kialakult a végeredmény, és gyakorlatilag szerintem utána végig... A végeredmény
2: nem
1: ugye a 94. percben, de eldől gyakorlatilag azzal a továbbjutás. És azt érezte az ember a maradék 90 plusz néhány percben a Bayern Münchenen, hogy fontosan kapkod, ami mondjuk úgyhogy kiemeltük múlt héten, hogy Kompany akkor nem volt ott a kispadon, most meg ott lehetett, otthon voltak, saját közönség előtt, egy kicsit furcsa volt számomra. A Paris Saint-Germain sem azt hozta, mint Párizsban, viszont ők azt, amit kellett ezen a mérkőzésen. Nyilván minden edző úgy készül, hogy többféle terve van, attól függően, hogy megszerzik a vezetést, mikor esik az első gól. Szerintem ez volt a tökéletes forgatókönyv a PSG-nek, korai vezetés, és aztán védekezés jobbára.
2: Hát a Bayern nem csak pontatlan volt, hanem talán az a jó szöveg, nem volt éles. Tehát a Bayernnek van néhány olyan kulcsembere, amelyik, vagy akik nagyon-nagyon ritkán játszanak egy bizonyos szint alatt. Most pont egyszerre sikerült szerintem Olisének is, Kimiknek is, Kénnek is, még talán neki kevésbé, de fontos embereknek egyszerre sikerült gyengébe játszaniuk, még úgy is, hogy most véletlenül, vagy nem véletlenül, most volt Neuerjük, mert azért Neuer fogott néhány ami nélkül ez a párharc, már hogy a visszavágó, meg a továbbítás hamarabb eldőlhetett volna, de hát végül is ezért kapja a fizetését. Tehát a kuriózum az az, hogy az 5 lövésből 5 ment be Párizsba, még akkor is, ha tulajdonképpen azok nem az ő góljai voltak. Igen. Tehát nem olyan volt, mint a Real elleni visszavágón, ahogy tényleg rá lehetett húzni legalább egy, de inkább 2 gólt. Na, lényeg, hogy szerintem a Bayernből Neuern kívül talán Luis Díaz játszott jól, de Luis Díaz a három támadó közül bármennyire is nagyszerű csatár, fura ezt kimondani, hogy ő a leggyengébb láncszem, tehát Olise és Kane még magasabb nívót képvisel, csak Kane egyszerűen nem fért a labdához, mert annyira tökéletesen levédekezték a párizsiak, ha labdához fért, azt a kezdőkörben tette, amit az ő sajátja, mert oda visszamászkál ő a labdákért.
0: Meg egyszer a 91. percben, hát, ez egy picit késő
2: meg
0: volt.
2: Meg egyszer a 91. percben, azért kíváncsi lettem volna, ez a 78. percben van ez a gól, akkor mi a vége, mert biztos vagyok benne, hogy nem 1-1 lett volna. Lehet, hogy a Párizs nyert volna, mert végén már Lennart Kahl játszott hátvédet gyakorlatilag, és belső védő csere is volt a Bayernnél, tehát Kompany mindent megpróbált, ez tagadhatatlan, és szerintem egy kicsit bár nagyobb volt valamivel a mozgástere, mint Párizsban, ahol alig volt kispadja, mert például ott Kárcsa volt bevethető, de szerintem ő nagyon-nagyon sajnálta azt, hogy mondjuk egy egészséges Serge Gnabryt nem tudott becserélni. Semmi garanciát nem jelentett volna persze, mert Gnabryt is láttuk már rosszul játszani, de azért ilyenkor próbálkozni kell, és ha van ennyi minőségi csatárod, azok közül elvileg valakinek ki kell, hogy jöjjön a lépés. Ilyen mozgástere nem volt a Bayernnek, a PSG pontosan tudta a dolgát, és Kvaratskhelia bebizonyította, hogy nem jobb hátvéd kérdés, hogy vele mi a helyzet, mert most ugyanúgy Laimerből csinált bolondot, mint Stanisicből az első meccsen.
0: Elképesztő Kvaratskhelia formája, Kompany, mit mutatott.
2: Kompany ott is próbálkozott, és valóban, amiről úgyis esik majd szó, nagyon nagy kérdés, hogy mi lett volna, hogyha Mendes leküldik 2 sárgával, mert Olise nem kiemelkedő játéka, az azért lehet, hogy egy picit még inkább, vagy még jobban érvényesült volna, vagy egyáltalán érvényesült volna, hogyha valami pótbalember kísérgette volna őt a hátra levő, szerintem körülbelül 60-65 percben.
0: Igen, ez nagyon érdekes, és visszatérve meg egy picit arra, hogy vajon mi lehetett az, ami most a Bayern München formájából hiányzott, egy kicsit, ha vissza gondolunk az első mérkőzésre. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen, de ugye ott a Vincent Kompany nem ülhetett a kispadon, illetve nyilván nem hazai pályán játszott a Bayern. Tehát létezhet-e az szerintetek, hogy van egy olyan, nem is azt mondom, hogy vészüzemmód, de egy olyan extra, amit a Bayern mondjuk azon körülmények között tolt ki magából, és hogy esetleg az a két felkapaszkodó gól is bizonyos szempontból akár ennek volt köszönhetően, és most nem azt mondom, hogy most úgy minden meg volt ágyazva, de hogy tudtuk, hogy otthon játszanak, telt ház van, tényleg, és valahogy tényleg mégis, ahogy fogalmaztál, az élesség az nem volt ott.
1: A kuriózum, a ritkaság az az volt, ahogyan most játszott ez a Bayern München szerintem.
0: Magához képest,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, nem pedig az, amit Párizsban láttunk tőlük. Elég, hogyha az elmúlt pár Bundesliga mérkőzésüket megnézzük, ahol lehet, hogy nem teljes csapattal álltak ki, de aztán bejöttek a kulcsemberek így a hajrában. 5-3, 5-4, 3-3, tehát olyan meccsek hátrányból folyamatosan, amikor gólokat kaptak, ezt a csapatot általában ez nem zavarja meg, még akkor sem, hogy az első percekben történik. Feláll, játsza tovább a saját játékát, és aztán általában a legvégén ő jön ki belőle győztesen. Ez most itt nem volt meg, tehát amit Párizsban láttunk...
2: De nem a Mainz-szal játszottak.
1: Nem a Mainz-szal játszottak, és szerintem azt viszont nagyon sokan alul értékelik, hogy ez a Paris Saint-Germain egyébként mennyire jó védekezésben. Szerintem már a párharc előtt is ezt lehetett kiemelni, hogy talán egy picit a Bayern támadósora még félelmetesebb, mint a párizsiaké, úgy összességben az egész szezonban, de hogyha a védekezést nézzük, akkor azért jóval jobban állott a Paris Saint-Germain, és itt a visszavágó előtt sokan aggódtak, hogy ugye Warren Zaire-Emerynek kellett pótolnia Hakimit, aki sérülés miatt nem játszhatott, erről még mi is beszéltünk múlt héten, hogy ez lehet-e gond. Luis Diaz biztos mondta, megoldotta, jól játszott.
2: És erőltették is azt az oldalt, sokáig.
1: Igen, de közben meg mégiscsak ahhoz képest, hogy egy középpályás volt vele szemben, nem tudta annyiszor megverni, mint szerette volna. Nekem az összjáték hiányzott ebből a hármasból nagyon sokszor. Musiálától láttuk az első fél idő végén, és talán ott játszott a Bayern a legjobban ezen az egész mérkőzésen, ott az utolsó 10 percében az első fél időnek. 3-4 olyan lehetősége volt Musiálának, amiből lehet, hogy máskor rúg két gólt, főleg a jobb formában van, de mindegyiket egyedül alakította ki magának. Tehát egyszer sem arról volt szó, hogy Kane visszalépett, ő adta neki a labdát, Olise megcsinált egy-egyet, és abból lett a helyzete.
2: Volt egy Olise sarkalás.
1: Volt egy,
2: az,
1: igen.
2: Az mondjuk emlékeztet, nyomokba emlékeztetett a jó Bayernre, de csak ennyi.
1: És ha már Mendest meg behoztuk, akkor az első meccs után megbeszéltük, hogy annyira jó szélső Olise, hogy egyszerűen még Mendes sem a világ talán jelenlegi legjobb, hát ugye sem tud vele mit kezdeni, azért itt a második meccsen bebizonyította, hogy védekezésben is, hogyha arról van szó, és nem ragad folyamatosan fönt támadásban, hanem tényleg arra koncentrál, hogy ne tudjon rajta Olise átmenni, akkor azért képes hatást teremteni, az megint más kérdés, hogy a pályán kellette volna legyen, de megoldottam.
2: Mert ugye azt is tegyük hozzá, hogy természetesen, ha nincs ha, de ha a Bayern szerzi az első gólt, ami ennél a két csapatnál tulajdonképpen ugyanígy benne volt a pakliba, mint hogy a
0: PSG szerzett gólt. Bár azért ez a harmadik perces akció, ahogy megint tudtuk
2: a Sevilla is. De azt mondom, hogy ez nyugodtan benne volt a pakliba, az is, hogy a Bayern rúg egy ilyen gólt. Akkor Mendez nyilván följebb játszott volna, tehát ez megint olyan, hogy változott volna. Így viszont, ami meg megint nem volt benne, nagyon gyorsan megsárgázta Olise Mendezt. Ráadásul az aztán tényleg teljesen jogos volt, mert azt hiszem két sárgalapos szabálytalanság volt 2 másodpercen belül, de hát azért nem jár 2, meg piros se. De utána volt az az ominózus kezezés, amiről Kompany is aztán hosszan beszélt, hogy az biztos, hogy Mendez kezezett, azon nem volt vita. Ugye itt a vita azon volt, hogy előtte Laimer, a bíró, meg talán a VAR, bár ezt nem varozzák szerintem, tehát a bíró szerint kézzel vitte el a labdát, de nem kézzel vitte el a labdát, hanem testtel vitte el a labdát, viszont így miután azt be volt fújva a kezezésnek, onnantól vége volt a támadásnak, kifele szabadrugás jöhetett a pár is, de hogyha a bíró azt nem fújja be, Mendes kezezés az teljesen egyértelmű volt. Azért sárgalapot kapott volna, és akkor kiállították volna. Tehát Kompany csak erre ideges, de speciál ez ugye nem a VAR hatásköre.
1: Igen, még nem, ugye? De ugye most pont pedzegetik, hogy majd behozzák, hogy a második sárgalapokat is lehessen videóbíróval vizsgálni.
0: Azt akartam mondani, hogy már annyi mindent, nem tudom, hogy ez jót tesz-e majd még az mostani iránynak, meg a VAR megítélésének, vagy nem, de most igen, most mindenképpen hát érdekes
2: volt. Azért a probléma ott van, nem ez, mert ez éppensége be lehet hozni, bár akkor megint plusz eseteket varozgatnak.
0: Egyrészt másrészt még hosszabbak lesznek a mérkőzések. 104
2: percig tart majd minden mérkőzés. De ugye a kezezések megítélése az eleve az nem teljesen egyértelmű. Azért viszonylag próbálnak egyértelműsíteni, tehát mondjuk például a támadó nem érhet hozzá se, hogyan kézzel, mert az automatikusan kifelé szabadrugás, de nem is ebből szokott lenni a vita, hanem amikor a védő ér bele kézzel, mint most, amikor ugye a saját embere lőtte telibe a kezet, de ott viszonylag egyértelműen fogalmaz a szabály, úgyhogy azt én se érzem, hogy azért 11-est kellett volna adni. Ez, szerintem ez a Laimer Mendez féle mezőnyben az egy sárgalapos már egy sárgát kapó Mendez és Laimer kezezése, nem kezezése, az sokkal inkább mérvadó pillanata volt a mesnek, főleg azért, mert Mendez amúgy is kulcsfigurája volt ennek a mesnek, hiszen ő fogta Olisét, és jól.
1: Erre azért rákötök, mert én is úgy gondolom, és benne van ez a szabálykönyvben, még hogyha nem is rule-ként, tehát nem is szabályként, hanem ajánlásként szerepel, hogyha a saját csapattársad lövi rá a kezedre a labdát a 16-oson belül, azért nem ítél a játékvezető általában 11-est, és itt is ez történt.
2: Más elég látványos volt.
1: Elég látványos volt, viszont tehát két dolog ide, az egyik az, hogy a Bajnokok Ligájában ebben az idényben is tudunk több olyan esetet mutatni, amikor ugyanezen szituáció miatt végül 11-es járt, illetve a jelenlegi játékvezető Pinheiro a portugál bajnokságban 2 héttel ezelőtt fújt be egy ugyanilyen esetért 11-est, amikor egy játékos menteni igyekezett felszabadítani, eltállt a saját játékostársa kezét, és befújt a Pinheiro a 11-est. Tehát
0: ott... ezt mondd meg nekem, akkor ez mind múlik.
1: Hát igen.
0: Tehát, ugyanaz a bíró, szinte kopírpapír alatt ugyanazt a szituáció.
2: Talán mások ülnek a varszobában, így
1: van,
2: például.
1: Így van, tehát a videóbíró, akik ott tanácsot adnak neki, azok valószínűleg ezt a részét a szabálykönyvnek, hogy ezt az ajánlás kevésbé
0: vették figyelembe. De mert ilyenkor gyakorlatilag az történik, hogy ő ugye ott nem fújja be, és a fülére mondják azt, hogy igen vagy nem, tehát hogy onnantól kezdve neki ehhez igazodnia illik.
2: Automatikusan vizsgálják, mert a 11-es, a les, a gól, a piros lap, ezek az automatikusan vizsgálandó momentumok, ez pedig duplán az volt, mert mindenképpen az volt, tehát egy 11-est eredményezett volna, ha szabálytalannak ítélik ezt.
1: Ő akkor megy ki megnézni az esetet, hogyha a fülére azt mondják, hogy egyértelműen hibázott szerintük, és hogyha így van, akkor ő azt újra eldöntheti utána, jelen esetben Pinheiro, hogy akkor megadja a 11-es, vagy nem.
2: Ha, mert ha már kimegy egy bíró, az akkor olyan 90, akkor, hát se, az... 100, akkor se 100, de 90-95 százalék, hogy akkor változtatni fog az eredeti ítéletet.
1: Úgyhogy szerintem a döntés nem volt rossz, itt inkább az a van a probléma, hogy ez nem koherens, tehát nem mindig ugyanaz történik. Meg a legnagyobb probléma nem is a döntés, hanem az, hogy ez nincsen egyértelműen a nézők számára elmagyarázva, hogy miért történik így. Az NFL-t szoktam mindig felhozni példaként, mert ott bármilyen döntést megszületik, elmondja a játékvezető a pálya közepén az összes szurkolónak, aki ott van, tévénézőknek, mikrofonban, hogy mi történik. Ez egyébként már itt is, tehát a futballban és Németországban például ez is bevett szokás jelenleg, de itt a Bajnokok Ligájában lenne a legfontosabb.
0: Szerintetek, ha mit te most így pedzegetsz, ugye, mert szerintem az utóbbi időben olyan sokszor keveredtünk olyan nem vitákba, de elemzésekbe, hogy valóban milyen irányba hat a VOR, és hogy betölti azt az eredendő funkciót, amit szeretne, hiszen látunk rossz döntéseket, hiszen látunk olyanokat, amelyek nem állják meg a helyüket, és a többi, hogy vajon elmehet ez a dolog abba az irányba, hogy ez egy publikus, és adott esetben a tényleg az amerikai futballhoz hasonló megoldás legyen? Olyan... Jó tenne egyáltalán a játéknak, mert ugye megint az is hosszítaná.
1: Olyannyira elmehetne ebbe az irányba szerintem, de aztán ebbe lehet, hogy nem megyünk bele, mert még hosszabb utakra vinne, hogy előbb is beszéltük, hogy ha két sárgalapot behozzák, akkor még jobban hosszabbodik ezzel valószínűleg egy-egy mérkőzés. Ilyen formában lehet, hogy előbb-utóbb ez nem lesz tartható, viszont hogyha azt mondanánk, hogy mondjuk minden edzőnek van 2 vagy 3 challenge lehetősége, amit ők úgy gondolnak, hogy abban a szituációban nem döntött jól a játékvezető, és szeretnék újra megnézni.
2: És ott nem lenne lekorlátozva, hogy milyen esetekre kérhetik.
1: Így van, hanem
2: csak a mennyiség,
1: és bármikor, amikor ők szeretnék, bármilyen szituációban, akkor nagyjából ugyanannyi idővesztésnél tartanánk játékperceket, illetően, mint most.
0: Viszont egyrészt van egy izgalom, ugye, hogy valóban olyat kérte az edző, amiben tényleg hitt és megadják, és igaza van. Igen, a challenge-nek szerintem ilyen szempontból van még egy izgalmi faktora is, amit az ember szívesen megvár.
2: Hát még annyi, hogy azért az európai futball, tehát most nem az Európára gondolok, hanem a hagyományos futball, a soccernak a bonyolódása, az nincs hozzá, az a közönség nincs hozzászokva ahhoz, hogy úgy tördelik, hát egy amerikai futballmeccsen gyakorlatilag néha történik valami, de inkább semmi. Akkor is történik, tehát nem arról van szó, hogy akkor semmi se történik.
0: Igen, de mondjuk egy felületes néző számára valóban.
2: De a baseball is ilyen, hogy nagyon ritka az, amikor tényleg konkrétan action van. Általában mindig történik, mert mindig lehet tudni, hogy éppen miért áll a játék, és annak is van funkciója, de az európai futball hagyománya az, hogy sipol a bíró, és onnantól 45 percig kergetik a labdát, és most azért messze, már messze nem erről van szó, de már ezt is kicsit nehezen veszi be az ember, a nézőknek, a szurkolóknak a gyomra. Hát még ha ezt megduplázzuk ezeket a megállásokat, akkor egy idő után már nem annyira fog emlékezni. Még annyi, hogy lábbal űzik, tehát már nem nagyon fog emlékeztetni az eredeti futballra. Miközben ennek a játéknak a szabályai szinte nem változtak semmit. A lesz szabály változgatott, azon kívül más nem lett.
0: És valljuk meg, ez az egyik legnagyobb sikere?
1: Tehát így ugye van, ez egyértelmű. Igen.
2: Hát az, hogy a kapus nem foghatja meg a hazaadást, hát szerintem semmivel se lett ezáltal folyamatosabb a játék, mert annyi történt, hogy most lábbal ügyesebb kapusok védenek, és ugyanúgy hátra lehet nekik adni, és mondjuk a Neuernak hátraadott, most oké, hogy a Neuer csinál bődületes dolgokat, de mindent összevetve ő egyébként azért lábbal rendben van. Inkább csak szereti a drámát, tehát néha választolja a megoldásokat, tegnap pont bejött neki az összes, de néha meg nem jönnek be ezek a megoldások. Na mindegy, de labdaügyes kapusok vannak, hát azoknak ugyanúgy hátra lehet passzolni a labdát, és ugyanúgy lehet húzni az időt. De régenben én nézegettem én régebbi képeket, általában hát hazadták a kapusnak, az nyilván egy gólos előnynél Dél-Amerikában feküdt rajta 3 percig, de jellemzően megfogta és egyből kidobta. Tehát ott nem lassították.
1: Előbbivel volt a probléma valószínűleg.
0: Igen. Ha már egyébként szóba hoztad, én is szerettem volna, hogyha az ember csak simán ugye a két mérkőzés végeredményét nézi, akkor azt mondhatná, hogy mint Safonov, mint pedig Neuer, ugye elképesztő formajavuláson ment keresztül. Ami egyébként igaz is bizonyos szempontból, de nyilván azért a támadójátéknak is van ehhez bizonyos szempontból köze, de tény is való, hogy a két kapus akár a meccsek értékelését is nézve valóban egy hét alatt nagyon nagyot javult. Szerintetek ez tényleg a mérkőzés taktikának volt köszönhető, hogy mind a ketten jobb napot fogtak ki, de mondjuk azért volt feladatuk, mert mind a kettő bizony oda kellett, hogy tegye magát.
1: Jobb napot fogtak ki, és nem szeretném az ő teljesítményüket lebecsülni, de ez azért. Ez jelentős részben a támadókon múlik. Amikor két ilyen csapatnak két ilyen támadósora van, akkor hogyha olyan helyzetbe kerülnek és oda helyezik a labdát, ahova egyébként azt mondjuk az első meccsen folyamatosan tették, akkor teljesen mindegy, hogy ki áll a kapuban, vagy éppen milyen formában van. Megbeszéltük, hogy nulla védése volt ugye Neuernek az első meccsen, de az 5 gólból egyikről sem tehetett. Igen. Mert hogyha tehetett volna, akkor megint más a.
0: Most viszont azért voltak azért bravúriai.
1: Most azért voltak olyanok, amik, hogyha bemennek, akkor sem ordítottuk volna oda egy kapusiba, és akkor korábban előtt volna ez a párharc, kifejezetten jó meccse volt Neuernek, de ezúttal például a Paris Saint-Germain kontrái sem voltak annyira élesek szerintem, nem hát tudták úgy befejezni.
2: Eleve az átmenetek nem voltak olyan gyorsak. Így tehát van. Az első meccsnek az volt a szépsége, hogy gyakorlatilag legalább 4-5 olyan jelentős helyzet volt, amit nem is tudott a televízió ismételni, tudott két támadásra.
0: Hiszen olyan volt a tempó.
2: Mert 3 passzal később az ellenfél 16-osán volt helyzet. Én őszintén nem néztem meg nem is vagyok feltétlenül éve az XG mutatónak, de azért el tudom képzelni, hogy a két meccs között hatalmas lényegi különbségek kellenek, hogy legyenek.
1: A Paris Saint-Germain egyébként, én megnéztem, a Paris Saint-Germain közel jár ezen a mérkőzésen ahhoz a számhoz, amit az első meccsen hoztak. Ugye ott megbeszéltük, hogy gyakorlatilag minden helyzetüket berúgták. A Bayern München viszont 3-as XG fölé jutott az első mérkőzésen, most épp, hogy elért az egyeset. Tehát, hogy ott azért jóval nagyobb különbség van.
2: Ezen múlt
1: gyakorlatilag, meg a meccs is azért volt kevésbé gyors, vagy lüktető, és azért volt a kevésbé gyors ellentámadások, mert 1-0-nál összesítésben már 2 gólos előnél azért a PSG rá ülhetett erre az eredményre.
2: Gyakorlatilag a meccs teljes egészét nyugalomban futballozhatta le, magyarul zártan.
1: És hát Kvaratskheliát meg olyan Igen. szempontból is emeljük ki.
0: Azon emeljük, kívül, de szerettem volna arról beszélünk, mert valami elképesztő, hogy tegnap is mit nyújtott.
1: Hogy mit csinált mondjuk Upamecanóval szemben, ott a gólnál is, Igen. meg utána is a következő pár akcióban, tehát gyakorlatilag azt, amit szeretett volna, meg amit egyébként védekezésben hozzátett a meccsnek a második felében. Egyrészt labdákat szerzett a saját térfelén, hogy nagyon fontosok voltak, és utána megnyugtatta a labdát, magánál tartotta. Olyan cselekkel jött ki abból, és ott már nem akart ő indítani, nem akarta Dujét kiugratni, nem akarta Dembélét. Ott már inkább az volt a célja neki is, hogy szépen a cseleivel megtartja a labdát, a csapat addig fölér, és
2: teljen múljon az idő,
1: és megtartják egy kicsit a labdát. Ebben meg ez a középpálya, ami a Paris Saint-Germainnél van, tehát Warren Zaire Emery most jobb hátvédet játszott, de így gyakorlatilag 4 olyan középpályás volt a pályán, mint Fabian Ruiz, Zsó, Neves, Vitinha, Zaire Emery, tehát tőlük elvenni a labdát, még egy olyan csapatnak is, mint a Bayern, nem egyszerű dolog.
0: Hát igen, és nagyon érdekesen végül is, amikor megnéztük, vagy meghallgattam a két szakember elemzését, arra is érdemes egy picit kitérni. Nagyon érdekes volt, hogy a Párizsra kapcsolatosan volt egy olyan megítélése sokaknak, hogy ez nem az a Párizs, amelyik tavaly BL-t nyert. És aztán, ahogy Luis Enrique haladt előre ebben a ugye BL szezonban, ő azt mondta, végig azt mondta, hogy de igen, ez a potenciál, ez bennünk van, csak kevesen hiszik
2: el. Teljesen ugyanaz a Párizs.
1: Tök ugyanaz.
0: Nem, tehát nyilvánvalóan, hanem hogy élességben egyebekben, tehát ez a csapat most, és azt mi magunk is többször elmondtuk, hogy amelyik ezt a párharcot nyerheti, gondolok itt ugye Bayern München, Paris Saint-Germain párharca, az nagy valószínűséggel megnyerheti majd a BL-t is, bár ehhez még majd azért a másik meccset is szeretném egy kicsit kielemeznénk, de ez a mostani Párizs szinte mondhatjuk, hogy akár a tavalyi döntős formájánál is jobb formában lehet?
2: Hát nem is jobb, mert nem nagyon
0: van.
2: Azt a szintet stabilan hozza Európa legjobb csapatai ellen. Tehát azért ne felejtsük el, tavaly, mondjuk idén is, de tavaly azért dadogott az alapszakaszban, és de ennek semmi nyoma nem maradt tavaszra. Mindjárt kiverte a Liverpoolt, nagyon-nagyon szoros, már az eredményt tekintve szoros párhazba, de valójában lefociszta a Liverpoolt. Az első meccsen lefociszta a Liverpoolt, és a másodikban sem volt nála gyengébb.
1: Hát és nyert is, és a másodikon.
2: Igen, ehhez képest a másodikat nyerte meg, és végül 11-esekkel jutott tovább. Így utólag már az volt a fordulópontja annak az idénynek, mert onnantól aztán ember nem volt, aki megállt volna a PSG előtt, és hát most valószínű, ha visszanézünk majd erre az idényre, akkor nyilvánvaló, hogy ez a párharc az, ami itt most nem a Liverpool elleni párharc, mert az most teljesen sima volt, hanem ez a Bayern elleni párharc az, amit majd azt fogjuk mondani, hogy ott dőlt el. Na de hát ettől még ezt a döntőt meg kell nyerni. Nyilván lesz arra is egy meccsterve Luis Enriquének, ami tökéletesen más lesz, mint a Bayern elleni, mert azzal a meccstervel, pont hogy azzal, ha azzal a meccstervel áll föl, mint most, azzal veszélyt hoz a saját fejére, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd ott mit fog csinálni a PSG. Bármit, ha ez egy kétmeccses párharc lenne, akkor biztos lennék abban, hogy a Paris Saint-Germain nyerte a BL-t, tehát mondjuk egy 30 évvel ezelőtti UEFA kupa döntőt játszanának, akkor biztos vagyok benne, hogy a Paris Saint-Germain a kupagyőztes, ez a BL-ben ez is sose jelenthető ki. Nagyon, az a ritka, ami tavaly történt, hogy egy teljesen elfáradt, megfásult, kizsigerelt Internek rúg egy ötöst, ilyen BL döntő nincs, tehát ez
1: ritka.
2: Pont a Bayern kapcsán beszéltünk arról, hogy a Bayern a BL korszakban háromszor tudott nyerni, mindhárom Bayern korszakos Bayern volt, mindhárom Bayern szétalázta a mezőnyt a döntőig, és mindhárom kínnal keserve nyerte meg a döntőjét. Úgyhogy döntőt nyerni, egy meccses döntőt nyerni, bárkivel hoz össze a sors, mert bárki van ott a döntőbe, az már mentálisan erős, hiszen ő is végig megjárta a hadakutyát, és oda kellett jutnia.
0: És most egy fölfelé venülő pályán mozgó Arzenállal talán fog találkozni, ugye attól függetlenül, hogy egy időben azt gondoltuk, hogy kimerült és elfogyott, és elfogytak akár a stratégiai, akár az erőtartalékok ebből a csapatból, de még mielőtt a döntő eséről beszélgetnénk, látsz-e abban rációt, ami például itt a tegnapi sportkörben így fejtegetésként még a mérkőzés előtt elhangzott, hogy igazából azért Luis Enrique és Vincent Kompany közötti tapasztalatkülönbség lehet majd ennek a meccsnek a döntő tényezője, és ez megvalósult-e?
1: Én egyébként nem feltétlen gondolnám, hogy ez volt a döntő. Nagyon jól jött ki az Enriquének, és erről már beszéltünk, hogy rögtön az elején vezetést szereztek, mert biztos, hogy készült egy olyan szenárióval, amiben ez a Paris Saint-Germain végig tudja úgy védekezni a meccset, hogy közben legyen ereje a kontrákra.
0: Hiszen ugye egy gólos előnnyel érkeztek. Tehát
1: már eleve volt egy előnyük, és így már kettővel vezettek ezen a ponton. Pontosan bízik, meg pontosan tudja a csapatának az összes erősségét, és ha most erre a témára is visszatérünk, ilyen szempontból tényleg ugyanaz a két idény a Paris Saint-Germainnél. Egyszer ősszel, vagy mind a kétszer ősszel teljesítettek gyengébben, de ez forma időzítés.
0: Hát ezt
1: szimplán
0: akarom mondani, hogy minden nagy ezt akarja, nem? Ezt mindig igazából ugye a Real Madrid-dal kapcsolatosan mondtuk mindig, hogy ők tudták azt, hogy hogy kell tavaszra formával lendülni.
2: És hát most amikor tudták. Amikor ez, tudták. Ők se tudták mindig.
1: Hát, és ezt most Enrique hozza a Paris Saint-Germainnél, de azt se felejtsük, hogy a harmadik idénye Enriquének a PSG-nél, mert egyébként kettő évvel ezelőtt is, tehát három szezonnal megelőzően is elődöntőig jutottak, ahol a Dortmund ellen 7 kapufát rúgtak a visszavágón, lehet túlzok, de 5-öt biztos.
2: Tehát... De azt hiszem Mbappé 4-et.
1: Igen, tehát hogy ott is ennyire voltak attól, hogy döntőbe jussanak, azóta két döntő egymás után, és hát ők lehetnek a Real Madrid után az első csapat, akik a Bajnokok Ligájában dupláznak, hogy címet védenek.
2: Az persze sose fog már kiderülni, ha csak Luis Enrique nem meséli valahol el. Az arra kíváncsi lettem volna, hogy ha a Bayern szerez gólt, nem pont a második, harmadik percben, de mondjuk bármikor a meccs elején, akkor arra milyen játékkal, mi volt a terv arra, hogyan reagált volna.
1: Több gólt láttunk volna.
2: Hát az biztos, akkor lett volna az a 3,5-4,5 gól felett, tuti. Igen. Akkor kezdett volna emlékeztetni az első meccsre a meccsképe, de ugye ezt megnéztem volna, hogy igen, ha így alakult, de nem így alakult, és mondjuk nem. Emiatt ezt ne róljuk fel, főleg ne a PSG-nek. Ezt maximum a Bayernnak róhatjuk fel, de most a PSG-ről van szó.
0: Hát azért nagy vesztese csak van ennek, ugye tudjuk, hogy a harmadik percben Debré lúgott egyet, és a 91-ben pedig Harry Kane, akiről múltkor nagyon sokat beszéltünk. Emberem kimondani, megint egy kicsit itt van a Harry Kane féle szerencsétlen faktor, vagy ez teljesen más?
1: Hát most nem egy döntőt vesztett. Csak az elődöntőt. Ha Harry Kane mércében nézzük, akkor még ott van német kupa döntő. Először nyerhet két trófát egy idényen belül, ugye a bajnoki cím már megvan. Nyilván ő sem így fogja ezt föl, hanem csalódott. De azért Kompanyt ilyen szempontból kiemelném Kane mellett, mert ahogy nyilatkozott a mérkőzést követően, meg az összes játékos, Kimik is, őt is idevehetjük, egy percig sem látszott az a Bayern, hogy csalódottak, pedig egy elképesztő idény végén végül nem tudnak döntőbe jutni, de mindenki úgy volt vele a nyilatkozataiban, hogy jövőre újra megpróbálja.
2: Közbevetem, az viszont elvitathatatlan, hogy a Bayern szintet lépett idén, és ezt Münchenbe tudják most, független attól, hogy egy Paris Saint-Germain-en elvesztettek egy nem akármilyen éles abszolút kétesélyes párharcot, de azt ők is tudják, hogy erre a 2025-26-os idényre erre lehet építeni jövőre, és hogy jövőre is a BL egyik legnagyobb esélyese a Bayern lesz, az teljesen biztos. Nyilván itt az se baj, hogyha van kispad, meg az se baj, hogyha nincs ennyi sérült, mert azért most volt az is, erre az évre nagyon sok sérülés is kijutott a Bayernnek, pont például Olisz és Kane nem, de egyébként a csapat meghatározó emberei közül mindenek előtt Musziala, de Davis, de Neuer is, tehát a meghatározó emberek közül nagyon sokan voltak sérültek, ha végig tudnak vinni egy évet úgy, mondjuk nem pusztulnak bele a világbajnokságba a játékosok már, aki ott lesz közülük,
0: hát igen,
2: és utána végig tudnak vinni normálisan egy évet, akkor ezt a Bayern nehéz megállítani, tehát jövőre is be fognak jelentkezni.
0: No, hát azért majd a döntő másik résztvevőjéről, az Arsenalról is beszélünk egy kicsit, sőt azért az Atletiről is, mert azt gondolom megérdemlik, hogy az másik elődöntő összecsapásról is beszélünk egy kicsikét, jönnek a hírek, és utána folytatjuk az urakkal.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
5: Gyere, Fisko, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Fisko a második!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Labdarúgó Európa Ligában és a Konferencia Ligában is az elődöntők visszavágóit játsszák ma. Olaszországban tárgyalt Magyar Péter leendő miniszterelnök, marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
7: Udvardi Panna számára befejeződött a római salakpályás tenisztorna, mivel a második fordulóban 6-4-6-2-re kikapott a belga Elise Mertens-től. Ugyanezen a versenyen Gál Fidalma már az első körben búcsúzott, és a nyitóforduló jelentette a végállomást Marozsán Fábiánnak is. Kucsovics Márton mérkőzése tegnap félbeszakadt a horvát Dino Prismiccsel. A találkozó ma folytatódott és jelenleg is tart. A címvédő Paris Saint-Germain játssza az Arzenállal a labdarúgó bajnokok ligája május 30-ai budapesti fináléját, miután az elődöntő visszavágóján 1-1-es döntetlent ért el az Allianz Arénában, a Bayern Münchennel szemben. Ousmane Dembélé már a harmadik percben vezetést szerzett a francia együttesnek, amit a bajorok Harry Kane révén csak a 94. percben tudtak kiegyenlíteni. Így 6-5-ös összesítéssel alul maradtak a párharcban. Nem jutott be a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután a negyeddöntő visszavágóján óriási csatában 31-30-ra kikapott a Füksze Berlin vendégeként, és mivel a hazai összecsapáson a veszprémiek győztek 1 góllal, következett a 7 méteres párbaj, amelyben a német csapat bizonyult jobbnak, és készülhet a kölni 4-es döntőre. Ma este 3:45-től másik BL negyeddöntős együttesünk, a Szeged Magdeburgban próbálja meg ledolgozni az itthon szerzett 7 gólos hátrányát.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Budapesti látogatásra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az egészségügyi világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig 3-an haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár. 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, közölte a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az interneten elérhetővé váltak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. Holnap választják meg a Balatonfagyiát. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyaghasználat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. A verseny színvonalát jelzi az is, hogy az utóbbi években már külföldi versenyeken is komoly eredményeket értek el a balatoni fagylalt készítők.
3: Közlekedés.
7: Az M1-esen a főváros felé Tatabányi és az M0-es között a terelésben továbbra is torlódnak a járművek, jelentős menetidő növekedéssel számoljanak. Aztán az M0-áson a Megyeri hídon a 73-as kilométernél az M3-as felé vezető oldalon baleset történt. A belső sávot lezárták, több kilométeres itt is a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
7: Leginkább keleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A zivatarzónákban viharos lökések kísérhetik a délnyugati szelet. A hőmérséklet délután 19 és 24, késő este 12 és 18 fok között alakul. Holnap napközben főként keleten lehet záporokra számítani, majd estére visszatér a szárazabb időjárás.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: 15 óra 37 perc van, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csiszt Zsuzsa, és Cselőtei Márkkal, valamint Elpap Istvánnal folytatjuk a labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágóinak elemzését, és elég hosszasan, és persze volt is mit kibeszélni. Talán a szezon két legbomba erősebb csapatáról, a Paris Saint-Germainről és a Bayern Münchenről. Ugye a másik ágat egy picit, hát azt nem azt mondom, hogy lekicsinylően értékeltük, és nyilvánvalóan ez nem is igaz annak fényében, különösképpen, amit az Arsenal produkált az elmúlt hetekben, de ha arra gondolok, hogy egy-két héttel ezelőtt még legalább 4-5 külföldi szakújságíróval elemeztettem, hogy fog kinézni a budapesti BL döntő, és egy a német újságíró kivételével, aki azt mondta, hogy ő nem akar a Bayernre túl nagy nyomást helyezni, tehát ő nem tett a Bayernre semmilyen szinten, ő azt mondta, szerintem a PSG fog tovább jutni. Mindenki azt mondta, hogy nagy valószínűséggel Atletico Bayern München döntőt láthatunk majd Budapesten. Na, hát pont az ellenkezője vált valóra. A másik ágon mennyire volt ez valószínű, hogy az Arsenal elkap egy fölfelé ívelő, nem is tudom, lendületet ahhoz képest, ahol jártak, akár a Premier League-et is ideértve már.
1: A végére tényleg több szakértő tartotta, úgyhogy tovább menni az Atletico, de egy picit én úgy érzem, hogy ebben benne volt az is, hogy jobban szerették volna az emberek, hogyha az Atletico játszik. Összességében, hogyha megnézik ezt a párharcot, egyértelmű volt szerintem végig az Arsenal az esélyesebb csapat. Összességében sokkal konzisztensebb szezonjuk van, látjuk, hogy hogyan teljesítenek a Premier League-ben, még mindig bajnoki harcban vannak a bajnoki címért, sőt, most jobban
2: állnak, mint egy-két hete.
0: Igen, most igazából újra, igen, nagyobb az esélyük arra, így hogy van, ezt el is hódítják.
1: Az Atletico Madrid pedig a negyedik legjobb csapat a spanyol bajnokságban, ha az egész idényt figyelembe veszük, akkor ez abszolút így van. Vannak olyan fegyverei az Atletico Madridnak, amik veszélyesek ilyen csapatokra, láttuk, hogy a Barcelonát például sikerült kiejteniük. Az Arsenal kapcsán szerintem nagyon fontos leszögezni, és akkor egy ilyen statisztikával nyitok itt, ami meglehetősen egyszerűen megmutatja, hogy mennyire erős ez a csapat egyébként. Összesen 6 kapott góljuk van ebben a bajnokok ligája idényben. Ebből 2-t a Kaira...
2: A Bayernnak ennyi van az elődöntő.
1: De ebből 2-t a Kaira támatitól kapott ez az Arsenal. Egy olyan meccsen, amikor már minden eldőlt, és gyakorlatilag mindegy volt. Tehát 4 olyan kapott gólja van az egész BL szezonban ennek a csapatnak, amikor úgy kellett is figyelniük.
0: Azt jól mondod egyébként, mert ilyen szemben valószínűleg nem figyeltük ezt a csapatot. Pedig ez, amit mondasz, ez egy nagyon beszédes statisztika nyilván a csapat védekezéséről.
1: És pont ezért, tehát például amit az Inter kapcsán itt felhoztunk, a PSG Inter kapcsán, ez a csapat nem tud, nem is fog, meg nem is tud 5 gólt kapni egy mérkőzésen. Évek óta szerintem az Arsenalnak van a legjobb védelme, és nem is az egyik, nem is teszem oda ezt a kifejezést, a legjobb védelme Európában, ami a szurkolók, akár a szakértők, újságírók számára, de tényleg főleg a drukkereknek nem egy szimpatikus játék. Azért nem jó azt nézni, amikor egy csapat folyamatosan arra megy rá, hogy kerülje a kockázatot, esetleg a pontrugásokkal nyerjen meg egy-egy meccset, tördelje a játékot, ha úgy van, és 1-0-ákkal, meg 2-0-ákkal, meg 2-1-ekkel behúzzon egy-egy mérkőzést, viszont hatékony. És hogyha megnézzük egy nagyon picit már a döntőre is rátérve, hogy tavaly mi volt a BL elődöntő, ugye a Paris Saint-Germain Arsenal, 2 olyan meccset láttunk, ahol a PSG ugyanazt megcsinálta, mint most a Bayernnél, a 3. percben vezetett az elődöntő első meccsén, onnantól végigvezetett a párharcban, de az Arsenalnak kellett menni az eredmény után, és jóval több helyzetük, lövésük, XG-jük volt. Most nem tudom, hogy a döntőben ez mennyire fog egy meccsen megvalósulni, az biztos, hogy ez egy nagyon stabil csapat Arteta irányítása alatt, és hogyha nem is mindig jó nézni őket, megérdemelten vannak ott a döntőben.
0: Igen, de ugye bíztunk egy Diego Simeone faktorban, most nem úgy mondom, hogy bíztunk, de azt gondoltuk, hogy az lehet egy olyan extra, ami az Atleti mellett szólhat bármilyen esetben, ez most nem volt elég Arteta. Valószínűleg jobban hát gondolta végig a feladatokat.
2: Úgy bíztunk, hogy most hétfőn én voltam az egyetlen, aki az Arsenalt mondta, hogy döntős
0: tehát,
2: lesz.
0: Te nem bíztál.
2: Más kérdés, hogy én a Bayernt, tehát teri találata senkinek se lett.
0: Tessék.
2: De én inkább annyiban megfolytálom a dolgot, most nem a Simeone, hanem az Arsenal felé, hogy ha az Arsenal a Premier League-ben képes nem feladni ezt a játékát egy Premier League középcsapat ellen, akkor mit várhatunk a május 30-ai BL döntőtől, ha valahol nem fogja feladni, az egyébként a teljesen működő, végletekig kigyakorolt, megszokott, rutinból működő, egymáshoz közel futballozva, végig koncentráló, alapvetően védekező játékát, az biztos, hogy a PSG ellen lesz. nem lesz, nagyon-nagyon nem lesz könnyű dolga a PSG-nek. Hát természetesen a harmadik percben Kvaratskhelia elfut, és beadja, és Dembélé berúgja.
0: Akkor úgy, ahogy tegnap.
2: Úgy, ahogy tegnap, de azért, igen, de azért ez nem potyog le az égből minden meccsen, nem beszél valahogy az Arsenal.
0: Neked nyilván készülni fognak, Arsenal, pont egy ilyen gyors
2: közösen. Arsenal nem az ellenfél ötösön védekezik, mind a Bayern. Tudom, hogy nem, de kis túlzással, hanem ott az is ki van számolva centire, hogy hol van meghúzva. Még támadásban is hol van a leghátsó vonalad, úgyhogy ebbe a gödörbe az Arsenal nem fog belelépni, mint amiben a Bayern belelépett. Ettől még lehet, hogy a PSG nyer, mert a PSG fantasztikus csapat, de nagyon-nagyon nehéz dolga lesz az Arsenal ellen. Engem egyébként, én biztos, hogy nem mondanék ilyen 75-25, meg ilyeneket mondanak a döntőre, egyáltalán nem, mondjuk 55-45, de mondjuk a PSG, én is azt mondom, hogy a PSG az esélyesebb, de nem lepne meg, ha az Arsenal nyerne.
0: Ha már egyébként, hogy kiemelted ezt a patika mérlegen kiszámolt és jól működő rendszerét az Arsenalnak, nyilvánvalóan ez egy ártétai mestermunka bizonyos szempontból, és akárhogyha őt említjük, ugye Simeonéről sokat szoktunk beszélni, mert valamilyen szinten nyilván egyéniségként ki is lóg a mostani edzőgenerációból, de ugye az elmúlt műsorban is azért Luis Enrique egyre növekvő edzői nagyságát is szóba hoztuk, és ugye itt van Vincent Kompany, aki pedig egy új generációs szakember, és egyébként nekem nagyon tetszett, amit ti is az előbb emlegetetek, az végülis az a pozitív hatás, amiben nem azt érzékeltet, hogy ezután, a vereség után ő bármilyen szinten temetni a csapatát, jó, nyilvánvalóan van már egy bajnoki címük, ugye még lehet egy kupa is, szóval, hogy ha ezt a négy mestert nézzük, akkor van egy olyan edzőgeneráció, aki ezt a Ancelotti féle és egyéb generációt kezdi tulajdonképpen szakmailag beérni, és
2: azon már túl vagyunk.
0: De ugye saját jogán ezek a nevek lesznek valóban a legnagyobbjai a kornak, vagy már azok is?
1: Abszolút úgy gondolom, és akkor még nem beszéltünk olyanokról, mint például Xabi Alonso, aki szintén most próbálgatja a szárnyait, vagy Cesc Fabregas, aki a Como-val tesz éppen csodát Olaszországban is.
2: Gyorsan tegyük hozzá, hogy Xabi Alonso, Cesc Fabregas és a két BL döntős edzője is spanyol.
1: Így van, a legtöbb ilyen edző
2: az azért... a PSG is spanyol, az Arsenal is spanyol, és az említett urak is spanyolok. Csak spanyol csapat nincs a BL döntőben.
1: És egyébként ha Enriquét ide soroltuk, és akkor már ide hozzáteszem az egyik legizgalmasabb történetet, amit már így a döntő előtt fel lehet festeni. Ugye 55 éves Luis Enrique, 44 Arteta, azért van köztük 11 év korkülönbség, és Enrique a meccs után mondta, hogy Mikel Ito Arteta, ő így hivatkozott rá, hogy egyébként jó ismerősök egymással, sőt, régebben voltak csapattársak is, én ezzel nagyon meglepődtem, hogy mikor lehettek volna ők, sőt, ő úgy mondta, hogy gyerekként futballoztak együtt, ami főleg meglepett 11 év korkülönbség, úgyhogy megnéztem, konkrétan nem játszottak felnőttként egymás ellen, de 1997-ben, amikor éppen 18 évesen Arteta oda került a Barca akadémiájára, akkor ott futballozott az akkor 26 éves Luis Enrique a Barcánál, és akkor találkoztak.
2: Az
1: edzőközpontban találkoztak párszor. Külön érdekes, hogy Arteta onnan egyébként a Barca akadémiáról a Paris Saint-Germain szerződött, és ott lett belőle profi futballista. Úgyhogy ilyen szabadon ismeri egymást a két edző. De tényleg, hogyha így körülnézünk most az edzőpiacon, hogy ezt így nevezzük, jelentős túlnyomó része a kiváló edzőknek tényleg spanyol. Tehát ott van Andoni Iraola, aki most ugye a Bournemouth-tól megy valószínűleg majd egy top csapat, az akár a Chelsea-hez. Ott van Unai Emery, aki megint Európa Ligát nyerhet esetlegesen az Aston Villával, a már említett edzők, tehát azért van egy ilyen, és Pep Guardiolát akkor ki sem emeltem, tehát van egy ilyen erős spanyol ráhatása a jelenlegi csúcsfutballra, ami nem
0: az
1: baj.
0: Az egykori nagyszerű spanyol játékosok beértek edzőként is bizonyos szempontból. Nem azt mondom, hogy ők játékosként kiemelkedők voltak, de nyilván abból az iskolából jönnek, ami ezt tudja.
2: Én meg azt mondom, hogy nem a spanyol első vonal ért be edzőként, tehát nem a futballista első vonal, mert nem Xavi vagy Iniesta ér el olyan edzői sikereket, hanem az egyel mögött.
1: Alonso, Fabregas, de egyel mögött.
2: És Fabregas azért még nem. Tehát még azt az még azért várjuk. Valóban ott van a marsalbot a kezébe. Izgalmas lesz. Nekem meg az jut eszembe erről az Arsenalról, hogy a Wenger-féle Arsenal, amely korszakos csapat volt Angliába, és az a Wenger-féle Arsenal, az a szép futball, az Angliában egyébként annyira nem jellemző, gyönyörű, szép, technikás, gyors, penge futballnak volt a veretlenül bajnok, meg amit akartok, Thierry Henry-val, Dennis Bergkamp-pal, Pirezzel, fantasztikus futballistákkal, Vieira-val, és ez a mostani Arsenal, ez mindent játszik, csak azt nem, de az az Arsenal az összesen egy BL döntőbe tudta magát beverekedni.
0: És azt sem nyerte meg, és pedig micsoda személyiségek hát, voltak.
2: Úgy nem nyerte meg, mondjuk, hogy nagyjából ember általánban játszotta a meccsnek a háromnegyedét, meg az mégiscsak a Rijkaard-féle Barcelona ellen játszotta, tehát a Ronaldinho-féle Barcelona ellen játszotta, de ez az egyetlen eset, hogy ott egyáltalán eljutott. A régi Arsenalok közül meg egy se jutott el a döntőig. Mm. Tehát az, ennek a klubnak, amely egyébként egy hatalmas múltú top angol klub, egy darab back BL döntője van, ez az ominózus 2006-os.
1: És hát azt most csinálták meg először.
2: Most hogy... meg ott vannak.
1: És most csináltam, hogy először kétszer jutottak egymás után elődöntőbe, ebből most így a finális összejött.
2: Az kell a döntőhöz.
1: Igen, Arteta kapcsán én azért szeretném kiemelni pozitív értelmében, hogy ő egy őrült. Tehát, hogy bármit lehet róla mondani, lehet, hogy nem játszott a csapataival olyan szép futballt, mint amilyet egyébként elvárnának tőle a szurkolók, de egyébként mindent megtesz, amit ő megtehet edzőként. Tehát az, hogy ugye Guardiolától tanult, és ezért látszik a játékán azok a jegyek, amiket onnan még a Manchester Cityből szedett, azon kívül viszont az, hogy ráfekszik ennyire a pontrugásokra, az, hogy egyébként kutyát fogad a csapat mellé, hogy ezzel növelje az összhangot. Volt olyan, hogy rablót hívott a csapathoz, és ellopta a játékosok telefonjait, hogy lássa, hogy hogyan oldanak meg ilyen szituációkat. Profi szörfedzőt hívott hozzá, hogy az egyensúly akarolják, tehát hogy ezeket mind ő találja ki,
2: rablót,
1: hogyha...
2: Rablót szerződtetett.
1: Rablót szerződtetett.
2: A kutyát, azt kutyát ismertem.
1: Kutyát és rablót is szerződtetett.
2: Már nem a kutyát magát,
0: akkor hanem a sztorit. Akkor egy pandúrt hív, jó, igen.
1: Mindent kitalál, és állítólag a The Athleticnek értesülésének lehet hinni, akkor állítólag mindent illag az ő fejéből pattan
2: ki. Bár készül Budapestre is, valami turpissággal.
0: Egyébként még egy picit valóban elemelve a dolgokat, hogyha azt nézzük, hogy ugye sokat dicsérjük a Luis Enrique féle, most már nyilván 3 szezon óta, de 2 szezon óta pedig egészen parád, és mindig használjuk ezt a jelzőt, sztártalanított Paris Saint-Germain, amiben persze az időközben ezek a játékosok szerintem azzá válnak, tehát akármennyire is ugye, mit tudom, nem is Mbappé-i dolgokról beszélünk, mert ez most egy külön sztori. Illetve itt van ez az Arsenal, amelyiket ugye, ha összehasonlítjuk az imént említettel, ugye 2006-os volt talán a szem az, ugye, amelyik szintén BL döntőbe került, és hát említetted ezeket az egészen elképesztő személyiségeket. Tehát, hogy valamilyen trendnek tekinthető az, hogy ezek a nem annyira elképesztő egyéniségekkel teli, de nagyon szigorúan edzői utasításokat betartó, fegyelmezett, megbillenthetetlen csapatok lesznek-e Európa legeredményesebbjei szemben azzal a korszakkal, amit láttunk ugye a Barcelona, Real Madrid nagy egyéniségei által
2: fémjelzettem. Hadd vesek közben egész röviden ehhez, hogy azért a regnáló aranylabdás Ousmane Dembélének hívják, a PSG-ben játszik.
0: Igen.
2: Ousmane Dembélé úgy indult, hogy belőle egy olyan szerű sztár lehet, mint mondjuk egy ilyen Neymarnak a Gepard változata. Ilyennek indult. Most ehhez képest ez az ember, ez védekezik. Ez már csak az ismerkőmben nem játszana szerintem Luis Enriquénél. Amit Neymar és soha sem tett meg, Mbappé se nagyon, Messi se nagyon.
0: De azért rugolt is, tehát úgy védekezik, hogy azért rugolt,
2: persze,
0: mondjuk
2: tehát,
0: a harmadik
2: egy
0: percben.
2: Egy Dembélé, ráadásul a személyisége is olyan, mert emlékszem még milyen volt Dortmundban, meg aztán Barcelonában Dembélében simán benne volt, hogy egy ilyen linké válik a pályán, amúgy is többet volt sérült, mint egészséges. Ehhez képest ebből az emberből tudott egy ilyen szinten csapatembert faragni Luis Enrique, úgyhogy le a kalappal előtte.
1: Le a kalappal előtte, de összességében tényleg erre megyünk, és ez nem biztos, hogy a szurkolóknak világszerte kedves, vagy tetszik így összességében, mert kevésbé
0: hiszen
1: mégis látványos.
0: Mégiscsak azért a nagy egyéniségekért töltik meg.
1: Így van, és ott van Kvaratskhelia, tehát azért azt nem mondhatjuk, hogy robotikus, amit művelt ezen az oda-visszavágón, hogy minden labdát visszapasszolt volna, ugyanúgy megcsinálta az egy-egyeket, ott van Nolisse, tehát azért megmaradtak azok az egyéniségek, akik hozzák nekünk a cseleket. De mondjuk az nem biztos, hogy amit Barcelonában is 18 éves még mindig ne tegyük rá a súlyt, hogy 2 év után nem jutott ebbe jelentőbe, de nem biztos, hogy hosszú távon mondjuk az lesz kifizetődő, amit Lamine már csinál a Barcelonában, hogy egy meccsen megpróbál 20 cselt, meg elveszít 25 labdát, és egyébként nem fut vissza védekezni, amikor labdát veszít a csapata, vagy látjuk Kylian Mbappé esetét a Real Madridban, aki oda ment BL-t nyerni, azóta a PSG, ahonnan eljött 2 BL döntőbe jutott, abból egyet már megnyert, egyet meg még megnyerhet. Azok a játékosok, akik egyáltalán nem tesznek védekezésben bele a támadósorból, azoknak egyre inkább kongatják a vészharangokat.
0: Szóval, hogy ezt mondhatjuk-e trendnek bizonyos szempontból, hogy ebben mindenképpen van egy változás.
2: És már egy ilyen sem nagyon bír el egy csapat, hát hármat aztán végképpen.
1: Maximál, tehát legfeljebb egyet, és a Real Madrid is ezzel szenved most, hogy Vinicius sem szeretne védekezni, ketten vannak, legfeljebb egyet. Amikor valaki, mint Mbappé egyébként 40 gólt rúg egy szezonban, akkor még talán...
0: Tehát annyira totális lett a futball, hogy egyszerűen ezeknek, akik régen el voltak azzal, hogy elő voltak, és csak támadtak, és belehaltak a gyönyörűségbe, és most át kell venni ezek szerint, ugye ilyen mesterek irányítási alatt azt a szerepet is, hogy ha védekezni kell, akkor védekezni is kell.
1: De ez fordítva is igaz. Tehát kevésbé látványos, de most már egy belső védőtől sem fér bele, hogy csak szerelni tudjon, hanem előre úgy kell passzolnia, hogy akár vonalakat tudjon áttörni vele, és kulcspaszt adjon a támadó harmadba. Egy szélsővédőnek pedig fel kell érni a támadósorba, és adott esetben be kell tudnia fejezni. Tehát kicsit arra fele megyünk, hogy a posztok így tűnnek el és mind a 11 játékosra egy picit ugyanaz az elvárás.
0: Ez mégiscsak a totális futballnak, ugye a most modern 2026-os arca. Na, hátralévő pár percben még egy picit beszéljünk a másik két ligáról, ami természetesen fontos. Ugye az Európa Ligában Freiburg-Braga mérkőzés, úgy ne felejtsük, hogy ez az a Portugál-Braga, amelyik a Ferencvárost ejtette ki korábban, és aztán van egy Aston Villa Nottingham Forest összecsapásunk, egyébként ezt ma 21 órától az M4 Sporton nézhetik, de hát ugye természetesen itt a Nemzeti Sport Rádióban is az élő közvetítést hallgathatják majd. És ugye van egy konferencia liga, Crystal Palace Shakhtar Donetsk összecsapása, egy Strasbourg Rayo Vallecano mérkőzés, és igazából azon túlmenő, hogy nyilván mindenképpen érdekes, hogy a második és a harmadik számú ligában hogy alakul ezeknek az összecsapásoknak a sorsa. Van ennél egy fontosabb kérdés, az pedig az, ugye, hogy mivel a Bayern és az Atletico is kiesett a BL-ből, ugye a Freiburg és a Rayo Vallecano szereplésé múlhat az, hogy melyik lesz az az ország, ahol öt öt csapatot indíthat majd a bajnokok ligájában. Tehát a német lehet-e ez, vagy a spanyol? Ez most nem tudom, hogy
2: megcsináltad. Ezt most én át fogom adni a szót Márknak, mert ugyanezt én sugaltam, hogy vessük fel, viszont Márk meg is nézte pontosan, mert itt
0: mindenféle fajta számítások
2: vannak. Itt mérlegen kell a pontszerzéseket, melyik kupában ki mire viszi. A spanyolok előnybe voltak az előző kör után, ugye most a Bayern döntetlenezett, az Atlético kikapott egy picit, de mind a kettő kiesett. Ha a Bayern nyert volna és BL döntős, akkor merőben nyilván más lenne a helyzet, mint ahogy akkor is, ha az Atlético. Na, így viszont a Freiburgon és a Rayon múlik.
1: Én szeretném Zulafának megköszönni, hogy ez a mókás matematikai feladattal elláttak minket az egész idén, de tényleg egyébként ad egy ilyen kis pluszt, hogy ezt már úgy vannak erre specializálódott oldalak, ahol egész idénben lehet követni, hogy éppen hogy állnak a csapatok. Angliánál egy percig nem volt kérdés, hogy ebből meg lesznek. Jelen pillanatban úgy állunk, hogy ha a Freiburg nem jut be a döntőbe, akkor bármi történik a két meccsen, akkor automatikusan a spanyoloké az ötödik hely, tehát a bajnokok ligája. Hogyha a Rayo Vallecano megnyeri a mérkőzését a Strasbourg ellen idegenben is, akkor is a spanyoloké a pozíció, attól függetlenül, hogy a Freiburg tovább jut-e vagy sem. És akkor viszont a németek vannak már most nyerő helyzetben, hogyha a Rayo kiesik, a Freiburg pedig ott lesz a döntőben, úgyhogy ezt most így nem tudom, mennyire lehetett.
2: Ez magyarul mindenképp eldől ma.
1: Nem dől el mindenképp
2: ma. Amikor nem dől el?
1: Mert hogyha a Rayo tovább jut, de úgyhogy nem nyer, és a Freiburg is tovább jut, akkor még a döntőre marad
2: és,
1: egy...
2: Igen, és akkor még jön.
0: Mert egyébként a Rayo Vallecanónak ugye 1-0-ás előnye van a Strasbourg-gal szemben.
2: És akkor most jön majd még az, hogy már megint könnyen lehet, hogy 6 angol lesz a BL-ben. Ehhez ugye az kell, hogy az Aston Villa vagy a Nottingham megnyerje az Európa Ligát, úgyhogy az Aston Villa nincs az első ötbe
1: az angol. Ott van, pont az ötödik.
2: Tudom, de ha nincs ott, akkor tudnak lenni 6-an. Vagy ilyenkor átszáll az ő helye a hatodikra? Jó, akkor semmi, akkor nem szóltam semmi. Tehát az Aston Villa vagy a Nottingham nyeri, akkor a Nottinghamnél végképp, akkor 6-an lesznek. De ez így volt idén is, mert ugye a Tottenham az Európa Liga címvédőként volt ott.
0: És amúgy egyébként, ha már ezeket a csapatokat szóba hoztuk, érdemes egy pár mondatot mondani. Milyen ezeknek a színvonala? Mennyire érdemes úgy odafigyelnünk, hogy hát az egyik ugye egy egykori UEFA kupa sorozata, a másik egy talán kek, nem is tudom, minek nevezhetjük, nyilván nem egészen, de hogy azért ennek
2: ott célja. És akkor még már nem bírom magamba tartani, ugye a németeknél is lehet 5, ha a Freiburg megnyeri az Európa Ligát.
1: Így van.
2: Tehát az ja,
1: is öt induló.
2: Tehát azért még lehet öt induló, mert a Freiburg amúgy egyáltalán nincsen BL induló helyen, tehát épp, hogy Európa Liga induló lenne, ha nem nyeri meg.
0: Igen.
1: Szóval, visszatérve a színvonalra, nagyon furcsa azért azok után, az évek után ezt figyelni szerintem, amikor a bajnokok ligájából még kiestek a csoportkör harmadik helyén végző csapatok. Ez azért a kisebb Európa Liga szereplő csapatoknak, egyébként mint például a Ferencvárosnak, nagy könnyebbséget biztosít, hogy nem kell egy adott esetben rossz idénnyel megküzdő Barcelonát vagy Manchester United-t, mint a korábbi években fogadni ott az Európa Ligában. Ez nyilván a színvonalon is.
0: Igen, tehát hogy ez tulajdonképpen a saját szintjük, mondhatni.
1: Így van. Igazából most érzem azt, hogy az Európa Liga és a Konferencia Liga is azon a szinten van, mint amire egyébként a sorozatot kitalálták. Azért, ha megnézik, hogy milyen csapatok jutnak el a Konferencia Ligában is a legvégére, akkor a topligás csapatok, akik a hetedik helyről oda keveredtek a Konferencia Ligába. Most is a Crystal Palace, amelyiknek nincs kifejezetten jó szezonja, vagy volt pár döccenő benne, ott van, ott lehet az Európa Liga.
0: Jó, de akkor ez valamilyen szinten, ahogy mondod, ezeknek a kis vagy közép csapatoknak egyfajta ígéret arra, hogy meg lehet a nemzetközi porondon is
2: igen,
0: rázni
2: de a
0: magukat.
2: Ligák, de a nagy ligák kis csapatainak, nem a kis ligák nagy csapataitainak, amire egyébként eredetileg ez ki lett volna találva.
0: Igen. Ja. Na jó, hát igen, ez megint egy kérdője, hogy vajon mit érünk el a végcélon. Meg fogjuk látni. Minden esetre ugye ma lesz élő közvetítése az Aston Villa Nottingham Forest összecsapás az M4 Sporton 21 órától, illetve itt a Nemzeti Sportrádióban érdemes akkor is velünk tartani. Cselőtej Mártnak és Álpap Istvánnak. Köszönöm szépen.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu

to win again, to never stop climbing the rising road.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16:03, ez itt továbbra is a hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, de ez itt már a Nemzeti Sportkör. Itt van velünk a stúdióban Deák Zsigmond, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettese, Gergelics József, az MTI sportszerkesztője, és rövidesen csatlakozik majd Szörősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is. Szervusztok, urak, köszöntelek benneteket.
2: Köszönjük a meghívást. Ja.
1: No, hát tegnap azt hangzott el, hogy május a legjobb hónap, mert akkor top

0: változódik minden általában azokban a sportokban, például jégkorongban is, ugye jön majdnem rövidesen a világbajnokság, ugye az élvonal, nyilván az európai kupák is célegyenesbe fordulnak, és hát az egyik számunkra legfontosabb nyilván a budapesti BL döntő miatt most már egészen egyértelműen az lett. Itt az előbb éppen azt fejtegettem, hogy amikor pár héttel ezelőtt a Football Forum Hungary kapcsán különböző nemzetiségű, de hát nagyon komoly szaktekintélynek számító újságíró kollégákkal beszéltem Angliából, Németországból, Franciaországból, innen, onnan, amonnan. Hát mindenki meggyőződéssel, egy idő leszámítva a német kollégát, ugye Atletico és Bayern München döntőt várt a budapesti döntőre, hát ennek pont az ellenkezője valósult meg. Ez a tegnap látott, meg a tegnap előtt látott kép alapján gondolom egyikőtöket sem lepett meg túlzottan, de ha pár héttel ezelőtti csapatformákat nézzük, akkor az volt-e az igaz, és ehhez képest most pedig
1: szerintem abban volt némi, nem azt mondom, hogy szimpátia, de szerintem talán az is, vagy részben, de én szerintem mind a kettő, de lehet, hogy pont Jocival voltunk ott múlt héten, vagy nem is tudom, de hogy mind a kettő teljesen nyílt volt. Tehát nem csak előre, hanem maguk a mérkőzések is, és akkor nagyon finoman fogalmazok, hogy nüanszokon múlt, tehát nyugodtan lehetett volna Bayern Atletico is, de nem az lett, de nem mutatjuk azt, hogy érdemtelenül nem az lett, de... Ahogy azt emlékszem, most már mondtam is, hogy a Nemzeti Sport olvasóit is megkérdeztük, és akkor ők például szintén Bayern Atletikot, ami nem jött össze egyáltalán, vártak.
0: Azt én mondom, hogy...
1: De ugye, tehát azért abban megegyezhetünk, hogy mind a két elődöntő, hogy mondjam, ennyi szóval is kiegyensúlyozott volt. Tehát nem az volt, hogy akkor
2: egy gólon múlott.
1: Itt nem volt papírforma, tehát értitek, miről beszélek. Tehát nem az volt, hogy akkor van egy sokkal jobb formában lévő, eleve erősebb, stb. Hanem úgy körülbelül úgy hasonlóak voltak, és hát ez körülbelül a négy meccs, összességében négy meccsen, amiből az egyik az egy sporttörténeti meccs volt, a többi az olyan, amit vártunk szerintem egy BR elődöntőtől.
2: Bár én a tegnapi visszavágót ott több gólt vártam, ezt őszintén megmondom. Én azt hittem, hogy az meg egy ilyen 3-2 lesz valahova. Tehát, hogy én ezt vártam.
0: Én nem mertem. Én azt mondtam, hogy szerintem az, amit az első mérkőzésen láttunk, az pont belefért az első találkozóba, mert ott azt mondtuk, hogy akkor mindenki.
1: Az odavágóknak a lelki ráhangolódás háttere az egészen más, persze, mint a visszavágó. A visszavágó már egyrészt tudod, hogy volt egy odavágó, másrészt meg ugye
0: meg a tét,
1: az még inkább rajta van a válladon, hátadon, úgyhogy én sokkal jobbat, vagy tehát még egyszer nem vártam, hát azért mondjuk azt, hogy sporttörténelmi egy meccs, mert egy hét múlva nem lesz még egy olyan, vagy mondjuk az aztán tényleg.
2: Nem, de azért mondom, tehát ott 9 gól volt. Én amikor azt mondtam, hogy 3-2, azért mégiscsak a felett állt, vagy úgy nagyjából. Tehát hogy én azért a két csapat alapjátékából kiindulva mondtam azt, hogy azért abban benne van egy 3-2. Egyébként nyilván nincsen halsport, ezt mindig elmondjuk. De azért itt, hogyha a Bayern rugott volna, tehát azért próbálkozott, mentek előre, bármikor hamarabb rúg, akkor szerintem abból lehetett volna egy hasonló meccs, nem ment be. Egyébként hozzáteszem, hogy a PSG-nek sem ment be, mert ettől függetlenül, hogy a Bayernnél volt többet a labda, azért szerintem veszélyesebb volt a PSG.
1: Ezt akartam mondani, Neuer elkezdett védeni. Hát emlékezzetek vissza, miről beszéltünk múlt héten, egyet se védett. Azért, igaz? Abszolút. Most meg azért védett mondjuk
2: nem egyet, tehát kicsiket.
1: Tehát azért abból mondjuk volt 4-5 klasszis védés.
2: Még egy dolgot
0: akarok... Szafonovnak is volt a cédolga.
2: De egyébként a Neuernek szerintem több és nagyobb.
0: Igen.
2: De amiről még akartam, hogy én magam is ugye azt tippeltem, hogy Atlético és Bayern München, de ezek olyan esélyek, tehát azért BL elődöntőről beszélünk, olyan esélyek, hogy 60-40.
1: Uh-huh. Annyi se. Én azt mondom, annyi se.
2: De ha 60-40-et veszem egyébként, hogy azért 10-ből 4-szer a másik fog tovább menni, és egyébként olyan szempontból igazolódott, hogy nincs sok a két csapat között, mind a két párharc egy gólon múlt. Az semmi, tehát, hogy tényleg egy nüanszokon múlnak.
0: Nem lehet, hogy esetleg arról van szó, hogyha visszanézzük, ugye ez nagyjából két héttel ezelőtti állapot, amiről beszéltünk, amikor majdnem mindenki, vagy nagyon sokan, nem csak az olvasók, ugye a Nemzeti Sportnál ti magatok is, ugye a külföldi szakújságírók is, ugye ezt a Bayern Atletico döntőt várták, hogy azért az akkori pillanatnyi forma, leginkább például az Arsenalnak egy picit lefelé mozgó formája, ugye akár a Premier League-ben, akár ugye egyébként, illetve ugye azt is mondták, ugye, hogy hogy a Bayernnek már nincs az a fajta feszültség, hiszen már bajnokként tulajdonképpen azt játszik, amit akar. Láttuk is az elmúlt ugye bajnoki mérkőzéseken, hogy azért volt, hogy nagyon elment az ellenfél, aztán persze visszakapaszkodott, mert ez a Bayern ezt mindig meg tudja csinálni.
2: Becseréltek két embert, aztán
0: egyrészt, másrészt pedig ugye, hát hogy mindig emlegettük ugye a Diego Simeone faktort az Atletinél, hogy ott az meg egy kiszámíthatatlan, akár extra, akár plusz. Tehát, hogy egy picit én azt érzem, hogy akkor lehet, hogy totál helytálló volt két hete ezt mondani az akkori tudásunk alapján. Aztán közben két hét, akár ilyen csapatoknál is, formajavulást, formahanyatlások, mindent eredményezhet.
2: Hát ezért mondom azt, hogy szerintem helytálló volt, amit az emberek gondoltak, uh-huh. de akkora különbség nincs, meg hogy nincs. Ne a fordítottja történhetne meg. Egyébként szerintem az Arsenal a legérdekesebb kérdés, mert folyamatosan arról kezdtünk el beszélni, nem egyszer itt a sportkörben is, hogy az Arsenal egy ilyen amúgy fantasztikus szezon után nagyon könnyen trófea nélkül maradhat. És időközben mi történt? Azt történt, hogy bejutottak a BL döntőbe, egy meccsen nyilvánvalóan esélyesebb lesz a PSG, ezt szerintem senki nem fogja elvitatni, de egyetlen meccsre vannak a klub történeti legnagyobb sikertől, egyrészt, másrészt, közben a Manchester City pontokat veszett, és innentől ismét a saját kezében van a sorsa az angol bajnokságban, tehát hogy az Arsenal-al történt egy olyan fordulat,
0: nem pozitív fordulat,
2: mert ők is tettek ezért, igen. De arról nem tehetnek, hogy a City közben pontokat veszett, sőt, igazából a City pontot mentett, mert ugye ott
1: vezetésre
2: állt az Everton ellen. Tehát azt akarom mondani, hogy az Arsenal történt egy hét alatt egy óriási fordulat, és innentől akár még az is megtörtént, hogy egy olyan sikere lesz, hogy ugye megnyeri a BL-t, megnyeri az angol bajnokságot, hát az
0: elképesztő totális sikerszezon, de egyébként nem lehetséges, hogy a Premier League-ben bekövetkező pozitív fordulatok azért hatottak a csapat összhangulatára itt, ami akár a BL-t is jelenti? Szép. Biztos, hogy felelősség szempontjából.
1: Ahogy mondta, a csapat. Tehát arról mondod, csapat. Tehát nyilván, ami történik a csapattal, az a csapatra a hatással van. Hát most erre nem lehet elvonatkoztatni. Hogyha egy jobb helyzetbe kerül, testileg, lelkileg, akkor az jobb teljesítményt fog szülni, és hiába ugye szoros meccs volt a megelőző, de ott az Atletico-ban nem érezte az ember azt a Simone fogtot, hogy hívjuk bárminek, vagy azt a láncharapó formát, amit én szoktam mondani, ugye, hogy akkor most te láncharapó forma, szétharapod, ugye, képzeld el, ahogy szétharapja a láncot, és ugye pont egy Simone, meg egy az ő csapata, ugye elképzeld, ahogy
0: hát
1: harapja.
0: Harapja,
1: és ugye ez a meccs nem arról szólt.
0: Nem.
1: Tehát ez a meccs nem arról szólt. Mint ahogy egyébként ugyanez volt, hogy kicsit másképpen, de hasonló volt, inkább így mondom, a Paris Saint-Germain, illetve a Bayern Paris Saint-Germain, tehát a legutóbbi meccse. Nagyon csodagól volt, ugye, amit ugye rúgtak, ugye a párizsiak, és utána persze nyomott a Bayern, de nem érezted azt, amit most megint mondok, hogy sőt, ugye a kontrák, a Neuernek elő kellett vennie régényét és védenie, eszeveszett nagyon dolgokat. Nyilván majd a bírókról is fogunk beszélni, de például az a paraszt hajszál, ami egy ilyen kiegyenlített párharcba döntett, hát például lehet az is, hogy vitatott döntések, amik ezúttal én azt mondom összességében a Bayern sújtották jobban, nem azt mondom, hogy ezen ment el a párharc,
0: de ez is
1: értelemszerűen hozzájárul.
0: Igen, igen. Ha már egyébként ugye a bírókat szóba hozod, akkor még miért kitennék akár a bírók teljesítményére és egyáltalán a mérkőzéseket befolyásoló jó vagy rossz döntésekre. Szülősi Györgyöt kérdezem, hogy kicsit a szakmánkat is ide idézve, ugye az urakat már kérdeztem az imént arról, ugye, hogy pont két héttel ezelőtt azért a nemzetközi szaksajtóból holland, olasz, német és angol szakújságírók jósoltak Atletico Bayern München döntőt ugye a budapesti BL döntőre. Közülük egyébként pont éppen, ha már az angol is szóba kerül, ki Rednics volt az, egy nagyon komoly nemzetközi futball szaktekintély, aki azt mondta, hogy hát olyan elfáradóban van az Arsenal, elfogytak a lábak, elfogyott a lendület, a lelkesedés, hogy ő itt már a bajnoki címet is, de hát a BL döntőbe jutást semmiképpen nem látja súlyosan esélyesnek, szóval hát tévedhet a szakma is, illetve lehet ilyen formajavulás, vagy körülményjavulás, amivel következik.
3: A panel beszélgetésről kivételesen elkéstem, mert én azt mondtam volna, hogy Arsenal Paris Saint-Germain döntő lesz.
1: Tudtad volna, jó, igen. Jó, ezek?
0: És akkor Gyuri lefog az egyetlen, aki ezt.
1: Én is azt mondtam, ezt akartam mondani, nem, aki utólag eltalálja, szerintem több is van.
4: Ő az egyik.
3: Nem biztos, hogy ízléses lenne, ha bemutatnám a tegnapi tipmix szelvényemet virtuálisan, de...
5: Na jó,
3: Az is összhangban van ezzel. Én is olvastam a nagy szakértőket, hogy majd most a Bayern.
0: Hát és mi a Nemzeti Sport címoldalán volt, hogy a szakértők mit várnak? Ők hát azt mondták,
3: de még egy-két nappal ezelőtt is nagyon sokan mondták, hogy most aztán a Bayern, és nyilván az, hogy ahhoz képest, hogy már meg volt nyerve fölényesen az első meccs, visszajött a Bayern, ez előrevetítette azt, hogy itt lehet egy bravúr, mert szerintem az lett volna. Nem lett. Ugye én olyan szemszögből nézem megint, hogy és talán beszéltünk már ebben a műsorban is erről, hogy a Puskás arénában mely nagy csapatok jártak, a Barcelona, a Juventus, a Manchester City, a Bayern München, és egy csomó, pont az Arsenal és a Paris Saint-Germain még nem.
0: Na hát, ez most akkor így
3: és most
0: pipa.
3: Ők is jönnek. Most ha azt nézzük, hogy egy angol és egy francia csapat, nyilván a BL-nek a presztízse szempontjából két óriás klub, az Arsenal mindenképpen nagyon népszerű klub a világban, meg Magyarországon is, a PSG azért nyilván a PSG-nek nagy múltú hazai szurkolótábora nincsen, mint ahogy maga a PSG sem túl nagy múltú csapat. Egyébként a magyar kapcsolódást meg lehet találni, és érdemes is felfoglalkozni fogok is a napokban. Már ma hallottam, hogy ugye ilyenkor nagyon felgyorsulnak az események. A Puskás Arénában volt ma bejáráson a Paris Saint-Germainnek és az Arsenalnak a küldöttsége is.
0: Már ma. Az gyors volt.
3: És az arzenálosok tudják azt a legendát, ami több mint legenda, ami ki is van írva az új Arsenal stadionba, az Emirates-ben, hogy Puskás gyerekkorában az Arsenalnak szurkolt, ami így lehet, hogy egy kicsit túl erős, de van egy olyan életrajzi munka, ahol szerintem, mivel hogy ez a brit piacra is készült, az az 54-55-ös életrajzi könyv, a Captain of Hungary, Magyarország kapitánya, ott szerintem mindenképpen ki akart szedni belőle a kérdező valami ilyen angol vonatkozású választ, és szerintem ez az az időszak volt, amikor egyébként Feleki László az Arsenal játékát tanulmányozta, és a VM rendszerről írt cikk sorozatot talán a Nemzeti Sportban.
1: Persze, 38-ban volt ez a cikk sorozat.
3: Igen, ugye 38-ban Puskás 11 éves volt.
1: Hát a legfogékonyabb korban, persze.
3: Tehát abszolút elképzelhető.
1: Jól mondtam?
3: Abszolút elképzelhető, hogy ez úgy olvast, erről úgy beszéltek a szurkolók.
1: A kis purcell.
3: Hallott róla, mit tudom én, tehát hogy egyáltalán nyilván nem lehet a mai világgal összehasonlítani, egyszer se látta az Arsenalt nyilván játszani, de hogy ha már kellett mondani egy külföldi csapatot, akkor mondjuk ez volt az, amiről hallott, vagy amiről úgy hallotta, hogy jó, vagy amiről úgy hallotta, hogy menő.
1: A neve is ugye nyilván magyarul is jelent valamit, ugye jelenthetett már valamit.
3: Hát igen, ha a Puskást lefordítanád, akkor azt úgy szokták, hogy Gunner, ugye a Gun az puska is, ágyú is, mit tudom én, tehát ezzel is el szoktak, meg lehet, hogy most a hetekben el is fognak játszani. Na mindegy, ténylegesen van egy ilyen szál, hogy Puskásnak volt egy olyan nyilatkozata, amelyben arról beszélt, hogy a külföldi csapatok közül gyerekkorában az Arsenal volt a kedvence, tehát nyilván nem tudunk olyan szoros kapcsolódást találni, mintha a Real Madrid jutott volna a döntőbe, vagy a Honvéd jutott volna a döntőbe.
0: Például.
3: Azt nem mondjam, a Puskás Akadémia jutott volna a döntőbe. De van azért szál, és a Paris Saint-Germainnek is van nagyon érdekes magyar vonatkozás, és annak is érdemes utána nézni, és majd meg is fogom ezt próbálni. Bizonyos Pierre Huth Péter, aki 12 éves korában hagyta Budapestet, és a párizsi elitnek, meg a futball elitnek lett egy ilyen nagyon emblematikus fogorvosa, és mellette a FIFA protokoll bizottságának a tagja, és a párizsi VB protokoll főnöke. Neki volt egy olyan, ilyen, ma úgy mondanánk, celebekből álló futballcsapata, a Club de l'Alma, ez a Pont de l'Alma, annak a híd, amely alatt az aluljáróban szegény Diana hercegnő a halálát lehet, ehhez lakott közel, és ennek a környéknek, vagy erről elnevezve csináltak egy klubot, ahol Alain Delon is játszott, meg más neves francia
0: híreségek.
1: Viszonylag ismertebb embere.
3: Ez a Pierre barátom, tehát mondhatom ezt, Isten nyugasztalja, már nem él, ő volt a kapusa ennek a csapatnak, és ő neki Puskás nagyon sokat segített, hogy ott a Puskás, aztán meg Szepesi, hogy a FIFA közelébe kerüljön, meg a futballisták közelébe kerüljön. Voltam a rendelő lakásában, ami hát mondjuk lehet azt mondani, hogy az Eiffel toronyra néz, és ott lehet, hogy ez is csak ilyen PR-ütre jellemző fricska volt, vagy geg, vagy nem tudom micsoda, ilyen fogsorok, mint ami egy fogorvosi rendelőben elképzelhető, ki voltak itt téve, és az egyikre rá volt írva, hogy Michel Platini, a másikra rá volt írva, hogy Zinedine Zidane.
1: De ez a hinduba lehet, hogy úgy mesélte, hogy nem az ő lakása nézett az Eiffel toronyra, hanem az Eiffel torony nézett az ő lakására, és akkor, illetve nem. viszont
3: az ablak, a nagy ablakából értelek, voltam többször, pláne este, amikor meg van világítva.
1: Nem volt olyan ronda, gondolom.
3: Közelről lehet látni az Eiffel
0: toronyra. Ez egy fogáskérdés lesz a végére, úgy érzem.
3: Az egészet azért mesél, mert a Paris Saint-Germain, ami csak a 70-es években alakult meg, talán 75-ben, és talán pont tavaly volt 50 éves, de erre most nem esküszöm meg, amikor B-t nyert. Ott az alapítás körül neki volt szerepe, ezt majd még tisztázni, hogy pontosan milyen szerepe volt, de volt szerepe. És amikor Nászúton voltunk jó pár évvel ezelőtt, és meglátogattuk a feleségembe, megígértem a feleségemnek, hogy ezúttal nem lesz focis program, és a PR azzal fogadott, hogy akkor kimegyünk holnap a PSG meccse. Nem mentünk ki, meg hősiesen ellenálltam. Ugyancsak azt akarom mondani, hogy ha már Puskás Aréna, és jönnek ezek a gigaklubok Pestre, akkor ilyenkor mindig minden ilyen magyar vonatkozás előkerül, meg elő is fog kerülni, meg Viktor Gyökeressel kapcsotban.
0: 70-ben alapították, most
3: megnéztem. Bocsánat, 70-ben, igen.
1: Hát az is mondjuk...
0: Igen, 55 volt tavaly, így van.
1: Valamennyire.
3: Igen, szóval szerintem az is egy nagyon érdekes sztori, ami részleteiben nem ismert, azt tudjuk, hogy a nagypapája vándorolt ki, és ugye a vezetek neve révén, ami nagyon jellegzetesen magyar, mindenki fölkapta a fejét, amikor először a nemzetközi futballban felbukkant, hogy Viktor Gyökeres nyilván magyar, ráadásul ugye nem a gyökér szót, hanem angolul a gyökér szót használta, amikor posztolta döntőbe jutás után, hogy vissza a gyökerekhez. De szerintem ez is egy érdekes sztori, az apukája is futballista volt, a nagypapája hogy került ki, honnan
0: került ki. De
3: milyen
0: érdekes egyébként, én nem nagyon láttam korábban az ő szemszögéből ilyen jellegű megnyilvánulást, tehát ezt most érzem először, nem, hogy ez fontosnak találta.
3: És minden lexikonban, vagy ma már internetes lexikonban kettős állampolgárként említik, ami meg azért furcsa, mert hogyha a nagypapája vándorolt ki, akkor ugyan igényt tarthatna a magyar állampolgárságra, és megállapíthatnák a hatóságok, de jellemzőbb az a harmadik generációban már, hogy ez elsikkad. Tehát valamilyen, és itt arról sincs szó, mint mondjuk Tim Howard esetében, aki egy amerikai válogatott kapus volt, és neki előnyt jelentett a Manchester United, meg a Premier League-ben való szereplése az,
1: igen.
3: hogy a nagymamája révén megkaphatta a magyar állampolgárságot, mert így uniós útlevele
1: és
3: volt.
1: És akkor még ugye Anglia uniós, tehát magyarul vidáman.
3: De Viktor Gyökeresnek ilyen előnye nem származik, igen. ebből, tehát az is érdekes, hogy vajon miért van meg a magyar állampolgársága is hivatalosan. Na mindegy, szerintem a következő 2-3 hétben sokat fogunk kiderül. Ezekről olvasni.
1: Akkor elmondhatom, hogy valóban miért a Bayern miért kapott ki? Akkor elmondom, jó? Együtt néztem.
0: Akkor
1: nagyon szép történet volt, amit a Gyuri mondott, tényleg meg érdeklődve hallgattam. Na most együtt néztük, a 18-45-kor volt a Veszprém kézilabda csapatának a Mónc Attila barátom, kollégám, megveszekedett Veszprém és Bayern szurkoló. És amikor a Veszprém szegény ugye büntetőkkel elvesztette az egyébként szenzációs és eszeveszett izgalmas negyed döntőt, nem jutott be a Final Four-ba, akkor annyit mondtam az Attinak, Attikám, ez nem a te napod lesz.
3: Hoppá.
0: Ezért.
1: És aztán, amikor az második perc, vagy a harmadik perc, vagy jött abra, ugye a Paris Saint-Germainnek a gólja, Atti rám nézett, ezt viszont már nem idézem, de nem örült.
0: És aztán nem tudom, lottószámokat nem mondanál véletlenül?
1: Nem szeretek fogadni, meg. De tényleg, Gyuri
0: Valentinben
1: nem szeretek. Nem, hát ezzel nem nyertem semmit.
0: Sok
3: Bayern szurkoló van Magyarországon, szerintem a mai adás szerkesztőt is sorolhatjuk ebbe a körbe, Monc Attiláról is köztudott, meg nekem is van több ismerősöm, ilyen szempontból inkább volt fájdalmas a magyar tévénézőknek szerintem, mert olyan régóta és lelkes módon PSG szurkolókat nem olyan ismerek.
1: Szóval szerint ezt akartam mondani, hogy hirtelen nem jutna eszembe a tágabb ismeretségem.
3: Abban a szempontból is érdekes lett volna a Bayern, hogy földrajzilag az van a legközelebb, hogyne. És biztos, hogy sokan jöttek volna közúton,
0: de ezt akarom mondani, viszont amikor ugye a közelmúltban pont hallgathattunk, hogy a BL Európa, vagy a labdarúgó bajnokok előkészületeiről egy izgalmas előadást, akkor azért ez kiderült, hogy szerintem van egy olyan kör, aki nagyon is örül annak, hogy ugye nem kell a egyébként elképesztő módon túlterhelt és felújítás alatt álló M1-esnek még azzal a valószínűleg az M1-esen érkező szurkolói körrel találkozni, amelyik München felől jött volna autókkal, mert ez most így nem lesz.
1: Logisztikai szempontból
0: ez egy nagy fellélegzés nagyon sokaknak.
3: Ez igaz, viszont a reptérre meg sokkal nagyobb teher fog károlni. Az volt a magyar rendezés sem belül az egyik szűk keresztmetszet, hogy itt ugye arról van szó, hogy több tízezer ember jön, de csak egy napra, vagy legfeljebb két napra, és nincs igazából a feljegyi reptér felkészülve arra, vagy a Liszt Ferenc
0: repülőt. Jó lett volna, ha az egyik szurkolói kör repülő, a másik meg úton érkezik közúton?
2: Én egyébként úgy tudom, hogy a reptérrel a nagyobb probléma az a magánjetek, és hogy annak a parkolása, tehát hogy nem
0: és
2: konkrétan a különböző
1: nem fog jönni a
2: magánjeteknek, hogy az hogyan lehet elhelyezni, parkoltatni, érkeztetni, tehát hogy én úgy tudom, hogy ezzel volt a nagyobb probléma.
3: El tudom képzelni, mert egy ilyen volumenű eseményre több száz magángép jön, ami meg Budapest esetében abszolút nem jellemző, tehát azért ma már itt is, mit tudom én, 5-10-20 gép simán felszáll naponta, nem tudom pontosan mennyi, de az biztos, hogy ilyenkor nagyságrendekkel több, és azt tényleg nehéz lehet kezelni.
0: Na, hát most annyira belementünk itt abba, ugye, hogy mi lesz majd május 30-án, de még egy picit szeretném az urak véleményét is kikérdezni, amit már itt az előbb az elmúlt órában, ugye Cselőtei Márkkal és Elpap Istvánnal feszegettünk, itt az edzők taktikai, mondjuk így, repertoárjáról, illetve erről az edző generációról, ugye szóba került nyilván az az arzenál, és az az Arzén Wenger féle arzenál, amelyiknek már egyszer sikerült bélyegdöntőbe jutni, bár nyernie nem sikerült, óriási egyéniségek mellett, és ugye azt a kort is ismerjük, amikor a nagy csapatoknak nagy-nagy játékos egyéniségei hódították el ezeket a trófeákat, és most egy picit arról van szó, mint hogyha az lenne a trend, hogy van egy nem annyira színes arzenál, tehát hogyha a játékos állományt, vagy a játék stílusát, vagy képét nézem, akkor azért ez nem egy szemegyönyörködtető, de láthatóan eredményes foci, és van egy, ugye ezt már többször hangoztattuk ezt a kifejezést, egy pár éve Luis Enrique által sztártalanított Paris Saint-Germain, tehát tulajdonképpen két nem annyira, hogy mondjam, egyéniségektől hemzsegő csapat érkezik majd Budapestre, miközben természetesen hát láttuk, hogy a PSG milyen csúcs focira képes, és tényleg a szép és látványos, de hogy trende ez, hogy ebben a totális futballban kezdenek azok az egyéniségek, nem azt mondom, hogy elkopni, akik csak egyfélét tudnak, de az nagyon jól, hanem itt most minden egyes poszton szinte mindent kell, függen attól, hogy mit mond a főnök.
2: Azért itt annyit megjegyeznék, hogy Dembele aranylabdás. És,
0: igen, ez igaz, ezt tudjuk.
2: És még azt is hozzá akarom tenni, hogy idén szerintem még jobb, mint az előző idényben. Tehát, hogy
0: igen, de mégsem csak egy klasszikus csatát látunk Dembele személyében, hanem itt egy olyan játékos látunk, aki azt játsza, amit kérnek tőle.
2: És a PSG-ből azért még egy embert kiemelkednék, aki a Vitinhát. Uh-huh. És lehet, hogy nem a leglátványosabb poszton játszik, de én azt gondolom, hogy ez enélkül a két ember nélkül, ha csak az egyiket kiveszed a PSG-ből, ez nem
0: csak én azt
2: a
0: mondom, hogy Dembelém ezek már biztos nagyon nagy számban fogynak az aranylabda óta, a Vitinhám ezek nem tudom. Szóval, hogy így érted, miről beszélek, amikor...
2: Értelek, csak azt akartam mondani, hogy egyébként sportszakmailag szerintem ez a két ember, ez magasan kémet. Az Arzenálban egyébként persze olyat, onnan is tudok olyat, hogy ő nélkül ez az Arzenál nem jutott volna ide, de szerintem nincsen ott olyan ember, vagy olyan játékos, aki olyan szinten lenne, mint a PSG-ben.
0: Pászfélia is fantasztikus, hogy nyújtott
1: szerintem. Szerintem az is számít, és hogy ugye, hogy tudod a csapaton belül pótolni. Van-e egy alteregója, van egy alternatívája, van egy olyan típusú játékos, aki lehet, hogy nem a 100%-os szinte, de 98%-os szinte, és akkor az már nem olyan rossz, és akkor már is hiába akármilyen jó játékos, azt mondod, hogy végül is pótolható, hiszen ott van a keretben 19 éves Cimbi, akit szépen behozol, és akkor azt, hozza majdnem azt a játékot, ahogy azt például Paris Saint-Germain-be, hát a Doué-ről gondoltad volna, hogy ilyen játékos, micsoda játékos, tehát és akkor még vannak a 20-as éveik nél sem járó szenzációs 19 éves gyerekek, akik azért mondom, gyerekek, mert tényleg hát gyerekek. De közben meg kifolyott szenzációs labdarúgó.
0: Ezt akarom mondani, Gyuri, hogy szerintem ezt a témát fogjuk folytatni, mert közben mindjárt jönnek a hírek, úgyhogy ez is érdekes lesz, meg az edzőgenerációról is szeretném, hogy egy kicsit beszélnénk, mert úgy tűnik, hogy jön egy olyan generáció, amelyik a legnagyobbak soraiba lép, Ancelotti, Arsène Wenger, és még sorolhatnám ezeken a szinteken hozzák tulajdonképpen a tartós jó teljesítményt. Velük folytatjuk majd az urakkal itt a Nemzeti Sportkörben a hírek után.
4: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
5: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
6: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
7: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Minden magyar búcsúzott a római tenisztornán, Magyarországon csak ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Zivatarok miatt adta ki figyelmeztetést, jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
4: Sporthírek.
8: 55 év után játsza újra két fővárosi csapat a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. A legrangosabb európai kupasorozat fináliába a londoni Arsenal és a párizsi Paris Saint-Germain jutott. Így 1971 óta ez lesz az első alkalom, hogy a döntőt két fővárosi együttes vívja. Ez lesz továbbá a negyedik alkalom, hogy a két csapat edzője ugyanabból az országból származik. Az Arsenal irányító Mikel Arteta és a párizsi vezetőedző Luis Enrique is spanyol. A labdarúgó bajnokok ligája után az Európai Ligában és a Konferencia Ligában is az elődöntő visszavágóit játsszák ma. A Freiburg 2-1-es hátrányból fogadja a Bragát, míg az angol rangadón az Aston Villa a Nottinghamben szenvedett 1-0-ás veresége után kísérli meg a fináléba jutást. Ezt a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. A Konferencia Ligában a Crystal Palace az idegenben elért 3-1-es sikerével várja a Shakhtar Donetsket, a Rayo Vallecano pedig 1-0-ás hazai győzelmét követően lép pályára Strasbourgban. Kucsovics Márton búcsúzott az első fordulóban a római salakpályás tenisztornán. A világranglistán 57. magyar játékos még tegnap este kezdte el a selejtezőből feljutott horvát Dino Prismic elleni mérkőzését. S miután a rivális 6-4-re megnyerte az első szettet, a folytatást csütörtökre halasztották. Ekkor Fucsovics 6-3-ra veszítette el a második játszmát, így búcsúzott. Rómában nincs már versenyben magyar teniszező, hiszen korábban Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Gál Fidalma is búcsúzott. A magyar válogatott Petrenko Brigitta a következő idényben is a lengyel Radomka Radom röplabda csapatának játékosa lesz. A 26. születésnapját jövő héten pénteken ünneplő feladó egy évvel meghosszabbította a szerződését. Petrenko az elmúlt idény előtt csatlakozott a lengyel együtteshez, és kezdőjátékos lett a posztján. 24 mérkőzésen lépett pályára, és 97 pontot szerzett.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A második járat egy 56 éves brit férfit szállít, mindhármukat kórházban kezelik majd. Köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette ki a WHO. A holland kormány szerint a hajóról körülbelül 40 utas szállt partra két hete az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetén. Az óceánjárót üzemeltető cég ugyanakkor csak 29 utas távozását ismerte el. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Dél-Pesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok nagyon-nagyon ritkán emberről emberre is terjedhetnek. Hárman meghaltak egy étterem előtt történt lövöldözésben az ausztriai Linzben. Az egyik osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és lányát ölte meg. Június 26-áig átvállalja az emelkedő kerozinárak miatti többletköltségeket a repjegyek árából az IBUSZ. Az utazási iroda közölte, valamennyi általuk szervezett járat a tervek szerint közlekedik, minden úti cél elérhető, és a légitársaságok szerint kerozin hiánytól sem kell tartani.
4: Közlekedés.
8: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és az M0-ás között a terelésben továbbra is torlódnak a járművek, jelentős menetidő növekedéssel számoljanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
8: Zivatarok miatt figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Helyenként villámlás, viharos szél és jégeső is előfordulhat. Holnap napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Délután 20-25, késő este 12-20 fok lesz. Az előrejelzések szerint a következő napokban többször visszatérnek a záporok, és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, kora nyárias idő várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
0: 16 óra 35 perc, ez itt a Nemzeti Sportkör második része, a műsorvezető Csisztu Zsuzsa köszönti Deák Zsigmondot, Gergelyics Józsefet és Szőlősi Györgyöt újra itt a stúdióban, és ugye ott hagytuk az imént abba, amikor a labdarúgó BL döntőbe jutott csapatok kapcsán, egyrészt ugye a stílusok, az eredményesség, a mi döntőbb, a kiemelkedő egyéniségek, vagy a fegyelmezett csapatjáték, illetve ugye arról is beszélgettünk, hogy ha végignézzünk, egyrészt azokon az edző egyéniségeken, akik most már azért meghatározói az európai klubfutballnak. Egyrészt fel kell ismernünk, hogy nagyon sok közöttük a spanyol.
3: Ezt akartam mondani, hogy a ugyan elvérzett a célegyenesben, vagy viszonylag a célegyenesben a három spanyol klub. Az utolsó érdekes módon, amit talán nem gondoltuk volna, az Atletico marad utoljára az elődöntőben. Na de mind a két döntős csapatnak spanyol az edzője. Tehát a spanyol futballnak a hegemóniája, vagy a dominanciája az eléggé jól tetten érhető. És egyébként miközben arról beszélünk, hogy nem biztos, hogy az Arsenal révén a leglátványosabb futballt játszó csapat került a döntőbe, meg hogy a Paris Saint-Germain akkor most duplázni fog, vagy nem fog duplázni, meg egy angol, meg egy francia. Mind a két klub esetében szerintem nagyon nagy szerepe van az edzőnek, a spanyol edzőnek, abban, hogy itt tart a csapat, mert láttuk a PSG-t a világ minden pénzével.
0: Hát hogy nem?
3: Sem tudott
0: mit kezdeni?
3: Bajnokok ligáját nyerni. Igen. És Luis Enrique lett az, aki végül is korszakalkotó nagy klubot csinált a PSG-ből.
0: Igen, és ezek az edzők akkor tulajdonképpen már a saját jogukon kezdenek olyan szinten elismert szakemberné válni, mint azok a nagyok, akik persze teljesen máskorban mondjuk elképzelhetetlen a Sir Alex Ferguson-i tartóság egy csapat élén, vagy amit Arsène Wengernél láttunk, vagy a Carlo Ancelotti féle, de hogy amúgy egyébként a fiatalságuk és ugyanakkor a szaktudásuk mellett előbb-utóbb elfoglalják ezeket a trónokat?
2: Hát azért Luis Enrique mégiscsak nyert meg két BL-t, tehát hogy én azt gondolom...
1: Meg 55 éves.
2: Tehát igen, tehát hogy azt gondolom, hogy ennek az edzőgetésnek generációnak a égköve, vagy a piramisnak a csúcsán
0: mondhatjuk,
2: van.
0: Hogy most ő talán, aki nem csak azért, mert jelenleg a BL
2: hát azért itt az eredményeket, hogyha ha nézzük, akkor én szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük, tehát, hogy
0: a PSG-re,
2: és akkor beszéljünk egyébként nyugodtan arról is, hogy azért a back BL-ben eddig egyetlen csapat volt képes címvédésre, és itt a lehetőség a PSG-nek, hogy feliratkozzon erre a listára, ugye a Real Madrid után.
3: Amióta BL-ben
2: így gondoltam
3: a BL. Gutmann Béla és Kovács István is megvédte.
2: Úgyhogy így van, de hogy azért ez egy óriási dolog és tett lenne, mindemellett Luis Enrique már a Barcelonával is nyert, tehát hogy igazániból ő azért azt bebizonyította, hogy a legnagyobb edzők közé tartozik. Arteta számomra, egyébként először inkább beszélek Kompani, én nem gondoltam volna, hogy Kompani ilyen sikeres lesz a Bayern, és ezt most attól függetlenül mondom, hogy nem jutottak
0: sőt,
2: be
0: azt is mondják néhányak, hogy tulajdonképpen egy szintet lépett a idén ez a Bayern vele.
2: Ez szerintem nem is kérdés, tehát, hogy olyan mennyiségű gólt rúg a Bayern, ami egyrészt rekord a német bajnokságban, de azért a elődöntőben is láthattuk, hogy a világ legjobb csapatának is képes, most ezt úgy mondom, hogy azért mégiscsak a PSG a címvédő BL-döntős, tehát a világ legjobb csapatának is rúg 5 gólt két meccsen, úgyhogy én erre egyáltalán nem számítottam tőle, sőt a kinevezésekor, ha nekem tippel nem kellett volna, én olyan túl nagy jövőnt egyébként nem jósoltam volna.
0: Nem éreztem, hogy passzol ez a két a személyiség,
1: nem
0: a csapat
1: is az,
0: meg.
1: Nem is passzol, de ugye egy Bayern szintű sztárcsapat nem szokott ennyire, hogy mondjam, kockáztatni, és ilyen viszonylag szerény múltú, kifejezetten fiatal, vagy edzői korhoz képest fiatal, egyébként nyilván egy mutatós játékos múlttal rendelkező edző, de ugye az edzői múltja az ugye nem volt annyira veretes, és azért, amit Jóci mond, az teljesen így van, hogy szerintem még ő is meglepődött, nem beszélve a Bayern vezetőkről, szurkolókról, hogy ez ennyire bejött. Szóval szerintem ez egy nagyon hát és előre váratlan mutattuk. Volt. A Luis Enrique meg Arteta nem volt váratlan, mert évek óta ott vannak.
0: És tudod, ha még Diego Simeone, akiről meg, hát meg ugye ez meg
1: külön így van. Tehát most az elődöntős edzőkről beszélgettünk, akkor abból három, ugye Arteta közülük a legfiatalabb, 44 éves, ha jól emlékszem, de már évek óta az Arzenának az edzője, tehát ebből a szempontból. Ja, ami szerintem egyébként érdekes, bár lehet, nem is érdekes, jobban belegondolva, de ez nem az a Nagelsmann féle, hogy akkor ugye semmiből jön, és akkor komolyabb foci múlt nélkül a tabletjével, és akkor valamit ott kitalál, és milyen jó lesz, hanem mind a négyen ugye hát válogatott játékosok, elitligák, stb.
0: Ártétával kapcsolatosan Csöltei Márktól, aki ugye bújja ezeket a különféle portálokat, hogy azért Ártétának hát a jó életembe vett őrültségei, tehát a kutyát szerződtetek a csapat mellé, rablót hívok, hogy elvegye a telefonokat, hogy megnézzem, hogy reagálnak a csapattagok erre, és hogyan tudják megoldani ezt a helyzetet. Tehát, hogy az nyilván ma kell új impulzus. Tehát olyan világot élünk, amikor valamivel ki kell tudni billenteni az egyébként nagy kényelemben, és nyilván nagyon szuper körülmények között kiváló a játszó, de azért néha nehezen motiválható játékosokat.
1: Ezért az élet területen így van szerintem, tehát hogyha valaki operázat, pontosan így van, operázat igazgató, hogy bármit csinál, akkor is ki kell billenteni az embereket, ki kell venni a fiatal operaénekesek kezéből is a telefont egy idő után, hogy gyerekek, akkor most próbáljunk, vagy a zenészek, mert úgy nehéz hegedülni, hogy
3: és közben nagyon sokat változnak hogy változik az edzőknek az eszköztára, tehát sokan szokták példaként emlegetni, hogy amikor Sir Alex Ferguson, ha már szóba került, hozzávágta a cipőt David Beckhamhez, mert mérges volt rá, akkor ez is egy olyan gesztus, mondjuk így, amit ő megengedhetett magának abban az öltözőben, de ma ez elképzelhetetlen, hogy valaki így viselkedjen, tehát eléggé megváltoztak a normák, mondjuk attól a Fergusontól, aki mielőtt edző lett, miután futballista volt, és mielőtt edző lett, kocsmáros volt, azt hiszem Glasgow-ban, vagy valahol Skóciában, és rendszeresen kellett rendet csinálni a kocsmában.
1: Rendszeresen kellett a cipőt valaki
3: ugye menjen már haza, mert kellett verekednie. Úgyhogy ez változik, és talán ezeket az új, nagyon tehetséges és egyre sikeresebb edzőket azért nem lehet Ancelottihoz vagy Fergusonhoz hasonlítani, mert nekik olyan rekordjaik vannak, amelyeket ők még nem értek el. Fergusonnál akár az, hogy nem tudom én, 27 évig volt menedzser vagy vezetőedző a Manchester United-nél.
0: Szerintem már nem is abban a korban élünk, hogy ezek a rekordok akár megközelíthetők is lennének. Hát, de csak a gyorsabb világban.
2: Igen, de aztán mindig jön valaki, aki majd felülírja. Tehát szerintem ezek a csúcsok.
3: Most ha Luis Enrique mondjuk megint BL-t nyer, akkor azért ő már a legnagyobbak közé vált belépőt. Valóban a BL korszakban csak Zidane volt az, aki meg tudta ismételni a BL győzelmet a csapatával. Dr. Mezei György mondta nagyon sok ilyen edző tanfolyamon, hogy az nem is igazi edző, akit még nem rúgtak ki valahonnan, és aki még nem tette föl véletlenül 10 vagy 12 játékossal a mágnes táblára a csapatot. Hát ezeken a fázisokon mindenkinek át kell menni, de hát aztán vannak olyanok, mint Ancelotti, aki egészen elképesztő, hogy az összes elit bajnokságban bajnok tudott lenni, hogy különböző futballkultúrákban elképesztően sikeres tudott lenni, de például a PSG-vel sem volt annyira, tehát nincs olyan edző, nincs, aki mindig mindenhol sikeres.
2: Egyébként még Artetáról, szerintem az Arteta egyrészt az Arsenalt kivezette egy elképesztően mély gödörből, egy majdnem nihili állapotból, tehát az Arsenalnak már a nemzetközi szereplés sem volt általános, és én úgy érzem, hogy idén egy kicsit a cél szentesíti az eszközt. Artetával játszott nagyon-nagyon szép focit az Arsenal, de aztán nem nyertek semmit.
0: De nem volt eredményes.
2: Így van, de nem nyertek semmit. Tehát ott voltak a tűz közelébe, de nem tudták megugrani azt, ami trófeát tesz a vitrínbe. Most idén egyáltalán nem érzem, hogy szépen játszana az Arsenal. A pontrugásokból életveszélyesek, na jó, de azért nem azért váltunk egyet, hogy szögletekből, meg szabadrugásokból lássunk gólokat, tehát hogy azért a futballnak nem ez az igazi szépsége.
0: De hogyha azt mondod, hogy ez ugyanaz az Arteta, aki tudott a saját taktikai repertoárén is egy akkorát csavarni, hogy rájött arra, hogy a szép foci nem eredményes, hogy ezért ez nagyon nagy edzője.
2: Hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogyha egy edző, ráadásul ugyanannál a csapatnál. Igen. Elmész egy másik csapathoz más kerettel, ott más fogsz játszatni, vagy akár igen, játszathatsz mást. De itt tulajdonképpen ugyanazzal a kerettel csavarni rajta egyet, és nézzük meg, hogy tudunk eredményesebbek lenni, és hogyha ennek ez az ára, akkor csináljuk, és láthatóan működik. Ugye mondom, alig egy hete arról beszéltünk, hogy lehet, hogy ez az Arsenal megint nem nyert trófeát, most meg ott tartunk, hogy a két legnagyobbat megnyerheti, és mind a kettő a saját kezében, tehát hogy csak rajta múlik. Ettől függetlenül egyébként azt én már itt megemlítettem, de a döntőbe azt gondolom, hogy a PSG az esélyesebb, és ott én elmozdulnék erről a 60-40-ről. Elmondhatjuk azt a közszeret, hogy mennyire? Egy meccsen mindig minden megtörtént, és ez tényleg így van, de nem, én ott legalább 70-30-at mondok a PSG-nek.
3: 100 helyen olvastam, még a tegnapi elődöntő előtt, hogy független attól, hogy mi lesz itt az eredmény, aki ezt a meccset nyeri, az fogja nyerni a B-t, mert a másik ág az annyival gyengébb. Elfogadom, hogy ez a papírforma. Itt az a kérdés, hogy a döntőknek ez a sajátos lélektana előjön-e, hogy azért egy döntő az mindig döntő.
0: Egy mérkőzés, igen, ott és akkor.
3: Ha tavaly igen, döntőt nézem, akkor...
1: Ezt akartam mondani.
3: Megdöbbentően egyoldalú volt. Pontosan az előjelek alapján most még inkább egyoldalú lehetne.
1: Ezt akartam mondani, hogy hasonló volt tavaly, és emlékezetek vissza, hogy volt egy kvázi erőság, és akkor voltak ott és akkor hát a döntő meg arról...
0: Ez nincsenek szavak.
2: Én azt mondtam, hogy 70-30, de azért 10-ből 3-szor a másik fog nyerni. Tehát ez nem egy ilyen... Tehát én nem fogok megdöbbenni, ha az Arsenal nyer. Én csak azt mondom, hogy ha ezt tízszer lejátszanak ezt a döntőt, akkor azért abból többször nyerne a PSG.
1: Igen,
2: tehát
1: azt
2: hogy azt kell lehetni, hogy én ezzel nem azt mondtam, hogy úristen, meg állam le fog esni.
0: Hogy tehát, hogy nem tudjuk addig az Arsenal egyébként, hogy milyen felszabadult lesz például akár a Premier League.
1: Mondjuk a Premier League legnagyobb esélyes egyről, mert csak itt tartunk, de ugye lehet, hogy az addigra már ugye el is fog dőlni. Na de hát az azért annyira kutya csapat nem lehet, hogy akkor egyszer csak a véletlenszerűen bejutott. Ugye?
3: Tehát a szurkolókra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen számban jönnek, azon,
2: azon
3: felül, aki bejutás, ugye az angoloknál ez szinte egy ilyen népszokás, hogy akkor is jövök, ha nincs jegyem, és akkor a város tele lesz velük, nélkül, adott esetben szállás nélkül itt lesznek. Zárójel, a moszkvai BL döntő ezért volt roppant hangulattalan, mert ott két angol csapat játszott, és nem tudott az előfordulni egyébként mindig, hogy megszállják a várost, és énekelnek, és söröznek, hanem valamilyen biztonsági okokból kifolyólag buszokkal aznap jöttek, buszokkal vitték őket a reptérről, meccs után vissza a reptérre, Manchester United Chelsea volt. Ez a fajta BL hangulat, ami...
0: De itt most ezt ígérik, hogy Budapest gyakorlatilag teljes egészében
3: átalakult. Én annyit tudok mondani, hogy már fél évvel ezelőtt nem volt szállodai szoba május 30-án a Budapestre, és nem volt olyan étterem, amelyet ne bérelt volna ki jó előre valaki.
0: Vicces, mert tegnap pont Spire is felültünk itt, és azt mondta, hogy hát neki a bajor barátai mondták, hogy akkor kezdjen el szállást foglalni. Mondtuk, hogy picit várjon még ma reggelig, jó? Tehát, hogy nem biztos, hogy a bajoroknak olyan sok-sok szállás kell majd itt, és nem is kell. Még két font témát szeretném, ha a hátralévő nagyjából 10 percben átbeszélnék. Hát egyrészt ugye itt most kiveséztük, hogy fog kinézni majd május 30-án a BL döntő helyszínén a Puskás Aréna, de hát lesz azért még egy nagyon fontos esemény is, egy Ferencváros-Zalaegerszeg Magyar Kupa döntő, ugye most mindjárt itt van, és már most tudható, hogy több mint 40 ezer jegy fogyott el, úgyhogy nagy valószínűséggel komoly hangulat lesz. És azért van sokféle szempontból tétje ennek a mérkőzésnek, és szerintem sokkal nagyobb tétje van a Ferencváros szempontjából, mint valaha az elmúlt években, mondjuk így. Úgyhogy ki mire számít? Milyen lesz ez a Magyar Kupa döntő?
2: Most annyiban kezdeném én, hogy más lesz, mint a bajnoki meccsek. Én rögtön innen fognám meg. A bajnokságban eddig kétszer találkoztak, és mind a kétszer az Zalaegerszeg győzött. De azért kiderült a idén során, főleg a nemzetközi kupa szereplés alkalmával, hogy amikor a Fradit nem köti a úgymond magyar szabály, már pedig a Magyar Kupában nem köti, a légiósokkal felálló csapata, amiben maximum egy vagy két magyar van, az erősebb. Ezt ki kell jelenteni, és most a Magyar Kupa döntőbe ezt a csapatot küldhetik pályára, amelyik az Európa Ligában a 8. döntőig menetelt. Tehát ilyen szempontból azért más lesz, mint a két bajnoki, amit megnyert a Zalaegerszeg. A tekintetben is nagyon jó döntőt várok, hogy szerintem mind a két csapatnak óriási a tét. A Fradinak nincs a kezében a bajnokságban a sorsa, viszont a Magyar Kupa megnyerése az Európa Liga indulást ért, tehát egy hiba lehetőséget tartalmazhat ahhoz, hogy megint főtáblára jusson. Ez nyilvánvalóan nagyon fontos a Fradinak, hogyha nem nyerné meg a bajnokságot, még megnyerheti, de nem nyeri meg, akkor is legyen egy hiba lehetőség. Ez meg kell nyerni a kupát. A Zalaegerszeg pedig az elmúlt két fordulóban ugye nem szerepelt túl jól, ezáltal a nemzetközi kupa szereplése került veszélyben. Tehát a Zalaegerszeg meg az most jelenleg, ami a saját kezében van, az egyetlen lehetősége,
0: az a kupa.
2: Igen. Ergo mind a két fél nagyon-nagyon meg akarja nyerni. Ilyen szempontból egy nagyon jó döntőt várok. Egyébként meg az Zalaegerszeg nem az a típusú csapat, amelyik el akarja rontani az esélyesebb Fradi játékát, tehát ilyen szempontból jó futballra is számítok, ahol egy jó meccs lehet.
1: Én a magyar futball szempontjából az egyik számomra legörömtelibb tény a Magyar Kupának a rangjának helyrekerülése. Mert emlékezzetek vissza, hogy azt se tudtuk, hogy most akkor két meccses, egy meccses döntők, nem volt állandó otthona, hát pár száz néző, pár ezer néző,
0: elmaradt,
1: még a hősi időkben is volt, hogy elmaradt, stb. Most meg arról beszélgetünk, hogy mondjuk egy, ha már Zalaegerszeg Budafok meccsen is voltak 40-45 ezeren. Ha a Fradi ben volt, Fradi Pakson, akkor gyakorlatilag teltház. Tehát kell hozzá Puskás Aréna, ezt mindig nem győzöm hangsúlyozni, ahova gyakorlatilag turisztikai látványosság is eljutni bárkinek is.
0: Hogy egyébként pár hét múlva BL döntőt rendeznek, ugyanitt.
3: Az 50 éves rekordok Fradi Paks meccseken dőltek meg
1: így van,
3: az elmúlt
1: pontosan
3: években.
1: Így van.
3: Tehát oda még el se jutottunk, hogy mondjuk legyen egy Fradi Újpest.
1: De 55-ös volt talán egy Vasas valami volt, vagy Honvéd Vasas, valami ilyesmi volt az eddigi nézőcsúcs, vagy az addigi nézőcsúcs.
3: Tehát egy Fradi Paks döntötte meg, tehát mondjuk lehetne egy Debrecen, Fradi, vagy bár,
1: de ezért mondtam az Allergesszeg Budafok döntőt, hogy Budafokról indul a villamos, a szurkolói villamos, a legnagyobb poén, amit életemben hallottam. Szurkolói villamos, az Allergesszeg Budafok a szurkolói vonat értelemszerűen. Na de hát, és akkor én, persze a Fradiben van, persze, hogyha az Újpestre játszol, mit tudom én, tehát Debrecen, ahogy mondta Gyuri is, de ez szenzációs. Amit meg szakmailag, amit a Jocsi mondott, az a nehéz vitatkozni, és én azt látom egyébként, hogy a Fradi most itt az Újpest ellen is, meg az utóbbi időszakban is, oké, elvesztette a Győr elleni azt a kulcsmeccset, amiben lehető bele fog kerülni a bajnoki címe. De azóta látszik, hogy a puttonyt elviselik, sőt, szinte jól is esik nekik, és azt mondják, hogy na jó, akkor most megmutatjuk. Hát igen, az akárhány magyar, akármi.
3: Az a tét, hogy most már a Győr az esélyesebb a bajnoki címre, és itt az a tét, hogy egyáltalán nyere hazai trófeát a Fradi.
1: Pontosan. Igen. Pontosan.
3: Az idényben, tehát nagyon komolyan fogják venni a kupát.
0: Hát és akkor, ha nyer, akkor nyilvánvalóan azért lesz valami mindenképpen Robi Keane neve mellett, mert most arra most nem térünk én, mert majd ráérünk azok után, hogy mi történt a kupán, meg hogy áll a bajnoki dolog, hogy vajon hogyan folytatja a Ferencváros. Viszont van itt még egy fontos évforduló, mert ma 40 éve az 1986-os sevillai begdöntő volt, amelyen ugye a világ nyugodtan mondhatom elképedésére. A román Steaua vagy 0-0 után Helmut Dukedam 4 kivédett 11-esével legyőzte a Barcelonát, és hát a kispadon Jene Imre volt, és hát ne felejtsük el, ugye aki látta a Bölöni az Erdélyi Legenda című filmet, amit mindenkinek ajánlok, aki nem látott, hogy nézze meg, és visszaemlékeztet. Nem csak arra egyébként, hogy Bölöni kihagyta a büntetőt, de arra, hogy ennek a filmnek ez egy abszolút kulcs eleme volt, és egyáltalán az a fogadtatása, hogy aztán ők hazatértek. Talán nem is gondolhattuk volna, hogy ez megtörténik, és hát persze a 40 éves jubileum kapcsán azt gondolom érdemes egy pár szót erről szólnunk.
3: Én nagyon sok minden jut az eszembe, próbálom rövidre fogni. Nem emlékszem magára a meccse, pedig emlékezhetnék, mert 9 éves voltam. A döntőre nem emlékszem. Később aztán főleg Bölöniről olvastam sokat, és aztán az egykori résztvevők közül is többel megismerkedtem. Gavril Bálinttal csináltam interjút, Gyorgya Hadzsival, aki ebbe a csapatban még pont nem volt ott, de a Superkupa döntőn már ő lőtte a Dinamo ellen szabadrugásból a győztes gólt. Vele dolgoztunk a Puskás Akadémiánál több ifjúsági tornán, vele is írtam interjút is, és hát ami a szomorú elsőként szomorú dologként jut eszembe, hogy Helmut Dukedam, aki a döntőnek talán az első számú hőse volt, azzal, hogy megfogta azt hiszem mind a négy, mert az ötödiket már le sem rúgták,
0: mind a négy.
3: Barcelonai 11-est. Ő vele együtt voltunk még, pont a filmforgatás miatt lehettünk ott Bukarestben a 35. évfordulót köszöntő Steaua stadion avatón, és akkor még ott volt Dukedam, aki egy hihetetlen figura volt, egy bánáti sváb, és ezt nem győzik az akkori csapattagok hangsúlyozni, hogy ez egy a történelmi politikai lehetőségek között, de egy nemzetközi csapat ugye. Volt.
1: Belodedics.
3: Hogy volt sváb, volt szász, volt szerb, volt ugye. Magyar, volt cigány, és persze román a csapatban. És valahogy nagyon egymásra találtak ebben az egyébként nagyon, nagyon különös társadalmi politikai körülmények között összerakott csapatban, ugye a Ceausescu féle Romániában. Viszont hát miután annyira szomorú világ volt az, ezért felértékelődtek a futballgyőzelmek, mint lehet egy kicsit talán az 50-es évek Magyarországához hasonlítani, illetve az erdélyi magyaroknak, akik minden szempontból borzasztó elnyomást szenvedtek el, nagyon sokat jelentett az, hogy látták hétről hétre a tévében, hogy ennek az egész ország által rajongott csapatnak az egyik kulcsjátékosa egy erdélyi magyar, Bölöni László, és az edzője Jene Imre szintén egy erdélyi magyar. Úgyhogy ez egy ilyen varázslatos történet. Most is talán ezekben a percekben kapnak állami kitüntetést a még élő legendák. Közben ment el Dukedam, és közben ment el Jenei, akinek a temetése az ezzel a csapattal kapcsolatos legfrissebb, bár szomorú emlékem. Azon is ott volt Lakatús, ott volt Picurka, és jó látni, ahogy kedvelik egymást ezek az emberek, és pont azért, mert összezárva éltek hónapokat, éveket, egymás gondolatát is ismerik, olyan egyébként a kívülálló számára a szalonképtelennek tűnő vicceket, csipkelődéseket is megengednek egymással, akár ezeket az etnikai alapú beszólásokat,
0: ami már nem PC, de ott ez...
2: barátok között mégis működik.
3: De jó látni, hogy olyan mély emberi kapcsolat van közöttük, hogy nem bántódnak meg ezeken.
1: Hát ez nagyon nagy dolog volt. Ugye szerintem Jocsi sem emlékszik erre a backdöntőre, vagy egy erős gyanúm. De én emlékszem rá.
0: Hagyjuk ezeket a számokat, jó?
1: Hagyjuk. Zsuzsa nem emlékezhet. De én emlékezhetek 16-17 évesen. Emlékszem is. Nagyon, a meccs maga azért túlzásnál állítani, hogy jó volt, mert ennyi szóval se volt jó, de én azt egyszerűen nem hittem el, hogy egy ember minden 11-est kivéthet. Tehát ezt egyszerűen, tehát az volt benne, hogy 16-17 évesen, na nézzük, ez nem volt valami jó, most nézzük, most már nyilván akkor úgy voltam el, hogy mindig az esélytelenemnek szurkolok. Nem volt külföldi kedvenc csapatom, hát akkor szurkolok az esélyt. Nyilván a Steaua volt az esélytelenebb. Tudtam a bölőni, tehát ezekről a nemzetiségek, stb. Tudtam, rokonság is kint, mit tudom én, nem is ez a lényeg, de mondom, ez az ember hogy védhet ki? Annyit, amennyit rúgnak neki. Szóval ez valami komolytalan. És akkor, de ugye azért ott még előfordult, a Zvezda is nyert, ugye Belodedics ugye Zvezdával is nyert például Beketet. Tehát ott azért nem az volt, mint most a BL-nél, hogy gyakorlatilag azért az előre nagyjából tudott.
0: Olyankor ugye, amiben az ilyen jellegű csodák már nem megismételt.

0: Erre egy másik műsor kellene, de ahogy megalkották a nyugati nagyklubok a saját javukra a szabályokat, és ezt bambán nézte mindenki, amíg olyan szélesen nem nyílt ez a szakadék, hogy most már áthidalhatatlan. Sajnos ez az egyik legszomorúbb történet a nemzetközi focinak.
1: Na jó, hát azért ne ilyen szomorkásan zárjuk, mert hogy ezért egy nagyon izgalmasnak ígérkező bajnokok ligai döntőt láthatunk majd május 30-án Budapesten, ugye a két résztvevő, a Paris Saint-Germain, illetve az Arsenal, ahogy elhangzott ugye a hírekben is, két fővárosi klub, ami viszonylag régen történt meg.
2: 71,
1: én azt gondolom, hogy mindenképpen két nagyszerű csapat érkezik, és hát véletlenül nagyon jó focit fogunk látni. Köszönöm szépen az uraknak, hogy itt voltak.
0: Köszönjük.
3: Köszönjük. Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Lehetetlennek tűnő küldetésre vállalkozik a tiszaparti csapat. 7 gólos hátrányból a címvédő otthonában kellene fordítaniuk Bánhidi Bencéjéknek. A tét a 4-es döntőbe jutás. Magdeburg, Szeged, férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntő visszavágó élőben 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Már kevesebb, mint egy hónap van hátra, hiszen május 30-án a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Már azt is tudjuk, hogy melyik két csapat részvételével. Történelmi felvezető sorozatunkban 2003-ba érkezünk most, két olasz csapat, a Milán és a Juventus csap össze a döntőben. Ezt idézzük fel Szabó Bence összeállításában.
6: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Manchester ebben az évben Olaszország futball fővárosa, ugyanis a BEC és BL történetében először és eddig utoljára fordult elő ekkor, hogy két olasz csapat játszotta egymás ellen a sorozat fináléját. A két nagy rivális, a Juventus és az AC Milan sok helyen megütközött már, természetesen legtöbbször Torinóban és Milánóban, de 2003. májusában az Álmok színházában a manchesteri Old Traffordban találkoztak. Az olasz futball egyik aranykora volt ez. A Juventus az egyenes kieséses szakaszban a Barcelonát és a Real Madridot is búcsúztatta. Az AC Milan az elődöntőben városi riválisával, az Internacionáléval találkozott. Azonban furcsa kimondani, a két csapat küzdelmét idegenben szerzett gól döntötte el. Noha mindkét együttesnek a San Siro az otthona, de amikor papíron a Milán volt a pályaválasztó, nem esett gól. Amikor pedig az Inter, akkor az ukrán Andriy Shevchenko góljára a nigériai Obafemi Martins válaszolt, ezzel a két döntetlennel pedig a piros-feketék jutottak a döntőbe. De ne rohanjunk ennyire előre, ugyanis ez az idény magyar szempontból

0: is emlékezetes maradt. 2002-ben nyerte meg története során először a bajnoki címet a Zalaegerszeg, és ennek köszönhetően indulhatott a BL-ben, ahol az NK Zágrában túljutva a nagynevű Manchester United következett az úgynevezett hazai pályán a Puskás Ferenc stadionban. A találkozó vége felé úgy tűnt, hogy az Ete bravúros döntetlent ér el az angolok ellen, amikor a 90. percben...
1: Utolsó perc a rendes játékidőben. Ez viszont már szabad rúgás. Föltámad a szél, és vele együtt az Ete is. 3 perc hosszabbítás lesz. El is indult most az a 3 perc. Szamosi kér keresztlabdát. Szamosi! Szamosi!
0: A zalai csapat végül 1-0-ra nyert hazai pályán. Ezt az élményt már nem lehet elvenni tőlük, és ezen az sem változtat, hogy a United hazai pályán 5-0-ra nyerte meg a visszavágót. Ezután pedig egészen a negyed döntőig jutottak, ahol a Real győzte le Fergusonékat. És ha már Sir Alex Ferguson, a skót menedzser így nyilatkozott pár héttel az Zalaegerszeg elleni párharc után Virányi Zsoltnak.
2: Persze, hát nagyon jól emlékszem a Zalaegerszeg elleni budapesti összecsapásra, ahol ezzel a bizonyos góllal 1-0-ra kikaptunk. Hát ezután bizony nagyon sok kritikát kaptunk az otthoni sajtótól. Rögtön hozzáteszem, teljesen indokoltan. Leginkább azért, mert csapatként mondtunk csődöt, és el kell ismernem azt is, hogy több játékosom nagyképűen készült erre az összecsapásra. Volt, aki a gyengébb minőségű talajt okolta, volt, aki másban kereste a hibát, de igazából csak magunknak tehettünk szemrehányást. Szégyeltem magam, és indulatos természetemmel, valamint erőteljes hangommal jól helyre tettem a srácokat. Még rögtön a hazafelé tartó repülőút során, majd még egyszer az első otthoni edzés előtti megbeszélésen. Persze, tudom, azért is olyan népszerű játék a labdarúgás, mert ahogy azon az augusztusi estén, úgy bármikor okozhat szenzációt egy teljesen esélytelen kis csapat, mondjuk egy nagymúltú sztárgárdával szemben. Szerencsére 2 héttel később sikerült visszaszereznünk a tekintélyünket. Az 5-0 már szívmelengető volt, és ekkor éreztem azt, hogy ez újra elindíthatja fölfelé az együttest. Erre ugye még egy kicsit várni kellett, de csak kilábaltunk a hullámvölgyből. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Azért van olyan nagy vonzereje a labdarúgásnak, mert egyetlen alkalommal bárkinek kijöhet a lépés.
0: Ez így igaz. Bár sokat elmond az olasz futball akkori teljesítményéről, hogy az elődöntőben 3 olasz együttes szerepelt 2003-ban. A Milán és a Juventus fináléjával kapcsolatban is nagyok voltak az elvárások. Viszont ezeknek nem igazán sikerült megfelelni. Mindkét csapat messze tudás alatt teljesített. A Bajnokok Ligája történetének talán az egyik legalacsonyabb színvonalú mérkőzését követhették végig a nézők. 0-0-ás döntetlen, és ez a hosszabbítás 30 percében sem változott. Ezután a 11-esek döntöttek. Mi pedig hallgassuk meg a találkozó büntetőpárbaját olasz kommentálásban.
3: Rincorsa lunga di Trezeguet. Primo duello. Parte Trezeguet, attenzione, tiro, dita! Incredibile! Leggermente decentrata rispetto a Trezeguet dall'altra parte. Serginho sinistro e rete. Serginho non sbaglia. Birindelli, il destro ed è di Birindelli, davvero straordinario il suo apporto, è bene ricordarlo. Passi brevi, Seedorf, tiro, Buffon, incredibile miracolo! Qui era difficile la parata. Rincorsa, tiro, dita, ha intuito. Calazze, tiro e Buffon, si salva. Attenzione, Di Montero, dita ancora. Nesta, destro ed è rete. Rete, Nesta, Del Piero, destro e non sbaglia, Del Piero non sbaglia. Allora, Shevchenko, tiro ed è rete. Rete! Rete! Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è campione d'Europa!
0: A Milan nyert 3 értékesített és 2 kihagyott 11-essel, a Juventus 3 hibájával szemben.

0: Az AC Milan tehát 6. alkalommal emelhette magasba a sorozat trófáját, míg a Juventus az 1985-ben szörnyű körülmények között, majd az 1996-ban megnyert fináléját követően egymás után harmadszor hagyta el vesztesen a döntő színhelyét. 1997-ben a Dortmund, egy évvel később a Real Madrid győzte le. A Milan győztes vezetőedzője, Carlo Ancelotti, így nyilatkozott a manchesteri diadal után.
1: Összességében magasabb szinten játszottunk, jól birtokoltuk a labdát az első félidőben, szóval megérdemeltük a győzelmet. Dida egész évben jó teljesítmény nyújtott, ezen a meccsen is kihozta magából a maximumot, márpedig ma különösen szükség volt erre. Egyébként más jó kapusaink is vannak. Még igazán fel se fogtuk, hogy milyen sikert értünk el, de most van idő ünnepelni, mert szombaton jön a következő feladat az olasz kupában, amelyre egy magabiztosan érkezünk. Számítottunk arra, hogy a Juventus birtokolni akarja majd a labdát, és azokban a fázisokban, amikor nálunk van, akkor mindent megtesznek azért, hogy megszerezzék. Ezt mi jobban kezeltük az első játék részben, a második már kiegyenlítettebb félidő volt. A hosszabbításban viszont már nem maradt elég erőnk eldönteni a mérkőzést. A 11-eseknél én már nyugodtabb voltam úgy is, hogy nehezen találtunk 5 olyan embert, aki nem fáradt el teljesen. Elégedett vagyok a győzelemmel és az egész BL-ben nyújtott teljesítményünkkel. Ugyanakkor szeretnék gratulálni a Juventusnak is. Amiatt viszont csalódott vagyok, hogy a bajnokságban csak a 3. helyen végeztünk. Viszont van még előttünk egy találkozó az olasz kupa döntőjében.
0: Amit viszont meg is nyert a Milán az AS Róma ellen, miután a Coppa Italia fináléját ebben az időben oda-visszavágós párharcban bonyolították le. Összesítésben 6-3-ra nyertek a vörös-feketék. Ezután pedig következzen Kéri András, a Juventus Akadémi edzője, akivel a 2003-as BL döntőről beszélgettem.
2: Igazából az olasz klubfutball aranykora nyilván a 90-es évek, és az utolsó egyik olyan év a 2000-es évek eleje, így az általad említett 2003-as időszak, és ugye a manchesteri BL döntő, ahol még ez a gyakorlatban meg tudott mutatkozni. Valójában az volt az utolsó generáció, amely fel tudta venni igazán a legmagasabb szinten a versenyt a nemzetközi futballban, már úgy értem, hogy nem mint egy-egy csapat, mint ugye, hogy a Milán 2007-ben nyer, vagy 2010-ben a Mourinho féle Inter, hanem folyamatosan a legjobb csapatok. Ugye a legjobb négy között 3 olasz csapat volt, az Inter, a Milán és a Juventus, és ugye a Juventus kiveri a Real Madridot, azt a Real Madridot, amely korábban egyébként kiejtette a Manchester United-et, viszont Marcello Lippén úgy gondolom, hogy a korszaknak, vagy talán az egyetemes labdarúgásnak taktikai szempontból is a legnagyobb stratégiája volt, és számos ilyen párharcot sikerült megnyernie, akkor sikerült a galaktikus Real Madridot kiverni, és a döntőben a Milán jobban futballozott, a korai lesgója is Shevchenko révén már ennek volt köszönhető. A mérkőzés előtt a Juventus tartották esélyesebbnek egyébként, egyrészt mert pár nappal korábban megnyerte az olasz bajnokságot, ahol dominált, viszont éppen ezért Del Piero-ék rendkívül enerváltak voltak, tehát rendkívül ki voltak szipolyozva, és ugye Nedved, aki később az adott szezonban a teljesítménye miatt aranylabdát kap, ő viszont ugye az utolsó percekben besárgul a Real Madrid elleni döntő visszavágóján, és ezért nem szerepelhet a döntőben a Milán ellen, és így Zambrotta kerül egy sorral feltebb, tehát ez valójában alapvetően meghatározta az erejét a Juventusnak a fináléban, de nem elvéve a Milánnak a sikere, vagy a sikerét, vagy a győzelmének az értékét. A döntőben, ha kizárólag a döntőre koncentrálunk, akkor Milán proaktívabb volt, több helyzetet kialakított. Ez akkor is igaz, hogyha egyébként a csereként beálló Conte egyébként fejese a keresztlécen csattant, abból könnyen gólt szerezhetett volna akár Juventus is.
0: A rendes játékidőben 0-0 és 11-esek döntöttek a Milán javára, de mondjuk taktikai szempontból mennyire volt ez egy izgalmas csemege?
2: Én úgy gondolom, hogy elég jó tempója volt, intenzitása az első félidőnek, sokan feledkeznek erről. Valójában, amikor elfáradnak a csapatok, és Sergio is megsérül, és a időszakban már 10 ember játszik a Milán, mert nincsen több cseréje akkor, akkor úgymond azt a Juventus nem tudja kihasználni, de taktikai szempontból még egyszer mondom, Nedved kiesése, aki általában a lendületet vitt a támadó futballba, és összekötött a középpályát a támadó sorral, rendkívül hiányzott, és szellemileg is frissebb volt a Milán. és Rui Kostáéknak a előkészítése, Shevchenko érkezése veszélyt jelentett az első fél időben többször a Juve kapujára. Az első fél időben a Juventus egyetlen egy veszélyes lehetőséget tudott kialakítani, mégpedig amikor Del Piero 16-oson belül egy kicsit kisoltódva ollózik középre, de igazából azt sikerül akkor menteni, és mondom, a Conte féle fejes, a keresztlécen csattanó labda jelentette igazán a lehetőséget a Juventus számára, de a taktikai értelemben a területek elzárása, az egymás játékának a megfojtása, kioltása, egyfajta olasz stratégia jellemezte ezt a találkozót, ami nyilván ilyen szempontból nem mondhatom, hogy közönség szórakoztató volt, de hogyha valaki visszanézi azt a döntőt, olyan technikai megoldások, olyan átvételek, olyan labdakezelések, olyan ösztönös cselek vannak abban a mérkőzésben is, amely hát ma szerintem mindenki megirigyelné a mai futballban.
0: Szerintem Carlo Ancelottiról tegyünk még említést, ugye ő volt a Milánnak a vezetőedzője ebben az időszakban, és később is nyert ugye a Milánnal BL-t, de mondjuk te mennyire láttad bele esetleg azt a pályafutást, amit ő kihozott magából edzőként, mert ugye a Bajnokok Ligája történetének ő a legsikeresebb vezetőedzője.
2: Ugye ezt annak köszönhető, hogy a kezdeti rugalmatlanságát időben levetkőzte taktikai szempontból, és ő dicséri, hogy egy ilyen pályafutást fel tudott építeni, Európa top klubjai választották őt, mert rendkívül jó pedagógus elsősorban, és mellette természetesen a taktikához is jól ért, de Itálián belül soha nem volt vezető stratéga taktikai szempontból, tehát mint az említett Marcello Lippi, vagy mondjuk Fabio Capello, vagy Giovanni Trapattoni, vagy Arrigo Sacchi, ennek ellenére éppen a 2003-as döntő, az, hogy abban a döntőben ugye a Juventus három játékosa is hibázik, illetve hát ugye Dida kivét három büntetőt, igazából ott éri el az első igazán komoly sikerét a Milánnal, és igazából ettől a ponttól illesztik rá a kupa edző titulust, és hát utána még további két döntőbe vezeti be a Milánt, amiből ugye még egyet megnyernek 2007-ben, létrehozza a karácsonyfa alakzatot, amely egy időtálló taktikai fegyver volt, egy olyan felállás abban az időben, ami eredetileg a Deportivo La Coruña elleni idegenbeli meccs estén születik meg, és célja az, hogy a legkreatívabb játékosok úgy tudjanak egyszerre fent lenni a pályán, hogy a védekező feladatukat is tökéletesen ellátják, tehát ilyen szempontból taktikailag is egy forradalmár Ancelotti, ugye Carlo Mazzone adta Pirlónak a Bressában azt a szerepkört, amitől ugye később Ancelottinál Pirló világsztárrá válik, de hát ott is kellett Ancelotti rugalmassága, hogy a védelem elé állítson egy olyan játékost, aki rendkívül jó szervező, mélységi játékszervező, tehát védekezésben komoly hiányosságok voltak. Tehát én igazából arra vetíteném ki az ő szerepét, hogy ez a 2003-as döntő, az, hogy azt ők nyerték meg büntetőkkel, meg tudták nyerni az elődöntőben némi szerencsével, idegenben lőtt góllal egyáltalán az Inter ellen bejutottak, ez valójában új pályára helyezte az ő karrierjét, ami onnantól kezdve végig felfelé ívelt.
0: Most pedig hallgassuk meg, hogy mit írt a Nemzeti Sport a döntő másnapján.
3: A tény. Az AC Milan fennállása 250. nemzetközi kupamérkőzésén a Juventus ellen 6. BL győzelmét gyűjtötte be szerda este. Akik történetesen egyik csapatnak sem szurkoltak olyan eszeveszetten, azaz volt idejük és kedvük alátottak minőségén morfondírozni, vegyes érzelmekkel állhattak fel a székből. Az egyébként biztatóan kezdődő találkozóra az eredmény alapján nyugodtan mondhatták a fanyalgók, hogy csoda helyett pontosan az történt, amire a résztvevők kilétének tudatában számítani lehetett. A két olasz együttes csak 0-0-ra volt képes. Ugyanakkor, ha felidézzük a kifejezetten élvezetes első félidőt, e bírálat kissé túl szigorúnak tűnik.
0: Ismétlésképpen tehát a Milán nyerte a 2003-as labdarúgó bajnokok ligáját a Juventus ellen 0-0-ás döntetlen után 11-esekkel. Holnap a 2004-es BL döntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Ez a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából. Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
6: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Új tenyérlenyomatokkal bővült a magyar sportcsillagok fala, tovább fokozódik a feszültség a Real Madridnál. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: 55 év után játssza újra két fővárosi csapata a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. A legrangosabb európai kupasorozat fináléjában a londoni Arsenal és a párizsi PSG jutott. Így 1971 óta ez lesz az első alkalom, hogy a döntőt két fővárosi együttes vívja. Ez lesz továbbá a negyedik alkalom, hogy a két csapat edzője ugyanabból az országból származik. Az Arsenalt irányító Mikel Arteta és a párizsi vezetőedző Luis Enrique is spanyol. A labdarúgó bajnokok ligája után az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is az elődöntő visszavágóit játsszák ma. A Freiburg 2-1-es hátrányból fogadja a Brágát, míg az angol rangadón az Aston Villa a Nottinghamben szenvedett 1-0-ás veresége után kísérli meg a fináléba jutást. Ezt a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. A Konferencia Ligában a Crystal Palace az idegenben elért 3-1-es sikerével várja a Shakhtar Donyecket. Rayo Vallecano pedig 1-0-ás hazai győzelmét követően lép pályára Strasbourgban. Tovább fokozódott a belső feszültség a Real Madrid labdarúgó csapatánál. A Márka értesülése szerint két alapember, Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde között verekedésig fajult egy nézeteltérés. Utóbbit állítólag kórházba kellett szállítani. Nemzetközi sajtóhírek már tegnap beszámoltak arról, hogy Tchouaméni és Valverde között az edzésen egy szabálytalanság miatt kis ilyen tetlegességig fajult a vita. A konfliktus a ma délelőtti edzés előtt folytatódott, amikor Valverde nem volt hajlandó kezet fogni csapattársával, majd az edzés után az öltözőben kisebb verekedés alakult ki a két játékos között. A dulakodás során állítólag Valverde zúzódást szenvedett, felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra szorult. A játékos azóta már otthonában lábadozik. Fociberkekben már jó ideje beszélnek a madridi öltöző feszült hangulatáról és a belső megosztottságról. Az Alegerszeg NB1-es bajnoki mérkőzések és a Budapest Honvéd elleni kupatalálkozó miatt is pénzbüntetést kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottságától. A Magyar Kupa döntött zetét összevont eljárásban megbotránkoztató kifejezéseket bekiabáló szurkolói miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. A klub ezen kívül egy évre felfüggesztett, a Magyar Kupára vonatkozó szektor bezárást is kapott a Honvéd elleni MK találkozó miatt. Újabb hat kiválóságunk kézlenyomatával gazdagodott a Magyar Sportcsillagok fala a testnevelési egyetemen. A mai ünnepségen három korábbi atléta, Márton Anita, Bai Balázs és Szalma László, a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya Varga Zsolt, valamint két paralimpiai bajnok úszó, Engelhardt Katalin és Ráckó Gitta tenyérlenyomatával bővült a dicsőségfal. Pas Krisztián szintén a beválasztottak között van, de ő sérülés miatt nem tudott megjelenni az eseményen, az ő tenyérlenyomatát később veszik le. Cifra Boroka először az olimpiai bronzérmes és világbajnok súlylökőt, Márton Anitát kérdezte.
2: A mai napon a te kézlenyomatod is felkerül a Magyar Sportcsillagok falára. Mennyire volt nehéz belenyomni a tenyered, mert azért láttam, hogy nagyon a biztosra mentél.
3: Hát nagyon jó instrukciókat kaptunk, és ez az igazság, hogy egyszer csináltam már hasonlót, Békés Csabán is van ennek egy hagyománya, úgyhogy próbáltam igen minél alaposabban belenyomni az ujjamat, tenyérlenyomatomat, hogy jól látszódjon.
2: Mekkora pillanat a számodra, gondoltál volna a kis Márton Anita, hogy majd egyszer a testnevelési egyet a Magyar Sportcsillagok falán fog szerepelni a kézlenyomata?
3: Természetesen nem, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen igen, nagy nevek közé kerülhettem most föl.
2: Mi az az érték, amit szeretnél továbbadni, amellett, hogy egy nagyon sikeres pályafutás van a hátad mögött?
3: Hát mindenféleképpen úgy gondolom, hogy nekünk sportolóknak ez egy feladatunk, ugye, hogy a fiatal nemzedéket egy picit így a sport felé irányítsuk, és átadjunk értékeket, ami ugye többek között a sport szeretete, ugye az egészséges életmód, és igazából sok minden másra is megtanít a sport, amit utána ugye már a civil életben is lehet kamatoztatni, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes belevágni, aki esetleg még nem sportol valamit, mert nagyon sokat lehet kapni a sporttól, és nem csak az élsporttól.
2: Mennyire látod motiváltnak a mai fiatalokat, mennyien kezdik el az atlétikát, és az esetedben mennyien választják a súlylökést?
3: Ugye mindenféleképpen a 2023-as budapesti világbajnokság után nagyon érzékelhető volt egy ilyen meglendülés, de úgy gondolom azért az elmúlt 5-10 évnek is a munkája. Én ugye Szegeden élek, ott is dolgozok sportvezetőként, úgyhogy nálunk ez egy nagyon látványos időszak volt. Nyilván ugye ez a digitális életmód a mai fiataloknak azért egyfajta nehézséget ad, de próbáljuk arra irányítani és népszerűsíteni nem csak az atlétikát, hanem a többi sportágat is.
2: Engelhardt Katalinnal és Rácz Fogitta paralimpiai bajnoknőkkel beszélgetek. Milyen érzés számotokra, hogy a ti tenyérlenyomatotok is felkerült ma a Testnevelési Egyetem Magyar Sportcsillagok falára?
4: Nagyon megtisztelő, nagyon a hatása alatt vagyunk, még nagyon szép kis ünnepséget sikerült itt megszervezniük a szervezőknek, úgyhogy arra is nagyon büszkék vagyunk. Ez meg, hogy így a kézlenyomatunk ott van, hát ez akkora ilyen megtiszteltetés, hogy amivel még tényleg így hatása alatt is vagyok.
5: Hát én is csak ezt tudom mondani, hogy nagyon megtisztelő, hogy gondoltak ránk, és hogy részese lehettünk ennek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltak ránk, úgyhogy megtisztelő tényleg.
2: Mi az, ami a ti életutatokból esetleg a jövő generációjának fontos lehet?
4: Azt gondolom, hogy a kitartás, a hit, amiről itt beszéltek itt előttünk, akik felszólaltak, az is nagyon fontos. Ugyanakkor én még amellett azt mondanám, hogy tényleg az ember legyen mindig megfontolt, józan, és hallgasson azokra is, akik körülötte vannak, és szerintem nagyon fontos, hogy így ez egy csapatmunka. Tehát amikor ide leadja az ember a tenyérlenyomatát, nyilván már ott egyedül van, de ugye nagyon sok ember és nagyon sok embernek köszönhető, és jó együtt, amikor így egymást tudjuk segíteni abban, hogy minél több sikerre legyen több embernek is.
5: Hát én is csak ezt tudom mondani, ismételni tudom, Katát, hogy nagyon jó, hogy így hidat építettünk, és hogy így közösen, és soha nem szabad feladni sem az álmait az embernek, és menni kell.
1: A 22 óra 30 perckor kezdődő sportvilágban majd Varga Zsoltot is hallhatják. Holnap kezdődik Szegeden a gyorsasági kajakkenu világkupa verseny, amelyen fontos feladata lesz a 49 fős magyar csapatnak. A korábbi évekhez képest újdonság ugyanis, hogy olimpiai kvalifikációs ranglista pontokat is osztanak majd, azaz megkezdődik a harc a Los Angeles-i kvótákért. Ott lesz az indulók között Szegeden Csikó Zsóka is, Bitman Emil beszélgetett vele.
6: Zsóka, akik szeretik a kajakkenút, azok általában ezt a versenyt várják a legjobban májusban, na persze a válogató után. Három számban indulsz majd ezen a világkupán. Az első versenyed egészen jól sikerült, de te milyen reményekkel, illetve ti a párossal milyen reményekkel várjátok ezt a világkupát, mert elnézve a mezőnyt, azért itt már tényleg le lehet mérni azt, hogy hogyan sikerült a tavaszi munka.
7: Igen, kíváncsian várjuk szerintem, hogy hogyan tudunk debütálni párosban, illetve tényleg nagyon sokan lesznek itt, mint egyesben, mint párosban, úgyhogy remélem, hogy minél előbb tudunk végezni. De nyilván nekünk ez egy válogató is, ugye ez elvileg a másik válogatónk, úgyhogy szerintem nekünk elsősorban azt a licet kell megugrani, hogy tovább tudjunk menni, de nyilván szeretnénk minél jobb helyen végezni, mint párosban, mint én egyesben is.
6: Két hete volt a válogató, most jön a Szegedi Világkupa, jövő héten Brandenburg, két héthez ezelőtthöz nézve egy picit előre léptetek, hogy inkább szinten tartás van, mert most egy picit másképp kell mindent felépíteni, így hogy sok ilyen kis csúcsformát kell hozni egész évben, szóval mennyire vagytok most jó állapotban, vagy jó állapotban?
7: Igen, nem tudom azt mondani, hogy a tavaly az jó kiindulás volt, mert azért kicsit máshogy épült fel, úgyhogy beteg voltam. Szerintem tudtam előrelépni, azért nekem sokat segít, hogyha melegszik az időjárás, bár ma egy kicsit esősebb volt, de bízok abba, hogy ez így marad. Úgyhogy szerintem tudtam egy picit előrébb lépni, a páros az fontosan fejlődik, úgyhogy minél többet összeülünk, annál jobb. Úgyhogy remélem, hogy minél többet versenyzek, úgyhogy tavaly is egyre jobban tudok teljesíteni.
1: Fucsovics Márton búcsúzott az első fordulóban a romai salakpályás tenisztornán. A világranglistán 57. magyar játékos még tegnap este kezdte el a selejtezőből feljutott horvát Dino Prismic elleni mérkőzését, s miután a rivális 6-4-re megnyerte az első szettet, a folytatást mára halasztották, ekkor Fucsovics 6-3-ra veszítette el a második játszmát, így búcsúzott. Rómában nincs már versenyben magyar teniszező, hiszen korábban Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Gálfi Dalma is kiesett. Anyagi okok miatt kérdéses a magyar bajnok NK Universitas Pécs indulása a női kosárlabda Euroligában. Hosszabb Facebook bejegyzésben méltatta a klubnál folyó szakmai munkát Rádgéber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, aki hatalmas sikernek tartja a pécsi hölgyek NB1-es bajnoki címét, de kérdéses a folytatás. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, Sportvilág legközelebb 22 óra 30 perctől.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Ahogyan arról már a nemzeti sportkörben is szó esett, ma 40 éve nyert 11-esekkel a román Steaua Bukarest a Barcelona ellen a labdarúgó BEC-döntőjében. Ebből az alkalomból Kreisz Bálint, a Steaua magyar sztárját, Bölöni Lászlót kérdezte.
2: Elég különleges volt az 1985-86-os idény a Steauának, hiszen megnyerték a BEC-döntőt, de gondolom ezt önök a szezon elején azért még nem sejtették. Mik voltak az alapvető célkitűzések, aminek a 85-ös, 86-os szezon elején nekivágtak?
3: Bajnokok akartunk lenni, újból román bajnokok akartunk lenni, és minél jobban szerepelni a kupákban. Nem világos, hogy a bajnok vagy, hát azt meg akarod ismételni. A nemzetközi szereplésedben, hát abban a lehető legjobban akarsz szerepelni. Ezek voltak a célkitűzések, de hát ezek nem voltak, mint tudom én, kőbevésett parancsok vagy valami, hanem ez jön a magától, a magából az emberből, a sportolóból, a győzelmi akarás, a győzelmi vágya. Ha nyertél, ismételj, legyél még jobb. Tehát ilyen érzelmek voltak. Nem volt az nekünk, senkinek soha nem volt kiírva a fejére, hogy mi akar lenni, de attól függetlenül akartál messzire jutni, persze.
2: Milyen volt a csapat összhang? Mik voltak a legnagyobb erősségei ennek a Steauának?
3: Egy kitűnő csapat voltunk. Nagyon-nagyon jó csapat volt a Steaua abban az időben. Hát nem azt mondom, hogy uraltuk Európát, de általában ugye ezek a csapatok, még a igen-igen nagy csapatok is, ugye ilyen hullámzási vonalon haladnak, nézteted a mai pillanatban is a Real Madridot, vagy a Barcelonát, vagy a Manchester Unitedet, tehát az angol csapatokat, az olaszokat, hogy arról 3-4 évig a Milán, aztán utána egy kicsit lennepsőjek. Na hát mi körülbelül 4-5 évig ott voltunk az európai elitben, mert BEC-et nyertünk, mert még egy döntőbe eljutottunk, mert negyed döntősök voltunk, mert a szuperkupát megnyertük, tehát több adunk volt, több érvünk volt, hogy azt mondhassuk, hogy egy nagyon jó csapat voltunk. Egyénileg és mentalitásban, a közösségben kitűnő gárda volt. Mindenki a maga helyén, a nagyon jók, a nagyon intelligens játékosok közé tartoznak. És amikor azt mondom, hogy nagyon jó, persze ez egy tág fogalom, meg lehet kérdezni, hogy mitől voltál olyan, miért mondhatom ezt, hogy nagyon jó, mert itt nő nagyon jó versenyképes csapat volt.
2: A bajnok csapatok Európa kupájában az első párharcuk a dán bajnok a Vejle ellen volt, a visszavágón ön is gólt szerzett, hogyan emlékszik vissza erre a két mérkőzésre és mondjuk a saját találatára a visszavágón?
3: Hát tulajdonképpen mi a mindaddig soha nem jutott tovább az első mérkőzésen, mindig kiesett, ha BEC kupát játszott. Nem sokat, de egy párszor játszott. Hát, mi pedig a Vejlejez, azt tudtuk, hogy a dán futball egy jó futball. A dán válogatottról ott tiszteltük, mert egy nem sokára rá ugye Európa bajnokságot nyer, egy furcsát, de mégiscsak Európa bajnok lesz. Játékosaikat pedig főleg nem a Vejlét ismertük, hanem a Vejlébe visszatérő játékosokat, mert sokan közülük idegenben erős külföldi csapatokban játszottak, nem akármilyennekben, és onnan ismertük őket. Történetesen én játszottam egy párszor a dán válogatott ellen, és onnan ismertem egy pár nevet a Vejle játékosai közül, akik dán válogatottak is voltak. Nem ismertük a csapataikat, de ismertük a válogatottjaikat. Ismertük a válogatottat és az abban játszó játékosokat. Aztán kisült, hogy sokan, akik hazatértek a erősebb focival rendelkező országokból, Olaszországból például Simenson, ők valahogy biztos anyagilag úgy jött ki, úgy volt előnyösebb számukra, hogy valahogy mind a, sokan a Vejlénél kötöttek ki. Ezt erősítette a csapatot. Ennél többet azért nem ismertünk, nem tudtunk róluk, és abban az időben nem volt ilyen éles a videó követése a ellenfélnek a videókörül. Nem tudtál annyi mérkőzést összeszedni, nem volt annyi tévé közvetítése, hogy ezeket a játékosokat vagy a csapatot egyik pillanatról a másikra feltérképet, hanem apró adatokat gyűjtöttek össze róluk. Hát egy szolid csapat volt. Itt két különböző, hogyha másod edzőnket hallgattuk, akkor az agyba főbe dicsérte őket, hogy megijesztem minket. Ha a Jenei Imrét hallgattuk, és elsősorban őt hallgattuk, ugye, vallotta, hogyha tudásunkat, hogyha aznap bevisszük a pályára magunkkal, amit tudunk, amire képesek vagyunk, akkor jobbak vagyunk, mint a Vejle. És aztán a két mérkőzés az simán ezt az eredményt mutatta. Meglepett a merőleges játékuk, a keménységük Dániában. Valahogy nem voltunk mi felkészülve a nemzetközi szintre, hanem akkor postolgattuk. Ez volt az első lépésünk, és akkor azt hittük, hogy hát húzzuk ki teljesen az idő, aztán majd otthon majd valamit kikapálunk. Valahogy ez egy, hogy is mondjam, a nem elég bátor felfogásról tanúskodik. És mi nem voltunk azon az első mérkőzésen Vejlében igazán bátrak. Talán az utolsó 20 percben, amikor gólt kapunk, és aztán utána már mi jártunk sokkal magasabban, és toljuk őket a saját térfelükre. Azt hiszem, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy aztán nem volt egy szögletünk sem mindaddig, csak az utolsó 20 percben jutunk szögletekhez, helyesebben az utolsó 10 percben, amikor aztán tényleg majdnem oszlabításban egy sziglet, aztán még egy sziglet, és egy ottani gyors kavarodáshoz egy lehetőség számunkra, és azt is használjuk, így végzünk egy-egyre. De a öltözőben nem voltunk elégedettek, elsősorban saját magunkkal, és már akkor megfogalmazódik bennünk, hogy hát ezeket a simán túl kell tárnyaljuk, mert nem képeznek olyan erőt, hogy megakadályozzanak minket ebben. És aztán már a visszavágon, persze ez hozzájárult, gondolom a közönségünk is, az is európaivá vált ezáltal. Pillanatok alatt, azt hiszem egy fél óra alatt bedaráltuk, 2-0-ra vezetnénk, és akkor már világos volt, hogy a mérkőzés eldőlt. Főleg aztán, amikor berúgjuk a harmadik gólt, utána olyan hazarjátékot mutatunk be, mint amiben a Honvéd is részesült, majd aztán a következő fordulóban.
2: Megvolt a történelmi továbbjutás, és utána következett a Honvéd elleni párharc. Ennek különlegesebb volt ez az összecsapás, mint a többi, amiatt, mert egy magyar csapat volt a másik oldalon?
3: Nekem is Jeneinek tegyem hozzá azt is, mint a kettő egyikünk sem örvendett azért, hogy magyar csapat ellen kell játszani, mert magyar csapat ellen játszania egy magyar edzőnek, vagy egy magyar játékosnak mindig kényes feladat volt. Nem feltétlenül nehéz, de feltétlenül kényes, nagyon-nagyon kényes. Mert ilyenkor aztán ugye minden megmozdul az ember körül. Nekünk ez úgy volt beállítva, hogy nem nekem, nem Imrének, hanem nekünk a csapatnak, hogy a román katonaság ugye csapata játszik a magyar katonaság csapata ellen, és nem maradhatunk alul. De akkor már, vagy is mondjam, bár a Honvéd az egy nagyszerű gárda volt, szinte a magyar válogatott volt, az a válogatott, amelyik kijutott a VB-re, vagy EB-re, már nem emlékszem pontosan, mind legalábbis én, aki valamennyire rádióból és néha újságokból követtem a magyar futballt, annyira, mennyire lehetett. Mind olyan nevű játékosok voltak, akik magyar futballt, és abban az időben jó magyar futballról beszélhettünk, képviselték. Nagyszerű, és aztán ott volt közöttük ugye Döme, aki egész Európa, sőt, annál tovább menőleg a világ ismerte. És rengeteg Garaba és Kovács Kálmán, és de valamilyen játékos ne nyugodtan ne emlegetette. Egyszerű játékerő volt bennük. Imre továbbra is, Jenei továbbra is azt mondta, hogy játszhatjuk azt, amire mi képesek vagyunk, mert akkor nagyon nehéz nekünk ellenállni. És már azt hiszem, hogy már itt Budapesten, mert az első meccset itt játszottuk, hát mi kapunk 1-0-ra, de óriási helyzeteket hagyunk ki. Kicsit meg is ijesztett, hogy a fenébe van ez, hogy nem lehet aznap, azt hiszem, hogyha üres kapuba kell berúgni a labdát, azt nem jött volna össze nekünk. De keserű szájízzel tértünk haza Budapestről, mert az eredményt, nem azt mondom, hogy a Honvéd segítette volna a bíró, vagy valami, nem a Honvéd győzött, mert volt rúgott, és ki tudta harcolni annak a megvédését. Valahol mi saját magunk alatt voltunk, bár nem voltunk már annyira naívak, mint Bejlébe ellen, de mégis túl könnyedén hagytuk kicsúszni a helyzeteket a mérkőzés során. Ezért nagyon vártuk a visszavágót.
2: A visszavágót pedig önök nyerték 4-1 arányban, és utána még két párharcot sikerrel vettek a finn meg a belga bajnok ellen, így bejutottak a döntőbe. Amikor vége lett az elődöntőnek, aminek a második mérkőzését 3-1-re megnyerték, és tudták, hogy, vagy 3-0-ra megnyerték, és tudták, hogy megvan a döntőbe jutás, akkor milyen érzések fogták el önt?
3: Ó, hát akkor abban a pillanatban nem gondolt egy évre, csak arra, hogy olyan helyre jutottál fel a csapattal, amin igazán szinte mondhattuk volna, hogy a csúcs a csúcsa. Na ez volt az, amit kértem Jeneit, hogy nekem Imrével jó viszonyban voltam, hogy mert volt egy ilyen betegsége a román sportnak általában, de a futballnak feltétlenül, hogy elérsz egy jó eredményt, és akkor leülsz a babérjaidra, és azt mondod, lehet, hogy ez egy ilyen védekezés is lehetett a sportolók részéről, hogy na, mi eddig megtettük, amit megkövetelt a haza, nekünk hagyjatok békét, mivel elegünk, ez elég volt. Szinte kerestük már a magyarázatot a sikertelenség esetére. És én ezt átéltem a válogatottal egy párszor, hogy teszem azt, megvertük a spanyolokat, vagy megvertük a jugoszlávokat, nagyon-nagyon jó jugoszlávok, mindig nagyon erős válogatottjuk volt. Megvertük őket, és aztán utána nem akarom mondani a szót, hogy mit csináltunk, utána pedig elfogadtuk, hogy hát ennél tovább nincsen. Na ezt a gyengességet kértem, hogy ennél minden egyes alkalommal, szép szavakkal, durva szavakkal, mindegy, hogy de az öltözőben, ha kell, hanem hajtogass érte, hogy a döntő azért van, hogy a döntőt meg kell nyerni. Tehát, hogy úgy menjünk oda, nem leengedett kezekkel, hanem összeszorított egy körrel menjünk oda a Barcelona elleni mérkőzésre. Ne keressünk mentségeket, mert nincs mentség, azért vagy ott, mert jó vagy, és mert nyerned kell.
2: Eljött ez a döntő a Barcelona ellen 1986. május 7-én Sevillában, Spanyolországban egy spanyol csapat ellen. Hogyan emlékszik vissza erre a találkozóra, akár hangulat szintjén, mert azért a spanyolok gondolom valamennyire a Barcelonát támogatták, és aztán meg a feszült pillanatokra, a 11-es párbajra, és arra az egész, hogy ez lezajlott.
3: Az utolsó, hogy is mondjam, a Honvéd elleni mérkőzés Bukarestben tulajdonképpen az volt az etalon, az mutatta meg, hogy igazán milyen erő rejlik bennünk. Mert egy nagyon jó csapat ellen tudtunk még jobbak lenni. És volt abban keménység, volt abban gyorsaság, volt abban gazembertség, jó értelembe véve, volt benne eredményesség, kitartás, tehát megvoltak az adóink, és ugyanezt még a finnek, de aztán főleg az Anderlecht elleni két mérkőzés mutatta azt, hogy mi van bennünk. Így érkeztünk oda, ennek ellenére mégiscsak Spanyolországban játszottál, tehát a Barcelona nyugodtan állíthatta, hogy ők otthon vannak. Különben a nézők is csak a barcelonai kuskolók voltak a lelátón. Valóban a hangulat az egészen különleges volt. Én egy pár ilyen dolgot átéltem, de ott valóban a szó legszorosabb értelmében, amikor kimentünk, az ellendrukkolás, az a pártját hasogató fütyölés, az a levegőre megett valóban közülünk olyan hangulatot teremtettek, ellenhangulatot, ellenünk irányuló hangulat volt a stadionban, hogy az nem is tudom, hogy milyen szóval tudnám jól illusztrálni. De hát ez úgy, én csak azért drukkoltam, hogy valamennyit tudjunk hozni a saját játékunkból, mert akkor a labdát letesszük, akkor a labdát mi járatjuk, és a labdajáratásunk, a labdauralásunk zavart tud kelteni, és meg tudja törni a hangulatot is, és a Barcelonát is. Azt hiszem, hogy nem tévedtem nagyot. Valahol normális, hogy többet uralták a mérkőzést. Nagyon Késhegy élén játszottak ők is akkor, amikor mi játszottunk ellentámadásokba. Ahogy össze tudtuk hozni egy kicsikét a mi játékunkat, akkor rögtön kényes helyzetbe került a Barcelona. És aztán nem kaptál ugye gólt? Nem kaptál ott a hosszabbításban sem az első, sem a másik részben. Tehát ez is mutatja, hogy erősek voltunk. Aztán így jutunk el a 11-esekig, ami természetesen egy minden vagy semmi. Hát ahol a jó Isten az nagyon Dukádámra tette akkor a kezét. Biztos, hogy egy 11-es kivédéshez isteni inspiráció is kell. De Dukádám tényleg nagyon jó 11-es védő volt, ha egyáltalán tudunk ilyesmiről beszélni. Amennyi fogadást meg tudott nyerni ellenünk edzéseken, hülyéskedéssel, edzés után 11-es rugászokkal, fogadásokkal, mindig jött nyert gyakorlatilag. Tehát, mert el kell ismerni azt, hogy mindenek előtt ő az, aki olyasmit alkot akkor, ami azóta sem történt, azt hiszem, meg legalábbis ilyen szinten biztos nem. 4-ből 4-11-est hárított, és a 11-esek nem voltak rossz túlrúgva feltétlenül. Úgyhogy itt mindenféleképpen az teljesítménye az meghatározó volt azokban a pillanatokban. Ami pedig a 11-es rúgókat illeti, hát a két osztálynak a két 11-es rúgója az Mazzaro volt, és én. Mind a ketten elrúgtuk. Nem rúgtuk el a 11-es, csak a kapus hárította mind a kettőnket. Én azelőtt rúgtam egy, aztán vagy két héttel azelőtt egy 11-es, most nem tudtam vajon váltsak sarkot, vagy nem. Így utólag mondom, azt hiszem, hogy nem voltam igazán jó 11-es rúgó. Én inkább ilyen sakkozó típus ember vagyok, minden ki akarok számítani, a lehető legpontosabban, hogy az a valami akkor sikerüljön, hogy jó legyen, hogy tökéletes legyen. És azt hiszem, hogy túlzásba volt véve, 11-esnél kell egy adott pofátlanságod, amit belerugsz a labdába egy jó nagyot, aztán az nem rúgja a 11-es, aki nem rúgja a 11-es, aki nem vállalja a 11-es. Abban a pillanatban, amikor elrúgtam a 11-est, akkor elsőnek a feleségem ugrott be, de már úgy értem a fejembe, hogy jaj, most ott ül a lelátón, mert a családok ott volt, a család ott volt. Mindenhova a család elutaztunk különben, és ő most szégyeli magát, mert én elrúgtam a 11-est, aztán utána a következő nagy rivalgást, vagy Dukádám kivédte a 11-est, arra már felemeltem, nem csak akkor már megint ott voltam a teljes mértékben a fiúkkal és szívvel, lélekkel. Imádkoztam, drukkoltam, ne jöjjünk a fenesztejét.
2: Azért nem sok labdarúgónak adatik az meg, hogy megnyeri a legnagyobb nemzetközi kupasorozatot. Ön ezt elmondhatja magáról, mennyi idő volt ezt felfogni, hány napba, tehát elhinni, hogy mi is az, amit valójában elértek?
3: Hát ezt elsősorban akkor éptük meg, amikor hazaérkeztünk Bukarestbe. Ott hát természetesen volt egy díszvacsora, durrantak pezsgők, amit Romániából hoztunk titokba magunkkal. Volt fényképeződés, mert volt kiabálás, meg volt elkoszálás a városba, csak aztán nem nagyon lehetett elkoszálni, mert mindenhol ránk ismertek, és kellemetlen volt ott között, a spanyolok között lenni. Meg aztán fáradtság is volt, aztán feleségek is ott voltak, úgyhogy aránylag normális körülmények között ünnepelt a társaság. Ott volt két érdekes embert említettek, akik részt vettek, ugye nem beszélek én a szövetség elnökéről, vagy a válogatott edzőjéről, természetesen ott voltak, de ott volt egy Várdinojádis nevezett görög, aki a Panathinaikosznak volt a tulajdonosa, aki tankhajóival volt Görögország egyik leggazdagabb embere, és kapcsolatban állt az ország vezetőivel, ő adott aztán külön prémiumot nekünk, ő is adott külön prémiumot nekünk. Tulajdonképpen ő az, aki bemegy a pályára, és elsőnek felemeli a kupát, mert mindenki akkor ördögség volt ott, akkor ott a kupa körül. Tehát ez volt Várdinojádis, és a másik ember, aki havere volt Várdinojádisnak, az a Valentin volt, a Valentin, aki természetesen volt állandó jelleggel. Ilyen mérkőzéseken mindig ott volt, és ő nagy támogatója volt a csapatának. Hát ők is ott voltak a bulin természetesen.
2: Pályafutásának ez a legkülönlegesebb mérkőzés, hogyha visszatekint? Azért ön sok mindent átél, de ez a legkülönlegesebb?
3: Hát mint játékos természetesen, hogy ez egy olyan mérkőzés, nem is egy mérkőzés, hanem ez egy olyan sorozat, egy út, aminek eljutsz a végére, ugye? Sőt, még utána megnyered a szuperkupát is a Dinamo Kijev ellen. A meccset akkor kikiáltották a világ legjobb csapatának, csak hát éppen mi megverjük őket. Az egy olyan időszak volt, amikor nagyon futott a szekere a Szevának, az enyém is, mint klubcsapatban természetesen, hogy ez a sorozat az, amelyik minden lépésében adott valamit. Az Eve ellen a tapasztalatot, a Honvéd ellen a egyéb nehézségekkel való szembenézést, a Finnek, az Anderlecht, a minőségnek a hozatala, döntő megnyerése, ez is egy külön fejezet, fejlődni, és aztán döntőt nyerni. Tehát nem csak a mérkőzésre gondolok vissza, hanem ugye az egész folyamatra, melyik elvezett egész a döntőig, azt hiszem, hogy kár lenne. Én azt hiszem, hogy soha olyan jó mérkőzést Romániában nem játszottak, mint például a mi mérkőzésünk az Anderlechttel le. És itt beleértek minden sport és mindenféle csapatot. Úgyhogy melyikre, igen, hát ez egy kiemelkedő pillanata volt, ami aztán, hogy mit is jelentett ez a győzelem, mert ezt is kérdezte az előbb tőlem, hát egy akkora, hogy is mondjam, akkora, tehát az egész országot tulajdonképpen felrázta ez a győzelem. Egy olyan pillanatban, amikor nagyon sok nehézséggel küzdött az egyszerű nép, de az egyszerű emberek azok ott vártak a repülőtéren nem 10, nem 20, hanem több ezer. Azt hiszem, hogy egy 30-35 ezer ember volt akkor ott kint, sötétben persze, mert hát olyan világot éltünk. De azán az a tisztelet, és az a, ami akkor körülöttünk volt, azt nem lehetett elfejteni, és az igazság az, hogy jelen pillanatban is még mindig erre a győzelemre emlékszik az ország. Ezt nem tudom, hogyha a másik döntőt megnyerte volna a csapat, hogy akkor ez mit jelentett volna. Talán akkor is ez jelentett volna többet, mert ez volt az első. Mindenféleképpen minket felemelt egy olyan elismerési szintre, ami még most is simogatja a lelkünket, ez az igazság.
1: Kedves hallgatók, ez volt a mai Hazafutás. Következik most már a körkapcsolás Balogh Balázzsal. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Púcsúzik a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörden.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Ma két Bendegúz kollégámmal dolgozom együtt, a szerkesztő Cserjés Bendegúz, a hangmérnök pedig Gombár Bendegúz, és nézzük, hogy mit kínálunk a mai napra. Hamarosan egy összeállítást hallgathatnak meg a két BL döntős csapatról, ugye 2026. május 30-án majd Budapesten játsszák a finálét az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapata. Aztán kézilabda közvetítésünk lesz, a Magdeburg-Szeged férfi bajnokok ligája negyed döntő visszavágóját játsszák ma. Németh Kornél közvetít, és Marosán György lesz a szakértő. Majd este még egy kézilabda interjú, Iker Romeroval beszélgetett kolléganőm Szilágyi Dóra, és a végén egy kis labdarúgás, még egy interjút hallgathatnak meg Bölöni Lászlóval, aki 40 éve ezen a napon játszott a Steauával bekdöntőt. Ez a mai kínálatunk, kezdjük tehát akkor most a két BL döntős csapattal. Tóth Béla összeállítása következik.
4: A PSG címet véd, vagy új győztest avatnak Budapesten.

0: Május 30-án a francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal küzd meg az európai labdarúgás legértékesebb klubcserlegéért. Hosszú út vezetett a Puskás Arénába mindkét együttes számára. A liga szakaszt az Arsenal hibátlan teljesítménnyel zárta az élen. Ezt a fázist a londoni csapat 23 szerzett és mindössze 4 kapott góllal fejezte be. Az eredménysor imponáló. A Bilbaót 2-0-ra, a Slavia Prahát és az FC Brüst 3-0-ra, míg az Intert 3-1-re győzte le idegenben az Arsenal. Az angol bajnokság illovasa hazai környezetben múlta felül az Olympiakost 2-0-ra, az Atletico Madridot 4-0-ra, a Bayern Münchent 3-1-re, míg a kazak bajnok Kajrat Almatit 3-2-re. A liga fázisban szinte specialista Mikel Arteta vezette alakulat. Amióta ugyanis ebben a formációban rendezik meg a bajnokok ligája őszi mérkőzéseit, az Arsenal 16 mérkőzéséből mindössze egyet veszített el, még egyszer döntetlennel zárt. Az alapszakasz elsőség ezúttal kifizetődött. Az Arsenal a lényegesen könnyebb ágon menetelhetett el a budapesti fináléig. A 16 között a Bayer Leverkusent a németországi nyögvegyenlős 1-1 után Londonban búcsúztattak 2-0-ás győzelemmel, majd a portugál Sporting ellen a lisszaboni meccs kései Havertz gólja is elegendőnek bizonyult a továbbjutásra. A 4 között a Barcelonát kiejtő Atletico Madrid következett. Az Arsenal az idegenbeli 1-1-es döntetlennel alapozott meg a kiélezett visszavágónak, amelyet Bukayo Saka szünet előtti találata döntött el. Az Arsenal 20 esztendő elteltével jutott be ismét a bajnokok ligája döntőjébe. 2006-ban Arsène Wenger, most pedig a francia edző egykori tanítványa, Mikel Arteta vezette az ágyusokat az ígéret földjére. A spanyol menedzser kivételes teljesítményként gondol a csapat eddigi útjára.
1: Ez egy rendkívüli este. Történelmet írtunk ismét, és ennél boldogabb, büszkébb alig, ha lehetek. Mindenki a klubból kivette a részét ebből a sikerből. A fogadtatás, amiben részesültünk a stadionon kívül, az felemelő volt és különleges. A légkör, amit a szurkolóink teremtettek, az az energia, ami árad felénk, nagyon egyedivé tette a ma estét. Soha nem éreztem még ilyennek a stadiont. Tudjuk, hogy mit jelent ez mindenkinek. Beleadtunk apait, anyait, a fiúk fantasztikus munkát végeztek, és 20 évvel később más másodszor is a bajnokok ligája döntőjében játszhatunk.
0: Értékelt Mikel Arteta. Több kritika ért egyébként az Arsenalt a játéka miatt. Az Arteta csapat nem játszik olyan látványos futballt, mint a döntő másik résztvevője. A londoni gárda elsősorban a stabil védekezésre épít. Góljai jelentős részét pontrugások után szerzi. Érdekesség, az Atletico ellen kapott gól nélküli visszaágót záró David Raya kapusa BL idényben 9. alkalommal zárt tiszta lappal. Ehhez hasonló teljesítményt eddig csupán Édouard Mendy teljesített, aki a Chelsea gólvonal előtt a 2020-21-es kiírásban ért el ugyanennyi kapott gól nélküli mérkőzést. Raya a budapesti fináléban akár meg is döntheti a rekordot. Említésre érdemes az a statisztikai mutató is, mely szerint a Bayern München és a Newcastle United is értékesebb XG mutatót ért el pontrugások után a bajnokok ligája most futó idényében. Szóval a bajorok és a nyolcaddöntőben búcsúzó szarkák várható gól mutatója is magasabb, mint az emiatt oly sokszor kárhoztatott Arsenalé.

0: Az Atletico Madrid ellen 11-esből is akcióból volt eredményes az Arsenal. A madridi együttes pedig elsősorban a hazai pályán elszalasztott lehetőségek miatt kárhoztathatja magát. Ezt támasztotta alá szavaival a klub vezetőedzője, Diego Simeone is.
1: Helytálltunk ebben a párharcban, kár, hogy otthon nem szereztünk több gólt. A visszavágó második fél idejében is legalább egy gólt érdemeltünk volna. Mindemellett nem tudom magam túltenni azon a Griezmann elleni szabálytalanságon, amiért büntetőt kellett volna kapnunk. Nos, nem nekünk kedveztek az efféle ítéletek. Ugyanakkor mindent kiadtunk magunkból, Pariban voltunk az első és a második meccsen is, jól teljesítettünk a Barcelona elleni negyed döntőben is, messzire jutottunk ebben az idényben is.
0: A spanyol középpályás Koke már két vesztes döntőben is részt vett az Atletico Madriddal. Érthető, ha a vereség után nagyon bánatosan nyilatkozott.
2: Fáj, mert nagyon szerettünk volna eljutni a döntőbe. Úgy gondolom, hogy a klubban belül mindenkit felvillanyozott a lehetőség, hogy finálét játszhatunk. Büszkék lehetünk arra, amilyen teljesítménnyel meneteltünk ideig. Sajnálom, hogy lemaradtunk a döntőről, de hálával tartozunk minden szurkolónak, aki elkísért minket ide. Nagyon fáj még a szívünk az elszalasztott lehetőség miatt, de fel kell állnunk ebből is, és ehhez az összes Atleti Drucker támogatására szükségünk lesz.
0: A madridi együttes ezt az évet biztosan trófea nélkül zárja, hiszen a bajnokságban még küzd a B-elindulás jelentő negyedik helyért, a spanyol kupában pedig a döntőben kapott ki a Real Sociedadtól 11-es párbajban.

0: A Paris Saint-Germain története során először hódított el a nagyfülű trófeát tavaly májusban Münchenben. A katari tulajdonosok 2011-es hatalom átvétele óta kitartóan küzdött a legfőbb sikerért, az időközben a francia labdarúgást uralma alá hajtó PSG. A BL sikert végül Messi, Neymar és Mbappé nélkül ért el a klub, amely sorozatban másodjára jutott el a fináléig. A francia bajnok ezúttal is a liga fázisra tartogatta a bukdácsolást. Még az előző idényben, még az utolsó fordulókban is kérdéses volt, hogy megéli-e a tavaszt a PSG. Most némiképp magabiztosabban, azonban a közvetlen nyolcad döntőbe jutásról lemaradva, a 11-ként futott át az alapszakasz célvonalán az Enrique Eglet. A PSG ebben a fázisban az Atalantát 4-0-ra, a Barcelonát idegenben 2-1-re, a Leverkusent 7-2-re, míg a Tottenhamet 5-3-ra verte meg. Döntetlent játszott a Bilbaóval és a Newcastle-lel 0-0 és 1-1, valamint kikapott otthon a Bayern Münchentől és Lisszabonban a Sportingtól is 2-1-2-1. Az alapszakaszban rúgott 21 góljára a PSG tavasszal további 23-at pakolt rá ez idáig. A 16 közé jutásért rendezett körben a Monaco 5, a 8-ad döntőben a Chelsea 8, majd a folytatásban a Liverpool 4 és legutóbb a Bayern 6 gólt szedett be a PSG támadóival szemben. Bámulatos teljesítmény nyújt a PSG-ben Kvicsa Kvaratszelia. A grúz szélső 15 BL mérkőzésen 10-szer volt eredményes, ebből 7-et az egyenes kieséses szakaszban lőtt. Próbál zárkozni mellé az aranylabdás Ousmane Dembélé, aki a legutóbbi 3 BL meccsén 5-ször talált be. A bajor fővárosban szerzett gólja volt pályafutása 27. találata az elit sorozatban. Rekordnak számít a brazil labdarúgók körében Marquinhos is. A közép hátvéd 121. mérkőzését játszotta a bajnokok ligájában, és a dél-amerikai országból senki más nem lépett pályára ennél többször. Erről nem emlékezett meg Marquinhos, viszont összegzésében több más tényezőt már megemlített.
1: Egy olyan edzőnk van, aki remekül méri fel, hogy fizikálisan hol tart a csapatunk, ki hány percet bír még. Ez egy nagyszerű élmény, hiszen döntőbe jutottunk, és tudjuk jól az előző idényből, hogy mekkora teljesítmény kell hozzá. Az pedig, hogy mi ezt egymás után kétszer is elértük. Na, ezt a pillanatot most meg kell élnünk. Hosszú évek óta Párizsban játszom, és már van elég rutinom ahhoz, hogy tudjam, mit is jelent ez az eredmény a klubnak. Élvezzük ki ezt a sikert, építkezzünk belőle a jövőre, és adjunk át ebből az élményből a fiataloknak is. A futball nem csak erről szól, nem lehet mindig nyerni, nem jutsz el mindig a döntőbe. Azt szeretném, hogy mindenki élvezze ki ezeket a perceket és ezeket az órákat. Nem fogunk mindig nyerni, de most hadd örüljünk, hiszen ismét ott vagyunk a fináléban, és harcoltunk azért, hogy címet védjünk.
0: Hasonlóan Marquinhoshoz Luis Enrique is a pillanat boldogságára hívta fel a figyelmet. A spanyol szakvezető így fogalmazott.
2: Úgy gondolom, itt az idő, hogy kiélvezzük ezt a sikert. Nagyon magas színvonalú mérkőzésen vagyunk túl, ahol mindkét együttes kiválóan védekezett. Tökéletes hozzáállással kezdtük a meccset, megvoltak a helyzeteink már az első percekben. Be is találtunk, és ez megnyugtatott minket. Utána játszhattuk a saját játékunkat. A Bayern mindent megpróbált, végig támadta a német csapat a 90 percet. Elképesztően nehéz így védekezni. De megmutattuk, mint mindig, hogy milyen csapat vagyunk és milyen játékosaink vannak. Kivételes teljesítmény, hogy sorozatban másodszor jutottunk döntőbe. Mindez pedig jól mutatja, hogy milyen minőséget képvisel ez a klub.
0: A kétszeres BL győztes Enrique második fináléjára készülhet a PSG-vel. A Barcelona 2015-ös sikeres csúcs támadását vezénylő edző 3 éve dolgozik Párizsban, és egyelőre az elődöntőnél nem adta alább a BL-ben.

0: A francia fővárosban 5-4-re kapott ki a Bayern München, amely csapatot szinte egyöntetűen tartott esélyesebbnek a döntőre a sportsajtó. Ennek dacára a címvédő Dembélé korai góljával állította kényszerpályára a bajor sztárcsapatot, amelyen már Harry Kane kései találata sem segített a visszavágón. Sokat vitatott momentuma volt a szerdai összecsapásnak João neves kezezése a saját 16-osán belül. Az alacsony termetű portugál középpályás karriera csapattársa Vitinha rúgta rá a labdát tiszta erőből, és éppen emiatt nem járt büntető a mozdulatért. Ahogyan arra elsőként a BBC, vagyis a brit közszolgálati csatorna szakértője, Dale Johnson fölhívta a figyelmet, a labdarúgás szabályzatának egy elfeledett kritériuma szerint, ha a csapattárs találja telibe a másik kezét, akkor nem szükséges szankció, kivéve ha a szándékosság gyanúja megállja a helyét. Nem is ezt vitatta Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője a visszavágó után. A fiatal belga szakvezető elsősorban Nuno Mendes kezezése miatt méltatlankodott. Az első félidőben ugyanis a már sárga lapos portugál szélső hátvéd Laimer indítását kézzel akasztotta meg. A portugál játékvezető azonban az osztrák játékosnál látott kezezést. Halljuk Kompany álláspontját.
1: Megnéztem a felvételt háromszor is. Különböző szögekből mutatták az esetet, de egyetlen olyan képet sem láttam, amely bizonyítaná, hogy Laimer kézzel ért a labdához. Ez így helyes? Helyen van az, hogy mindenki másképp ítél meg egy ilyet, nem? Itt van a teremben legalább 50 ember, és egy sem mondja azt, hogy ő biztos abban, hogy Laimer kezezett. 10 méterre álltam a történésektől, és egyszer sem vetődött fel bennem még a gondolat sem, hogy Konrád kézzel ért volna hozzá. Tisztán látszódott, hogy a csípőjével tette maga elé. Számomra Mendes kezezése egyértelmű második sárgalap és kiállítás. Mégis valamiért ellenünk ítéltek szabadrugást, és ez a döntés, meg még néhány másik, eldöntötte a meccset.
0: Sokat okulhat ebből a párharcból, ismerte el a Bayern München vezetőedzője.
1: Komoly tanulság ez számomra. Ne hidd el a média felhajtást, ne vigyen el a dráma. Az olyan napokon is, mint a mai, meg kell őrizni a nyugalmamat. Amikor megvertük a Reált, akkor is vissza kellett fognom magam, mert tudtam jól, hogy eljöhetnek olyan napok, mint a mai. A mérkőzés utáni elemzések mindig a győztes erényeit domborítják ki, szóval ne várják azt, hogy ezt most érdekes meglátásokkal megpróbálom vitatni. Az egyetlen dolog, amit mondhatok, hogy végig szoros párharcot játszottunk, és ilyenkor az apró részletek, a nüanszok döntenek. És teszem hozzá, hogy teljesen másképp láttunk néhány vitás helyzetet, mint a játékvezető.
0: Tette hozzá Vincent Kompany. A Bayern München 2020 óta tartó várakozás az újabb BL döntőre pedig tovább nyúlik.

Luis Enrique ismét szentföldé tette Münchent a PSG számára. Harsogta mai címlapján a Marca, a spanyol napilap. Az 1970-ben alapított francia együttes harmadjára jutott el a Bajnokok Ligája fináléjába. Először 2020-ban alul maradt a Bayern Münchennel szemben, majd második nekifutásra már sikerrel járt. Tavaly az Intert Münchenben 5-0-ra gyalulta le. Azt a sikert az Európai Szuperkupában és az Interkontinentális Kupában elért újabb győzelem követte. Egyedül a Chelsea ellen elbukott klubvilágbajnoki döntő rondít bele, már amennyire tud, az összképbe. Az Arsenal 2006 után jutott el ismét a Bajnokok Ligája idényének utolsó mérkőzéséig. 2006-ban Arsène Wenger a következő kezdőcsapatot jelölte ki a Barcelonával szemben a Stade de France-ban. Jens Lehmann a kapuban, a védelemben Emmanuel Eboué, Kolo Touré, Sol Campbell és Ashley Cole, a középpályán jobbról balra Robert Pires, Gilberto Silva, Cesc Fabregas és Alexander Klebb, elől pedig Freddy Jungberg és Thierry Henry. Nem tegnap történt tehát, hogy Belletti gólja után lekonyult szájjal vették át az ezüstérmeket az Arsenal labdarúgói. 2006 májusában például még Bozsik Péternek hívták a magyar futballválogatott szövetségi kapitányát. A francia bajnokságot 9. helyen záró PSG-ben még a portugál Pauléta volt a sztár. Mikel Arteta pedig az első idényét fejezte be az Evertonban. Az Atletico Madrid ellen pályára küldött játékosok közül Miles Lewis Kelly a 2006-os döntő után 4 hónappal később született. A Barcelona ellen elveszített BL finálé óta elődöntőbe is csak 2-szer jutott el az Arsenal. Tavaly a későbbi győztes PSG ellen alul maradtak a londoniak a 4 között, ezúttal viszont az Atletico Madrid már nem jelentett akadályt Declan Rice-ék számára. Ráadásul 1971 után ez lesz az első alkalom, hogy az európai futball legrangosabb klubtornájának döntőjében két különböző főváros csapata találkozik egymással. 55 esztendeje az amszterdami Ajax és az athéni Panathinaikos ütközött meg egymással, most pedig egy londoni és egy párizsi óriás. A teljes képhez hozzátartozik, hogy 2014-ben és 2016-ban is madridi együttesek fiaskodtak egymással.

0: Történelmi döntő következik tehát a Puskás Arénában. Május 30-án az angol és a francia szurkolók veszik át az uralmat Budapest városában. Vajon az Arsenal először, vagy a PSG másodszor? Hamarosan kiderül.
1: Gyertyagyújtásra emlékeznek ma az életének 79. évében elhunyt Fazekas Lászlóra, az Újpest legendájára. Az Újpest FC 20 órára várja a szurkolókat a Szusza Ferenc stadion feliratánál, hogy közösen gyújtsanak gyertyát a legendás támadó emlékére. Mi is emlékezünk most Fazekas Lászlóra, mégpedig egy interjúval, amelyet Gadácsi János készített, és Fazekas László az 1968-as olimpiáról nyilatkozik.
2: Legkedvesebb emlékem, hogy aranyérem az mindig, és hát olimpiára kijutni. Most utólag látom, hogy micsoda nagy dolog volt.
3: Hogyha valaki akkor már A-válogatott volt, akkor ugye nem mutathatott az olimpiára.
2: Igen, pontosan erről van szó.
3: Ez nem volt ilyenkor nagy kérdés, hogy akkor most mi a fontosabb, hogy inkább egy olimpiai bajnoki cím lehetősége meglegyen, vagy inkább bemutatkozzak az A-válogatottban?
2: Az elsődleges az természetesen az A-válogatott volt, ugye? A 60-as évek közepén a magyar futballt nagyon jegyezték még a világon.
3: Ezt olyankor megbeszélték az edzőkkel, hogy na fiam, te még várjál egy kicsit az A-csapattal, mert téged szeretnénk az olimpián használni, vagy pedig az köztudott volt, hogy te azért nem kerülsz még be, hogy kint lássél az olimpián.
2: Volt ilyen dolog is közte, mert a Varga Zoli ott volt nálunk a csapatban, a jobbszárny volt, normálisan Fazekas Varga kettős az olimpiai csapatban, és ugye hát a Varga Zoli akkor már menőnek számított.
3: Gondolom, hogy az olimpián mindenképpen esélyesnek számított a magyar csapat, mint címvédő, de hát a csoportmérkőzéseken nem rukkolt ki különösebben jó játékkal.
2: Az igazság az, hogy egy kicsit azért melbevágott ugye Mexikóba a rettentő hőség, a magaslati levegő. Rengeteget köszönhetünk az olimpiai aranyérem megszerzéséhez a Szűcs Lajosnak.
3: Guatemala ellen is még azért nehezen szerezte meg a győzelmet.
2: Igen.
3: De aztán Japán ellen már.
2: Igen, hát is
3: ugye az elődöntőben.
2: Igen, belelendült a csapat, és aztán ugye a döntőben a bulgárokat 4-1-re sikerült megverni egy igen botrányos mérkőzésen.
3: Talán ez volt a legemlékezetesebb az egész olimpiáról. Nem biztos, hogy a döntő miatt, de hát ilyet, hogy három játékos kiállítanak az ellenfélből, ez elég ritkos.
2: Hát igen, ez érdekes volt, mert hát azért tényleg két kelet-európai csapat került be a döntőbe. Nem volt az egy rossz csapat, az a bolgár válogatott, és hát elvesztették a fonalat, ugye?
3: Pedig hát ők vezettek még 1-0.
2: Igen, ők vezettek 1-0, és van úgy, hogy ugye ellenfél vezetés. Ez az ellenfelet segíti, ők meg kicsit megijednek, behúzódnak, biztonságra játszanak.
3: Máskor volt ilyen, hogy egy egész fél időt hármas ember előnyben játszott előtte,
2: hát
3: vagy korábban?
2: Hát ilyenre játszottam pedig, vagy 7-800 mérkőzés, de ilyenre még nem emlékszem, hogy 8 ember ellen játszottunk volna. Már 9 már volt, de 8 ember ellen ez... Na de hát az igazság, hogy nagyon nagy volt a tét, szóval... Ez az egy életre elkíséri az embert, ugye, egy olimpiai aranyérem, ez is nem beszélnek, de az aranyérem az azért, az tényleg az szépen csillan.
3: Most ehhez képest végül is csak 4-1 lett a vége. Visszafogták magukat, vagy vigyáztak, hogy nehogy még nagyobb botrány legyen, vagy baj legyen?
2: Nem. Hát azt hiszem, hogy a második fél időben estek főképpen a gólok, és hát...
3: 2-1 volt a szünetben.
2: Igen, úgyhogy a 3-1 után már ugye akkor már azért az ember már 8 ember ellen, azért biztos, hogy már bent van a zsákba a győzelem, utána már jött a negyedik, aztán már kicsit olyan szórakozás jellege volt az egésznek.
3: És a második fél idő végén még Juhászt is kiállították.
2: Biztos csak egy olyan
3: szépségvigasz,
2: ugye a játékvezető részéről egy szépség tapaszt, hogy mégis visszaadott valamit, de hát ez aztán már édes keveset változtatott a dolgokon, mert emlékszem, hogy ez nagyon megünnepeltük. Már másnap jöttünk vissza a repülőn, és mi az igen hosszú az út, ugye Mexikóból, hát ott is folyt az ünneplés, és mire megérkeztünk a Ferihegyre, hát még az a biztos talaj sem volt annyira biztos, amikor leszálltunk a repülőről.
4: 5 perccel a félidő befejezés előtt 1-0-ás bolgár vezetésnél. Fazekas készülődik, csak egy jót, Laci, jó is, Juhász fejéről tovább, Dunai elől, el, Bentelő, gól!

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Kérdéses a Pécs Euroliga indulása. Tovább nőtt a boldog forgalma, zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Anyagi okok miatt kérdéses a magyar bajnok NKA Universitas Pécs indulása a női kosárlabda Euroligában. Hosszabb Facebook bejegyzésben méltatta a klubnál folyó szakmai munkát Rád Géber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, aki hatalmas sikernek tartja a pécsi hölgyek NB1-es bajnoki címét, ám bejelentette, ha 10 nap alatt nem találnak támogatókat a Gárda Euroliga indulásához, befejezi a felnőtt csapatok menedzselését. Kucsovics Márton búcsúzott az első fordulóban a római salakpályás tenisztornán. A világranglistán 57. magyar játékos még tegnap este kezdte el a selejtezőből feljutott horvát Dino Prizmic elleni mérkőzését. És miután a rivális 6-4-re megnyerte az első szettet, a folytatást csütörtökre halasztották. Ekkor Fucsovics 6-3-ra veszítette el a második játszmát, így búcsúzott. Rómában nincs már versenyben magyar teniszező, hiszen korábban Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Gál Fidalma is búcsúzott. A magyar válogatott Petrenko Brigitta a következő idényben is a lengyel Radomka Radom röplabda csapatának játékosa lesz. A 26. születésnapját jövő héten pénteken ünneplő feladó egy évvel meghosszabbította szerződését. Petrenko az elmúlt idény előtt csatlakozott a lengyel együtteshez, és kezdőjátékos lett a posztján. 24 mérkőzésen lépett pályára, és 97 pontot szerzett. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottsága nem javasolja a továbbiakban a fehérroll sportolók és csapatok indulásának korlátozását a nemzetközi sportági szövetségeknek és a nemzetközi sportesemények rendezőinek. A fehérroll sportolók az oroszokhoz hasonlóan az ukrajnai háború kitörése óta nem vehettek részt nemzetközi versenyeken. Az erre vonatkozó ajánlásait oldotta fel a testület.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért a vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét, 27 ingatlant pedig zároltak. Zalaegerszegre is került az aszbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékból. A vizsgálatok szerint egy parkolót és 2 utcát érint a szennyezés. Az előbbit az önkormányzat ma le is zárta, fóliával fedik le és aszfaltozzák is. A vizsgálatokat folytatják, mintát vesznek minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal fedett. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A húsvéti többletforgalmat nem számítva is több mint 8%-os volt a kiskereskedelem erősödése. A második legszárazabb április mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 milliméternyi csapadék hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. Az ország északi részén több helyen egyáltalán nem regisztráltak csapadékot. A hőmérséklet eközben átlag közelinek mondható.
0: Közlekedés.
3: Az M1-esen a főváros felé a komáromi csomóponttól Biatorbágyig időszakos torlódásra kell készülni, főként a Tatabányától kiépített terelésben. Az M51-esen az M5-ös felé a 28-es kilométernél baleset történt, egy sávot lezártak, torlódik a forgalom. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Zivatarok miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra. Helyenként villámlás, viharos szél és jégeső is előfordulhat. Holnap napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Délután 20-25, késő este 12-20 fok lesz. Az előrejelzések szerint a következő napokban többször visszatérnek a záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias idő várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 40 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs, és itt van mellettem Marosán György, állandó szakértőnk. Ez pedig azt jelenti, hogy nem sokára kézilabda mérkőzés következik. Egy közvetítés a Magdeburg-Szeged mérkőzés. Hát nem vagy nagyon földobódva, azt kell, hogy mondjam, hogy érzékeljék a hallgatók, hogy mire számíthatunk a Szegeddel.
2: Legalábbis a feldobódásom tárgya az, hogy itt lehetek veletek, és természetesen a hallgatókkal üdvözlök mindenkit nagy szeretettel. Jóval esélyesebb a Magdeburg, sajnos a realitás az ez, hiszen múlt héten az első mérkőzésen is Szegeden a PIK Arénában 35-28-ra tudott nyerni a német csapat. Ahhoz képest, ahhoz a mérkőzés, nem javult a helyzet, Jeremy Totó sérült, ugye Lazar Kukicsról beszéltünk sokat már, korábbiakban is, hogy mennyire fontos játékosa ő a Szegednek, és ő már nem állt rendelkezésre az első mérkőzésen sem, ahogyan Bodó Richárd sem, viszont Jeremy Totó a védekezésből nagyon fog hiányozni, azért ez a Mackovsek, Kalarás, Jeremy Totó, három játékos nagyon jól elosztja.
1: És főleg a Kalarást esetleg kiszórják gyorsan.
2: Hát meg pihenni kell, tehát ez a három ember a két-hármas védő pozíciót szépen elosztja, ez most kiesett, nincs könnyű helyzetben a Szeged, na de nem szeretek összeget pufogtatni, de most ez maradt, a labda kerek, 40x20-as a pálya, bármi megtörténhet.
1: Tulajdonképpen azért a Szegednek nem szabad leengedni, hiszen mindjárt itt van a bajnoki döntő.
2: Így van, és ez egy bajnokok ligája mérkőzés, tehát az ilyen meccsekért sportolnak emberek, és biztos vagyok benne, hogy maximális odaadással bele fogják vetni magukat. Ami nekem nagyon pozitív volt, hogy a Dél-Magyarban olvastam, vagy a szegediek úgy nyilatkoztak, hogy abba tudnak kapaszkodni, hogy a Barcelona már nyert a Magdeburg otthonában 7 góllal, az pedig azt jelenteni, hogy büntetők fognak következni.
1: Na, de a Barcelona nyert már BL-t is többször.
2: És abban is a Barcelona az Barcelona, ezt ugye labdarúgásból is tudjuk, hogy akár a Real Madrid ellen is sokszor maga biztosan győzött, és valószínű fog vasárnap, mielőtt egy zenét berakatnál, térjünk vissza a kézilabdára. Jó kapus teljesítmény, az biztos, hogy kelleni fog. Miquelin Rolandtól láttunk már sokszor olyan performance-t, amivel demoralizálta az ellenfelet. Erre ma is szükség lesz, és védekezésben Christiansennek az 1-1 elleni párharcait visszaverni, a szélességi játék a Magdeburgnak, ugye Musse irányába, de nagyon komplex ez a Magdeburg, tehát lehetne itt még sorolni.
1: Jobb itt a Füchse Berlin?
2: Most jelenleg szerintem igen.
1: Ugye tegnap nem sikerült a Veszprémnek, sajnos büntetőkkel alul maradt a Füchse ellen, hiába nyert hazai pályán 1 góllal, de hát közel nincs ekkor esély a Szegednek, ez nyilvánvaló.
2: Nincsen.
1: Hát köszönöm szépen, Marosán György átmegy kollégánkhoz a másik stúdióba közvetíteni ezt a mérkőzést, a két barcelonás Németh Kornél és Marosán György következik, a szó pedig már is Németh Kornélé.
3: Méghozzá Gétek Arénában, Magdeburgban nagy tisztelettel és szerelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Reménytelennek tűnő helyzetből készül csodát tenni az OTP Bank PIK Szeged együttese. Pici dezsavim van, és egy pici személyes élményt engedjenek meg, vagy személyes emléket. Egy évvel ezelőtt hasonló volt a forgatókönyv, akkor ebben a csarnokban itt Németországban, amit mi Magyarországon Geteknek, ott a helyiek Geteknek hívnak. Szóval ebben a csarnokban a veszprémi csapat szerepelt és ért el döntetlen úgy, hogy szinte végigvezetett a negyeddöntő első mérkőzésén, tehát nagyon-nagyon bizakodva vártuk a hazai visszavágót. A történetet azóta minden kézilabda barát azt hiszem ismeri, de elevenítsük fel csak fél mondatban azok kedvéért, akik kevésbé járatosak a történetben. Szóval a Veszprém egy utolsó pillanatos góllal, egy utolsó időkérés utáni góllal az utolsó 5-8 másodpercben született, találta végül is hazai pályán 1 gólos vereséget szenvedett a Magdeburgtól, és nem jutott be a Final Four-ba, a kölni 4-es döntőbe, a németek ezt végül később megnyerték. A Szeged ezzel párhuzamosan a hazai pályán csak úgy, mint most a Magdeburg ellen, akkor a Barcelona ellen szenvedett vereséget, igaz, akkor az a 3 gólos vereség nem tűnt ledolgozhatatlannak, ellenben a félelmetes Palau Blaugránában, a Barcelona otthonában nem nagyon volt reális esélye a Szegednek. Elkezdődött igen ám a mérkőzés, és a félidőben úgy állt a csata, hogy semmi nem dőlt el, és egészen az utolsó pillanatig nyitott volt a kérdés, a mérkőzést vezető két szerb játékvezető egy picit meglejtetve a hazai pályát a Barszának. végül is akkor a katalánok továbbjutását segített elő. Kettő góllal ugyan nyert a Szeged, összesítésben azonban egy találattal alul maradt. Marosán György egy gyors teleportálással megérkezett. A személyes történetet azért meséltem ilyen hosszan, Gyuri, mert hogy csodában bízunk, de az akkori, a tavalyi csoda, aminek szintén nem nagyon volt előzetesen realitása, azért talán most csak a különbség mértékéből adódóan jóval messzebb van, mint ahogy egy évvel ezelőtt.
2: Így van, tehát az a hátrány, amit hazai pályán összegyűjtöttünk, az tekintélyt parancsoló a Magdeburg szempontjából. Tehát idegenben ekkora különbséget ledolgozni emberfeletti teljesítmény lenne. Az első fél időben csak egy kicsi visszatekintést, ha megengedsz, amíg elkezdődik a játék, még pacsiznak egymással a játékosok, már a meccs elején elépett 10-5-re a Magdeburg Szegeden, viszont abból sikerült visszajönni, ugye már volt 11-11 is, az első fél időben jól tartotta magát a Szeged, egyel fordult csak a Magdeburg, én ebben bízok itt is, most ezen a mérkőzésen is az első fél időben sikerül azért megszorongatni őket, sajnos ez most nem sikerült ebben a védekezésben, Felix Klár szerzi meg első gólját.
3: Méghozzá betörésből eredményez. Marasson az előző barcelonai történet főszereplője egyenlít betörésből, középről, ugye Marasson a Barca játékosa lesz majd, egy perc sem telik el a mérkőzésből is van gól mind a két oldalon. Klár teszi le a labdát a szélre, ez egy szép szegedi labdaszerzés, melyet követően lehet indulni, 2-1 elleni lerohanás végén, Super Mario Sostarics góljával a Szeged vezet 2-1-re, és még mindig csak egy perc telik el a mérkőzésből, 1-2, nem tudom, egy ilyen óriási gólesővel jól járunk-e egyébként.
2: Percenként egy gólos előny, az tudod mit jelent?
3: Azt hittem, hogy azt mondtad, hogy percenként egy gól az mit jelent, hogyha ennyi születik a mérkőzésen, de hát igen, azért a percenként egy gólos előny, hogy mondjam, az testvérek között is annyi, hogy gombócból sem lehet megemészteni és lenyelni. Na ehhez képest most jön a Magdeburg az egyenlítés érdekében, két portugál játékvezető, a két Martins, Daniel és Roberto Acotto Martins dirigálják a mérkőzést, és ők ítélnek most egy szabad dobást a hazaiak javára. A Friday elszólás az talán még a tegnap esti Bayern München Paris Saint-Germain mérkőzésnek a Bajnokok Ligájából köszönhető. Jön az egyenlítés a német csapat részéről, Daniel Pettersson eredményes lent a jobb szélen, Smarasson pedig válaszolna Sergei Hernández, azonban véd a Magdeburg kapujában. 2 perc játék után Magdeburg Szeged 2-2.
2: A párhuzam jó, portugál játékvezetők voltak a Bayern München mérkőzésen is tegnap, és szabadrugást ítéltek, csak 11-es.
3: Igen, hogyha mondjuk a németek annyira bosszúsak lesznek, mint a Bayern szurkolói a tegnapi portugál játékvezetői ténykedés miatt, mi magyarok ennek, én azt hiszem, csak örülünk, tartsunk egy létszám ellenőrzést, hogy kik vannak fönt a szegedieknél támadásban. Magnus Abelvikőt mi csak rőtként ismerjük. Tette tovább! Vácskovság zicserét pedig védi Hernández. A bal átlövőből, betörésből vezethetett volna a Szeged, ehhez képest most a gyors lerohanás végén. Daniel Pettersson eredményes. Az első duplázó a mai mérkőzésen Pettersson. A első perc végén még hátrányban volt a Magdeburg, a második perc végén most már előnyben 3-2-re vezet Smarasson középen, bejátszás beállóba, csak szabad dobás, ez talán lehetett volna egy szigorúbb ítélet is.
2: Hát igen, volt kontakt hátulról a Kalárással, de nem ítélte úgy a játékvezető, hogy ez egy lerántás volt, igazából a Kalárás elvesztette az egyensúlyát, mert kilépett mögül a védő, így talán ezt az ítéletet így elsőre úgy gondolom, hogy jól hozta meg a játékvezető.
3: Rendben, fogadjuk el. Kalárás helyére egyébként Bánhidi érkezik, tehát támadás védekezésben egyet cserél a Szeged. Rőd adja el a labdát, két magdeburgi jön Miklár Roland kapujára, és sajnos Roli nem tud védeni. 3,5 perc játék után megvan Lagergren első gólja a mérkőzésen lerohanásból, és rögtön jönne a szegedi válasz, Smarasson zicserét Sergei Hernández kiütje a jobb felsőből, de lökés miatt azt mutatja a két portugál spori, hogy 7 métereshez jut a Szeged együttese, Super Mario Sostarics jöhet majd a heteshez. Balogh Balázs azt mondta a stúdióban, hogy a bajnoki döntő szempontjából is létfontosságú ez a meccs, Sostarics hetesét Hernández ballába kirúgja. Mennyi összefüggés van, hogy innen mit tud hozni magával? Ahogy most állunk 4 perc után, nem csökkent a különbség, hanem sajnos nőtt. Tehát, hogy itt most tényleg már előre is kell nézni, de mennyire szabad, vagy mennyire kell előre nézni a Szegednek?
2: Szerintem ilyen szintű játékosok, ha esetleg ez egy nagy arányú vereség lesz, nézd meg a legrosszabb verziót először, azt is le tudják győzni magukban, mire a bajnoki döntő kezdődik, inkább a Magyar Kupa mérkőzésből tudnak majd ott építkezni az egymás elleni mérkőzésből.
3: Igen, az álmok kergetése szempontjából viszont biztos, hogy nem lehet könnyű. Saugstrup fordulna a Macskovsekről, csak szabad dobást kap Saugstrup. Nehezen, de beletörődik abba, hogy végül is szabad dobást ítéltek a portugál játékvezető. Passzívnál támad a hazai csapat. Klár balátlövőből tenné tovább a labdát. Kalárás és Macskovsek így ebben az összetételben utolsó alkalommal alig, hanem a BL-ben. Macskovsek kap pillanatokon belül egy 2 perces kiállítást, mondom én. Hátulról cibálta meg ellenfelét, ezt most megköszönhetjük portugálul azt a obrigádó, talán úgy kell mondani? Az a köszönöm?
2: Nem
3: igen.
2: Tudom.
3: Azt hiszem, igen, nem?
2: Nem tudom, nem tudom.
3: Én, mintha úgy emlékeznék, hogy ez, úgyhogy ezt megköszönhetjük. Aj, mekkora gól! Nem volt már Christiansson, nem is Christiansson volt, ez bocsánat, hanem Jonsson. Nem volt már több passza a Magdeburgnak, és a jobb átlövő helyére csúszik át a bal átlövő. Jonsson pedig kilövi a jobb felső sarkot. Óriási nagy gól!
2: És ezzel egy 4-0-ás szakasz csinál a Magdeburg, hiszen 2-1-re még a Szeged vezetett, most már 5-2 a Magdeburg javára.
3: És most emberelőnybe kerül a Szeged, mert hogy Muse kap egy 2 perces kiállítást, hát nagy lendülettel vetette bele magát a meccsbe a címvédő, és az a helyzet egyébként, hogy nagy előny ide vagy oda, félig meddig lefutottnak tetsző visszavágó ide vagy oda, szóval a címvédő hazai pályán nem engedheti meg azt magának, hogy ezt a meccset így félváról vegye. Ma reggeli műsorban beszéltünk Pálinger Katival annak kapcsán, hogy lesz majd egy Esztergom Győr női meccs, hogy mennyire áll bele egyik vagy másik csapat, és azt mondta, hogy nincs olyan, hogy ne állna bele a Győr is, hát nyilván az Esztergom hazai pályán meg miért ne állna bele. García Endia adja el közben kis hián a labdát, emberelőnyben teljesen passzív a Szeged játék, aztán García Endia átlövésből gólt szerez. Szóval itt is ezt érzem egyébként, hogy a Magdeburg hiába van óriási előnyben, egyáltalán nem az van, hogy lassítanák a játékot, sokkal inkább egy ilyen örömkézilabda, egy ilyen fesztivál jellegű kézilabda ez, nem?
2: Így van, teltház van, tehát ők szórakoztatni akarnak hétről hétre, ez a feladatuk, és én mindig azt mondom, hogy a zseniknek van egy ismérve, hogy imádják azt, amit csinálnak. És abban virágoznak, abban a munkában.
3: Hát de,
2: és
3: mert ez neki nem munka egyébként.
2: Hát így van, tehát ők a győzelem vágyával lépnek pályára, kelnek fel reggel, és ez egy ünnepnap, amikor mérkőzést játszottak.
3: Christiansson volt most a bal átlövő helyén, és Saugstrupnak varázsolta volna be. 50 másodpercig még ember hátrány van, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kapus nélkül támad a Magdeburg. Christiansson megnyílik a szegedi fal, és jön az első gólja Christianssonnak. 6-3, nekünk ez a 6-3 oly kellemes élményeket juttat eszünkbe, de nem a mai napon. Christiansson a balra mozduló Miklert elküldi, vagy megvárja, még elmozdul, és szépen visszahúzza a labdát a jobb alsó sarokba. 6-3, tehát igen, a személyes élményt, amit ugye említettem, García Endia válaszol közben átlövésből. García Endia a második gólját szerzi, Rőt helyére érkezett támadásban, és jóval lelkesebben veti bele magát. Hát neki is nagyon úgy fest, hogy ez lesz a szegedi búcsú meccse egyébként Bajnokok Ligáját tekintve, hiszen Kalárashoz hasonlóan távozik a Szeged együtteséből.
2: És Smarasonhoz hasonlóan, aki ugye Barcelonában.
3: Igen, Smarasonnál említettem, csak talán ezt nem hangsúlyoztam ki, hogy ha ez az utolsó, akkor neki is ez a záró felvonása a Bajnokok Ligájában. Átmenetileg ebben a mezben, ugye ő a Barcelonához, García Endia Nanthoz megy, ugye jól mondom?
2: Igen, igen.
3: Közben jön egy gyönyörű pörgetett lövés a bal szélről, Lucas Mertens, gyönyörű játék. Hát az a helyzet, hogyha ez nem magyar csapat ellen történik, akkor csodálattal és ámulattal és bámulattal nézem és mesélek róla, vagy mondom, hogy mit látunk, hogy átadjuk a hallgatóknak. Így azért úgy kevésbé, tehát ez ilyenkor azért Miklán Roland helyében nem lennék most, hogy 8 perc alatt kapott 7 gólt, és nem nagyon, tehát kiszolgáltatott helyzetben volt szinte minden esetben. Smarasson, Macskovsek, Smarasson vissza az irányító helyén, bejátszás Bánhidinak, ha nem megy be, Hétpéteres már pedig nem megy be, mert hogy Saugstrup védekezik túlságosan keményen, meg ott volt egyébként még Elvár Jonsson is, ők ketten állítják meg Bánhidi Bencét, és mivel Sosterics kihagyta az első hetest, kíváncsian várom, hogy esetleg Szilágyi Benyámin például jönne a kispadról, mert hogy Benjit azért kinevelte már utódjának, vagy részben kinevelte már utódjának a Szeged, illetve maga Sostarics is, de Szvarasszon sem esélytelen ez.
2: Frimmel szoktam.
3: Ja, bocsáss meg. És ráadás, ugye nincs. Na jó van, az, hogy én nem értek hozzá, az hát, engem minősít. De az, hogy az európai mesteredző...
2: Frimmel a hetes lövője, Sostarics is Frimmel a hetes
3: de
2: lövője.
3: De jó, nyugtass meg azért annyiba, védj meg kérlek. Védj meg kérlek, hogy azért Szilágyi is lőtt.
2: Abszolút, ő a, így van, ő a harmadik talán a sorban, de szokott.
3: Jó, rendben. Na, mindegy.
2: És most Jelinics volt eredményes 7 méteresből.
3: Igen, 7-5 a mérkőzés
2: állása. Kállás nem fog lőni, ebbe biztos vagyok.
3: Igen, 7-5 a mérkőzés állása, a Magdeburg harcol ki egy sarokdobást, vagy szabad dobást?
2: Szabad.
3: Hát a fügykoncert nem tudom mennyire szűrődik be a Gétek arénából, de hogy, tehát mi látjuk az ismétlést, és azon mosődök el. Félix Klár repül, úszik a levegőben, jön egy szegedi kész, talán egyébként Sostarics keze volt, egy kicsit segít a repülésben, és ez csak szabad dobást ért. Miklernél viszont van egy védés, méghozzá Pettersson célső zicserét védi, és akkor egy óra föl lehet zárkózni, Szmarasszon tovább teszi, Röd, az is hetes, kellett volna, hogy legyen. Hát értem, hogy az egyik oldalon nem az, de akkor a másikon ez meg 8 lépés volt középen. Pettersson zicserben a lerohanás végén, Mikler! A kipattanót meg Bácskovsek szedi össze. Na, a nagy rallinak, a nagy rohanásnak legyen egy szegedi góra vége. Lesz helyette egy szegedi... Fú, én azt mondtam volna, hogy belemenés.
2: És két perc lesz szerintem, vagy nem, most már nem de, tudom. De, az egyik játékvezető úgy indult el.
3: A két portugál sajnos, itt viccesen mondtuk.
2: Nincs igen, két perc.
3: Nincs két perc, de úgy indultak el, hogy Klárt kiállítják, holott ez hát ez annyira egyértelmű belemenés volt, hogy mi...
2: Jobb a szabad dobás, kicsit nyugodjon le a két csapat, mert a játékvezetők is itt sokat kellett fússanak az elmúlt 40 másodpercben, így inkább álljon meg.
3: Igen, fölszaladt egy kicsit a pulzusuk meg a vérnyomásuk, igen. Szmarasszon, Mácskovsek és García Endia a belső hármas, nincs Sostarics, hanem Röd van, lenne a széren, a
2: szóval... 7-6 elleni játék van, 4 átlövővel.
3: És eladja a labdát a Szeged, ez pedig azt jelenti, hogy üres kapura jön a magdeburgi próbálkozás. És akkor így lesz 8-5 a mérkőzés állása. Hát ezért nagy kár volt, Félix Klár szerzi a második gólját a mérkőzésen. García Endia rontott, és aztán utána már nem akart Klárral szemben szabálytalankodni. 2-2 Klár neve mellett, és akkor megint ugyanúgy neki fut a 7-6-nak. A szegedi csapat, Szmarasszon, bejátszás, Báhidi! Juhiden a zsuga volt, nem van! Hernández hozzáér, de valahogy átvánszorog a labda Hernándezen, Báhidi Bence. 8-6 ezzel a mérkőzés állása, Magdeburgi zicser. Hát itt kisztoriztuk magunkat a meccs elején, és innentől kezdve a gólok.
2: Igen, én készülök egy sztorival, de nincs rá lehetősége, mert úgy lüktet a játék, majd itt átva egy kicsit
3: igen,
2: később.
3: Igen, García Endia, ez is gól, tehát ne készüljél semmilyen történettel. Itt azzal a történettel tudunk készülni, hogy az Aalborg Sporting mérkőzés az abszolút csúcstartó a negyed döntők gólszámát tekintve. Ez a páros, ez lehet, hogy most übereli azt. Ezt mindjárt mondom, hogy pontosan mennyi volt, mert közben egy Magdeburg 7-es.
2: Az első fél időben eddig a szakaszig, tehát sőt ott 15-17 percig nem volt sok gól az Aalborg meccsen, utána indult be a két csapat.
3: Ezt mondja, hogy pillanat.
2: Perc per gól átlagban voltak körülbelül.
3: 37-36 lett a vége, az 73 találat. Hát itt most járunk 16-nál 11 perc alatt.
2: Meg fog ez állni.
3: Azt mondod?
2: Annyikor nem lesz, mint az Aalborg meccsen volt.
3: Miklernek most egy 7 méteres kellene első körből. Ehhez védenie, de nem tudja. Fölemeli a jobb lábát, és az alatt pattintja el a labdát Magnusson. És akkor ezzel ő is feliratkozik a gólszerző közé. Magnusson tehát a gólszerző. Ugye egy hely kiadó még erről nem esett szó. A Bajnokok Ligája kölni 4-es döntőjében. A Füksze sajnos a Veszprém testén keresztül büntetők után, 7 Pétereseknek egész pontosan után jutott tovább a Barcelona. 2-es győzelemmel, ráadásul hazai pályán közte 10-zel ütötte ki a Nantot. Az Aalborg egy végletekig kérezett meccsen a Sporting ellen, miközben jön egy szegedi zicser, és jön Jelinicstől egy újabb szegedi találat a mérkőzése Jelinicsnek. Ez a második, 10-8 az állás a mérkőzésen. Amikor a 13. percbe járunk, ez meg egy. Az a helyzet, hogy néz klár értetlenül a portugál játékvezetőre, és amúgy németül kérdezi tőle, és lehet ez volt a szerencséje, le lehetett olvasni a szájáról, hogy varum, miért? És tulajdonképpen Gyuri, ez miért nem volt hetes? Most nyilván nem akarok magyar csapat ellenszurkolni, mi örülünk annak, hogy nem.
2: Nagyon egyszerű azok, hogy ez miért nem volt hetes, mert a játékvezető nem úgy ítélt.
3: Megkérném a kollégákat, hogy Gyuri mikrofonját egy átmeneti idő 2 percre kapcsolják ki, hogy átgondolhassa, hogy miket beszél. Azt mondja, hogy Pettersson, ő átgondolta azt, hogy a szérről minek kell jönnie. Na 11-8, amiért

0: azt hiszem az első meccs döntetlen volt, itt felszabadultan kézlabdázik mindkét csapat.
1: Rönt ki a falból, és borítja fel ellenfelét. Ebben biztos, hogy nem volt szándékosság, de nagyon rosszul nézett ki Röde, hogy kimozdult a védelemből. Elnézést is kér, Szauszuk is, meg Lagerdén is ott terem, meg Gerinics is ott van egyébként, de itt ebben nem volt szándékosság. Tehát komolyabb feszültség nincs, nem? Itt azért ez csúnya volt, meg látványos volt, de itt azért szerencsére nem volt ebben olyan
0: probléma. Ahogy fogalmaztál, fesztivál jelleg. Tehát nincs feszültség, nincsenek, nem is lesznek alattomos szabálytalanság.
1: Christiansont állította meg egyébként. Szegedi ember hátrány jön, tehát gyorsan Rődnek Marosán Gyuri is elkönyvedi, én is ugyanezt teszem, ha már Gyuri ilyen lelkesen könyved itt mellettem, és töltögeti a jegyzőkönyvet. Hál' Istennek nem bízza magát az EHF statisztikusaira. És akkor 14 perc telik el a mérkőzésből. 11-9 a találkozó állása, és ember előnyben rendezett fal ellen támad a Magdeburg. Hát nem tudom, hogy volt-e ilyen az első félidőben, de hát eddig tartott a rendezett fal elleni támadás. Klár azonnal megveri ellenfelét balátlövőből, betörésből. Nagy gól, Félix Klár a találat szerzője. És akkor visszajön Sostarics le a szélre. Ugye most kapus nélkül 6-6 elleni játék.
0: Hát most lassítani fogja a Szeged ezt a támadási manővert, hiszen létszám hátrányban van még 1 perc 20 másodperce, minél tovább próbál majd ott lenni a Magdeburgnak a kapuja előtt.
1: García Endia, Mácskovsek. Mácskovsek az irányító helyén középen beteszi Bánhidihoz, Smarason betörésből, ez is gól! Janusz Smarason, jön-e a gyors válasz? Hát természetesen. Én föl se tudok nézni, Búse a gólszerző. Hát, az a helyzet, hogy nem lennék most a két edző helyében. Egyébként nekünk szurkolóknak, még úgy is, hogy nem vagyunk ebben a párosításban semleges érzelműek, jó ezt nézni, kevésbé jó nézni, hogy a Magdeburga a visszavágón is vezet egyébként a Szeged ellen. Az viszont kétségtelen tény, hogy tényleg ez a felszabadult és gólgazdag játék egyébként látványos Smarason betörésből. Szerintem nincs a két kapusnak összesen két védése. Üres a kapu, nem veszik észre a magdeburgiak.
0: Hát és szabálytalan volt a középkezdés, azt mondja, a játékvezetők nem
1: jó, vették. Jó, hát de most miért akarod, hogy ilyeneket észrevegyenek?
0: Az is igaz.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha össze-vissza ítélek mindent, akkor most nem teljesen, hogy a fesztiválba az is belefér. Christiansson tovább teszi, itt kiharcol a Magdeburg egy 7 méteres Mácskovsek és Jelinics védekeznek belül. Mikler hiába ér oda a bal alsó sarokra, 14. góljáért jöhet majd a Magdeburg együttes. A Mácskovsek volt az végül is, aki a végső döfés bevitte. 16-04 a nagy órán, 13-11 a nagy eredményjelzőn, és jön a magdeburgi 7 métereshez Omar Ingi Magnusson, neki már volt egy gólja a mai mérkőzésen. Magnusson bal kezében a labda természetesen. Magnusson lövőcsel nélkül a bal felsőbe vágja a labdát. És Magnusson, bocsánat, és ezzel lesz 14-11 a mérkőzés állása. Negyed óra van hátra, körülbelül negyed óra az első félidőből. Gyuri, megnézed nekem, légy szíves, hogy az Aalborg Sportingon mennyi volt az első félidői góltermés, mert szerintem azt überelni fogjuk. Ez a meccs, ez a...
0: Helyből 35. 35 gól volt az Aalborg meccsen az első félidőben.
1: Értem, Bánhidinak egy bejátszás García Endiától. Ez a meccs egyébként az Európa Liga negyed döntők közül a Flensburg, a német házi derbi a Veclára játszották talán, de ezt most mindjárt meg kell néznem, hogy nem mondjak butaságot, ez azzal fog vetekedni, ez egy keddi mérkőzés volt, azt mondja, hogy gyorsan keresem, közben üres kapura jön egy újabb gól, hazai részről Muse a labdaszerzés után, azt mondja, hogy Musénak ez a második gólja, azt mondja, hogy egészen pontosan, így bizony. Tehát volt egy Hannover-Flensburg negyeddöntő visszavágó a Final Fourért az Európa Ligában, a négyes döntőért. A félidőben 22-20-re vezetett a Flensburg, 44 gólt hozott első félidő után, a végeredmény Hannover-Flensburg 35-43. Miközben García Endia betalál, onnan felesleges sztorizgatnunk egyébként. Itt a gólversenyt lehet meghirdetni. 42-vel a Hannover Hannover-Flensburg páros vezet ezen a héten. Mi 27-nél járunk 13 perccel

0: az 12 félrel az első fél idő vége előtt. György?
1: Igen, rengeteg gól van, tehát nem olyan akar megállni ez a góltermés, amit én predesztináltam. Most próbál a Szeged védekezést váltani, egy 3-3-as védekezést, abból visszalép Kelarás, és jön a kettes védőfölött, nem sikerül így sem megállítani a magdeburgi támadást. Gólt szerez újra az egy csapat Bergendál révén.
0: Még egy kérdés, Gyuri, ami foglalkoztat most, miközben García Endia húzza át magát, és Hernández véd egy zicser, hogyha te lennél most ott a szegedi kispadon, miközben jön egy újabb Magdeburg gól, Múse lerohanásból, és 17-12, tehát a hazai nagy arányú vereség után most úgy tűnik, hogy a visszavágó is úszik el, és egyébként Apelgrén most pont időt kér. Mire helyeznéd? Tudom, hogy nem lehet behelyettesíteni egy az egyben, ha te lennél. Te mire helyeznéd ebben az esetben a hangsúlyt? Belemennél ebbe a fesztivál kézilabdába a folytatásba, vagy oda csaptál az asztalra, hogy komolyodjunk már meg azért egy kicsit? Mi az, ami szempont lehet?
1: Taktikailag lassítani kéne ezt a Magdeburgot, az pedig...
0: De amiért, lehet?
1: Hát semmiképpen egy futóversenyben nem belemenni, mert abban nem fog jól kijönni a Szeged. Ahogyan ezt látjuk már most is rövid távon, de hosszú távon nézzük, amiről beszéltünk a felvezetőben, hogy gyakorlatilag a Mackovsek Kelarásnak nincs seréje védekezésben, és hogy nincs Jeremy Toto. Balátlövőben, irányítóban nagyon korlátozottak.
0: Oké, okay, akkor tovább kérdezem, mert hogy most egyébként nem szeretek ilyet mondani, és én vagyok a legkevésbé hívelnek, de azt kijelentő módba tehetjük, hogy ez a hajó elment.
1: Ezzel.
0: Tehát, hogy ezen nincs mit szépíteni. Ha már ez a hajó elment, Németországban a BL címvédő ellen, a világ egyik legjobb csapata ellen, akkor nem az van, hogy Pazekas Máté, Szilágyi Benyámin és társai, akik eddig nem játszottak, hadd játszanak?
1: Játszani fognak, hát játszanak ők, tehát Fazekas játszott a Szeged, vagy a Veszprém ellen is, meg az első meccsen is. És közben azért hallgatok el, mert újra 7-6-ot fog támadni a PIK Szeged, tehát egyelőre ez nem volt túl hatékony, de meg tovább is próbálkozik ezzel a Pelgrén. Tehát fognak ők játszani, de nem szabad, tehát komolyan kell venni ezt a meccset, mert ez egy nemzetközi mérkőzés, a csúcs kézilabda, a Bajnokok Liga negyeddöntője, tehát nem szabad sem feladni, sem úgymond a cseresort játszott.
0: Belül védekezés miatt kiharcol a Szeged egy 7 méterest, és ez azt jelenti, hogy a 30. összesítésben a 30. gólért jön ezúttal az OTP Bank Szeged együttes, 11 perc alatt kellene, azt mondja, hogy 12 gólt szerezni, hogy utolérjük ezt a bizonyos Hannover-Flensburg páros, hogyha itt egy kis mini gólversenyt én meghirdetek. A két portugál spori nincs tekintettel erre, mert nem állítja meg az órát csak most. Jelinics pedig odaáll a heteshez. Mi történt, Gyuri?
1: Fölé pörgette, megpróbálta a feje fölé ráhúzni a fejére, ahogy szoktuk mondani ugye a slangben. Szergej Hernándeznek Jelinics viszont jócskán, egy méterrel a kapu fölé lőtt.
0: Hát nem nézett ki jól, maradjunk annyiban, ezt Apelgrén is át tudja érezni. Kapust cseréltek a szegediek, Mikler helyére Tulin érkezik, akkor amikor 19,5 perc telik el a mérkőzésből, 17-12-es Magdeburg vezetésnél Klár bejátsz a beállóba, és O'Sullivan, bocsánat, Bergendál harcol ki egy 7 méterest. Jó a játékvezetői döntés, ez belül védekezés volt, úgyhogy emiatt jöhet majd a magdeburgi 7 méteres, a 18. magdeburgi gólért jön majd ez a büntető lövés. Ezúttal Tulinnak kellene megállítania az eddig megállíthatatlannak tűnő Magnussont. Nem sikerül. Magnusson is eredményes, ez pedig azt jelenti, hogy jön a 18. Magdeburgól. Hol jártunk, Gyuri, Szegeden a fél időben?
1: Ezt megnézem, mert
0: 20 perc, addig mondom.
1: 29 gól volt, 15-14-re vezetett a Magdeburg.
0: 15-14-re, hát itt most 20 perc alatt lő hárommal többet, és a Szeged el fog érni azt a 14-et jó eséllyel, de a kapott gólok száma jelentősen több lesz, marad a 7-6 elleni játék. Bánhidi pont akkor kapja meg, amikor a két portugál spori megállítja. Bánhidi mutatja a labdát, hogy én már megkaptam, sporttárs, Saugstrup mellett, és már fordult is volna be, viszont megállítják, úgyhogy akkor most egyébként meghallgattatott a kérésem, Fazekas Máté tette a labdát Smarasonhoz, Smarason pedig a negyedik gólját szerzi. Smarasonnak is, meg García Andiának is van 4 gólja, Jelinicsnek 3, a kihagyott 7-essel együtt is. Ezek amúgy nagyon szép és nagyon jó mutatók. Az apró bökkenő az az, hogy Musénak, Klárnak, Petterssonnak és Magnussonnak van 3, Christiansonnak 2, meg egy rakat magdeburgi játékosnak van 1 gólja mellette. Hát itt a bökkenő az ez. Klár tovább teszi, ott az újabb magdeburgi helyzet, ez most jól védekez ide a Szeged. Christiansson tovább teszi, eladja a labdát, a Magdeburg megszerezzük, és akkor ezzel lehet menni, tessék menni, lendületből, Sosterichnak kell a gól, ott is van a bal alsóban. Mario Sosterich a második találatát szerzi, 18-14, 32, 42 ugye a licit, vagy a limit, meg lesz Gyuri, 8 perc alatt 10 gól.
1: Ezzel a frekvenciával úgy néz ki, hogy meg lesz, igen.
0: Az egyébként egy elég brutális góltermést ígér itt a mérkőzés végét nézve, hogyha ez így marad. Eladja a labdát! Kis híján a Magdeburg. 23. perc a mérkőzésen. Úse felé ment volna, Sosterich szedte össze, de visszafújja a két portugál, Klár, bejátszás beállóba, Bergendál leteszi a szélre, Petterson zicserben. Jaj, de nagy játék! Jaj, de nagy játék volt! Hát ebből egy olyan kínai lett, ami hát tényleg elnézés minden Szeged szurkolótól, Musa a gólszerző, szóval ez egy egyik szélről át a másikra légpassza. Petterson óriási zicserben volt, Tulin fölkészül erre az icerre, emeli a lábát, a jobb lábát az egekig, és jön Musa a túloldalon. Hát ha ez nem a Szeged ellen történik, tényleg az egekig lehetne ezt magasztalni. Így maradjunk csak abban, hogy most Fazekas ad egy jó labdát Smarasonnak, és ebből is gól lesz. Azt mondja, hogy Smarason az 5. szerzi, nincs fék ezen a vonaton, Gyuri, azt kell mondjam. A gól vonaton nincs fék.
1: És mindkét csapat védekezésbe egy-egy ütemmel lemarad, elkezdik a fautot, de nem is kell állandósítsák.
0: Nem akarják egymást bántani, az annyira érződik nekem műkedvelőként, hogy itt igen. Már abszolút, az a lényeg, hogy ne sérüljön meg senki. Mind a kettő pontosan tudja, mind a két csapat pontosan tudja, hogy vannak még célok, amelyeket el kell érni, vagy el lehet érni ebben a szezonban, és Isten őriz, hogy bántsák egyébként, vagy komolyabban bántsák egymást. De azért ne viccelj velem, 23 perc alatt 19 kapott gól, tehát a Magdeburgnál is normál esetben a 15 kapott gól, őrületesen sok persze, lenne, persze. Azért nem tűnik soknak, mert 19-et lőttek mellette. De elképesztő gólszám. Christiansson teszi le Muséhoz a szélre, most egy picit lelassult, tehát ilyen se nagyon volt ezen a mérkőzésen eddig, úgyhogy jön is az időkérés egyébként. Weigert úgy gondolja, hogy hozzászól a látottakhoz, de mit lehet hozzászólni a látottakhoz?
1: Hát, túloznék, azt mondanám, hogy megállt a támadójáték a Magdeburgnak.
0: Most ha ezt kivideóznánk, de gyakorlatilag minden támadásból gól lett.
1: Hát kis túlzással, igen, tehát ez 34 gól, körülbelül 40-nél nem volt több támadás.
0: Hát, az végül is azért nem olyan rossz 23-24 perc alatt.
1: Igen. Tehát most egy támadási manő közben a bejövő képekből ítélkezem, és próbálom a hallgatókkal megosztani, hogy a támadójátékkal kapcsolatban oszt meg gondolatokat. A magdeburgi edző valószínű egy új támadási manővert akar gyakoroltatni a csapattal itt az első fél idő végjátékára.
0: Oké, akkor egy picit az esélyekről beszélgessünk, a 4-es döntő esélyeiről. Látva, nyilván ez a meccs azért nem lesz teljesen mérvadó, de láttuk a fükszét, te magad is láttad, hiszen végigkövetted Cseszregi Balázssal a tegnapi mérkőzést. Milyen erős sorrendet állítanál föl? Magdeburg, Füksze, Aalborg, Barcelona 4-es közül. Kellene egy erős sorrend.
1: Balogh Balázsnak egyértelműen tudtam válaszolni, hogy a Magdeburg szerintem a Berlin előtt van most. Az, hogy az Aalborgot és a Barcelonát hova tudnám bejegyezni?
0: Én az Aalborgot a Barcelona elé helyezném most.
1: Igen, igen, igen, én is. Én talán Magdeburg, Aalborg, Barcelona, Berlin sorrendet mondanék erőviszonyokban, de nagyon kis dolgokon múlik.
0: Nehéz, ez valóban nagyon-nagyon nehéz. Ami nekünk magyar szempontból rendkívül bosszantó, az, hogy a Veszprém megint ugye centiméterekre, ahogy a tavalyi szezonban centiméterekre, most 10 centiméterekre volt a 4-es döntőtől. Hasonló helyzetben van most ugye a Sporting együttese, hogy tényleg centiken múlott számuka is, az, hogy nem jutottak el a kölnyi 4-es döntőbe, ellenben a Kosta testvérekkel, meg Memmel, azért ez a Berdin, az puh. Az egy

0: és olyan közösséget kell építeni, akik együtt tudnak dolgozni, és segítik egymás munkáját, mindenki a képességeinek és a motivációinak a legmegfelelőbb feladatokat kapja, és tulajdonképpen így sikerült eljutatni a Honvédot oda, hogy ma napokban, mai napjainkban most már a Magyar Judo legmeghatározóbb egyesülete, és nem csak úgy, hogy mindig van egy kiváló felnőtt nemzetközi versenyzője, hanem minden korosztályban a országos versenyeken tulajdonképpen a éremtáblázatok élén végeznek a korosztályos csapatai, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen csak egy közösségépítésre és rendszer szemléletű munkával lehetett elérni.
1: Hogyan nézett különben az a folyamat, ami alatt eljutott az elnök jelöltségig? Mennyit agyalt ezen a kérdésen, és mi a legfőbb motivációja abban, hogy beadta a pályázatát?
0: Azt kell mondjam, ez körülbelül egy tized másodperc alatt dölt el bennem, amikor egy barátom fölhívott, hogy dr. Tóth László elnök úr már nem jelölteti magát az újabb ciklusra. Én akkor egyből azt mondtam gondolkodás nélkül, hogy akkor én megpályázom ezt a tisztséget. Én úgy gondolom, hogy az egész eddigi életem erről szólt, hogy erre fölkészüljek, minden oldalról tapasztalatokat szereztem, és azt gondolom, hogy a judosportág is jó, hogyha egy olyan ember vezeti, aki átlátja a különféle folyamatokat a tanfolyamos judótól egészen a tudományos munkáig.
1: Megnézve a pályázatát, a rövid és hosszú távú feladatok pont alatt nagyjából egy ilyen 15-20 különböző gondolatot lehet megtalálni az alapján, hogy mit tart fontosnak a következő évekre nézve. Mit gondol, hol tart jelenleg a magyar judó, és mik a legfontosabb dolgok, amin a következő években fontos lenne még tovább fejleszteni, vagy esetleg változtatni?
0: Úgy gondolom, hogy a magyar judosportágban számtalan kiváló szakember dolgozik, de talán nem megfelelő vezetés vitte őket előre eddig, és rengeteg konfliktus, ellenségeskedés, klikkesedés alakult ki a sportágban. Ez hosszú évek folyamata volt, mire oda jutottunk, hogy sokan már azt mondják, hogy nem szívesen vállalnak tisztséget a judószövetségben, mert annyi a háború és annyi az ellenségeskedés. Mindenképpen azt gondolom, hogy itt is a közösségépítés az emberek egymás felé fordítása lenne elsősorban a legfontosabb szempont, ebben pedig egy tiszta átlátható működés kialakítása, mert nagyon sok emberrel beszéltem az utóbbi időben, és tulajdonképpen a támogatási források felhasználása nagyon sok esetben érthetetlen, nem átlátható, és az emberek nem tudják, hogy mire számítsanak, ezért inkább egymás tapossák idézőjelben, és azt gondolom, hogy egy átlátható tiszta rendszer biztos, hogy mindenki számára nyugodtabb és kiszámíthatóbb lenne. Ezáltal sokkal inkább tudnának egy irányba dolgozni, egymás segítve dolgozni.
1: A főbb célkitűzések első pontja a versenyző és utánpótlás fejlesztés. Mit gondol, hol tart a magyar judónak az utánpótlás állománya? Mennyien űzik ezt a sportágat, abból milyen arányban lesznek versenyzők, és ezt hova lehet továbbfejleszteni és eljutatni?
0: Megegyező mindenkinek a véleménye abban, hogy az utánpótlás egyre rosszabb helyzetben van, egyre kevesebb gyermek űzi a sportágat. Én azt gondolom, hogy természetesen az élversenyzők rangját meg kell hagyni a támogatási rendszerben, viszont az utánpótlás klubokat följebb kell emelni, és át kell alakítani a műhely támogatási, illetve az egyesületi rangsor rendszert, tehát nagyobb súllyal kell bírni az utánpótlás klubok eredményeinek, természetesen meghagyva az egyéni nemzetközi eredmények rangját, de itt valahogy azt a szakadékot át kell hidalni. Jelen pillanatban mondjuk 20-30 országos bajnoki utánpótlás országos bajnoki érem közelében nem ér annak a pontszámnak, amit mondjuk egy felnőtt Európa bajnoki 5. helyezés jelent. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenképpen egyensúlyt kell teremteni.
1: A cságáncs megítélése ön szerint hol van az összes többi sportág között, mert a kommunikáció és PR tekintetében is tesz vállalásokat és kifejti a gondolatait, hogy érdemes lenne a közösségi médiában minél több emberhez eljutatni a sportágnak az üzenetét. Jelenleg ebben hol tart most a magyar cságáncs?
0: Hát szakemberekkel egyeztettem erről, és ugye én nem vagyok sem PR, sem média szakember, de sok emberrel egyeztettem, és tehát egybehangzó a vélemény, hogy itt is nagyon sok fejlődési lehetőség van. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan információ információ van a judo sportággal kapcsolatban, amit meg lehetne osztani a nagyobb tömegekkel, mivel nem annyira ismerik Magyarországon a judót. Vannak ugye azok a sikersportágaink, amik elviszik a fókuszt, viszont a judóban annyi potenciális érték van, amit fel lehetne mutatni, amit prezentálni lehetne az emberek.

0: felé, hogy biztos, hogy sokat lehetne javítani ezáltal is a helyzetén, hogy a világban a judo az egyik legnépszerűbb, tehát az olimpiai sportágak közül talán az atlétikával és az úszással vetélkedik az igazolt versenyzők számának tekintetében. Én azt gondolom, hogy ha a világban ilyen jól tud működni ez a sportág, akkor Magyarországon is van még lehetőség a fejlődésre.
1: Már csak néhány nap van hátra a tisztújításig, amit vasárnap rendeznek majd. Hogyan néz ki a kampány ezen időszaka, hajrá? Miket csinál azért, hogy minél több támogatót nyerjen maga mellé és a saját ügye mellé?
0: Próbálok minden olyan szakemberhez eljutni, akit ismerek, ugye mivel lehet, hogy nem is 30, hanem talán már 40 éve vagyok a judóban, a judótársam nagyon nagy részét ismerem, a legtöbbjükkel föl is vettem a kapcsolatot személyesen és telefonon tudtam egyeztetni, és ezek az egyeztetések folyamatban vannak. Nagyon sokan mondanak el észrevételeket, problémákat, amiket be tudok építeni egyrészt a kampányomba, illetve majd remélhetőleg vasárnaptól a munkámban nagyon sok hasznos információval gazdagítani.
1: Ön az egyik a négy elnök jelöltnek, mennyire ismeri a három másik versenytársát? Itt azért mindenkinek több, illetve hosszú évtizedes múltja van a Cselgáncsal kapcsolatban. Ez mennyire fontos a sportágnak, hogy bármi is történik, és bárki is lesz majd vasárnap az elnök, olyan ember kerül abba a székbe, aki azért közelről ismeri a sportágat.
0: Igen, hát szerencsére mind a négyen kapcsolódunk valamilyen formában a sportághoz. Van, aki mondjuk versenyzőként volt eredményesebb, van, aki a sportág befejezési után üzletemberként lett nagyon sikeres, illetve van jelölt, aki pedig diplomáciai és jogi ismeretekkel rendelkezik nagyon magas szinten. Én nyilván nem szeretném minősíteni az elnök jelölt társaimat. Azt gondolom, hogy mindannyian kiváló emberek a saját területeken hatalmasat alkottak. Nem is annyira azt gondolom, hogy rólunk szól ez az egész, hanem arról, hogy a sportág minél jobban megismerjen minket, és a lehető legjobb döntést tudja hozni. Én biztos vagyok benne, hogyha esetleg engem választ a közgyűlés, akkor fel fogom kérni őket, hogy segítsék a munkámat. Nagy valószínűséggel egyikünknél sem lehet olyan nagyon mellé nyúlni, mert mindannyian felkészültek vagyunk, bár én azt gondolom, hogy az én életem tapasztalatai talán a legjelentősebbek ezen a területen, de természetesen mind a másik három jelöltnek is kiváló eredményeik vannak a saját területükön.
1: A pályázatában többször is írja, hogy önnek az életét meghatározta, és bármi történik, meg is fogja határozni ez a sportág, és hogy mennyire szereti magát a Cselgáncsot. Az életében és a karrierjében mit jelentene az, hogyha a következő években ön lehetne ennek a honi szövetségnek az elnöke?
0: Én azt gondolom, hogy mindig szerettem alkotni és sikereket elérni és embereknek segíteni. Én azt gondolom, hogy az eddigi pályafutásom, szakmai életemnek a leglinárisabb folytatása lehetne, hogyha ezt tovább tudnám vinni, és mindenképpen csak tehát azért vállalom el, mert hiszek benne, hogy tudok tenni a magyar judóért, bár nagyon nagy feladatnak tűnik, nagyon komoly és következetes munkát fog igényelni, de hiszek benne, hogy be tudom bizonyítani, hogy ahogy eddig is általában sikeresen végeztem a munkámat, itt egy nagyobb fórumon fogok tudni teljesíteni.
2: Csizmadia Zoltánt hallották. A Cselgáncs Szövetség elnöki pozíciójára alfabetikus sorrendben a harmadik jelölt, Sulányi Péter. Tóth Béla kollégám azt kérdezte tőle elsőként, hogy honnan ered nála a judó szeretete.
3: A judó keretete szerintem onnan ered, és akkor engedje meg, hogy egy kicsit elfogult legyek, de a judót nem lehet nem szeretni. A judó egy csodálatos, logikus, nagyon szép elvekre épülő, nagyon szép szellemiséggel körülvett küzdősport, és bizony, ha az ember kapcsolatba kerül vele, akkor szerintem nagyon könnyű beleszeretni, és ez velem is így történt. Részt vettem egy pár edzésen, konkrétan egy kedves barátom elkezdett judozni, és mindig áradozott, hogy milyen csodálatos, és miket tanulnak, és akkor úgy éreztem, hogy milyen jó lenne ezt kipróbálni, és megkértem drága édesanyámat, hogy vigyen le engem is oda, ahova ez a barátom járt, és ekkor találkoztam először első mesteremmel, dr. Galla Ferenccel, Feri bácsival, és így kezdődött elkezdtem edzésre járni, és bizony nekem is nagyon, de nagyon tetszett, amiket tanultunk, amiket láttam, amiket megtapasztaltam, és úgy éreztem, hogy minél többet gyakorlok, minél többet tanulok, annál érdekesebb az egész, és ez újra meg újra arra sarkalt, hogy nagyon akarjak edzeni, és ez így fejlődött szépen a továbbiakban.
4: Mi az, amire megtanította a sportága, a judó? Tehát milyen tudást vagy képességet tudott úgy elsajátítani a judó által, ami aztán a való életben is jól jött, vagy hát a civil életben is jól jött?
3: Igazából én azt hiszem, hogy a tűzdőszellem és annak a beépülése az ember szakmai életébe az egy nagyon meghatározó pont, és én elsődlegesen ezt emelném ki. Van ez a szép mondat, hogy ellenfeledet legyőzve, önmagadat legyőzve, ha százszor támadsz, győzöl. És ezek nagyon szép, igaz gondolatok, és úgy gondolom, hogy mindenek előtt a küzdőszellem az, ami nagyon, nagyon megmaradt bennem. A másik pedig, hogy a szőnyegen nagyon sok igazság feltárul. Ki hogy készült fel, ki hogy áll oda, ki mennyire képes akkor, amikor már nagyon kell az a kis plusz teljesítmény, azt éppen akkor és úgy nyújtani, amikor arra szükség van. És ez utána az ember judón kívüli pályán is nagyon hasznos tud lenni.
4: Ja, azzal, hogy Tóth László 28 év után köszönne a szövetség elnöki tisztségéről, lezárul egy korszak. És mondhatni, hogy ez a korszak azért nagy részt meghatározta a Magyar Judo Szövetségnek, valamint a magyar cselgáncs sportnak az elmúlt majdnem 3 évtizedét. Mik azok az intézkedések vagy működési sajátosságok, amiket elnökként megtartana ebből a korszakból?
3: Mondhatjuk úgy is, hogy mi az, amit nem. Én úgy gondolom, hogy nyilván meghaladná ennek a beszélgetésnek a kereteit, hogyha az elmúlt 28 évet szeretnénk taglalni. Én úgy gondolom, hogy a Magyar Judo Szövetség olyan állapotban van, olyan helyzetben van, olyan múltja van, és őszintén remélem, hogy olyan jövőnek nézelébe, hogy a fontolva haladást tartanám célra vezetőnek, hiszen a problémák azok nyilván, ahogy az évek mennek, ahogy a változó világban, változó korokban, változó kihívások felmerülnek, azok jönnek. És ezeket nagy judó társadalmi összefogással lehet megoldani a fontolva haladás jegyében úgy, hogy nyilván változtatni kell, ami szükséges, és nagy tisztelettel megtartani azt, ami a múltból helyes.
4: Fontolva haladás? Hagyományőrzés és jó néhány olyan dolognak a megtartása, ami a múltból ered, de reformokat, újításokat tervez-e, vagy vannak-e konkrét elképzelések?
3: Én úgy gondolom, hogy ha így merül fel a kérdés, hogy evolúció vagy revolúció, akkor én egyértelműen az evolúció mellett teszem le a voksot. Konkrét terveket akkor tudok mondani, hogyha konkrétan áttekintettem az aktuális helyzetet, az igényeket, az elvárásokat. Én úgy gondolom, hogy konkrét reform elképzelésem nincs, hanem azt szeretném, hogy a Magyar Judo Szövetség haladjon tovább az útján, és küzdje le az összes olyan akadályt, ami szembe jön az úton.
4: Sportolt ebben a sportágban, részt vett az Európai Judo Unió katabíráskodási szabályainak kidolgozásában, 2 cikluson keresztül volt a titkár annak a kollégiumnak, ami az MIS országos DAN kollégium, és azon kívül katabíró jelenleg is, tehát aktívan benne van a cselgáncs sportban. Mégis mi motivált arra, hogy most elinduljon az elnöki pozícióért?
3: Óhatatlanul más dolog az, hogyha valamit szemlélhetek, valamiért szurkolhatok, és talán egy minőségi lépés, hogyha valamiért tehetek is. Én úgy gondolom, hogy dr. Tóth László azáltal, hogy nem jelölteti magát újra a Magyar Judo Szövetség élére, a magyar judóban tényleg lezár egy korszakot, és úgy gondolom, hogy ebben az időszakban egy nagyon érdekes periódusnak nézünk elébe, nagyon szép, jó továbblépési lehetőségek lesznek, és úgy gondolom, hogy ez egy komoly motiváció, hogyha valaki már a magyar judóban sok területen, sok mindennel foglalkozott, akkor úgy gondolom, hogy ez egyfajta nagyon szép továbblépés lenne számomra, hogyha szeretett sportágamat szolgálhatnám így elnökként.
4: Milyenek ítéli meg egyébként a magyar judó jelenlegi sportszakmai helyzetét? Gondolok itt arra, hogy például a legutóbbi Európa-bajnokságon Grúziában Özbas Szofi aranyérmet szerzett, emellett volt még egy pontszerző helyezése a magyar küldöttségnek Pupréka jóvoltából, tehát azokat a célkitűzéseket, amit a szakmai szövetségi kapitány Borbarna megfogalmazott, azt teljesítette a magyar csapat. Párizsban 7 olimpikon volt ott a magyar cselgáncsozók közül, és egy pontszerző helyezés 5. méghozzá Puprékától. Tehát a sportszakmai megítélése a jelenlegi magyar judónak az milyen az ön részéről, és mik mondjuk a hosszú távú célok most már Los Angelesre is előre tekintve?
3: Én úgy gondolom, hogy a megítélés kitűnő. Én úgy gondolom, hogy nem is számszerűsítve, de a cél az nyilván az, hogy ez a szép sorozat folytatódjon. A lényeg nyilván az, hogy ez ne csak egy gyönyörű csúcsot jelentsen, hanem egy minél szélesebb bázist, amire ezek az eredmények épülnek, támaszkodnak, és úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy optimistán lehessen a jövőbe tekinteni. Én nem látok olyan akadályt, ami kemény munka és átgondolt cselekvés sorozat esetén ne tenné lehetővé azt, hogy ezek a sikerek folytatódjanak.
4: Mik azok egyébként azok a területek a Magyar Judo Szövetségen belül, amiket mindenképpen fejleszteni kellene? Itt a pályázatában kiemelt az edzőképzést, valamint a technikai fejlesztéseket, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektetne, hogyha ön lenne az elnök. Tudná még bármilyen mást említeni?
3: Én általában úgy gondolom, hogy ezekből a alrendszerekből valamit külön kiemelni, az azért nem biztos, hogy elsődleges, mert ezeknek az egész összműködést kell produkálniuk ahhoz, hogy a szövetség sikeres legyen. Én úgy látom, hogy ezek a területek mind jól működnek, és mint mindig mindent, ezeket is lehet továbbfejleszteni, lehet fokozni az együttműködést a sportág szempontjából releváns felsőoktatással. Nagyon fontosnak tartom a sportorvosi hátteret és a folyamatos szakmai fejlesztéseket. Én ezeknek az összeműködését, a egymást fölfelé húzó kereszthatását, kölcsönhatását emelném ki.
4: Gazdaságilag, valamint infrastruktúrális részen a Magyar Judo Szövetség helyzetét milyennek ítéli? Tehát a pénzügyi dolgok azok nagyjából a pénzügyi háttér adott a Magyar Judo számára?
3: Én azt hiszem, hogy igen, és természetesen, mint minden szövetség, a judo is tudnak költeni többet, de én úgy gondolom, hogy alapvetően a judo működéséhez szükséges pénzeszközök, amennyire pillanatilag rá tudok látni, azok rendelkezésre állnak.
4: Május 10-én lesz majd a rendes gyűlése, valamint a tisztségválasztó közgyűlése a Magyar Judo Szövetségnek. Önnel együtt 4 pályáznak az elnöki pozícióra. Beszélte a riválisokkal, volt-e bármilyen hivatalos vagy nem hivatalos kommunikáció ön meg a többi jelölt között, illetve milyen reményekkel tekint ez elé a közgyűlés elé?
3: Nem is emlékszem, hogy pontosan kivel, mikor, de természetesen volt, akivel találkoztam, volt, akivel nem. Hogy milyen reményekkel tekintek, hát mint minden judós, mint minden küzdősportoló, természetesen abban reménykedem, hogy a küldöttek többsége megtisztel a bizalmával, és lehetőségem lesz arra, hogy elnöki pozícióban is tegyek valamit szeretett sportágunkért. Nem bocsátkoznék jóslásokba, remélem, hogy a közgyűlés kellő mérlegelés után megfelelő döntést fog hozni.
2: Sulányi Pétert hallották. ABC sorrendben a 4. jelölt a Judo Szövetség elnöki pozíciójára. Olimpiai bronzérmesünk, világ és Európa bajnoki érmesünk, a 10-szeres magyar bajnok Tóth Krisztián. Krisztián, mi az oka, hogy elindulsz egy ilyen pályázaton az elnöki pozícióért, mert hogy ilyen még nem volt?
5: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, hát alapvetően ugye, ahogy említetted is, én a sportból jöttem, és mindig is próbáltam a sportágért tevékenykedni. versenyzőként ezt eredményekben tudtam meghálálni, most viszont eljött az időszak, hogy egy kicsit nagyobb cél érdekében országos szinten is képviselem a sportágomat, és azt gondolom, hogy ez most egy remek lehetőség arra, hogy az elnöki pozíciót megpályázzam. Őszintén hiszem és gondolom azt, hogy tudok segíteni a sportágnak, a sportágért, úgyhogy ennek függvényében ilyen ambíciókkal csináltam, vagy terveztem a jelölést.
2: Beadtál egy 9 pontból álló pályázatot, és megmondom őszintén, nagyon sok nagyon szimpatikus elem van benne. Ha nem haragszol, akkor a végén kezdeném, mert hogy azt írod az egyik pontban, hogy a kisebb klubok támogatása nagyon fontos, mert hogy minden tehetséges gyermek és versenyző kell, hogy lehetőséget kapjon a fejlődésre. Ez a helyzet hogy áll most? Tehát mennyi munkád lesz ebben?
5: Folyamatosan kapom a megkereséseket és a kérdéseket ezzel a ponttal kapcsolatban, ami egyrészt örömteli, mert foglalkoznak vele a szakágon belül, másrészt szomorú, mert akkor ez azt jelenti, hogy ebben van némi hiányosság vagy kiaknázatlan terület, úgyhogy ezzel kapcsolatban lesz az értősködésünk és munkánk a közeljövőben. A helyzet az az, hogy az elmúlt időszakban, bár a judó felkerült, pontosabban a magyar judó felkerült a térképre, de globális szinten azt mondhatom a világ judójáról az olimpiai programban is, tehát egy nagyon fix és biztos pontja van a judónak az olimpiai programban. Ezt valamilyen úton módon követte a magyar judó is, tehát tudják az emberek, hogy mi az a judó, egy viszonylag jó hagyománya van a judónak vagy a cságyásnak itthon, és kicsit szomorúan tapasztaltam azt, hogy az emberek, a gyerekek a utánpótlás korú versenyzők időközben elhagyják a tatamit, vagy a szőnyeget. Ennek az egyik oka lehet az, hogy ugye eleve kevesen vannak, és a jéghegy csúcsára, mire felérnek, vagy a piramis csúcsára, mire felérnek, még kevesebben lesznek. Van egy természetes szelektáció, ugye, amikor az embernek el kell dönteni, hogy dolgozzon, egyetemre járjon, vagy sportot üzzön. A másik pedig az, hogy szerintem kicsi a merítésünk. Függetlenül attól, hogy nagyon jó óvodai és iskolai programjaink vannak, ez sokkal inkább kellene marketingelni, és akkor egy szélesebb spektrumot tudunk lefedni vele. Igazából a ponttal kapcsolatban ez volt a fő érvem és indokom, hogy miért jelölöm ezt meg a pályázatban. Fontosnak tartom azt, hogy a piramis alja a lehető legszélesebb legyen, így valószínűleg a tetejére is egyre többen fognak felérni.
2: Ha már a marketinget említetted, a 9. pont pont arról szól, hogy a sportág népszerűsítése érdekében korszerű marketing és kommunikációs stratégiát kívánsz kidolgozni, amennyiben megválasztanak. Ez alatt azt értjük, hogy nem csak a weboldalon, hanem mondjuk a Facebook, Instagram, TikTok felületeken is megkívánod jeleníteni a magyar judót, amennyiben te leszel az elnök?
5: Kifejezetten ezt jelenti, igen. Tehát az világosan látszik például az előző 25-ös év beszámolójáról is, hogy anyagi forrása van arra, hogy ezzel a szakterülettel vagy ágazattal is foglalkozzunk a szövetségen belül, viszont én azt gondolom, hogy aránytalanul keveset találkozunk a sporttal a social media felületeken. Hozzá kell tennem, hogy ezt tőlem olyan értelemben távol áll, hogy én versenyzőként sem szerettem ezt az önmarketingelést és mindenhol a reklámozást, illetve a marketingelést, de el kell fogadnunk azt a tényt, hogy így fogjuk tudni a legkönnyebben, és azt gondolom, hogy a legolcsóbban megfogni és megtalálni azokat az embereket, akik egyáltalán gondolkoznak azon, hogy milyen sportra adják a gyermekeket be, vagy felnőttebbeket, akik rekreáció szinten vagy hobbi szinten kitalálják azt, hogy csatlakoznak a judóhoz.
2: Szóba hoztad a gazdaságot, nos, erről is szó esik a pályázatodban. Egyrészt kiemeled az átláthatóságot és a stabilitást, másrészt egy olyan gazdasági hátteret szeretnél kialakítani, amely megfelel a sportágnak. Ez most azért egy kicsit furcsa helyzet, mert választás volt, és még nem állt fel az új kormány, és nem tették közzé azokat a paramétereket, amelyekkel a következő években a magyar sport gazdálkodhat. Erről mit lehet tudni?
5: Hát egyelőre mi is még csak sötétben tapogatózunk az ügyben, hogy milyen jellegű támogatást fog biztosítani az állam a mi sportágunknak. Ami világosan látszik az, hogy a judó az olimpiai programokon belül is eléggé drága sportágnak számít. Névén, hogy ugye kb. 72 olyan versenyünk van a nagyon hosszú két éves kvalifikációs időszak alatt, ahol a versenyzőink pontokat gyűjthetnek. Én ezt tökéletesen átéltem és megtapasztaltam, és ez magába foglalja azt, hogy a lehető legtöbb helyre és eseményre el kell küldenünk a judósainkat, nem csak kifejezetten versenyről, hanem edzőtáborról is beszélve, hogy bebiztosítsák magukat a nyári játékokon való részvételre. Ehhez nyilvánvalóan egy megfelelő anyagi forrás és biztonság kell, amit meg kell, hogy teremtsünk. Tehát, hogy megpróbáljuk külsős támogatásokon keresztül is megteremteni, ami szintén a mai körülményekhez képest nehézkes lesz, illetve megpróbáljuk jobban átstruktúrálni a meglévő anyagi forrásainkat, és most nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mennyi lesz a szövetségnek a bevétele, mert ez így nem igaz, de természetesen azért ez egy fő célkeretben van, lévén, hogy a támogatás is az olimpiai pontok után kapják a szövetséget.
2: Óriási nemzetközi kapcsolatrendszered van, hiszen hosszú éveket töltöttél a sportágban. Mire szeretnéd felhasználni azt, hogy tulajdonképpen akár Európában, de Európán kívül is rengeteg embert ismersz, és azok jó pozíciókban vannak?
5: Ennek az egyik előnye, ami szerintem a legfontosabb, az a költséghatékonyság. Tehát amikor berkeken belül tudunk arról beszélni más közép-európai országokkal, például a kokáért, hogy csináljunk egy közös edzőtábort, vagy hova tudnánk elmenni mindannyian egy jót edzeni, akkor nyilván ennek az anyagi vonzata az egy kicsit redukálódik, nem lesz annyira magas, mint amikor plusz licenszeket vagy díjakat kell befizetnünk. Természetesen ezzel számolunk, ez volt az egyik fő alappillére ennek a nemzetközi kapcsolatrendszernek, a másik meg az, hogy többé-kevésbé viszonylag hamar várnak minket bármelyik olyan országban, ahol a judo az nagy hatalomnak számít. Legyen ez a Közel-Kelet, a Távol-Kelet, esetleg Nyugat-Európa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekkel fogunk tudni élni a későbbiekben. Én bízok abban, hogy a külpolitikai problémák és háborús helyzetek is meg fognak oldódni idővel, és akkor újra tudunk Oroszország felé is nyitni, mert én azt gondolom, hogy a sportot azt teljesen külön kell venni a politikai résztől is. Oroszországban nagyon-nagyon komoly infrastruktúrája van a judónak, és ott azért lehetne készülni. Ami szintén fontos, és azt fogja alátámasztani, hogy kellenek ezek a kapcsolatok, az pedig az, hogy mindenki tudja azt a judó vonatkoztatásában, hogy nem fogunk tudni jó és rutinos versenyzők lenni akkor, hogyha csak a kondiban vagyunk, vagy éppen a futópályán. Nagyon speciális erőálló képesség kell a judóhoz, nagyon speciális mozdulatsorok vannak, és ez csak és kizárólag a küzdelem imitálásával, tükrözésével fogjuk tudni elérni, és így fogunk tudni visszakerülni a nemzetközi vérkeringésbe.
2: Megválasztásod esetén együttműködést tervezel a felsőoktatással, illetve az edzőképzéssel. Ez nagyon sok sportágban probléma. Ti hogy álltok azzal, vagy van-e megfelelő számú és képzettségű edző a sportágban?
5: Én azt gondolom, hogy sajnos szerintem nincs. Tehát nagyon jó lehetőségek vannak a felsőfokú intézményekben arra, hogy az edzők azok már bocsánat a kifejezésre, de kikupálódjanak, és mindenki megtalálja magának azt a hasznos információt, amit ki kell szedni ahhoz, hogy a lehető legügyesebb utánpótlás gyerekeket vagy felnőtteket képezze a későbbiekben. Természetesen a testnevelési egyetem van itt főként célkeretben, ahol én is megcsináltam a szakképesítésemet. Hozzá kell tennem, hogy én éppenséggel most tovább jelentkezek, és próbálok menni a mesterképzésre is, hogyha egész pontosan menni fogok a mesterképzésre is. Egy pici olyan hiányosságom van, ha fogalmazhatok meg kritikát ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy bár kronológiailag és technikailag nagyon sok mindent tanulunk, és ugye nyilván ebben benne van az orvostudományi tanszék, ahol megismerkedünk sokkal mélyebb értelemben a testtel, a biomechanikával, a biokémiával és a többi, és a többi. Ettől függetlenül nagyobb hangsúlyt kell arra fektetnünk, hogy a versenyszférába beintegráló embereket, vagy beintegrálódni kívánó embereket is felkészítsük azokra a helyzetekre, amikkel nagy versenyeken találkozhatnak. Lehet ez egy kódex, egy etikai kódex például, hogy képviseljék magukat, a versenyzőjüket és a hazájukat, illetve itthoni értelemben pedig egy olyan fajta edzésrendszer felállítása, ami tudatos, szakmai alapú és ténylegesen a versenyzőjének a fejlődését hozza elő.
2: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, aki jelölteti magát a Judo Szövetség elnöki pozíciójára, és a pályázatodban azt írod, hogy nagyon fontos lenne a klubok közötti együttműködés erősítése. Ez azért picit furcsa nekem, mert valamelyest rálátok a sportágra, de hadd hozzak egy másik sportágból példát. Nagyon gyakran előfordul, mondjuk kajakkenuban, hogyha valakinek meghibásodik, vagy eltörik, vagy problémás a hajója, akkor egy másik klubtól kap egy olyan hajót, amellyel akár meg is verheti azt a versenyzőt, melynek klubjától kapta a hajót. Mi a helyzet a judóban ezen a téren?
5: Ha ilyen jellegű problémáink lennének, akkor én nagyon-nagyon boldog lennék, és nem is biztos, hogy kellene akkor egy új képviselet a szövetség élére. A helyzet az, hogy természetesen, mint ahogy mindenféle fajta szakákban, és ebben most ugye a sportot is bele tudjuk venni, vagy szakszövetségben jelen esetben, vannak bizonyos klikkesedések. Ez, én azt gondolom, hogy egy normális dolog, tehát Egy elnöknek nem a békére kell törekednie, hanem arra kell törekednie, hogy az összes olyan szakembert, aki már tett le valamit az asztalra, vagy akiben van ambíció és lehetőség, és a későbbiekben eredményt akar elérni, legyen ez az, hogy érmekben mutatkozik meg, vagy éppenséggel létszámban, tehát ugye amiről előbb is beszéltünk a piramis aljának a duzzasztásában, azok le tudjanak ülni egy asztalhoz, és meg tudják vitatni azokat a problémákat, amivel országos szinten küzdünk, vagy folyamatosan fennállnak. És én erre akartam asszociálni azzal, hogy közelebb kell hozni az edzőket, az egyesületeket egymáshoz, és nem szeretném azt, hogy mondjuk egy szakadék legyen egy szövetség és a közgyűlés vagy az edzők között. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy a kommunikáció egy nagyon fontos szegmense ennek az egésznek, és én azt gondolom, hogy ezzel lehet a leghamarabb és a leggyorsabban fejlődni. Úgyhogy szerint azt gondolom, hogy tükrözte azt is, hogy az elmúlt időszakban jártam az országot, még a választás előtt járni is fogom, és nem kifejezetten önmarketingolás miatt, hanem egész egyszerűen szeretném azt látni, amit eddig versenyzőként csak részben láttam, hogy hol milyen jellegű problémákkal küzdenek a klubok, illetve a szakemberek.
2: Amikor egy szövetség élén elnökváltás történik, akkor elég gyakran előfordul, hogy a kukába kerül a teljes vezetőség. Most te egészen mást mondasz. Azt mondod, hogy például Kovács Antal elvállalná az alelnöki posztot alattad, aztán Szentpéteri Arnold a fejlesztési alelnöki posztot, aztán Nagy András főtitkárral is szívesen dolgoznál, a sportigazgatóval Círjen is, Miklóssal is váltottatok már pár szót, a jövőről is ő is melletted állna, hogyha téged választanának meg. Magyarán a stábod egy része már most ismert.
5: Igen, nem tisztító tűzként szerettem volna érkezni, tehát én hiszem azt, hogy azok a szakemberek, vagy egy bizonyos része azoknak a szakembereknek, akik most a szövetségben dolgoznak, azok jó szakemberek, és én abban bízok, hogy az új szemlélet, a fiatalos lendület az fog annyit segíteni a szövetség működésén, hogy még komolyabb melót fogunk tudni közösen elvégezni, és szintén vita alapon fogunk tudni előre menni. Akiket említettél, például anti vonatkoztatásában nyilvánvaló, hogy az antira szükségünk van, mert egy olyan megkerülhetetlen név a judóban, akit nem lenne érdemes eltolni, vagy akarva, vagy akaratlanul eltaszítani a sportáktól. Például most személyesen így ilyen értelemben azért is tértem rá ki, mert én azt gondolom, hogy Antti nagyon sokat tudott tapasztalataival, mint vezető, mint versenyző hozzáadni a judó sporthoz. Nagyon is vonatkoztatásában például, aki mondjuk már nagyon régóta ugye a irodavezetői vagy főtitkári pozíciót látja a szövetségben, ő az az ember szerintem, aki a lehető legjobban látja át az országos judónak a működését és a strukturális felépítését. Én szerintem felelőtlenség lenne megválni tőle, és teljesen más, vagy egy teljesen új embert betenni az ő pozíciójába. Fel szeretném ismerni azokat a helyeket, helyzeteket, ahol kell javítanunk a munkamorálon, és ha a későbbiekben ez nem sikerül, akkor természetesen csere fog bekövetkezni, tehát egy másik szakembert szeretnék majd bizonyos helyekre tenni, hogyha azt látom, hogy ez nem működik így jól, de összességében én azt gondolom, hogy a vezetőségben sok jó szakember van, akiket kár lenne azért elküldeni, mert egy új ember kerül a szövetség élére. És itt kicsit furcsálom is azt a fajta gondolatmenetet, hogy új ember kerül a szövetség élére, mert bár titulusként ugye az elnök az első számú ember, én nem, elnézést kérek ismételten a kifejezésért, nem vízfejűként szeretnék fent tevékenykedni, hanem egyeztetni szeretnék azzal a szakmai stábbal, akit én kijelöltem, és közösen vállalva a felelősség terhét az judót a lehető legjobb irányba terelni.
2: Rajtad kívül még Sulányi Péter, dr. Csizmadia Zoltán és Balogh Levente pályázik az elnöki posztra. Milyen viszonyt ápolsz velük?
5: Három jelölt közül a Leventével beszéltem személyesen arról, hogy mik az elképzelései. A másik kettő jelölt viszonylag friss az elnök jelöltek halmazában vagy csoportjában. Én azt gondolom, hogy a judón belül pozitív viszonyoknak kell jelen lennie. Nem tudok rájuk rosszat mondani, ha tudnék, mondanék, mert nem gondolom, hogy itt egymásnak a sározása sem kell, hogy legyen a hangsúly. Én bízok abban, hogy a közgyűlés azt választja meg, akiket ők ténylegesen alkalmasnak találnak arra, hogy a sportági szakszövetséget felemelje, és ha ez én vagyok, akkor nagyon szívesen vállalom ezt a munkakört, ha pedig valaki más a szemelt füvet tudok kezet fogni, és sok sikert kívánni neki.
2: Tóth Krisztiánt hallották. Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában bemutattuk azt a négy jelöltet, akik a vasárnapi közgyűlésen a Cselgány Szövetség elnöki pozíciójára pályáznak. Alfabetikus sorrendben Balog Levente, dr. Csizmadia Zoltán, Sulányi Péter és Tóth Krisztián. Terveink szerint kollégánk ott lesz majd a közgyűlésen, és igyekszünk beszámolni majd az eseményekről, illetve elsőként megszólaltatni ma megválasztott elnököt.
6: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök a Nemzeti Sport Rádió újra töltve című magazin műsorát hallják, amelyben minden hónapban megpróbáljuk megfejteni a sportélet legnagyobb rejtélyeit. Ezúttal egy olimpiai bojkott történetét mutatjuk be Önöknek.

0: 1984 tavasza. A hidegháború időszaka, a két szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió rivalizálása, a fegyverkezési verseny, a geopolitikai harc már 1947 óta tart, szerencsére közvetlen, fegyveres konfliktus nélkül. A feszültség viszont minden területen érezhető, és csak fokozódik, amikor a szovjet hadsereg 1979 karácsonyán bevonul Afganisztánba. Jimmy Carter, az Egyesült Államok 39. elnöke 1980. február 20-án a moszkvai olimpia bojkottjával fenyegeti meg Moszkvát, majd március 21-én bejelenti országa távolmaradását a játékok. Az amerikaiak példáját 64 állam követi, de akadnak olyanok, például a britek, az olaszok és a franciák, akik csak az olimpiai zászló alatt hajlandóak részt venni az 1980-as olimpián. A szovjet pártvezetés arcúcsapásként, presztízsveszteségként éli meg a bojkottot, így az 1984-es Los Angeles-i játékok előtt benne van a levegőben a válaszlépés esélye. Miközben a szocialista tömbhöz tartozó országok, így Magyarország sportolói is gőzerővel készülnek Los Angelesre, a Kreml nagyurai már pontosan tudják. Hiába. Bojkotra bojkot lesz a válasz, még akkor is, ha kifelé sokáig nem ezt kommunikálják. Sisztu Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió műsorvezető, az egyike volt azoknak a sportolóknak, akik évelején még az olimpiára készültek. Hallgassák meg a korábbi tornász, hogy élte meg a történteket.
1: Pont éppen 1984-ben úgy kezdtük a januárt, hogy elmentünk Dévára edzőtáborozni, a román női tornász válogatott otthonába. Ez majdnem... Hát úgy emlékszem, hanem egy hónapos edzőtábor volt, kegyetlenül nehéz. Mikor onnan hazajöttünk, kilugozva, hullafáradtan, úgy, hogy egyébként néhány csapattagunknak felajánlotta a román válogatott, hogyha szeretnének belülünk olimpiai bajnokot nevelni, nyugodtan maradhatunk, és máig sajgó emlék, hogy mennyire nagyon elfáradtunk ebben az edzőtáborban, és mennyire nehéz volt napi 2x4-4,5 óra edzéssel. A 7-6 napján, és talán csak vasárnap volt egy pici pihenő.
0: Az olimpiai bajnok öttusázó Fábián László ekkoriban még nem követte túl nagy figyelemmel az ötkarikás játékokat, így tekint vissza erre az időszakra.
2: Hát elég furcsa helyzet volt a 41 évvel ezelőtti szituáció. Ha jól emlékszem, pont a tavaszi nemzetközi világkupa verseny volt Budapesten, ami szerintem akkor is, meg azóta is a legrangosabb verseny az ötusa sportágban. Akkor Honvéd kupának hívták, volt sok-sok neve, de a lényeg az, hogy ez a budapesti nagy világkupa verseny. Még talán a iróniának az is a része volt, hogy az eredmény hirdetése volt, és kevésbé ironikus, de azt a világkupa versenyt is megnyertem, mint abban az évben még többet is, de ez most részletkérdés. És akkor dr. Ábel László, aki a Magyar Ötüsa Szövetség akkori elnöke volt, és egyébként a határőrség politikai főcsoport főnöke, ha jól emlékszem, közölte mindannyiunkkal, hogy úgy döntött a testület, számunkra ismeretlen testület, értelemszerűen sportolóként fogalmunk sem volt, hogy kikből áll, de a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése, hogy nem veszünk részt az olimpiai játékokon. Azért volt ez furcsa érzés akkor, mert hogy én előtte nem voltam olimpián, a moszkvai olimpiát is csak úgy félszemmel követtem, érdekes módon élsportoló, versenysportoló, minél jobb eredményt elérő sportoló akartam lenni, de az olimpia valamiatt nem volt a látókörömben, és ebből kifolyólag én furcsán, kicsit érdeklődve néztem az idősebb sportolói társaimra, akik tényleg teljes letargiába estek ettől a hírtől. Ők tudták, Szombathelyi Tamás, Buzgó József, Császári Attila, Pajor Gábor, Dobi Lajos, akik már voltak olimpián, tudták, hogy mi maradt ki az életükből, abból, hogy 84-ben nem megyünk. Én akkor a igazi nagyképű sportolóként azt mondtam, hogy nem baj, majd akkor megnyerem a 88-96-2000-rel, és lehet, hogy még a 2008-as olimpiát is, de hát ez persze természetesen csak a 21 évemnek és a nagyképűségemnek szólt, meg annak a tudatlanságnak, ami az olimpiát jelentette akkor az én tudatomban, és hát ez igazából Szöul előtt egy-két évvel tudatosult bennem, hogy mi maradt ki 84-ben, amikor egyébként komolyan szóba került, hogy a Szöul olimpia is bojkott alá kerül. Miután megjártuk Szöult, meg megjártam Barcelonát, sportolóként megjártam, sportvezetőként több olimpiát, akkor tudatosult bennem, hogy hát a világ legnagyobb eseménye sportoló szemszögéből, sportoló pályafutásában, életében egy olimpiai játékok.
0: A következő percekben egy képzeletbeli idővonal segítségével Szilágyi Dóra és Tóth Béla narrációjával mutatjuk be önöknek a történéseket.
3: Április 8-a. A Szovjet Olimpiai Bizottság másfél hónappal a nevezési határidő előtt tiltakozik a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál, mondván az Egyesült Államokban széleskörű kampány indult a szovjet részvétel ellen.
4: Április 13-a. A Magyar Olimpiai Bizottság sajnálkozó nyilatkozatot ad ki, amelyben a testület tagjai reményüket fejezik ki, hogy minden rendbe jön. A magyar sportolók felkészülése eközben rendületlenül folyik, fogalmaz a közlemény.
3: Április 16-a, Marat Gramov, a Szovjetunió Olimpiai Bizottságának elnöke bejelenti, hogy nem tervezik a Los Angeles-i játékok bojkottját, de hozzáteszi, a szovjet sportközvélemény változatlanul aggódik a játékok légköre körülményei és előkészítése miatt.
0: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság április végén Lozanban megtárgyalja a szovjet kifogásokat, és úgy tűnik, sikerül megállapodni. De ez csak a felszín, ugyanis a szovjetek a kulisszák mögött már elkezdték szervezni az alternatív ellenolimpiát.
4: Május 1-e. Buda István, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke arról beszél, bízik benne, hogy a Los Angeles-i olimpián a magyar csapat és mindenki más is részt vesz.
3: Május 6-a. A magyar hírlap a címlapon közli a hírt, miszerint a Szovjetunió 1200 órányi műsoranyagot vásárolt meg az amerikai Netcom telekommunikációs társaságtól.
4: Május 7-e. Görögországban meggyújtják az olimpiai lángot. A fáklyás váltó elindul hosszú útjára Los Angeles felé.
3: Május 8-a. A Szovjetunió bejelenti, sportolói nem vesznek részt. A Népsport másnapi száma a címlapon közli a Szovjet Olimpiai Bizottság erre vonatkozó állásfoglalását. Közvetlenül mellette pedig női kosárlabda válogatottunk havannai olimpiai selejtezőjéről szóló tudósítás olvasható. Egy hírügynökségi beszámolóból kiderül, hogy a magyar csapat már hetekkel korábban lefoglalta a Los Angeles-i repülőjegyeket az amerikai Pan Am légitársaságnál. A keleti tömb országai egyelőre csak a szovjet álláspontot közlik, a továbbiakról senki nem nyilatkozik. A kivételt a románok jelentik, akik sietve hozzáteszik, a szovjet lépés az ő részvételüket nem érinti.
0: A romániai közhangulatról és a Ceausescu által választott irányról Csinta Samu erdélyi sportújságírót kérdeztük.
5: Egyértelmű döntés volt, és nem a sportvezetőség szintjén hozott döntés volt, hanem a politikai vezetés eldöntötte, és hát ez egy olyan döntés volt, hogy ez ellen természetesen a sportolóknak semmiféle fajta berzenkedni valójuk nem volt, hiszen ugyanúgy, ahogy Magyarországon is, vagy egyáltalán az összes többi kommunista országban, távol maradó kommunista országban, sportolók generációi készültek a 84-es olimpiára, úgy ez Romániában sem volt másként. Hogy is mondjam, csak a kor sajtója tett óvatos megállapításokat, főleg az esélylatolgatások terén, hogy a Szovjetunió meg az NDK távolmaradásával jó néhány sportágban olyan pályák nyílnak, meg olyan esélyek kínálkoznak, amelyek korábban nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben kínálták magukat. Szóval mindenki nagy-nagy reménykedéssel fordult a Los Angeles-i játékok felé, és ha nagyon nevén akarjuk nevezni, akkor a torrana, az atlétika, a vizes sportágak, tehát az evezés, kajakkenú voltak azok a sportágak, amelyek a szovjet, kelet-német, magyar, lengyel vetélytársak távolmaradásával hát igen-igen ígéretes perspektívákat villantottak fel.
0: A döntéssel a szovjet sportsajtó így írt. Narrátor Regős László Pál.
6: Szovjetski sport, 1984. május 9. Mint ismeretes, a Szovjetunió Olimpiai Bizottsága 1984. április 10-i nyilatkozatában aggodalmát fejezte ki az olimpiai kárta szabályainak, a játékok szervezői által is súlyos megsértése, az Egyesült Államok reakciós körei által a hivatalos hatóságok beleegyezésével indított szovjet ellenes kampány miatt, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz fordult azzal a kéréssel, vizsgálja meg a kialakult helyzetet. Április 24-i ülésén a NOB elismerte a Szovjetunió álláspontjának jogosságát, azonban a NOB véleményét figyelmen kívül hagyva, az amerikai hatóságok továbbra is durván beavatkoznak olyan ügyekbe, amelyek kizárólag a szervezőbizottság hatáskörébe tartoznak. Köztudott, hogy az olimpiára való felkészülés első napjaitól kezdve az amerikai kormányzat a játékokat saját politikai céljaira használja fel, az országban soviniszta érzelmeket szítanak, szovjetellenes hisztériát korbácsolnak. Az amerikai hatóságok közvetlen beleegyezésével különféle szélsőséges szervezetek és csoportok fokozták tevékenységüket, nyíltan arra törekedve, hogy elviselhetetlen feltételeket teremtsenek a Szovjetunió küldöttségének tartózkodásához és a szovjet sportolók teljesítményéhez. Ellenséges politikai tüntetéseket készítenek elő a Szovjetunió ellen, és nyílt fizikai erőszakkal fenyegetik a Szovjetunió Olimpiai Bizottságát, a szovjet sportolókat és tisztviselőket. Az antiszovjet, antiszocialista szervezetek vezetőit az amerikai kormányzat képviselői fogadják, tevékenységüket pedig a média széles körben reklámozza. Ilyen körülmények között a Szovjetunió Nemzeti Olimpiai Bizottsága kénytelen kijelenteni, hogy a szovjet sportolók részvétele lehetetlen a Los Angeles-i 23. olimpiai játékokon. Ettől eltérő cselekedet egyenértékű lenne az amerikai hatóságok és a játékok szervezőinek olimpia ellenes intézkedéseinek jóváhagyásával. E döntés meghozatalával semmiképpen sem szeretnénk árnyékot vetni az amerikai közvéleményre, és nem szeretnénk beszennyezni azokat a jó érzéseket, amelyek országaink sportolóit összekötik. A Szovjet Olimpiai Bizottság minden tagja, beleértve mind a 29 olimpiai sporták szövetségének vezetőjét, valamint a Szovjet Olimpiai Bizottság elnökségét, egyhangulag megszavazta, hogy a Szovjetunió nem vesz részt a Los Angeles-i nyári olimpiai játékokon.
4: Május 9-e. Bulgária az első, amely bejelenti a bojkotthoz való csatlakozást.
0: Most bolgár sajtószemle következik. A narrátor Regős László Pál.
6: Rabotnicsesko Gyélo, 1984. május 10. A Bolgár Olimpiai Bizottság nyilatkozata a leküzdhetetlen akadályokról az olimpiai kartával összhangban. A bizottság plenáris ülése nagyra értékelte a bolgár sportolóknak az olimpiai ciklus alatt a világ és Európa bajnokságokon elért eredményeit, a bolgár sportolók olimpiai játékokon való részvételre való felkészültségét, valamint az edzők, tisztviselők és sportvezetők erőfeszítéseit. A Bolgár Olimpiai Bizottság többször és alaposan megvitatta a 23. olimpiai játékok előkészítésének helyzetét. Többször is felhívták a figyelmet az olimpiai kárta rendelkezéseitől való súlyos eltérésekre. A bolgár sportolók intenzíven készültek azzal a várakozással, hogy leküzdenek minden akadályt és az olimpiai kárta, valamint a nemzetközi sportszövetségek szabályzatainak megsértését. A NOB végrehajtó bizottságának ez év április 24-én Lozanban összehívott ülése, amelyen a Szovjetunió NOB-jának nyilatkozatában, a Bolgár Népköztársaság felszólalásában és számos nemzeti olimpiai bizottság véleményében felvetett kérdéseket tárgyalták, megállapították a bemutatott érvek érvényességét, reményt keltettek a felmerült problémák leküzdésére, de nem vezettek a várt eredményekhez. Nyilvánvaló, hogy a NOB tehetetlen abban, hogy az állami szerveken keresztül betiltsa mindenféle politikai, vallási és egyéb jellegű tüntetést és propaganda tevékenységet az olimpiai kárta követelményei ellenére, amelyek tiltják az ilyen eseményeket. A plenáris ülés tagjai tartalmi okokból egyhangulag a rendezvényen való részvétel mellőzése mellett szavaztak, tekintettel az amerikai városban uralkodó rendkívüli zavargásokra, és elfogadtak egy megfelelő nyilatkozatot. A Bolgár Olimpiai Bizottság ismét megerősíti elkötelezettségét az olimpiai mozgalom iránt, és kifejezi, hogy mint korábban, úgy most is készen áll arra, hogy teljes mértékben együttműködjön annak megerősítésében, az olimpiai kárta betűjével és szellemével teljes összhangban. Támogatjuk a kétoldali együttműködést minden ország, köztük az USA sportolóival és sportszervezeteivel, feltéve, hogy ez az együttműködés az olimpiai elvek és eszmék szellemében történik.
3: Május 11-e. A szocialista országok sportvezetőit az egységes álláspont kialakítása érdekében Moszkvába rendelik. A következő napokban Vietnám, Laosz, Afganisztán, Mongólia, az NDK és Csehszlovákia is bejelenti, hogy bojkottálja a nyári olimpiát. A lengyelek és a magyarok egyelőre hallgatnak.
4: Május 14-e. Részlet a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Politikai Bizottsága ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak Acél György, Benke Valéria, Gáspár Sándor, Korom Mihály, Lázár György, Losonci Pál, Méhes Lajos, Németh Károly, Óvári Miklós, Sarlós István, továbbá Berecz János, Fejti György, Genes András és Szűrös Mátyás elvtársak. Az ülésen nem

0: olimpiai játékokon. Az olimpiai bizottság kommunista tagjai és néhány kiemelkedő párton kívüli személyiség az ülés előtt kapjon tájékoztatást a politikai bizottság állásfoglalásáról.
1: Berecz János, a Népszabadság akkori főszerkesztője, később úgy emlékszik vissza az MSZNP PB ülésére, hogy direkt bojkott felhívás nem jött Moszkvából, nyomatékosított kérés azonban igen, és Kádár nem mert szembe menni a szovjet akarattal, pedig állítólag felvetődött, hogy az 1980-as brit mintára nobzászló alatt vehessen részt egy kisebb magyar küldöttség az olimpián. Érdemes megemlíteni, hogy a politikai bizottság tagjai a jövőbe láttak, hiszen a jegyzőkönyv végén már ott szerepel a Magyar Olimpiai Bizottság két nappal később megtartott ülése után kiadott nyilatkozat tervezete, amit egyébként Korom Mihály, Óvári Miklós és Szűrős Mátyás hagyott jóvá.
2: Május 16-a. Lengyelország, majd Magyarország is kiáll a Szovjetunió mellett. Az ítélet ugyan már megvan, ám a látszatra is adni kell. A MOB ülésén a túlnyomó rész pártag MOB szavazók közül egyedül a Kézilabda Szövetség elnökségi tagja, a 70 éves Jacsó István voksol nemmel. Bár Radványi Benedek a magyar bojkott történetét feldolgozó 1984 a kettétört olimpia című könyve szerint ez nem igaz, ő is tartózkodott. Budai István MOB elnök a rádióban jelenti be a döntést.
1: A bejelentés szövegét Regős László Pál olvassa fel.
3: A szocialista országok olimpiai bizottságai síkra szálltak azért, hogy az olimpián maradéktalanul érvényesüljön a népek közötti béke és barátság eszméje, és szűnjön meg a szocialista államok elleni uszító propaganda hadjárat. Sajnálattal kellett megállapítani, hogy a szocialista országok jószándékú felhívásai nem találtak kellő megértésre. Az Egyesült Államokban tevékenykedő bizonyos szélsőséges politikai körök a versenyek előkészületeit továbbra is a Szovjetunió és a szocialista országok elleni propaganda céljaira használják fel. A Magyar Olimpiai Bizottság osztja a Szovjetunió és más szocialista országok olimpiai bizottságainak aggodalmait és szolidaritást vállal a döntésükkel. Megállapítja, hogy változatlanul nem szavatolják megfelelően valamennyi ország sportolóinak biztonságát és a versenyek zavartalan megtartását.
1: Schmidt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság akkori magyar tagja nem vesz részt a szavazáson, mert éppen Bulgáriában van, hivatalos úton. A bejelentés követően egy hónapon keresztül nem szólal meg egyetlen aktív magyar sportoló sem a hazai médiában. Schmidt Pál a Nemzeti Sportrádióban így idézte fel az utazás körülményeit.
4: Hát ezt tudomásul kellett venni, még azt is el tudom képzelni, hogy direkt küldtek el engem. Ne felejts el, hogy én akkor már a NOB tag voltam, akármilyen szavazás az olimpia ellen, az mint NOB tagnak is keményen ártott volna, ezért talán sose beszéltem erről Buda István sportminiszterrel, ő csak azt mondta, hogy ki kell menjek, nem tudom, bulgár elvtársakkal erről is erről egyeztetni. Persze, de rosszul esett, de nem tudtam mit csinálni. Ott tudtam előre, hogy mi lesz, a forgatókönyvet már ismertem, és hát azt nem tudtam, hogy lesz valakinek bátorsága egyáltalán ellen szavazni. Ha jól emlékszem, a Kézilabda Szövetségtől az egyik tisztségviselő szavazott ellene. Hozzáteszem, becsületére legyen mondva a Buda Istvánnak, hogy ő járt a központ a bizottságtól kezdve, kiment Moszkvába kérni ott az elvtársakat, hogy legalább engedélyezzék, pláne, hogy akkor már tudtuk, hogy a románok azok mégis valamilyen különös ok miatt részt fognak venni, hogy ezt a kivételezést tegyék meg velünk is. De hát nem járt sikerrel. Itt az itteni központi bizottság az merre ragadt a moszkvai döntés végrehajtásához.
5: Mi lehetett az oka annak, hogy a románok mégis elindulhattak és kiszakadhattak így a keleti blokk bojkottjából?
4: Hát ezt akár hiszi, akár nem, a mai napig nem tudom. Román sportvezető barátainkkal beszéltem erről már sokszor. Ők egyszerűen, hogy hol, milyen magas szinten, vagy hogyan intézték, ezt én nem tudom. De egy biztos, hogy életük legsikeresebb olimpiája volt 84-ben a románoknak, mert mindazok a versenyek, ahol mi, illetve a szocialista országok riválisak voltunk, lásd birkózás, kajakkenú, öttusa, ökölvívás, ez a súlyemelés, ezekben a számokban, szinte mindenhol taroltak. Ez volt számukra a legsikeresebb. De ha visszatérjek a kérdésére, nem tudom. Sajnos nem tudom megmondani, hogy ők hogy kapták ezt a felmentést távolmaradástól.
6: Ez az Újra Töltve a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Az olimpiáról való távolmaradásról szóló döntés bejelentését ígyelte meg a Tornás Sziszu Zsuzsa, aki 1984-ben hónapokon át készült arra, hogy bekerüljön az olimpiai csapatba.
7: Akkor még a Tatai edzőtábor úgy működött, hogy ugye a főportára bejövő telefonvonalak száma talán 2-3 lehetett, és amikor valakinek például telefonhívása volt, akkor megkopogtatták a központi hangosbeszélőt, és ott szóltak, hogy ennek és ennek telefonhívása van, jöjjön. Nem voltak bevezetve a telefonvonalak egyébként a különféle edzőtermekbe. És ez a központi hangosbeszélő még működött, és a központi hangosbeszélő

0: mondta be ezt, hogy milyen döntés született, és hogy Magyarország távol marad a szolidaritás miatt a Los Angeles jári olimpiától, és én a gerenden álltam, amikor ezt meghallottam. És egyszerűen nem akartam elhinni, és így egy pár pillanat, mintha megállt volna az idő, így néztünk egymásra, és aztán zokogásban tört ki tulajdonképpen az egész női válogatott, aki akkor ott készült a Los Angeles-i játékokra.
1: Nyilván ez mindenkinek egy fájó döntés, aki sportolóként így elveszítette az olimpiai álmait. Benned azon kívül, hogy ott álltál a gerendán, vannak-e még meghatározó emlékek, amikor más sportolót sírni láttál, vagy láttad az arcán azt a fájdalmat, hogy mit jelentett az a döntés, ami született?
0: Igen, abszolút, és ott a tatai edzőtáborban is, akikkel összetalálkoztunk, hát tényleg egymás vállára borulva sírtunk vívókkal, birkózókkal, jó néhány. Tényleg talán a pályafutásában még inkább a csúcs felé haladó sportoló valakitől, akitől élete nagy lehetőségét vették el. Én nagyon fiatal voltam, még nekem korban ez tényleg az első pályám elején lévő olimpia lehetett volna talán, ha bekerülök a csapatba, ugye ez nem volt teljesen egyértelmű. De a dévai emlékeket azért hoztam föl, mert azért ne felejtsük el, hogy a szocialista táborból Románia nem bojkottálta ezt az olimpiát. Tehát azok a csapattársnők, akikkel mi ott együtt edzőtáboroztunk egy hónapon keresztül a román válogatottból élén, Szabó Katival, Jekaterina Szabóval, a Los Angeles-i olimpia egész olimpiájának a legsikeresebb sportolója lett a 4 aranyérmével és az ezüstérmével. És ott volt Simone Pauka, akit nekem volt alkalmam legyőzni például gerendán ezen az edzőtáborban, aki megnyerte ezt a szert. Tehát, hogy összességében az ember azt érzékelte, hogy a sors még inkább, hogy is mondjam, egyfajta igazságtalan kacsintással nézett vissza, hogy ezt mi együtt végigcsináltuk, és megszorongattuk őket, és ők ott vannak, nekik megadatott a lehetőség, mi pedig mehettünk Los Olomoucba, vagy pedig valami más helyszíre, hiszen tudjuk jól, ugye, hogy ezek a barátságversenyek, amelyeket úgymond próbáltak egyfajta, hát ilyen ellenolimpiaként, vagy ilyen fájdalomdíjként megszervezni a különféle fajta szocialista országok különféle városaiban szétszorva az egyes viadalokat. Ezek független attól természetesen, hogy és ez visszatekintve azt gondolom nagyon bölcs döntés, hogy legalábbis az olimpiai járadék szempontjából nyilván olimpiai éremnek minősülnek az ott elért helyezések, de azért a magyar sportok jelentős része ezt nem tudta sem örömmel, sem pedig olyan módon szakmailag helyre tenni és értékelni, hiszen azért ez egy csökkentett mezőny volt, és ez nem volt egy olimpia, akármennyire is szerettük volna annak hinni. Bevallom teljesen őszintén, én azóta, és most már sportújságíróként is nagyon régóta, mindmáig azt a szemléletet képviselem, hogy soha, de soha nem szabad a nagy politikának beleszólni a versenyzői létbe. Egy sportoló életét nem befolyásolhatja a nagy politika döntése, és sportolókat büntetni valami olyasmiért, amihez valójában semmi közük, én ezt abszolút igazságtalannak tartom.
2: Június 6-a. A lengyelországi Szopotban megrendezik a szovjetek által hónapok óta szervezett barátságversenyek első eseményét lovaglásban. A szeptember 16-áig tartó időszakban különböző helyszíneken 24 spartákban 242 aranyat, összesen pedig 741 érmet osztanak ki. A magyar sportolók 10 arannyal, 18 ezüsttel és 24 bronzzal zárnak. A legtöbbjük Los Angelesben is éremesélyesként indulhatott volna.
3: Ez itt továbbra is az Újratöltve magazin, ahol ezúttal az 1984-es Los Angeles-i olimpia bojkottjával foglalkozunk. A mikrofonnál Kreisz Bálint. A barátságversenyeken szereplő sportolók számára mindmáig fájó emlék, hogy lemaradtak életük egyik, hanem éppen az egyetlen lehetőségéről, a sikeres olimpiai szereplésről. A helyzetet csak súlyosbította, hogy az érmesek nem kaptak életjáradékot, ezt csak az évszázad végén korrigálták. Egy 1999-es parlamenti döntésnek köszönhetően ma már ugyanolyan elismerésben részesülnek, mint az összes olimpiai érmes. Az öttusázó Fábián László az abban az évben mutatott formája és eredményei alapján egyéniben és csapatban is egyértelműen aranyéremesélyes lett volna Los Angelesben. Most őt hallhatják.
4: Török Ferenc, aki mindig is három dologban bízott az öttusa eredményesség szempontjából, az a munka és a munka. Természetesen nagyon kemény edzéseket vezényelt, mert hogy várt ránk slangben a barátság versenyek eseményei, amire mindenféleképpen fel akartunk készülni. Ott voltam a barátságverseny is, és láttam, meg átéltem, meg megéreztem, hogy mit jelent az a világ előtt szerepelni, és az esélyt megkapni arra, hogy a világon a lehető legjobb legyen az ember. És ez egyértelmű volt, még amikor tudatlan állapotban éltem sportolóként, hogy ez az olimpia. Te akkor még annyira nem volt ennyire fókuszban, de miután sok-sok VB-n ott voltam, láttam, hogy egyértelműen az olimpiai játékok az, ami mindennek a koronája, és az ott elért eredmény egyértelműen bizonyítja azt, hogy az ember hova jutott a sportpályafutásában.
5: Július 5-e. Idehaza sajtótervet fogadnak el, aminek az alapja, hogy az olimpiai előkészületek helyett a szocialista országokban zajló, s a szovjetek által hónapok óta szervezett barátságversenyekre, amit Magyarországon inkább A-kategóriás versenyeknek neveznek, fókuszál az írott és az elektronikus média.
2: Július 28-a. Nagyszabású nyitó ünnepséggel megkezdődik Los Angelesben a 23. nyári olimpia. A résztvevők között ott van a mindig is külön utasnak számító Jugoszlávia. Kína 1952 után éppen Los Angelesben tér vissza az olimpia színpadára, s nem hiányoznak a románok sem, miután ellenállva a szovjet nyomásnak elküldték Los Angelesbe a sportolóikat, akik a házgazda amerikaiak után a legnagyobb tapsot kapják a megnyitón. Az olimpia a bojkott ellenére részvételi rekordot hoz. 140 ország 6829 sportolója áll a rajthoz. 25 sportágban 226 aranyérem talál gazdára. Ebből 20-at az érem táblázaton második helyen végző, ezzel története legjobb szereplését produkáló Románia visz haza. A játékok egyik nagy sztárja, a zágoni tornász Szabó Katalin 4 aranyéremmel zárja a versenyt.
3: A románok helyzetéről Csinta Samu erdélyi sportújságíró osztja meg a véleményét.
6: A román sportolók elsősorban azokban a sportágokban voltak jók, amelyekben amúgy a Szovjetunió, az NDK, Magyarország, Bulgária, Lengyelország voltak a fő ellenlábasak, és ezeknek az országoknak a távolmaradásával éppen azokban a sportágokban nyílt meg a pálya, amelyekben a román sportolók ott voltak az élvonalban. Mondhatni, a papírforma érvényesült, hiszen ha kivették egyik vagy másik sportágból az első 8-ból kivettek mondjuk 6-ot ezzel a bojkotra felszólító döntéssel, akkor értelemszerűen ennyivel előrébb költözött a papírforma szerinti eredményesség is. Úgyhogy egyértelműen erre vezethető vissza ez a hatalmas éremtermés, amelyet természetesen a román politikum, a román kommunikáció mindenek előtt a román kommunista rendszer felsőbbrendűségének tulajdonított, ezzel magyarázott, és hát egyértelműen azzal annak a szolgálatába állította, hogy a 80-as évek derekán már igen erőteljesen érződő mindenféle megszorítások, szociális megszorítások és egyéb bezártságokat próbáljanak ellensúlyozni, hiszen Romániában akkor már meglehetős sötétség uralkodott, amely aztán 89-ig csak fokozódott. Viszont ez akkor, 1984-ben ez a kiugróan sikeres olimpiai szereplés ideig óráig, ha nem is túl hosszú ideig óráig mindenféleképpen képes volt felettetni, tompítani azokat a megszorításokat, amelyek amúgy a romániai mindennapokra jellemzőek voltak.
3: Ha nem is a sportpályán, de magyar résztvevői voltak a játékoknak. A 4 politikai napilap közül 2 képviselte magát fedhetetlen helyszíni tudósítóval. A Népszabadságtól Lukács László, a Magyar Nemzettől Avar János volt Los Angelesben. A Népsportot Varga József főszerkesztő és Gyárfás Tamás főmunkatárs képviselte. A Magyar Televízió és a Magyar Rádió is csak napi összefoglalót adott, élő közvetítések nem voltak, az MTV-nek a helyszínen Vitrai Tamás, Való György és Kaplár F. József dolgozott, s Gyula István is ott volt, mert éppen ekkor választották be a Nemzetközi Atlétikai Szövetség tanácsába. A Magyar Rádióból Szepesi György, Novotny Zoltán és Vas István Zoltán utazott az Egyesült Államokba, de Szepesi a FIFA képviseletében az olimpiai labdarúgó tornán is dolgozott. A hazai közvetítések már csak amiatt sem maradhattak el teljes egészükben, mert a televízió és a rádió ekkora már nagyjából 1 millió dollárnyi jogdíjat fizetett. Hallgassunk bele az egyik összefoglalóba, a sportág atlétika, a versenyszám pedig 4x100 méteres síkfutás.
7: Foly, de megy az első embere az Egyesült Államoknak, Reddy. Ő vált először. Mögötte megpróbál felzárkózni a kanadai váltó, de az olaszok érzésem szerint jobban váltottak is. Egészen kitűnően jönnek ott a túlsó oldalon az olaszok. Nagy harcot vívnak a hetesen a franciákkal. Jön a harmadik váltás. Az Egyesült Államok változatlanul az élen szenzációkkal jön Calvin Smith valami épületes mozgással, és elsőnek fogja vártani Carlois. De pillanatban már Carlois a befutó körülbelül 8 méteres előnnyel vezet. Közvetlenül mellett a kanadai váltó jön, de nagyon jól jön ott az egyes pályán a jamaikai is. A jamaikai a második és harmadik a kanadai. Carlois pedig szenzációs előnnyel 8-10 méteres forral hozza be győztesnek az Egyesült Államok váltóját. A hivatalos eredményközlés most jelent meg 37,83 század. 300 annyit javított az Egyesült Államok váltója a világrekordon, amelyet mellesleg ugyancsak az Egyesült Államok váltója tartott.
3: A Magyar Rádiónak a helyszínről tudósító Novotny Zoltán így emlékszik vissza a Los Angeles-i játékokra.
8: Annyiban volt más, hogy nem vettek részt a Szovjetunióhoz tartozó szocialista országok, hát illetve közülük Románia azért ott volt az olimpián, és egészen jól is szerepelt. De furcsa lesz, amit mondok, hogy az olimpia az olimpia volt, tehát a hangulata, az eredményei, azok pontosan az olimpiát idézték, tehát nálam ugyan szoktuk mondani, hogy a moszkvai olimpia meg a Los Angeles-i olimpia különleges, mert hogy bojkott olimpia, de hát ilyen erővel a 76-os is bojkott olimpia volt, ott az afrikai országok maradtak távol. De az eredményeket, a versenyeket, a hangulatot, a közönséget nézve tökéletesen olimpiai hangulat volt. Kicsit túl pörgetett az amerikai részről a reklám, meg a siker, ugye amerikai csillagos, sávos, lobogó mindenütt, tehát 80-valahány aranyérmet nyertek ezen az olimpián, úgyhogy Carlois-szal az élen ott taroltak.
1: A mondjuk előzetesen megbeszélt közvetítési terveket mennyire alakította át az, hogy végül májusban úgy döntött a magyar csapat, hogy nem lesz ott? Ha jól olvastam a visszaemlékezéseket, akkor csak napvégi összefoglalók voltak többnyire.
8: Hát ez nekem az ötödik nyári olimpián volt, de az első, amin én voltam a vezető, a főnök. Tehát nekem kellett mindent előre megtervezni, elkészíteni, elintézni, letárgyalni. Hát a probléma végül az volt, hogy mi úgy készültünk, mint hogyha a magyar csapat is ott lenne. Tehát az utolsó, és kifizettünk mindent előre. Tehát az utolsó pillanatban lehetett lecsökkenteni a létszámot 6 plusz 6 főről, mert ugye 6-an természetes, teljes, normális akkreditálással lettek volna kinn. 6-an pedig olyanok, akik szinte saját költségen jönnek, és itthon forintban térül meg a költségük, ők nem a újságíró szálláson laknak, hanem való. Tehát 6 plusz 6. Most ez lecsökkent 4-re, sima 4-re. És ez a 4 is úgy alakult, hogy amikor kiderült, hogy mi nem mehetünk az olimpiára, mármint magyar sportolók, de az újságírók, tudósítók mehetnek, akkor én úgy gondoltam, hogy hát nálunk a sorrendben a negyedik, ötödik, hatodik riporter menjen, a rádióelnök azonban közölte név szerint, hogy Szepesi, Novotny, Vas, mármint ez a hármas. Én nekem sikerült kisírni, mert azért mindenhogy szabály, hogy ha közvetítünk, akkor egy stúdiónak is kell lenni, és a stúdióban is lenni kell valakinek, úgyhogy én kikönyörögtem, kisírtam, elértem, hogy Horváth Gyula mérnök kollégánk ott legyen negyedikként. Szepesi György pedig hármas funkcióban volt kint, mint MLS elnök, mint a FIFA elnökségének tagja, és még mint sportriporter is. A közvetítési tervek elkészültek, ne feledjük, 84, ekkor még azért elég szegények voltunk. Két évvel az olimpia előtt már jelezni kellett, hogy közvetítünk, és megadni, hogy mely sportágokat. Tehát, ha jól emlékszem, volt 41 közvetítő hely, és ebből mi 6-ot választottunk ki. Az atlétikai stadiont, ugye megnyitó ünnepi atlétika, csuda tudja, hogy mi volt még ott, az uszoda, a úszóversenyekre, kin Disneyland mellett a birkózás, és a kajakkenú, ezek négy vívás ötödikként, és már nem is tudom, hogy mi volt a hat, az a lényeg, hogy 6 helyszínt választottunk ki. És tekintettel arra, hogy akkor még a létezett a szocialista országok rádió-televízió társulat, támogatta, és annak az ügyintézője, nem a főnöke, de a mindenese, az Benkő Ferenc magyar ember volt, és rajta keresztül akkor, amikor kiderült, hogy a magyar sportolók nem jönnek ki, mindenki volt fizetve, ott állt üresen a szállodai szoba, amit lefoglaltunk, de a 6 közvetítő helyből 2 sikerült lemondani, valahogy átpasszolni másnak. Ez a maradék 4 közvetítő helyre mentünk Vaspistával, ki ide, ki oda. Én többnyire Long Beachbe mentem a vívásra, vagy Anaheimba a birkózásra, Pista az atlétikára, meg az úszásra többnyire. És mindig úgy volt, hogy egy ember ment ki helyszínre, egy meg a stúdióban volt, és ott még azt is elértük, vagy sikerült, hogy gyakorlatilag minden versenyszámot követett a bent lévő, a stúdióban lévő, és onnan is közvetített. Azért mondtam, hogy ez ugyan el nem hangzik most sehol, de 10 év múlva egy vetélkedőn jó lesz, hogyha a kerékpárverseny, repülőversenyt közvetítésben ott halljuk. Tehát elég pikánsan alakult ez az egész dolog, ez, amit említettél, hogy napvégi összefoglaló, hát voltak kínos dolgok, 2x4 órát adhattunk összesen, az egyik a 7 órai krónikatáján, a másik a 12 órai krónikatáján. Na most a 7 órainál én ott ültem a Long Beach-i színház, vagy mit tudom én, minek az első sorában, a színpadon ott vívják a döntőt, és mindig az adás időben ért véget. Tehát azt én egyenesben közvetíthettem volna, de az volt a határozat, hogy egyenesben semmit. Úgyhogy a 7 órakor eldőlő és általam közvetített eseményt, az csak 12 órakor tették adásba. De nekünk még nagyon jó dolgunk volt. Mert az összes többi szocialista országból egy riporter ment ki, és annak is az volt a dolga, hogy a napi összefoglalóba mindig mondjon valami rosszat. Mi nekünk ilyen utasításunk nem volt, úgyhogy mi az olimpiát foglaltuk össze. Nem 12 órában, hanem 2x15 percben.
3: Természetesen ott volt az olimpián az 1983 óta magyar Noptak Schmidt Pál, a MOB elnök Buda István, de a Nemzetközi Szövetségek magyar korifeusai között a súlyemelők akkori főtitkára Aján Tamás, továbbá több szövetségi elnök is, többek között az atlétáké. Vékesi Lászlónak majdnem megtört a karrierje az évvégén megjelentetni kívánt, ám a párt által végül bezúzatott igazán reprezentatív gyárfás könyv az Amerika Los Angelesben, Olimpia Amerikában miatt. Most Vékesi Lászlót hallhatják, aki néhány évvel később visszatekintett a döntés körülményeire.
9: Én akkor már közvetlenül is foglalkoztam a sporttal, hiszen a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke voltam már a második ciklusban akkor, mint egykori atléta, és ezt nagyon szeretettel és szívesen csináltam. Pontosan tudtam nagyon sok sportbarátommal együtt, hogy elképesztően rossz, nem csak sportdiplomáciai szempontból, hanem minden bizonnyal a nagy politika szempontjából is ez a fajta rosszul értelmezett szolidaritás, amivel mi nem veszünk részt a Los Angeles-i olimpián. Voltunk többen, nem sokan, de voltunk többen, akik megkíséreltük, hogy megpróbáljuk a legfelső vezetésnek a véleményét megváltoztatni, és ebben Maróti László sokat segített, hiszen mi ketten személyesen mentünk el Kádár Jánoshoz egy hétvégén kérni, hogy mondjon nemet Csernyenkónak, az akkori szovjet első titkárnak, miután semmi értelme nem volt, hogy Magyarország lecsatlakozzék ehhez a bojkotthoz, ellenkezőleg még a hitelét is erősítette volna annak az akkor már azért egyre inkább teret kapó lépésnek, hogy végül is az úgynevezett Varsói Szerződéshez tartozó tagországok közül néhányak bizony erősen lazítgatják azokat a merev kötelékeket, amelyek Moszkvához fűzik. Nos, tehát ez Magyarország szempontjából mindenféleképp kedvező lett volna. Nos, tehát ugye a válasz akkor az volt, némi gondolkodás után, azért Kádár is meditált ezen, nem volt olyan egyszerű az ügy, némi gondolkodás után, hogy van 3-4 olyan nagy téma, amelyben állandó összeütközést kell vállalni a szovjetekkel, és azt mondta, hogy ezen a ponton már nem nyit egy újabb frontot, nem látja értelme, ezért tehát nem. De hát a fegyelmi eljárásnak nem ez volt az oka, hanem az, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kongresszusán én hivatalból képviseltem Magyarországot, tehát kint voltam Los Angelesben, és láttam, hogy valójában mennyire megalapozatlanok voltak azok az érvek, amelyekkel mi távol maradtunk. Ott nagyon sok rendkívül tehetséges magyar sportújságíró is kint volt, aki tudósított arról, arról, az olimpiáról, akkor még a szűk keretek között csak tárgyszerűen és az eseményeket, az eredményeket közölve. De hát ezek az emberek legalább annyira érezték, hogy a Los Angeles-i olimpiát be kéne mutatni Magyarországon úgy, ahogy az volt. És nem csak az eredményeket, hanem a körülményeket, a légkört, azt a fiesztát, ami ott kialakult, tényleg azt az elképesztő ünnepet és szeretetet, amivel Los Angeles körülvette a világ legjobb sportolóit. Így született az elhatározás, hogy akkor csináljunk erről egy szép könyvet, és hát semmiféle engedélyt persze nem kértünk, politikai engedélyt, noha volt egy tiltó politikai bizottsági határozat, ezt mi megszegtük, utolsó pillanatban a könyv megjelenése előtt a könyvet elkobozták. Azok, akik vezető szerepet játszottak a könyv elkészítésében, és tagjai voltak a pártnak, azok kivétel nélkül fegyelmi eljárás alá vonattak, fegyelmi büntetésben részesültek, és hát mindenkinek az lett a sorsa, hogy vagy lefokozták, vagy alacsonyabb munkakörbe, vagy áthelyezték. Ez az én esetemben, utólag azt kell mondanom, szerencsére azzal járt, hogy ugye nagyon rövid idő alatt meg kellett válnom a budapesti pártbizottságtól, és visszamehettem a szakmámba, amit kifejezetten Hetény Istvánnak köszönhetek, aki már úgy, ahogy megismerte az én nézeteimet, és úgy volt vele, hogy egy a szakmát ismerő, és azért valamiféle politikusi vénával is rendelkező ember a pénzügyminisztérium vezetésébe jót tenne, és én szerencsére 85. februárjában bekerültem a pénzügyminisztériumba.

0: Adásunkban azt is megpróbáljuk kideríteni, hogy az akkori sportvezetés vajon dönthetette volna másképp. Erről hazánk akkori NOB-tagja Schmidt Pál így vélekedik.
1: Teljes egészében állami finanszírozással ment annak idején, 1984-ben a sport, és te az olimpiai mozgalom is. Tehát azt nem tudtuk volna megcsinálni, egyszerűen nem lett volna rá pénzünk, hogy repülőjegyeket vegyünk, 200-250 embernek formaruhát készítsünk, edzőtáborba vonuljunk. Tehát ez a döntés ez még olyan időben született, amikor át lehetett állítani a versenyeket, úgynevezett druzsba kupákat, barátság kupákat rendeztünk, majdnem minden sportágban, Budapest is rendezett ezekhez kettőt vagy hármat, és hát azt gondoltuk, hogy ezzel kárpotoljuk a sportolókat. Hozzáteszem, a később a kormány nagyvonalú volt, mert ezeket a barátságversenyeket, ami az olimpiai járadékot illeti, elismerték olimpiai játékoknak. Tehát ennyiből kárpótolták, de hát ez ugye az érmet, az olimpiai érmet nem elértesíti, de anyagilag mégis tisztességesen megbecsülték azokat, akik ezeken az úgynevezett barátságjátékokon jól szerepeltek.
0: Mik voltak ennek a döntésnek a rövid vagy középtávú következményei a magyar sportra nézve? Egy olimpia kimaradt, sok sportolónak az olimpia álmai megtörtek, vannak, akik utána már 88-ban Szöulban nem is tudtak kijutni, vannak olyan sportolók, akiknek ez sikerült, de mi az, amit megváltoztatott ez a magyar sportéletben?
1: Nem változtatott meg sajnos semmit. Itt ezzel a távolmaradással, vagy bojkottal, ha úgy tetszik, kizárólag a sportolókat büntettük. Hiszen ne felejtsük el, hogy a 80-as olimpián 7 aranyérmet szereztünk, és nagyszerűen szerepeltek a birkózók, a kajakkenusok, az öttusázók, tehát a érmeket, és azok abban a korban voltak, akik még 4 év múlva, vagyis 1984-ben még simán részt vehettek volna. Tehát egy szép, a nemzetek pontversenyében a moszkvai olimpián 4. voltunk, és mindazok olyan korban voltak, hogy jöhettek volna még Los Angelesbe. Elsősorban ők lettek büntetve ezzel a központi döntéssel.
0: A körülményekkel kapcsolatban az erdélyi sportújságíró Csinta Samut is megkérdeztük, aki Magyarország és Románia akkori helyzete között több nagy különbséget lát.
2: Románia a 70-es évek közepétől már fokozatosan kezdett elszakadni a szovjet függőségtől. Ne felejtsük el, hogy a 60-as évek legelejétől Romániában már nem volt szovjet katonai jelenlét, és Ceausescu 1960-as évek második felében való hatalomra jutása után ez a folyamat csak folytatódott, kiteljesedett. Ceausescu meghirdette annak a programját, hogy belátható időn belül Románia önfenntartóvá, önellátóvá váljon, visszafizesse minden külföldi adósságát, amit természetesen a lakosság bőrén és gyomrán keresztül próbált megvalósítani, és minden exportképes cikk külföldre vitele révén. Ugyanakkor a nyugati világ, az Egyesült Államok elsősorban Romániában azt a fajta partnert vélte felfedezni, amely révén a szovjet hegemóniát a kelet-európai térségben csorbítsa. Így például Románia azokban az években a legmagasabb kereskedelmi kedvezményben részesült, ami igen előnyös exportfeltételeket biztosított. Úgyhogy igazából 1984-ben sem Romániában, sem Jugoszláviában nem merült fel a kommunista blokkhoz való csatlakozásnak a kérdése. Inkább esélyt láttak a még egyértelműbb elszakadásra, a még egyértelműbb különutasságnak a bizonyítására, és tekintve, hogy a sport az ugye bár, mint ahogyan tudjuk, az egy olyan terület volt, amely révén jó eséllyel lehetett eladni, jó eséllyel lehetett magyarázhatóvá tenni a legbizarabb politikai döntéseket is, ezért aztán maximális mértékben kihasználták a sportnak ezt a felhajtó erejét. És hát ne felejtsük el, hogy az 1984-es olimpia megnyitó ünnepségén a Los Angeles-i stadion 80 000 nézője felállva tapsolt végig a román, illetve a jugoszláv küldöttség bevonulását. Ez a két ország, ez a két küldöttség úgy volt számon tartva a nyugati világ előtt, mint a különutasság, a függetlenség képviselői, akik vették a bátorságot, hogy a nagy Szovjetuniótól elszakadva szabadon, függetlenül nyilvánuljanak meg, és ezt a sport területén is érvényesítsék.
3: Most pedig Fábián László véleményét hallják azzal kapcsolatban, hogy vajon alakulhatott-e volna másképp a Los Angeles-i olimpia, ha a magyar vezetés nemet mond a bojkotra.
4: A politikai állapot, akkori politikai állapotokat nem elmeztem még így felnőtt fejjel. Egyébként most, hogy ezt mondja, lehet, hogy érdemes volna ennek utána nézni. Nem tudom megmondani, hogy mi volt a kettőnk között, a két ország közötti különbség, ami miatt ők bevállalták, mi meg nem vállaltuk be. Lehet, hogy ez, amit mondta, ez a nagyobb függőség, vagy talán a mi rendszerünk sokkal lojálisabb volt az akkori Szovjetunióhoz képest, mint mondjuk a Ceausescu diktatúra, mert arra tényleg azt kell mondjam, hogy az egy diktatúra volt, és ott a diktátor szembe mert menni a nagy Szovjetunióval, és ő bemerte ezt vállalni. Hozzáteszem, hogy olyan különösebb politikai következményekkel ez számára nem járt. Mi meg lojálisak voltunk, aminek ugye több ezer sportoló, szakember, szurkoló itta meg aztán a levét.
3: Arról, hogy mi lehetett a különbség a magyar és a román sportvezetés között, megkérdeztük a Tornács Csisztu Zsuzsát is, aki a bojkott miatt maradt le az 1984-es olimpiáról.
5: Romániának mindig volt egy picit másfajta státusza a nyugattal. Valahogy volt mögöttük egy francia erő, amely egy kicsit úgy érzékelte az ember, vagy Nyugat-Európának bizonyos országaiból talán egy nagyobb fajta támasz, ami miatt a románok ezt a lépést megmerték tenni. Én úgy érzem, hogy Magyarország mind gazdaságilag, mind minden egyéb függőségi szempontból sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben volt az akkori Szovjetunió által. Tehát én azt gondolom, elképzelhető, hogy olyan szankciók vagy kemény idők jöhettek volna, hogyha Magyarország abban az esetben esetleg ezt másképp lépi meg. Független attól, hogy szerintem már akkor is el kellett volna választani a sportot a politikától. Én azt gondolom, hogy meg lehetett volna talán ezt lépni, hogyha sikerült volna azt az elvet tisztázni akár ott, hogy a sportot nem keverjük össze a politikával. Nyilvánvalóan ezt nem merte bevállalni akkor senki. Jó lett volna, hogyha ennek a súlyát egy kicsit másképp érzik át szerintem azok, akik a döntést meghozták. Egy biztos, hogy egy nagyon komoly generációban hagytak soha be nem gyógyuló sebeket.
6: Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora.
3: Talán kevésbé ismert tény, de egy ideig az 1988-as szöuli olimpia körül is ott lebegett a bojkott szele. Végül ez elmaradt, és a sportvilág legjobbjai gyűltek össze Dél-Koreában. Fábián László, aki Szöulban az öttusa csapat versenyében olimpiai bajnok lett, ezekben a hónapokban értette meg igazán, hogy mit is veszített Los Angeles előtt.
4: Egyértelmű, hogy egy szóval egy teljesen más lelki állapottal várt engem mindenféleképpen, és ezért az a pillanatnyi hír, hogy esetleg bojkottálni fogják a szóval olimpiát, azt hiszem akkor a nyugati országok megint, egy pillanatra azért csak megbillentett mindenkit, hogy nehogy már megint egy csonka olimpia legyen.
0: Aztán ez végül szerencsére nem történt meg, jött a szóli olimpia. Az első ilyen tapasztalata hogyan élte meg azokat az élményeket, amiket ott szerzett? Nyilván az élmények az egy szép szó, de azért abban nagyon sok munka volt és nagyon sok verseny.
4: Azért megint a nagyképűségünk megmaradt, de úgy gondolom, hogy itt már volt mire, mert 87-ben úgy nyertünk csapatvilágbajnokságot, hogy a 19 induló csapatból az első szám után, a lovaglás után 19. helyen álltunk, 660 ponttal lemaradva a szovjet csapattól, és innen fordítottuk meg a világbajnokságot. Tehát volt mire nagyképűek lennünk, világbajnokként érkeztünk a szóval olimpiára, és egyértelműen az volt a célunk, hogy csapatot kell nyerni. A magyar öttusa mindig is arról volt híres, hogy csapatban tud nagyon erős lenni, ami azt feltételezi, hogy nem egy fecske van, aki szép eredményeket ér el, hanem ott van 10-15 a fantasztikus öttusázó, akiből aztán egy ragyogó csapat lesz, és mi úgy érkeztünk szóval, hogy ez az olimpia megvan, majd a második helyére a többi nemzet fog harcolni, és ezt a magabiztosságot, ezt én úgy gondolom, hogy végigvittük az öt nap alatt, amíg ezt végigcsináltuk, és hát maga az olimpia ugye egy új közeg, ott van 10 000 sportoló, meg másik 10 000 szakember, meg nem tudom én hány jegyszedőtől kezdve, tehát körülbelül másik 200 000 ember, aki dolgozik valamilyen szinten az olimpián, de mi megfelelően föl voltunk készítve fejben is, hogy ez ne legyen olyan teher számunkra, hogy ebben ne tudjunk megküzdeni, és teljesen próbáltuk magunkat ettől a szituációtól izolálni, ami abból szempontból szerencsénk is volt, mert az első 5 nap alatt ment az 5 tusa az olimpián, tehát egy akklimatizációs hetünk volt kint, ahol próbáltunk ugye fizikailag alkalmazkodni a 6 óra időeltolódáshoz, és utána jöttek a versenyek, és Lipszlopsz most megint a nagy képűség szolgálat megnyertük, ráadásul Martinek Jani megnyert az egyéni, tehát söprés volt hokis nyelven, és így viszonylag egy rossz kifejezés, de megint nagy képűségről beszélek, egy egyszerű olimpia volt számunkra.
0: Azt az érzést, amikor az ember az olimpiai dobogó tetején áll, össze lehet hasonlítani a bármilyen másik verseny dobogójával? Világbajnokság, akármilyen másik egyéb nagy esemény.
4: Hogy milyen volt az olimpiai dobogón, mindig az a képlet van előttem, amit elmondok, ugye 84-ben nem mentünk, de már 83-ban világbajnokságon indultam, és mindig azt mondtam, hogy 5 évet készültem egy olimpiára, az 5 tusa jegyében, 5 napig tartotta a verseny, és 5 percet álltunk a dobogón, ami egyébként leírhatatlan. Minden más világbajnokságon megszerzett aranyéremhez képest, ahol szintén ott álltam ugyanebben a két sráccal, Martinek Janival és Mizsír Attilával a dobogó tetején, összehasonlítatlanul más. Más az egész felhajtás, ugye ott van ez az előbb említett 10 000 sportoló, 200 000 segéd, etc. A külsőségek is más. A magyar csapat sok-sok versenyzője, szabadnapos szakemberek a pálya szélén álltak, integettek, kiabáltak, sírtak, nevettek, zokogtak, tehát értelemszerűen összehasonlíthatatlanul más az egész közeg. Ebből kifolyólag én úgy gondolom, hogy valóban egy olyan emléke a sportfelfutásnak, ami valahol az egyik korona.
0: A magyar közhangulatot tekintve volt egyébként egy felfokozott várakozás így az olimpia kapcsán, tudva azt, hogy legutóbb 8 éve jártunk rendes olimpián, és azért talán ott 88-ban már érezhető volt kicsit a közelgő változásnak az első néhány szele.
4: Hát azt kell mondjam, hogy az elmúlt 100 évben, vagy 130 évben lassan, amióta 1896 óta olimpia van, szerintem a magyar nemzet nagyon olimpia sportcentrikus, tehát imádja a sportot, imádja a sporthősöket, ebben valóban egy különleges helyen van az olimpia, és az olimpiai események, az olimpikonok. Nem feltétlenül kell nyerni ahhoz, hogy valakit hősként tiszteljenek Magyarországon, és ezt nagyon jónak tartom, hogy tényleg az, aki ki tud jutni egy olimpiára, egy olimpiai kvalifikáció manapság végig versenyez, az tényleg egy nagyon nagy hős. Egyértelmű volt, hogy ez a folyamat, ez a magyar emberekben benne volt. Egyébként a 80-as olimpia is azért csonka volt, mert onnan is hiányoztak emberek, tehát több mint 8 év telt el egy igazi olimpia óta, de a magyar nép előtte is, és itt is Szőulban is fölkelt hajnalban, vagy délután, vagy este, vagy bármikor, amikor éppen közvetítések voltak az időeltolódás miatt, nézték a televízión az eseményeket, nagy ünneplések voltak, nem vonultak végig a nagykörúton a villamos forgalmat leállítva, mert nem Európa bajnokság, nem labdarúgó Európa bajnokság volt, hanem csak egy olimpia, de én úgy gondolom, hogy ennek ellenére valóban egy nagyon komoly néphangulat volt, és egy nagyon nagy öröm volt mindenki számára.
3: Sok sportoló, aki ott lehetett volna Los Angelesben, már nem tudott 4 évvel később Szőulba kijutni. A pozitív ellenpéldák egyike volt a tornás Csiszu Zsuzsa, aki így emlékszik vissza az ott szerzett élményekre.
5: Amikor az ember már önhibáján kívül lemarad egy olimpiáról, akkor természetesen minden megfordul a fejében, és ez sem volt egy könnyű év. Én ezt az évet pont úgy kezdtem, hogy egy térdműtéttel nyitottam annak az évnek a februárjában, 1988-ban, ami már megkérdőjelezte, hogy vajon vissza fogok-e tudni térni abban az évben még egyáltalán a válogatottnak arra a szintjére, hogy bekerülhetek a csapatba. Nagyon-nagyon nagy meló volt. Arról nem elfeledkező, hogy én abban az évben érettségiztem, és nálunk az én családomban föl sem merült az, hogy halasszuk el az érettségit az olimpiai felkészülés miatt, mert a tanulás legalább annyira fontos volt, mint nyilván az élsport. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy egy nagyon erős, nagyon masszív 88-as tél, tavasz, koranyár várt rám, és így sikerült tulajdonképpen a szőuli csapatba kerülés, ami nyilván óriási szakmai, meg emberi élmény volt minden szempontból.
3: A 23. nyári olimpiai sportértékét a szocialista országok távolléte kétségkívül csökkentette. Egyes utólagos elemzések 50 és 100 közé teszik azon aranyag számát, amelyeket félhetően valamelyik bojkottáló ország, köztünk hazánk szerzett volna meg. Hogy mi lett volna akkor, ha a románokhoz hasonlóan van annyi kurázsia magyar pártvezetésben, élén Kádár Jánossal, hogy szembe menjen a szovjetek akaratának, már soha nem tudjuk meg. Azonban remélhetőleg az előző percekben sikerült önöknek bemutatnunk, hogy milyenek voltak az akkori körülmények, és vélhetően milyen szankciója lett volna egy ilyen lépésnek. Egy biztos. A döntés miszerint 1920 után másodszor kell lemondanunk az olimpiai szereplésről, a magyar sport egy teljes generációját károsította meg. Egy olyan döntés, amely örökre a magyar sport szégyenfoltja marad.

0: Önök a Nemzeti Sportrádió újra töltve című magazin műsorának második részét hallották. Reméljük, sikerült bemutatnunk eddig ismeretlen nézőpontokat a Los Angeles-i olimpia bojkottjával kapcsolatban. A szerkesztő Szűcs Miklós és a közreműködők Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Segős László Pál nevében is búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérmegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátulzásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az újra töltött című magazin műsor hatodik részét hallják, ahol egy igazán különleges utazásra hívjuk önöket. Egy, a magyarok számára mindig is sokat jelentő sportág az öttus átalakításait mutatjuk be a folyamatok főszereplőit megszólaltatva. A következő percekben több magyar olimpiai bajnokot hallhatnak, emellett külföldi interjúalanyaink is voltak, a Nemzetközi Öttus Szövetséget 31 évig irányító Klaus Schormann, a jelenlegi elnök Rob Stahl, de a tokiói olimpián nagy visszhangot kiváltó lóütéses eset két főszereplője, Kim Reisner és Annika Schlo is elmondta a véleményét. Tartsanak velünk!
3: Az a célom, hogy egy ember erkölcsi tulajdonságait legalább annyira próbára tegyen, mint testi erőforrásait és készségeit, ezáltal létrehozva az ideális, teljes sportolót.
2: A Pierre de Coubertin eszmét megfogalmazó mondat összefoglalja az öttus a lényegét. Az újkori olimpia atya 1912-ben nem pusztán egy új sportágat alkotott, hanem egy eszményt. A katonatisztet, aki bármilyen helyzetben boldogul. Úszik, vív, lóra ül, lő és fut. Az öttusa így lett az olimpiák eszenciája. 5 nap, 5 tusa, egyetlen győztes.
3: Volt egyszer egy katonai futár, aki fontos küldetésre ment, egy levelet kellett eljutatnia a folyó túloldalán lévő szövetségeseknek. Lovon indult útnak, de az ellenség észrevette a szándékát, ezért karddal, majd pisztollyal kellett utat vágnia a harcmezőn. A lovát az ellenség megsemmisítette, így úszva kelt át a folyón, s végül futva juttatta el az üzenetet a szövetséges harcosoknak.
2: A mese ennyi volt, a történet azonban csak ezután kezdődött. Pierre de Coubertin báró, az újkori olimpiai eszme megálmodója és létrehozója már az 1800-as évek vége felé meggyőződéssel vallotta, sőt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító okmányába is belevetette, hogy az atlétikai sportok részére pentatlon néven egy főversenyt kell rendezni, ám hiába. Az 1896-os aténi olimpia programjából ez kimaradt. 10 évvel később az 1906-os nem hivatalos aténi játékok műsorán viszont szerepelt a pentatlon, amely az ókori játékok mintájára távolugrásból, diszkoszvetésből, gerelyhajtásból, 200 méteres sífutásból és birkózásból állt. Coubertin ugyan sikeresnek ítélte a kísérletet, mégsem tudta elérni, hogy 2 évvel később az 1908-as londoni olimpia szervező is belevegyék a programba. Aztán a NOB 1909-es Berlin ülésén ismét felvetette az elképzelését, mire Viktor Bákörnagy, a svéd olimpiai bizottság alelnöke, úgyis, mint az 1912-es stockholmi játékok egyik szervezője bejelentette, hajlandóak megpróbálni egy újkori pentatlon kialakítását. A Nemzeti Sport 1910. július 2-án megjelenő számában a Nemzetközi Olimpiai Bizottság luxemburgi konferenciájára

0: A Múzsa Gyula a Magyar Olimpiai Bizottság társelnöke írt terjedelmes beszámolót, amelyben többek között ez olvasható.
1: Dűlőre került a modern pentatlon ügye, melynek alapeszméje Pierre de Coubertin-től ered, s abból indul ki, hogy a mai kor embere miféle eszközökkel védheti magát. Innen az elnevezés is, self-defense pentatlon. Amikor megtámadják, előbb futásban keres menedéket. A terrénum akadályokat is rejt magában. Közben víz áll az útjába, átúszik rajta. A túlsó parton lovat talál, s azon menekül. Amikor utolérik, vívó fegyverrel védi az életét, s mikor a fegyverétől megfosztják, birkózik. Ehelyett, modern emberről lévén szó, a kongresszus a lövőfegyver alkalmazását okszerűbbnek találta, s így az ötödik szám céllövés lesz.
0: Egy évvel később a Nóbudapesti kongresszusán már a teljes programot ismertették, sőt a számok sorrendjét is meghatározták, amit Coubertin a stockholmi olimpiáról írt visszaemlékezésében ekképp kommentált.
2: Egy további újítás volt a modern öttusa. Már kétszer terjesztettem elő, de érthetetlen, majdnem ellenséges visszautasítást kaptam. Ezért nem ragaszkodtam hozzá tovább. Azonban ez alkalommal elfogadtak egy versenyszámot, amelynek én nagy értéket tulajdonítottam. A modern öttusa a valódi atléták igazi hivatása, a következő számokat foglalja magába. Futás, lovaglás, úszás, párbajtörvívás és végül egy lövőszám, amely helyén szívesen láttam volna egy evező számot, ez azonban a rendezés nagy nehézségeit csak fokozta volna. A modern öttusa ettől fogva állandóan növekvő eredményre tud visszatekinteni anélkül, hogy az én igazi nézetem valaha is megvalósult volna. A résztvevők részére egy ismeretlen pályát akartam, versenyszámokat, melyek szorosan egymás után következnek, és lovakat, melyeket a rendező ország biztosít, és az utolsó pillanatban sorshúzás után válnak ismerőssé.
0: Coubertinnek a lebonyolítással kapcsolatban is megvolt a véleménye, amivel, mint később kiderült, a jövőbe látott.
2: Az öt teljesítménynek megszakítás nélkül kellene egymásra következni úgy, hogy az atléta az egyik szám után áttér a másikra, csak annyi időre áll meg, amennyi szükséges az esetleges ruhaváltáshoz. Nincs kétség az iránt, hogy ezt elérjük. Szeretném megérni az öttusa egy nap alatt történő lebonyolítását a következő sorrendben. Futás, lovaglás, úszás, vívás, pisztolylövés.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Coubertin tehát annak ellenére, hogy a modern pentatlon végül az olimpiai program részévé vált, nem volt maradéktalanul elégedett, mert tegyük hozzá, a lovak sorsolásával kapcsolatos óhaját 1920-tól megvalósították. Ami pedig a sportág egynapos alakítását illeti, ez a vágya is teljesült, igaz, csak 1996-ban, azaz évtizedekkel 1937-ben bekövetkezett halálát követően. De térjünk vissza a hős időkbe. Az öttusa 1912-ben Stockholmban indult el hódító útjára, s talán nem véletlen, hogy éppen ott. Hiszen a 10 országból nevező 32 versenyző közül 3 svéd szerezte meg az első 3 helyet, közülük a győztes Gustav Lilkjelvök örökre beírta magát a világsportjának történelemkönyvébe. Stockholm után 15 évvel 1927 áprilisában a Ludovika Akadémián került sor az első magyarországi öttusa versenyre, amely 9 napig tartott, ugyanis minden szám után beiktattak egy szünnapot. A miénk először 1934 augusztusában szerepeltek nemzetközi versenyen. A stockholmi viadalon a 18 induló között Orbán Nándor a 4. helyet szerezte meg. 2 évvel később Berlinben a magyar öttusázók először vettek részt az olimpián. A 41 résztvevő között Orbán Nándor az 5. lett. A II. Világháború után 1949-ben az első világbajnokságot is megrendezték. Ennek helyszínén Stockholmban pedig döntés született arról, hogy 1952-től kezdve az olimpián csapatversenyt is rendeznek. Itt országonként a legjobb 3 versenyző eredményét veszik figyelembe. Számunkra sok másik sportákhoz hasonlóan Helsinki hozta meg a nagy áttörést. Az 1952-es olimpián a magyar öttusa első nagy generációja, a Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondi István összetételű csapat aranyat, egyénében Benedek ezüstöt, Szondi pedig bronzot szerzett. A kommentátor Szepesi György.
3: A futásban második Benedek, megnyertük az öttusa csapatversenyt, és az egyéniben Benedek második, Szondi a harmadik helyen végzett. És Szondi már is jelenti a rádió keresztül. Eleget tettünk hazánk a dolgozó nép iránti kötelességünk.
0: A Nésport másnapi számának címlapján a korszokásainak megfelelően a csapat Rákosi Mátyásnak címzett táviratának szövegét közli.
1: Boldog örömmel jelentjük, hogy az öttusa olimpiai csapatbajnokságot megnyertük, az egyéni bajnokságban pedig a második és a harmadik helyet szereztük meg. Ezzel az eredménnyel a svédek évtizedes hegemóniáját törtük meg. Boldogok vagyunk, hogy sikerünkkel szolgálatot tehettünk hazánknak. Köszönjük a pártnak, Rákosi elvtársnak a segítséget, amelyet előkészületeinkhez kaptunk, és ígérjük, hogy a jövőben is odaadó lelkesedéssel fogunk küzdeni népi demokráciánk sikeréért. Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondi István.
0: A sportág klasszikus formája hidegháború idején elte virágkorát, a magyar öttusázók pedig a legjobbak közé tartoztak. Benedek Gábor, Németh Ferenc, Balczó András, Móna István, Török Ferenc. Legendák, akik a fegyelem, a taktika és az emberi állóképesség határait feszegették. A sportág varázsa éppen a lebonyolításában rejlett. 5 napig tartott, s még a legjobbak sem tudtak minden számban tökéleteset alkotni. Az öttusa nem csak verseny volt, hanem jellempróba is. A mieink az olimpiákon, a világbajnokságokon sorozatban nyerték az aranyakat, az érmeket, sőt az öttusa történetének legnagyobb alakját is miattuk. Balczó András 3-szoros olimpiai és 10-szeres világbajnokként írta be magát a sportág aranykönyvébe. Az 1972-es müncheni olimpiai győzelmét a rádióban Szepesi György közvetítését hallgatva szurkolta végig az ország.
4: Kifutotta magát teljesen, de van ereje még az utolsó métereken is újítani, és most érkezik rá úgyis Csenko a célba, hogy senki nem tud semmit, teljes tanácstalanság.
5: Megvan, most dobják Balczót a magasba, megvan az olimpiai bajnokság, megvan Balczó, van ki olimpiai bajnoksága. Egy csodálatos, mámorító pillanat a stadionban. Tehát amiért annyit szurkoltunk, amiért annyit véreztünk, amiért annyit küzdött Balczó.
0: Sokáig úgy tűnt, Pierre de Coubertin álma érintetetlen, ám a világ másként gondolta. Az 1984-es Los Angeles-i olimpia még csak kisebb átalakulást hozott, a lövészetet és a futást, míg 1992-ben a lövészetet és az úszást rendezték meg ugyanazon a napon, így ezeken az olimpiákon a korábbi 5 helyett 4 napos lett a verseny. Az első drámai változásra 4 évvel később, 1996-ban került sor. A Nemzeti Sport 1993. április 25-i számában Mauro Tiranancival, a Nemzetközi Szövetség elnökével olvasható interjúban az olasz sportvezető a következőket mondta.
2: A barcelonai olimpián bebizonyosodott, hogy az öttusát meg kell újítani, ha a sportág az olimpia műsorán akar maradni. Az egynapos verseny egyik javaslattevője és támogatója voltam. A 4 nap hosszú volt, az egynapos versenyekre viszont ki lehet csalni a közönséget, és az öttusa a televízió számára is érdekesebb, közvetíthetőbb lehet. A magyaroknak már 41 éve olimpiai bajnokuk volt, s azóta is eredményes a sportág. Ha a világon olyan népszerű lenne az öttusa, mint Magyarországon, akkor nem lenne semmi gondunk. De nem így van.
0: Önök az Újratöltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Az 1990-es években tehát egyre feszítőbb igény mutatkozott a rövidebb, közvetíthetőbb, a szurkolók számára is jobban érthető öttusára. Akkoriban fogalmazódott meg először, hogy az öttusa az olimpiai programban maradásáért, vagy ha úgy tetszik, a fennmaradásáért küzd. A felgyorsuló világ egyre kevésbé fogadta el, hogy a sportágban több napon keresztül versenyezzenek a résztvevők, ezért először az 1993-as Darmstadt-i világbajnokságon, majd 3 évvel később az atlantai olimpián már egy nap alatt kellett teljesíteni az 5 különböző kihívást. A magyar versenyzők közül Martinek János az, aki mindkét változatban olimpiaérmet szerzett, 1988-ban az 5 napos változatban aranyat, 1996-ban pedig az 1 naposban bronzot. Most hallgassuk meg az 1988-as szöuli versenyzésének utolsó pillanatait Radnóti László közvetítésében.
6: Hátra van még körülbelül 150 méterre, és ő lesz az olimpiai bajnok. Egy újabb magyar aranyérem. Gyere Martinek, gyere Martinek! Óriási előnye van, micsoda tudású fiú ez. Kérem, Martinek János, aki 10 másodperc hátránnyal indult nagy ellenfele Vaktan Jagorasvilivel szemben, és kint a pályán 4000 méter megtétele után megverte a nagy ellenfelet, megverte a nagy ellenfelet. Jönnek az olaszok, ők üldözik Martineket. Martinek azonban már csak 40 méterre van a céltól. Remek finist vág ki, integetnek, lengetik a zászlókat, a magyar zászlót, és olimpiai bajnok Martinek János! Bravo Gianni, bravo Gianni! A nyakába ugrik török, dr. Török Ferenc kapitány, és leteperi a magyar fiút, leteperi örömében, és sírunk valamennyien! Hajrá, magyarok!
0: A sportág legendáját, Martinek Jánost arról kérdeztük, miként sikerült alkalmazkodni ahhoz, hogy míg 1988-ban 5 napon át versenyezhetett, 1996-ban Atlantában már csak egy napon át tartott az öttusa.
7: Azt gondolom, hogy az ember az egyik legjobban alkalmazkodó életfaj a Földön, tehát mindenhez szinte tudunk alkalmazkodni. Ezáltal egyrészt az átvezetés is volt folyamatos, hiszen voltak ilyen tesztversenyek, bajnokok bajnoksága, ahol már ilyen egynapos verseny volt, és hát véleményem szerint mindenkinek azonos feltételek voltak. Itt mindig az a kérdés, hogy kit milyen korban és milyen életvitelben talál meg. Tehát, hogyha valaki már pályafutása végén van, nem biztos, hogy alkalmazkodik az új körülményekhez. Aki benne van, de még alkalmas arra, hogy váltson, az meg fogja próbálni, és utána kiderül, hogy eldönti, hogy folytatja, vagy abba hagyja. Vannak fiatalabbak, akik meg nincs más választásuk, ők eldöntik, hogy tetszik a változás, vagy nem is, vagy abba hagyja, vagy folytatja, és vannak olyanok, akik már ebben nőnek föl, tehát azoknál már nem kérdés a váltás, és azt gondolom, minden egyes ilyen változás ugyanezen a rendszeren megy keresztül, és ugyanilyen döntésmechanizmus fogja eldönteni azt, hogy ki az, aki folytatja, és ki az, aki nem.
0: Az egynapos öttusa bevezetésében nagy szerepe volt a Nemzetközi Szövetség élére 1993-ban megválasztott Dr. Klaus Schormannnak. Most az ő visszatekintését hallják.
8: Amikor megválasztottak elnöknek, akkor már 4 évnyi tapasztalatom volt a marketing részleg alelnökeként. Ez nagyon sokat segített, és láttam azt, hogyan tud a biatlon és az öttusa együttműködni. Érdekes volt látni, ahogy a két sportág kiegészíti egymást. Az egyik a téli olimpia részeként, a másik pedig a nyári olimpiai mozgalom tagjaként. Miután elkezdtem a munkát elnökként, láttam azt, hogy milyen gyorsan változik a sport, és ehhez nekünk is alkalmazkodni kellett. Szerettem volna növelni az országok számát, ahol az öttusázók versenyezni tudnak. 1993-ban Darmstadtban, a szülővárosomban rendeztük meg az első egynapos világbajnokságot, amely már az olimpiára való felkészülés jegyében telt. Ebben a folyamatban a különböző bizottsági tagok is támogattak. Szerették volna, hogy még modernebb és ezáltal láthatóbb, élvezhetőbb is legyen az öttusa. Ez volt a legnehezebb része, mert ahogyan azt tapasztaltuk, az emelkedő költségek miatt nehéz volt új országokat megszólítani. Nehéz volt kiépíteni az ázsiai bázist. Az afrikai térséget a mai napig nem tudtuk teljesen bekapcsolni a versenyzésbe. Ezen problémák jó része abból fakadt, hogy lovardát sok ország nem tudott a költségek miatt üzemeltetni. Így ők jelentős hátrányból indultak. A különböző hadseregek is egyre kevesebbet használták a lovakat, így egy fontos bázist veszítettünk el. 1996-ban még megfelelő támogatottságunk volt ilyen téren, többek között az olyan országoknak köszönhetően, mint Magyarország, ahol a hadsereg mellett a klubok is biztosították a lovak ellátását. But our sport changed a lot
9: also to the more civilian people.
8: Az öttusa sokat változott, egyre több civil sportolónk lett. Fejlesztettük az utánpótlást, és idővel egyre kevesebb ember érkezett a katonaság irányából. Igyekeztünk a meglévő adottságokkal dolgozni, nem akartunk túl nagy változásokat, de éreztük, hogy bizonyos szempontból egyre nehezebb helyzetben vagyunk.
9: We still tried to have the different pillars still not losing to make it more stable.
0: Az egynapos öttusa bevezetésével egy időben az olimpián a csapatversenyt megszüntették. A legfőbb érve az volt, hogy mivel a csapatverseny abból állt, hogy az egyéni pontszámokat összeadták, a többi sportággal szemben nem korrekt egy teljesítményért valakinek vagy valakiknek 2 érmet is adni. Erről a döntésről a csapatban 1988-ban olimpiai bajnoki címet szerző Fábián Lászlót kérdeztük.
10: Én úgy gondolom, hogy az egyik legradikálisabb és a legrosszabb döntés volt a Nemzetközi Szövetség részéről, hogy megszüntette a csapatversenyt. A csapatversenyhez, ahhoz, hogy 3 jó öttusázó legyen egy országban, ahhoz minimum kellett 8-10, akár 12-15 felnőtt férfi vagy felnőtt női öttusázó, hogy ebből kialakuljon egy ütőképes 3 fős csapat, 4 fős tartalékkal együtt. Azzal, hogy megszűnt a csapatverseny az olimpián, abban a pillanatban elegendő volt egy sportolóra koncentrálni, abban a pillanatban nem kellett az, hogy létszám legyen. Ennek kifolyólag én úgy gondolom, hogy tizedére esett vissza az öttusázók száma mondjuk a 70-es évekhez képest a 90-es évekre, a 2000-es évekre meg biztosan, tehát szűk 30 év alatt eltűnt az öttusázók 90%-a, és ez egyedül kizárólag a csapatverseny olimpiai szereplésének a megszüntetése okozta. Persze ma is van a világbajnokságokon, Európa-bajnokságon csapatverseny, sőt váltóverseny is van, sőt mix váltó is van már, ami egyébként szép és jó, csak azt gondolom, hogy értelemszerűen az olimpiai számra, az olimpiai ágra, az egyéni versenyekre koncentrál minden versenyző és minden ország is. Nem véletlen, hogy Magyarországon is értelemszerűen a mindenféle elismerés leginkább az egyéni versenyt, olimpiai egyéni versenyt érinti. A csapat világbajnoki aranyérem, ami szerintem nem egy kis dolog, sajnos kevésbé lett fontos. A mi időnkben dr. Török Ferenc azt mondta, hogy nyerünk csapatot. Azt mondta, hogy egy ország öttusa sportját pont ezt tudja meghatározni, hogy nem egy fecske van, hanem igenis van egy komoly bázis, a jó öttusázókból álló csapata, és hogyha ezt a csapatversenyt meg tudja nyerni, Magyarország nyeri meg, akkor az egy nagy dolog. Én úgy gondolom, hogy az öttusának egy nagyon nagy nagyon rossz döntése volt a Nemzetközi Szövetségnek, hogy az ötöse csapatversenyt levett az olimpiáról. Én, ha lehetne, azt tenném vissza a leghamarabb.
0: A csapatverseny olimpiai programból történő eltüntetésével Martinek János sem ért egyet, sőt, volt elképzelése arról, miként lehetne megmenteni a csapatversenyt, de akkoriban ilyen kérdésekben nem igazán kérték ki a sportolók véleményét.
7: Úgy vélem, hogy meg lehetett volna tartani az ötnapost úgy, hogy akkor 3 nap alatt lebonyolítják az egyéni versenyt, és utána már az akkor is tesztelt, meg versenyekkel kipróbált váltóversenyt berakhatták volna helyett a csapatversenynek, és akkor a másik 2 napra egy váltóversenyt berakni, és lehetett volna ugyanúgy csapatverseny. Én azt gondolom, hogy ezzel az ország nagyon-nagyon sokat veszített, hiszen csapatban mindig erősek voltunk.
0: A lényegi változtatás ellenére sem csökkent a veszély. Nem telt el olimpiai ciklusa nélkül, hogy ne arról szóltak volna a hírek, az ötusának befellegzett, a következő olimpián már biztosan nem lesz a program része. Pedig a kor követelményének megfelelve a sportág tovább változott. 2000-ben Sydneyben amellett, hogy a nők is megjelentek, az úszás és a futás távját is csökkentették, előbbit 300 méterről 200-ra, utóbbit 4000 méterről 3000-re. A módosítások ellenére a miénk továbbra is őrizték a helyüket a legjobbak között. Olyannyira, hogy 2004-ben megszületett a magyar ötusa sport első női olimpiai aranya, a kommentátor Radnóti László.
11: Úgy nézem, most már valóban csak 200 méter hátra. Zsuzsa lazán, egészen könnyedén, simán, egyenletesen fut, ahogy kell az ötusában, gördül itt a füvön, ahol korábban a ragyogó labasz teljesítménye folytán megőrizte előnyét. A közönség tombol, természetesen nagyon tetszik nekik, hogy a zászló is a kezében, a zászló rudat markolva, mintha stafétát adnád, aztán most befut a célba. És világbajnok, olimpiai bajnok, háromszoros világbajnokunk olimpiai bajnoksággal koronázza meg egyéni pályafutását, amely remélhetőleg még nem ért véget.
0: Vörös Zsuzsanna győzelmét Radnóti László tolmácsolásában hallhatták. Athéni bajnokunk magazinunknak így idézte fel 2004. augusztus 27-e történéseit.
12: Azt kell, hogy mondjam, hogy annak a napnak a kezdete az egy nagyon nehéz kezdet volt. Szinte el se találtam a lőtáblát a melegítésem, és az akkori vezetőedzőm, illetve szövetségi kapitányom volt mögöttem, Kulcsár Antal. Kérdezett tőlem valamit, én mondtam neki valamit, nem is tudom, hogy mi volt lényegében, nem is ez volt a lényeg, hanem valami kiszakadt belőlem, és onnantól kezdve elindult a verseny, és volt egy menete, ami egy biztonságot adott, és a vívás is ugyanígy ment, de a legmagabiztosabb számom az akkor is az úszás volt. Abban mindig jó sok helyet tudtam előre lépni, de azt kell, hogy mondjam, hogy aznap nem az döntött, hogy mi volt a kedvenc, és mi volt az addigi legmagabiztosabb számom, hanem az, hogy mindenben hoztam azt a megfelelő átlagot, amit egyébként a versenyeken tudtam, és nem nyújtottam semmiben kimagaslót, hiszen nem lőttem meg a legjobbomat, nem vívtam meg a legjobbomat, elmaradtam az úszás legjobbjától, de azok az ellenfelek, akik egyébként abban a bizonyos számokban, akár a lövészetben, akár a vívásban jobbak, mindig jobbak szoktak nálam lenni, mindenki elrontott egy-egy számot, és így a lovaglásra már úgy kerültem oda, hogy dobogó, és a lovagláson is magabiztosan, ugyan két verőhibával, de magabiztosan teljesítettem, hiszen ez a ló egyébként előtte a férfi versenyen a két lovasával az egyikkel 7-et, a másik a 8-at vert, úgyhogy ez a két verőhiba nekem, ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó teljesítmény volt, és így már egy akkora lendülettel és akkora előnnyel érkeztem oda a futásra, hogy már egyértelmű volt, hogy nyerni fogok.
0: A 2008-as pekingi játékok után a futás és a lövészet összevonásában létrejött a kombinált szám. Martinek János úgy véli, az évtizedek során végbe ment sok változás közül ez volt leginkább hasznára a sportágnak.
7: Én azt gondolom, hogy ez volt talán az egyik olyan változás a hosszú idők alatt, ami egy picit felkorbácsolta a nézettséget, és azt lehet mondani, hogy ez egy látványos versenyszám, hiszen pont az, hogy lövészet van a futás közben, egyrészt ilyen magas pulzussal lőni nem egyszerű, másrészt pedig folyamatosan lehetett látni, hogy változtak az esélyek, hogy ki kerül előrébb, ki kerül hátrébb, és ettől egy picit olyan tényleg ilyen versenyszerűbbé vált konkrétan a lézeren is. látványosabbá. Én úgy vélem, hogy ez az egyetlen egy, ez a változás, ez jót tett a sportágnak, és jó hatással volt rá. Annyi, hogy régebben mindig az történt, hogy lezajlott egy verseny az olimpián, és az olimpiát követő évben voltak a változások, és az 4 évig kiforta magát. Na most itt ez a változás, ez a lézerrán, illetve az, hogy a légpisztolyról átálltak a lézer lövészetre, ez nem kapott annyi időt, tehát ezt 2 év alatt kellett a versenyzőknek megugrani, ezt a változást, és talán elektronikailag nem volt még a lézerrán úgy kifejlesztve, hogy megbízható legyen teljesen, 100%-osan, és talán voltak olyan versenyzők, akik emiatt bukhatták el azokat a pozíciókat, amivel előrébb tudott volna végezni.
0: A 2004-ben olimpiai aranyat szerző Vörös Zsuzsanna pályafutása vége felé maga is átélhette a változást, a kombinált szám megjelenését, s Martinek Jánoshoz hasonlóan jó tapasztalatokat szerzett.
12: Megmondom őszintén, hogy az öttusázók nem nagyon szoktak ahhoz, hogy átmennek változáson, de ettől függetlenül mindig is arról beszéltünk, hogy bármi elénk jöhet, mindennek meg fogunk felelni. Tehát ami az én pályafutásom alatt is történt változás, hiszen én még ahogy elkezdtem, akkor még nem egy napos volt, nagyon-nagyon az alapoknál, de amikor már ténylegesen kiélezett versenyhelyzetben voltam, már az egynaposban versenyeztem, de igen, átéltem ezt a kombinált számmal alakulást is, edzőként ezt folyamatosan végigkísértem, a mostani változásokat is. Azt tudom mondani, hogy az elején nagyon-nagyon tiltakozott az egész társadalom, ötös a társadalom azért, hogy egy ilyen változás létrejöjjön, de aztán azt kellett látnom, hogy nagyon-nagyon kiélezett küzdelmeket hozott ez a kombinált szám, a versenyzők is beletanultak. Ahhoz képest, hogy az elején azt mondtuk, hogy az 1-5-öt, hogyha valaki lelövi egy 20-25 másodperc alatt, akkor az milyen jó. Manapság arról beszélünk, hogy 6-7 másodperc alatt lelövik az ötöt. Igaz, hogy akkor az elején még olmos lőszerrel lőttünk, légpisztollyal, most pedig lézerfegyverrel lőnek, tehát már maga ez a töltési folyamat nincsen meg, de ettől függetlenül nagyon-nagyon sokat fejlődött ez a sportág, megtanulták a versenyzők, megtanulták az edzők is, ennek a lélektanát is, és számtalan olyan helyzetet látunk, ami aztán a nézőket arra sarkalja, hogy igenis végig ezt a versenyszámot, és szurkoljanak a versenyzőknek.
0: Önök az Újratöltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Nyeresei Leila 2006-ban még sífutóként szerepelt a torinói téli olimpián, 2 évvel később a pekingi nyári játékokon viszont már öttusázóként kapott lehetőséget. Neki tehát a kombinált szám 2009-es bevezetése miatt mindössze néhány év öttusázás után kellett átállni az új rendszerre. A változást felemás érzésekkel fogadta, hiszen versenyzőként nem mindig volt elégedett, de azt már akkor is érzékelt, hogy a nézőknek izgalmasabb, látványosabb lett a verseny.
13: Nagyon nagy változás volt, mind a felkészülést illetően, mind pedig az, hogy már onnantól kezdve nem volt teljesen egységben az 5 számnak az ereje. A végére nagyon koncentrálódik elkezdett nagyon koncentrálódni a verseny végére az, hogy ki jó ebben a 2 számban. Át is alakult szerintem a mezőny akkor, 2009-ben. Nagyon sok olyan lövő volt, aki korábban nem számított igazán jó lövőnek, és aztán abban a számban meg már nagyon jó volt a kombinált versenyszámban, és fordítva is ez elképzelhető volt. Tehát történt egy hatalmas változás. Én azt mondom, hogy ha külső szemmel nézem, akkor egy nagyon jó változtatás történt, hiszen rendkívül izgalmassá tette a nézők számára, és a kiszámíthatóságát vette el az öttusából, mert a futás előtt azért már lehetett igazán jól számolgatni, hogy ki van elől, ki milyen különbséggel indul, és nagyjából be lehetett lőni, hogy ki fogja megnyerni a versenyt. De ehhez képest, amikor összevonták a futást meg a lövészetet, ez teljesen megváltozott, és adott egyfajta izgalmat, amit én a mai napig nagyon szeretek, versenyzőként sokkal nehezebb volt.
0: A következő években a táv és a lövési időkeret többször is módosult. A 2010-es szingapúri ifjúsági olimpián megjelent a lézerpisztoly. 2015-től a vívás lebonyolítása is megváltozott, bevezették az úgynevezett bónuszvívást, és már arra is figyeltek, hogy az 5 versenyszámot egy aréna jellegű helyszínen rendezzék meg. S tegyük hozzá gyorsan. Az évtizedek során a világ és Európa bajnokságokon megszokott egyéni és csapatversenyek mellett megjelentek a férfi, a női és a vegyes váltók is. Fábián Lászlótól azt kérdeztük, számára a sportág történetének melyik időszaka jelenti az igazi öttusát.
10: az ötnapos verseny a 66 vagy esetleg 70-72 indulóval egy-egy világbajnokságon vagy olimpián szerintem az volt az igazi. Akkor volt a sportág, én úgy gondolom, hogy a lehető legközelebb a többi sportághoz, tehát az összetevő sportágokhoz, tehát mind az öthöz. Persze Darnyi Tamás nevetve úszott el mellettünk háton, de mondjuk a vívók azok már nem feltétlenül örültek, hogyha egy-egy ötösázóval kerültek össze a páston. A lövőversenyeken, sőt lovas versenyeken is úgy gondolom, hogy megálltuk a helyünket. Tehát az egy, én úgy gondolom, hogy a fénykora, aranykora volt, de talán visszametek akár a 60-as évekbe is, hogy a második aranycsapatunk, a Balcó-Török Móna összetételű csapatunk, mert ugye Helsinki-ben győztünk először csapatban, és talán az volt az első igazi csapatunk, ami híres volt világon, Benedek Szondi és Kovácsi Aladár összetétellel. Szóval azt kell mondjam, hogy rengeteget változott az évtizedet alatt. Már az én pályafutásom alatt is ugye az öt napból lett négy nap, három nap, sőt egy nap a robbanó pisztolyból, a 22-es kaliberű pisztolyból ugye légpisztoly keletkezett, handicap futás volt, kevesebbek lettek az akadályok. Ami nagyon üdeszínfolt volt, hogy megjelentek a nők az ötösában, tehát folyamatosan változott és mutatta az arcát. Én úgy gondolom, hogy az ötszám nem véletlenül lett úgy, most már több mint 100 éve kitalálva, hogy volt lovaglással. Ezzel a nagyon látványos, hozzá kell tennem is fiatalokat, biztos, hogy vonzó versenyszámmal, ami az akadálypálya, azért sokat vesztett én azt kell mondjam, a lelkéből a sportág.
0: Az öttusa talán leglátványosabb számának tekinthető lovaglás körül folyamatosan izzott a levegő, szóltak érvek mellette, de egyre többet sorakoztattak fel ellene is. Utóbbiak közé tartozott, hogy egy-egy verseny rendezésére pályázó országok esetében nem azon a szintű alulállomány, s hogy a lovakkal való ismerkedésre adott 20 perc nem elegendő ahhoz, hogy egy versenyző feltérképezze az állatot. Vörös Zsuzsanna olimpiai bajnokunk szerint már évtizedekkel korábban, 1992-ben megrendült a bizalom a szakággal kapcsolatban.
12: Én azt mondanám, hogy ez 92 óta érlelődik ez a kivétele a lovaglásnak az öttusából, hiszen 92-ben a spanyol királyi család az öttusa számára biztosította az ő lovardáját, lovait, és hát nem igazán sült el túl jól.
0: A lovaglással kapcsolatos kérdőjelek tehát már jóval a 2021-es tokiói olimpia előtt megjelentek, amit Fábián László olimpiai bajnokunk is megerősített.
10: Sajnos az, hogy a lovaglás bajban van, az 2021-es Tokió olimpia előtt már évtizedekkel megjelent. Ugye egy költséges sportág egyértelműen, és amellett, hogy költséges, megszűntek a különböző rendvédelmi szervek a világban, illetve nem megszűntek, átalakultak, gépesítettek lettek, mert gondoljunk bele, régen egy határőr, egy csendőr, egy rovasrendőr, egy katona, ember, tehát ezekben a határőr, tehát ezeknél nem lehetett elképzelni az életet ló nélkül. Tehát kimondottan jó volt, hogy a világban voltak ötösázók, amikor ezeknek a fegyveres testületeknek a tagjai éppen aznap nem lovagoltak, akkor az ötösázók tudtak lovagolni, tudtak készülni, a lónak is jó volt, mozgásban volt, és a sportág is tudott fejlődni. Ugye a gépesítésnek köszönhetően ma már csak díszszázadok vannak jó esetben, ezek a lovak nem feltétlenül ugrólovak már, tehát a világon folyamatosan szűnt meg annak a lehetősége, hogy az ötösázó lóra tudjon ülni, illetve ha lóra szeretett volna ülni, akkor magán lovardákba igen drága óra díjért lehetett lovagolni, és az egyértelművé tette, hogy csak és kizárólag magas, nagy pénztárcájú országoknak vagy sportolóknak van erre lehetőségük, tehát látszott, hogy a sportág rohan a szakadék felé.
0: Egy 2014-es mexikói világkupa versenyen aztán kitört a botrány. A minősíthetetlen lóállomány miatt a versenyzők összefogtak és bojkottálták az eseményt. Miközben a Nemzetközi Szövetség hivatalos közleménye szerint szélsőséges időjárás miatt nem tudták megrendezni a versenyt, Samantha Murray a 2012-es londoni olimpiai ezüstérmese egy későbbi interjúban elárulta az igazságot.
14: A lovak, amelyeket a szervezők adtak, helyi teherhordó lovak voltak nyílt sebekkel, ráadásul sendítottak is. Ezért döntöttünk úgy közösen, hogy bojkottáljuk a versenyt, és megtagadjuk az indulást, mert ez a helyzet az állatok jólléte szempontjából is felháborító volt. A díjugratásban, ha lónak valami gondja van és nem akar ugrani, azt elfogadják, az öttusában viszont nem, nálunk eszközként tekintenek az állatokra. Az pedig, hogy a Nemzetközi Szövetség a szélsőséges időjárási körülményekre hivatkozott, teljes hazugság volt.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A sportágat érő kritikák egyre inkább a lovaglásra fókuszáltak, ami számunkra azért is volt fájó, mert a magyarok ebben a szakágban hagyományosan a legjobbak közé tartoztak. Ennek okairól a tavaly Párizsban olimpiai bajnoki címet szerző Gulyás Misát kérdeztük.
15: A lovaglásra mindenképpen azért volt erőssége a magyaroknak, mert eleve a lovasport nagyon nagy nevű Magyarországon, a nagyon jó lovasedzőkkel készültünk, hát az Ötösről Szövetség nagyon sokat költött arra, hogy tényleg egy jó felkészülésünk legyen, hiszen volt az Ötösről Szövetségnek majdnem 20 lova, vagy akár több mint 20 lova, és mindegyik teljesen más személyiségű volt, mindegyik teljesen máshogy kellett lovagolni, úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon hamar összhangba tudtunk kerülni egy teljesen idegen lóval, mert mindegyikre volt egy példa, mindegyik személyiség. Mindegyik ló típushoz, hogy tudjuk azt, hogy melyik ló hogyan reagál, akkor arra hogyan kell nekünk reagálni. Úgyhogy ez nem ez volt talán az erősségünk, hogy annyira sokféle lovunk volt az edzéseken, és olyan sok lovon gyakoroltunk, hogy az edzőink is nagyon hamar tudtak nekünk példát hozni, amikor versenyt teljesen idegenre ültünk tőle.
0: A 2021-es Tokiói olimpián történt eset. A német lovasedző Kim Reisner tette, gyakorlatilag kimondta a szakák halálos ítéletét. Röviden idézzük fel a történteket. A versenyben addig torony magasan vezető Annika Schloy nem tudott mit kezdeni lovával Szentbolyjal. A német sportoló könnyes arca jelezte, pontosan tudta, számára ezen a ponton elúszott az aranyérem. Edzője Kim Reisner először csak kívülről biztatta tanítványát, majd amikor odafarolt a korláthoz a lótenyérrel, megpaskolta az állatot, sangosan arra utasította a versenyzőjét, hogy a pálcáját is erőteljesebben használja. Szentboly végül megindult, de néhány ugrás után ismét ellenszegült, így Annika Schloy pont nélküli eredménnyel kiszállt az olimpiai érmekért folyó versenyből. Hasonlóan járt ugyanezzel a lóval a 2017-ben világbajnok orosz Gulnas Gubaidulina, aki szintén pont nélkül zárta a tokiói lovaglást. Magazinunknak az eset mindkét főszereplője nyilatkozott a történtekről. Először hallgassuk meg, hogy Kim Reisner miként emlékszik vissza 2021. augusztus 6-ára.
16: Az olimpián sokszor olyan lovakat kaptunk, amelyeknek volt tapasztalata, de nem nagy csarnokban és nem sok néző előtt. Ugyanitt zárt kapuk mögött voltak az események, de a légkör azért mégis különleges volt. A lovardában az állatok hozzászoknak bizonyos szagokhoz, bizonyos körülményekhez, és megérzik azt, ha más helyszínre kerülnek. Új volt nekik ez a helyzet. Pekingben is ezt már átéltük 2008-ban, amikor az emberek tapsoltak, az összezavarta őket, és az is, ha körülöttük kiabáltak. Az a nehéz az egészben, hogy előzetesen nem ismered a lovat képességeit, sok idő nincs arra, hogy megismerkedj vele. A Nemzetközi Szövetség mindent megtett azért, hogy kezelje a helyzetet, Párizsban is fantasztikus volt a hangulat, és a lovakra nem érkezett panasz, mert sokat tesztelték az állatok képességeit. Az is befolyásoló tényező lehetett azonban, hogy sokszor a bemelegítés napfényben, a verseny pedig este volt, így megváltoztak a fényviszonyok. Tokióban, miután megvolt a sorsolás, láttam az előzetes videókat, amelyeket a szervezők összeállítottak, és úgy voltam vele, ez aló nem lesz a kedvencünk, mert néha nem úgy viselkedett, ahogy kellett volna. Nehéz volt megfékezni, és azt érzem, talán a Nemzetközi Szövetség technikai delegáltja dönthetett volna úgy, hogy ez nem öt tusára való ló.
17: Technical delegates should say, hey, this is something for maybe special riders, but not for pentathletes.
16: Aztán elkezdődött a verseny, és az oroszlány nulla pontot ért el Szentbolyjal, aki megtorpant az akadályok előtt. Ez lehetőséget adott arra, hogy egy tartaléklovat hozzanak helyette, ám ehhez az állatorvos engedélye kellett volna, aki ezt nem adta meg. Kijelentette, az eredetileg kijelölt állat jó állapotban van. Úgy voltam vele, hogy akkor nincs mit tenni, és bíztam Annikában, aki jó volt ebben a szakákban. Több olyan helyzetet is megoldott már, amikor azok, akik előtte ültek, egy lovon nulláztak, ő mégis szép pontszámot ért el. A bemelegítésnél semmi probléma nem volt, minden akadályt elsőre átugrottak, úgyhogy megnyugodtunk, és bíztunk abban, hogy ez működni fog. Néha az kell egy lónak, hogy egy új sportoló által új impulzusok érjék, ám itt nem erről volt szó. Azt hiszem, amikor bevágtatott a csarnokba, akkor valami déjà vu érzése lehetett, mert onnantól kezdve félt, és semmi nem úgy ment, mint néhány perccel korábban. Az állat tulajdonosa előtte mondta, hogy próbáljunk meg befelé vágtázni, de ez sem segített.
0: Utána jött az eset, amelyet utólag a médiában úgy írtak le, hogy megütötte a lovát. Hogyan élte meg belülről ezeket a pillanatokat? Mi történt valójában? Utólag túlreagálták az esetet?
16: Amikor az ember a pálya szélén áll, akkor minden külső tényezőt kizár. Csak a rossz lovaglásra gondoltam. Tudtam azt, hogy Annika nagyon közel jár az éremszerzéshez, mert jól kezdte a napot, és jó volt a kombinált számban. Láttam rajta azt, hogy mentálisan összeomlik a félre sikerült lovaglás miatt, ezért próbáltam ordítani felé, hogy gyerünk, csináld, próbálkozz. Az öttusában és a lovaglásban az többször is egy javasolt taktika, hogy egyszer paskold meg a lovat, mert attól összeszedi magát. De mivel már Annika is kétségbe volt esve, így ez nem működött. Nem tudtunk már mit tenni, több tanácsot én sem tudtam adni. De amikor a ló hátra lépett a karán felé, akkor volt egy ösztönös reakcióm. Nem ököllel, de rácsaptam az állatra, ami egy rossz döntés volt a részemről.
17: This was from my side a wrong reaction, and for this, yeah, they can punish me because it's help from outside.
16: Megértettem, hogy ki akarnak zárni, mert kívülről próbáltam meg beleavatkozni a versenybe. De azt gondolom, nem bántottam a lovat, nem ököllel ütöttem meg, így a média reakcióját túlzónak éreztem. Néhány órával később édesanyám felhívott, és azt mondta, rólad beszélnek itthon, de úgy, mintha valami bűnöző lennél. Az a gyűlölethullám, amit ezután kaptunk, elképesztő volt. A közösségi médiának köszönhetően nagyon gyorsan ellenségek lettünk. És ha belegondolok, ez furcsa, mert 4 évvel a tokiói eset előtt volt egy verseny, ahol Léna Findelborn is éremesélyes volt, ám a lovaglásnál nullázott. Akkor egészen más volt a közvélemény reakciója, azt írták, ebből a lóból kolbászt kéne készíteni. Ezek a kommentek azért maradtak abba, mert Léna kiemelte, hogy nem csak az állat hibája, ami történt, hiszen ketten voltak a pályán. Ez a példa tökéletesen mutatja, milyen sokat változott a közbeszéd az évek alatt. Ezúttal teljesen máshogy reagáltak az emberek. A lovasklubokban azt tanítják, hogy néha meg kell paskolni a lovakat, és ráadásul ezt erősebben teszik, mint Annika. A megváltozott közbeszéd erősítette fel ezt az ügyet, valaki elkezdett minket hibáztatni, és mások pedig rácsatlakoztak erre.
0: Tokióban Annika Sloy szinte biztos aranyéremtől esett el a lovaglás miatt. Most az ő szemszögén keresztül is megismerhetjük a japán fővárosban történteket.
18: Yes, at the beginning it was like...
19: A tokiói olimpia álomszerűen kezdődött nekem, mert soha nem gondoltam volna, hogy a vívás ilyen jól fog sikerülni. Egy tündérmesében éreztem magam. Valaki még meg is jegyezte nekem a vívás után, hogy tönkretettem az öttusa versenyt, mert innentől unalmas lesz, úgyis megnyerem.
18: Like really good and everything went really perfect.
20: And after that we are coming to the horse riding, which changed everything.
0: Ezt követően jött a lovaglás, amely mindent megváltoztatott. Milyen volt ez a te oldaladról? Hogyan lehetett feldolgozni, hogy az éremért küzdesz, majd egy másodperc alatt minden összeomlik?
20: After just in one moment everything collapsed.
18: Yes, it was really difficult. I think
19: a lovaglásig minden jól ment, és emiatt különösen nehéz volt feldolgozni, ami történt. Nem számítottam arra, hogy így alakul. Azt tudtam, hogy nehéz dolgom lesz, mert láttam, hogy az oroszlány is küzdött a lóval, de be kell valljam, a bemelegítésnél minden jól működött. A tulajdonosa is megnyugtatott, hogy minden rendben lesz, ügyes lovat kaptam. Aztán hirtelen minden összeomlott, próbáltam a lovat megnyugtatni, de nem sikerült. Nehéz helyzet volt, mert én is pánikba estem, és azt hallottam, hogy az edzőm és körülöttem mindenki kiabált. Nem tudtam, mit tegyek. Amikor leszálltam a lóról, éreztem, hogy az esélyeim innentől kezdve elszálltak, de nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy visszhangja lesz az esetnek.
18: Have like such a big influence on like everything.
20: Was it hard to deal with?
0: Nehéz volt megbirkózni azokkal a dolgokkal, amik ezt követően jöttek. Sok támadást kaptatok a médiából, ezt hogy lehetett feldolgozni?
20: Deal with all these things?
18: Yes, it was really really hard. Like it was hard like from straight after, because
19: nagyon nehezen éltem meg ezt az egészet, hiszen alapból is csalódott voltam, amiatt, hogy a versenyem így alakult. De amikor ránéztem az órámra, és megláttam az első gyűlölködő üzenetet, akkor igyekeztem kikapcsolni a gondolataim, hiszen még hátra volt a kombinált szám. Aztán az az információ is eljutott hozzám, hogy ki akarnak zárni a versenyből. Nagyon sok utálatot kaptam, a halálomat kívánták. Azt, hogy kapjam el a koronavírust és más szörnyűségeket. Nehéz volt ezt megélni. Innentől kezdve nem is arra gondoltam, hogy elvesztettem az érmet, hanem arra, ami körülöttem történik. Szerintem azért éltem túl ezt az egészet, mert az olimpia után elmentem 3 hétre nyaralni. Amikor visszatértem Németországba, akkor, amikor meghallottam a nevemet, megijedtem, hogy valaki ordibálni akar velem, de szerencsére ez csak a médiában és az online térben történt meg.
18: Shouting, but it was not. Actually, it was just in the media and a lot in the internet, in the social media.
0: Szín György hazánk egyik legelismertebb lovas edzője, aki mások mellett a 2016-os olimpiát megnyerő ausztrák Loi Esposito edzője is volt. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy kívülről nézve, szakmai szemmel mennyire volt súlyos, Kim Reisner tette.
21: Hát én úgy látom, hogy ez nem volt egy olyan ütés, amitől a lónak bármilyen problémája lehetett volna, meg fájdalma. Kint kívülről, a karámon kívülről nem tudod úgy megütni a lovat, puszta kézzel, hogy ez fájdalmat okozzon a lónak. És hogyha a felvételt megnézi az ember, akkor egyébként pláne egy nő, mert egy női lovasedző volt a Kim Reisner a versenyzővel, hát a karámban a lovak sokkal, de sokkal nagyobbat drúgnak egymásba, és ott ugye lemegy a hierarchiai harc, hogy melyik a domináns ló egy ménesbe, és nem nagyon szokott probléma lenni elvétve. Na most az, hogy most fölfújták a médiában ezt a dolgot, és az állatvédők meg mindenki erről beszélt, én azt gondolom, hogy túlzásba vitték ezt az egész dolgot, és hát ahogy hallottam, nagyon meghurcolták őket, az edzőt is, meg hát a versenyzőt is, a Annika Schleit nevet változtatott, fölvette a férje nevét, mert olyan zaklatások érték a verseny után, de egyébként én azt gondolom, hogy abszolút jogtalanul, meg indokolatlanul.
0: Vörös Zsuzsanna egyetért Szint Györggyel, olimpiai bajnokunk szerint is túlzó volt a nemzetközi sajtó reakciója. Meg is indokolta, miért tartja annak.
12: Én azt gondolom, hogy igen, ez egy aztán túlságosan, főleg a németeknél túlságosan felfújt dolog volt. Én is egyetértek azzal, hogyha egy